0: együttes olyan családnak, ahol a gyerek úszik.
1: Hát van egy ilyen fiatalember, aki még szintén nem nagyon járhatott a családjával nyaralni, ugye már egy szóval említettük, Pápai Olivér, a magyar csapat utolsó EBR érmét nyerte itt az Európa-bajnokságon, 400 gyorson lett ezüstérmes, 16 és fél éves, így értékelt Katona Lászlónak.
2: Erre az EB-re úgy jöttem ki, hogy egy döntősen boldog lennék. Azért gondolom sem mertem volna álmomba, hogy éremesélyem lenne, és itt vagyok mégiscsak.
3: Így kezdődnek a nagy történetek. Leon Marchand azért végigvezetve győzött. Mekkora élmény ez számodra, hogy Párizsban egy négyszeres olimpiai bajnok ellen úszhattál?
2: Hatalmas élmény, főleg a francia hangulattal. Azért ez a Leon. Nagyon tud adni az embernek ilyenkor. Hiába nem az véleményét mondják, de akkor is elképesztő volt mellette úszni. Fordulóknak idegesített, de jó volt ez így.
3: A reggeli hírek után azok a cikkek jelennek meg, hogy ki ez a fiú, ki vagy te valójában.
2: Pápa Léver, köszönöm szépen.
3: Honnan?
2: Győrből.
3: Mit lehet igazából róla tudni, mert sok minden lehet, hogy tényleg nem jött át a médiumokon keresztül sem.
2: Egy dedikált, önfokuszált és elszánt úszó vagyok szerintem. Hát ugye a 400 az így a legfelsőbb fókuszom van, de az a mellett a 2800 gyors is. Most az kicsit hosszabb, kicsit rövidebb, egyikhez sebesség, a másikhez meg állóképesség.
1: Hát aki nem nézi a kamerás felvételt, az nem láthatta, hogy Sós Csaba itt, ahogy hallgatta az interjút, nagyon boldog volt és jókat mosolygott. Ilyen a srác?
0: Hát én se ismertem, meg az ifjelbé láttam először, de idézőjelben ott is csak ezüst volt. És akkor javít kettőt, és arra... Én arra számítottam, akik ilyenek, mint fiatal Kertész Boroka is, ha bejutott volna, nem olyan biztos, hogy úgy van, ahogy ő mondta. Úszik egy nagy egyéni csúcsot még, mert földobja ez a hangulat, és utána jön a döntő, általában gyengébet úsznak. Én azt hittem, hogy ugye ment ezt a 3.45 valamennyit az elődöntőbe, ami a magyar csúcs volt, ha a döntőbe megy egy 3.47-et, és a 6-7-8. Hely körül kiköt, erre rájavít, rárak még több, mint egy másodpercet, és bejön ez is téremre. Hát ez az én eddig élettapasztalatomban nem sok volt. Azzal együtt Assát tök utolsó helyről jön a gyerek, és a végén följön a Marchandra. Kérem, azt tudja a srác, amit utoljára Gyurtától láttunk, de azelőtt sem nagyon láttam mástól. Egyébként Alexander Popov volt még erre képes. Ösztönösen a leggazdaságosabb iramot választja meg, amit egyenletesen a táv végéig elbír. Nézzék vissza a részt, de itt majdnem két egyforma kétszázat úszik. Különbség annyi, hogy az első kétszázal rajtal indul, a másikra meg vízből. Egy egészen elképesztő, ösztönösen, nem akarom az edzője Petrov Árpád érdemeit csökkenteni, de ezt nem lehet megtanítani. Tehát nekem hiába meg öreg egyenletesen sétálja a sarokra, meg ugyanannyi idő, hogy gyere vissza, nem tudja az ember. Ebben van egy biológiai óra, túl az, hogy nagyon szereti a víz utoljára, ami a Verasztóval a Dargyit láttuk ilyennek. Nem akarom rátenni a srác nyomást, amilyen technikával, meg amilyen eleganciával, meg amitől ő jó úszik. Hát kérném, berúgta az ajtót, már mondtam ezt a kifejezést itt, de nem lehet más mondani most se. Ez ütött, ez egyébként, azt szoktam mondani, nagy baj, ha engem meglep valami, de itt most nagy a baj, mert ez meglepett.
1: Most ha nézzük ezt a két fiatalt csak, Kertész Borókát és Pápai Olivért, akkor ilyenkor... Oda kell figyelni arra is, hogy mondjuk nehogy elszaladjon velük a ló, vagy erre nincs szükség, mert nagyon tudatosak.
0: Hát az elég karizmatikus edzőik vannak, tehát a Verasztó mellett próbálj meg valamelyik elszaladni, ezt tudom mondani. Nehéz ott lopni az a gazdai zsivány, ugye ezt szokták mondani, és a Petrov Árpi mellett is megnézném, hogy itt a srác, de a srác egyébként láthatóak hajlandósága sincs, ez egy kőkemény, nagyon komoly srác, és a vízbe lejön minden, amit ő akar, meg amit csinál. Teljesen összhangban van azzal, amit mond, meg amit látunk.
1: Nem akarok senkit kihagyni véletlen sem. Következzék Sárkány Zalán egy kis értékelésre. Hát ő is egy bombasztikus úszó.
0: Így van. A Zalán, ő ugye szintén Veszprémbe készül a Szokolai Lászlón, egyébként évközben meg az Egyesült Államokba tanul. Korábban Bob Bowmannál volt, neki az annyira nem jött be, mert ő azért ugye közép-hosszú távú a Bowmannál, meg elsősorban nem olyanok vannak. De hát a Szokolai nagyon, a László nagyon sokat szor bizonyít, egy rendkívüli szakember, egyedi megoldásokkal, ő is olyan fajta alkalmazkodásokkal, ami egyszer, hát ha lehetne egy órát tudnék róla beszélni, szívesen is tenném, de most nem ez a cél. Szóval oda került az Alán, ez egy elég komoly biztosíték volt, ráadásul ugye ő előtte a Kőbányában nőtt föl, ahol azért köztudta nem a munka ellenségei, és estig tudnám sorolni, milyen világklasszisok jöttek ki. Tehát eleve nem az égből hullott, egy amerikai igazi versenyrendszer, egy Szokolai Lászlónál, kérem, azt kell mondani, hogy ott a siker elvárható, de hát ott is rendkívüli emberi teljesítmény van mögötte, és ebben a sárkányból van még egy, ez ZT nevű, majd csak figyeljenek.
1: Ugye harmadik lett 800 gyorson, második lett 1500-on, van ebben több? Mert mondtad ugye, hogy a váltóban például lehet több.
0: Lehet, hát egy nagyon fiatal ember, ez a 20 éves, 19-20 éves, nagyon fiatalok, az úszok jellemzően olyan életkorban érik el a legjobb időeredményeiket, mint most van ez a milákkósféle alakulat. Jó, mondjuk köztük is van 3 év, de jellemzően a 23-26 év közt a legtöbb 23 évesen, ilyen volt a Michael Phelps, ilyen volt a Cselaci, ilyen volt a Darnyi, sorolhatnám estig, tehát az Alán előtt még van fejlődés lehetőség, és biztos vagyok benne, hogy fog is.
1: Kiről nem ejtettünk még szót, egy picit segíts ebben, akiről kellene beszélnünk.
0: Jakül Vivit nem hoztuk szóba, aki 2 év után először úszott egyéni csúcsot, és a legjobbkor az 1500 női gyors döntőbe. Egyre inkább kezd összeállni az a 400 vegyes is, 800-on is kiváló volt, és most végre volt egy olyan verseny, amikor ő is mosolygott, meg az edzőnője is, a kiváló Kocsis Márta, úgyhogy én a magam részéről nagy örömmel vettem, hogy célba ér, mosolyog, és az edző is mosolyog. Én azt gondolom, hogy visszatért a jó útra.
1: És ez az elvesztegetett, fogalmazunk így, idő?
0: Nem tehet róla. A lányoknak nagyon megváltozik a testük a serdülőkorba, és ugyan a fiúknak is, de itt ez megint egy előadás lenne, ami az egyetemen, ez rendszeresen tananyag. Ezzel minden nő átmegy és szenved. Itt megint elmondom, az Egerszegi Krisztinát, ha visszanézik, 88-ban, amikor nyer, 89-ben egy Európa-bajnokságban idézőjelbe csak is semmit nem nyert, tönkreverik, és 3 másodpercet gyengébe túszik, mint az olimpián. És aztán 91. januárban azon a Percy VB-n éri útól újra magát, ezt mindig keverem, hogy az egyik számba 2/10 jobb, a másikban 2/10 rosszabbat úszott, mint az olimpián. Neki is ráment 2,5 éve. A serdülőkor nagyon, hogy mondjam, megszenvedi minden lány, és szerintem a Vivien-nél az volt az egyik igazi baj, hogy ők másba keresték az okot, miközben ez egy természetes jelenség sajnos.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy volt egy szint, amit el kellett érni. Volt olyan, aki kijutott, és nem azt hozta, amit vártál tőle?
0: Nem. Nem volt ilyen.
1: Ez akkor egy jó hír.
0: Jó.
1: Beszéljünk egy kicsit még a nyíltvízi úszókról is, mert hát ott is nagyon sikeresek voltunk, bár most valahogy többet beszélünk nyilván, mert most ért véget a medencés úszás. Mi a meglátásod róluk?
0: Hát ott mondtam a Szokolai László urai a mezőn. Tehát, és mindig behoz valami olyan. Hát majd egyszer, amikor könyvet írnak róla, mert szerintem nem csak az, hogy egy kiváló és világszintű edző, és egy rendkívüli szakember, szerintem neki itt fontosabb szerep is kell, hogy dukáljon előbb-utóbb az úszósportba, mint irányító valamilyen pozíció. Szóval ő mindig kitalált valami újat, amiről legendák lesznek majd. Ez körülbelül olyan, mint amikor a magyar Zolinál, a magyar Vándor, a magyar Orsó, vagy amikor a Jónyer elkezdett szoftot cserélni, vagy fonákkal pörgetni, vagy azt a kifli pörgetést. És sorolhatnám, hogy amikor a tekéző Csányi Béla ugye abból volt nagy, hogy az ellenkező lukra gurított, és sorolhatnám napestig, ilyen újításai a Szokolajnak is vannak, nem egy, nem kettő. Egyébként ilyenre tett utalást a Szabó Ámos is, amiről még értelmszerűen nem beszél, nagyon helyesen, amit csinál a Milákkal. Szóval itt ez
1: de ezt tudod, hogy mit csinál?
0: Tudom, erre most én nem akarok beszélni, hogy ne tudnám, és előre tudom, előre látom, és ott döbbenek meg. Ezért van az, hogy őt most nem véletlenül már most ki akarjuk vinni Amerikába, oda Kaliforniába, hogy lássa ott azt a helyszínet, megint másmilyen lesz. Nem meleg tenger lesz, nem folyó lesz, hanem valami gátról beszélnek, ott ilyen fal van meg, úgy megy meg ilyen hideg, neki ezt látni kell, azt ő abból pontosan fogja tudni, hogy mit kell csinálni, hogy ott abból siker legyen.
1: Félrenél is nem akarlak leváltani, de Szokolai Lászlóról úgy beszélte, hogy akár lehet utódod is?
0: Nem, nincs napirenden ez a kérdés. Gondolom. Legalábbis remélem egy ilyen siker után, de nem lenne meglepetés. Nem lenne meglepetés. Egyébként nem kerül meg a kérdést, alapvetően erre alkalmas. Ő azok közé tartozik, aki erre alapvetően alkalmas.
1: Beszéljünk egy kicsit az ellenfelekről, ugye Marshall neve már itt többször szól.
0: Legalábbis remélem egy ilyen siker után, de nem lenne meglepetés. Nem lenne meglepetés. Egyébként nem kerül meg a kérdést, alapvetően erre alkalmas. Ő azok közé tartozik, aki erre alapvetően alkalmas.
1: Beszéljünk egy kicsit az ellenfelekről, ugye Marshall neve már itt többször szóba jött, például legyőzhető?
0: Mindenki.
1: Phelpset is legyőzték?
0: Legyőzték, meg a Durant is kiütötték, amikor nem készült úgy. Amikor azt hitte, hogy ő már itt minden jó magától. Tehát egyrészt, amíg ezt valaki fenntartja, ezt a fajta készülést, amire szükséges.

0: És nem könnyű. Én sose bántom azokat magamba se. Még azt is kell mondjam, hogy megértem, aki nem bírja ezt az életformát föntartani, pokoli. Később ebből is van a zavar, hogy mindent ehhez igazítani. És akkor abbahagytam az úszás, pedig az egy orvos egyetemre jártam, ami azért leköti az embert. Akkor vasárnap délután kész voltam a tanulni való, és akkor néztem, most akkor mi van. És hiányzott az, hogy hétfő reggel korán kell kelni, akkor most lefekszek, már könnyű vacsora. Megszűnik, amihez igazítanak mindent. Ugyanakkor itt megfordítva, mindent ehhez kell. Mindent ehhez kell, és maximumot kell nyújtani, és jönnek az új kihívók. Jönnek sorba az új kihívók. Ez a német magdeburgi klub is van, ezek a gyorsúszók szakhajtószám jönnek, a Welbrock, a Martens, most ez a Lipban. Hát gondolják végig, a Welbrock olimpiai világbajnok, a Martens világcsúszó, az jön ez a kölyök, az kiüt a nyerekből őket, a saját klubjukból. Tehát itt nincsenek bérelt helyek, ez is ettől szép ez a sport, és ettől ér olyan sokat az, aki így győztes, és ettől a rendkívül az, akinek a pályafutása itt hosszú.
1: Meg hát azért vegyük figyelembe, hogy mekkora Németország, mekkora akár Oroszország, meg mekkora Magyarország. Nyilván más a válogatási merítés lehetőség.
0: Igen, de jó egy rendszer, az kiadja a jókat. Tehát tehetség, ez is ebben az országban kérem, hogy tök mindegy, hogy sport, művészet, tudomány, szakadó számolnak zseniális tehetségek. Itt keresztül ment a rajtunk, tatár, török, mindenki, ez egy jó kevert vér, és itt az a kérdés, hogy megtaláljuk, föl tudjuk éppen azt a jó rendszert, ahol ezek pallérozódni tudnak, meg ki tudnak termelődni, mert egyébként ezt észreveszi mindenki a tehetséget. Én is még az atlétikába, mert az olyan a kiugró tehetség, hogy végig tudják-e vinni, vannak-e hozzá megfelelően képzett edzői. És majd itt egyszer a testnevelési egyetemre rákanyarodunk, ahol 40 éve töltöm az életem.
1: Az oroszok visszatérésével változott valami?
0: Micsoda beszéd. Bocsánat, azért, hogy az IFI EB-n is, ugye tavaly két aranyunk volt, idén három. De tavaly nem voltak oroszok, idén meg voltak oroszok, akik az éremtáblán 15 arany és nem tudom, hány ezű bronzzal végeztek. Ezért az idei három arany nagyságrende többet ér, mint a tavalyi kettő, már az sem volt rossz. Antal Dávid meg Rácz Zsombor gyönyörű két győzelem volt. Itt meg ugyanez van. Hát kérném, itt minden döntőben, minden számba esélyes úszok sorra. És olyan tehetsége, rosszul vagyok, mikor meglátom ezeket, mikor megjönnek. Hogy honnan szedik elő, mint a szobrok. És az értenek is hozzá, tehát egy Szálnyikov nevű úriember az elnök, aki egy kiváló menedzser is.
1: Nem volt rossz úszó.
0: Nem volt rossz úszó, kiváló menedzser is, és nagyon jó edzőik vannak, képzetek, akikkel lehet érdemes beszélgetni, újításokat hoznak, szeretik csinálni, tradíciójuk van. Egyébként nem olyan régen, 80 előtt nem voltak rossz úszók. Egyedül Galina Prozumenczikova nyert talán a 60-as vagy a 64-es olimpián 200 mellen, de nem volt olimpiai bajnokuk se, és akkor jött egy Váchovszki nevezetű fiszka, aki egyébként egy tábornok volt a kelet-német orosz alakú, vagy szovjet alakulatban, tehát leszerelt és elhozták ide menedzsernek, és az egészen zseniálisat produkált az úszók közt, anélkül, hogy érten az úszásról, de azt meglát, hogy kit érdemes, meg hogy kell menedzserni. Na, szóval azóta nem akarok elkalandozni, azóta ezek rendkívül ütősek, erősek, és van valóság alapja minden eredményüknek. Így azért, amit most elértünk, hát gondolja bele, nincsenek az oroszok, azt a váltott fölényesen utca-ossza nyerjük. És lehet, hogy mi sem megyünk ennyit. Így meg azért jobban látjuk, hogy még hol van előrelépés, és így tovább. És hát rengeteg szakajtos számuk, amit nem is nyertek, a Kornyájev bármit nyerhetett volna, éppen semmit. Hát azt hiszem, egy Rahegyli ezüstöt fog hazavizni, tehát az ott van mindig az ezüstön. Vannak hátszuszóik, az a női mellúszóik, a Csikunova, aki nyerte a 200-at, szóval nagyon sok tehetség van, mint ahogy ott is művészetben, tudományban, sportban, mindenhol. Én azért azt kell mondjam minden elejét, hogy örülök, hogy visszajöttek, mert így minden eredmény valós és sokat ér.
1: És nekünk a főszámainkban komoly ellenfelek lesznek, mondjuk a budapesti VB-n és az olimpián?
0: Mindig azok voltak. Emlékeztet még Darin Tamásnak egy Jaroszlyuk nevezetűre. És aztán talán vissza akarom keresni, mindig voltak kiváló orosz úszok. Vlagyimir Burétől kezdve, aztán jött a Szálnyikov, a Feszenko, jó, hogy a szovjet tudnás, a Feszenko az ukrán volt, tehát ez is szép. Na mindegy, ezek egy csapatban lettek olimpiai bajnokok, az egyik most az orosz, a másik az ukrán szövetség elnöke, aztán a két ország ugye éppen hadba áll, de mindegy, szóval voltak nagyszerű úszóik, vannak és lesznek nekik is.
1: Lassan a beszélgetésünk végére érünk, zárjuk azzal, hogy az EB zárónapján Kós Hubert 200 vegyesen szerezte a harmadik aranyérmét, és ezt követően nyilatkozott Korsós Kristófnak. mindjárt megkeresi kollégánk itt Kós Hubert interjúját, mert ugye Milák Kristóffal kezdtük, akkor arra gondoltam, hogy Kós Huberttal fejezzük be, és akkor meg is van, mehet ez a beszélgetés.
2: Mindent kiadtam magamból. Nagyon örülök ez a héttel, hiszen tényleg itt mindennek neki mentem, és nagyon-nagyon sokat tanultam. Volt egy pár szám, ami nem úgy ment, volt egy pár szám, ami nagyon jól ment. Tényleg szeretném megköszönni Bobnak, az edzőmnek, hogy megint fel tudott készíteni erre a szintre, és megyünk tovább. Van előttünk egy nagyon kemény két év. Tudtam, hogy jól lehet, tudtam, hogy egyéni csúcs lehet. Nyilván az volt a cél, hogy egyrészt nyerjek, másrészt meg egyéni csúccsal. Arra nem számítottam, hogy így fog jönni velem, de nagyon örültem neki, jó kis meccs volt. Lacit meg tudtam verni ebben a számban, Phelpset még nem, jó, meg a Loktit sem, ugye a régi világcsúcs 54-0-0 volt. Ezt majd lehet meg fogom tudni fogni egy nap, de úgy néz ki, hogy a közeljövőben csak a 207 lesz a fókusz, mert ugyanazon a napon van, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz.
1: Akkor ez most már egy ilyen döntésnek is felfogható, amit itt mondott?
0: Észszerű döntés. Hát azért ez olyan, mint amikor a római jelben 22-ben Milák megpróbálta, hogy kijött a talán 100 pirangor, és utána volt rögtön 200-os középdöntő, volt közte 10 perc. Nem tudott bejutni a döntőbe. Egyébként láttam, majd felrobbant, mert akkor izgatta a 200-os. Most fél mondatok vannak, ahogy mondtam az álmost, hogy esetleg megint fogja. Szóval ilyen van, ezt el kell engedni. Tehát a természetet nem lehet megerőszakolni. Szóval vannak csodák, de van olyan csoda, ami már nincs.
1: Ugye említettem a budapesti világbajnokságot, meg az olimpiát. Hogyan telik majd addig az idő? Mert rohan az idő, nincs sok idő pihenésre, gondolom.
0: Megvan a tervünk, és az olimpiának az előkészítését masszívan megkezdtük. Nyilvánvaló egy budapesti VB nekünk egy örök élmény, és sokkal jobban leegyszerűsíti a dolgot, nem kell több nap előbb kimenni. Az ember az utolsó percig a saját ágyába aludhat. És ez a hazai közönség, ami itthon van, akár mennyire kiabáltak itt, hogy Leon, az a földön nincs, ami Budapesten van. Azt a hangulatot szeretném átélni, ami 17-ben volt a férfi gyorsváltó alatt és után.
1: Hát köszönöm szépen Sós Csaba szövetségi kapitánynak, hogy ilyen hosszú-hosszú EB után rögtön befáradt ide hozzánk a stúdióba, és gratulálok a csapat teljesítményéhez a kapitány úrnak.
0: Köszönöm szépen annak a 13 úszónak is a nevébe, aki érmet nyert ebből a csapat.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetlenül az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor. Augusztus közepén lejárt az a határidő, melyen belül bárki jelentkezhetett a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójára. Mostani tudásunk szerint ketten kandidálnak. A nyolcszoros magyar bajnok, korábbi atléta Kovács Zoltán és az olimpiai bronzérmes világbajnoki ezüstérmes, fedettpályás világbajnok, korábbi súlylökő Márton Anita. A következő két órában velük beszélgetek ebben a sorrendben, a stúdióban Kovács Zoltán. És a kérdés elsősorban az, hogy lehet-e azt, hogy először megismertettünk téged a hallgatókkal, mert hogy tudom, hogy az elmúlt hetekben leginkább elnökjelöltként hallhattak rólad, de azért több évtizednyi sportolói, sportvezetői, edzői múlt van mögötted. Úgyhogy kérlek, hogy mutasd be magad.
3: Szeretettel üdvözlöm én is a rádióhallgatókat, és egy kérdéssel mennék, hogy mennyire legyen mély ez az elemzés múlt tekintetében.
2: Hát amennyire gondolod magad kiadni.
3: Jó, rendben, rendben. Klasszik magyar fiúként én labdarúgással kezdtem, és ott voltam először válogatott, utána kosárlabdáztam, abban nyertem először országos bajnoki címet, és nekem az atlétika az életemben Mohácson érkezett bele, Filákovics Istvánnak köszönhetően 2006 magasságában, akkor ragadtam lent az atlétika pályán.
2: 20 éve,
3: igen. És akkor mohácsi idők tartottak 2010-ig, 11-ig, az utánpótlás korosztályokban szerintem kimagasló eredményeket értem el, az U20-as Európa bajnokságon voltam negyedik helyezett 400 méterre, meg a 4x400-as váltóval, és 2011 magasságán az egyetemváltás során kerültem föl Gödöllőre. Onnan Benkő Ákos vette át a munkát, következtek a felnőtt Európa bajnokságok, kisebb egyéni sikerrel, de a váltóval ott voltunk a legjobbak között, vagy a legjobb 16-ban, és utána Karlik Pállal dolgoztam tovább Ákosbe halála után 2013-tól 2017-ig. De 2013-tól párhuzamosan már elkezdtem edzősködni, és Gödöllőn a legkisebb korosztályal a 2003-2004-ben született gyerekekkel kezdtem. Az ides tova 13 éve volt. És 2018-ban volt egy átalakulás a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Klubban, átalakult az Egyesület elnöksége, és onnan kaptam olyan sportszakmai vezető szerepet az atlétikában a GEAC-on belül, ahol egy műhely konstrukcióba kezdtünk el gondolkozni a kollégákkal, aminek igen kimagasló példája volt például a múlt heti Európa-bajnokságon Krisz Sarolta is, vagy Enyégi Patrik döntős helyezése, de azért mondom Sacit, mert ő ott született Gödöllőn, és ott is kezdett el atletizálni.
2: Most nem, pontosan nem tudom, de talán holnap vagy holnap után lesz a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban.
3: Nem írta meg Saci, mert kérdezem tőle, hogy mikor érkezik be. Emellett 2018-ban akkor még jogelőd intézményként a Szent István Egyetemen kezdtem el dolgozni, mint sportfelelős az akkori kisebb támogatottság, már a sportirányában kisebb támogatottságú egyetemen. És 2020-ban az egyetemek átalakulásával a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen belül kaptam nagyobb sportvezetői szerepet, itt leginkább a szabadidősport és a versenysport egységesítése volt a feladat. És 2023-tól dolgozom intézetigazgatóként az egyetemen, a Testnevelési és Sportintézet vezetőjeként. Emellett párhuzamosan vittem az atlétika edzői szakmát, illetve 2019-től 2022 tavaszáig a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás referense is voltam, és mellette épült az edzői szakma is. Szerintem kitérünk majd a kérdésekkel rá, vagy legalábbis remélem, azért az edzői szakmában is vannak olyan pontok, amire büszke vagyok kifejezetten.
2: Ebben a beszélgetésben megpróbálunk mind a két félnek hasonló kérdéseket feltenni, és miután a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért indulsz, muszáj vagyok egy kicsit rákérdezni arra az elmúlt időszakra, ami kiváltotta tulajdonképpen ezt a helyzetet. Uh-huh. Ugye Gyulay Miklós lemondott, aztán egy kicsit korábbra hozta a lemondását. Szerinted mi okozta, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség ilyen helyzetbe került?
3: próbálom röviden megfogalmazni a dolgot, szerintem az elnökségen belüli kommunikációs ütközések és az ott meg nem történt döntéshozatalok kommunikálásának a hiánya a tagszervezetek irányába. Az elnökségi tagok 2024. szeptember 20-án lettek emlékeim szerint megválasztva, de stóval lassan 2 éve. És egy olyan átfedés alakult ki a magyar atlétikában, hogy a 7 elnökségi tagból 5-en közvetlen érintettséggel rendelkeztek valamelyik egyesületben. Ez nem szándékosan, de a döntéshozatali jogköröket, vagy a döntéshozata lehetőségét megbénította, és ez nem megfelelően volt kommunikálva meglátásom szerint a tagszervezetek felé.
2: Az, hogy elindulsz az elnöki pozícióért, az mikor vált számodra világossá?
3: Mielőtt a hivatalos sajtóbeszélgetés megtörtént, szerintem hónapokkal előtte sok mindenkivel beszéltem, közvetlenül atlétikában érintett emberekkel, sportvezetőkkel, amúgy nagyobb szervezet vezetőivel, hogy az én szakmai múltamat tekintve azt a típusú kommunikációs stílust, ahogy próbálok az emberekkel dolgozni, és amit az atlétikában eddig elértem sportvezetőként, illetve edzőként, abban benne van az a potenciál, hogy tényleg lehessen egy szakszövetséget vezetni, nem csak határokon belül, hanem nemzetközi porondon is ott tartani a magyar atlétikát. És ez egy hosszabb 2-2,5-3 hónapos gondolkozásmenet volt, és a korosztályom és a külső támogatottság, és leginkább a család támogatottsága is abba az irányba vitt, hogy meg kell mérettetnünk magunkat, hiszen a versenyzői múltam is erről szólt, illetve meg kell próbálni egy olyan gondolkozásmódot és kommunikációs stílus behozni, ami az elmúlt 2-2,5 évben egyáltalán nem volt jellemző a magyar atlétikára.
2: Tudjuk-e definiálni, hogy a hallgatóink is pontosan értsék, hogy mi a dolga egy sportági szakszövetségnek, és azon belül mi a dolga az elnöknek?
3: Az én meglátásom szerint ez elnökségre és szakszövetségre bontanám, mert én mindig csapatban gondolkozom. Az elnökségnek az én meglátásom szerint stratégiai elnökségi gondolkozásmóddal kell létezni egy szakszövetség élén. Ami azt jelenti, hogy egyszer és mindenkor meghatározza az irányvonalat, amit gondol az adott sportágnak, másodrészben kiválasztja azokat az embereket különböző pályázati úton, akik ezt meg tudják valósítani, és harmadrészben partnerként tekint a sportolókra, edzőkre, egyesületekre, klubokba, ezeknek az irányvonalaknak a meghatározásában. És az elnök feladata az, hogy ezt az elnökségen keresztül érvényesíteni tudja a magyar atlétika érdekében.
2: Mi volt a motivációd, amikor beadtad a pályázatodat?
3: Az a közösségi társadalom, közösségi támogatottság, amit kaptam a feltételes kérdés után, hogy mi lenne, ha beadnám a pályázatomat.
2: Ugye a Mate Geacnál közel 10 évig építettetek egy atlétikai műhelyt. Ezen tapasztalatok alapján alkalmasnak érzed magad arra, hogy egy sokkal nagyobb szervezetnek legyél a vezetője?
3: Konkrétan a válaszom igen, de kifejteném, hogy miért. Én nem csak az atlétika szakosztályt emelném ki az elmúlt 10 év folyamán, ott olyan edzőkkel dolgozhattam együtt, akik felnyitották a szememet azzal kapcsolatosan, hogy már az atlétika egyéni sportág, de mégis csapatban kell együtt dolgoznunk. Ki tudtunk alakítani egy olyan struktúrát, ahol meg tudjuk teremteni az utánpótláskorú versenyzőinknek azt a választási lehetőséget, hogy a számukra legalkalmasabb szakágat válasszák. És ezt közösen alakítottuk ki azzal a 8-12 edzővel, ez mindig kérdés, hogy éppen mennyien vannak egy szakosztályban, akik aktuálisan ott vannak. És ehhez kompromisszumképességre van szükség, érdekérvényesítésre, egymás véleményének az elfogadására, vagy éppen egy olyan véleménnyel való munkára, amivel lehet, hogy szakmailag nem értek egyet, de elhiszem azt a kollégának, amit mond, mert ő tapasztaltabb abban, és nagyobb tudással rendelkezik, mint én. Mellette, a versenysport mellett, és erről kevés szó esett eddig, 2023 márciusától én kialakítottam egy szabadidősport szakosztályt a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Klubban, ami az egyetemi polgároknak szólt. Most ott tartunk, hogy akkorára nőtt a szakosztály 2026 márciusára, hogy már át kellett adni egy olyan szakembernek, akinek kifejezetten ez az iránya. Ez számokban azt jelenti, hogy nagyjából 1100-1110-valahány egyetemi polgár lépett be az elmúlt 2 évben. Ez egy olyan szolgáltatás csomag, ami az egyetemi platformon maga nemében egyedi volt, vagy unikális 2023-ban. És ez 2 év alatt kinőtt egy olyan létszámúvá, hogy 12 edzővel, heti 30 különböző edzésformával dolgoznak és létezhetnek az emberek. Ezt azért hoztam be, mert ez egy teljesen másik szegmens a versenysporton kívül. Próbálunk itt a piacról megélni, de mégis az egyetemi polgárságnak szolgáltatni. És a szakszövetségi munka is egy ilyen irányba kell, hogy meg elmenjen. Piacról kell megélni, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy kiért vagy kikért vállaltuk a szolgálatot az elnökségben.
2: Mi a véleményed az atlétikai versenyrendszerben szereplő sportolók számáról? Sok, kevés, pont jó.
3: Mindig lehetne több. Én inkább arról az oldalról tekintem ezt a dolgot, mint ahogy utánpótlás referensként is tekintettem, hogy azok a versenyek, amik jelenleg elérhetőek korosztálytól függetlenül, azok hogy tudják leginkább szolgálni annak a korosztálynak a fejlődését. 2020-ba alakítottuk ki a kollégákkal a szövetségben azt a területi liga versenysorozatot, ami azóta is tart az U13-as, U14-es, U15-ös, illetve az U16-os korosztálynak. Azóta ez jóval lazább rendszer lett, ami az én meglátásaim szerint nem feltétlenül a fiatalok fejlődését segíti, de a területi liga rendszer az megmaradt. Sajnos közben egy másik liga rendszer eltűnt, és az ifi junior versenyzőknek például most jóval kevesebb a versenyzési lehetősége. És ha megyünk följebb a korosztályokban, az élsportolóinknak nemzetközi porondon kell helytállniuk, a pár éve megváltozott kvalifikációs rendszer okán, az megint egy külön megközelítést igényel, de közben a leginkább határon belül versenyzőknek, akik a fő hátországot adják edzéstársként, támogatóként a legjobbjainknak, nekik meg csökkent a versenyzési lehetőség, és ezt nem a versenyek számában mérem, hanem annak a struktúrájában és a rendszerében. És ezt felül kell vizsgálni, ez egyértelmű.
2: Kovács Zoltánnal beszélgetünk, aki indul a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. A kérdés az, hogy miért most? Hiszen korábban is voltak elnökválasztások, Gyulai Miklós elég hosszú ideig töltötte be ezt a pozíciót. Vagy miért nem vártad meg, hogy az ő elnöki periódusa lejár? Mondjuk nem volt mit várni, mert lemondott.
3: Most ért meg bennem az a gondolat, hogy az elmúlt 10 év során tapasztalt edzői, sportvezetői, intézményvezetői, szakásztályvezetői és intézetigazgatói tudást, szakmai tapasztalatot a Magyar Atlétika Szolgálatára szeretném nyújtani. Nagyon sokat adott nekem az atlétika és életem legnehezebb pillanataiban is, megadta azt az erkölcsi középvonalat, amihez azóta is tartom magam. Ez az egyik, a másik pedig, hogy változtak úgy a mandátum lehetőségek az elmúlt időszakban, hogy nem 2028 után van tisztújítás a magyar atlétikában, hanem részleges tisztújítás 2026 őszén van.
2: Létrehoztál a kampányban egy weboldalt, a címe egypályán.hu, és a jelmondat az egy sportág, egy közösség, egy közös jövő. Ez mit jelent neked?
3: Egyszerű, de mégis nagyon szerteágazó a dolog. Sportolóként és utána edzőként is megtapasztalhattam azt, hogy milyen kis egyesületben eljutni nemzetközi szintre, és megkapni hozzá a segítséget, és edzőként is megtapasztalhattam azt, hogy milyen a legkisebb korosztálytól eljutni világbajnoki harmadik helyezett sportoló edzéséig az elmúlt 13 évben. Az atlétika nem csak a csúcsról szól, hanem a kezdeti lépésekről is. És ebben minden klubnak, minden jelenleg nyugvó klubnak fontos szerepet szánok, és ezért egy közösség, egy sportág és egy jövő, mert mindenki ugyanolyan fontos a részlete ennek az nagy egésznek, mint a legtetején a sikert elérő sportolóink és edzőink.
2: Figyelemmel a nemrégen véget ért atlétikai Európa-bajnokságra. Nyilván ez hosszabb, kifejtős kérdés lesz, de mit szeretnél elérni elnökként, hogyha téged választanak?
3: Azt, hogy az a bizalom, az ne csak egy kimondott szó legyen, és egy ebben az időszakban egy versenyhelyzetnek egy fő mondateleme, hanem tényleg a szakmaiságon, illetve az átláthatóságon, és a közös munkának az alapjára tudjuk építeni az atlétikát, és a bizalom akkor utána magától fog megerősödni és épülni. Ha ezt már sikerülne elérni, az nagy előrelépés lenne. Ha szakmai oldalról nézem a dolgot, akkor a múlt hét sikereinek meg kell keresni az okát, nagyon, nagyon kritikusan, és vissza kell fejtenünk az elmúlt 8-10 év szakmaiságát, munkáját, és és sokkal őszintébben kell erről az eredményességről kommunikálnunk, akár pozitív, akár negatív, és meg kell találni azt az útvonalat, hogy a múlt heti eredményességet hogy tudjuk világszinten is ilyen eredményességre emelni a magyar atlétika számára.
2: Ugye, hogyha csak az érmek számát nézzük, akkor kettő, Birmingham mérlege, de én nagy híve vagyok annak, hogy egyrésztről, ha valaki világversenyre kijut és élete legjobbját megjavítja a világversenyen, azt értékelni kell. A másik, hogy ha országos csúcs születik, akkor én tőlem ötödik is lehet a sportoló. De neked mi a véleményed erről? És még kiegészíteném ezt a kérdést azzal, hogy az utóbbi időben azért elég sokat foglalkoztam ezzel a témával, miután tudtam, hogy jössz. Több helyen olvastam, hogy a dobóatléták viszik a hátukon a magyar atlétikát.
3: A kérdésed első fele az, hogy ha valaki az adott év vagy felkészülési időszak, nézzük, olimpiai ciklus egyik legfontosabb versenyén vagy időközben a felén egyéni csúcsot és országos bajnoki rekordot ér el, akkor ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy megfelelő úton haladunk, de erről az útról nem szabad letérni. Tehát ugyanúgy azon a meghatározott ösvényen kell menni tovább. Ha esetleg ennek az okát valaki nem tudja, hogy miért ért el olyan jó eredményt, vagy miért ért el olyan rossz eredményt, akkor ott segíteni kell ennek a kérdéskörnek a megfejtésében. Abban a szerencsés helyzetben van most a magyar atlétika, hogy újra van egy kifejezetten nemzetközi csillagunk Halász Bence személyében. Fogalmazhatok úgy, hogy az a dobás kiszállt a stadionból szerintem ott Birmingham, és mindenkit pozitívan érintett, és nagyon örültem én is otthon.
2: Azt nem tudjuk, hogy amelyik hozzáért a hálóhoz, az mennyi lett volna.
3: Nem most. Lesz olyan versenye szerintem Bencének, ahol arra dobásra még szükség lesz, és ezt ott érjék el edzőivel közösen. Viszont elmondhatjuk azt, hogy a sprint szakákban, akár a hosszú sprintben, akár a rövid sprintben megerősödtünk európai szinten mindenféleképpen, és Kozák Lucával és Molnár Attilával van már olyan sprint versenyzőnk, akik a világbajnokságon is döntő közelben futhatnak, és olimpián is.
2: Takács Boglárka
3: is, igen. Illetve a közép-hosszú futásban a maratoni hölgyek csodát vittek véghez szerintem.
2: Második, negyedik
3: hely. Szabó Nórával van egy személyes kapcsolatom, volt egy idő, ahol egy bizonyos háromcsíkos ruhamárkának egy futóklubjában edzősködtem, és a Nóri ott kezdett el, vagy ott is kocogott a 2016-17-18 környékén.
2: Nagyon el volt keseredve, hogy negyedik lett, és nem tudott dobogóra állni.
3: Ez a Nóri hozzáállása, és ez viszi előre, ugyanúgy, ahogy a Molnár Attila nyilatkozata is előre viszi. Szerintem egy megfelelő gondolkozásmód. Elengedhetetlen, akkor így fogalmazok ez a gondolkozásmód. A Windistól Liliana pedig hullámzó volt az ő teljesítménye, mindig rejtett tartalékokkal és nagy reményekkel álltunk az ő utánpótlás versenyeihez, ahol volt, ahol egy akadályba elesett ranglista vezetőként, és pont ezért nem lett Európa-bajnok úgy a következő korosztályokban, de úgy néz ki, hogy megtalálta azt a családi békét, azt az edzőt és azt a versenyszámot, ami igazán rá lett kitalálva az atlétikában.
2: Itt volt a Kvindics Balázsral nálam a stúdióban, és ugye tudjuk, hogy elköltöztek Budapestről.
3: Igen.
2: És Balázs távmunkában próbál pénzt keresni. És tulajdonképpen nem olyan nagyon régen kezdett a maratoni futással megismerkedni, és ahhoz képest meg még különösebben értékesnek gondolom ezt az ezüstérmet.
3: És egy fél mondat ehhez kapcsolatosan. Azok az alapok, amit Gazsi bácsitól kapott Dombóváron, Anna, vagy Lili, az elengedhetetlen volt ez a sikerhez. Mind emberi, mind élettani oldalról.
2: Beszéltél már az elnökségről, és úgy érzem, hogy fontosnak tartod azt a csapatot, akivel együtt dolgozol, vagy amellyel együtt dolgozol. Kik lennének ennek a csapatnak a tagjai?
3: Én nem szeretem ezt a csapat szót. Nekem javaslataim vannak, akik szerintem a magyar atlétikának pozitív irányt tudnának vinni, és előre mozdulást. Kis Dániel például. Ő azért az Audi Arena építésénél Győrben ott volt a Dani, az EIOF szervezésének egyik főmotorja volt, és az U18-as Euró Atlétikai Európa Bajnokságnak is egyik főmotorja volt, ráadásul a Győri Olimpiai Park üzemeltetésért ő nagyon-nagyon sokáig felelt, és most is sportlétesítmények üzemeltetésért felel, amellett, hogy az atlétikát végtelenül szereti. Ilyen például a Herman Sándor, aki a 2023-as atlétikai világbajnokságon versenyirányító helyettes volt, és a 2026-os Ultimate Championship-en is ez lesz a feladatköre. Emellett a Gyula István memoriálokon folyamatosan ezt a fő feladatkört látja el. A fórumokon én úgy fogalmaztam, hogy annyira mondhatom azt, hogy ő tényleg fizikálisan fölülről nézi az atlétika pályát, hogy mire lehet szüksége az atlétikának, eladhatóságban, kinézetben és képértékben, ha fogalmazhatok így. Szeles Bálintot bízom benne, hogy az atlétikát szerető embereknek nem kell bemutatni. Bálint emberi mi volt a kitartása és talpabírósága egy olyan stabil égköve lehet a magyar atlétikának, ami miatt ő fontos lehet mindenféleképpen. Az én elgondolásaim szerint, és Stojlovszky Gabriella pedig azt a paraatlétikát tudná képviselni az elnökségben, ahol nagyon nagyot léptünk előre az elmúlt két olimpiának köszönhetően, és Ekler Lucának és Szalma Lászlónak köszönhetően, és a nemzetközi porondon is egyre meghatározóbb a paraatlétika jelenléte az atlétikán belül.
2: Kovács Zoltánnal beszélgetünk, aki indul az Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójára, és közben tettél személyes vállalást is, ugye elengeded a szakosztályvezetői, és később talán az edzői szerepkört is. Miért?
3: Szerintem egy országos szakszövetség vezetőjének nem lehet közvetlen érdekeltsége egyetlen egy egyesületben sem.
2: Akkor ez vonatkozhat az elnökségi tagokra is?
3: Az én elgondolásom szerint hosszú távon igen. Az általam javasolt személyek ezt a típusú munkát és átgondolását, hogy a közvetlen érdekeltségeiket, hogyha úgy alakul szeptemberben másodika után, hogy a mi gondolatmeneteink szerint halad tovább az atlétika, ők ezt vállalták. Enélkül nem javasolnám őket. És ezt nem azért mondom, mert bárki rosszat akarna a magyar atlétikának, hanem meglátásom szerint egy közvetlen érdekeltségnél két dolog történhet. Vagy túl szigorú vagyok azzal a közeggel, ahol közvetlen érdekeltségeim vannak, vagy egy bizonyos szint után túl megengedő. És ez nem szándékos, ilyen szerintem az emberi természet. Úgyhogy ennek okán, ahogy említettem, én a szabadidősport szakosztályi munkát már leadtam, ahogy nyilvánossá vált az elnöki tisztségért való indulásom, a GEAC Atlétika szakosztály vezetői munkájáról is lemondtam, és a tavalyi évben már elkezdtem háttérbe szorítani az edzői tevékenységemet, és a 2026-os versenyszezon után azt végleg leteszem.
2: Az egypályan.hu weboldalon elolvasható a programod, letölthető PDF-ben, de hogyha egy picit beszéljünk erről, hogyha szeptember 2-án megválasztanak, akkor egyszer csak annak a napnak vége lesz, lemegy, és másnap föl kell. 3-án mi lesz az első ügy, ha téged választanak meg, amihez hozzányúlsz?
3: Egy állománygyűlés, hogy mindenki a szakmai munkája alapján kerül megítélésre. Lényegtelen, hogy mi volt előtte a véleménye. Ha azt látom, hogy a magyar atlétikáért és az elnökségi tagokkal azt látjuk, hogy a magyar atlétikáért hajlandó mindent megtenni, akkor annak az embernek a magyar atlétikáért kell dolgoznia. Emellett fontos elkezdenünk a tagszervezetekkel a még közvetlenebb kapcsolatfelvételt, hogy mik azok a hiánypontok, amin ők változtatnának, illetve a vállalásainkban van felsorolva több pont, de el kell kezdenünk az alapszabály átvizsgálását, felülvizsgálatát, az SMS felülvizsgálatát, illetve el kell kezdenünk dolgozni azon, hogy tudunk transzparensebb, pénzügyi beszámolók szempontjából transzparensebbek lenni.
2: Tehát a rendszer szintű változásokról beszélsz, és nem személycserékről.
3: Egyáltalán nem. Egyáltalán.
2: Beszéljünk egy picit a versenyrendszerről, még ugye tart a szezon, tehát még például a csapatbajnokság ugye hátra van. Mit gondolsz arról, hogy jól működik-e most a Magyar Atlétikai Szövetség versenyrendszere? A fedett pályás szezon nyújt-e kellő támogatást a szabadtéri versenyekhez? Időben rendben vagyunk-e? Jókor kezdődik, időben fejeződik be? Van-e a sportolóknak kellő idejük a regenerációra, pihenésre, később aztán edzőtáborra, külföldre, magaslatra?
3: Három szempontból közelíteném meg a dolgot. A legfiatalabbak, vagy három korosztályt tekintve közelíteném meg a dolgot. A legfiatalabbak szempontjából kölyökből atlétikai program, vagy U12-es, U10-es korosztály programja. Nagyobb részt kell vállalni a szövetségnek annak érdekében, hogy még több helyi verseny legyen a gyerekeknek. Ez leginkább azért szükséges, hogy azokat a kisrejtett tehetségeket fel lehessen fedezni, akiket hosszú távon lehet majd menedzselni a magyar atlétikában. ha azt nézem, hogy a területi liga versenyekről beszéltünk, szerintem az szükséges megtartani, sőt még akár egy szigorúbb keretrendszerbe visszahelyezni. Az U18-as, U20-as korosztálynak szükségét látom egy újabb versenyrendszer kialakítására. Nekik volt egy versenyrendszer emlékeim szerint 2018-19-ig, ami utána kifutott, ez volt az IFI és a Junior Liga. Ezt át kell gondolni, hogy lehetne visszahozni, és nem feltétlenül a legjobb juniorkorú meg ifjúkorú versenyzőink miatt, hanem pont azok az edzéstársak, vagy nem annyira jó ez a szó, de a másodvonal megtartása miatt, akik a magyar atlétikának nagyon sokat tudnak adni idővel más szegmenseken belül. A felnőttek versenyrendszerében én úgy látom, hogy a nemzetközi versenyek számát szükséges növelnünk. Annak érdekében, hogy ezt a nehezebbé vált kijutási rendszert, ami meglátásom szerint eljött az elmúlt pár évben a ranglistás kijutási lehetőségek az atlétika világversenyekre, jobban tudjuk támogatni a saját sportolóinkat.
2: Van Magyarországnak egy olyan aranykategóriás versenye, amely pont emiatt a ranglista pontrendszer miatt nagyon fontos, és most már jóval több, mint 15 éve rendezik meg, egészen pontosan 16 volt már belőle. Ez az egyik olyan, vagy talán egyetlen olyan a Formula 1-en kívül, amit minden évben megrendeznek. Mi a véleményed erről?
3: Mindig csodálattal néztem ezt a versenyt, és sajnos én nem jó tapasztalom, a Rudisának nyulasztam volna Székesfehérváron, de bemelegítés közben megsérültem, úgyhogy sajnos azon a Gyulai Memoriálon nem futottam, és ha emlékeim nem csalnak, egyszer vagy kétszer volt a Rudisa a Gyulai Memoriálon, úgyhogy ez nagy élmény lett volna.
2: Egyszer, ha jól emlékszem, a Spirjev Bozsidár díjat is megkaptam.
3: Igen. Ez elengedhetetlen égköve lenne a magyar atlétikának, hogy a Gyulai Memoriát megtartsuk. De emellé szükséges olyan alacsonyabb kategóriai nemzetközi versenyek kialakítása, ahol tényleg tudnak nemzetközi tapasztalatot és megfelelő pontokat szerezni a sportolóink.
2: Itt ezüst és bronz kategóriás versenyekre gondolsz?
3: Igen, vagy B és C kategóriás versenyekre. Igen.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban pedig Kovács Zoltán, ő az egyik jelölt a Magyar Atlétikai Szövetsége elnöki posztjára. A másik jelölt Márton Anita, szerettük volna, hogyha Anita is itt ül ebben a stúdióban, ő viszont külföldön van, így nem tudott eljönni, azért vele a beszélgetést néhány nappal ezelőtt rögzítettük, és amikor mondtam neked nagyjából 8-10 nappal ezelőtt, amikor ezt fixáltuk, ezt a mai interjút, hogy lehet, hogy dupla beszélgetés lesz, kettős interjú, akkor azt mondtad, hogy ennek örülnél.
3: Igen, szerintem szükséges a most már biztosan vált két eltnök jelöltnek a vezetői gondolkozás módját megismerni a magyar atlétikai társadalomnak, és úgy gondolom, hogy egy közös interjú, egy közös fórum erre megfelelő platformot adhatna.
2: Amikor hívtalak, akkor éppen Nyíregyházára mentél egy egyesülettel találkozni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag járod az országot, és több különböző méretű taglétszámú egyesülettel találkozol. Mit szeretnél elmondani nekik?
3: Szeretném bemutatni azt a program elemrendszert, amit mi gondoltunk közösen a magyar atlétika további fejlődése érdekében, de itt mindenféleképpen kihangsúlyozom azt nekik, és itt is el kell mondanom, hogy ez nem egy lezárt dokumentum. Én pont azért járom az országot, tartok nyílt fórumokat, fogok is nyílt fórumokat tartani, megyek személyesen edzőkhöz, klubvezetőkhöz, hogy minél inkább megismerjem azt, hogy mik lennének azok az elemek, amik a saját napi működéseikben segíthetnek ahhoz, hogy abban a bizonyos létrefokokon előrébb tudjunk jutni, és egyre több olyan pozitív vélemény jön a programmal kapcsolatos, és annak a kiegészítésével kapcsolatos, hogy mik lennének azok a programelemek, vagy javaslatcsomagok, amiket érdemes lenne beemelni a következő időszakban.
2: Mennyit tudsz a Magyar Atlétikai Szövetség anyagi helyzetéről, illetve a jövőről, hiszen ugye a sport szakállamtitkárság jelezte, hogy a jövőben érdemben nem változik majd a sport támogatása, de például a sportrendezvények kapcsán majd előnyt élveznek azok a versenyek, amelyek bevételt is tudnak hozni. Magyarán honnan lesz pénz, és lesz-e elég pénz, lehet-e például a piac felé nyitni?
3: A Magyar Atlétikai Szövetség előző évi, idei évi vagy a régebbi költségvetéséről pont annyit tudok, mint bármelyik küldött, aki szavazhat szeptember 2-án. Negyik éves rendes küldött gyűlés előtt a szövetség kiküldi megfelelően a főkönyvi kivonatot. Abban a 2025. évi főkönyvi kivonatban is jól kirajzolódott, hogy megfelelő minőségű tartalékkal rendelkezik a Magyar Atlétikai Szövetség. Az én meglátásom szerint. De ezt úgy mondom, mint egy olyan intézetnek a vezetője az egyetemen, ahol 40 létesítménnyel és közel 50 alkalmazottal dolgozunk, úgyhogy körülbelül rálátok arra, hogy mi az a hosszú távú gondolkozás, amit egy állami forrásból szükséges tartalékként képezni ahhoz, hogy működni tudjon az adott szervezet picit ínségesebb időkben is. Az állami sportirányítás iránymutatás az én meglátásom szerint egyértelmű. Támogatjuk a nemzetközi versenyek rendezését abban az esetben, ha tényleg dolgoznak azon a szövetségek, hogy ezeknek a versenyeknek ne csak élvezeti értéke legyen, ne csak a hovatartozást erősítse, hanem kereskedelmi bevételt is tudjon generálni. Gyakorlati példát tudok mondani ezzel kapcsolatosan. Mi a tavaly évben Gödöllőn elkezdtünk egy félmaratont, amire az idei évben, ez már a második félmaraton lesz, nagyjából olyan 4000-5000 ember fog részt venni, legfiatalabbtól a legidősebbekig különböző távokon, és most már 13 vagy 14 támogatója van egy év után ennek a maratoni versenynek. Ezek helyi támogatók, de szerintem a szövetségnek el kell tudnia készíteni azt a minőségű kiajánlót, amivel a megfelelő szakember, amit az elnökség kiválasztott, igenis tudja ezeket a gazdasági érdekeket képviselni a kereskedelem vagy a piac számára, és partnerként tud tekinteni azokra a támogatókra, akik várhatóak a magyar atlétika számára. Ennek fő irányvonalnak kell lenni, az egyértelmű.
2: Említetted, hogy jó lenne több olyan verseny, amelyen a magyar sportolók tudnának világranglista pontokat szerezni. Ezeknek a versenyeknek a helyszíne lehet a Zsivocki Gyula Atlétikai Központ, aminek a helyzete, illetve a kihasználtsága szerinted rossz, normális, éppen jó, megfelelő, lehetne jobb?
3: Atlétika szempontból mindenféleképpen lehetne jobb. Más rendezvények tekintetében nem tudok választ adni, mert nem vagyok tisztában a stadion technikai feltételeivel, mosdószámmal, nézőszámmal, stb. De a NAK-hoz kapcsolódik egy igazán magas minőségű és egyedülálló maga nemében Közép-Európa edzőpálya. Közép-Európában egy edzőpálya, aminek a kihasználtsága nagyon alacsony a magyar atlétika szempontjából. És ennek a kihasználtsága mindenféleképpen szükséges javasolni, vagy szükséges fejleszteni. Kettő külön helyszín van ott a gondolatomban, NAK-nál van a csodálatos stadionunk, csodálatos kilátással, világra szóló események helyszínén szolgálhat. 23-ban ilyen volt a VB, a Gyula István Memorial, ilyen volt már kétszer, az elmúlt időszakban is ilyen lesz az Ultimate Championship, miért ne lehetne idővel egy Európa bajnokság, vagy bármilyen kimagasló atlétika esemény, és van egy edzőpálya, amit meglátásom szerint sokkal jobban kellene használnia a Magyar Szövetségnek, közvetlenül, és így közvetve a kluboknak és az arra érdemes versenyzőknek, sportolóknak.
2: Ha már említetted az Ultimate Championship-et, az atlétikai világdöntőt, ez használ a magyar atlétikának jó reklám, az országnak jó reklám, a sportágnak? Melyik kategóriába helyezett? Ugye szeptemberben rendezik, nem sokkal az elnökválasztás után.
3: Több egyesülettel, edzőkollégával, szakosztályvezetővel beszéltem a 2023-as atlétikai világbajnokság után, hogy ők hogy állnak most a gyereklétszámmal és az érdeklődőkkel. Nagyon pozitív irányba ment el az atlétika megítélése az itthoni társadalomban, és úgy gondolom a 2026-os Ultimate Championship ennek egy következő lépcsőfoka lehet. Innentől a klubok, és így a szövetség feladata, hogy ezeket a fiataloknak megtartsuk, és olyan pályát mutassunk nekik, a szüleiknek és az edzőiknek, ami miatt érdemes nekik hosszú távon az atlétikában gondolkozni.
2: Ha már ezt említetted, ugye a világbajnokság egyik szlogenje az volt, hogy a VB nem cél, hanem eszköz, és az volna a kérdés, hogy ugye most már 3 éve volt az atlétikai világbajnokság, a sportág megfelelően élt azokkal a lehetőségekkel, amelyeket egy ilyen sikeres világbajnokság kínált neki?
3: Rövid távon én úgy látom, hogy igen, a hosszú távra még várnunk kell. De Szerintem tudunk olyan sportolót mondani a múlt heti Európa-bajnokságon, aki a 23-as világbajnokság után döntött el, hogy ő tényleg folytatja ezt tovább, például Brukkel Lili. Tehát ő volt a befutó ember, váltótag a 4x100-nál. Egy nagyon fiatal lányról beszélünk, aki megfelelő munkában részesül szerencsére egy edzésfeltételekben az Újpestnél és Nyilasi Péternél, de biztos vagyok benne, hogy az ő gondolataiban a 23-as világbajnokság megerősítés volt, mert Lili emlékeim szerint akkor lehetett 17 éves.
2: Olvasva az egypályán.hu-n a programodat, sokat írsz az átláthatóságról, a szervezeti működésről, de adódik a kérdés, hogy akkor hol marad maga az atlétika?
3: Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az atlétika az origó maradhasson. Meglátásom szerint egy kiszámítható versenynaptár, egy kiszámítható versenykiírási megjelenési rend például, hogy mikor milyen verseny van, és kifelel azért. A legnagyobb versenyeinknek, a gazdasági beszámolóinak a nyilvános elérhetőségei, és egy olyan bizalmat épít, ami az atlétikában most egy picit homályosabb, és ez szükséges megerősíteni. Az atlétika az origója minden ilyen változásnak és változtatás igénynek, akár szervezeti változtatás, akár személyi változtatás lenne a jövőben.
2: Ha már említetted Lilit, aki ugye az atlétikai világbajnokság hatására hozott döntést, hogy tervezed a sportolókkal való párbeszédet? Beszéltünk már ugye itt arról, hogy ki mindenkit gondolsz a szövetségen belüli munkatársnak, de hogyan tudsz hangot találni majd azokkal, akik tulajdonképpen az eredményeket hozzák ennek a sportágnak?
3: Kettős és hármas életpálya modellben gondolkozom, és ezt megint külön emelném utánpótlás korosztályra és felnőtt korosztályra. Fontos azt mindenkinek megértenie, hogy a szövetség célja az, hogy az élsportolók mellett kiváló embereket is neveljünk. Ehhez viszont egy olyan hosszú távú programban kell gondolkozni, ahol szorosabb együttműködést kell kidolgozni az egyetemekkel. És ezt azért tartom fontosnak, mert nem csak a magyar atlétikában, hanem a magyar sport egyik legnagyobb nehézsége az, hogy a 19 és 23-24 éves korosztályban hogy tartsa meg a kiváló sportolóit. Az Atlétika Szövetségnek meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a sportolónak ne kelljen dönteni az egyetemi tanulmányok, vagy felsőfokú tanulmányok és az élsport között. Ezért szükséges meglátásunk szerint egy tehetséggondozó bizottság kialakítása, ami nem csak felfedezi azt az adott szemét, hanem hosszú távon tovább tanulási és sportban továbbfejlődési lehetőséget mutat a szülőnek, a sportolónak és a nevelőedzőnek és a nevelőegyesületnek is. Ehhez kapcsolódna amúgy egy átigazolási szabályzat felülvizsgálat, annak a módja és szükség szerint az ilyen típusú költségtérítés emelése is a terveink között van.
2: Vannak olyan sportolóink, gondolok itt Molnár Attilára, aki Femke Boll csapatával készül, de említhetném akár Kleckner Hangát is, hogyha téged választanának meg, és hasonló típusú kérésekkel keresnének meg sportolók, akkor hogyan kezelnéd ezeket?
3: Személyes tapasztalatot tudok elmondani. A tavalyi évben Mátó Sárával leültünk személyesen beszélni. Tanítványom Sári, de félig volt tanítványom, hogy mi lehet az az út, hogy ő ne csak világversenyen résztvevő, hanem később európai bajnoki döntős, világbajnoki döntős, és esetleg olimpiai döntős lehessen. És az a típusú megközelítés, amivel mind a ketten gondolkoztunk, azt mutatta, hogy a sikeres három évnyi munka ellenére, hogy világjátékokon harmadik volt, és világbajnokságra is kijutott, és EB döntős, valamin változtatni kell. Ezért az Emma Zaplatelovával felvettük a kapcsolatot, és úgy az ő edzőjével, a Brent Peterssel, a Femke Bollnak volt a nevelőedzője, mielőtt a belga szövetséghez került a Brem, és leültünk beszélni hármasban, hogy mi lehet az irányvonal. És a 2025-26-os szezonnak a fő irányvonalát azt a Brem szabta meg a Sárinak, és én pedig visszaavanzsálódtam pályaedzővé, aki ott van és kontrollálja azt a munkát, ami ott történik, és ha valami ott vesz észre, akkor javaslatot tesz. Sári idén futott egy 3/10-es egyéni csúcsot 3/4 év közös munkából. Az Európa-bajnokság nem sikerült jól. Ilyen van, ennek meg kell találni az okát. De úgy gondolom, hogy ez a 3/10-es fejlődés egy 25 éves atlétánál mutatja azt, hogyha mind a sportolóban, mind az edzőben, vagy a klubvezetésben megvan az az igény, hogy jobbá váljunk, akkor miért ne lehetne nyitni nemzetközi tudás irányába? És ugyanilyen munkaháromszög alakult ki, például Kovács Árpi, a Harvardi tanulmánya és a Harvardi edzője és az itthoni munkánk között.
2: Én olvastam a programodat, és találtam benne egy érdekes dolgot. Szerepel benne az AI, a mesterséges intelligencia használata, ami hát egy ilyen alapsportág, egy ilyen tradicionális sportág esetében talán szokatlanul hangzik.
3: Fiatal sportolóként mindig azt hallottam, hogy 15-20 évvel le vagyunk maradva a nyugati gondolatokhoz, módszertanhoz, fitness eszközökhöz, mindenhez képest. De csak egy egyszerű példa, 1980-ban a Swiss Bolt, vagy magyar nevén Fitbolt már használták az Egyesült Államokban, nálunk pedig igazán 2000-es évek vége felé, a 2010-es évek elején érkezett be. Úgy gondolom, hogy ebben az informatikai fejlődésben, amit a mesterséges intelligencia adhat, nem szabad lemaradnunk. És inkább az élén kell lenni ennek a használatában, mintsem valakitől majd átvenni ezt a dolgot. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak a döntéshozatalt segíteni meg azoknak a személyeknek számára, az edzőknek és a sportvezetők számára, akik ezekre a döntésre fel vannak jogosítva. Ez egy döntéshozatali folyamat meggyorsítás lenne az én elgondolásaim szerint, és leginkább az elmúlt 4-5 év eredményeinek a feldolgozása, az elérhető adatok összesítése lenne.
2: Mert már érintettük, de ugye az utánpótlás talán minden sportági programban szerepel. Ez egyrészt nálad konkrétan mit jelent, másrészt ugye említettük, hogy van olyan, aki a világbajnokság hatására döntött úgy, hogy részben marad az atlétikában, folytatja, részben pedig reményeink szerint sokan vannak, akik akkor döntötték el, hogy atletizálni kezdenek. Tehát egy nagyon érzékeny területről van szó. Hogy fogod kezelni, ha téged választanak?
3: Mindenféleképpen meg kell vizsgálni a kölyökből atlétika programnak az elmúlt időszakban végzett pozitív hatását. Meglátásom szerint negatív hatása nem volt, de hogy arra, hogy tudunk tovább építkezni. Ez elengedhetetlen lenne. Szorosabbá kell tenni a kapcsolatot a közintézményekkel, szövetségi oldalról, iskolákkal.
2: Itt nagyon komoly versenyhelyzet van egyébként, mert elég sok sportág járja az iskolákat, már akik be tudnak menni, és akik tudnak olyan programot nyújtani, de azért elég komoly a konkurencia.
3: Én nagyon hiányolok egy városi atlétika versenyrendszert, ami az én időmben még volt, és onnan lehetett tovább jutni a megyei atlétika versenyre, és onnan lehetett a Diák Olimpia országos döntőjébe bejutni. Nyilvánvalóan ez partnerséget igényel a MASZ és az MDS között is, hogy ennek a versenyrendszernek a kiszélesítésében, mélyítésében hogy lehetne közösen együttműködni.
2: Zárójel MDS, Magyar Diák Sportszövetség.
3: Magyar Diák Sportszövetség, igen. Igen, igen. Ott is van egy atlétika bizottság, ahol olyan személyek ülnek, akiknek az atlétika fontos, de közben mégis egy szélesebb perspektívából látják a magyar sportot, hogy abban hol lehet az atlétika helye. Fontos, ahogy említettem, megvizsgálnunk az átigazolási szabályzatot, ez inkább az egyesületeknek segíthet támpontot, és a 2-3-as életpályamodell közvetlen elérhetőségét kell biztosítanunk a szülők és a gyerekek számára, amit említettem, hogy miért érdemes az atlétikában maradni, miért érdemes időt, energiát rászánni arra, hogy én igenis itt maradjak, és ne csak egy dologban legyek kimagasló az életben, a tanulmányokban, hanem mellette sportban is alkalmas vagyok erre.
2: Gyulai Miklós járt itt nálam, és egy érdekes dolgot mondott, azt mondta, hogy vannak olyan klubok, amik tulajdonképpen nincsenek, de benne vannak a rendszerben. Ezekkel mit kezdenél?
3: Az a cél, hogy legyenek, ne csak benne legyenek a rendszerben. Talán a második, harmadik kérdés után mondtam azt, hogy az inaktív klubok aktivizálása egy nagyon fontos irányvonal lesz, mert minden egyes befutó hajszálér elengedhetetlen lesz ahhoz a főütőérhez, amit a magyar atlétika csúcsa jelenthet.
2: Vissza még a programhoz, mert hogy szerepel benne egy social media mentor rész is. Mi lehet a dolga az Atlétikai Szövetségnek a social media mentor programmal?
3: 2026-ot érünk, és ha meglátásom szerint belegebedünk, akkor se tudjuk kivenni az utánpótlás sportolók kezéből a telefont, a mobil internetet, és így a közösségi médián való létet. Szerintem egy szövetségnek meg kell teremteni azt a tájékoztatási platformot, akár fogalmazhatjuk workshopnak is, hogy a legjobbjainknak, 20-as korosztályon gondolok erre, hogy a legjobbjainknak egy olyan tudástárat adjunk a kezükbe, hogy ők eldönthetik, hogy és tisztában látják, hogy hogy lehet használni a közösségi médiát, mire lehet használni, milyen előnyei és hátrányai lehetnek számukra, és meglátásom szerint ez közvetve, ha valaki ezzel szeretne élni, még profitbevétel segítséget is jelenthet az adott személynek.
2: Szintén érintettük már, de a programban több olyan is elemet is találtam, ami túlmutat a klasszikus atlétikai versenysporton. Ez például a paraatlétika, vagy említhetném a nők az atlétikáért programot. Mi ennek a gondolata?
3: Az atlétika az nem csak az olimpia, és nem csak az épek sportja. Az a típusú nemzetközi fokozatosan növekedő elismerés, amit a parasportolók kapnak teljesen megérdemelten a személyiségükkel, a hozzáállásukkal, a céltudatukkal és a struktúráltságukkal, annak fontos része kell legyen. Ez fontos részé kell tenni az atlétikában. És vannak már most is a magyar atlétikában, vagy régebben is voltak, akár csak a biacsíkrekről beszélünk, akik meghatározóak voltak paraatlétaként. Ennek a sporták fejlesztésben a kidolgozások után egy meghatározott koncepciónak kell lenni, hogy paraatlétika szempontjából is tudjunk utánpótlás nevelésről beszélni. Mert jelenleg nem beszélhetünk erről a dologról. Ebben bízom benne, hogy azok a kimagasló paraatlétáink és a velük dolgozó szakemberek partnereink lesznek egy olyan projektben, ami ezt kidolgozna. A Nők az Atlétikáért programban pedig a gondolat maga túlmutat az atlétikán, de szerintem elengedhetetlen, hogy azoknak a nőknek, akik edzőként, sportvezetőként, szakemberként szeretnének meghatározó tényezői lenni a magyar atlétikának, lehetőséget és teret biztosítsunk ennek a tudásnak a megszerzésére.
2: Van ugye egy másik jelölt is, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójára, Márton Anita, és hát mi szerettünk volna lenni ennek egy fóruma, hogy itt egy eszmecsere létrejöjjön, de Anita külföldi tartózkodása miatt ez nem jött össze. Te viszont mégis egy nyilvános ilyen típusú eszmecserére hívtad őt. Miért tartod ezt fontosnak?
3: Én továbbra is szükségesnek gondolom, hogy azokat a programelemeket, amik akár az Anita programjaimban, vagy az én programjaimban is, én programelememben is megtalálhatóak, az atlétika társadalom a mi szánkból hallja, hogy az mit akar, és milyen irányba szeretnénk ezzel tovább vinni a magyar atlétikát, mint vezető, mint az atlétikában dolgozó szakember. Ehhez úgy gondolom, hogy egy közös fórum, egy elnökjelölti eszmecsere lehetne a legalkalmasabb.
2: És ha nem jön össze?
3: Én azt elfogadom, tiszteletben tartom, és szeptember 2-án ez alapján tudnak dönteni a küldöttek.
2: Nagyjából fél időben vagyunk az olimpiai ciklus tekintetében. Létezik ugye egy LE10 program, ennek nagyon komoly céljai vannak. Az a kérdésem, hogy a kvótaszám eredmények tekintetében most hová pozícionálod a magyar atlétikát?
3: Én úgy látom, hogy most jobban állunk, mint 2024-ben voltunk, de a fő célnak annak kell lenni a következő két évben, hogy amit a múlt heti Európa-bajnokságon tapasztaltunk, azt szinte 100%-osan át tudjuk emelni a következő évi világbajnokságra. Ha létszámban nem is, de az eredményesség az nagyon fontos, illetve megpróbálni ezt továbbvinni az olimpiára 2028-ra.
2: Ugye beszéltünk arról, hogy jó lenne, ha olyan típusú versenyek lennének, amelyen a magyar sportolók világranglista pontokat tudnának szerezni. Ebben az irányban hogyan lehet elindulni? Tehát vannak ugye olyan világversenyek, amelyekre pályázni lehet, van olyan világverseny, ami kijelölés alapján zajlik, hogy mi az útja, módja annak, hogy egy a rendszerbe frissen bekerülő elnök legyél az te, vagy legyen ez Anita, most elkezd mondjuk a World Athletics felé kommunikálni a tekintetben, hogy létesítményünk van, sportolóink vannak, ha bevételt tudunk generálni, akkor állami támogatásunk is van, szeretnénk versenyeket rendezni. Mi ennek az útja, módja?
3: Ha vannak jó minták, akkor azokat szükséges átvenni, és ennek érdekében a kollégáimmal elkezdtük több körülöttünk lévő országnak akár a programjait vizsgálni, akár a társadalmi elismerését vizsgálni az atlétiken belül, és a versenyrendezési struktúrájukat is nemzetközi verseny tekintetében. És Belgiumban van egy nagyon érdekes verseny, ami bronzkategóriás verseny, aminek a fő irányvonala az, hogy azon azok a versenyzők, fordítva mondom,

0: Ennek hogy lehet piac értéke? Ez megmutatja, hogy egy ilyen versenyen például 1544 induló volt a férfiak között. Nagyjából 13 nemzetből voltak indulók. Ezenek szerintem lehet képértéke. És ezeket a jó tudásokat, know-how-kat szeretnénk behozni, és természetesen a saját rendszerünkbe integrálni, amennyire lehet, és ez lehet egy piaci támogatón keresztül is akár.
1: Gondolkodtál-e azon, hogy a régiónk országaival, akár a szomszédos országokkal is lehetne közösen együtt dolgozni? Most hadd ne soroljam fel, hogy hány szerb, horvát és ukrán sportoló szerepelt akár a mostani Európa-bajnokságon, csak Mahucsikot, ha említem, hogy van-e a fejedben olyan, hogy fölveszed velük a kapcsolatot, amennyiben téged választanak meg, és valami jót csinálni közösen?
0: Igen, szerintem a közös munkánk az Emma Zaplatelovával, a Bram Peterssel és a Sárival, ez már egy első jellépés volt. A kollégáimmal arról beszéltünk, hogy ha lehet Balkán bajnokság ebben a versenyrendszerben, amit a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elfogad kvalifikációs versenyként, akkor miért ne lehetne egy közép-európai bajnokságot is csinálni?
1: Ha ezt a beszélgetésünket hallgatja egy olyan küldött, aki még bizonytalan, aki nem döntött el, hogy majd szeptember 2-án kire szavaz, akkor neki mit üzennél?
0: Ha kérdése van, szeptember 2 előtt hívjon fel, írja meg nekem, tegye föl, és ha tud, akkor jöjjön el a következő nyílt fórumra, mi majd Győrben lesz. Illetve azt a típusú kiszámíthatóságot, tudatosságot és szakmaiságot arról tudom biztosítani, hogy amit a Matege Acban is hoztam, és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem intézetigazgatójaként is hozom, azt tenném a magyar atlétikáért is elnökként.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kérj egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentülete a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai két vendégünk itt élőben a Nemzeti Sportrádióban, Lendvai Zoé, valamint Schmuck Tünde, az U20-as Európa-bajnok női vízilabda válogatott két tagja, a BVSC két játékosa, mind a kettő a második szezonját kezdi ott. Sziasztok! Köszönöm, hogy bejöttetek, ezek szerint egyikőtök sem megy el pihenni.
3: Szia! Terve volt, hogy elmegyek, de inkább szerintem a repülésből most már elegem lett így a nyárra, úgyhogy én maradok itthon.
2: Mert hogy olyan sok helyre mentél, ugye volt egy Sydney túra, mert hogy te a felnőtt válogatottál a világkupán, ott voltál Ausztráliában.
3: Igen, az egy bő 22-3 órás út volt, igen, oda-vissza, igen, utána volt még egy 2x4 órás portugáliai út, úgyhogy én az autónál és a sétánál maradok így a nyárra.
2: Tünde, te ugye nem mezőnyjátékos, vagy hanem kapus, és hát majd külön beszélünk Torma Lucáról is, akinek szintén kellettek a bravúros védései, például a spanyolok elleni döntőben, amit 5 méteres párbajban nyertünk meg. Mondtam, hogy második szezonodat kezdett majd a BVSC-ben, és itt a válogatottban ezek szerint az utazást azt, vagy hát válaszol inkább te is, hogy utazni szeretsz még, meguntad. Nem voltál Sydneyben a felnőtt
4: válogatottal? Igen, én Sydneyben nem voltam, nekem csak a portugáliai repülőutak maradtak, én el fogok még utazni, és én megyek még nyaralni most ebben a 2 hét pihenőben.
2: Fizikailag vagy fejben fárad el jobban egy
3: vízilabdázó? Fejben.
4: Szerintem fejben.
3: Szerintem is.
4: Még ilyenkor bennünk van a tűz és az adrenalina EB-ből, és ilyenkor még edzeni talán még bírnánk is, de fejben ilyenkor nagyon ránk fér a pihenő, de nyilván fizikálisan is.
2: Tehát még lehet, hogy játszani is könnyebben be tudnátok ugrani a medencébe, de a mentális erő az már nem segítene, mert igen, az teljesen elfogyott, mondjuk Zoé nálad akkor, hogy, mert Tündire meg azt el kell mondani, hogy ugye a felnőtt válogatott a bőkeret tagja vagy, de ott még nem mutatkoztál be, mind a ketten 19 évesek vagytok, tehát előttetek még a jövő.
3: Hogyha nem így sikerült volna talán ez az EB, hanem egy rossz élmény lett volna, akkor biztos, hogy én mentálisan lenullázom magam, mert azért Sydneyből úgy mentünk, hogy azért nagyon kifárasztott minket. Igaz, csak 3 meccs volt ott, tét meccs ugye a világkupán, de azért az a 2 hét, végig 2 hétig kint voltunk, az az izgatottság, meg az izgalom. Én azért Portugáliában nehezen álltam így át, mert ugye azért innen is nagyon nehéz így a felnőttből vissza a korosztályba. Szóval azért ez is nagyon nehéz mentálisan, viszont így, hogy tudok építkezni abból, ami ott történt, és hogy ilyen jól sikerült, hál' Istennek ez az EB, így azt mondom, hogy egyébként annyira nem nulláztam le magamat így fejben.
2: Fontos kérdés, hogy ahogy említettem, 5 méteres párbajban, tehát igen, csak mentális próbatétel volt ez a spanyolok elleni U20-as EB döntő, és 98 mérföldben nyert legutoljára, vagy legutóbb ezt megelőzően a női vízilabda válogatott ilyen korosztályos verseny, tehát U20-as EB-t. Roppant mond érdekelne, hogy az első nyilatkozatokban azt láttam a közösségi médiában is, hogy többen azt mondtátok, hogy mi úgy mentünk ki, hogy ezt mindenképpen meg fogjuk nyerni. Ugye itt Hajdukatát is, Tibapannát is, akik Szabijukat töltik, mondhatnám, és Varó Esztert, tehát akik a felnőtt válogatottban ugyanúgy szerepelnek, mint te Zoé. Ennyi? Ilyen egyszerű, hogy ez volt a sikertétke, hogy ti nektek ezt meg kell nyerni, meg fogjátok nyerni?
3: Nem. Abszolút nem, sőt, viszont azt gondolom, hogy ezzel a csapattal ilyen mentalitással igenis könnyű volt, és akár fejfej lett a vége ennek a mérkőzésnek, végig azt éreztem, hogy így uraljuk a meccset, és már nem akartam mondani a lányoknak, de én már mentünk a buszon a meccsre, és akkor is éreztem, hogy bármi van, itt meg fogjuk nyerni a mérkőzést. Nyilván nem volt könnyű, sőt, én már meg a szerintem beszélhetek a másik 4 felnőtt válogatott játékos nevében is, hogy én már tényleg a végén úszni se tudtam már fel le, annyiszor úsztunk fel le, szóval nem volt azért könnyű, de hogy így jobbra-balra néztem és láttam a csapatot, így abszolút könnyebb volt, hogy ezeket a fejeket látom.
2: Tündi, neked hogy fogalmazódott meg, hogy mi volt a sikertitka?
4: Hát én is csatlakozom a Zoéhoz abban, hogy tényleg így van, hogy az elejétől szerintem mindannyian éreztük, hogy mi azt meg fogjuk nyerni. És azt tényleg így volt, igazából már az első holland meccsen olyan szinten domináltunk, és olyan szinten egy csapatként játszottunk, és mindenki, aki ott volt, a szívét, lelkét belerakta mindegyik mérkőzésbe, és tényleg érződött, hogy ez most a mi EB-nk, és hogy meg tudjuk csinálni, mert azért itt az elmúlt két évben volt pár olyan világverseny, ami nem feltétlenül sikerült, hogy mi szerettünk volna. Nyilván így is volt, hogy érmesek voltunk, de hogy mindig ugye az aranyért mentünk, és emiatt most nagyon jó, hogy végre sikerült, és most éreztem azt, hogy tényleg nagyon egybe vagyunk, és hogy mi azt meg tudjuk csinálni.
2: Az ünneplésben mit lehet elárulni, mert úgy érzem, hogy azért ez a csapat biztos, hogy bulizott egy nagyot, vagy nem volt időre.
3: Nyilván, persze, bulisztunk perccel csak élsportolói keretek között.
2: Vagy akár ott a győzelem, meg az eredményhirdetés után az öltözőben abból, mert ugye ott azért nagyon jó videók szoktak születni már, ami ugye publikus lehet, és már ahol készül.
3: Hát igen, nagyon vicces volt. Igazából inkább a vízben volt ilyen óriás ünneplés, ott sírtunk, tényleg én annyira sírtam, olyan képek vannak rólunk a Katával, ahogy sírunk.
2: Hajdukatával.
3: Nagyon vicces, még most is jövünk rajta. Utána az öltözőben, hát vicces volt, mert két csapattársunkat elvitték dopingozni, úgyhogy...
2: Pontosan a dopingvizsgálatra.
3: Igen, a dopingvizsgálatra, úgyhogy ők így nem voltak, de vicces volt, mert siettünk, mert sminkálni kellett, meg hajat kellett csinálni, meg öltöztünk gyorsan, hogy kimenjünk a ceremóniára, közben már mindenki szólt, hogy menni kell, de hát jól kellett kinézni, úgyhogy ott siettünk.
2: Mégiscsak az EB aranyérem a nyakatokban, amikor lóg, akkor ez... Nőknél, fiatal lányoknál ez már ilyen korosztályos versenyeken is, mert ugye ennek a sikernek az előzménye azért ott is rejlik, vagy abban rejlik, hogy például a spanyolok ellen már kétszer korosztályos világversenyen kikaptatok a döntőben, de most visszavágtatok nekik, tehát hogy egy ilyen sminkelés az már rutin munka, mert már 15 évesen ez megvan, mondjuk Tündi, te hogy oldottad meg, vagy hogy tanultad meg ezt, valakit bíztatni kell, vagy ez minden nőből, csajból jön?
4: Hát szerintem tudjuk, hogy mikor kell gyorsan elkészülni, akkor tudjuk, hogy mi a leggyorsabb módszer, hogy lehető legjobban nézzünk ki rövid időn belül, még magunkra rángassuk a leggingset is, amit vizesen nagyon nehéz, úgyhogy nagyon kellemes úgy készülni, hogy közben hallott, hogy már az edzők szólnak, hogy amúgy már takarodjunk ki, mert már átadták a bronzérmet, meg már az ezüstöt is adják, és még sehogy nem állunk, de igen.
2: Visszatérve magához a mérkőzéshez. Hol volt a fordulópont, a döntő pillanat, mert a -2-ről feljöttek a spanyolok, és a végén Torma Lucának, meg hát mindig ilyenkor azért hozzáteszem, hogy oké, az ő bravúrjáról beszélünk, de hát nyilván a csapat védekezése kellett hozzá, hogy ő tudjon még bravúrosan hárítani, tehát a spanyolok majdnem úgy fordítottak, hogy akkor EB aranyat nyertek volna. Fordulópont ki, hol érezte a pillanatot?
3: Végéreztem, hogy uraljuk a mérkőzést még akkor is, hogyha mindig egyenlítettünk, és ők mindig elléptek egyel. Végig ez volt, hogy egyenlítettünk, utána a spanyolok találtak be, és ez volt végig. De én akkor is éreztem, hogy minket itt ma nem verhet meg senki.
2: Az utolsó negyedben azt jól mondtam, hogy ti vezettetek már 13-11-re, és igen. Innen jött azért a majdnem fordulat.
3: Tudom, még így benne van, be is van a fejemben, hogy jó, 13-11, látom a táblát, és mondom, jó, innen már nem kaphatunk gólt, üvölt mindenki, most már nincs gól. Kettő bravúr gólt azért belőttek, az ellenfél egyik legjobb játékosa, akit egyébként mondtunk, hogy ő azért előjön. Ők még betaláltak, aztán úgy voltam vele, jó, 5 méteres párbaj, nem, és még volt egy hátrányunk. Hátrány volt, vagy 6-6?
4: Mindegy. Az utolsó, ugye hátrány
3: volt. Egy kiállítás volt, és időt is kértek a spanyolok, és akkor ott voltunk, hogy jó, hát, hogy most ezt belőjük, akkor már nem tudunk szépíteni, és ott is még volt 2 akkora védése a Lucának, vagy 1 akkora védése a Lucának, hogyha az ott nem, és ott bepöckölik, akkor ott vége. Szóval nyilván kellett a védekezésünk is ahhoz, de azért azt gondolom, hogy ez az utolsó másodperces védés, ez azért az az övé volt.
4: Igen, egyértelműen.
2: De te onnan mondanom, hogy cserepadról, de már gondolom a medence szélen ugráltatok, és az utolsó pillanatokat úgy néztétek, hogy szóval hogy élted meg, mert hát nyilván egy kapus azért másképp nézi ezt a szituációt, vagy ott már mindegy, hogy kapus vagy mezőnyjátékos valaki.
4: Hát szerintem ott már mindegy, de az biztos, hogy nagyon stresszes ez kintről, amikor így ott vagy, hogy így teljesen feszülsz az idegtől, csak kiabálsz és üvöltesz, és fú, nagyon-nagyon nehéz, és az ott egy hatalmas pillanat volt nyilván. Ez egy kettős dolog, egyrészt akkor egy pillanatban örülsz, hogy nem lőtték be, aztán már azon kattogsz, hogy 5 méteres párbaj, hogy akkor arra kell már fókuszálni. Hú, hát nagyon stresszes, az biztos.
2: Mit lehet mondani az 5 méteres párbajról, meg a 22 lövés volt összesen? Tiba Panna bedobta a legutolsó magyar 5 méteres, amire szükség volt, és utána megint Torma Luca védett. Korábban, meg ha jól emlékszem, két olyan védése volt, amikor megint a spanyolok, ha nem véd, ha bedobják a spanyolok, akkor ők az Európa bajnokok. Tehát ott hát, szép fiatal nők vagytok, de ott mennyit öregettetek, vagy hogy viseli az ember ezt?
3: Fú, hát borzasztó volt. Én nekem ilyen kicsit ilyen, nem is tudom, én elég stresszeltem ezen az 5 méteres párbajon, akkor kérdezte a Bíros Peti, hogy ki akar lőni.
2: Az majd beszélünk később.
3: Igen, hogy ki akar lőni, és akkor ilyenkor aki a leglelkesebb, az lő, mert ezt már tudjuk, hogy ha valaki nem akar, akkor az úgyse lövi be. Vagy hát szerintem ez az én fejemben így van. Úgyhogy mindenképpen jelentkeztem, de az előző U20-as VB-n volt egy 4 bejutásunk, mert nagyon elrontottuk a csoportot, és velük játszottunk a 4 bejutásért, és ott én kihagytam az 5 méterest, és ezzel kikaptunk. Úgyhogy én nagyon-nagyon stresszeltem, főleg, hogy spanyolok, főleg, hogy ugyanaz a kapus, főleg, hogy minden tényleg ott volt, úgyhogy én még ki is hagytam ezt az 5 méterest is, az elsőt is ezen az EB. Aztán meg beleltem magam, és akkor belőttem a másodikat, de hát ez az 5 méteres párban. Én már ott álltunk a szélén a lányokkal, és láttam, hogy mindenki lemegy a víz alá, a Kardos Dominika, a rossz kéz játékosunk, ő lement, és elmondott, így láttam, hogy keresztet vett. És már tényleg olyanok voltak, hogy egymás...
2: A rossz kéz az akkor bal oldalon, tehát ő bal kezes, pontosan a jobb oldalon.
3: Jobb kezes? Igen, jobb kezes, de jobb oldalon játszik, tehát a rossz oldalra lő.
2: Bal kezesnek kellene igazából lenni,
3: az lenne az optimális, igen. És már egymás dresszét így fogtuk, és mondtuk, hogy belövi, kiadja. Szóval, hogy ez senkinek nem kívánom ezt. Igazából ezért szeretem ezt a sportot, mert az adrenalin szerintem mindenki szereti, aki ezt játsza, vagy él sportoló. De hát...
2: Anyukád mit mondott, hiszen ő is vízilabdázó volt, Kisteleki Dóra, vagy hát akár a nagypapa, mondjuk, hogy nem vízilabdázó volt.
3: Hát anyukám...
2: Kisteleki Istvánra gondoltam, a nagypapára.
3: Anyukám így írt a meccs után, hogy ő most ért magához, és ő azt se tudja, hogy most mi merre hány méter, mert szerintem az én meccseim jobban izgul, mint a sajátjaim valaha.
2: Ez biztos, mert én szülőként átéltem ilyet, semmihez nem hasonlítható, és semmit nem tudsz tenni, tehát úgy rossz, ahogy van.
3: Igen, úgyhogy mondta, hogy ő öregedett 10 évet, hogy ezt nem bírja, főleg az előző nap az elődöntő az olaszokkal, az volt még ilyen nagyon kiki meccs, amit egyébként 10-re kellett volna nyerni, de mindenki tudja, hogy milyenek az olaszok, meg milyenek vagyunk mi, amikor az olaszokkal játszunk, úgyhogy ott is mondta, hogy Zoé, én ezt nem bírom, és hogy létszi, mert kívülről borzasztó, ráadásul neki meg aztán végképp, mert ő meg azon idegeskedik, hogy miért nem lehet azt megcsinálni, amit ő már valaha egyszer megcsinált, ugye a vízbe, vagy taktikai szempontból, úgyhogy hát őt nem irigylem, amikor az én meccseimet kell nézni.
2: Lendvai Zoéval beszélgetek, illetve őt hallották, hiszen a Nemzeti Sportrádióban ő, valamint Schmuck Tünde a két vendég, a BVSC játékosai, Tünde kapus, Zoé pedig mezőnyjátékos, és mind a ketten az U20-as női vízilabda válogatottal ott voltak Portugáliában az EB aranyérmes csapatban, és ez 28 év szünet után sikerült. Tünde, mennyit játszottál, milyen volt számodra ez az U20-as EB? Nem csak a döntő, akár még szóba hozhatjuk a holland meccset, mert én azt sem értem, hogy a hollandokat, nem emlékszem, hogy Hollandiát mikor verte meg női vízilabda válogatott több mint 10 góllal. Ők azért nagyon jók szoktak lenni az elmúlt 30 évre visszamenőleg. Nem, mintha ismernem az összes korosztályos világversenyt, de azért az a mindenképpen most vagy egy nagyon rossz korosztály jött össze ott a hollandoknál, vagy ti voltatok ennyire jók. Na, Tündi, melyik az igaz? A holland meccse. Több mint 10 gólos győzelem, az talán az első meccsetek volt a csoportban.
4: Igen, szerintem meglepett minket is. Azt tudtuk a meccs alatt, hogy nekünk ezt a meccset meg kell nyerni, és hogy ez több gólos győzelem lehet nekünk. Mert azért sokat játszottunk már a hollandokkal a korosztályos válogatottakban is, és azért általában ott kicsit nagyobb a különbség, mint felnőttben, ahol nyilván egy elképesztően erős csapat, és korosztályos válogatottakban is az, viszont szerintem a hollandok ellen még nem nagyon kaptunk ki az elmúlt években korosztályos válogatott szinten, semmelyik korosztályban. így mindenképp úgy mentünk arra a meccsre, hogy tudtuk, hogy és úgy mentünk, hogy ez lesz a csoportban a legnehezebb meccsünk, tudtuk, hogy ők a legerősebbek a csoportunkban, és amiatt mindenképp meg kell nyernünk a csoport elsőségért. Arra nem számítottunk, hogy 12 góllal nyerünk, és hogy egy könnyű meccs lesz. Nagyon jól zárt a védelmünk, alig jött kapura lövés, amik jöttek, azok sem voltak kifejezetten élesek. Így hát mindenképp meglepődtünk, hogy egy 12 góllal el tudtunk venni egy holland válogatottat, mert ez mindig hatalmas szó.
2: És akkor még azt mondd el a hallgatóknak itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, hogy mennyit is játszottál, hogy oszlott meg, mert Torma Lucáról ugye a kezdőkapusról sok szó esett, főleg itt az 5 méteres párbaj miatt is, de hát a te szereped is az egyre több, meg a BVSZ-ben is majd lesz hasonló szerep, mert ott meg Magyari Alda ugye az új igazolás, de arról még nem beszélünk, majd csak a vége.
4: Ugye 6 meccsünk volt, mondjuk 2 meccsit játszottam így a negyedeket elosztva. Nyilván itt az volt, hogy a Luca a kezdő, ugye ez az ő korosztálya is, neki nincs több korosztályos világverseny, nekem még jövőre van egy U20-as VB-m, és nyilván úgy volt, hogyha bármi van, én ugrom, ez volt itt most a szerepem. A Lucának jól ment, a döntőn kifejezetten hatalmas bravúrokat védett, nyilván ez a győzelmünkben is hatalmas szerepet játszott, így ott a kieséses szakaszban nem ugrottam vízbe. De ez azért volt, mert a Lucának nagyon jól ment.
2: Te mit raktározol el? Tehát mondjuk a következő ilyen EB-n ugye már Luca nem lehet ott, tehát hogy akár te legyen ott a vezető első számú
4: hát
2: kapus.
4: Hát mindenképpen ez a terv. Igen. Hát nyilván más, ugye, vagy voltam már ugyanúgy a Luca mögött cserekapus 2 éve az U18-as VB-n Kínában, meg ugye volt tavaly nekünk a saját korosztályomban, ott én védtem végig, ott bronzérmesek lettünk mind a kettőn. Hát mindig más a szerep, hogyha beugró kapus vagy, illetve hogyha kezdő kapus vagy, teljesen más, fejben is most is így át kellett magamat állítanom, hogy most más a feladat, mert tényleg 2 éve voltam utoljára így beugró, mert ugye a klubban is kezdő vagyok, úgyhogy...
2: Én ezt akarom mondani, hogy a BVSC az előző szezont, ami nagyon-nagyon sikeres volt, hiszen Hortó Mágyi Tibor, ugye a klub sajtó munkatársa, egykori kollégám mesélt, meg le is írta, hogy 2017 óta nem sikerült olyan jól a női vízilabda klubnak a szezon, mint tavaly, amikor ezüstérmesek lettetek, és jól mondom, hogy az UVS-ét legyőzve az elődöntővel, ami azért, aki egy kicsit is benne van a női vízilabdában, tudja, hogy mekkora bravúr, tehát hogy neked ott a BVSZ-ben azért ez az elmúlt szezon nagyon sokat segíthetett.
4: Hát rengeteget szerintem, ebben az egyében rengeteget fejlődtem.
2: Tehát, hogy meg kellett birkóznod ezzel, meg magyarán válogatott szinten is, hogy igen, bármikor neked kell beugrani. 5 méteresnél ez nem merült fel, 5 méteres párbajnál?
4: Hát, tehát ott álltam, ezért is volt nekem szerintem kifejezetten
2: stresszes. Ez borzasztó lehet, ezt el sem tudom képzelni, milyen, mert oké, ezt így könnyen elmondani, hogy jó, de amikor hirtelen azt mondja az edző, hogy na most ugorjál be, mert te védsz, és akkor lehet, hogy ezen múlik az EB arany.
4: Hát, azt igaziból nem is azt mondanám a stresszes részének, mert sportolók vagyunk, szóval bármikor készen állunk arra, hogy beugorjunk, nyilván stresszes, de úgy voltam ott, hogyha az kell, hogy én menjek be, akkor bemegyek és kivédem, bármi van. Szerencsé, vagy nem, ugye Lucának nagyon jól ment, és nagyon jókat védett, és így erre nem kerül sor. Viszont inkább az a stresszes, hogy én ott állok egyedül, ugye ahol a kapusok külön állnak ilyenkor a csere, akik ugye csere kapusok, hogyha akarnak cserélni, úgyhogy én ott álltam a medence túloldalán egyedül, én is folyamatosan így imádkoztam, mint az egyik, csak én teljesen egyedül voltam, és én is így kivédett, Luca üvöltöttem, meg hogy belövítek minden. Úgyhogy az nagyon stresszes ott egyedül, amikor nem
2: nincs
4: tudsz kit megfogni,
2: nem tudsz
4: semmi, csak én magam vagyok, örlődök, és
2: drukkolok. És nézett, hogy jön a jelzés, nem?
4: Igen, a kezelrel, úgyhogy mindenképpen egy érdekes élmény volt.
2: Vízilabdában van olyan, hogy mint a fociban, hogy lista, hogy ki hova fogja lőni az 5 méterest?
4: Hát van, nyilván.
2: Tehát, hogy nem csak fejben tudjátok, hanem konkrétan, mint most előttem itt egy cetli, hogy nektek is megvan, vagy a nem tudom ilyen, valamilyen kütyűbe beleírjátok, hogy
4: hát nem
2: ide lövi
4: a fejünkbe
2: oda.
4: Beleírjuk, hogy meccsek alatt ki szoktuk videózni a lövőket, alapban, hogy hova lövik a meccsen, nyilván most mennyire lehet, de hogy alapesetben, hogy ki hova szokta általában lőni, az 5 méteresekre ez kifejezetten igaz, így nagyjából tudjuk, hogy melyik lövő hova szokta lőni, így próbálunk arra is, meg az ösztöneinkre is hagyatkozni, és akkor az alapján menni.
2: Visszatérve ehhez az U20-as EBS Portugáliához, hogy zajlott, ugye kiemeltem ezt a holland győzelmet az elején, utána két újabb, könnyebb győzelem, aztán az oroszok ellen negyeddöntő, olaszok ellen, ahogy már itt Zoe utaltál rá, egy nagyon kemény elődöntő. a mindennapok, mennyit kellett utazni, mert ugye nem ebben a kisvárosban voltatok, hanem Lisszabon. Ez 15 kilométerre volt Lisszabontól, de akkor ti meg Lisszabonban laktatok?
3: Lisszabonban szálltunk meg, igen, hál' Istennek nagyon közel volt a reptértől is, úgyhogy a 4 órás repülőúton kívül nem nagyon volt megerőltető szerintem az, hogy milyen 20 perces buszutak voltak, ráadásul az edzőmedence, ha edzeni mentünk, az közelebb volt, úgyhogy ilyen szempontból ez most egy nagyon jó elhelyezkedésű EB volt.
2: És a program az mennyire monoton, vagy pont jó volt, hogy meccs, edzés, tehát nem fásultatok bele?
3: Nem, de laza volt, és szerintem pont ez kellett nekünk, hogy ne az legyen, hogy ez az videó, ide megyünk, oda megyünk, hanem minden meccs előtt volt egy edzés reggel, aki akart, bement, ez minden edzőnél más, van, aki gyakorolni akar reggel, valaki azt mondja, mint ahogy a Biros Peti is, hogy azt csináltok, amit akartok, aki be akar menni lőni, lőjön, aki úszni akar, úszon, aki csak nyújt a parton, az is jó, úgyhogy ilyen szempontból azért nagyon laza volt, ilyen akkor mindig reggel volt edzés, hazamentünk ebéd, akkor szabad foglalkozás, és este megindultunk a meccsre.
2: Továbbra is ott a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Lendvai Zoé, illetve Smuk Tünde, két úszas EB aranyérmes női vízilabdázó a vendégünk. Most már Biros Pétert másodszor mondtad, és hát említettem korábban, hogy rá is kitérünk. Háromszoros olimpiai bajnok, az utánpótlás szakmai igazgatója, tőle is megkérdeztük, de ti hogy éltétek meg, hogy egy ilyen legenda úgy döntött, hogy ő szeretne ott edzősködni, és hát a kohézió jól működött, de meséltek egy kicsit a részletekről, hogy ez a Biros faktor miben nyilvánult meg, mert Pétert azért inkább, mint háromszoros olimpiai bajnok játékos ismerjük.
3: Azért ő ott volt velünk mindig, szóval mi U15-től kezdve ő volt ott igazából az edzők mellett, mindig jött velünk, mindig ott volt a világeseményeken is, egyfolytában mindenhova jött velünk, amikor még Sike Józsi bácsi volt az edző, úgyhogy ez nem volt új, hogy ott van. Régen csak úgy bele-bele szólt, meg videóztunk vele, amikor ő azt gondolta, hogy kell még valamit mondani. Úgyhogy ilyen szempontból már ismertük, és ott volt velünk végig, szóval nem volt ilyen nagy, váratlan fordulat.
2: De kíváncsiak vagyunk arra is, hogy milyen edző.
3: De én azt gondolom, hogy jobban áll neki az, hogyha ő vezetőedző, mint sem, hogy csak mondja, mert ő neki van egy elgondolása, ő neki van a fejébe valami, és azt ő szeretné közvetíteni, és ha bárki bármibe beleszól, az nem jó, nyilván. Úgyhogy mi is megérkeztünk Sydneyből, másnap már mentünk le edzésre ötten, és mondta, hogy na jó, akkor itt egyszerű vízilabdát fogunk játszani, elmondta ezt, meg ezt, meg ezt, hogy mit fogunk játszani, taktika, előny, hátrány, stb., és akkor így álltunk, hogy basszus, ez tök egyértelmű, hogy tök jó, hogy elmondta így egyből mindent. Úgyhogy,
2: és érthetően, tehát nem bonyolította.
3: Hát nem, ő megmondta,
2: nem
3: hogy...
2: Nem kellett kód hozzá.
3: Igen, ő megmondta, hogy ilyen laza, egyszerű, igen, vízilabdát fogunk játszani. Én már akkor is tudtam, hogy nyilvánvalóan nem mond hülyeséget, mivel elég ért hozzá. Úgyhogy ő ezt illetisztázta az elején. Egyszerű lesz, senkinek nem lesz más dolga, mint eddig. Ezt is ezt elmondta, és úgy voltunk, hogy jó, hát akkor mehetünk az EB-re.
2: Tündi, hát szereted az ilyen mentalitást, amikor világos, egyszerű szavak, nincs félreértés?
4: Igen, szerintem ez mindig jó mindenkinek, nekünk kapusoknak is jó, hogyha tudjuk, hogy a melyik lövés a blokké, hol kell állni a blokknak, a védőknek, hol kell állni a mezőnek is sokkal könnyebb, hogyha pontosan megvan adva, hogy akkor ez meg ezt kell csinálnod, és ez az ilyen egyszerű vízilabda, nem kell túl bonyolítani, hanem mindenki tudta, hogy mit kell csinálnia, azt elég jó, magas szinten tudjuk csinálni, és mindenki a saját feladatára fókuszált végig, és ez tényleg bevált most.
2: Hogy... Meséljetek egy kicsit a szakmáról, hogy mondjuk emberelőny, emberhátrányos szituáció, ez ebben a sportágban is alap, tehát aki nem lövi be az emberelőnyt, az valószínűleg ki fog kapni, mert úgy sokkal nehezebb. Ha meg jól védekezel, ez is kevés, tehát be kell lőni. Ez a statisztika mit mutatott? Nem néztem most meg, elnézést érte.
3: Hát volt egy meccsünk, amikor nagyon-nagyon mindent kiadtunk. Szerintem ez talán pont az olasz meccs volt, hogy elkapkodtuk.
2: Tehát a 10-8-ra megnyert elődöntő.
3: Igen, minden fórunkat kihagytunk, mindent túlbonyolítottunk, meg minden, hát amit ugye nem kellett volna csinálni, hiszen Biros Peti is elmondta, hogy nem kell ezt túlbonyolítani.
2: És olyan rögtön akkor azért reagálni is próbál, amikor lehet időt kérni.
3: Igen, szóval ott végig kapkodtunk, meg végig nem is értem, hogy mi, de hát vannak néha ilyen meccsek, amikor semmi nem jön össze. Azt gondolom, hogy végig nagyon jól védekeztük az ember hátrányokat, szóval szerintem az így nagyon jól megvalósult, mert azért elég nagy emberek vannak nálunk, és nagy blokkok, szóval szerintem az végig jó volt. A spanyol meccsen is kiemelném az ember hátrányunkat, mert szerintem ott is nagyon jól csináltuk. Emberelőnyben volt egy-két, mondom, olyan meccs, amikor úgy nem voltunk annyira pontosak, meg sikeresek így elől.
2: Akkor ki csinál még rendet? Már bent a vízben, tehát ha a Bíros Péter hangját vagy tanácsait nem halljátok, akkor Tiba Panna, Varró Eszter, Hajdukata, te közületek ki a leghangosabb?
3: Hát szerintem a Panna. Szerintem a Tiba Panna szokott, ő van kettes pozícióban, általában így a jobb oldal szokott beszélni, mert ők belátnak mindent. Hát a Varró Eszti, ő bent van, és őt éppen megverik. Igen, vagy ő er meg valakit általában. Úgyhogy neki nincs nagyon energiája így kibeszélni, inkább így az átlövők meg a hátsó emberek szoktak beszélni, köztük így a Panna, ő ebben nagyon jó, meg nagyon profi. De próbálunk végig így kommunikálni, de szerintem inkább védekezésben beszélünk többet, mint elől, mert szerintem ott így jönnek maguktól így a helyzetek. Az olasz meccsen sehogy se jöttek, meg ott beszélni se tudtunk, úgyhogy...
2: Akkor hogy nyertetek végül 10-8-ra?
3: Hát, mindig az olaszok ellen mindig nagyon nehéz, mert ők nagyon színészkednek, meg ők kicsik, és mennek, és tényleg még azt is eljátszák, ami meg se történt, de tényleg ott egyébként kaptunk egy cserés piroslapos kiállítást a Kardos Laura kipontozódott, így nem is tudott játszani a döntőn se, úgyhogy ez egy borzasztó rossz dolog volt, és már akkor azon is éltünk, hogy úristen, hogy nem fog játszani ott, és akkor na mindegy, úgyhogy itt mindig ellenünk nagyon nehéz, de inkább mentálisan, mert ők nekik, hogyha adunk egy kicsi esélyt, hogy ők nekik van itt esélyük, akkor ők tényleg elhiszik, és ilyen szempontból nagyon jó csapat így mentálisan, de nyilván akkor is győzött az, hogy itt van 8-9 felnőtt válogatott játékos, és itt nem kaphatunk ki egy ilyen kis olasz csapattól.
2: Itt most feldobtál egy labdát, de még előbb megkérdezem a kapust is, Tünde, hogy te melyik típus vagy, tehát hogy kommunikálsz ott a kapuból hátulról, azt hiszem, hogy enélkül jóval nehezebb.
4: Hát igen, kapusként az mindig feladatunk, hogy irányítsuk a védelmet. Hát megpróbálom irányítani, sokszor megkaptam már, hogy nem elég erős, vagy hogy hangosabban mondjam. Én azt gondolom, hogy ebbe is sokat fejlődtem ebben az évben, és azért most már úgy talán hallatszódik a hangom.
3: Hallatszódik?
4: Jó. Szóval igen, hát mindenképp szerintem kapusok irányítani mindig kell, mivel mi látjuk hátulról a védelmet. Mi tudjuk, hogy a blokk hova álljon, ki menjen rá jobban. Szóval hát próbálkozunk. Aztán, hogy hova jut el a hangunk, meg hogy ugye ilyenkor koncentrálj arra is, hogyha jön a lövés, ugorjál, de hogy közben mond is. Szóval...
2: Mennyi munkát tettetek bele? Tehát mondjuk az elmúlt hónapokban, úgyhogy Zoljának a felnőtt válogatottra is figyelni kellett, tehát itt hajnali edzések, itt Magyarországon mennyi meló volt?
3: Hát azt gondolom, hogy ez az egész év, főleg a mi kettőnk szempontjából azért ez egy nagyon vízválasztó év volt, tehát még így is nagyon, szerintem most fejlődtünk neketten a legtöbbet, szóval ilyen szempontból egész évben nagyon sokat edzettünk azért, hogy most ide jussunk, nyilván nem csak a mi kettőnk dolga, de amiket önk szempontjából én ezt így gondolom. És a Tündi már edzett velünk az egész Sydney-ig, ugye a bőkerettel, szóval ő is végig edzette azt az egészet, mi nem is tudom, mikor kezdtük el így az alapozást. Igazából csak együtt nem edzettünk így az U20-szal, mert mi úgy ment Sydney-ből már úgy jöttünk, hogy megyünk Portugáliába, de nyilván kétségkívül nagyon-nagyon-nagyon sokat el kellett edzeni egész nyáron, de úgy gondolom, hogy azért ezt már így megszoktuk, hogy a nyarunk az így néz ki, úgyhogy ez nem volt így különösképp megterhelő, mint eddig.
2: Ott ugye Ausztráliában a felnőtt női válogatott két egygólos vereség után végül hetedik lett. Mind a kettőtöknek, de Zoinnál már ez nagyon aktuális. Az olimpia, Los Angeles a következő egyik nagy cél, a hazai budapesti VB a másik, az még ráadásul jövőre lesz, tehát előbb is lesz. Mennyire van versenyhelyzet vagy rivalizálás itt a csapatokon belül? Hát sokan vagytok, tehát az U20-as EB arany, akkor ott van a felnőtt válogatott, fiatalitás, van egy-két felnőtt, aki most be se került ebbe a keretbe. Mit lehet ebből elárulni, hogy milyen a, a rivalizálás ugye az olimpiai keretben, mert az bődöletesen nehéz bejutni most már hosszú-hosszú évek óta.
3: Hát az biztos. Ilyen nagy titkom nincs igazából, meg nem is tudok semmit elárulni, azt a Sanyi tudja mindig.
2: Sándor szövetségi kapitány, de hogy jó hatással van ez, hogy most akkor az U20-as csapatban is vannak, akik így kopogtatnak, mert nem csak azok, akik már voltak a felnőttben, de hát lehet új ember.
3: Igen, és azt gondolom, hogy nagyon jó így az utánpótlás, és nem csak most mi az U20-asok, hanem még az alattunk az U18-asok, meg akik majd jönnek, de szerintem most így az U20-nál megállhatok, akiknek van esélyük mondjuk az olimpiáig, vagy az olimpiára bekerülni. Nyilván mindig rohadt nagy rivalizálás van, de most is színiben megbeszéltük, hogy igazából a cél egy, szóval bármennyire is rivalizálsz, ami egyébként szerintem egészséges, hogy nem veszed így, hogy te már benn vagy a keretbe, nem is lehet így venni, főleg nem a fiataloknak, de szerintem egy ilyen egészséges rivalizálás belefér, hiszen nyilván sportolók vagyunk, és mindenki be akar jutni egy olimpiai keretbe, vagy egy VB keretbe.
2: Tündi, neked mi az a fő motiváció, ami hajt előre?
4: Hát szerintem nyilván ugyanaz, mint mindenkinek, bekerülni a keretbe. Ugye négyen vagyunk a felnőtt válogatottban kapusok, így most már, hát egy éve biztosan, de igen. Úgyhogy nyilván nehéz, mert kapusként két hely van. Én még eddig nem kerültem így be az utazó keretbe, viszont ugye már tavaly is edzettem velük, bár akkor még kereten kívül, de hogy már akkor is a tavalyi szezonban is edzettem velük. Idén volt először, hogy tényleg így a keretben, a EB felkészülésen is, meg a világkupa felkészülésen is, ugye még az utazóval nem kerültem be, de nyilván azért dolgozok, hogy ez bekövetkezzen minél hamarabb, ez a motivációm. Ez is a motivációm a mindennapokban, hogy válogatott legyek, és hogy minél előrébb tudjak lépni.
2: Egyetem, főiskola, tanulmány belefér meg ebben valamelyikőtöknek, vagy mindkettőtöknek, hogy vagy csak edzések, mert az bőven sok is a válogatottak mellett?
3: Hát szerintem a Tündi ebbe menőbbet tud válaszolni, de én azt gondolom, hogy amúgy lehet simán mellette egyetemen.
2: De te akkor most még nem vagy egyetemista.
3: De én igen, sőt már két éve érettségiztem, vagy három, nem, kettő éve érettségiztem. Én járok a testnevelési egyetemre, de hát levelezőre, amire alig kell bejárni, és hát te kell tanulni, de annyit azért nem, mint egy orvosi egyetemen. Úgyhogy így szerintem így lehet tanulni, de nem úgy, hogy egész nap benn kell lennem az iskolába, szóval ez szerintem egy jó alternatíva arra, hogy lehet egy főiskolai papíron majd egy-két éven belül.
2: Na, hát feldobta a labdát itt Zoli Lendvai, Zoli Smuk Tündének. Tündi, akkor te minek tanulsz?
4: Hát még egyelőre semminek, mert én most érettségiztem, és én a Semmelweis Egyetem általános orvosi karára fogok menni.
2: Tehát felvettek?
4: Felvettek, igen. Az
2: és nem levelezőn?
4: Sajnos úgy nem lehet csinálni, jó lenne.
2: Mi szeretnél lenni?
4: Hát orvos, még azt nem tudom milyen, hogy általános orvosi, azért van itt időm én, hogy kitaláljam. Hát én még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a sporttal hogy fogom összeegyeztetni. Ebben nekem segítenek a Vízilabda Szövetség, a Csesanyi. Nagyon segítőkészek, és segítenek nekem elintézni mindent, hogy a tanulmányaim ne hátáltassák a sportot, mivel most itt 19 évesen az nagyon fontos számomra a vízilabda, és ahogy mondtam, nyilván szeretnék válogatott lenni. Még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a kettőt hogy fogom tudni összeegyeztetni, viszont tényleg nagyon nagy köszönet a szövetség miatt, mivel tényleg most intéznek nekem különböző dolgokat, hogy ez ne hátáltassa. Ezt még nem tudom fontosan, hogy lesz.
2: De ez jól hangzik, hogy a szövetség nem azt mondta, hogy vagy nappali egyetem, vagy válogatottság, meg BVSC, hanem a kettőt hogy lesz összeegyeztetni, mert ha ilyen ambíciód van, akkor azt Isten ments, hogy letörje valaki, mert a kettőt meg lehet azért oldani. Pont a vízilabdások azért tudnak mesélni arról, hogy a kettőt hogyan lehet, tehát itt a jó példák is lebeghetnek a szemetek előtt. Még zárásul, ami eszembe jutott, hogy például ez az életpálya modell, Zoé, te mondtad azt, hogy elég sokan vízilabdáznak, a női vízilabdában is, tényleg elég népszerű, mert sikerek bőven vannak, az most 20-as EB arany kapcsán beszélgettünk, 2021-ben megszületett az a nagyon-nagyon várt felnőtt női olimpiai érem Tokióban a válogatottnak, tehát tehát azért van miről beszélni, ugyanakkor pillanat alatt el lehet érni azt, hogy csak mondjuk a olimpián a 8-ba bejut egy magyar válogatott, és 5. lesz, mert ilyet is átéltünk már korábban a Rióban.
3: Hát azt gondolom, hogy nem elég népszerű, sőt, nyilván nem elég népszerű, amennyire akarnánk, hogy az legyen, de szerintem azért mostanában már jobb, főleg szerintem az olimpia óta, a 2021-es olimpia óta, egyre jobban és egyre többen nézik, vagy egyre híresebb ez a sportág női része, de mindig egyébként ez egy tök jó és boldogságot okoz, hogy mindig látom a Facebookon, mindig amiket mondjanak, hogy ne olvassak el, de mindig elolvasom a Facebook kommenteket, és ott mindig azt írják rengetegen ezren, hogy miért is közvetítés szeretnénk látni, miért nem nézhetjük őket, és hogy miért más sportágat, mert mi ezt akarjuk, és hogy ez egy tök jó dolog, és remélem, hogy ez így minél gyorsabban, minél híresebb lesz, vagy minél több emberhez eljut, mert szerintem van rá igény, úgyhogy remélem, hogy ez így minél hamarabb így befutunk.
2: Hát igen, mert sok csapatsportág van, látvány TAU támogatásos sportág, ami azért hát elszívja ugyanúgy a gyerekeket, tehát harcolni kell a vezetőknek, az edzőknek, a kluboknak azért, hogy minél többen az adott sportágat válasszák. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban, Lendvai Zoe, illetve Smuk Tünde, a BVSC két U20-as EBI aranyérmes női vízilabdázója, és hát mind a ketten Zoe már most Sydneyben a világkupán, és ott volt a felnőtt válogatottal, Tünde pedig a keret tagja, és ugye 4 BVSC játékos volt az előző szezont figyelembe véve az U20-as EBI aranyérmes csapatban, de igazolások után most már 7. Még egy záró gondolat tényleg legvégen, hogy a BVSC-től mit vártok egy ilyen sikeres szezon után, meg lehet ezt ismételni?
3: Meg. Abszolút meg lehet ismételni, és meg is szeretnénk. Pont ezt beszéltük itt az aulában a Tündivel, hogy mit mondjunk, hogy mi legyenek a, vagy mik az idei céljaink, és akkor mondtuk, hogy hát nem annyira nehéz ezt így mondani. Nyilvánvalóan a legmagasabb, vagy a legelőrébb helyezkedve a bajnokságba, illetve a BL-be, mert ugye most már BL-be is vagyunk, minél jobb helyezést elérni, és azért most jött megint egy pár játékos, vagy pár jó, nagyon jó játékos, akivel szerintem ezt még könnyebb lesz elérni, mint tavaly. És nyilván, hát tavaly másodikok lettünk a bajnokságba, ami akkor is egy bravúr volt, de most meg az lenne a bravúr, ha elsők lennénk, úgyhogy vannak álmaink, de azt majd meglátjuk évközben.
2: Tündi, neked mi a legnagyobb álmod? BVSC szinten?
4: Hát egyértelműen, amit a Zoe is mondott, hogy minimum ilyen sikeres szezon, mint a idei volt. Szerintem nagyon jól játszottunk, és nagyon jó volt a csapat. Most nyilván erősítettünk, jönnek nagyon jó játékosok hozzánk, így, és nyilván a összes csapatban igazolások vannak, így nyilván kicsit más lesz a mezőny.
2: De jól láttam, a Ferencváros női csapata talán ott még a leginkább, ahol kevés volt a változás. De
4: ott kevés volt a változás.
2: Ugye, ott megmaradt, de az egy
4: igen,
2: másik
4: de azt azért tudjuk, hogy ők milyen szinten vannak, viszont ugyanúgy, ahogy a döntőkön is az volt a célunk, hogy megfogjuk őket, idén is az lesz a célunk. Szóval azért megvannak az álmok és a célok, úgyhogy küzdünk értük.
2: Tehát még a címvédő Ferencváros is retteket. Most elárulom, hogy két szőke vízilabdázó ül itt velem szemben a stúdióban, és ők eléggé, nem azt mondom, hogy harciasak, de céltudatosak vagytok. És egyébként még az jutott eszembe, hogy a 2016-os Riói olimpiát szóba hoztam, ott nem a női válogatott, hanem a férfi lett egyébként 5. emlékeim szerint a Montenegro elleni.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan, hogy mi a döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Öt tusa itt a programban, hiszen a magyar küldöttség 6 éremmel zárta az Európa-bajnokságot, a kontinensviadalt, és itt van velünk a főszereplők közül a stúdióban Guzi Blanka. Köszönöm szépen, hogy befáradtál, és Belák János a magyar válogatott sportszakmai vezetője. És elnézést kérek már, Blanka, előre tőled, hogy most egy úriember megelőz téged, bár nem illik a hölgyeket megelőzni, de itt van velünk Tamás Botond is, aki ezüstérmes lett egyéniben a csapat arany mellett, és ha minden igaz, azt a tájékoztatást kaptam, hogy akkor most pihenőt kaptál, mert hogy nagyon hosszú ez az idényed. Betartott, pihensz, vagy én azért félfüllel azt hallottam, egy picit edzesz is.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, egy ilyen átmeneti hetet töltök most éppen. Van időm pihenésre és a feltöltődésre is, de természetesen edzek is, tehát nem teljes a pihenő, de így pontosan megvan a megfelelő egyensúly a világbajnokság előtt.
1: Említettem ugye itt az elején rögtön, hogy elég hosszú az idényed, mert hogy az egyik versenyről érkeztél a másikra.
2: Igen, én ugye még az utolsó junior évemet töltöm idén, ezért a junior világversenyekkel együtt nagyon hosszú volt az idény, de azt gondolom, hogy sikerült ezt az egészet jól összekoordinálni, és most már közeledünk a végéhez, de azt gondolom, hogy nehéz, de egy jó idényen vagyunk túl.
1: De azért lesz még egy világbajnokság, de egy picit szeretnélek téged bemutatni, mert azért te így berobbantál most a köztudatba, mert azért a junior versenyzőket talán kevesebben ismerik az átlag emberek közül, de most olyat nyújtottál, ami tényleg példaértékű. Nehéz az átmenet a junior korosztály és a felnőtt között? Most neked úgy tűnt, hogy sikerült könnyen megugrani.
2: Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, de azért ez nyilván belülről sokkal nehezebb, de én azt gondolom, hogy képesnek tartottam magamat arra, hogy akár ilyen eredményt is elérjek, és csak arra figyeltem, hogy azt, ami bennem van, és azt, amire képes vagyok, azt meg tudjam mutatni egy felnőtt versenyen, és nagyon örülök, hogy ez viszonylag hamar összejött, és ilyen szép eredmény lesz ennek a vége.
1: Ugye említettem, itt van Belák János is, hát akkor azért erre reagáljunk valamit. Te is biztos voltál ebben, hogy ilyen sikeres lesz Botond?
3: Én azt gondolom, hogy nem lehet mindig biztos sikerekről beszélni. Nagyon erős a mezőny, azért több mint 100 férfi versenyző kezdi meg a selejtezőn a versenyt, de az, hogy Botondban ilyen tehetségfaktor van, ennyire ügyes, én azt gondolom, azért ez a korábbi években is látható volt, kétszeres junior Európa bajnok, junior VB harmadik helyezett, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen nehéz versenynek a végén tehetséges fiatalemberből egy eredményes felnőtt versenyző vált.
1: Persze, hát azért Magyarországon az öt tusával szemben ugye nagy az elvárás, Boti, ez neked is szól, mert ugye azért olyan versenyzőink voltak, olimpiai bajnokok, sokszoros világbajnokok, Európa bajnokok, hogy valahogy el is várja az ember, hogy öt tusa, akkor nekünk ott kell, hogy legyen valami jó eredmény. Te éreztél ilyen fajta nyomást esetleg valamikor magadon, akár juniorban vagy még fiatalabban?
2: Azt gondolom, hogy szerintem ez magyar sportolóként benne van az emberben valahogy természetesen, hogy a magyar nemzetért, meg ugye a nézőket megboldoggá tévendő valamilyen eredményeket kell hoznunk, de szerintem ez a természetes része ennek, és szerintem annak is ezért is van, hogy ilyen sikeres talán a magyar sport, hogy ez benne van a magyarokban.
1: Meg azért gondolom, hogy kellett itt a változáshoz is alkalmazkodni, ugye, hogy már nincs ló az öttusában.
2: Igen, abszolút. Én azért nagyon szerettem lovagolni, meg szerintem jó is voltam benne, de az öttusát jobban szerettem, mint a lovaglást, úgyhogy nyilván elfogadtam a változásokat, és így folytattam tovább a felkészülést, amikor úgy kellett.
1: Hány éves korod óta vagy benne a sportágban?
2: Én 10,5 évesen kezdtem el, lassan 10 éve, igen, azóta.
1: Hol kezdtél?
2: Üzem. Az Újpestben kezdtem el öttusázni, és azóta is ott vagyok.
1: Miért választottad pont ezt? Hát a 10 évesek közül az én tapasztalataim szerint a fiúk általában először fociznak. Te is voltál valami más sportágban is?
2: Nagyon mozgékony gyerek voltam, és sokat sportoltam, és aztán futóversenyeken ismerkedtem össze egy velem egykorú sráccal, aki öttusázott, és akkor oda csábított az öttusához, és én megmaradtam, ő azóta elkopott, de az én sportszeretetem az ki teljesültett ebben a sportban.
1: Én mindig elmondtam az öttusásoknak, annak idején Vörös Zsuzsáéknak, a fiúknak is, Mizséréknek, hogy hát ezért ez egy külön elhivatottság, hogy nem egy sportágra készül valaki, hanem ötre, ez sokkal-sokkal több edzést jelent. Miért pont öttusa, majd ez szól itt Blankáéknak is, hogy lehet ezt azért bírni hosszú-hosszú évekig?
2: Hát azt gondolom, hogy ez egy olyan szintű terhelés, hogy az ember csak akkor tudja ezt csinálni, hogyha tényleg nagyon szereti, és egy életmódot választ ebben tulajdonképpen, úgyhogy ezt igazából nem lehet forszírozni, hanem annyira kell szeretni, hogy az ember ezt teljesen magáénak érezze, és csak így lehet ezt a rengeteg mennyiségű edzést és lemondást bevállalni.
1: Na hát egy picit úgy készültem abból, hogy milyen eredményeid vannak. Ugye tavaly Székesfehérváron junior VB bronzérmes lettél, javíts ki, valamit rosszul mondok. Két évvel ezelőtt Szófiában junior EB győztes voltál, ezt a címet tavaly meg is védted. Felnőtt versenyeken tavaly tesztelted magad először igazán a budapesti világkupán, ott az elődöntőben kiestél, utána Bulgáriában már döntőztél, tehát akkor ez egy ilyen út volt erre a felnőtt mezőny felé?
2: Abszolút igen, nem ez volt az első felnőtt idénye, hiszen tavaly már be tudtam mutatkozni, azonban mindig valahol valamilyen hiba belecsúszott a rendszerbe, főleg az akadálypályán, vagy éppen nagyon kis helyekkel maradtam el a továbbjutástól, de tudtam azt, hogy ebben több van, meg több van bennem, és próbáltam egy olyan versenyszezont összehozni, vagy olyan versenyeket, ahol hiba nélkül tudok teljesíteni, és ez most az Európa-bajnokságon jött el.
1: Ugye július elején volt Barcelonában a junior Európa-bajnokság, és ott egyéniben a 9. helyen végeztél. Valójában, ezt már Belág Jánosnak is szól, nem volt várható ez, hogy most itt a felnőtt mezőnyben ilyen jól fog boton teljesíteni, ugye?
3: Az, hogy jó teljesítményre képes, azért ez előre jelezhető, a stopper úr azért sok mindent megmutat, tudjuk, hogy Botond mire képes a futópályán, az akadálypályán, egyedül egy olyan szakág van, ugye a vívás, amikor gyakorlatilag egymástól vesznek el pontszám elérési lehetőséget, az, hogy a Botondban egy ilyen jelentős tehetségfaktor van, azért ezt tudtuk előre is, mint ahogy mondtam, a vége pedig azért kiszámíthatatlan, mert többen is oda tudnak kerülni. Egyik oldalról mondhatnánk, hogy meglepetés, de a másik oldalról meg tudom erősíteni, hogy képességi alapján a legjobbak között van a helye.
1: Gondolom, egy pár napod volt már, hogy végig értékeld itt a versenyt. Mi az, amire visszaemlékszel az egész EB-ről?
2: Nagyon nagy élmény volt az első nap a Laser Run, mert sokat bajlódtam idén a futással, és az volt az első verseny így az idénben, ahol azt éreztem, hogy végre úgy futok, ahogy amire képes vagyok. És nyilván az is nagyon jó érzés volt, hogy sikerült beverekednem magam a legjobb négy magyar közé. Ez volt azért az elsődleges elvárás, és ezek után a többi versenynapok már ilyen bónuszként vagy ajándékként fogtam fel őket, és ez a szép ezüstérem ez csak megkoronázta tényleg ezt a pár napot.
1: Melyik számodat érezted a legjobban? Vagy a legjobbnak, inkább úgy fogalmaznak?
2: A legjobbnak talán a lövészet és a futás, így egyben mondanám, az volt a motorja igazából ennek a teljesítménynek.
1: Ott dőlnek el a nagy dolgok?
2: Ha nem is minden, de nagyon sok minden ott dől el, és szép eredmény nem lehet elérni jó lézeren nélkül.
1: Nem akarlak sokáig feltartani, hiszen nyarasz, azért még arról beszéljünk egy kicsit, és majd folytatjuk rögtön itt vendégeinkkel, hogy ugye most pihenőn vagy, de augusztus 24-től 30-ig világbajnokság Kínában. Hogyan készülsz rá? Lélekben, testben?
2: Nagyon rövid az idő a két világverseny között, úgyhogy itt már komoly szakmai munkára nincs szerintem idő.
1: De ez neked bejön, mert a junior meg az EB között is kevés idő volt, lehet, hogy ez így a legjobb, nem?
2: Igen, akár így is nézhetjük, igen, úgyhogy tényleg ezzel a rövid idő alatt próbálok a mentális részével többet foglalkozni, és úgy odaállni a felnőtt világbajnokságra, hogy mentálisan a lehető legjobb állapotban legyek.
1: Azért most magasra tetted magadnak egy picit a mércét, nem?
2: Igen, de azt gondolom, hogy nem szabad, hogy az eredmény az én további versenyzésemet negatívan biztos ne befolyásolja, hanem erőt kell, hogy adjon ahhoz, hogy ugyanígy tét nélkül egyelőre még, és felszabadultan tudjak versenyezni.
1: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt, tehát tényleg nem tartalak fel tovább, de hogyha a VB-n lesz valami hasonló jó teljesítmény a magyar csapattól, meg tőled is, akkor ígérd meg, hogy még beszélünk.
2: Rendben, nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Tehát Tamás Botonddal beszélgettünk, aki ezüstérmet szerzett egyéniben az öttusa Európa-bajnokságon, és hát ugye azzal kezdtem itt az elején, hogy három első, két második és egy harmadik hely, hát ez alapvetően egy kiváló teljesítmény. Szakvezető, ennél várhat el jobbat?
3: Szerintem nagyon jól megfogalmazta, a kiváló eredmény. Azt gondolom, minden versenyszámban, fiatalok is, tapasztaltabb versenyzők is, váltóban, egyéni versenyszámokban is sok érmet hoztunk, bár ugye szó volt arról, hogy ezek elvárások, de azért nem olyan könnyű ezeket elérni, ahol több mint 100 fő indul egy mezőnyben, de talán erről majd Blanka még azért részletesebben is tud beszélni, úgyhogy nagyon örülünk ezeknek az eredményeknek, illetve az eredmények mellett, hogy láthatóan vannak egyéni, további egyéni fejlődés, ami a jövőre nézve, én azt gondolom, hogy még optimistábbá tesz minket.
1: Hát akkor, Blanka, beszéljünk arról, hogy milyen volt ez a verseny.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Emlékezetes hét marad ez számomra is, ugyanis azt fogalmaztam meg magamban, hogy ez volt az első öttusa világverseny, amelyről három éremet értem haza, ahol lehetett ugye ott sikerült érmet szerezni, és elégedett vagyok igazából a teljesítményemmel. Maradtak itt-ott, azt gondolom, hibák, vagy apró tökéletlenségek, de ezzel lett teljes igazából a heti teljesítmény, és igazából nem maradt bennem hiányérzet a versennyel kapcsolatosan.
1: Hát beszéljünk akkor egy kicsit a csapatról, meg az egyéniről először, hogy ez hogy alakult számodra. Voltak nehézségek ott a helyszínen, milyen volt egyáltalán, hogy sokszor panaszkodnak az öttusások, például Egyiptomba kell menni, vagy valahol, vagy azért nehéz ott megküzdeni az elemekkel. Itt is volt hasonló?
4: Alapvetően a környezet az elég barátságos volt. Ami a furcsasága volt a versenynek, hogy az OCR pályán találkoztunk azért olyan dolgokkal, hogy például mások voltak a méretek, esetleg itt-ott picit messzebbnek éreztük az akadályokat egyes elemeknél, vagy éppen más anyagból készültek. Ezek olyan dolgok, amik azért kicsit úgy odarakják a felkiáltójelet az emberben, hogy na ez más, mint amit egy kicsit gyakoroltunk. De alapvetően egyébként...
1: Egyenméretűeknek kellene lenni ezeknek a pályáknak, ugye?
3: Elvileg.
4: Elvileg, igen. Igen. De hát ez jó, igazából egy jó mérce, hogy egy öttusázón mennyire képes alkalmazkodni. Az, hogy milyen az OCR pálya. És igazából élveztem a hetet. Szerintem egy jó, reméljük, hogy egy jó felkészülés volt ez a világbajnokságra is. Jó formában érzem magam, és motiváltnak tartom most jelen pillanatban is magamat. Úgyhogy remélem, hogy ez egy jó löketet adott még itt az utolsó versenyre.
1: Azért olvastam valamelyet, hogy az időjárási körülmények azok mégsem könnyítették meg a dolgokat a versenyzőknek, mert hogy reggel elég párás volt még a levegő, ez nyilván az akadálypályán okoz némi nehézséget, ugye?
3: Több olyan tényező van az időjárási körülmények is, amelyre próbálunk felkészülni, de nem lehet minden egyes időjárási körülményt itthon gyakorlatilag kipróbálni, de én azt gondolom, hogy nincsenek laboratóriumi körülmények, viszont a felkészítő csapatok, illetve a versenyzők is ezért többféle akadályon gyakorolnak, délelőtt, délután próbálgatják ők is feszegetni azokat a határokat, hogy mindent ki tudjanak próbálni, fel tudjanak készülni, tehát gyakorlatilag ez a mi hatodik tusánk az alkalmazkodás.
1: A csapatverseny az mindig egy olyan dolog, ugye, hogy eleve kell annyi versenyző, hogy csapatban tudjanak eredményt hirdetni. Itt is voltak most nehézségeik az ellenfeleknek, hogy kevés ellenfél tudott bejutni csapatversenybe?
3: Az öttusának én azt gondolom az a szépsége is, és a nehézsége is, úgy, hogy több szakákból áll. Szépség azért, hogy mindenki megtalálja azt, amiben kicsit sikeresebb tud lenni, mint a másik, egy picivel jobban van, mint a másik, illetve ez a nehézség is, hogy azért mindig marad egyfajta hiányérzet benne, de az, hogy mind a két nemnél, a férfiaknál, meg a nőknél is teljes csapatlétszámmal tudtunk bejutni, illetve ott kiváló eredményt értek el, én azt gondolom, hogy ez a magyar sportolók kiválóságát mutatja.
1: Van még ilyen válogatott most így hirtelen?
3: Igen, a svájci csapat, hogyha a nőkről beszélünk, de azt gondolom, hogy az ukránok, most a verseny jelen volt az orosz csapat is, nagyon sok olyan csapat van, aki kiváló versenyzőkkel rendelkezik, és hogy az elején is mondtuk, azért nem olyan könnyű itt érmet szerezni, már kívülről annak tűnik, hogy minden versenyszámból érmet tudtunk elhozni, nagyon nagy küzdelmek vannak, illetve néha egy lépés, egy mozdulat, egy-egy másodperc számít, hogy ki az, aki oda tud érni, nem csak hogy a dobogóra, de a legjobb nyolcba is.
1: Ugye zajlik az úszó Európa-bajnokság is, azért a világbajnokság ott egy kicsit erősebbnek tűnik. Ugyanakkor kézilabdában például azt mondják, hogy egy Európa-bajnokság erősebb, mint a világbajnokság öttusában. Hogy van ez?
3: Az Európa-bajnokság és a világbajnokság között valóban vannak különbségek, azért számítunk arra, hogy az Európa-bajnokságon jönni fognak kiváló egyiptomi sportolók, Dél-Amerikából, venezuelai, guatemalai a világbajnokságra, igen, de ugye ez nem ismeretlen terep, tehát a Blanka, Botond, a többi magyar versenyző a világkupa sorozat alatt is már megküzdöttek velük, ugyanúgy a Vivópáston, mint ahogy a többi versenyszámban is, és azt gondolom, hogy képességeik alapján bármennyire jó is a többiek. Én azt gondolom, hogy így is benne van egy nagyon jó eredmény a világbajnokságon is a magyar delegációban.
1: Említetted ugye, hogy itt voltak az oroszok. Ez okozott valami meglepetést, átrendeződést? Hol tartanak most ők? Mert régen voltak már itt.
3: Hát a szakmai oldalról azt tudom mondani, hogy jó felkészült versenyzők jönnek, annak ellenére, hogy több évig nem találkoztunk velük, nem tudtunk velük együtt versenyezni, de azért az öttusának ott is nagy hagyománya van, és kiválóan felkészült versenyzők jönnek. Mindenféleképpen más vívó stílusba vívnak, mint ami mondjuk az átlagos van, amivel találkoztunk az utóbbi időben, de hogy a versenypályán milyen a hozzáállás, mennyire sportszerűek, talán erről a versenyző ők azért jobban tudnak nyilatkozni, és talán itt érdemes meghallgatni Blankát is.
1: Milyenek?
4: Én pont Kairóban mondtam a fehér orosz versenyzőknek, hogy nagyon örülök, hogy visszajöttek zászló alatt is, már ugye zászló nélkül azért tudtak versenyezni már egy-két versenyen, de most igazából az oroszok is visszatértek, úgy Isten igazából, és én nagyon örülök neki, mert szerintem az öttusának szüksége van ezekre a nemzetekre, mert különös a vívásban, ugyanis annyira színesítik a vívó mezőnyt, és én személy szerint nagyon szeretek velük vívni, még hogyha nem is vagyok néha eredményes ellenük, de úgy teljesen más stílus képviselnek egyébként, és tényleg azt tartom, hogy nagyon jó, hogy visszajöttek, mert itt a helyük köztünk.
1: Érdekes, nem is gondoltam, hogy az oroszokra mondjátok majd ezt, hogy más stílust képviselnek, hanem itt tudom, Koreára, vagy a kínaiakra. Miben mások az oroszok, mint a magyarok?
4: Hogyha így egy szakmai dolgot kellene megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy nagyon jó tempóérzékelésük van. Ők nem csinálnak, nem varázsolnak olyan sok mindent, de amit tesznek, azt az egyszerű dolgot idézőjelesen, azt viszont nagyon-nagyon jól csinálják, és gyakorlatilag lecsapnak az embernek a hibáira. Úgyhogy nem lehet ellenőre hibázni, mert azt biztos, hogy kihasználják.
1: És figyelni kell, hogy a bírókra is, mert a Páston, ahogy olvastam, néhány ítélet azért nem úgy sikeredett, ahogy szerettétek volna. Voltatok ennek szenvedői?
4: Én sajnos állíthatom, hogy igen. Nagyon csalódott voltam miatt a döntő napján, mert azt gondolom, hogy volt ott egy tévesen megítélt bírói. Hát nem mondom, hogy találat, mert pont elvették a találatot, de az előttem lévő két asszóban is láthattuk, hogy voltak olyan ítéletek, amik szerintem nem voltak helyükön. Azért ez elég nehéz megküzdeni, hogyha az embernek mondjuk az igazságérzete az nagy.
1: De hogy próbálsz ezzel megküzdeni? Mondjuk van egy ilyen szituáció, hogy képzeljük el, hogy mi történik akkor, mit érzel a fejedben?
4: Állítom, hogy egyébként nem véletlenül történt most velem ez a szituáció, mert pont így ezekben a hetekben dolgoztam rajta a mentális szakembereimmel, hogy felfedeztük, hogy nehezebben viselem, amikor egy ilyen helyzetben kerülök, de nagyon-nagyon büszke voltam magamra a verseny végén, hogy igenis kiálltam a próbát, és bár ott elment a kedvem a versenytől a vívás után, de igenis szépen visszajöttem a versenybe, és oda tudtam tenni magam a következő számokban. Hát megvannak erre a mentális eszközeim.
1: És ilyenkor, amikor mondjuk egy olyan találatot adnak ellened, amit úgy érzed, hogy igazságtalan, akkor mi van benned, hogy hú, most akkor gyorsan csinálok egy másikat, vagy ilyenkor kell nagyon higgadtnak maradni, nehogy beleszaladj még egybe?
4: Ott igazából lejárt az idő, és az, hogyha sikerült volna ugye azt megadni, akkor az a győztes tust jelentette volna számomra. Így gyakorlatilag az volt a kulcsa az egésznek, hogy mennyire maradok ebbe tényleg úgy benne, ebbe az érzésbe, hogy itt a vívásban nekem már nem lesz több beleszólásom, hogy előrébb jussak. Itt nagyon gyorsan kellett igazából váltanom fejben, hogy na akkor OCR, akkor ez miből is áll, mit is kell csinálnom? Úgyhogy ez volt itt a kulcsa, hogy mennyire gyorsan tudok alkalmazkodni ez.
1: Persze ez örök probléma, ahol van bíró, ott mindig vannak hibák, vannak tévedések, bár azt szokták mondani, hogy amit a sors egyszer elvesz, azt legközelebb visszaadja, csak az adott szituációban nehéz ezt földolgozni.
3: Igen, ezt azt gondolom, mi is hasonlóan gondolkodunk, hogy az élet azért mindig balanszra játszik, amit valahol elveszítünk, azt remények szerint vissza is fogjuk kapni, de szerintem a kulcs, amit a Blanka mondott, tehát amit tudunk, megteszünk annak érdekében, hogy érvényesítsük ott a jogainkat, vagy a szabályt, viszont amikor erre már nincs lehetőség, egy elvett találat van, elvesztett másodperc, egyszer nem tudunk, nem is szabad leragadnunk ott, hanem a jelenre kell fókuszálni, a további feladatokra, kihívásokra, tehát nem szabad, hogy ez kedvezőtlenül befolyásolja. Ez azért jelentős tapasztalatra is szükség van, hogy az ember ilyenkor jól tudja kezelni az érzelmeit, és visszahúzza magát a jelenbe. Amit még tudunk tenni, hogy a szervezőbizottság, illetve az Európai Szövetség felé jelezzük ezeket a problémákat, mert jövőre ugye ugyanott lesz Európa játékok, ami már egy kvalifikációs verseny, kvótaadó verseny, és hogy a bírói színvonalat emelni kell, az kétségtelen.
1: Mit tudtok ezért tenni? Mert hát azért az örök probléma a régi időkben is így volt, és most meg gondolom, hogy még gyorsabb lett az öttusa, mint volt 30-40 éve, akár vívásban is.
3: Mindenféleképpen megpróbálunk példát mutatni, konstruktívan hozzáállni, megoldást keresően hozzáállni, jelezni ezeket a problémákat, és ugye több szakbizottság van, akik foglalkoznak ezzel. Nem csak mi voltunk érintettek sajnos ilyen fajta rossz döntésben, hanem a franciák is, fehér oroszok is. Én azt gondolom, hogy itt egy jó összefogással mindenkinek az az érdeke, hogy egy magas színvonalú verseny legyen, és ne a bírókon dőljön el, hogy ki az, aki tovább jut, vagy ki az, aki megnyeri a versenyt, vagy sem. Hát mindenféleképpen közös érdekünk.
1: Ezek tévedések, hibák, vagy van benne némi rossz szándék is olykor, mert hát azért legyünk őszinték, láttunk már ilyet világversenyen.
3: Én nem feltételezem a rossz szándékot, de ahogy a Blanka is jelezte, azért neki már nehéz volt úgy felállni egyáltalán a pástra, mert ahogy az előző két asszónál is gyakorlatilag hőbörgött az egész lelátó közönség, nagyon sok rossz bírói döntés volt, tehát én azt gondolom, mielőtt elkezdte azt a vívó asszót, már az is egy olyan szituáció volt, amit neki fejben ott már rendeznie kellett, és sajnos hát beigazolódott nála is ott az utolsó találatnál, az a meg annyi bírói hiba. Én nem is értem, hogy miért nem cserélték le a bírót, illetve hol volt itt a versenyigazgató. Megpróbáljuk a jövőben ezt kezelni.
1: A bírókat, azokat hogy választják ki a különböző játékokra? Tehát sorsolással, vagy irányított sorsolással, hogy működik ez?
3: Voltak nehézségek azért itt a szervezés tekintetében, azért egy világbajnokságon vagy világkupán azért nem fordulhat elő olyan, hogy a saját nemzetéből érkezik a versenybíró és vezeti az asszót. Erre itt Magyarországon nagyon nagy figyelmet fordítunk, illetve a bíróknak szükséges, hogy rendelkezzenek egy versenylicenszel, hogy valóban annak a tudásnak a birtokában vannak, és megvan a kellő gyakorlatuk, hogy azt az esemény színvonalához képest a legmagasabb szinten tudják levezetni. Hát mondjuk azt, hogy ez most nem sikerült.
1: Hát azért ezzel most úgy elgondolkodtam, meg meglepődtem, hogy saját országbelinek vezet, meg hogy nincsenek olyan színvonalon. Ennyire nincs bíró? Kevés a bíró a sportágban?
3: Ez nemzetfüggő maximálisan. Én azt gondolom, hogy több nemzet is ezt meg tudja oldani. A törököknek is erre törekedniük kell, hogy vagy a saját bírói közösségükből, de mindenféleképpen szükséges, hogy nemzetközi bírók legyenek, és saját maguknak nevezessenek például asszókat, illetve ne hozzanak döntéseket a kétes szituációkban.
1: Hát gondolom, hogy az azért a világbajnokságon is majd még fájó pont lehet esetlegesen, mert hogy hirtelen egyik napról a másikra nem fog megváltozni a versenyzés, illetve a bírói kar, de hát akkor neked sikerült ott a rendbe tenni a dolgaidat a pást után, mondtad, hogy jött a következő szám, hát nem sok idő van ilyenkor.
4: Szerintem gyakorlatilag a saját magamat sikerült legjobban meglepni, mert én is azt éreztem, hogy most nem feltétlen ideális a mentális lelki állapotom, ami ott fogadott a vívás után, de igazából nagyon örültem az ócérpályámnak, mert amit szerettem volna, azt meg tudtam valósítani. Persze nem mondom, hogy nem lehetne jobb, mert mindig lehetne jobb, de utána az úszásban is egy erős 100 méter tudtam produkálni, és az árószámban viszont azért ugye azt mondom, hogy nincs hiányérzet a versennyel kapcsolatban, de azért ott nem feltétlen voltam elégedett a teljesítményemmel. A futás az borzasztóan esett, főleg az első kettő-három körben azt éreztem, hogy nem haladok, és hogy borzasztóan olmos volt az egész mozgásom, és az utolsó két körre éreztem azt, hogy na, az egy picit már jobban esik.
1: Meséld már ezt a pályát, hogy amikor ott végig kell menni, akkor hogyan csinálod ezt az egészet?
4: Igazából ugye paralel két versenyző megy az OCR pályán minden egyes alkalommal, illetve vannak kivételek, de általában két ember megy egymás mellett, és ugye 8 darab akadály ellen van egy pályán, és itt kell gyakorlatilag minél gyorsabban hiba nélkül teljesíteni ezeket az elemeket. Ez körülbelül egy fél perces időtartamú valami így a női mezőnyben. Persze van, aki kicsit jobban, van, aki kicsit rosszabbul megy rajta. Férfiaknál viszont a jelenlegi világcsúcs az 18 másodperc, hogyha jól tudom.
1: Neked mennyi a legjobb időd?
4: 29, de edzésemmel mentem 27-et egyébként. És gyakorlatilag vannak többféle elemek, nekem is valamit jobban szeretek, valamit kevésbé, és az ötöset, illetve a heteset azt minden verseny előtt gyakorlatilag kihúzzák 3-3 alternatíva közül, és így azért nem minden egyes versenyen ugyanazok a pályák.
1: Neked melyik a kedvenc, és melyiket nem szereted?
4: Gyakorlatilag megnyertem magamnak egész hétre azt, amit nem szeretek, mert a selejtezőben, illetve az elődöntőben, döntőben is a bizonyos UFO nevezetű akadály volt, amit azért nem szeretek, mert azért nekem egy kicsit problémás a balvállam, és hát az legjobban eszi ezt a problémát, és eléggé nem segíti az, hogy ne fájjon a vállam, úgyhogy őt mindenképp így a negatív listának az élére raknám, viszont gyakorlatilag most már azt mondom, hogy szinte az összes egy szinten van utána, van egy bizonyos Icarus, Wills ez a neve, azt nagyon szeretem például, vagy az utolsó buzogányt, a gyűrűt, ezeket mind szeretem.
1: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, két vendégünk pedig a stúdióban, Guzi Blanka és Belák János, és azért beszélgettünk már itt a versenyedről, Blanka, hogy is zajlott, meg milyen érzéseid voltak. Azért beszéljünk a csapat többi tagjáról, a lányoknál, hogy ő nekik hogy ment a versenyzés, ugye Blanka bronzérmes is lett egyéniben, de hát egy csapathoz három ember kell.
3: Igen, hárman voltak ugye döntőben, de ezt megelőzően volt még egy nemenkénti váltó, két női taggal, két fiatal versenyző. Nagyon örülök, hogy a junior világbajnokság után itt is részt tudtak venni, és az ő ezüstérmük is egy csodálatos meglepetés volt, és nagyon hasznos tapasztalatokkal tudtak gazdagodni. Blanka mellett a döntőben ugye Erdős Rita és Bauer Blanka szerepelt, még két kiváló versenyző. Voltak kisebb hibák, amik utána sajnos a végelszámolásban azért pozíciókban voltak mérhetőek. De azt gondolom, hogyha itt is meg tudják csinálni azokat a finom hangolásokat, amire képességeik alapján ugye el tudnak érni, akkor a világbajnokságot azért ők is optimistán várják, és egy hasonló szép eredmény elérésére képesek lesznek.
1: Sokan ugye mondják, hogy például bizonyos sportágokban az EB-t egy picit beáldozzák a VB-ért, meg az olimpiáért. Hát itt erről nem lehet szó, mert nagyon rövid a két verseny között az idő, ami eltelik ilyen kis szünettel, pihenővel, vagy újabb fölkészüléssel.
3: A felkészülési időszakban ugye a világbajnokság mind az egyik legfontosabb, sőt, talán a legfontosabb verseny is, ugye a világbajnokságtól számolnak visszafelé a csapatok, ebbe beleesett ugye az Európa-bajnokság. Az Európa-bajnokságot is azért nagyon komoly súllyal kezeljük a felkészülés során, illetve a formaidőzítés szempontjából ez is egy kiemelt esemény volt.
1: És ilyenkor, amikor jönnek a VB-re a versenyzők, kik azok, akik még csatlakozhatnak a mostani vetélytársakhoz?
4: Mindenképp említeném az egyiptomiakat, illetve nálunk ugye a dél-koreai, akik is nagyon erősek, és azt gondolom, hogy ők fognak leginkább beleszólni ezekbe hát, hogy is mondjam, csak helyezés leosztásokba. Férfiaknál is azért vannak még dél-amerikaiak, illetve japán, kínai versenyzők is, akik akár oda tudnak érni. Illetve azért nálunk is akad egy-két, mondjuk kínai, aki döntőbe szokott jutni. Úgyhogy így elsődlegesen őket említeném, de reméljük, hogy ott lesz a spanyol Heredia is, aki itt Budapesten azért fel tudott állni a világkupán, illetve a világkupa döntőn a dobogóra is, viszont az EB-n nem mutatkozott meg, illetve a cseh Lucy Lavacskova, aki szintén egy erős versenyző.
1: És akkor most cél az, hogy visszavágj az előtted végzőknek a VB-n, mondjuk?
4: nincs ilyen cél egyébként bennem, hogy nekik visszavágjak. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kis év van mögöttem, és szeretném ezt egy jó kis eredménnyel megkoronázni így év végére, vagy a szezon végére, és a 24-ben, illetve 25-ben VB ezüstérmesként tudtam befejezni a szezont, így azért viccesen úgy fogalmaztam, hogy nem nagyon tudok olyat, aki így háromszoros VB ezüstérmes lenne, úgyhogy azért szeretném ezt megcélozni, és persze, hogyha VB aranyról lenne szó, akkor ezért nem utasítanám csak az ezüstért vissza, de Budapesten lesz ugye jövőre a világbajnokság, és ott lenne a legjobb igazából megkoronázni ezt az egészet.
1: De azért nem veszünk össze rajta, itt is arany lesz, meg Budapesten is.
4: Nem veszünk össze.
1: Beszéltünk a hölgyekről, beszéljünk egy kicsit az urakról. Tamás Botond ugye itt volt a műsor elején még telefonon, aki most éppen Prágában egy kicsit pihen, de hát remek eredményt értek el a fiúk is.
3: Igen, férfiaknál is három döntősünk volt, de a nem jutott döntőbe sajnos Böhm Csaba, talán egy lépésen múlott a végén a befutón. Én azt gondolom azért ő is kiváló eredményre, elérésére képes, illetve a világbajnokságon meg fog mutatkozni. Mellett a döntőben ott volt még Szép Balázs, ugye a tavalyi világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni, úgy szintén olimpikon. Illetve Kolesszár Mihály is, akinek sajnos a tavalyi világbajnokságon nem tudta megmutatni, hogy mire képes egy betegség miatt, de az idei szezon azért azt jelzi előre felkészültségével kapcsolatban, hogy ő is jó eséllyel fog nem csak a döntőbe jutni a világbajnokságon, hanem ott az éremért is küzdeni.
1: Ugye te már itt, amikor a hölgyekről beszéltünk, akkor elmondtad, hogy milyen szép volt ez a páros eredmény, és azért azt mutatja, hogy vannak a fiatalok között is nagyon tehetséges versenyzők, ha így visszafele tekintesz, akkor te is így látod, hogy megvan az utánpótlás, mondjuk itt, már nem akarom Blankát öregíteni véletlen se, de ő utána is?
3: Igen, 5 korosztályba indulnak nemzetközi versenyeken 5 tusázók, U15, 17, 19 junior és ugye felnőtt versenyzők is látható, hogy bár vannak erősebb lemorzsolódások bizonyos időszakokban, például amikor elérkezik az iskolaváltás, egyetem, illetve életkorokba belépnek, de én azt gondolom, hogy nagyon sok kiváló szakember dolgozik ezen az ország több részén, hogy ezeknek a gyerekeknek meg legyen a lehetőségük az álmaikat elérni, és minden korosztályban eredményesen tudnak hazajönni. Bár a fiatalabbaknál nem cél az, hogy érmeket szerezzenek, leginkább tapasztalatszerzés, illetve az egyéni legjobbjaiknak a megdöntése, de látható, hogy kezdenek összeérni, illetve ez a felmenő rendszer nagyon jól működik.
1: Még nem tudok amellett elmenni, hogy megkérdezzem, ugye én még azon nőttem föl, gyerekkoromban láttam sok öttusa versenyt, hogy ott még bizony ilyen katonatiszti egyenruhákban is lovagoltak az urak is például a versenyeken, hogy ezen most már úgy túl vagytok, tehát gondolom ez hozott változást a versenyzők körében is, vannak olyan nemzetek, amelyek ennek nyertesei, és jobban megy nekik mondjuk, mint amikor a lovaglás volt az egyik szám?
3: Lehet, hogy vannak nyertesei vagy vesztesei, ennek mindenféleképpen befolyásolta a sportágnak az arculatát, egyes sportolóknak az eredményességét, de itt van egy kiváló példa, aki lovaglással együtt lett ugye világbajnok ezüstérmes, olimpikon kiváló eredményei vannak, és át tudott állni erre az új sportágra is. Én azt gondolom, hogy az öttusának, ennek a sportágnak az az egyik előnye, hogy sokoldalú felkészítést igényel, viszont ebből a sokoldalú felkészülésből azért viszonylag könnyebben lehet váltani, és a sportolók mellett azért jelentős kihívást jelentett, hogy ezt a tudásbázist fel tudjuk építeni az akadálysporttal kapcsolatban, ugye egy új sportágról beszélünk, az edzőket tudjuk képezni, hogy mind-mind olyan körülményt biztosítani tudjunk ezeknek a kiváló sportolóknak, hogy ők a lehető legjobb eredmény elérésére képesek legyenek.
1: Ugye Hosszú Katinka, amikor versenyzett, azt mondta, hogy a legjobb edzés az a versenyzés. Hát most ez nálatok is megvalósulhat. Te is szereted ezt a sok versenyt egymás után gyorsan?
4: Igen, nekem Hosszú Katinka azért nagy példaképen volt, és lehet, hogy tőle hallottam ezt, vagy tanultam ezt, de én is szeretem azért kihasználni azokat a lehetőségeket, amik így verseny szinten jönnek, és most is ugye a mixváltót is gyakorlatilag ezért is vállaltam el, ugye te azért motiváció volt, hogy tavaly Kolesszár Misivel megnyertük ezt a számot, és szerettünk volna címet védeni, de egy nagyon jó kis felkészülésnek tartottam a világbajnokság előtt, mert azért csak rövidebb távot kell ilyenkor teljesíteni, és ez edzésnek is betudható.
1: Itt a mixváltóban ez egy különleges és érdekes párosítás. Itt mire kell nagyon figyelni?
3: Hát a jó összhangra. a két versenyző között kell, hogy egy jó összhang legyen, ismerjék egymást, egy közös taktika mentén tudjanak együtt versenyezni. Tehát mindenféleképpen az, hogy milyen összhang van a két versenyző között, ez meghatározza. Én kimondottan szeretem a mixváltót, szerintem nagyon izgalmas verseny, és bár ugye itt szó volt már időkről, a Blanka azért szerényen fogalmazott, hogy 29 másodperc alatt teljesíti az akadálypályát, de hát ezt azért még néhány fiú is örülne ennek az időnek. Tehát nagyon izgalmas, nagyon jó minőségű versenyek, és leginkább, hogy ők hogy tudnak együttműködni egymással, segíteni, esetleg nehezebb pillanata van a másiknak, ugyanúgy vele együtt megélni ott bizonyos dolgokat. Úgyhogy nagyon izgalmas látni ezt az együttműködést ilyenkor.
1: Ugye nem sok idő maradt, említettük már, augusztus 24-től 30-áig lesz a világbajnokság, mégpedig Kínában, és 8 magyar öttusázó vesz részt majd ezen a viadalon. Kujjánkban, ha minden igaz, remélem, nem tudom kínaiul, hogy kell pontosan ejteni. A lényeg, hogy azért ott megint más körülmények lesznek, mint itt Törökországban. Hogyan készültek erre?
3: Igen, eltérök a különbségek időjárásról, ugye már beszéltünk, magas hőmérséklet, és itt még ugye a magas páratartalom is szerepet játszik. Én azt gondolom, hogy erre felkészült a magyar csapat, 2024-ben is kiváló eredményeket tudtak ott elérni, és azt gondolom, hogy ezekkel a tapasztalatokkal gazdagodva tudják most is, illetve tudjuk finom hangolni az ottani versenyzést. Erre készülünk, hogy kicsit szélsőségesebb időjárások lesznek, mint amit így az európai szervezet megszokott. Én azt gondolom, hogy mi, hogy hasonló körülmények lesznek mindenkinek, ezért egyenlő esélyekkel fog ott az a verseny lezajlani.
1: Hát most Blankának lehet, hogy annyiből könnyebb lesz a dolga, hogy végre kimarad az akadály, amit nem annyira szeretsz. Hát nem hiszem el, hogy 4-5-ször is pont azt húzod ki, hogy megmaradjon.
4: Csak jöjjön. Ha ilyen jól sikerül abszolválni, akkor jöhet.
1: Egyébként ugye már kijelölted a csapatot, az utazó gárdát, ez volt kétség a felől, hogy esetleg gondolkodtál, hogy más beküljön, vagy egyértelmű volt az összeállítás a hölgyeknél és az uraknál?
3: Mindig nehéz a helyzet, mert nagyon sok kiváló magyar versenyző van a rendszerben, A keret, B keret, jönnek a fiatalok, de ugye van egy egész szigorú válogatás és versenyeztetési elv, ez úgy néz ki, hogy erre előterjesztést teszek, amit a szakmai bizottság úgy szintén még megtárgyal, majd az elnökség jóvá hagyja, és ezekhez az irányelvekhez és ezekhez a kereteket megtartva megy végig a szezon. Itt kizárólag egy rendkívüli esetben történhet ebben már változás. Ez nagyon fontos szerintem, hogy a sportolók számára, illetve a felkészítő csapatok számára is kiszámítható legyen. Ne legyen bizonytalanság, hogy indulok, nem indulok, lesz-e kvótám, nem lesz kvótám, hanem úgy tudják a szezonjukat megtervezni, hogy ezeket már tisztán látják, hogy milyen objektív eredmények mentén lehet oda kerülni, és nyernek indulási jogot. Nem volt kétség, illetve most sincs kétségem a felől, hogy a legerősebb csapattal fogunk kimenni, és a legkiválóbb versenyzőkkel, akik jelenleg a legjobb eredmény elérésére képesek.
1: Ugye Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Böhm Csaba és Tárkányi Zsombor lesz az uraknál, és a hölgyeknél pedig Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita, de itt lesz majd egy hiányzó is, ha minden igaz, ugye?
3: Igen, az Európa-bajnokságon indult még Mészáros Emma, ő is ugye még juniorkorú versenyző, ez egy jelentős mind fizikai, mind mentális teher azért, és nem szeretnénk, hogyha kiégés vagy sérülés legyen. Emma is végig versenyezte a junior korosztálynak nem csak a válogató versenyeit, hanem felnőtt világkupán indult, junior Európa és világbajnokság, felnőtt Európa bajnokság, és hogy nem csak fizikálisan, hanem

0: pozícióját elkezdett edzeni. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás, amire minden versenyzőnek oda kell figyelni. Erre megpróbálunk mi is a lehető legnagyobb időt és energiát fordítani, hogy hogy tudjuk elkerülni a sérüléseket és a betegségeket, mert 11 hónapon keresztül nagyon keményen, heti több mint 20 órát dolgoznak, edzenek, készülnek, nem szabad, hogy egy-egy sérülés vagy betegség keresztül vágja, hogy a főversenyen ne tudjanak ott lenni. A következő 2 évnek is ez lesz az egyik prioritása.
1: Persze, hát eljátszunk a gondolattal, hogy mondjuk a hölgyek remekül szerepelnek, aranyérmet nyernek a világbajnokságon, akkor mondjuk neki is nehéz lesz visszakerülni a csapatba.
0: Profi versenyzőkről van szó, a mérce, a kihívás adott. Én azt gondolom, hogyha ő eldönti arról, hogy készen áll és részt fog venni, akkor képes lesz egy jó eredmény elérésére. Én azt gondolom, hogy motiváló az is, hogy látható, hogy a versenytársak, a sporttársak jelenleg hol tartanak, és milyen eredmény elérésére képesek.
1: Lehet blanka, hogy buta a kérdés, amit kérdezek, de neked az, hogy Michel nincs ott, ez mit jelent? Egy picit könnyebb nyerni mondjuk, vagy jó eredményt elérni, vagy hiányzik onnan mellőled?
2: Ahogy az oroszoknál is említettem, azért én szeretem, hogyha ha teljesen mezőny is, és nincsenek hiányzó nevek, úgyhogy tényleg bízom abban, hogy Michel a következő 2 évre úgy fog tudni odaállni, hogy nem fogja sérülés vagy betegség gátolni, és tényleg mielőbbi felépülést kívánok neki, de azt gondolom, hogy azért ez egyéni sportág, és akkor tudunk a legjobbak lenni, hogyha csak magunkkal foglalkozunk, és azért most már egy jó 2 éve sikerült, hál' Istennek, kicsit úgy nekem is érettebben gondolkodni ilyen téren, és igyekszem tele magammal foglalkozni.
1: És ez minek köszönhető? Ez is a mentális felkészülésnek, vagy megértél rá?
2: Igen, én nagyon sokat fektetek a mentális felkészülésemre. Jelen pillanatban 3 szakemberrel dolgozom együtt, és látom a fontosságát, illetve nem csak a fontosságát, hanem a gyümölcsét, illetve az eredményét annak, hogyha tényleg erre odafigyelek, akkor mennyire sok potenciál van ebben a területben. És igen, én ennek tudom be, hogy ez egy következetes munka volt.
1: Ugye ma augusztus 12 van, gondolom, hogy kell egy átállás arra, hogy Kínában tudjatok versenyezni. Hogyan alakul most az elkövetkezendő időszak?
2: Egy 6 nap múlva fogok körülbelül indulni, igen, mert 18-án fogunk indulni a kínai világbajnokságra, és ott lesz kint egy bő hetünk, ugyanúgy, mint 24-ben, ott ugye volt már egy világbajnokság, úgyhogy itt tudjuk, hogy mire lehet számítani időeltolódásban, és most ez a hét egy picit egy ilyen regenerálódó az Európa-bajnokság után, viszont kint azért lesztek még kicsit ilyen odaszúrogatós edzések, de ahogy Botti említette a legelején, abszolút igyekszünk megtalálni az egyensúlyt ilyenkor a regeneráció és a megfelelő edzések között.
1: Nem tudom, hogy téged mennyire visel meg például egy ilyen hosszú repülőút, meg gondolom, hogy ott más az étkezési szokás, mint itthon.
2: Igazából nem mondom, hogy rutinos vagyok ebben, mert azért nekünk nagyon sok verseny itt a közelben van, de azért tudom, hogy mire lehet számítani, illetve profi dietetikusokkal dolgozunk együtt, akiknek van szintén egy ajánlásuk erre, és nem tartok igazából ettől, mert...
1: Tehát akkor nem egy ilyen tömegkonyha van, hanem meg van határozva, hogy például a magyar csapat tagjai egy-egy nap mit esznek?
2: Mindenki dolgozik az A-vonalból egy-egy dietetikussal, és gyakorlatilag ez egyéni munka, tehát ők nincsenek ott és is felügyelik, de megvan az, hogy kinek mi vált be esetleg, és itthonról egyébként szoktunk magunkkal vinni snackeket, vagy olyan alapélelmiszereket, ilyen gyors készíteleket, amik jók esetleg, hogyha az ember Kínában nem talál mondjuk hát ilyen kedvére valót.
1: A szövetségnek is gondolom ez komoly feladat, hogy például jó helyen legyen a csapat, jó szállodában, hogy minden meg legyen a megfelelő jó szerepléshez, adott legyen minden.
0: Akkor tudnak jó eredményeket elérni, hogyha a körülmények is adottak. Azért ezekkel a versenyekkel azért úgy kell gondolkodni, hogy néha mi is csak képeket látunk, meg információkat kapunk. Ez olyan, mint egy brosúra, amikor az ember nyaralás keresés gyönyörű szép képeket lát, és azért ért már minket is meglepetés, hogy milyen ételek voltak, milyen volt a szoba, milyen körülmények voltak. Erre azért nehéz felkészülni, de ahogy Blanka is mondta, néhány dolgot be lehet csomagolni, el lehet vinni magunkkal, de bízunk benne, hogy a szervezők azért erre nagy figyelmet fognak fordítani, hogy a világ legjobb ötusázói lesznek ott.
1: Hát vagy legfeljebb fogsz egy fokanalat a kezedben, és elkészíted a hölgyek uraknak a kedvenc ételét, nem tudom, erre képes vagy-e?
0: Nem áll messze tőlem, szeretek főzni.

0: Bár valószínűleg, amit a dietetikus összeállított, és ez néha órákra lebontott, vagy 15 percre lebontott pontos táplálkozási terv van már a verseny előtt, illetve verseny alatti időszakban is. Erre azért nem biztos, hogy képes lennék, illetve a különböző gasztronómiai igényeket kielégíteni, de én azt gondolom, hogy a szervezők mindent meg fognak tenni ennek érdekében, hogy az európai gyomor is bírja majd.
1: Ha már így le van bontva minden az étel tekintetében, akkor gondolom a program tekintetében is, mert az is egy fontos, hogy ott is már nem csak itt készülve, hanem ott is minden percre be legyen osztva.
0: Sajnos ez nem teljesen igaz, mindig az ideálisból indulunk ki, de hogy mennyi csoport lesz, mikor lesz a versenynek a kezdése, van esetleg csúszás, átfedés, van olyan körülmény, ami esetleg hátráltatja, vagy átszervezésre igényli a programot, sajnos ezek mindig előző este derülnek ki. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy technikai értekezlet, ahol elmondják a következő napi információkat is, és azért most is volt hasonló tapasztalat, amikor 8 órára volt kiírva a kezdés, és 10 óra lett belőle, vagy 10 órára volt kiírva a kezdés, és reggel 8 lett belőle.
1: És akkor Blanka, mit csinálsz olyankor, ha mondjuk van 2 óra hossza így pluszban?
2: Igazából ez előttől nap jó esetben megtudjuk, bár itt is volt olyan, hogy ott reggel módosították az időt, és akkor el kellett ütni valahogy. Azért ez nagyon nehéz, hogyha az embernek van egy beállított bemelegítési protokollja, és azt így felrúgják idézőjelesen, de ebben ismerszik meg igazából a jó öttusázó, amit Jani említett, hogy a hatodik tusánk az az alkalmazkodás, és itt azért ezt elég rendesen elő kell hozni, hogy ki hogyan képes alkalmazkodni, amikor nem a számára ideális körülmények vannak.
1: Hát reméljük, hogy minden jól fog alakulni. Ugye 3 első, 2 második és 1 harmadik helyen zártatok az Európa-bajnokságon. Szakvezetőként mire számítasz? Mivel lennél elégedett a VB-n ennek tükrében?
0: Én azt gondolom, hogy legalább 3-3 versenyzőnk döntőbe fog jutni. Ennek reális esélye vannak, és mind a két nemnél harcban leszünk a dobogóért. Én hiszem, hogy érmet tudunk hazahozni a világbajnokságról is.
1: Blanka, az ezüstérem?
2: Igen, azért ez egy ideális kimenetel lenne, de hogyha valaki ismer, akkor tudja, hogy ezért én nem redukálom csak így a helyezésekre az elégedettségemet, és az érzésekben gondolkodom, hogyha azt látom, hogy van eredménye, és ki tudom hozni magammal azt, ami ott jelen pillanatban bennem lesz, akkor biztos, hogy jó érzésekkel fogok hazajönni, társuljon az mondjuk egy 12. helyhez, vagy éppen egy 4.
1: És akkor VB után jön egy hosszabb pihenő?
0: Reméljük, igen, a világbajnokság után egy hosszabb pihenő jön, hiszen ezt követően meg kell kezdeni majd az alapozó munkát, ahhoz a monoton munkához pedig mindenféleképpen szükséges egyhajta frissesség, és hogy ezt egy jó aktív, vagy valakinél passzív kikapcsolódás megelőzze.
1: De neked van erre valami speciális, hogy ilyenkor mit szoktál csinálni, amikor a pihenő van?
2: Én inkább az a passzív jellegű vagyok, illetve azért, hogyha van egy kis szabadidőm, akkor azt szeretem a lovammal tölteni.
1: Akkor ló csak van.
2: Ló az van, úgyhogy tereplovaglásokat, azokat nagyon szeretem.
1: Hát akkor sok sikert kívánok a világbajnokságra, reméljük, hogy jó hírekről tudunk majd beszámolni itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm szépen Guzi Blankának és Belák Jánosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, Tamás Botondot pedig még az adás elején hallhattuk telefonon. Hát jó felkészülést és jó versenyzést kívánunk.
0: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a fizító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Tudja fokozni

0: friends.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Itt elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: weboldalon, az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Folytatódik a Sport reggel, a stúdióban Gyurta Gergely, Bene Ferenc és Szabó Szilvia, és már itt az adásunk elején beszélgettünk arról a témáról, amit Bigfalvi Tamás szerkesztő kollégánk dobott fel nekünk erre az adásra, miszerint mennyit hibázhat és meddig tolerálható a hibázó játékos, és nyilván bármelyik sportágra ráhúzhatjuk ezt valamennyire jellemző. Erről fogunk beszélgetni Pólus Enikővel, mentálhigiénia szakemberrel. Jó reggelt, Enikő!
2: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
3: Jó reggelt!
1: Hát nem tudom, hogy tegyük fel a kérdést, de talán akkor maradjunk ennyi, vagy ennél, hogy szerinted mi fér még bele? Tehát amikor élsportolókról beszélgetünk, és azt mondjuk, hogy de hát nekik ez a dolguk, hogy minden körülmények között a tökéletesre törekedjenek, és a tökéletes teljesítményt hozzák, mennyit lehet engedni ebből, és mennyit tolerálható még, akár a szurkolók rész, akár az edző részéről?
2: A helyzet az, hogy ugye a kapus egy teljesen különálló szerepkör a pályán, és az ő hibáját, legyen az kisebb vagy nagyobb hiba, legyen az bármiből kifolyólag lévő hiba, kevésbé tolerálják. Akár nézőkről beszélünk, akár bárki más szereplőről. És az ő hibáját, még ha a kis hibáról is beszélünk, ugye nagyon nagy következményei vannak, ami az egész csapatra, csapat életére, jövőjével kapcsolatos, és ebből kifolyólag elég rendesen büntetik. Most ezt így idézőjelben mondom. Tehát, hogy akár a nézők is, akár esetleg akik körbeveszik, és éppen ezért borzasztó nagy felelőssége van ugye a kapusnak, aki ott áll, aki nem mindig van ugyanazon azon a pulzus számon, hiszen amikor tőle távol van a játék, tőle távol vannak a játékosok, a védők, vagy a labda, vagy a különböző helyzetek, akkor valószínűleg olyankor a figyelem fókusza is, meg maga a pulzus is, ugye, ami az adrenalinnal összefügg a készenléttel, ugye egy kicsit más állapotba kerül, mégis ez a folyamatos készenlétbe kell lenni, mert pár másodperc alatt ott teremhet a labda, és akár a játékosok még esetleg nem érnek vissza, akik besegítenek neki, hiszen nagyon nagy a tétje, és borzasztó nagy nyomás alatt vannak emiatt, mert hogy jobban büntetik őket, illetve hát nagyon nehéz helyzetben van az, akinek döntést kell hozni, hogy akkor lecseréli, vagy esetleg egy ideig nem úgy játszhatja, mint ahogy eddig.
3: Pont a lelki oldaláról szeretném egy picit, hogy segítenél, mert nekem az a tapasztalatom, hogy a kapus és mondjuk a befejező csatár az a két leglelkisebb poszt a csapatjátékokban, és pont ezért egy picit nem kell talán toleránsabbnak is lenni ezekkel a posztokkal kapcsolatban?
2: Mindenképp azt gondolom, hogy egyrészt a mentális felkészítésükben ki kell térni pont ennél a két szerepkörnél, amit említettél, teljesen más dolgokra is. Tehát maga a mentális nyomást máshogy kell a lélektanban nekik alakítani, mert ez két nagyon fontos pozíció, és föl kell arra készülni, hogy a környezet hibáztatása, hogy tudom kint hagyni. Milyenkor az a legnehezebb, hogy ő is tudja esetleg, mert látja, érzékeli, hogy hibázott, vagy nem tudott úgy odafigyelni, vagy kihozni magából azt a maximumot, amit eddig ki tudott hozni, és ebből kifolyólag mentálisan ilyenkor, ami a legveszélyesebb, és amiről nem beszélünk, elindul egy önhibáztatás. Ez egy olyan lehúzó erő az önhibáztatás, meg hogy akár átérhet egyfajta önbántalmazásba, amit mi kívülről nem látunk, de belülről a lélektanban zajlik, ugye ez mind biokémia, ami aztán nyomás alá helyezi a lelket, a kognitív agyat nem fog tudni úgy figyelni, és akkor erre, ha még a környezeti hatás, akár ugye a tömeg megszólal és a hanggal bünteti, vagy a morajlással, akkor ezek még jobban prés alá teszik a dolgokat. És a helyzet az, hogy kicsit mindenkit megértünk, tehát az is, aki haragszik, az is, aki nem, de muszáj emberi mi voltból kiindulni, hogy működik az anatómia és a biológia ilyenkor, de most sokkal veszélyesebb az a belső mentális önbüntetés, ami benne zajlik, és az önhibáztatás, mint amit tulajdonképpen kívülről kap.
4: És amit te is említettél, ez az örvény, amiben belekerül egy sportoló, hogy elkezdi önmagát hibáztatni, ez csapatsportákban egy kicsit talán egyszerűbb lehet, hiszen ott akár egy héten belül is tud változtatni a versenyző vagy a sportoló azon, hogy tud egy jobb teljesítmény nyújtani. Viszont mi van abban az esetben, hogyha egy egyéni sportolóról van szó, aki egy világversenyen érje azt el, hogy nem úgy jön ki a teljesítmény, ahogy szerette volna, és neki legalább fél évet kell várnia ahhoz, hogy újra tudja teljesíteni, hogy ebben az esetben hogyan tudja frissen tartani az elméjét, hogy igenis ne legyen ebbe az örvénybe benne, és ne bántsa saját magát.
2: A helyzet az, hogy így is, úgy is, előbb vagy utóbb, de mindannyian meg kell tanulnunk magunknak megbocsátani. Azt gondoljuk, hogy ez egy könnyű dolog, nem. Másoknak megbocsátani súlyos bűnöket sokkal egyszerűbben végre megy a lélektanban, mint amikor azt kell megbocsátani, hogy kihagytam egy olyan helyzetet, amikre évekig készültem. És a csapatsportban is ugye a kapusoknak azért ők egyéni versenyzők csapaton belül, tehát ezt ne felejtsük, hogy ugyanaz érheti, mint mondjuk az egyéni sportolókat, de ilyenkor pont az előkészületi mentális felkészülésekben kell mentálisan a sportolókat megsegíteni abban, hogy fogod önmagad hibáztatni. Lesz olyan helyzet, amit kihagysz, mert lehetetlen nem kihagyni dolgokat, és ez már egy picit néha szerencse kérdés, és a versenyen hagyom ki, vagy egy kevésbé jelentéktelenebb helyzetben, és éppen ezért előre kell a mentális állapotokat arra készülni, hogy milyen vagyok magammal, mit érzek belülről, amikor haragszom magamra, amikor jogosan haragszom magamra, amikor bántom emiatt magam, amikor meg kéne bocsátanom, vagy el kéne magamban engednem a dolgokat, mert ha erről nincs előbeszéd az előfelkészülésben, és előgyakorlás, ugye nem feltétlen pályán gyakorlunk, hanem az élethelyzetekben, akkor ott, mikor ezek a helyzetek megtörténnek, bizony akár egy életkarriert is tönkre tehet azáltal, hogy ez nagyon-nagyon elhúzódhat, és a következő verseny akár fél év múlva van, arra is kihatással lesz ez a belső mentális állapot.
1: Igen, rákötve, amit Gege kérdezett, vegyük mondjuk az úszást. Egyéniben úszik valaki, és hibázik, akkor csak magára lehet mérges, mert hiszen elrontotta a saját teljesítményét. Ha mondjuk váltóban úsznak, és az egyik úszó elrontja, akkor ugye a társainak a teljesítményét is elrontja. Azt gondolom, hogy akkor az sokkal inkább vezet egy ilyen önmarcangoláshoz, mint amikor csak a saját maga produkcióját szorítja háttérbe, vagy hát rontja el.
2: Hát így van, mert ugye az a mentális állapot jön, hogy mások eredményét is elrontottam, és akkor ugye még nagyobb keresztet veszek magamra. Tehát ugye eleve, akik 2-3-4-es vagy egyéb ilyen váltós formációban sportolnak, ott mindig nagyon fontos erről beszélni, hogy ez megtörténhet akkor is, ha nem hibázunk, mert őszintén ki nem hibázik a sportolók közül. Valamikor, valahol, valamilyen helyzetben szinte mindenki hibázik, csak nem mindig ugye ugyanaz a tétje vagy az eredménye, és éppen ezért ezekről azért kell előre mentálisan készülni, mert egy sportolói karriert is tönkre tehet, és nem cél, hogy a sportoló mögött lévő ember tönkre menjen egy emiatt, illetve ilyenkor fókuszálni arra, hogy de mennyi helyzetbe tudtam magamból kihozni ezt a szupercsúcsot, és hogy tudtam teljesíteni, és most ne ezen az egyen múljon évtizedeknek a munkája.
4: Ilyenkor lehet, létezik az, hogy például, most mondok egy nagyon erős példát, hogyha valaki egy olimpiai döntőben, vagy világbajnoki döntőben, fociban elront egy olyan szituációt, akkor az kihatással lehet az egész életére, akár negatívan is?
2: Abszolút. Abszolút. Tehát a kognitív agyat, ezek a mentális dolgok úgy meg tudják zavarni, hogy akár még a figyelem fókuszálása, vagy akár amikor a memoriterből a technikákat elő kell venni, és esetleg még nincs olyan képesség szintjén, ezeket mind-mind ezeknek a lehetőségeit egy ilyen szűkebb csatornába teszi, egy ilyen beszorultabb állományba jöhet létre. Tehát például az is, hogyha egy kapus vagy valaki egy olimpián ugye nem tudott arra odafigyelni, amire addig mindig, akkor ez nem csak az, hogy biztos az adrenalin meg a versenyhelyzet, és akkor beszűkültebb az állapota, hanem emögött akár magánéleti krízisek is megbújhatnak, amivel nagyon-nagyon hajlamosak lehetnek a sportolók időben nem foglalkozni. Ez úgy is megoldódik, mindegy, most sportolok, aztán majd lesz, ami lesz, Tehát, hogy nagyon fel kell hívni a sportolók figyelmét arra, és hát nem csak a sportolókét, hogy a problémákkal nem feltétlenül csak akkor kell szaksegítséghez fordulni, amikor már nagy a baj, hanem preventív módon is lehet. És hogy ez a prevenció, hogyha ez a közgondolkodásba bekerülne a sportolók életében is, akkor nagyon sok ilyen helyzetet meg lehetne ugye előzni, de egyáltalán nem biztos, hogy egy sportoló elfogja a csapatnak, vagy az edzőnek, még akkor is, ha bízik mindenkiben, mondani azt, hogy amúgy neki mentálisan milyen egyéni krízise zajlik.
1: Ugye most, bocsáss meg, Feri, rád nézek, hogy igazságtalan az élet, mert van egy labdarúgó, például Roberto Baggio, fantasztikus játékos volt, rengeteg mérkőzést eldöntött a góljaival, mégis amikor az ő pályafutását boncolgatjuk, a VB döntőn kihagyott 11-ese szóba kerül, és ez valahogy elhomályosítja a jó dolgokat, és gondolom, hogy őt is bántja ez, és nem vigasztalódik azzal, hogy de bezzeg azokon a meccseken, pedig az én gólommal nyertünk.
3: Ráadásul annyira kontrasztos a szituáció, hogy teljesen irreleváns volt az a 11-es, hiszen ha ő belövi, és utána a brazilok is belövik, akkor is világbajnok. Igen. Brazília, tehát gyakorlatilag előtte két csapattársa is kihagyta a 11-est. Ne, egyáltalán nem volt egy olyan sarkalatos szituáció, mint amennyire kihegyezik a pályafutását, pedig egy aranylabdás labdarúgóról beszélünk.
2: A tömegnek van egy ilyen hipnózisos hatása, hogy a tömeg nem bocsát, nem könnyen bocsát, csak akkor, ha egy következő alkalommal, vagy több alkalommal profi módon kijavítja egy jó eredménnyel. És a helyzet az, hogy a tömeget is szocializálni kellene, akik ugye a sport létesítményekben ilyenkor jelen vannak, mert a legfontosabb az, hogyha vét egy sportoló, akár önhibáján kívül, vagy önhibájából, akkor a tömeg képes legyen úgy mellé állni, hogy abban a átmeneti helyzetben őt megsegítjük. És a tömeget is kell szocializálni, kell vezetni, ugye le kell inteni, hogy most ne tapsoljanak, csend legyen, vagy most jöhet a taps. Tehát nagyon fontos a sportolók, hogy ki tudjanak nyúlni a tömeghez, és egy picit a segítségüket kérni, vagy irányítani ilyen a aspektusból. Nagyon sokat jelent például egy kapusnak, ha elront egy ilyen helyzetet, hogy a tömeg ott a következő 1-2 percben hogyan reagál például. Úgyhogy illene nekünk, akik a tömegben vagyunk, egy picit szocializáltabb formában, nem a büntetést alkalmazni ilyenkor, hanem azt mondani, hogy kapcsolódni, és vele együtt megküzdeni ebben a helyzetben, mert ott a tömeg normálisan reagál, elnézést, hogy így mondom, de olyankor nem feltétlenül úgy indul el az önhibáztatás, mint enélkül, vagy ennek az ellenkező viselkedéséből.
4: És egyébként egy átlagemberhez képest egy élsportoló sokkal jobban tudja önmagát marcangolni, tehát összehasonlítva így lélektanilag, vagy pszichológiailag...
1: Hát ezt te mondd meg, Gege.
4: Én biztos, voltál. Én sajnos tudom, hogy én nekem biztos, hogy egyik kerekem az egy picit messzebb van, mint mondjuk a feleségemnek, ebbe biztos vagyok, de hogy egy
1: de érzékenyebb voltál?
4: Nem is azt, hanem inkább én sokkal jobban bántottam önmagamat, hogyha hibáztam, és inkább erre szeretném kihelyezni a kérdésemet, hogy van különbség egy élsportoló és egy átlag ember között?
2: A helyzet az, hogy én nem nevezném ezt érzékenységnek, hanem az élsportban lévő embertársaink sokkal kiélezettebb életmódot élnek, az azt is jelenti, hogy a felkészülések, versenyek, életmód miatt nagyon kevés idő és lehetőség fér be a magánéletbe. És nekik azt nagyon jól kell használni, hogy legyen ugye, amíg élsportolok, legyen magánéletük is. És éppen ez okozhatja néha azt, ez a fajta elbillenés vagy egyensúlytalanság, hogy sokkal nagyobb a tétje a lélekben, vagy ők magasabbra teszik ezt az egészet, hogyha hibáznak, vagy ha nem olyan eredményt érnek el, akkor sokkal nagyobb, hát hogy mondjam, ilyen koncepciót, meg érzelmeket tesznek hozzá. Tehát én semmiképp nem érzékenységnek nevezném, hanem egész egyszerűen ez az életmód ezzel és így jár együtt a legtöbb sportoló életében. Na most vannak olyan sportolók, akiknek esetleg nem olyan jól működik az érzelmi intelligenciája, ezt most abszolút nem rosszból mondom, de hogy náluk sokkal több minden gyorsabban lepereg. Ennyi előnye van annak, ha az nem olyan jól működik, de hogy ilyen aspektusból nagyon fontos, hogy aki néha egy kicsit szenzitívre megy, vagy érzékenyebbnek tűnik, ott mindig jelzi azt az élet, hogy ott van egy jó érzelmi intelligencia, aminek viszont rengeteg előnye van egy sportoló életében is.
1: Hát ez egy nagyon-nagyon összetett téma, és szerintem még lesz olyan sportreggel, ahol ezt boncolgatjuk Pólus Enikőnek, mentálhigiéniás szakembernek. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélhettünk erről a témáról, és köszönjük Enikő, és további szép napot kívánunk.
2: Nagyon köszönöm, szép napot kívánok mindnyájatoknak.
3: Szép napot. Köszönjük.
1: Szerintem maradunk majd ennél a témánál is a hírek után, mi hárman. Boncolgatjuk tovább ezt a témát.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Kevés Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az

0: Az államalapító Szent István király ünnepe. Budapesten a Kossuth téren 8 órakor zászló felvonással kezdődik a program. Majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órakor audiovizuális show tűzijáték zárja az ünnepi eseményeket. Nem kell lekapcsolni egyik üzemelő turbinát sem Paksnál, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, vasárnap éjféltől megkezdődhet az alacsony vízállás miatt leállított blokkok visszakapcsolása, és a jövő hét közepétől ismét 2000 megawattot termel majd az atomerőmű. A kormány jövő év elejéig szeretné tisztázni a határon túli magyarságra vonatkozó támogatáspolitikát, mondta Kollai István, magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár Kolozsváron. Át kívánják világítani és új alapokra helyezni a programokat. Hangsúlyozta, a szerzett jogok, mint a kettős állampolgárság, illetve a szavazati jog megmaradnak. Szerinte erről kompromisszum van Magyarországon. Ünnepi műsorfolyammal várja a nézőket mától a megújult közmédia. Az M1-en a hazai közélet, kultúra, tudomány és hagyományőrzés meghatározó személyiségei is megszólalnak majd. Híradót reggel 6-kor, délben, este 7:30-kor és 10 órakor láthatnak a nézők. Az ünnepi adás házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám. A Magyar Ízek utcáján lehet megkóstolni először a Szent István napi kenyeret és Magyarország tortáját. Augusztus 20-a és 22-e között a Várkert bazárban és a Várkert rakparton a magyarországi és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatják be. Az idei program középpontjában a magyaros egytál ételek főzési kultúrája áll. Változik a közlekedés a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásra kell készülni. Délelőtt a Dunapart közvetlen környezetét zárják le, a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti a járatait. Közlekedés. Átvágtak egy gázvezetéket a 3-as főúton 60 belterületén, a Horváth Mihály úton, közel a Csányi út kereszteződéséhez. A 60-as kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Főleg, ha nem egy
1: ember. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Folytatódik a Sportreggel, a stúdióban továbbra is Gyurta Gergely, Benne Ferenc és Szabó Szilvia, és az előző fél órában ugye Pólus Enikő mentálhigiéniás szakemberrel beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet feldolgozni azt, hogyha egy játékos, egy sportoló hibázik, mennyire tolerálható ez, és Feri, te azt mondtad, hogy kicsit talán toleránsabbnak kell lenni mondjuk egy kapussal vagy egy csatárral szemben, de mi van akkor, hogyha ez mondjuk egy bajnoki címbe vagy egy bajnoki egy kiesésbe kerül, és ott már azért az edző, a játékosok egzisztenciája is kockán forog, nem?
3: Igen, picit helyesbítsünk, én kérdeztem ugye Enikőtől, hogy ez toleránsabbnak kell lenni. Egy biztos, hogy nem véletlen tereltem afelé a kérdésemet is Enikőnek, hogy a befejező csatár és a kapust az a labdarúgásban a két leg lelkisebb poszt, úgymond. Nagyon-nagyon sok múlik rajtuk, és egészen speciálisan kell kezelni őket, mind pedagógiailag, mind pszichológiailag. Tehát ez egy nagyon-nagyon kényes téma, ugyanakkor gondoljunk abba bele két alapfilozófiába, hogy egy támadó kihagy egy helyzetet, attól még 0-0 az állás. Viszont ha a kapus hibázik, akkor minden bizonyal az ellenfél vezet, tehát sokkal nagyobb a felelősség és sokkal nagyobb a mérkőzésre való hatás, mint tényező. Ugyanakkor még mondjuk egy kapus esetében azért, vagy bármilyen játékos esetében, mert ugye hibázhat egy védő is, vagy egy középpályás is, tehát azt is figyelembe kell venni, hogy az mondjuk most könnyelműségből adódott. Tehát lehet úgy hibázni, hogy a lehető legjobb szándékkal ő megpróbált valamit, de nem sikerült, vagy vétett egy technikai hibát, hiszen az hibázik, aki dolgozik. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy kapusnak van mondjuk egy jó teljesítmény nyújtó kapus, de van egy hibája, akkor én úgy gondolom, az benne van a labdarúgásban. De ha mondjuk azt érzed, hogy túlzottan nagy a mellény, túlzottan nagy az önbizalom, és ez már könnyelműségben megy át, és ez ilyen lazásgatásban, meg a egyértelműen a hiba az annak tudható be, hogy előtte nem volt meg a megfelelő koncentráció, na azt a részét ki kell írtani. Uh-huh. És lehetőleg egy jó edző ezt még a hiba tény előtt észreveszi, és helyreigazítja a játékost.
2: Na most Enikő célzott arra, hogy a szurkolói közegnek is segítenie kell, a hibázó játékos türelmesnek kell lenni. Hogyha egy kicsit konkrét esetet nézünk, a Megyeri úton szerinted most milyen a hangulat? Ugye az első két mérkőzés, bajnoki mérkőzés után Szappanos Pétert azért sokan megszólították, hogy benne volt azokban a gólokban, amiket kapott a csapat. Szóval te mit érzel az újpesti szurkolók részéről?
3: Igen, hát egyrészt vegyes a megítélése, és nyilván hát két mérkőzésről beszélünk egyelőre, és különösen nehéz, amikor a bemutatkozó mérkőzéseden belehibázol, és még ki is kap a csapat. Tehát egy olyan hiba ténye, ami vereséggel jár a csapat szempontjából, azért az
2: nehezebben megbocsátható.
3: Hát egyrészt, másrészt azért mindig ez marad benne az emlékként a szurkolók számára, tehát hogy az első mérkőzésen rögtön belehibázott, ki is kaptunk, szóval itt azért hatványozódnak a problémák. Egészen más a Debrecen elleni történet, ahol nyert viszont a csapat. Ráadásul azért azt ne felejtsük el, hogy azon a mérkőzésen legalább kettő nagy bravúrt is bemutatott Szappanos Péter, tehát azzal kapcsolatban, a képességeivel kapcsolatban senkinek nincsen kételje, én úgy gondolom. Ráadásul, ha megnézzük az elmúlt évi teljesítményét, hát azért az évkapusa lett, és nemhogy két fordulat, két ekkora hibát, talán az egész szezon alatt nem láttunk tőle ekkora hibát. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az ő esetében meg kell keresni talán az okokat, de mindenféleképpen...
2: Hát Szélesi Zoltán vezetőedző megvédte őt, és ugye azt mondta, hogy a Megyeri úti hangulathoz, ahhoz a nyomáshoz, amely ott van, ahhoz bizony hozzá kell szokni.
3: Pontosan így van, és ezzel nagyon jót is mondott, tehát ez igenis jelen van, ez a fajta nyomás, tehát a Ferencváros és az Újpest az két külön klub, tehát összesen lehet hasonlítani azt a légkört, azt a szurkolói nyomást, azt a szurkolói hangulatot, ami ennek a két klubnak a házatáján tapasztalható, tehát ez nagyon-nagyon lényeges, hogy ezt át kell élni, ezt meg kell tapasztalni, és nem mindenki alkalmas bizony mentálisan vagy pszichológiailag ebben a két klubban való játékra. Tehát nagyon sok olyan labdarúgóról tudok, aki egy kisebb klubban, tradicionálisan kisebb klubban gólkirály lett, évjátékosa lett bármi, és utána leigazolja a Ferencváros vagy az Újpest, és ott nem tud teljesíteni. Tehát ez igenis valós tényező. Ugyanakkor én úgy gondolom, amennyiben egy ilyen hiba után, vagy akár két hiba után egy kapust a vezetőedző kivesz a kezdőcsapatból, akkor azzal szerintem több hétre, akár hónapokra is megpecsételi a sorsát. Tehát onnan az a bizonyos önhibáztatás, amit Enikő is említett, az a negatív spirál, amiben bele lehet húzni a játékost, az felerősödik. És onnantól kezdve ő már akár be is lehet skatujázva ebbe a szerepbe, hogy egy hibapontos kapus, és ha legközelebb pályára lép, akkor már olyan lelki nyomás lesz rajta önmaga által és a közönség által is, hogy nagyon nehéz abból kijönni.
0: Én egy nemzetközi példát szeretnék hozni. Márciusában volt a BL-nek a legjobb 16 között, legjobb 8 között, legjobb 16 között a Atletico Madrid Tottenham Hotspurnek a mérkőzése, ahol kezdőként először pályára lépett a 22 éves Antonin Kinski, és a 15. percig kapott 3 gólt. Majd a 17. percben le is cserélték. Ugye óriási visszhangot kapott, hogy kezdőként betette az edző, és gyorsan kapott 3 gólt. Hogy ezt hogyan tudja esetleg a kapus is feldolgozni, hogy kezdőként bekerülsz egy csapatba, óriási lehetőséget kapsz, és kapsz 15 perc alatt 3 gólt, és gyakorlatilag rajtad el is ment a mérkőzés és a továbbjutásnak a sorsa. Nyilván nagyon sok kérdés felmerül az edző részéről is, hogy miért pont ilyen mély vízbe dobta be, de hogy ezt egy kapus hogyan tudja az egész pályafutására, illetve a szurkolókra nézve, és hogyan tud egy szurkoló azonosulni így a kapussal.
3: Igen, ez rányomhatja a bélyeget az egész pályafutására is. Ugye hirtelen Karius jut eszembe, aki a Liverpoolnál abszolút megpecsételte önmagát, amikor sorsdöntő mérkőzésen akkor áthibázott, pedig azóta is a karrierje teljesen sinem van, és egy jó kapusról beszélünk. Itt az említett esetnél én úgy gondolom, hogy leginkább az edző hibázhatott, és az edző érezheti magát legrosszabbul, hiszen azzal, hogy gyakorlatilag negyed alatt 3 gólt kap a csapat, még ha nem egyértelműen mind a 3 kapus gól volt, azért az egy olyan egyértelmű visszajelzés az ő rossz döntésével kapcsolatban, hogy az már-már leveszi a súlyát a kapus tettének, és inkább az edzőre világítja szerintem a reflektorfényt. Ráadásul annyira extrém a példa, amit említettél, hogy 15 perc alatt 3 gól, az nagyon-nagyon ritkán születik labdarúgásban, pláne egy csapat által. Tehát ha 3-0 vezet egy csapat, akkor azért, hogy mondjam, ez egy olyan sok a kapusnak, hogy azt nem csak mentális, hanem szerintem taktikai szempontból is meg kellett lépni ezt a cserét. Már csak azért, hogy vagy az ellenfelet megzavarjuk vele, hogy új kapus van, vagy egy kicsit stabilizáljuk a saját csapatunkat, mert az egy olyan lavinát indíthat el, ami azért, hát hogy mondjam, 3-0-ra kikapni sem egy nagy élmény, de ha azért 6-ot, 7-et, 8-at vagy 9-et kapsz, azért az klubtörténeti csúcs is lehetett volna. Szóval ott azért nagyon nem mindegy, hogy mennyire kap ki egy csapat. Tehát igen, szerintem egyfajta ilyen kármentés jellege is lehetett. Viszont az érdekes kérdés az, hogy ezek után, ha ez a meccs volt vasárnap vagy szombaton, utána hétfőn hogy mész be az öltözőbe, és hétfőn ez az kapus hogy megy be az öltözőbe, és milyen módszert találsz ki arra, hogy azért visszahozd, idézőjebb az élők sorába, hogy azért ő egy szerződéssel rendelkező csapattag, és őt újra reflektorfénybe helyezni, vagy újra legalább arra használni, amiért leszerződtetted, hogy ha gond van az első számú kapussal, második számúként hogy tudod igénybe venni. Tehát én szerintem az a megoldás, hogy minél hamarabb újra lehetőséget biztosítani neki, hogy ne kondicionálódjon ez a félelem amiatt a 0-3 miatt.
2: Ugye Pólus Enikő vele a mentális részét boncolgattad, Gege, és arra kérdeztél rá, és nem tudom, láttatok-e a David Beckhamről készült sorozatot. Abban a gyerekkorát bemutatták, ott az édesapja volt a legnagyobb kritikusa, de jó szót nem kapott, mindig csak a kritikát, és mindig csak a rosszat mondta az édesapja, és ez annyira megkeményítette, hogy amikor már felnőtt labdarúgóként a világbajnokságon kiállították, kiesett Anglia, és közellenség lett Angliában, de igen, olyan szinten, hogy fellógatták a szalma bábúját. Tehát, hogy tényleg elsöpörte a népharag, és azt mondta, hogyha az édesapja révén nem keményedett volna, meg nem lett volna olyan el, tehát nem viselte volna el annyira a kritikát, akkor ott megroppant volna. Tehát, hogy valamilyen szinten kell ez egy olyan mentális erő, hogy még ha hibázol is, mert azért a mai közösségi médiában, amit van, kap egy sportoló, és hiába mondják azt, hogy nem olvasok kommentet, nem tudod elkerülni.
3: Nézd, a legfontosabb, hogy aki profi sportra adja fejét, annak kell egyfajta mentális erővel rendelkeznie, kell felvértezve lennie minden ilyen külső hatástól. Tehát egész egyszerűen, aki benne ragad egy hibában, mindenki hibázik. Tehát, hogyha benne vagy egy mérkőzésben, és támadóként kihagysz egy helyzetet, és ez mondjuk a 10. percben megtörténik, és onnantól az egész mérkőzésen át ezen kattogsz, és ezen gondolkodsz, hogy itt te kihagytad a helyzetet, és legközelebb már nem mersz gólhelyzetbe kerülni, nehogy megint azt mondják, hogy megint kihagytad, tehát az a futball halála. Tehát mindig a jelenben és a jövőben kell élni. Ez a legeslegfontosabb. Soha, de soha nem foglalkozhatsz a múlttal, soha nem ragadhatsz benne egy hibába, soha nem ragadhatsz benne egy vereségbe. Tehát nyilván ki kell elemezni, tanulni kell a hibákból, tanulni kell a vereségekből, de ha egy játékos frusztrál az, hogy a múltban történt egy vereség vagy egy hiba, akkor ő nem alkalmas a profi a labdarúgásra vagy a profi sportra. Ez nagyon-nagyon fontos.
2: Spiller István kiváló kollégánk írt egy SMS-t, ugye ő jégkoron kapusokkal foglalkozik, azt üzente Pisti, kommunikáció, mindent beszélj meg a kapussal.
3: Ez is egy nagyon fontos. Nyilvánvalóan ez a négy szem közti beszélgetésektől kezdve a csapat előtti, akár kiemelés, akár elemzés, tehát nagyon nem mindegy, hogy azon a bizonyos hétfőn az első edzésen hogyan megy be az öltözőbe az edző, hogyan kommunikálja a hibát, mert nyilván, ha a csapat előtt ezt kihegyezed, és tényleg ráhúzod a vereséget a kapusra, akkor egyrészt kinyírtad a kapusodat, tehát onnantól kezdve hosszú ideig használhatatlan lesz. Másrészt azért egy kicsit te is gyengülsz a többi játékos szemében, hiszen a idézőjelbe téve leggyengébb láncszemre, aki épp elég bajban van, ráhúzod a vereséget, nem pedig a saját felelősségedet pedig kisebbíted. Szóval nagyon-nagyon érdekes és komplex megint csak egy ilyen csapatsportban a játékosok kezelése.
0: Igen, most említettük a vezetőedzőt, említettük a kapust, de mi van a harmadik kicsit elfelejtett részéről, aki szerintem ugyanolyan óriási szerepe van, ugye a kapusedzőnek, hiszen azért a kapusedző az ugyanúgy ott van, és ő az, aki konkrétan foglalkozik a kapusokkal, tehát ez nem feltétlenül, tehát lehetséges, hogy a kapus is hibázott, a vezetőedző is hibázott, de a vezetőedző és a kapusedző közötti esetleg vita vagy konfliktus ugyanolyan fontos, hogy megbeszéljék és hogy átbeszéljék azt, hogy itt vajon mi volt a probléma, és ő inkább, tehát a kapusedző inkább most így háttérbe szorul, de lehet, hogy neki is ugyanolyan szerepe van, sőt, lehet, hogy neki van a legnagyobb szerepe ezekben a problémákban.
3: Nagyon jól látod, abszolút mértékben, mert ugye ez már elhangzott Enikő által is az elmúlt fél órában, hogy a kapus poszt az szinte egyéni sportoló. És nagyon érdekes, egy csapaton belül is a kapus és a kapusedző az egy kis mini csapatot alkot, és az edzések bizonyos százalékában is külön dolgoznak a csapattól, kicsit olyan apa-fia kapcsolatban vannak, tehát egy egészen más lélektani kapcsolat van a kapusedző és a kapusai között, mint a vezetőedző mondjuk egy 25 fős kerettel, mert a kapusedző az mindig 2-3 kapusra dolgozik csak, és egészen speciális kapcsolat alakul ki köztük. Most az viszont nyilván nem a jó reakció, azért ezt többször tapasztaltam én is, hogy amikor hibázik egyet a kapus a mérkős közben, akkor a vezetőedző rögtön megfordul, és a kispadon a kapusedzőt kezdi szidni.
2: Tehát hát vagy így ránéz,
3: kézzel, most ez mi volt? Hát ezt tanítod neki, tudod? Tehát az se a legszerencsésebb reakció, mert hát nyilván ilyenkor már egy alapkonfliktus kialakul a kapusedző és a vezetőedző között. Ráadásul az se jó, hogyha ez egyfajta reakciót vált ki a kapusedző részéről, és onnantól kezdve sokszor elvtelenül védi a kapusát a vezetőedzővel szemben, tehát már megvan egy ilyen konfliktus és egy ilyen pingpongmérkőzés alakul ki kettő között. Én azt sem szeretem, amikor a kapusedző nagyon-nagyon összenő a kapusával, ami hozhat pozitív reakciót a teljesítmény szempontjából, de egy picit az objektivitás ellen van. Tehát a kapusedző igenis objektíven értékeli a kapusát, ne pedig érzelmileg. Tehát dolgoztam olyan stábban is, ahol nagyon-nagyon szerette a kapusedző a kapusát, és ezáltal nem lehetett kritikát megfogalmazni, pedig nyilvánvalóan láttuk a problémákat, meg a rossz irányt. Tehát, hogyha elvtelenül megvédi a kapus edző a kapusát, az se jó, hiszen az objektív visszajelzésre szükség van a fejlődés érdekében.
2: És mi van azzal, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk? Tehát, amikor mondjuk a kapus hibázik, és ráhúzzák, vagy azt mondják, hogy miatta kaptunk ki, akkor az nem korrekt, nem?
3: Akkor az nem csapat, így ahogy mondod. Tehát nagyon-nagyon fontos, amit említettél, hogy előfordul a mérkőzés bizonyos periódusában, ez még szerencsésebb, ha az első félidőben van, egy kapus hibából kapott gól. És mondjuk 0-1-nél lehet azzal motiválni a csapatot, hogy na most figyeljetek, pontosan tudja a kapusunk, hogy hibázott, gondoljatok bele most az ő lelki világába, és most menjünk, és most érte is nyerjük meg. És ha ilyenkor meg tudod nyerni a mérkőzést, akkor óriásit nyertél csapat szinten, és a csapat egység sokkal erősebb lesz. Tehát igenis léteznie kell annak a fajta összefogásnak egy csapaton belül, amikor ő is ember, és pontosan tudjuk, hogy nem direkt csinálta, és segítsük ki, húzzuk ki a bajból, és nyerjük meg miatta is a mérkőzést.
0: És talán még nagyobb ereje van annak, hogyha a kapus a csapatkapitány, mert akkor szerintem még jobban összetartja a csapatot az, hogyha esetleg hibázott a csapatkapitány a kapus a kapuban, akkor érte is még jobban talán küzdhetnek.
2: Meg én behoznám, bocsáss meg, a kiadott 11-es, mondjuk egy 11-es párbajnál. Ott, aki elvállalja, az az öt játékos, az már kellő tiszteletet érdem, hogy egyáltalán oda mert állni. Igen. És amikor kihagyja valaki, azt nagyon jól látni, hogy az összes csapattag oda megy és vigasztalja is.
3: Igen. Ez nagyon-nagyon így van, ez nagyon jelen van. A 11-es rugásoknál különösen soha, de soha nem szokták hibázni, aki kihagyja, vagy okolni, vagy hibáztatni, aki kihagyja a 11-es, mert az egy nagyon-nagyon hálátlan szerep. Viszont ha már az általános témáról beszélünk, hogy hogyan kell bánni a hibázó játékossal, és ugye ne csak a pozitív oldalát vegyük, amennyiben viszont látod, hogy a dekoncentráltság, vagy a nagyképűség, vagy a nagy mellény miatt hibázik valaki, azt viszont nagyon hamar le kell reagálni. Tehát az nem tolerálandó, mert akkor a klubbal, a csapattal, a többiekkel is idézőbe téve szórakozik.
2: Tehát tiszteletlen,
3: azt
2: ugye?
3: Is tisztelen. Tehát azt is fel kell ismerni, amikor okokozati összefüggés van a hiba és az előtte való viselkedés között.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, egész reggel benne Ferivel.
2: És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek!
1: Jó reggelt mindenkinek, és hát természetesen ugye itt az elmúlt órában alaposan kibeszéltük a tegnapi nap történéseit, és hát nem mehetünk ezt volna nélkül, ugye a Párizs mellett Szandoniben zajló úszó Európa-bajnokság fantasztikus magyar szerepléséről. Ugye Milák Kristóf Európa csúccsal nyerte meg az aranyérmét a férfi 100 méteres pillangóúszásnak, illetve ugye a magyar férfi váltó is egy egészen káprázatos győzelmet aratott, amelyben egyébként Milák Kristóf is részt vett német Nándorral és Kós Huberttel, valamint Szabó Szebasztiánnal egy kvartetben, úgyhogy nekik is szívből gratulálunk. Természetesen sok más értékes helyezés is volt, amelyekhez gratulálunk. Ugye atlétikáról is szó esett, sőt már emlegettük ugye azt is, hogy mi történik a magyar labdarúgó kupacsapatainkkal, és hát ma már azt is tudjuk, hogy egyedül a Ferencváros az a csapat, amelyik talpon maradt és megy tovább a nemzetközi kupa porond felé. De ugye olyan sok minden jellemző itt elsősorban a vízes sportokban erre az évszakra, hogy úgy gondoltuk, hogy kicsit kitekintünk, mert bár persze ennek az Európa bajnokságnak is volt nyílt vízi része, de azért mégis más keretek között zajlik, mint amikor valaki hát olyan rekordok felé tör, és olyan teljesítményt tesz le az asztalra, mint amilyet, ami világhírű barátunk Mágy, aki Attila itt van ma reggel. Szervusz Attila, szeretettel köszöntünk.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen, szia Zsuzsi.
1: Ugye a nyílt vízi úszás tényleg egészen elképesztő klasszisa vagy, nem első alkalommal vagy itt nálunk, mindig nagy örömmel látunk, és amikor hívunk, akkor általában mindig azért tesszük, mert már megint föl kell szedni az állunkat a földről. Ugye ismerjük nagyjából azért a te előtörténetedet, sokféle rekordodról beszéltünk, talán érdemes elmondani, hogy ami az egyik nagyvilágra szóló teljesítményed volt, ugye ez a bizonyos Ocean Sevens sorozat, ugye amely hét, hát ilyen szoros átúszás jelent, ugye ezt is foglalja magában nyilván ez az elnevezés. És aztán, amikor ezt te teljesítetted, méghozzá nem is akárhogy, ugye összetett legjobb idővel akkoriban, akkor sokáig beszélgettünk róla, hogy mi lesz a következő kihívás, és hát nem nyugodtál, kerestél magadnak egyet. Ez pedig ez a bizonyos Stillwater 8, amelybe egyébként beletartozik ez a mostani mind a kettő, vagy csak az egyik, ugye?
3: Csak
1: az egyik teljesített távod, amelyet a közelmúltban magad mögött tudtál. Egy picit segíts nekünk azért ennek a sorozatnak a pillanatnyi állását a te karrieredben, hogy felvázol, hogy hol tartunk, ugye értelemszerűen ugye ezek az átúszások már másfajta kihívást jelentenek, úgyhogy talán érdemes ezt is feleleveníteni, hogy mi is ez a bizonyos Stillwater 8. Mi van mögötted, és mi van még előtted?
3: Hát maga ez a sorozat, ez ugyanúgy kell elképzelni, mint ahogyan volt az Ocean 7, hogy a világ hét legnehezebb különböző csatornái ugye óceánokban zajlottak. Ez pedig ennek a testvére, azzal a különbséggel, hogy itt édesvízben van minden. Ami talán különbség az, hogy ugye itt egy állomással több van. Illetve ami pozitívum, hogy az élővilággal nem kell foglalkozni, viszont hogy pont így a tavaknak a természeti adottságaiból is van egy olyan különbség, hogy itt már megjelennek a magaslati tényezők, amik sokak számára meglehetősen újdonságot tudnak jelenteni, számomra is. És ami talán még különbség, hogy itt az állomások lényegesen hosszabbak, úgy, mint akár itt az Ontario tavi úszás, ami egyébként nekem most a sorozatban az ötödik sikeres állomás volt.
1: Tehát a 8-ból 5-tel meg vagy. 5
3: így van, most már óriás. Túl vagyok a felén, és ugye ez is egyébként nincs meghatározva a sorozat teljesítése közben, hogy az állomások az miként kövessék egymást. Tehát ez mindenki ugyanúgy, mint egy stratégia, ki hogyan próbálja felépíteni, hogyan gondolja az, hogy számára a lehető legcélszerűbb kivitelezés szempontjából. Tehát ilyen szempontból egy teljes szabadság van. Itt az emberen, a magán az adott versenyzőn múlik, hogy ki milyen preferenciákat tart szem előtt, ami alapján meghozza a döntéseket, hogy melyik lenne a célszerű. Én nagyjából, ahogyan felépítettem ezt az egész programot, ennek megfelelően én tudom is, hogy az előttem álló három állomáshoz nagyjából mikor, hogyan fog zajlani. És hát ugye anno én egy könnyebb buszással kezdtem, még a...
1: Most figyelj, Feri, lesz a könnyű, figyelj.
4: Igen, már csak egy gyors kérdés, aztán folytassuk, hogy a hallgatók is, és a magamfajta A4-es ember, tehát nem ilyen szuperhős, mint te. Szóval olvasom, hogy Ontária tó, és a legkisebb szakasza, tehát szélességében 85 kilométer. Tehát milyen úszás táv ez van, vagy mennyi ideig tart? Tehát én azt hittem, elejtem
1: legyalogolni.
4: A telefonon nézem itt az adatokat. Hosszúsága 311 kilométer, szélesség 85 kilométer. Tehát én amikor csodálva nézem a Balaton átúszást, amit talán 5, bocsánat. De figyelted azt a hangsúlyt.
1: Tudod, hogy az Attila az ember, aki szintén átúszta már a Balatont, csak éppen...
2: Csak hosszában.
1: Hosszában, konkrétan.
4: Nem, hát borsodzik a hátam, szóval tényleg, akkor mondd ezeket az adatokat, kérlek.
3: Ne, hát annó csak annyi, hogy Zürichel kezdtem, mert az egyébként a sorozatból az egyetlen olyan helyszín, ami rendesen versenykörülmények között, tehát versenyformájában kerül megrendezésre. Majd azt követően jött nekem egy könnyebb állomás, így Izraellel, a Kineret-tó, vagy hát a Galilei-tenger, tehát így több fajta neve van. Majd azt követően elkezdtem olyan jellegű állomásokat csinálni, amik már hosszúságra már olyanok, amik már mindenképp tiszteletet parancsolnak, mert ezek már mind maratoni távok, csak úszva. És azok közül is próbáltam úgy alakítani, hogy egyre folyamatosan emelni a távot, tehát minimális különbségek voltak így akár a kaliforniai Tahó vagy az új-zélandi Tahó-Pótó között, viszont mindenképp ez a felvezetés ez azt a célt is szolgálta, hogy ami lesz nekem az ötödik állomás, az Ontario, ami a sorozat egyik leghosszabb állomása, addigra a szervezetemet ugyanúgy, mint egy edzés, egy felkészülés menetébe be tudjam illeszteni, és hogy a szervezetem megkapja azt a jellegű egyenletes és emelkedő terhelést, ami ahhoz szükséges, hogy majd ott azon jól tudjam csinálni. Innétől kezdve pedig én visszafelé fogok haladni majd a távolságokkal. Annyi, hogy a hőmérséklet az lesz egy döntő, mert a legközelebbi állomás nekem jövő augusztusban lesz majd a Skóciában a Loch Ness, ami nagyon-nagyon hideg, és ugye az is közel 40 kilométer hosszú úszás, csak hát ott a víznek a hőmérsékleténél ott nagyjából ilyen 10-12 fokkal kell számolni, és ugye ugyanúgy nem lehet használni neoprén ruhát, tehát
1: ez
3: az a lényeg.
1: Ez fürdőgatyás úszás. Tehát annak, akinek esetleg eddig kétségei lettek volna, azért ezt szeretnénk tisztázni, hogy ez a típusú részvétel, amit az Attila vállal ezekben az átúszásokban, ez ugye úgy néz ki, hogy tehát egy úszószemüveg és egy fürdőgatya.
4: Én is szoktam 12 fokos vízbe, csak az a bizonyos másfél percig regenerálásként beleállni, de csak derékig, és ha a termálvízben nincs 36 fok, akkor én már reklamálok, szóval elképesztő vagy.
3: És az az érdekes, hogy itt ebbe a sorozatban, itt ugyanúgy, mint az Ocean Sevennél, de itt egy picit szigorúbbak a szabályok, hogy nagyon-nagyon hagyományőrzőek, tehát megvan a tradicionális viselet, és pont itt az Ontariónál hívták fel a szervezők a figyelmemet, hogyha még hiába textilnadrág, de térdig érő, akkor azt le kell vágni. Tehát, hogy hagyom, mert mondták, hogy van egy testvérpár, aki sikeresen teljesítette eddig ezt a sorozatot, hogy ő náluk is ez volt, hogy a startra az oda akartak állni a térdig érő textilnadrágba, és mondták, hogy az nem megfelelő, és egy ollóval levágták a csipőnél a nadrágnak a szárát, hogy legyen belőle egy kvázi egy fecske.
1: Igen.
3: Úgyhogy de ilyen szempontból van egy ilyen érdekesség, de az a, ugye, hogy az Ontario tó is egy 71 éves múltra tekint vissza, és ami nagyon-nagyon pozitívum számomra ezekben a dolgokban, hogy hiába van az, hogy most már megvannak ezek a tudományos háttér, meg a technikai feltételek lényegesen jobbak a GPS és az egyéb dolgok miatt, de amikor valaki bent van a vízben, akkor te ugyanazt tudod átélni, mint az az ember, aki 71 évvel ezelőtt ugyanúgy bent volt a vízben. Tehát a saját bőrödön és ebből adódóan, amikor egy gyereket mellé rakod, hogy neked már milyen lehetőségeit vannak, vagy voltak a felkészülés folyamán, hogy ilyenkor értékeli az ember szerintem, hogy milyen lehetett annak az embernek, aki ezek nélkül ugyanúgy megcsinálta. Tehát, hogy, hogy ugye tisztelni a múltat, tehát ezek a dolgok legalábbis számomra ilyenkor meglehetősen intenzíven előjönnek, és pláne az, hogy így ebbe az Ontario tónak amilyen sajátosságai vannak, azok olyan jellegű tulajdonság, igen, egy magyar ember számára nagyon-nagyon nehezen elképzelhető, mert nem találkozol vele. Tehát ugye a Feri is mondta, hát gondoljuk el, hogy ugye nálunk a Balaton egy micsoda csodálat, hogy mekkora. Igen. Most ez 32-szer fér el az Ontario-tónak a felületén, úgyhogy ez a nagy tavak közül ez a legkisebb. És ugye az, hogy 32-szer elfér a felületén a Balaton, de ami sokkal durvább, hogy a vízmennyiség, ami benne van, az 6000-szerese, és abból adódik, hogy mivel nagyon-nagyon mély nagyon a tó, és ez még mindig sekélynek számít a többihez képest, hogy olyan vízmennyiség van benne, hogy az alja az mindig 4 fokos. Nagyon-nagyon hideg. És mivel egy ilyen furcsa teknő formája van, és pont, hogy a Toronto felüli oldal az, amelyik kevésbé mély, de ott is 130 valahány méter az a pont, ahol én is úsztam, hogy mivel ahogy mondtam, ott az a sekélyebb rész, ezért amikor egy irányból fúj néhány napon keresztül a szél meglehetős intenzitással, akkor van egy olyan tulajdonság, hogy felfordítja a tónak a vizét. És ez azt eredményezi, és ez mindig, mivel a Toronto felüli oldalon van sarokban, hogy úgy, mint én is, hogy elkezdtem 24 fokban a Niagaránál, és mire odaértem volna Torontóhoz, és függetlenül attól, hogy nyár van, és az, hogy előtte ugyanúgy 3 nappal ott is 23-24 fok volt a víz, 3 nappal később 6 fokos a víz. Tehát ez így nagyon-nagyon nehéz elképzelni egy ember számára, hogy lemegyünk például strandolni, és akkor 2-3 nap múlva nem tudod belerakni jóformán a láb ujjadat se, mert azonnal lefagy. És ugye van egy ilyen furcsa csavar így a tónak a tulajdonságai között ezzel, hogy az ember nem tudja, hogy mi volt az a mennyiség számára, mint akár szélerő és szélirány, hogy így megmozgatja a tavat. Tehát ez egy ilyen óriási lutri az egész, és ugye én egy ilyenbe belefutottam, mert azt gondoltuk, hogy előtte 3 nappal volt egy ilyen, hogy felfordult a tó, és hogy normál esetben azt gondolná valaki, hogy hát most úgy, mint egy lavina, hogy volt egy lavina, hogy akkor most akkor egy hónapig nyugalom lesz. Nem. Tehát ez utána, mint egy Kejfej Jancsi, ő neki, hogyha megint van, akkor ugyanúgy felfordul. Tehát ez nincs meghatározva egy ilyen ritmus ebben a dologban, és hát ilyen szempontból nekem is így nagyon-nagyon nehéz volt ezt a részét így picit kezelni, mert az, hogy itthonról elmegyek, ugye nálunk minden tó meglehetősen sekély, és ez azt eredményezi, hogy gyakorlatilag már májustól már annyira meleg a víz, aminek
1: ami csak neki meleg, neked nem, meg nem értetted, hogy
3: igen, de azt mondom, hogy
5: be sem megyek a Balatonba se.
3: Mint a felkészülés szempontjából, az már nem segítség számomra.
5: Igen. Hogy tudsz felkészülni, hogy tudsz szimulálni ezeket a körülményeket egyáltalán?
3: Hát ugye egyrészt én azt csináltam, hogy én nem Torontóban laktam, amíg várakoztam az úszásnak a kezdetére, hanem onnét nagyjából 250 kilométerre északra, egy másik hegyi tó mellett voltam, hogy minél jobb lehetőségem legyen így a hidegebb környezetben lenni, hogy mire átmegyek az úszásra, addigra legyen egy ilyen kvázi egy ilyen segítség, vagy egy pozitív érzése a szervezetemnek, hogy ez egy picit ilyen megkönnyebbülés. Tehát, hogy nincs tehát az
1: még, a jelenlegű terhelés. Igen, még hidegebből mentél tulajdonképpen a relatíve szintén hidegbe.
3: Pont emiatt így rákészültünk arra, vagy rákészültem arra, hogy hidegen lehet majd a végén. Ugye bekészítettem rengeteg meleg italt, mert ugye nem mindegy a frissítésnél is, hogy ha meleg környezetben vagy, hogy mit iszol. Ugye? Tehát ez úgy, mint ugye télen azért inkább teázik az ember, mint a legnagyobb forróságban csinálná. Igen. Tehát, hogy ott is az van, amikor elkezdtem, például pont emiatt nem vettem sapkát. Tehát, hogy meglegyenek ezek az apró kis örömök a szervezet számára, amikor kezdem úgy érezni, hogy olyan mértékben hűl a víz, hogy akkor vegyek fel sapkát, hogy ez a komfortérzetet egy picit mentálisan is hozzátegyen, hogy nem annyira fázik a fejed. Uh-huh. És akkor, amikor az italt már vettem magamhoz, a frissítőt, akkor egy idő után már ugyanúgy már a meleget vettem magamhoz. Tehát ne az legyen, hogy a szervezetem... Ne adjak valami könnyebbséget abban, hogy például a kihűlést, hogy minél jobban el tudjuk tolni.
1: Elképesztő egyébként ez a szervező munka.
4: De hogy milyen szerényen és egyfajta jótékonyan így átsiklasz bizonyos dolgok felett, mert én olvasom, hogy harmadik óra után kezdted érezni, tehát harmadik óra úszás után kezdted érezni, hogy a két héttel ezelőtt teljesített úszásnak bizonyos hatásait. Tehát én egyszer nagyon-nagyon régen megnéztem a Titanicot moziba, és már akkor éreztem, hogy nem kellett volna, már kezdtem érezni a derekamba a hatásait két óra után. Tehát mondd már meg, hogy lett több, mint három órán keresztül.
1: Nem, hát sőt, ez a bizonyos, mert ugye ez már a Boston Light lehetett, amiről szó van, hogy ez az Ontario-tavi átúszás. Ez hány óra hosszúra sikerült? Ugye ez volt a leghosszabb táv, ugye ezt mesélted el, hogy így építetted fel ezt a Steelboat Race-et.
3: 16 óra 8 perc volt.
4: Ne, egyszerre lájulok.
1: Egyébként a hallgatók véleményét is várjuk, hogy 06-30-55-55-605, hogy 16 óra...
3: 16 óra 8 perc.
1: Tehát 16 óra 8 percet ti egyáltalán, tehát egy meleg vízben tudnátok-e ázni? Csak hogy nem úszni egy hideg vízben, hogy egyáltalán kiképes 16 óra 8 percet vagy bármit is ilyen hosszan csinálni egyfolytában. Mert én azt gondolom, hogy ez a másik dolog, hogy ugye ezeknek az ultratávoknak nem csak arról van szó, hogy ez mekkora fizikai kihívás, hanem az agynak a mentális.
4: Közben, vagy
1: tehát, hogy az hogyan lehet azt elviselni, hogy az ember 16 óra 8 percen keresztül monoton módon, úgy, hogy persze nyilván közben figyelni kell, mert ezerféle tényező van, amire figyelni kell a saját tested jelzésén túlmenően, egy dolgot csinálsz nektek. Mi volt a leghosszabb idő, kedves rádióhallgatók, amit egyfolytában egyféle cselekvéssel tudtok csinálni?
4: Nem kell úszás legyen.
1: Bármi lehetett, tehát, hogy igen, nagyon kíváncsian várom.
3: Hát... Ami talán a legnehezebb az ilyen jellegű tevékenységeknél, hogy az ember meg tudja találni azt a sebességi fokozatot, azt a ritmust, amit utána végig tud vinni. Mert ugyanúgy, mint a légzésnél is, és ugyanúgy itt is ez érvényes, ugye, hogy az a jó, hogyha az ember egyenletesen kapja a szervezete ugyanazokat a ingereket és terheléseket, legyen szó akár a légzéstől, mert hogyha ugye elkezdi valaki bizonyos légzés számmal, akkor a terhelés hatására, ahogyan kezd ugye savasodni, mi egymás, így elkezd egyre nagyobb oxigénigénye lenni, ezért van az, hogy az ember neki áll ugye zihálni, sűrűbben veszi a levegőt. Tehát ugye a víz viszont megad egy minimum ritmust, ami alá nem tudsz bemenni. És ezért van az, hogy gyakorlatilag már medencében is ezt észre lehet venni, hogy már 800-on, de leginkább 1500-on, ugye teljesen más a tempószám, amit láthat az ember, illetve az, hogy a légzés is. Tehát ott már nincs meg az a jellegű ritkább levegővétel, mint pláne egy 50-en, ami gyakorlatilag egy levegővel végig durantanak. Itt viszont ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember ezeket hogyan tudja belőni. És mi az a sebesség? Mert hogyha elkezd zuhanni a teljesítmény, akkor onnétól kezdve sokkal nehezebb kalkulálni, és mindennel.
1: Tehát én tulajdonképpen jól értem, valami olyan optimumot kell megtalálni, amit szinte úgy lehet csinálni, mintha nem is csinálnál semmit, ugye? Tehát, hogy a szervezetnek ne tűnjön az fel, hogy te már órák óta csinálsz valamit, amiben azért pusztítod az energiáidat, stb. Nyilván ezért kell újra tölteni, ezért így kell van. Az embernek, ugye, nem tudom, ennyit lehet enni, de főleg inni, tehát a minimumokat vissza kell juttatni, ugye, tápanyagban, de ugyanakkor az a baj, hogy az úszás azért, az, ugye, nekünk a víz azért az nem közegünk, tehát alapvetően az embernek, kivéve te, neked igen, meg világnak, meg még néhány tényleg zseninek, tehát, hogy azért, amit te is mondasz, ugye, ott van egy minimum tevékenységszám, mert ha azt nem csinál, elsüllyedsz, tehát azt muszáj.
3: Így van.
1: De ugyanakkor pedig haladni is kell, mert az sem mindegy, hogy hány órán át vagy ebben a közegben. Tehát én azt próbálom most a szavaidból kivenni, aztán majd persze folytatjuk, mert nagyon hamar elment ez az első fél óra, hogy tulajdonképpen azt a ritmust kell megtalálni, amit az ember úgy tud elviselni, hogy a testének szinte föl se tűnik, hogy már órák óta úszik, halad is, de ugyanakkor nem süllyed el.
3: Így van, tehát itt az a nehéz ebben az egészben, hogy az legyen a ritmus, amit utána ténylegesen végig tud vinni. Tehát nálam egyébként, és ugye az a baj, hogy pont a távolság és a mennyiség miatt nagyon-nagyon nehéz például ezeket edzéseken lemakettezni.
1: Igen, igen.
3: És nálam ennyiből volt az, hogy előbbre lett hozva a felkészülési menet, mert ugye most is az van, hogy a jövő augusztus úszásra most majd jövő hónap elején kezdem meg a felkészülést.
1: Érted ezt? Már elkezdtél. Most jött haza, érted, most úsztál, az oltári automat meg még ki tudja mi mindent, de már elkezdtél következő nyáron
3: az Ontario Tour-ra tavaly áprilisban kezdtem meg, tehát így ki lett tolva pont azért, mert az ember koránál fogva ugye sokkal több regenerálódásra is van szükség, hogy mindent figyelembe véve, hogy a lehető legjobban fel tudjam készíteni a szervezetemet, és nekem ilyen szempontból egy nagyon-nagyon jó visszaigazolás volt, hogy amit az első órában például teljesítettem átlagsebességet, azt az utolsó a 15-től 16. óráig is megcsináltam.
1: Szihetetlen.
3: És ugye sokan azt gondolják, hogy ezek egy ilyen kényelmesebb, ilyen
1: nyugdíjas úszás?
3: Hát ilyen tehát én 4500-as kilométer órákat úsztam, ami hát, hogyha most így a Balatonra levetítem, például a Balaton átúszásra, az azt jelenti, hogy nagyjából ilyen 1 óra 10 perces Balaton átúszást jelent a 15-16. Órában. Tehát, tehát ilyen szempontból a sebesség az ugyanúgy megvan.
1: Az nagy.
3: Minél lassabb valaki, annál inkább ugye kitolódik a szükséges idő, ami a célbaéréshez kell, viszont minden egyes plusz idő ugyanúgy egy kockázatot is hoz magával, hogy az emberrel bármi történhet. Világos, tehát már 16 óránál is bőven,
1: nem,
3: vagy 8 óránál
1: is. Nem lehet azért annyira lelassulni, mert nem. Minden egyéb dolog ezzel együtt, mint kockázati
3: van,
1: tényező
3: értelemszerű. A kitettség az egyre inkább csak nől a természet
1: irányába. És ugye van még egy dolog, amiről itt most nem tudunk beszélni, csak majd a híreket követően, de az egészen biztos és nagyon érdekes, ugye, hogy itt nem csak arról van szó, hogy megtalálni ezt a standard utazós sebességet, amit az előbbi leírt, itt azért nem olyan van, hogy egy steril környezetbe kell ezt csinálni, hanem könyörgöm, itt fúj a szél, itt jöhet mindenféle fajta áramlat, tehát, hogy itt arról van szó, hullámzás, és a többi, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy az ember egyszer ezt megtalálta, aztán azt 16 órán keresztül tudja csinálni, hanem közben a természethez alkalmazkodni kell, hiszen ugye ezért van szabadtér.
3: Hát ugye nekem is, amikor lementünk a kikötőbe, eredetileg 6 órára volt tervezve a start, majd azt át akarták rakni éjszakára, így hajnali 2 startra, mert hogy az este folyamán, vagy az éjszaka folyamán olyan erős szélirányváltás lesz, és szélsebességváltás, amire azt mondják, hogy az embereknek a nagy része az ott adja fel az úszást. És hogy ez rengeteg kockázatot jelent. Na most én viszont úgy voltam vele, hogy tudtam nagyon jól, hogy azok a környezeti viszonyok még mindig olyanok, amiket én még tudok úgy kezelni, hogy pozitív irányba tudok előre haladni. Viszont sokkal több volt a bizonytalanság, ami utána van, és úgy voltam vele, sokkal jobb, hogyha már előbbre vagyok, és esetleg túl vagyok a nehezén, mint az, hogy még várok, és akkor esetleg még többet kell majd küzdenem majd a rosszabb körülmények között. Úgyhogy én ragaszkodtam ahhoz, hogy elkezdjük, és kvázi ez egy jó döntésnek bizonyult egyébként. És ugye az, hogy éjszaka gyakorlatilag, ami nagyon-nagyon rossz, hogy elveszíted a tájékozódási képességet, sötétben vagy. És ugye maga a vízben sem látsz. Na most az, hogy ott vagy egy ilyen nagy felületen, a tengeren, sőt, hát ugye most elnézés, hogy ezt mondom, mert egyébként az Ontario gyakorlatilag tenger, csak nem sós.
1: Igen.
3: Tehát olyan méretei vannak, hogy ott már az a jellegű fényszennyezettség, ami normál esetben
1: jön a partról, vagy innen onnan.
3: Itt nincs ilyen. Itt a sötétség. És,
1: hát ez a másik. Tehát én nem tudom, aki már próbált, én már voltam este tengerparton fürödni, talán egy olyan másfél méterig mertem bemerészkedni, de úgy, hogy jött a fény ilyen partról, és úgy is nagyon anyát éreztem magamat. Ez döbbenet. Tehát ezt a félelmet én nem tudom, hogy lehet eltöntetni.
3: És ugye az, amikor az ember nem tudja kezelni a hullámokat, meg a szelet, mert minden irányból jön. Tehát, hogy nem tudsz felkészülni ezekre a dolgokra. Nincsenek meg azok a vizuális támpontok, ami valamennyire tudjon majd segíteni ebbe a dologba. Úgyhogy mindenképp ez az éjszakai rész egy viszonylag küzdelmes volt.
1: Na, hát figyelj, egyszerűen csak elvágni tudjuk ezt, de folytatjuk természetesen Mányoki Attilával, és a kérdésünk a hallgatókhoz 0-30-55-55-605, hogy nektek mi volt az a cselekvés, amit a leghosszabb ideig tudtatok csinálni, alvás nem ér, azt nem számít ide, amit mondjuk 16 óra 8 percig próbáltatok már, vagy képesek lennétek rá. Természetesen nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy bírja ezt. Szóval egészen hihetetlen, rövidesen folytatjuk Mányoki Attilával.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Augusztus 20-a, egyszerre Tisztelgé Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A Nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
0: Műsorajánlót hallott.

0: később rendezik. A Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti mindkét összecsapást. A párharc győztese az Európa Liga, vesztese pedig a Konferencia Liga főtábláján folytathatja a küzdelmet. A skót Celtic és a norvég Bodø Glimt is megnyugtató előnyt szerzett a labdarúgó bajnokok ligája utolsó selejtező körében. A liga szakaszba jutásról döntő párharcok első mérkőzésein a Celtic hazai pályán 3-0-ra verte az osztrák Linzer ASK együttesét. A Bodø Glimt 3-1-re nyert a holland Nijmegen otthonában. Az izraeli Hapoel Berseva 2-1-re bizonyult jobbnak a vendég azeri Sabah csapatánál, míg a pozsonyi Szlován otthon 1-1-re végzett a szlovén Celjével. Az Európa-bajnoki bronzérmes Sándorházi Vivien számára véget ért az új Delhiben zajló tollaslabda világbajnokság. Miután a második fordulóban két játszmában alulmaradt a dél-koreai Kim Gaünnel szemben. A házigazda magyarok közül egyedül Farkas Balázs jutott nyolcaddöntőbe a budapesti fallabda Európa-bajnokságon. Versenyzőnk a második fordulóban holland ellenfelét győzte le, ma pedig egy szlovén rivális vár rá. Kamocsai Bendegúz és Takács Benedek a második körben búcsúzott a kontinens viadaltól. Csak úgy, mint Csókási Gabriella, Juhász Nóra, valamint Kis Máté Csenge a nők mezőnyében. Mészáros Krisztofer korláton döntőbe jutott, míg Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závori Szilárd, Hajdutas által alkotott csapat szintén a finálé résztvevője lett az ágrábi férfi torna Európa-bajnokságon.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. A budapesti Kossuth téren zászlófelvonással kezdődik a program, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvédtiszt jelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órakor tűzijáték zárja az ünnepi eseményeket Budapesten. Hivatalba lépett tegnap Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét, valamint megszünteti a szakszervezeti konzultációs jogot, korábban korlátozó rendelkezéseket is. Ingyenesen lehet megtekinteni ma a budavári Palotanegyedben a Szent István termet és a hozzátartozó kiállítást, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlatot, közölte a várkapitányság. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. A Citadella belső parkjában emellett délután ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai az ünnepi programok miatt. A 2-es és a 3-as, valamint a 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hívek. További információk a BKK oldalán olvashatók.
1: Közlekedés.
0: Átvágtak egy gázvezetéket a 3-as főúton 60 belterületén, a Horváth Mihály úton, közel a Csányi út kereszteződéséhez. A 60-as kilométernél a félútpályát lezárták, ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik. A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 24, a Tisza-tó 25 fokos.

0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Ez itt a Nemzeti Sport Rádió, benne a Sport reggel, a mikrofonnál Bene Ferenc egész reggel.
2: És Csisztu Zsuzsi a fedélzete.
1: És itt van velünk ebben a fél órában is még Mányoki Attila, világhírű, nyílt vízi úszó világrekorderünk, aki egy elképesztő sorozat legnehezebb, leghosszabb állomását teljesítette még egy másik verseny előtt, ez pedig az Ontario tónak az átúszása volt, ugye a Stillwater 8 sorozat részeként, és hát az elmúlt percekben már hallottuk ezt az egészen elképesztő számot, ugye, ami azt jelenti, hogy 16 óra 8 percen keresztül voltál benne az Ontario tóban. Tényleg itt már az ember azt érzékeli, hogy olyan hihetetlen élettani folyamatoknak kell ellent mondani, ami a normális hogy mondjam, emberi test működéséhez kapcsolódna, amit egyszerűen nem is tudom, hogy mire véljünk, vagy hogy legyen, mint legyen, de erre például, mert azt én értem, és már beszéltük, hogy a hidegre, meg sok külső tényezőre lehet készíteni, de erre a fajta monotonitásra, Attila, erre hogyan lehet készülni? Itt van neki olyanak, hogy fal, akár mentális, akár fizikai, azon hogy jutsz túl, vagy egyáltalán, plán, amikor a sötétben úszik az ember, és hogy mondod, még csak támpontjai sincsenek. Akkor mit mantrázol magadban? Tehát elképzelhetetlen, hogy az ember hogy köti le magát 16 órán keresztül.
2: Hát ezért is van az, hogy ezeknél az erőpróbáknál sokkal inkább dominál a mentális képesség, mint a fizikális.
1: Miközben a fizikális is döbbenetes.
2: Igen, a fizikálisra még nagyjából még azt mondom, igen, fel lehet, meg is fel kell készülni, hogy bárki eléri az ember a célját.
1: Mert azért azt mondom, ez egy nem 1%, tehát hogy ez egy 0,001% a világon.
2: De a mentális tényezők sokkal dominánsabbak, és nálam azért az első 5 óra az inkább ez a információgyűjtés volt a szervezetemből, és az 5. óra után voltam úgy, hogy úgy helyreálltak bennem így a puzzle-nek a kirakósai, hogy éreztem ott az 5. óra frissítésénél, mondtam is ott a csapatomnak, hogy meg lesz. Uh-huh. Tehát, hogy érzem, hol hogy is. A szervezetem olyan állapotban van, hogy teljesen mindegy, hogy most a 4-es, 6-os villamos jön szembe, tudom, hogy át fogok rajta menni, és meg fogom oldani. De egyébként én nálam ugyanúgy minden ilyen szisztematikusan van felépítve, tehát a frissítőktől kezdve az, hogy mikor mit kapok, milyen ütemben, milyen beosztás szerint, ezek mindegy ilyen rövid távú célok. Tehát én nem abba gondoltam bele, hogy jaj, most nekem Torontóig kell úsznom, és nem is látni, és hová megyek. Én mindig csak egy órás ablakokban gondolkodtam, azokat a lehető legjobban lehozni. Ott abban az időablakban lévő környezeti viszonyokhoz alkalmazkodjak a lehető legjobban, és gyakorlatilag így folyamatosan mindig csak azt mondtam, hogy na, tudtam például a frissítésekből, hogy most következő órában gumicukrot kapok. Tehát, hogy ilyen
3: micsoda motiváció.
2: Ugye? Tehát ilyen nagyon-nagyon apró dolgok, de ott
3: ugye,
2: ebben a
3: kartonnal veszek neked, de ne indulj többet ilyenek, kérlek.
2: Vagy az, hogy az követően, mint én például már nem ezt a hülye energiaitalt kell állandóan innom, hogy például, hanem hogy meg legyen szakítva, hogy kólát kapok. Azt követően lesz egy kis piskóta. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon óriási. Apró dolgok, amikben így folyamatosan ugye a mentális képességet így fenn lehet úgy tartani ezt a tüzet, hogy ami visz előre. És azzal, hogy csak így mentem folyamatosan előre, ezeket mindig berakom azt, hogy a múltban, amiket teljesítettem, ilyenkor bejönnek, hogy na például most fejeztem volna be a Cugarút, most fejeztem volna be a Katalinát, most csináltam meg az angliai csatornátúszását. Tehát, hogy ezek ilyen extra motivációk, hogy előjönnek azok a pillanatok, amikor ott azokat teljesítettem. És ugye ezek így visznek előre.
1: Hát én nem tudom, de azért tehát egy órát biztos nem úsznék egy kis gumicukorért, vagy egy kis
3: gumicukorért. Azon gondolkodom, hogy amikor egy este 8 körül elhelyezkedik az ember a nappaliba, és nézi a tévét, és eszébe jut, hogy szomjas. És a konyháig meggondolom, hogy elmenjek egy pohár vízért, hogy egy piskótáért.
2: Az a baj, hogy ugye itt ennél a terhelésnél elengedhet érthetetlen, hogy kvázi ha kell, ha nem így áll. Ugye nálam egyébként ez azt jelentette, hogy itt ez alatt a 16 órás úszás alatt picivel több mint 10 liter folyadékot vettem magamhoz. Tehát, és ugye ez a szervezetnek az igénye. Tehát itt nem arról van szó, hogy most egy unalmában nem tudtam mit csinálni, és izogattam. Ugye sok embernek mekkora problémát okoz, hogy ami elvileg meg van határozva, körülbelül 2,5-3 liter napi folyadék, hogy az meg legyen.
1: Így van.
2: Na most, amikor ennek a jóval több, mint háromszorosát magadba kell vinni, és akkor ez még csak az, hogy a szervezeted ne zuhanjon össze, hanem fent tudjam tartani ezt
4: a szintet. És pont ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy például az előző napot hogy telik? Tehát van az, hogy mondjuk szénhidrát kúra, és akkor háromszor annyit eszel, mint átlagban, és föltöltöd a raktárakat, vagy ez egy több hetes folyamat, hogy mert azért valamilyen szinten azért a glikogén raktárakat fel kell tölteni.
2: Hát ez már jóval előtte megkezdődik, de maga az úszásnál pont ez a nehéz benne, hogy nem tudjuk, hogy ténylegesen mikor fogok tudni úszni. Tehát amikor van egy fix versenynap, akkor az sokkal könnyebb lőni a dolgokat. Igen, mint az, amikor még van egy durván egy hetes időablakod,
1: akkor ezek a tényezőkbe
2: akkor nagyon-nagyon nehéz belőni, hogy még hogyan vacsoráz, például, hogyan készítsed fel a gyomrodat.
4: Meg hát gondolom, üres gyomorra kell úszni.
2: Mindenképp. Tehát én úgy indulok neki, hogy ott
1: teljes
2: üresedés van. Tehát
4: de az előző nap jellegű azért komoly étkezés van, vagy előző napokban.
2: Tehát pont ez az, hogy az megelőzően nagyjából egy ilyen 3-4 nappal van az, hogy már elkezdjük úgy módosítani a táplálékbevitelt, a szilárdat, hogy egyenletesen folyamatosan
1: csökkenjen.
2: Sokkal könnyebb legyen már a nyomornak az emésztés, tehát amíg gyorsan szívódnak fel, és az, hogy ne legyen megterhelés. Tehát itt ezeknél a kihívásoknál szerintem óriási szerepe van a gyomornak. Tehát az, hogy onnétól kezdve, hogy egy ilyen jellegű igénybevétel elé állítom, hogy 10 liter folyadék, plusz van még a szilárd dolgok, amiket be kell vinni, mert a rágás által generált dolgok mindenképp szükségesek ahhoz, hogy a megfelelő gyomorműködést fent tudjunk tartani, mert ugye a gyomorsav az ugyanúgy termelődik,
1: tehát kell valami, amit
2: fel tud dolgozni. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy a gyomor olyan állapotban legyen, hogy amit beviszek, az a lehető leghatékonyabban és a leggyorsabban fel is tudja szívódni, úgy, hogy közben a gyomor számára ez nem okoz olyan nagy terhet, mert az is energiát von el. Tehát, hogy annyi mindenre kell figyelni ilyenkor, hogy az ember a lehető legoptimálisabb szinten tudja tartani a szervezetének a működését.
1: Igen, ugye nem véletlen annó azért táplálkozás tudomány ügyileg sokat tanácskoztatok, ugye megfelelő szakemberekkel is, mert hogy ez kritikus.
2: Igen.
1: Nagyon kevés az időnk, hogy gyorsan beszéljük aztán, hogy ez a 16 óra 8 perc, ez körülbelül távolsága mit jelent?
2: Hát nagyjából azt hiszem ilyen 52 kilométert úsztam, és itt is az volt a bökkenő, hogy a 11. óra után ugye éreztem, hogy kezd szülni a víz drasztikusan, és akkor, amikor ezt már jeleztem nagyjából, akkor 14 óránál voltunk, éreztem, hogy jön szembe a víz, és nagyon lassan megyek, és akkor volt az, hogy elkezdték bemérni az adatokat, és szembesültünk azzal, hogy felfordult ismét a tó, és jön szemből a víz, és ezen az úszáson több helyszín van megadva, ahol partot lehet érni. Tehát itt maga az, hogy a kanadai parti őrség, aki meghatározza ugyanúgy, hogy hová mehetsz. Uh-huh. És ott, amikor bekértem az adatokat, ott mondtam, hogy figyelj, az A cél terület az nem fog működni, mert annyi ismeretlen tényező van, és pláne az, hogy ilyen drasztikusan csökken a víz, nem tudtuk, hogy 5 kilométerrel előre milyen lesz a vízhőmérséklet, és ezért volt az, hogy aki követte a nyomkövetőmet, az látott, hogy 90 fokos derékszögű kanyart csináltattam. A másik célterület, ami nagyjából ugyanabban a távolságban volt, de így meg tudtam úszni, hogy nem kellett belemennem a 6 fokos vízbe, ami viszont egy olyan jellegű környezetet eredményezett volna, pont ott az időmennyiség miatt, hogy lehet, hogy egy kilométer a céltól kell
1: számítanak, mondás,
5: feladni esetleg a küzdelmet. Így viszont csak 11 fokos volt a víz, amire partot tudtam érni.
1: És ez az időeredmény, ez milyen?
5: Ez a jelenleg a 71 éves történet alatt ez lett a ezen az útvonalon a leggyorsabb férfi úszóidő.
1: Bocsánatot azt kérek. Tehát, hogy azért
4: azt jelenti, hogy egy nő ennél futott, vagy úszott gyorsabban?
5: Igen, a nők azok...
4: Jézus Isten!
5: A nők azok nagyon durvák.
4: Tehát, azt tudom.
5: A nők nagyon durvák.
1: Köszönöm, fiúk!
5: És ez is egy olyan helyszín, ami ugye nagyon már szélsőség, és én lettem a 73. sikeres átúzást teljesítő. Vannak olyan perverzek, akik többször is teljesítették ezt az úszást, döntően nők, és egyébként a legtöbb, tehát a arányaiban a nők többen teljesítették sikerrel ezt az átúszást, mint férfiak.
1: Jó, lehet, hogy a leggyorsabb férfi.
4: Aztán Ontáriót elhagyhatjuk. Mennyit alszol, amikor beérsz a szállásra?
5: Nem tudsz aludni. Az a baj. Az a baj, hogy olyan mértékben dolgozik még a szervezet, hogy egyszerűen nem tudsz pihenni. Én nagyjából egy ilyen 3-4 órát aludtam.
4: Akkor
5: utána.
4: Sokszor alszok keveset utána, hogy valahogy
5: az a baj, hogy leginkább ilyenkor kezd kicsúcsosodni. Tehát, hogy olyan alvásokba bele tudok csúszni, ami normál esetben hát nem igazán fordul elő. De például az úszás után konkrétan ilyen 3-4 órát tudtam aludni. Mert még annyira még mindig dolgozik a szervezet.
1: Érdekes. No, hát minden esetre, ahogy ezt Attilától megszokattuk, ő nem csak teljesíti idézőjelbe ezeket a lehetetlen küldetéseket, hanem azon belül is ugye igyekszik a vagy úgy alakul többnyire, hogy a világ vagy a legjobb idejével, vagy az azt arra jellemző tényleg hihetetlen csúcs teljesítményekkel, és hogy ez nem volt neked elég, ott a közelben teljesítettél ugye egy másik, még ennél is nagyobb múltú versenyt, ezt a bizonyos 119 éves múltra visszatekintő Boston Light elnevezési úszóversenyt, ugye itt ez egy világított valahogy, amiről ezt elnevezték. Ez miért volt fontos, Attila, hogy ez ott még, mert ugye ez nem része, ugye, vagy része?
5: Nem.
1: Ha már arra jártam, tudom.
5: Hát az a helyzet, hogy én 2 évvel ezelőtt voltam már ezen a helyszínen, csak akkor a nagyon kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a szervezők reggel törölték a versenyt. És hát anno ez egy ilyen hiányérzet volt bennem, mert amikor a Manhattan...
1: Bennem nincs ilyen.
4: Bennem sincs, Zsuzsi, nem tudom, hogy vagy veled.
1: Nem próbáltam. Megkerestem meg, hol a hiánya ennek, hogy nem utána teljesítettem a tényleg Boston Light-ot, de...
5: Amikor a Manhattanre készültem 2024-ben, az volt nekem a Triple Crown sorozatnak az utolsó állomása.
1: Mehet akkor... a félsziget körbeúszás, erről már ugye beszéltem.
5: Igen, az egy 50 kilométeres úszás, és akkor arra gondoltam, hogy durván egy ilyen 8-10 nappal előtte ez egy ilyen felvezetőnek tökéletes lenne az, hogy a Boston Light-ot tudnám úszni, de akkor ugye ez kuka lett sajnos. És most viszont azt néztem, hogy nagyjából egy ilyen durván 2 hetes idő különbség van a 2 úszás között, és arra gondoltam, hogy levezetőnek ez egy tök lassz dolog lenne, de leginkább a történelmi múltja miatt. Tehát én azért akartam ezen a helyszínen részt venni, mert nagyon-nagyon sokan még mindig úgy gondolják, hogy az a jellegű tevékenység, amit én végzek, az egy nagyon új keletű dolog, és hogy legfeljebb csak néhány embernek így a hóbortja. És hát így kevesen néznek utána így bizonyos tevékenységeknek így a múltjára. És ugye ez az úszóverseny, ami hivatalosan a világ legelső úszóversenye volt. Tehát ebben az időben még nem létezett medence. Tehát abban az időben még úgy, mint ahogyan Magyarországon is, ahogyan hallottuk a Veselényitől kezdve, hogy ki milyen úszásokat végeztek, legyen szó akár Fürednél, vagy Tihanynál. Igen. Tehát, hogy ezek olyan, mint hogyha egy-egy embernek lett volna így a passziója. Holott ez volt az első olyan esemény, amin én rendesen ugyanazok a standardek voltak, mint egy ma megszokott sporteseménynél. Versenykiírás, nevezés, szabályzat, tehát mint ahogy most ahogyan működik, és gyakorlatilag ehhez datálódik az, hogy az első hivatalos úszóverseny. És ugye csak egy évvel később a londoni olimpián 1980-ban debütált maga a medence, tehát azt megelőzően az embereknek, hogyha úszni akartak, ez egy teljesen természetes hát dolog volt.
1: Hajós Alfréd is, ugye, hát ős a medencében.
5: Hogy szabad vízben kell teljesíteni. És ugye itt az volt az érdekesség, hogy ez volt az első ilyen nagyobb táv, és az embereknek ez egy teljesen normális és leküzdendő dolog volt, hogy Bostonból, ahogyan ugyanúgy az a maraton futásnál is, ugye bostoni volt a legelső, hogy a parttól legtávolabbi világító torony, hogy az legyen a cél. És annyi, hogy ez az amerikai kontinens, az egész amerikai kontinensnek a legelső világító tornya volt, és ez az egyetlen, ugye 1700-as évek elejéről beszélünk, ez az egyetlen olyan világító torony, ami mind a mai napig ellátja a funkcióját. Tehát ott vannak, és ugye 1907-ben, amióta rendezik ezt a versenyt, ez ugyanazon az útvonalon fut, tehát minden ugyanúgy van. Ugyanott van a cél, tehát ilyen szempontból van egy ilyen kuriózum része, és ugye azért ez óceán, tehát itt azért már hűvösebb a víz. Az emberek ezt nagyon-nagyon nehezen rakják össze, hogy itt is attól, hogy milyenek a körülmények, mennyire befolyásolják a környezetet. Ami nekem pozitívum volt, elvileg itt már, mivel óceán, itt már vannak nagy fehér cápák. Igen, ez egy olyan...
1: ez egy pozitív
5: ez egy olyan rész, viszont így, hogy egy nagyon-nagyon erős, viharos napok jellemezték a verseny előtti 4-5 napot. Ez annyiból kedvező volt, hogy kvázi az élővilág az elhúzódott innét. Tehát ilyen szempontból biztonságos volt.
1: Kicsit arrébb mentek.
5: Biztonságos volt.
1: Attila, egy nagyon rövid percünk van, és tudom, hogy nem csak a múlt iránti szenvedélyed, meg tiszteleted, meg tényleg az ember feletti teljesítmény, amit minden évben leteszel az asztalra, és egyszerűen én ennek csak és kizárólag a legnagyobb szurkolója, meg rajongója vagyok, de hogy te azért figyelsz sok minden egyébre. Nem volt ez elég, ez a két táv, gyorsan a közelmúltban Zalaegerszeghez közel úsztál egy másik eseményen is jótékonysági céllal. Nagyon rövid időnk van, kérlek, hogy avass be minket, hogy ez mi volt.
5: Hát gyakorlatilag ez 5 nappal azután volt, hogy a bostoni verseny lement. Ugye Boston az kedden volt, keddi napon, és vasárnap pedig már Zalaegerszegen voltam a koraszülött mentő és gyermekintenzív alapítványnak a adománygyűjtő úszásán vettem részt, aminek egyrészt, amivel a nagykövete is vagyok, ezért én mindenképp szerettem volna ezen az eseményen részt venni, nem csak úgy, mint az eseménynek a fővédnöke, hanem tényleg aktívan bent lenni. És hát ilyen szempontból nekem ez egy mindenképp, ugyanúgy, mint akár most mondhatom azt, hogy a 52 kilométer után a 8 mérföld, és a végén csak a 3 kilométer, ez a tökéletes levezetőként ott volt, de mindenképp ez egy számomra egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az energiámmal egy ilyen jellegű, hogy mondjam, társadalmi, és úgy érzem, hogy egy nagyon-nagyon fontos dologban is kivegyem a részemet.
1: És ki is veszed, és hát ezzel kapcsolatban, vagy ezelőtt is megemeljük a kalapunkat, mert azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon fontos, hogy te mindig üzensz a tevékenységeddel, sokkal messzebbre mutat mindez, mint sem egy személyes határfeszegetés, úgyhogy szerintem ez szintén nagyon fontos. Órákig tudnánk hallgatni a történeteidet, úgyhogy ezt majd valamikor folytatnunk kell, Attila, de most megint engedd meg, hogy ezeknél a mérföldköveknél rújjuk le a tiszteletünket a teljesítményed előtt, tényleg egészen hihetetlen, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél.
3: Nagyon köszönöm. És nem csak egy csodálatos sportoló, hanem egy fantasztikus ember.
1: Ez így van, ez így van.
5: Kettő
1: kéz a kézben jár, és azt gondolom, hogy az egyik azért sikerülhet, mert ilyen az ember. Ez szerintem egészen biztos. Nagyon köszönjük, és további jó felkészülést kívánunk neked ezek szerintem a következő állomásokra, ami majd a jövő évben jön el. el már csak három van ebből a sorozatból, és akkor megint összehoztál valami olyat, ami az emberiség ki tudja milyen mini százalékának sem sikerült még, de neked fog. Szívből gratulálunk.
5: Nagyon szépen köszönöm.
1: Mányoki Attila volt itt velünk a Nemzeti Sportrádió Sportreggelében, és természetesen robogunk tovább.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: Óriási csaták.
3: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont áldozatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Ma reggel a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adásában egy kiváló csapattal ülök. Ma itt van például Csonka Zsófi. Hello Zsófi!
2: Hello, Harsányi Levivel az élen.
1: Gyurta Gergely, azaz Gege.
3: Sziasztok, jó reggel.
1: És Bánki József, azaz Dodi.
4: Jó reggelt, Magyarország!
3: Kicsit zöldültünk.
1: Igen, figyelj, de hogy neked mi a becenevet? Gege, Dodi...
2: Sophie.
1: Ha.
2: Általában.
1: Sophie, hát én, aki ugye fiatal koromat a felnőtt filmek árnyékában töltöttem, a Sophie az mindig.
4: De nem, Balaton Almádiban egyszer bejött egy srác a diszkóban. Egy szőke kaulát? Jó, Sophie-t kérd.
1: Hát, ez mindig. És ha már a becenevekre, az elnevezéseknél tartunk, akkor feltettem egy kérdést, mert egy kedves barátomat 6-0-ra vertem meg, hogy tudják-e a hallgatók, vagy ti, hogy hívják azt, amikor a teniszben valaki 6-0-ra megveri a másikat.
2: Nekem volt egy gyenge tippem, de nem tetszett.
1: Mi lett volna a tiéd?
2: Hát Djokovic. De
1: jaj,
2: nem
1: igen.
2: Tetszett.
1: Az volt, az igen, igen. De hogy ezzel nincs baj. Sanyi Debrecenből jutott nekünk. Debrecenből hallgat minket valaki, Sanyi. Nagyon-nagyon nagy vagy. Utólag is boldog névnapot, ugye március 18-án volt. És azt írja nekünk, hogy úgy hívják ezt. Ti tudtátok egyébként?
3: Nem.
1: Bagel. És álltok a nulla a formája miatt, hogyha elfordítod, akkor...
2: Lukas a közepe.
1: Bagel. Hát ezt nem
2: mint egy nagy nulla.
4: Én tudom, mire tippeltem, Simándi József.
1: A Simándi József is lehet, igen, vagy ahogy szoktak mondani, hogyha 6-0, akkor miért jöttél el, mert nem jössz el, akkor is 6-0 lesz az eredmény szártában. Na, de ha már ennyire bedobta ide a témát Zsófi, azaz Sophie tenisz, akkor minden idők ugye legeredményesebb teniszezéről szól a következő hír, illetve nem feltétlen róla, de egy érdekes úgynevezett szabálymódosítást vetett fel Novák Djokovic, aki 24-szeres Grand Slam torna győztes, hát ezt nem lehet elképzelni, hogy utána a nyomában, a nyomdokaiban kik vannak, ugye a három nagy, ugye Rafa Nadal és Roger Federer vannak közvetlen mögötte, ha jól emlékszem, 23 és 20 Grand Slam győzelemmel, ezt én szerintem a következő, nem tudom, 100 évben nem nagyon fogják megdönteni, vagy megközelíteni sem. A most nagyon futó Alcaraz és Sinner úgy áll, ha jól tudom, fejből, nem vagyok annyira ilyen szempontból ott topon, de talán ketten együtt, ilyen hét, ketten együtt vannak hét Grand Slamnél. Na, szóval Djokovic azt mondta, hogy a teniszben komoly változtatásokra van szüksége, a sportág szeretné megtartani szurkoló bázisát, azt a magot, azt a közönséget, aki ugye jár ezekre a tenisz tornákra, a fiatal generációt sem akarja elveszíteni, meg kellene változtatni. A pontozási rendszert, mondta Novák, 6 játék helyett szerinte csak 4 játékig kellene játszani minden szettet, minden meccsnek 5 szetig kellene tartania, és a meccseknek nem szabadna 2 óránál hosszabbnak lenni, mondta a szerepteniszező, aki nem először szólt meg a témában, mert már korábban is beszélt arról, hogy a mostani fiatal generáció figyelmét 3-4-5 órán keresztül nehéz fenntartani, és a tenisznek is alkalmazkodnia kellene a tartalomfogyasztási szokásokhoz. Eddig a hír nagyon röviden, nagyon érdekes, szerintem egy eléggé cunamis témát dobott ide Novák Djokovic, mindegy, honnan közelítjük meg. Eleve hogy gondoljátok, mert ugye, amikor itt főleg itt sportág szabályozásokról beszélünk, meg változtatásokról, nyilván az úszásban mindjárt Gege majd jön, hogy ott egyáltalán mit változtattak, mit nem, ott is volt néha, ahol próbáltak hozzányúlni. Szerintem a foci az, amelyik ez a leginkább a foci tartotta magát legtovább, ott alig-alig van szabálymódosítás, de a VAR voltán a legutolsó.
2: Az ivószünet gyakorlatilag az ilyen.
1: De az nem szabály, az csak egy ilyen, az nem lesz, az csak egy ilyen hogy mondjam, éppen aktuális, de ami alapvetően tehát megváltoztatná a sportág szabályt. Már azt mondja, most itt 6 helyet ugye 4 játékra rövidíteni, 4 gémre rövidíteni a szetteket Djokovic, az nem azt jelenti, hogy most egyszer vagy nyáron vagy tél, hanem az egy rendszermódosítás. De hogy vettok ti ezek a változtatások a eleve? Hát az újítással abban lenyúlunk valami, valahogy kitaláltak egy szabályt mindenre, teniszre is, és a többi.
4: Én okonzervatív vagyok a futballban mindenféleképpen, és én rettenetesen rühelem ezt az egész VAR-t, mert csak az űrzavart hozott. Nem érdekel a 80%-os igazság, a 20% igazságtalanság az nagyon zavar.
1: Hát te is közelted.
4: Gyokó, meg halad a kóra, mert hát ugye látjuk a fiatalokat, hogy nem a szemtől szembe való személyes beszélgetések viszik az ügyet, hanem a megtekintés, a like. A másodperces
1: híre. Felgyorsult minden, így.
4: A minden felgyorsult, és ebből a szempontból igaza van fenntartani a figyelmet. Igen, szóval lehet, hogy van oka változtatása, nem vagyok szakértője a tenisznek, de valahogy valamilyen szinten vissza kéne hozni azt a romantikát, amit a Björn Borg, Jimmy Connors féle páros meccsek adtak nekem, legalábbis kamaszkoromban.
2: De most akkor azt mondod, hogy a teniszben oké lehet, miközben tavaly pont a focival kapcsolatban voltak ilyen felvetések, hogy le kell venni 25 percekre a játékidőt, pontosan a fiatalok miatt. A különböző statisztikákra hivatkoztak, hogy ez a generáció sokkal rövidebb figyelmi fókusszal rendelkezik, nem érdekli őket, elkapcsolnak, el fogja veszíteni a futball azt a támogatottságát, nem nevelik ki a következő szurkolói generációt, adott esetben a család, a klub, és így tovább, és összességében mi lesz majd a futballal. Na most akkor, ha ilyen szemüvegen keresztül nézzük, ezt például támogatnád, mert most gyakorlatilag Djokovic kis túlzással hasonlót szeretne meghonosítani a teniszben.
4: De miért a sportágat kell megváltoztatni? Miért nem a fiatalokat?
2: Köszönöm szépen. Én nekem úgy ugyanez volt a véleményem, hogy végre, tehát a sport szerintem az egyik utolsó zászlóshajó, főleg ennek a generációnak, és amúgy általában az embereknek az életében, ahol az alapértékek kitöltik a teret. Illetve az emberi teljesítő képesség határai kitöltik a teret, és annak van egy emberi ritmusa, hogy nem gépekké válunk, mint ahogy most már tényleg minden nagyon a gépekről szól körülöttünk az életünk legtöbb területén. Végre ott a sport, ahol tényleg húsvér embereket látsz küzdeni, és annak az életnek van egy tempója, és a gyerekeknek én azt remélném, hogy a sport ezt adná át, hogy ezek a futballisták ennyi percen keresztül így tudnak futni, annyi percen keresztül meg amúgy tudnak futni, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos lenne.
1: Ott is felmerült, hogy csökkentsék. Például
2: mondom,
1: nem tudom, a 45 percet 30-ra, mert igen, nagyon volt, hosszú. Igen, az a kérdés, hogy hagyjuk el, tehát elengedjük el ezt, hogy a kor halad, és gyorsan, és minden gyorsabb. Nézd, minden gyorsítani akarsz. Internettől kezdve az elektromos autókon túl, mind olyan változásban van az egész világunk, olyan periódusban, hogy mindent le akarsz rövidíteni, minden sokkal gyorsabban akarsz. Nézzek, valóban nem kapsz ilyen 5 másodpercen belül internetet, már ki vagy idegileg. De miért? Bocsánat. Hogy alakult ez? Most nem akarunk ilyenekbe belemenni, de tényleg, hát meg az én nagyszüleim úgy érték le az életüket, hogy hát kézzel letekerték az ablakot, és így született meg az édesanyám, utána pedig én. Nem az a feltétlen, persze haladni kell, és egyébként ezt én mondom is, de amikor ilyen tradicionális sportágra beszélünk, mint a tenisz, akkor az a kérdés, a szabályt módosítod-e, vagy az embereket alakítod a szabályhoz? Tehát ezt a két részt.
2: Meg hogy miért teszed ezt? Tehát azért, hogy egy hivatkozunk a fiatalokra, hogy elveszítjük őket, és csak az idői keretről beszélgetünk, akkor valami szerintem hibás.
3: Hát, tehát, hogy... ugye az a szomorú, hogy ugye mindent most már a TikTokhoz alakítunk, hogy tényleg 3-4 másodperce van megfogalmazni és megtartani azokat a figyelmet, amit ugye egy fiatalnak ami bevonza, mert hogyha nem, akkor tovább görgeti és megyünk tovább. De szerintem épp ettől különleges mondjuk a tenisz, hogy akár, hogy kiszámíthatatlan az, hogy lehet 1 óra 30 perc alatt vége a meccsnek, meg lehet 5 és fél óra. És...
1: hát igen, nagyon, tehát 10 perces tenisz meccs soha nem lesz. Tehát amit ezek a fiatalok végignéznek, de hogy szerintem azzal nincs baj. Hát most képzeljétek azt el, hogy egy nagyon, nagyon tradicionális és nagyon az értékeire adó étterem, nem tudom, voltatok-e nagyon komoly étteremben, most a szó nem a Michelin csillag, mert mondom, ahol nagyon oda teszik magukat, ahol várni kell az étterre, ha nem mész és beöntik a szádba, ilyen alapon lehetne egy cipzár a hasunkon, amit kihúzol, és amit ennél, az, hogy beönti valaki, visszahozod a cipzárt, és mész tovább. Jól, nem. Itt szerintem az élményt, a pillanatot kell megélni. Ez, amit egyébként a fiatalok is majd picit egy-két nyarat már átnapoznak, fogják értékelni, hogy pont ez a lényeg szerintem az élmény. És kezded azt, hogy azt mondaná egy ilyen Michelin csillagos étterem, hogy bemész, és minden kaja 5 perc alatt kész van.
4: De pici pestő barátom, az élményt keresik ők, csak nagyon gyorsan. Ami igen, nagyon igen. Fontos, tekintélyvesztés van, nagyon komoly tekintélyvesztés van a szülőknél, az orvosoknál, a tanároknál, a sportolóknál, és ez hat vissza. Ne a sportot erőszakoljuk meg, próbáljuk meg a tekintélyt visszaállítani a sportolókon keresztül, a politikusokon keresztül, az orvosokon keresztül, a tanárokon keresztül, mert ez a sport, ez 100 évig élt, a futball is, a tenisz is. Csodálatos emberekhez, és emberleg is nagyon sokat ad a társadalomnak a sport. Ezt kéne valahogy megértetni ezekkel a fiatalokkal, mert ők azért érzékenyek, vevők a jóra, a minőségre, csak nem jó felé viszi a digitalizáció. Nagyon rossz irányba vannak, és a csorda szellem is él. Tehát
1: ha most hoznánk be a teniszt, mint új sportágat, van egy ilyen új sportág, mint a padel például, az erőteljesen a teniszre támaszkodik, valljuk be őszintén.
4: Padel.
1: Mindjárt Páger Antal is.
4: Micsak mekkora színész volt. Na, például.
1: Őt például majd el kell mondani a fiataloknak. Szóval, hogy jogunk van, hogy mondjam, meghagyni ezeket a szabályokat, amit a tenisz adott nekünk, vagy ahogy kialakították ezt mondjuk 100-150-200 évvel ezelőtt, vagy azt is figyelj, mert akkor mi nem járunk ugyanúgy szekerekkel, meg mi nem kőbaltával csináljuk, meg két kővel csiholjuk a tüzet, tehát hogy ha mindenben változunk, akkor egy valós elvárás a világtól, hogy azok a szabályok, amiket nem tudom 1715-ben, mindjárt megnézem a teniszt mióta írjuk, hogy amit azóta akkor kitaláltak.
2: Szerintem jó helyen kapizsgálsz, viszont nekem a megközelítés az, ami eldönt adott esetben egy ilyen szintű vitát, hogy kell-e. Ne azért kelljen, mert a fiatalok nem tudnak figyelni, vagy azt feltételezzük, hogy érdektelenek a sportág iránt, mert túl hosszú. Azért változtassunk, tehát ez egy belülről jövő igény legyen a sportágon belül.
1: Ha előre viszi, szerintem.
2: Így tehát azért, van, hogyha előre viszi, és a sportról szól, és majd ahhoz, tehát én azért nem féltem a tenisz. A tenisz mindig is egy elit sport volt. A tenisznek meg lesz, és megvan az a bázisa. Nem beszélve arról, hogy a sztárok ezt életben tartják, szerintem. Ahogy a futballt is a sztárok életben fogják tartani.
1: És egyre kevesebb a sztár, pont ezért?
2: De a teniszsztár lehet, hogy adott esetben kevesebb, vagy pont most vagyunk abban az átmenetben, amikor egy kicsit az egyéniségeket elvesztettük.
1: Nagyon jól látod, Zsófi,
2: viszont azok a közeg, tehát az a közönség, aki mondjuk odaül és végignézi, ha másfél óra, ha két és fél óra, az a fiatalokat viszont már érdekelni fogja a TikTokon, hogy melyik filmsztár, melyik popsztár ül ott, és ha neki tetszik, akkor tehát ha őt követi, ha őt szereti. Mondani,
3: viszont ez már nem a sportról szól.
2: Így van.
3: Tehát és itt ez a szomorú, hogy maga a sportnak az értéke veszik el és csökken, pontosan ezek miatt, mert azt látja a fiatal, hogy jó, akkor nem tudom, jachton van és 16 órán keresztül bulizik, akkor én is ezt akarom. Nem azt látja, hogy ő hogyan került oda és milyen lemondásokkal, és tényleg milyen elképesztő munkát tett bele azért, hogy ő ezt egyszer oda jusson és megtapasztalja, hanem ő csak azt látja a végeredményt, az, hogy ő milyen sikeres és hogy hol van jelenleg, és ő is egyből oda akar jutni. Tehát ugye itt sajnos a kommunikáció és az, amit látszatnak a fiatalokkal, az ami rossz irány szerintem.
4: Meg a szülő felelőssége. Hát a szülő, hát látok 5 éves gyereket, aki engem kenterbe ver telefonban, mondjuk engem nem nehéz, mert egy ujjas telefonnál leragadtam. Na de vannak 5-6 éves gyerekek, hát már fú, kedetlen.
1: Nem, tehát látszik a világ, egyébként csak egy kis visszatekintés, hogy ugye a tenisz, én azt mondtam, hogy a 17. század, a 12. 13. századra vezethető vissza, Franciaországból indult az egész, úgynevezett tenyérjátéknak hívták, képzeljétek el, mert kezdetben puszta kézzel ütötték a labdát. Azért mondom, hogy a szabályváltoztatás azért több évszázadon keresztül hogy jutott el a mostani már általunk ismert szabályokig. Aztán jött egy kesztyű, azzal jobb volt, meg gondolom, hogy már fájt a tenyerük. Franciák nem tudták levágni, érted? Ott a kék sajtot a környéken, nem mindegy. És a kesztyűt felváltotta az ütő. Na de az kezdetleges formájú és típus ütő. Aztán jött ugye a húrozás. A mai füvesfás tenisz viszont 1870-ben, itt már közel jártam a megfejtéshez, alakult ki, és Angliából ered, az első wimbledoni bajnokság, ugye a négy nagy Grand Slam egyike, ugye 1877-től indult. Tudjátok, hogy miért úgy számolják a teniszt, ahogy? Tehát miért 15 semmi, miért 30 semmi, és miért, nem 45, ha azt tovább vinnéd, ugye miért 40 semmi, és aztán miért lehet nyerni?
4: Taníts, mester!
1: Én is segítséghez nyúlok. A legismertebb magyarázat szerint ez a franciáktól, hogy az óra számlapját és járását vették alapul, csak az a kérdés, hogy akkor ugye bár miért nem 45, meg az lett volna, hogy 15, 30, 45, 60. Most vagy leesett a 45-ös rész, és megállt a 40-nél, de hogy egyelőre ez van, a 60 jelentette volna a játék végét, ha végigmennek az órajárását figyelmejöve 15 percenként, de aztán végül is 40-44 meg volt, hogy akkor ugye legyen egyenlő. És egyébként Gyoko ezt is bemondtam most, hogy azt szeretné, hogy ne játsszák, ugyebár a egyenlőnél, ha egyenlő van, akkor csak ugyanúgy van, egyébként most a padelben is egy ilyen szabály, most már így játszák, hogy utána csak egy pontot nyer valaki, tehát nem kell kettőt, ha egyenlő az állás. Ez is egy, megint a rövidítés miatt mondta ez Gyoko, hogy egyre kevesebb legyen az a játékidő, és hogy látványosság szempontjából még mit tud, vagy mit ad hozzá a tenisz az élethez, az is érdekes, mert öt húsában is ugye azért vették ki például a lovaglást, mert nem volt annyira látványos, nem volt annyira figyelemfelkeltő, ezért most falakon másznak fel az emberek. Ez volt, kevésbé eladható. Egyébként, bocsánat, ezt még itt az úszást is egy örök kérdés, hogy ezt a monoton, már bocsánat, valaki beugrik a vízbe és úszik, hogy ezt még nézik.
3: Na de pont most is ott is a szabálymódosítás van, tehát a 10 kilométert már 32-es olimpián már lehetséges, hogy kiveszik és beteszik inkább a 3 kilométeres kieséses versenyt.
1: Igen, biztos vagyok benne, hogy ez
3: lesz. Ott is a rövidítés az, hogy már ezek a nagyon hosszú versenyszámok már nem kötik le a nézőt, tehát nem az lehet, hogy két órán keresztül végignéz egy 10 kilométeres versenyt, hanem tudják nagyon jól, okay. Hogy...
2: Na most a lövészetre gondoljatok, tehát nekünk 2012 óta szerintem nem volt olyan év, hogy minimum egyszer ne változtattak volna, akkor gyakorlatilag kirántották a talpunk alól a talajt, tehát hogy 100%-ban, mint hogyha azt mondanád a maratonfutásra, hogy oké, mindenki elér 100 méterrel a cél elé, ott az első 8-at megvárjuk, stopp, és akkor onnan tartunk egy sprintet. Tehát ilyen mértékű változás volt nálunk, és azóta nem találja magát a sportág. Már volt, amit behoztak, eltöröltek, megint visszahoztak picit máshogy, és folyamatosan, pontosan ezért, amit mondasz is, Levi, hogy ugye olimpiai sportágként különösen ott van a nyomás, hogy megmaradj látványosnak, eladható legyél, benne legyél a következő programban.
1: Most nincs a nyomás, csak ezt adják a vezetők is, mert szerintem nincs nyomás. Azt látod a világban egyébként, pont az a jó, hogy ennyire felgyorsult, legalábbis az én véleményem, ennyire felgyorsult, ugyanakkor azok az értékek, melyek azért megmaradtak és képviselnek komoly tudást, én szerintem azok felértékelődnek. Most mondok egy nagyon bagatell dolgot. Múltkor valahol voltam, és ott volt egy zongora, sőt, volt egy tangóharmonika, és én tangóharmonikán tanultam gyerekként. És felvettem a tangóharmonikát, és játszottam. Azt ne tudjátok meg, azt az élményt. Azt a szájtátod, pedig semmi, feltem egy hangszert, és játszottam, és nem is vagyok jó, aki, de ahhoz képest, hogy ott volt, és senki nem ért hozzá. És te lejátszol egyet, ilyet értem én, hogy tartalomkészítékből viszonylag sok van most, és TikTok, Insta, és oké, mert kell sajnos, mert egyszerűen ennyire felgyorsult, alapvetően szerintem értéktelen világban vagyunk, ezt a részét veszünk, de hogy viszont azok a kvázi régi értékek, az, hogy egy úgy ugrik be a vízbe, és nyom egy pillangót, hát szerintem a strandon megáll a levegő, pedig ennek ez tök természetes, de nem, ezt tanulta 10-20 évig, és ezért ezt kevesen tudják, és minél kevesebben leszünk, akik sokat tudunk, ez egy szép mondat lesz, annál értékesebb lesz a világ.
4: Én nem tudom képzelni, amikor van egy zongora és odaüsz mellé, meg egy tangóharmonika, tátja a száját az ember. Nincsen, ez egy érték, amit te is mondasz.
1: Kim voltunk úgy Görögországban, Krétán, hogy ott volt egy Rubik kocka az egyik étteremben, azt nem tudom, mondtam el nektek, és ki más, mint Jorgosz volt ott a pultos, jöttünk, ittunk, köszönjük, és mondom, figyelj, odaadnád azt a kis kockát, odaadom, de 4 éve itt van, ember nem tud, meg egy szincs, majd picit add már ide. És ő nem tudta, hogy én 84-ben ugye indultam kerületi bajnokságon, és indultam, volt Rubik kocka bajnokság, és bejutottam a budapesti döntőbe, és aztán onnan nem jutottam tovább. De hogy a dolog lényege, hogy ki tudom tenni. De ezt megtanultam, évek, hónap, tök minden. És odaadta, és a lényeg az, hogy kitettem. Itt nem is a legjobb időben, azt hiszem 3 perc volt, tehát, de az 3 perc, most kész, után 3 évig volt, de egy szint, és olyan egy csávó, egy ilyen gülüszemű hülye, mint én, érted? Vág, Gibson, Haraszti László, meg nem voltam ilyen jó testem, mint most, és visszaadtam neki egy 3 perc múlva a kirakott, a 6 színre.
4: Jorgos eldobta alját.
1: Nem viccelek. Ott még azt hiszem, hogy 8 napot voltunk, egy, akkor szerintem drakma volt, nem tudom, és semmit nem tudtunk fizetni, minden, és jöttek csoportok, és megállította a csoportokat, amikor ott már fél részegen ott feltrengtünk a pultán, és ez az ember, mindig mond, kitett a Rubikon, és nézett, emlékszem, hogy a Dán vagy Norvég csoport, néztek, és kit érdekel, enni jöttünk, jó, mindjárt akkor, de hogy ő, tehát hogy olyan nagy szám volt a tudás.
4: Hogyne? Tehát, hogy, az is egy érték volt.
1: Igen, tehát, hogy amikor látjuk ezeket a kiváló teniszezőket, úgy játszanak, hogy megőrülsz, érted. Tehát nem a percemberek, és nézd meg, és már beszélünk majd, reményeim szerint Köves Gáborra, és megerősítve legalábbis elmondja a saját véleményét, hogy amikor futószalagon jönnek a cicipászok, például róla is azt gondoltuk, hogy milyen jó lesz majd itt marad, egy pár év. Igen. És most minap láttam, hogy olyan Ferrari valami, csak a nyálunk csorog, abba ül, nem tudom hány éves lehet most a cicipász, 28, tehát elég.
4: Csak sokan a Ferrarit nézik, nem azt, hogy mennyi meló van mögötte, meg ami engem érdekli.
1: De már ki is, már nem is érdekli. Megszerezte a pénzt, hogy mondta Gege, hogy ez a fókusz, nem az, hogy te ott maradj, és ez a gyokó rettentő jó példa, hogy valaki itt van 20 nem tudom hány éve.
4: Meg a társadalmi összetétel minden sportágnak megvált. Igen. Hát a műkorcsolja, meg a tenisz szerintem az, ami a felső középosztálytól felfelé. Én biztos vagyok benne, hogy az Újpalotáról vagy a Havanna lakótelepről kevesebben mennek el teniszezni.
1: Vagy próbálnak azért, hogy kitörés, vagy meg egy ilyen kitörési pont, hogy onnan el tudjanak indulni. És nem feltétlenül azért.
4: Kettő, de nem az a többség.
1: Na, kíváncsiak, igen, hogy látják ezt a hallgatók, tenisz és szabályok esetében módosítsuk-e, nyilván nem tudunk beleszólni.
2: Hát, hogy szabad-e, szerintetek? Igen.
1: Hát tudom, hogy kíváncsiak, és mindent szabad, hát ezek a Forma 1-et, hát hetente változtatja. Minden, bocsánat, szabad, nem szabad, szabad, nem feled, de hogy tényleg, hogy egyszerűen fogják és megszavazza, ha érdekük fűződik hozzá, inkább így fogalmaznék, akkor nyilván lesz változtatás, de amíg nézzétek meg, amíg egy ilyen Wimbledoni vagy Roland Garros, tehát még Ausztrál Open, US Open, amíg csak a kamera pásztázza a közönséget, amíg egy lágyan kinyesett, rosszul eltalált fonák röptét David Beckham levesz bal kézzel, úgyhogy meg sem mozdult, csak a kéz nyúlik el a testétől, és azt megtapsolják. Szóval azért ennek van egy ilyen finoman szóval, és nem is édesenge bája. Hát ez valami a minőségi, amikor az öltözködésről beszélünk. Mi nézzétek meg a nagy lovas versenyeket. Tehát ott is a ruházat, az, hogy megjelensz, hogy annak rangja, nívója van, hogy én most oda megyek. Nem lehet berohangálni atlétába, és nem tudom, milyen papucsba.
4: Most értelen a francia válogatott jut az eszembe a futball. Hát, szóval szoknyába jelennek meg.
1: Ez engedik.
4: Az öltözködés.
1: Na, szóval ti hogy látjátok, ha szeretitek a teniszt, hanem lehető, aki nem is tudja játszani, de mégis jó nézni, szerintem pont egy ilyen sportág, akkor írjátok meg, hogy megérette a sportág a szabályváltoztatásra, módosításra, hogy ez Djokovic, Novák Djokovic jelezte, avagy így hagynátok, ahogy legyen ma ez az utolsó sportág, amihez nem nyúlunk hozzá, és egyébként lehet, hogy tolni magunk előtt, hogy tényleg legyen így, vagy ne legyen. 0-30-55-55-605.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Megkezdődött a budapesti fallabda Európa-bajnokság. Az államalapítást ünnepli a világ magyarsága. Napos felhős az idő. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
5: A Ferencváros labdarúgó csapata ma 19 órától a török Trabzonspor otthonában lép pályára, az Európa Liga rájátszásában az első mérkőzésen. A hazai visszavágót egy héttel később rendezik. A Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti mindkét összecsapást. A párharc győztese az Európa Liga, vesztese pedig a Konferencia Liga főtáblája.

0: Mes Sándor Házi Vivien számára véget ért új Delhiben a tollas labda világbajnokság, miután a második fordulóban két játszmában alul maradt a dél-koreai Kim Ga-eunnel szemben. A házigazda magyarok közül egyedül Farkas Balázs jutott nyolcaddöntőbe a budapesti fallabda Európa-bajnokságon. Versenyzőnk a második fordulóban holland ellenfelet győzött le, ma pedig egy szlovén rivális vár rá. Kamocsai Bendegóz és Takács Benedek a második körben búcsúzott a kontinens viadaltól, csak úgy, mint Csókási Gabriella, Juhász Nóra, valamint Kis Máté Csenge a nők mezőnyében. Mészáros Krisztofer korláton döntőbe jutott, míg a Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závori Szilárd, Hajdu Tas által alkotott csapat szintén a finálé résztvevője lett a zágrábi férfi torna Európa-bajnokságon.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. A Kossuth téren felvonták az ország lobogóját, majd esküdtettek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 21 órától tűzijáték zárja az ünnepi eseményeket. A nemzeti ünnep alkalmából 9 órától légiparádét rendeznek a parlament előtt, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Felvonul a Magyar Honvédség valamennyi gép típusa, Gripen vadászgépek és kiképző, valamint szállítógépek is. A Magyar Honvédség ma és holnap a Városligetben különleges katonai élményekkel, haditechnikával és izgalmas interaktív programokkal várja az érdeklődőket. Nem kell lekapcsolni egyik üzemelő turbinát sem Paksnál, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, vasárnap éjféltől megkezdődhet az alacsony vízállás miatt leállított blokkok visszakapcsolása, és a jövő hét közepétől ismét 2000 megawattot termel majd az atomerőmű. Változik a közlekedés a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásra kell készülni. Délelőtt a Dunapart közvetlen környezetét zárják le a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti a járatait.
1: Közlekedés.
0: Hatósági tevékenység miatt az M5-ösön a Petőfi szállás pihenőhelynél, a 122-es kilométernél mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délután, északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik. A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 24, a Tiszató 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Tenisz volt a témánk, ugye Köves Gábort is már is bekapcsoljuk, ugye korábbi Davis Kupa szövetségi kapitányt, háromszoros olimpikon teniszezőt. Hello Gábor, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszöntünk mindenkit, illetve a kedves hallgatókat is.
1: Szeretettel köszöntünk, Gábor. Nos, tenisz meg Djokovic, nem tudom, eljutott-e hozzád a hír, gondolom, hogy igen, hiszen szakavatott és szaktudója is vagy a sportágnak, hogy Djoko ugye bedobta ezt a változtatási lehetőséget, megóvom valahol a teniszt, de ugyanakkor meg szeretné egy picit frissíteni, és szeretné, hogyha a fiatal generációt sem veszítené el maga a sportág. Túl hosszúnak tűnik Djokovicnak már a mostani tenisz meg csak ugye játszási ideje rövidíteni az egészet 4 szetre, aztán még nem is tudom, miket dobott be, de a dolog lényege, hogy...
3: Max 2 óra,
1: tehát komoly változásokat eszközölne. Te hogy látod ezt a kérdést, meg egyébként Djokót?
2: Hát, Djoko már ugye a pályafutása vége felé jár, azt kell, hogy mondjam, hogy egészen elképesztő, hogy közel 40 évesen is még ilyen szinten tud játszani, és majdnem, hogy mindenkivel föl tudja venni a versenyt. A tornákon, ugye persze, hogy limitált a programja, és évente nagyjából olyan 10 versenyt játszik, és ezek közül is kiemelkednek a Grand Slam tornák. Én úgy gondolom, hogy amit ő megjegyez és talán favorizál, az a közeljövőben valószínűleg még nem megvalósítható, de lehet, hogy a tenisportnak egy idő után lépnie kell, nem feltétlenül csak azért, mert ennyire fizikális a sport, és akár lehetnek a 5-6 órás mérkőzések is nagy ritkán a Grand Slam tornákon, hanem azért, mert ugye a televíziózásban nagyon fontos, hogy időhatárhoz legyen kötve egy sport, és a tenisz ebből a szempontból nagyon-nagyon kiszámíthatatlan, és ugye nekem is vannak ezzel visszajelzéseim, nem feltétlenül a játékosoktól, hanem maguktól a televíziós csatornáktól, amelyek ugye már nagyon-nagyon nehezen tűzik a műsorukra, főleg ugye a földi tévéadásról beszélek, ugye az internetesen már kevésbé fontos, de a földi tévéadásokon, ami ugye kábeles csatornák beszélek, nehéz meghatározni, hogy mikor végződik egy mérkőzés, és így azért sokkal nehezebb és kiszámíthatatlanabb ez a sport.
3: Többször említetted, mi is ezt látjuk, ugye, hogy azért mindenhonnan jönnek vélemények, amiért gyakorlatilag létrehozta ezt a feltételezhető igényt a változtatásra. Engem az érdekel, hogy hogyan reagáltak erre a játékostársak, tényleg a sportolótársak, hiszen most már a média része kicsit ugye te is érintetted, de akik benne vannak, és tényleg erről szól az életük, hogy versenyről versenyre járnak. Ők inkább támogatják Djokovicot, vagy ellenzik a gondolatait?
2: Hát attól függ, hogy mennyire extrém lesz ez az egész, és hova kell kiukadni ahhoz, hogy a idézőjelben, hogy Djokovic mondja, a sportot megmentse. Hát ez nagyon kérdőjeles. A Davis kupára, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, egy pár évvel ezelőtt megváltoztatták az egész szisztémát, és a játékosoknak ez nem tetszett, hiszen a Davis kupa arról szólt, hogy egy egész hétvége alatt 3 nyert szetre játsszák a mérkőzéseket, egyéni, páros és újra egyéni mérkőzésekről volt szó péntek, szombat, vasárnap. Ezt lerövidítették 2 nyert játszmára, illetve akár egy napos találkozókra is. A játékosoknak ez nem tetszett, mert ugye az egész felállást az volt a nívónak a fontossága, hogy ez egy hihetetlenül nagy fizikai csata is, és az ország közötti meccsek különböző helyszíneken, ahol ugye egymás ellen játszik 2 csapat, itt ez teljesen megváltozott, a Davis Kupa döntő már 8 vagy 9 csapatos, azt hiszem, hogy most 8 jelenleg, és ez nem tetszett a játékosoknak, hogy hosszú távon kénytelenek lesznek a tenisz szabályainak megalkotói, vagy átrajzolással foglalkozó döntéshozói arra, amiről beszéltünk, hogy ez nézhetőbb legyen, és időhatárhoz legyen kötve, az megint más kérdés. Most gondoljuk bele, hogyha 4 nyert játékra megy egy játszma, és mondjuk lejátszanak egy meccset, az akár lehet mondjuk 1 órás is, és akkor megint nem tudod, hogy pontosan meddig tart. Tehát lehet, hogy időhatárhoz kellene majd kötni valamilyen módon, és ennek a az egészét úgy meghatározni, hogy mindenkinek elfogadható legyen. Én úgy gondolom, hogy a játékosoknál ez az átmenet, ez egy hosszabb folyamat kell, hogy legyen, és meg kell találni azt a formátumot, aminek van értelme, és a legfontosabb szerintem az időhatárhoz kötés, és nem az, hogy egy játszma pontosan meddig tart, ugye, hogy 4-ig, 6-ig, stb. De hát ez megint csak egy nagyon képlékeny dolog jelenleg.
1: Hát ez vagy az van, hogy kéne támadási időt bevezetni, mint a kézilabdában, hogy támadó szellemben játszanak, vagy védekezés, de ezt tegyük szinte félre. De azért van itt már egy erős aránytalanság, amit én nem tudok, és jó, hogy itt vagy Gábor, legalább megkérdezem, hogy ugyebár a nők ugyebár 2 nyelvszetre játszák, még a Grand Slam tornákat is, a férfiak pedig 3-ra. Most már egy alapvető, hogy mondjam, egy ilyen sarokpontját meg tudnánk ezt az egésznek oldani, hogy kihúznánk, hogy játszanak a férfiak is 2 nyelvszetre, mert azért azt látjuk a közvetítésekből, hogy azért ezek komoly meccsek, azért 3-4 van, hogy 5 órán keresztül is tartanak, hogy át kell tenni másik napra, hogyha nem tudják befejezni, azért ez egy nagy lépés lenne, és hogyha el tudták érni a hölgyek, hogy ugyanannyi pénzt kapnak, tehát a díjazás már mindenhol ugyanannyi, a nők és férfek esetében, noha a nők kevesebbet játszanak, akkor itt már lehetne egy ilyen egyenlőséget húzni, és akkor már picit kedveztünk Gyokónak is, mert rövidebbek lennének a meccsek.
2: Hát szerintem, amire ezek a változtatások nyélbe lesznek ütve, az egy hosszabb folyamat lesz, és lehet, hogy Djokovic már idézőjelben csak a veterán tornákon ízlelheti meg ennek az előnyét, de valamit majd ki kell találni hosszú távon. Most arról lehet vitatkozni, hogy most a női mérkőzéseket kellene 3 szettesre tenni, illetve hogy a férfiakat 2 nyelvszetre. Erről is lehet vitatkozni, de úgy gondolom, hogy az igazi megoldás az lesz, hogyha valamilyen szinten összetudják kötni azzal ezt az egészet, hogy időre mennek majd a mérkőzések, és szerintem ez lehet a nyitja annak, hogy valamiben hosszú távon egy megegyezés születik, de azért gondoljunk bele, hogy ugye persze, hogy nagyon sokat fejlődött a sport, és iszonyatosan felgyorsult, és óriási fizikai teljesítmény kell ahhoz, hogy valaki manapság egy 5 szettes mérkőzést úgy lejátszon, hogy azzal az intenzitással, amivel, és hogy megnézzünk egy ilyen 30-40 éve lejátszott meccsel, akkor a szinte lassított felvétel ehhez képest. De hát ugye ez arról szólt, hogy megvannak a tradíciók, és mondjuk azt csináljuk, hogy még egy foci meccs nem 90 perces, csak 45, 5-en játszottak, és nem 11-en, tehát azért hasonló módosításokról beszélhetünk. Uh-huh. Hát meglátjuk, hogy ugye összekötik-e azzal, hogy csak egy szerva lesz, összekötik-e azzal, hogyha a hálótér a szerva, akkor az még jó, összekötik-e azzal, hogy ez a 25 másodperces szabály megmarad a labdamenetek között. Szóval ez egy nagyon képlékeny téma, és mire ennek azt hiszem, hogy egy véglegesített változata lesz, az jó pár évbe bele fog telni, és konszenzus abból a szempontból, hogy éppen mi legyen ennek a megoldása, de az biztos, hogy hosszú távon szerintem ez lesz a trend, és valamiben meg kell állapodni, hogy igazán vonzó legyen a televíziózás, és maga a nézői oldalról ennek az egésze.
3: Te személy szerint mennyire értesz azzal a gondolattal amit ugye Djokovic megfogalmazott, hogy a fiatalokat gyakorlatilag elveszti a sporták pontosan az iszonyú hosszú, adott esetben nem tudom, sok-sok menetes, igen, és órákig tartó meccsekkel, hogy ez szerinted valóban lehet olyan szempont, ami miatt muszáj idézőjelbe belenyúlni a már általad is említett tradíciókba?
2: Hát nem hiszem, hogy pont azért, mert a fiatalok kevésbé nézik így ezeket a mérkőzéseket. Most gondoljunk bele, hogy a teniszt ugye
3: jó, hogy ezt mondod.
2: Megtanulni az nem egy egyszerű folyamat, és iszonyatos kitartás kell ahhoz, egy több éves folyamat, hogy valaki egyáltalán élvezni tudja ezt a sportot. Most persze, hogy lehet élvezni úgy is, hogyha egy éve játszol, és vannak, akiknek ez nagyobb érzéke van, vagy jobb érzéke van, de most például ugye egy nagyon érdekes dolog, hogy nem tudom, hogy tudjátok, hogy a padel miről szól, és az egy olyan sportág, ami a teniszhez nagyon hasonló. Üvegfalak is vannak, vagy üvegek is játékban vannak a mérkőzések során. Másfajta az ütő. Most persze, hogy mondhatnám azt, hogy a pingpong még könnyebb, de egy hasonló játék, hasonló szabályokkal, és könnyebb megtanulni, egyre népszerűbbé válik, sőt, ugye Spanyolországban már talán népszerűbb is szinte, mint a foci. Tehát ugye nem csak a teniszről szól ez az egész, hanem vannak olyan ütősportágok, vagy ütősportok, amelyek akár átvehetik a tenisznek a szerepét népszerűség szempontjából, és erre is figyelni kell, és és hosszú távon a tenisznek is, ugye, akik itt döntéshozók ezzel kapcsolatban, el kell gondolkozni majd azon, hogy több ember játszik majd akár egy olyan ütősportágot, ami nagyon hasonló a teniszhez, de talán könnyebb játszani, a fiataloknak talán könnyebb elsajátítani, megtanulni, és ez is egy veszélyforrás arra, hogy mennyire lesz hosszú távon népszerű ez a sportág. Én úgy gondolom, hogy még nincs veszélyben, de lehet, hát hogy még 10-15 éves távlatban már igen, és akkor nem feltétlenül arról fog szólni ez az egész, hogy éppen mit szeretnek a fiatalok, vagy nem, hanem egyáltalán, amiről Djokovic is beszél, hogy életben maradjon ez a sportág olyan módon, és népszerűség szempontjából úgy, mint ahogy most tekintünk rá.
4: A tenisz, mint sportág, én abszolút, mint szurkolóként szoktam nézni, de ugye például egy Grand Slam mérkőzésen, amikor egy története van egy Grand Slam döntőnek, egy dramaturgiája, amikor a harmadik, negyedik órában elfárad a játékos, és olyan fordulatok jönnek, szerintem épp ettől ennyire népszerű és kimagasló sportág ez, és én nem biztos, hogy támogatnám azt az ötletet, hogy megváltoztassák bármiféle szabályzatot, tehát pont ez a sportértéke, hogy a tenisz ezekben kimagasló.
2: Hogy... Hát én egyetértek ezzel is, a kérdés az, hogy lesz-e kényszerű változtatási kötelezettsége szinte a döntéshozóknak abból a szempontból, hogy életben marad a sportág, vagy nem, és mennyire lesz népszerű. Mert ugye én azzal egyetértek, hogy ez rövid távon valószínűleg nem fog megváltozni, de ki tudja, mi lesz 10-15 év múlva, és hova hogy mennyire változnak a trendek. Jelenleg én nem látom ennek a veszélyét, tehát pontosan erről beszéltem, hogy Djokovic pályafutás során valószínűleg itt nem lesz.
1: Ő ezt már nem éri meg, persze. Én már biztos vagyok benne.
2: A pályán nem.
1: Hát nem.
2: Hogy most az életben mi fog történni, az nem tudom, de ez a legnagyobb kihívás, hogy egy sportágat mennyire tudsz megváltoztatni ahhoz, hogy elveszítse a, most nem azt mondom, hogy a hitelességét, de a tradicionalitását és a karakterét, és hogy ebben mennyire kell belenyúlni ahhoz, hogy egyáltalán életben maradjon ez a jövő zenéje, és hogy meglátjuk, hogy mire lesz szüksége a döntéshozóknak ahhoz, hogy ezt a sportot hosszabb távon is ott tartja a legnépszerűbbek között.
3: Amúgy ezt láttam olyan hangokat, amik gyakorlatilag azt látják ebben a felvetésben Gyokó részéről, hogy azért csinálja, hogy még tovább tudjon versenyezni.
1: Hát addig fogja még a 25-ig
3: meg, hogy ez
1: nem
3: csak egy totálisan öncélú történet, és csak arról szól, hogy ő nem tudom, 50 éves koráig játszani tudjon.
2: De hát ez szerintem butaság. Tehát a realitás az, hogy ezt rövid távon nem fogják tudni úgy megváltoztatni, most éppen egy korábbi nagy bajnoknak kedvezzenek, most akkor persze most mondhatunk olyat, hogy most akkor Federer 45 éves korában vissza fog jönni, persze, hogy ugye ilyet nem lehet, mert ugye már elszállnak az évek, és a teljesítésnek a határait ki lehet tolni egy bizonyos fokig, nagyon nagy elkötelezettség kell hozzá, de azért én úgy gondolom, hogy ezzel nem szabad számolni, és nem feltétlenül ez a célja Djokovicnak ezzel, hanem ő is idézőjelben reálisan látja ezt az egészet abból a szempontból, hogy hosszú távon mi történhet ezzel a sportággal, és ahogy én is mondtam, erre nem számítok a közel-közel jövőben, inkább a középtávoli és a távolabbi jövőben lehet erről szó.
1: Attól tartok, hogy látod, tehát Szeréna is visszajön, hozogatják, csak azért, hogy közönség csalogató legyen, tehát azért, amit mondasz, egyébként az nagyon ül, hogy most a pádel ugye olyan szinten hasít a világban, hogy egyszerűen követhetetlen, és nyilván tömegbázisokat von, sokkal egyszerűbb a tenisznél, ugye ott be kell ütni a vonalra, azt tanulni kell. Nem véletlenül lett az elmúlt 10 évben szinte Magyarországon csak új rap előadó híres, mert ugye most senkit nem megbántva rappelni, most Dodi, most hiába nézel, érem, te is tudnál.
3: Hát ráadásul a különleges hangoddal.
1: És biztos lehet, tehát a pádel van.
5: Ez nem is kell énekel, szavalnak.
1: Na de miért nem hangszeres eladók jönnek meg énekesek, hogy mert azt meg kell tanulni, és tenisznél is, meg a pádelnél is a különbséget én ebben érzem.
5: Hát ez a különbség. Hát a tenisz a tradicionális sportág, ami a Gábor is mondja ezt a pádel, tehát elint, amikor láttam, azt hittem, ilyen önkiszolgáló étterembe ütögetnek, hát illetlenül.
1: Na de tömegbázis szempontjából, a vonzás törvény alapján ezt viszik többen,
5: mert hát az értékekről beszéltünk már.
1: Ott van sikerélményed. Tehát, hogy ez veszélyes lehet a teniszre. Ugyanakkor meg hát Djokó Zabalenkával lép, ugye, legközelebb pályára, aminek én örülök, mert ennek is van egy látvány értéke, de én azt hiszem, hogy de én azt hiszem, hogy ez nem nagyon fognak hozzányúlni, így hagyják a teniszt, én ennek örülnék. Igazából ezt érzed te is? Ennek van nagyobb esélye?
2: Hát én úgy gondolom, hogy egy darabig mindenképpen, hogy ez mikor, ennek a változtatási szükségessége mikor jön el, lehet, hogy már, lehet, hogy nem is a mi időnkben, ki tudja. Ezt nem lehet tudni, hogy a kényszer, ugye mindig nagyon fontos az életben, hogyha változtatni kell, és felismeri valaki, akkor az sokat segíthet, hogy valamilyen sport, vagy teljesen mindegy, miről beszélünk, akár a zene népszerűsége életben maradjon, ugye pontosan ehhez hasonlítottad az imént, és ez a nagy kérdés, hogy a változások, amelyek az életben történnek, akár miről beszélünk most például, ugye megint csak nagy dolog ez, hogy a mesterséges intelligencia előtérbe került, és ez mennyire gyorsan fog kiszorítani bizonyos dolgokat. A sportban is felgyorsulhatnak ezek a trendek, és ugye nem is gondolnánk, hogy milyen változásokról lehet szó a világban. Ezt nem lehet látni. Aki ezt látja, a jövőt látja, az
1: hívja
2: az,
1: minket.
2: Sokat nyerhet ezzel. De, igen, de ez arról fog szólni, hogy lesz erre kényszer, illetve hogy lassan kell változtatni ezeken a dolgokon, vagy esetleg drasztikusan, és ez befolyásolni fog mindent.
1: Én nagyon bízom abban, hogy ezt így valahogy meghagyják, azért nem nagyon nyúltak a tenisz szabályaihoz. Körülbelül a labdarúgás hasonlót is néha-néha, akkor viszont rosszul, ugye a VAR esetében Dodi ezt meg tud erősíteni, de hogy itt mondjuk a teniszbe is belépett, ugye sólyom szem egy-két dolog, lassan-lassan már vonalbírók sincsenek, tehát azért lassan-lassan átalakul, de azért az a felhajtás, ami körülveszi, szerintem az sokáig életben fogja tartani. Itt a Forma 1-hez tudnám hasonlítani, tehát a híressége, az a szabály, a ruházat, az etikett, a megjelenés, a nívója, a rangja ennek az egésznek szerintem ez nagyon erős bázist képvisel.
2: Így van, és hogyha még megengeded egy gondolat, ugye nem tudom, hogy figyelemmel kísérjétek a teniszt annyira, hogy követitek a junior versenyeket, a Next Gen, úgy hívják a következő generáció tornáit az év végén, a legjobb 8-nak van egy versenye, és ott jó pár éve kipróbálták azt, hogy 4 nyert játékra menő szettek vannak, 3 nyert szettre, az jobban pörög, hálótérő szerva az még számít, azt hiszem, de egyenlőnél döntő pont van, tehát sokkal pörgősebbek a meccs, és ezeket kipróbálják már máshol, ezeket a változtatásokat. Én úgy gondolom, hogy ilyen változtatások lehetnek, akár a közeljövőben is, de hogy hosszabb távon időre kell játszani ezt a sportot valószínűleg, vagy ezt a sportot is, sok szempontból az lehet, hogy megállja a helyét. A jövőben nem látunk, remélhetőleg ugye továbbra is olyan marad ez a tenisz, amit mi szeretnénk, de ugye a kényszer, az majd meglátjuk, hogy mit fog szülni.
1: Gábor, egy rövid igen nemes választ várnék tőled így beszélgetésünk végén, ugyanakkor meg nagyon megköszönjük, hogy itt voltam, mert jó volt beszélgetni. Meg lesz Djokovicnak a 25. Grand Slam, igen vagy nem?
2: Inkább a nemre szavazom, de hát ugye a Federer meg Alcaraz sem áll rajthoz mondjuk a US Open-en, az sok ideje nincs Djokovicnak, hogy összejön neki a 25. Én úgy gondolom, hogyha ez idén vagy jövőre nem fog megtörténni, akkor én nem látok erre túlságosan nagy esélyt.
1: Köszönjük, Gábor, a
5: beszélgetést. Bocsáss meg, végezetül egy nagyon fontos kérdés, Gábor.
1: Na,
5: mikor jössz újra a Fradi meccsre?
1: Ezt a Márki Dodi kérdezi, akkor jót válaszolj.
2: Most egy gyors válasz, nagy érdekes, hogy német barátom itt van, és szombaton megy vissza Németországba, és egy eszméletlen nagy Hamburg rajongó, és azt mondta, hogy meg akar nézni egy magyar bajnoki meccset. Én úgy tudom, hogy a Fradi sajnos pénteken nem játszik, és először annak ellenére, hogy óriási Fradi szurkoló vagyok, lehet, hogy egy kemény honvéd vasas mérkőzés.
5: Nem is lesz válasz, bizony.
2: De azért az ülői úton is majd.
1: Ne ott találkozunk Kispesten. Szevasz, Gabi, köszönjük szépen.
3: Köszönjük
1: szépen.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Folytatódik a mai Sportreggel Bene Ferenccel és Szabó Szilviával. Vendégeink érkeztek, ahogy már ígértük, fallabdázni fogunk a következő órában. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a már visszatérő Magyar Squash Szövetség főtitkárt Kékesi Zsuzsannát. Szia Zsuzsi, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És most nem versenyzőt hoztál magaddal, hanem főbírót, Mannheim Martint is nagy szeretettel köszöntjük. Sziasztok!
3: Jó reggelt kívánok én is!
2: Jó reggelt nektek!
1: Lesz időnk mindenről beszélgetni, de a beszélgetésünk legfőbb apropója az, hogy augusztus 19 és 22 között Budapest adhat otthont az egyéni squash Európa bajnokságnak, és ahogy a hírekben lehet olvasni, 20 éve nem fordult elő ilyesmi, és Zsuzsi, ahogy egy interjúban már elárultad, azon a bizonyos 20 évvel ezelőtti Európa bajnokságon te részt vettél.
4: Azt, hogy milyen eredménnyel, azt hagyjuk is, mert a meglepetés az nagyobb volt. Annyit tudnék erről beszélni, hogy inkább elkezdem, és akkor majd félbevágtok, vagy közbevágtok.
1: De a lényeg, hogy akkor játékos voltam.
4: Így van,
1: ugye?
4: Így van, akkor még játékos voltam. Sose voltam a legjobb, de azért igyekeztem ott a top 5-be lenni, és hát mivel a rendezőország mindig több játékost nevezhet, ezért nem volt kérdés, hogy...
1: Hát de nem csak ezért fértél be a mezőnybe, biztos.
4: Nem, viszonylag ügyes voltam.
1: Hát erről van szó.
4: És az, hogy most rendezzük, az én nem hiszek a véletlenekben. Akkor Elbert Gábor volt talán az elnökünk, de előtte a főtitkár, és nekem ő egy nagyon jó példa volt a Tábornok utcában, a négypályás klubban, és mellette akkor még Szimacsarnoknak hívták, ott volt az üvegpálya, és mondtam, hogy úristen, hát ez tök jó, hát csináljunk ilyet. De ahhoz, hogy egy világversenyt, vagy egy európai nagy nemzetközi versenyt megrendezünk, legalább egy 8-10 pályás központra van szükség. Na most ilyen Magyarországon nincs, és az egyéni EB az egyetlen, amit 5 pályán meg lehet valósítani. Na most 5 pályánk sincs, de van 4, és mellette egy Ormai László csarnok, úgyhogy Lengyelországban most már második alkalommal hozatjuk az mobil üvegpályát, a Sókortot, egy nagyon szuper csapat fogja építeni, úgyhogy 2 hétig itt lesz, mert utána nyomban egy 30 ezer dolláros nemzetközi versenyt is rendezünk, és hogy miért most van EB, én amikor főtitkár lettem lassan 3 éve, én akkor eldöntöttem, hogy én szeretnék. És hát ez azért egy hosszabb egyeztetés, és amikor az ESF nekünk ítélte tavaly ilyenkor, megpályáztuk a sportintézetnél kiemelt eseményt, ők is rábulintottak, az elnökségnek sem volt ellenvetése, de hogy ezzel ennyi munka van.
1: Nem gondoltátok?
4: Hát úgy voltam már egy csomó EB-n, de mint résztvevő.
1: Azt hittem, azt fogod mondani, hogy egy jó pár ilyen úgynevezett PSA verseny rendeztetek már nagy
4: azt
1: sikerrel.
4: Is,
1: gondolom, hogy azért ez volt a beugró, meg volt egy bizalom, kellett sportdiplomácia, tehát azért ezt nem csak úgy adják, ezt a rendezési jogot.
4: Igen, itt van egy olyan apróság, aztán nyugodtan lőjetek. Sokat tudok erről beszélni, hogy itt a nagy előny annak, hogy én nemzetközi versenyző is voltam, és amikor betöltöttem a 35-öt, nem rég, akkor a master mezőnybe az európai élvonalba voltam, sokáig vezettem a ranglistát, a korosok ranglistáját, így nagyon jó kapcsolatokat építettem ki, tehát hogy alapvető volt a bizalom, hogyha Zsuzsi valamit kitalál, akkor az jó lesz.
1: Viszont ezek a sikeres rendezésű versenyek, meg gondolom a szakmai hitelességet is megadták, ugye?
4: Hogyne, igen.
1: Ez hogy kell elképzelni? Nyílt Európa-bajnokság, hány rendező ország vagy város jelentkezik? Népszerű-e ez? Vagy úgy vannak vele, hogy jaj, de jó, hogy Budapest jelentkezett és odaadják?
4: Miután főtitkár lettem, egy hónappal később Bukarestben volt egy ilyen első és egyelőre utolsó alkalmú fejtágító think tanknek hívták, az első az Európai Squash Szövetség csinálta, és ott oda jött hozzám a Világszövetség főtitkára, hogy hát ő úgy szereti Budapestet, hogy ő úgy, és olyan jókat hallott róla, és hogy ő hú, hát hogy csináljunk valamit. Hát mondom, jó, csak a Covid-ba bezárt a legtöbb klub, hogy. Tehát már ott, ha nem is egy külső nyomást kaptam, de igazából megerősítettek abban, hogy mi egy nagyon klassz sportnemzet vagyunk, és nem csak a squash, hanem bármi. Tehát, hogy nagyon jó a magyar sportdiplomácia kifelé, és ez látszik. Tehát a mi kis sportágunkban is, aztán ugye olimpiai sportág is lett, és igen, tehát meg kellett pályáznom, hogy hány pályázó volt, azt nem tudom, de nem volt kérdés, hogy jöttek egy bejárásra, kiválasztották, melyik legyen a helyszín, és onnantól kedvesek, mert azt mondják, hogy minden támogatást megkapnak, de hát mindent mi intézünk.
1: Martin, hogy érint téged ez, hogy egyén Európa bajnokság lesz? Ugye azt lehet tudni, hogy te főbíróként fogod segíteni a munkát, vagy veszel részt. A te munkád mi lesz pontosan?
2: Hát nagyon nagy büszkeség, hogy egyből a főbírói pozíciómat egy Európa bajnoksággal tudom kezdeni.
1: Mert majd beszélünk erről, ugye júliusban lettél főbíró, tehát nagyon friss a dolog.
2: Igen, egészen friss. Szóval ez egy hatalmas nagy büszkeség a magyar fallabdának, hogy egy Európa bajnokságot tudunk rendezni ismét. Pontosítanék, én a főbírója leszek a magyar bíróknak. Én őket fogom koordinálni az Európa bajnokság alatt. Lesz ott egy másik főbíró, aki az egészet átkarolja. Nagyon várom már ezt a szerepet is, szóval készülünk rá.
3: És ez hogy néz ki, hogy gyakorlatilag ez ugyanúgy, mint egy csapatsportból vezető edző, hogy azt az öt főbíró, az öt különböző személyiség előtte összeálltok, megbeszélitek a stratégiát, vagy figyeled a napi tevékenységüket, és utána vagy egyáltalán te válogatod ki őket, vagy hozzád rendelik ezt az öt másik bírót, tehát ez hogy működik úgy az emberi mélységében?
2: Őket még nem én válogattam ki, őket készen kaptam, szóval őket így megkaptam, de egy jó kis csapat állt össze, szóval bízom bennük, és mindent megteszünk, hogy a legjobban tudjanak bíráskodni. Mindenkinek ugyanaz a VSO 3-as végzettsége van, szóval mindenki ugyanazt a tudást birtokolja elméletileg.
3: És ez elsősorban emberileg kell összekovácsolni ezt a kis csapatot, vagy kőkeményen szakmailag a legapróbb részletekbe elemzitek a mérkőzéseket?
2: Ez egyénileg folyik az elemzés minden egyes mérkőzés után, vagy blokkok után. Általában ilyen blokkokra van felosztva a bíráskodás ezeken a Európa-bajnokságokon, hogy mondjuk bíráskodsz két meccset, utána pihensz kettőt. A két meccs után külön hív az értékelőd, megbeszélitek azt az adott két meccset. Itt egyénileg folyik a fejlesztés. Minden este összeülünk természetesen, videót elemzünk, megbeszéljük azokat a kritikus helyzeteket, megbeszéljük, hogy ki volt azon a napon, akire jobban kell odafigyelni másnap. Szóval ezért így egyénileg is és csoportban is dolgozunk.
3: Látok, van már videóbíró, mint a többi sportban?
2: Így van, van. Ezen az EB-n videóbírót is fogunk használni.
3: Ez egy új kihívás.
4: De először.
3: Hát ez érdekes, hogy igen, a gyermekbetegségek kijönnek el.
2: De nagyon gyors lett ez a sport, sőt.
3: Amúgy sem volt lassú.
2: Nem, de most már olyan szinten vannak a játékosok, hogy nyilván mi is hibázunk, szóval
1: ezt akartam kérdezni, bocsáss meg, hogyha egy hallgató most figyel minket, és még nem látott mondjuk fallabda mérkőzést, úgy kell elképzelni a bíró vagy játékvezető, mit szoktatok mondani, bíró?
4: Mind a kettő.
1: Mint mondjuk a teniszben, hogy a kétséges pontoknál kell döntést hozni, vagy azért vannak olyan szituációk egy mérkőzésen, amikor bizony a bírónak kell eldöntenie, hogy éppen mi történt?
2: A fallabdánál ugye speciálisabb az eset, mivel vannak kontaktok, szóval itt azért vannak szabályok, vannak ítéleteket, amiket nekünk döntenünk kell. Közbeszólunk esetleg, hogy állj, stop, hogy megállítjuk a mérkőzést.
1: Tehát mondjuk, hogyha szabálytalanul ütközik az egyik játékos.
3: Vagy nem lép ki a másik elől.
2: Igen, ugye a let stroke szabályait alkalmazzuk, szóval összetettebb, mint egy nem akarom megsérteni.
1: Tenisz? Mert ott nincs testi kontaktus.
3: Hát meg a salakon legalább nyomot hagy a labdal.
2: Semmilyen nyom.
1: Egy interjúban úgy fogalmaztál, hogy a vesztes az soha nem szereti a bírót, hát a győztes azért ki van vele békülve. Ez nem túl jó arány, nem? Hát elvégzed a munkádat, és tudod, hogy fele részben úgysem lesz jó, amit csináltál.
3: Hát nem, mert nálunk a focivasok, szóval a győztes is szidja a játékot.
1: Jó, picit jobb. Úgyhogy ezt például te hogyan tudod kezelni, hogy ott van egy mondjuk dühös vesztes, és esetleg rajtad vagy a játékvezető, vagy a bírón szeretné levezetni az indulatait?
2: ez mondhatni mindennapos?
5: Tényleg.
2: Szóval egy idő után belerázódik ebbe az ember.
4: Hogy ez 22 évesen.
5: Igen, igen. Ilyen nyugodt természettel, hát ez hozzá. Tehát tisztában kellenetek, vagy tudomásul kell venni, hogy ez így van.
2: Igen, és azért ez egy szűk réteg, szóval ismerjük a játékosoknak a habitusát, ismerjük a játékosokat. Úgy megyünk már oda az adott mérkőzésre akár, hogy tisztázzuk a felekkel, hogy szeretnénk egy sportszerű játékot, nem szeretnénk, hogy ugyanaz legyen, mint akár múltkor. Szóval már lefektetjük.
5: És például a bírók egymás között beszélnek, hogy persze. Az a holland fiú, az figyelj, mert...
2: Persze, pontosan ezért vannak az esti meetingek, esti összejövetelek, hogy ezeket megbeszéljük ilyen események során.
3: És itt is vannak, gondolom, azért bizonyos szinten szurkolók a mérkőzéseken, pláne EB szinten.
2: Főleg edzők.
3: Igen, és akkor nem csak a játékossal szemben kell, hanem akár szülőkkel, edzőkkel, szurkolókkal szemben konfrontálódni, mert itt még azt se lehet mondani, hogy egy stadion, hanem itt azért elég közel vannak a nézők is.
2: Igen, és ugye nem is alakult ki talán ennél a sportnál az a, mint a tenisznél, ez a nagy csönd labdamenetek közben. Mm-hmm. Itt azért sokkal nagyobb, úgymond a hangzavar.
3: Még labdamenet közben is?
2: Itt szokott lenni.
4: Hát meg párhuzamosan mennek a meccsek, igen, a szomszédos pályán.
2: Igen, nem a center pályán játszik.
4: A center pályán a csönd van, tehát ha kijöttök a Marci Bányi térre, akkor ott tényleg vágni lehet a csöndet.
5: És neked például van olyan feladatod, hogyha az egyik magyar bírót vehemensen szígyja mondjuk egy játékos vagy az edzője, hogy akkor te képviseled az ő érdekeit, és te lépsz fel az ő nevében, vagy védelmében?
2: Hát először is neki kell megoldania ezt a problémát, de segítségül hívhat engem akár, vagy az Európa-bajnokságnak a főbíróját.
3: Vagy úgy, a biztonsági őröket.
2: Igen, szóval ez nem az a sport, szóval
3: ilyenek
2: nem
5: még ne adjunk
2: kelleni,
5: ötleteket.
2: De igen, onnan mi lépünk.
5: Zsuzsi, említetted, hogy Marti még csak mindössze 22 éves, most lett főbíró, és ahogy lehetett olvasni, olyan nem tudom, renoméja van, vagy annyira szeretik, hogy volt olyan pályázó, aki amikor azt hallotta, hogy ő pályázik, akkor visszavonta a saját indítványát, pályázatát?
4: Igen, és ráadásul úgy, hogy automatikusan felajánlott, hogyha Martinnak bármilyen segítségre van szüksége, akkor áll rendelkezésre. És ebből nem egy volt, és nem kettő. Tehát, hogy sok ilyen volt. 25 és 70 év közötti kollégák hívtak fel. Tehát ezt, hogy ilyen komolyan vesszük ezt a játékvezetést, ez nem akarok 3 évvel ezelőttre visszakanyarodni, amióta itt vagyok, de akkor, és erre lehet, hogy a Martin is emlékszik, akkor Török Berkes Zoltánt sikerült visszacsábítani, ő volt az első igazi nemzetközi főbírónk, de aztán ő elment szkorsolni, meg magánélet, meg nem tudom, tehát minden más csinált, tehát kimaradt azért egy jó 10 év, és őt vissza tudtuk csábítani, de ő mondta, hogy ő maximum 2 évig szeretne maradni, amíg megalapozza ezt. Tehát addig nem volt, ez a VSO, ez a World Squash Official, valami, csak mindegy, nem vagyok bíró, nem kell tudnom, csak gyűjtem a papírokat, és tehát nem volt nemzetközi bírónk, ez egy 0-tól 5-ig tartó kategória, és a 3-as az már bőven jó. És most vannak 6-an, 7-en, és évről évre növekszik a létszám.
2: És én kapok e-maileket, hogy szeretnének ők is VSO 3-at minimum szerezni, szóval...
4: Igen, tehát hogy az előző főbíró ezt úgy megalapozta, vagy megágyazta, hogy most már van egy 36 fős stabil bírói keretünk, akinek mondjuk az 1-6 oda legalább nemzetközi minősítéssel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy elinduljon játékvezetőként akár az EB-n, vagy a Martina, hogy volt U15-17 talán Prágába, igen. Tehát ő már bizonyított, és akkor így fogják hívni.
5: És a szövetségnek van egy főbírója, minden nemzetnél ez a tendencia, nagyjából, hogy igen. Tehát egy főbírónak mindig kell lennie.
4: A csehek nagyon érdekesek, mert ott a főbíró, a főtitkár, és a nemzetközi főbíró egybeten. Vannak még ilyen
5: egy
4: kisebb.
5: Egy személyben?
3: Ja, fői van.
4: Tehát van még hova fejlődni.
3: Azt mondd meg nekem, Martin, hogy az mivel lehet kivívni azt a fajta tekintét, hogy valaki 22 évesen főbíró jelölt lesz, és amikor ezt a többi meghallja, a 70 évestől a 30 évesig mindenki visszalép. Tehát ez a fajta sportdiplomácia van mögötted, vagy ez egy tudás, egy karizma, egy karakter, vagy az elmúlt évek tapasztalata alapján?
5: De hogyha kellemetlen magadat dicsérni, lehet, hogy majd Zsuzsi átveszi.
2: Igen, szóval dicsérni, szegezzük le, szóval Nem tudom.
4: Van a Martinnak egy olyan kisugárzása, lehet, hogy most már itt ti is látjátok, ami egy ilyen stabil, nyugodt, megbízható, hétfőn beszéltük meg, hogy ma itt leszünk, 6:50-kor is itt vagy. Tehát, hogy ez egy olyan valami, és a játékosok is elfogadják, mert van egy elég stabil squash tudása azzal, hogy ő junior korában válogatott volt, meg többszörös országos bajnok, nemzetközi szintéren is játszott. Tehát itt megint vissza, sokan mondják azt, hogy bármelyik sportban nem kell jó játékvezetőnek lenni ahhoz, hogy te előtte élsportoló legyél, vagy nem kell jó edzőnek lenni ahhoz, hogy te élsportoló legyél.
5: De segít.
4: Igen. Nagyon sokat segít. A saját bőrömön is tapasztalom, szerintem a Martin
2: sokkal
4: is.
2: Sokkal könnyebb úgy.
4: De a Martint elfogadják a U13-as játékosok is, meg a 40 pluszosok is pont emiatt, mert hogy már azért tehát valamennyire ért hozzá.
5: Persze. Feri, futballban is előny, hogyha egy játékvezető korábban aktív labdarúgó volt, nem?
3: Így van, pontosan, és ez nekem nagy fájdalmam, tényleg csak zárójelben, hogy ma már gyakorlatilag az UEFA-nak meg a FIFA-nak a törekvései ellehetetlenítik ezt, hiszen régebben, akik 30 felett abbahagyták a labdarúgást, és akkor kezdtek a játékvezetősködni, azokból nagyon-nagyon komolyan sok karriert, nagy karriert tudtak befutni, és a játékosok számára a tekintélye sokkal nagyobb volt.
5: És most meghúznak egy életkort?
3: Ma már, ha 32-3 évesen kezdesz el játékvezetőként dolgozni, akkor nagyon-nagyon hamar vége a 45-6 éves korba vége a pályafutásodnak, tehát egész egyszerűen nem tudsz eljutni olyan magasságokba. Tehát ma már 20-22 éves játékvezetők vezetnek komoly felnőtt szinten, annak érdekében, hogy a karrierjét megalapozhassa, viszont ezáltal nincs játékos múltja, és nem ismeri azokat a apró pici csibészségeket, amiket
2: ez nagyon fontos. Igen,
5: pont ezt akartam kérdezni, hogy az teljesen más szemmel nézitek, nem?
2: Igen, mert ismerem azokat, amiket mondjuk azokat mi is megcsináltunk.
3: Igen, pontosan.
2: Juniorba, és felismerem náluk is azokat.
5: Ismerem a módszereidet, volt adod nekik.
3: Igen. Hát van, hogy egy 20-22 éves játékvezetőt, hát hogy mondjam, megkajáltott egy 33-4 éves tapasztalt játékos. És ha ezen túl lenne egy játékvezető a játékos karrierje által, akkor már ezekkel nem esne bele.
5: Meddig lehet ezt a főbíróskodást csinálni? Tehát nálatok van ilyen életkorbeli limit?
4: Ő nem mondta, hogy 2 évig szeretne, úgyhogy remélem.
5: De hogy a szövetség nem húzott meg egy vonalat.
4: Nincs, nálunk nem kell szaladgálni. Tehát nálunk úgy van a játékvezető, hogy jó esetben, ha van lelátó, akkor látni kell, meg beszélni tudni. Az angol nyelvismerete az előny, határozottan 5 mondatot, tehát hogy nagyjából felismerni a helyzetet. Most már ugye egyedül, mert régebben úgy volt, hogy volt 3 játékvezető, és ilyen táblákat mutogattak, hogy lehet stroke, meg no lehet. Akkor volt, hogy jegyző, meg játékvezető egymás mellett. Most minden meccsre egyet, ha segíts ki, ha rosszul mondom, de
2: igen, most ezt preferálják az egy bíróságot.
4: Igen, és akkor ő ül egy helybe, tény, hogy 60 percig határozott.
2: Nagyon fárasztó, mert hát egy pillanatra se tudok elnézni, vagy...
3: Igen.
2: Lenézni, vagy bármi, mert jön
5: hihetetlen is. Hihetetlen gyorsak a labdamenetek.
2: Igen, nekem is ugyanannyi időm van pihenni a két szett között, mint a játékosoknak. Nekem mondjuk még kevesebb, mert nekem adminisztratív dolgaim vannak a szett szünetben. De ugyanennyi időm van pihenni.
5: Lehet, hogy egy butaságot kérdezek. Kézilabdában tudom, de valószínűleg minden fizikai sportban, ugye a játékvezetőknek is ilyen futótesztet kell teljesíteni. Nálatok van ilyen? Vagy,
2: a futóteszt nincsen.
5: Nincs.
2: De folyamatos képzés van nálunk is. Mint hazai színekben, mint nemzetközi pályán.
3: Bármennyire is próbált korlátozni, egy rövidke 50-60 éves karrier áll előtte, hiszen 22 éves.
5: Akkor még sokszor jössz hozzánk a rádióban, biztos. Jó, tehát ahogy beszéltük, augusztus 19-én kezdődik ez az Európa-bajnokság. Gondolom, hogy ahogy fogynak a napok, a ti adrenalin szintetek egyre magasabb lesz. Hány munkatársatok dolgozik most azon, hogy sikeres legyen ez az EB?
4: Ezt azért tudom, mert az esemény végén van, mi úgy hívjuk, hogy Players Party, de igazából ez egy gála rendezvény.
5: És már vacsorát meg kellett rendelni, nem?
4: Pontosan tegnap írtam a szerződést.
3: Erre nem kapunk meg hívást a partira.
4: De kaptok majd. Van az a plusz. És Úgy néz ki, hogy, vagyunk, van egy magyar, mert mindig egy nevet kell leadni, ő egy elnökségi tagkollegánk, aki a nemzetközi kapcsolatokért felelős teljesen társadalmi munkában, hát ő azért fél éve már öregedett egy pár évet, lett pár ránca. Neki, ő kapott egy segítőt, aki közben az elnökségbe is elég közel került, és hát vagyok én, aki ugye mindent ellenjegyzek, meg mindent aláírok, meg mindent kitalálok. Tehát mi vagyunk főleg hárman, mellettünk van nagyon szorosan még egy öt ember, akik akár a helyszín, akár a ez meg azzal, zenével, mindenfélével foglalkoznak. Tehát nagyjából én úgy számolom, hogy 8. Van a magyar bírók ők 5-en, a nemzetközi bírók 6-an, és van még a nemzetközi delegáció, ahonnan jön IT is, meg nem tudom, az elnök, az alelnök, jön a világszövetség elnöke, mert ő szereti Budapestet, ahogy mondtam, a főtitkár is. Tehát, hogy nagyjából egy ilyen 14 fős stáb lesz, és ebből nagyon kicsi, és ebből igazából 7-en dolgozunk napi szinten ezzel fél éve. 4-en. Tök mindegy. De meg lehet oldani pont ezért, mert nálunk a létszám is ugye kisebb. Tehát mivel egyéni sportágról van szó, ami nagyon nagy szó, hogy férfi-női. Tehát a PSA, amiről majd gondolom erről is egy-két mondatot fogunk beszélni, ez a 30 ezer dolláros világverseny, az csak férfit rendezünk. Azért 30 ezer dollár, az jó sok. Igen. Az Európa-bajnokságért meg nem jár pénz jutalom. Úgyhogy itt viszont női és férfi is van, tehát a lényeg az az, hogy 100 fölötti, tehát egy 264-es táblánk lesz, és a tavalyi Európa-bajnok is itt lesz, a női, a férfi, a tavalyi világjátékok győztes, ugye ott a Farkas Balázs második lett Kínába, tehát akár vissza is vághat neki.
5: Így legyen.
4: Úgyhogy kevesen vagyunk, de maga a létszám is viszonylag kicsi.
5: Azt hittem tényleg, hogy valamilyen 100-200 fős jó csapatot fogsz mondani.
4: Dehogy, ha nagyon szigorú vagyok, és a munkaórákat nézem, akkor 4-en vagyunk, akik ezzel sokat dolgozunk.
5: És akkor említetted, hogy lesz a Marcibányi téri csarnok, ugye ott lesz 4 pálya, és mellette ez a bizonyos üvegpálya, amit béreltek, és Lengyelországból érkezik. Ez egy ilyen monumentális dolog, ez egyben jön, vagy ott majd összeszerelik, tehát ott még azért lesz teendő?
4: Kamionnal jön, igen. Két éve a 24-es PSA-ra már, meg előtte is volt egy ilyen bemutató mérkőzés. Arra béreltük, úgyhogy a Marcibányi tér kis utcáin viszonylag ügyesen kanyarog már a kamion. Jó, hogy beszélünk róla, mert behajtási engedélyt kell intéznem. Kamionnal érkezik, és pont ezért ugye 19-én kezdődik a verseny. De nekünk
5: egyben van ez a
4: pálya? Lapokban, tehát sókort.
5: Lapra szeret, hallod a pálya, hallod?
3: És ez hol lesz kiállítva az ötödik pálya?
5: Ormai.
4: Az Ormai. Mai László. Így van, azt kibéreljük a zenesütől erre.
3: És hol férnek be a lapok?
4: A hátsó kap.
3: Azért, mert én a bejáraton, én alig fértem be.
4: Na, van egy hátsó bejárat, nem sokkal nagyobb.
3: Ja, azt nem láttam, jó.
4: Még trélert kell oda szereznünk, ami majd leemeli. Úgyhogy már 15-én elkezdik építeni, elvileg 2 nap fölépíteni és 2 nap lebontani. Na most ők, mivel sietnek, egy nap alatt lebontják, de 4 napot kérnek az építésre, vagy 3 és felett, mert új parkettát kapunk, meg új matricázást, de szerintem ugyanolyan lesz, mint eddig, és ilyen gyönyörű, hát tényleg örülök, ha arra jártok, ingyenes a belépés, meg amúgy is gyertek, hogy ilyen nagyon szuper a hangulat, hogy sötét van, csak az üvegpálya van megvilágítva föntről, és ez a légy visszenését, semmi, tehát hogy ilyen nagyon jó, ráadásul 6 kamerával fogjuk élőbe közvetíteni, megy a videóbíró, tehát egy nagyon, hát ez 20 éve még nem volt, de gondoltam, igen, hogy felhívom Elbert Gábort, hogy mégis hogy kell egy elvét rendezni, de mondom, azóta eltelt 20 év.
5: Kicsit másképp. Falabda Európa bajnokságra készült, tehát Budapest, ennek a részleteit fogjuk még egy kicsit boncolgatni a hírek után. Kékesi Zsuzsanna és Manhely Martina vendégünk, maradjatok velünk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Törökországban játszik ma este a Ferencváros az Európa Liga rájátszásának első összecsapásán. Az államalapítást ünnepli a világ magyarsága. Napos, felhős az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
6: A Ferencváros labdarúgó csapata ma 19 órától a török Trabzonspor otthonában lép pályára, az Európa Liga rájátszásában az első mérkőzésen. A hazai visszavágót egy héttel később rendezik. A Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti mindkét összecsapást. A párharc győztese az Európa Liga, vesztese pedig a Konferencia Liga főtábláján folytathatja a küzdelmet. A skót Celtic és a norvég Bodø Glimt is megnyugtató előnyt szerzett a labdarúgó bajnokok ligája utolsó selejtező körében. A liga szakaszba jutásról döntő párharcok első mérkőzésein a Celtic hazai pályán 3-0-ra verte az osztrák Linzer ASK együttesét. A Bodø Glimt 3-1-re nyert a holland Nijmegen otthonában. Az izraeli Hapoel Beersheva 2-1-re bizonyult jobbnak a vendég azeri Sabah csapatánál, még a pozsonyi szlován otthon 1-1-re végzett a szlovén Celjével. Az Európa bajnoki

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Az országház előtt katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót, majd esküdtettek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A ceremónián a közjogi méltóságok mellett az állami és a katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt. Magyar Péter miniszterelnök az ünnepségen úgy fogalmazott, Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény, országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tiszteket köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a tiszti eskü, a tiszti rang felelősséget jelent, és az eskü szavai azokon a napokon válnak fontossá, amikor nehéz megtartani őket. A kormány jövő év elejéig szeretné tisztázni a határon túli magyarságra vonatkozó támogatáspolitikát, mondta Kollai István, magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár Kolozsváron. A programokat átvilágítják és új alapokra helyezik, hangsúlyozta, a kettős állampolgárság és a szavazati jog megmaradnak. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban és környékén a hadiipari vállalatok, raktárak és ipari létesítmények mellett lakóházak és középületek is megrongálódtak. Vitali Klitschko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le. Újabb drón csapódott be román területen, az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Miután a radarok érzékelték a repülőcélpontokat, ismét a spanyol légierő két Romániában légtérvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét riasztották.
0: Közlekedés.
1: Erős a forgalom az M7-es Letenye felé vezető oldalán, Érdtől Tárnokig. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délután északon, északnyugaton beborul az ég és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Folytatjuk a Sportreggelt, Bene Ferenccel ülünk itt a stúdióban, de két vendégünk is itt maradt velünk, Kékesi Zsuzsannával, a Magyar Falabda Szövetség főtitkárával és Mannheim Martin főbíróval beszélgetünk a közelgő budapesti Európa-bajnokságról, és szerintem sokakat érdekel az. Egyrészt mondjuk el, hogy gondolom nagy öröm, és a sporták helyzetében is jelentős javulást okozott az, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián olimpiai sportág lett a falabda, vagy lesz, és ez kapcsolódna a kérdésem, hogy ez a bizonyos budapesti Európa-bajnokság kvalifikációs verseny-e, vagy van-e bármilyen olyan jelentősége, ami segíthet kijutni az olimpiára?
2: Ha tőlem kérdezed,
1: igen.
2: Amikor én beadtam a pályázatot, akkor még igen úgy volt. Kicsit változott a Világszövetségnek a kommunikációja, hogy most a IOC-val való egyeztetések, vagy a saját döntésük, vagy a kettő együtt, ezt soha nem fogjuk megtudni. De nem teljesen az történt, amit gondoltunk, mert akkor még az előzetes, ugye 23 őszéről beszélünk, amikor olimpiai sportág lett a squash, az volt az elképzelés, hogy a kontinens viadalok mindenképp beleszámítanak a kvótába. Hát és azért ez egy nagy löket volt, hogy jó, akkor rendezünk egyéni EB-t. Ugye felnőtt korosztályról van szó. De idén tavaszra, tél végére lett végleges, várhatóan végleges a kvótarendszer, ami egy alapvetően elég szép, meg jól felépített valami, de pont ez az egyéni EB, ez hiányzik belőle, amiért viszont mégiscsak 120 játékos nevezett, ami nagyon nagy számnak számít, hogy a világranglista pont az megint csak egy feltétel lesz, ez a PSA ranking a olimpiai kvóta szerzésbe, mert jövő április 19-én a top 100-as játékosok közül, aki nemzetenként kettőt a szövetség nevez, az Isztambulba a European Games-en szerezhet kvótát. Tehát ez egy nagyon nagy ugrás, és ami még gyönyörű ebbe, hogy a squashban nyáron is egy picit ilyen uborka szezon van, és ez most a szezon nyitó, mert június körül, júliusban van a zárás, tehát úgy indíthatnak sokan egy szezont, hogy már egy csomó pontot szereznek. Tehát igen, vagyis hogy nem kvótaszerző, de igen, nagyon fontos, mert hogy világranglista pont jár érte.
1: És akkor mondhatjuk a mezőny tagjaira, hogy az elit jön, tehát
2: abszolút.
1: Európa krémje?
2: Abszolút. Tehát, hogy de ha majd, ugye én nem szeretek előrénni a medvebőrére, tehát akkor, amikor megjelennek és pályára lépnek, mert azért lehet sérülés, baleset, betegség, de hogy a tavaly előtti Európa bajnok első 3-4-5, persze, hogy itt van, és hát még egy csomó másik. És ami nagyon szép még szerintem, hogy rendező ország jogán most nem 3-4, hanem 12 játékos nevezhettem, meg van felezve, tehát 6 fiú, 6 lány, de így lehetőséget tudunk biztosítani a tapasztaltabbaknak és a kevésbé, tehát a friss sportolóknak is.
1: Martin, te mint korábbi játékos, mint főbíró, érzel változást annak tudatában, hogy olimpiai sportág lett a fallabda, tehát többen kezdtek el játszani, most nem azt mondom, hogy az lebeg a szemük előtt, hogy kijutni egy olimpiára, mert nyilván aki most kezdi, az még talán erre esélytelen, de hogy hozott-e valami élénkülést ebben a sportágban?
3: Mindenképp ismertebb lett a sportágunk, és bízom benne, hogy miután látják majd a tévében az olimpián, még ismertebb lesz ez a sport. Saját szememmel azt látom klubokban, hogy a hobbi sportolók száma növekedett. Azok, akik ki szeretnék próbálni, vagy akár tényleg egy munka után lemennek, és kellemesen elfáradnak, mert azért el lehet fáradni ebbe a sportba. Nekik a számuk jelentősen megnőtt.
4: Kik a legesélyesebbek, vagy kik a nagyhatalmak squashban?
3: Egyiptom.
2: Egyiptom. Most már Egyiptom, igen. Egyiptom, Pakisztán, India.
4: És ennek kulturális alapjai vannak, vagy miért? Nem tippeltem volna. Gazdasági.
2: Anglia, Franciaország volt, vagy hát Anglia volt ugye az első.
3: Most is ott vannak azért.
2: Igen, csak hát ugye Egyiptom angol gyarmat, és most nem tudom mi a sport nézett Egyiptomba, de volt egy idő, egy 10-15 éve kb., amikor nagyon sok pénzt tolt bele az állam, mert az elnök gyerekei szerettek squasholni, tehát nagyon sok squash pálya épült, és én tavaly voltam egyiptomi szkvasolóknál látogatóban, Kairóban, és kérdeztem, hogy akkor ti itt ilyen szupersztárok vagytok, hogy sétáltok az utcán. Hát most, ha megbeszélünk egy-két mondatot erről a PSR versenyünkről, ott a 24-es főtáblán 6 egyiptomi van, és csak 3 magyar. És akkor mondja a srác, hogy dehogy, a focisták a sztárok. Tehát, hogy Egyiptomban hiába vannak sokan, hát ott egy U13-as hétvégi versenyen 100-as főtábla van, mi örülünk.
3: És nagyon komoly szinten.
2: És nagyon komoly szinten, igen. Tehát mi örülünk, ha össze tudunk egy...
5: És ők jól is játszanak egyébként?
2: Nagyon. Vagy ne?
3: Nagyon.
4: Hát most megleptetek, ma azt hittem, hogy mi skandináv országok.
3: Nagyon. Például egy klubban egy sima recepciós is nagyon komoly tudással rendelkezik.
5: Egyébként kiből lesz jó falladnázó? Gyors láb kell hozzá, dinamika, nem tudom, az ütőtechnikája jó legyen, csukló, szóval mi adja meg a jó kvassos.
3: Ezeknek az ötvözete nyilván, de most már annyira felgyorsult ez a sport, hogy azt szokták mondani, egy jó láb munka, egy gyorsaság meg tud verni egy jó technikát. Szóval minden esetre az, hogy mennyire vagy robbanékony, mennyire vagy kitartó ebben a sportban. Nagyon fontos az, hogy kitartó legyél. Hisz folyamatos edzések mennek, és te mondjuk nagy Isten lesérülsz, vagy egy picit pihenni szeretnél, azt nem teheted meg, mert a többiek ugyanúgy fognak edzeni, és sajnos el fognak menni melletted.
4: És kiknek javasoljátok ezt a sportot, mert én megmondom, szintén én a tenisz szerelmese vagyok, és próbáltam szkassolni, és mondta, eleve úgy kezdték 30 fokba, hogy be kell melegíteni a labdát. Gyerekek, nincs elég meleg, és akkor elkezdtük, én jöttem a hatalmas széles tenyereseimmel, meg a széles mozdulataimmal, és hát azt mondja, vége a pontnak, tehát mire megmozdultam addigra már. Tehát iszonyat, nekem is azért viszonylag gyors a lábam teniszhez képest, de hát ez elképesztő, szóval tényleg a csukló mozdulat gyorsasága, sok apró lépések, falról is jön a labda, szóval tényleg nagyon összetett, és nagyon-nagyon izgalmas, érdekes, csak én leragadtam a tenisznél, és nem tudtam átkonvertálni magamat.
3: Igen, nehéz akár a teniszből átjönni, sokkal gyorsabb ugye ez a sportág, de vannak szerencsére már olyan labdák, olyan eszközök akár, amivel megkönnyítjük a játékot, akár nem kell órákig melegíteni a labdát egy amatőr párosnak is, és akkor is fog tudni pattani. Igen, sokkal kisebb a labda.
2: Én a teniszből jövök, tehát hogy nekem... Mondjuk ez ilyen túlzás, mert gyerek az MTK-ba teniszeztem még a 90-es éveken.
5: Mégis a tenisz technikája van benne a kezedben, gondolom.
2: Volt, hát és nekem a egyértelmű marasztalók az volt, hogy mindig ugyanolyan idő van. Tehát, hogy reggel 6-ra megyek, vagy este 8-ra, nem süt a szemembe a nap, nem fúj a szél, nem esik az eső, a hőmérséklet is ugyanaz. És volt egy ilyen férfi magazin a 2000-es évek elején, ahol egy kupont ki lehetett vágni, valami amatőr szkvas verseny volt a Marciványi téren. Hát én hárman voltunk lányok, hát ilyen nem mondom, pedig emlékszem az újság nevére, nem is tudom, hogy kerültem oda. És a klubvezető mondta, hogy Zsuzsanna, egész ügyes, csak meg kéne tanulni szkvassolni. Tehát én is, ahogy mondod, üvegtől falig repültem, pattogtam, mindennek nekimentem, és aztán sikerült. De ez, hogy meg van egy ilyen nagyon alap mérőszámunk, hogy a legrövidebb idő alatt a legtöbb kalóriát a szkvasban lehet elégetni. Tehát akinek van munka után 45 perce, és Angliában biztos, de lehet, hogy több országban is már nem a 60, hanem a 45 percre mennek rá a pályabérlésnél, ott nagyon gyorsan meg lehet a szívet, meg az érrendszer dolgoztatni.
5: Na de, bocsáss, meg pont ezt kérdezem.
4: Igen. Bocsánat, csak hogy így összerakjam marketing szempontból, tehát akkor a Zsuzsanna karrierjét egy akciós kuponnak köszönhet.
5: Mit akartam mondani,
4: csak hogy mondjuk, hogy a nőkre nem hatnak a
5: sokan akciós kuponok. Sokan különféle okokból vásárolnak férfi magazint, ő a squash kupon miatt. Hát jó, akkor ezt is megtudtuk. Nem, nekem viccen kívül az jutott eszembe, hogy akkor ez nem sérülés veszélyes, tehát ez azért túl gyors ahhoz, hogy valaki, most elnézést, kicsit túlsúllyal, de úgy gondolja, hogy én most leugrom a haverokkal szkvassolni, anélkül, hogy mondjuk mindennapi edzésben lenne.
3: Nyilván például szakembert ajánlanék mellé mindenképp, szóval egy edzővel kezdj el, aki akár túlsúlyos, vagy bármilyen sérülése van, vagy olyan nehezítések uh-huh. vannak az életében, ami nem csak így leugrik,
5: szkvasolni. Nem mozog, igen.
3: Igen, igen. Úgyhogy mindenképp nagyon sok edző van Magyarországon szerencsére, és jó szakemberekkel lehet kipróbálni ezt a sportot, úgyhogy mindenképp azt ajánlom.
5: Ugye itt sokszor beszélgetünk arról, hogy egy sportnak milyen a jövője olimpiai részvétel szempontjából, és mindig előjön ez a közvetíthetőség. Tehát, hogyha a squash nézzük, az kellően gyors, kellően fordulatos, kellően izgalmas, szerintem jól is lehet közvetíteni, de említette Zsuzsi, hogy azért itt bizony jövőre meg fogják szavaztatni, hogy maradjon-e esetleg a 28-as olimpia után is a programban.
2: Nem csak a squash, az összes sportágat, tehát ilyenkor az IOC felülvizsgálja, hogy mi marad, mi nem. Van egy elég szerintem egyértelmű kritériumrendszer, hogy melyik sportágak alkalmasak vagy megfelelők olimpiai sportnak, és a squash igazából mindennek megfelel. Kicsi a hely igénye, bárhol felállítható. Hát az, ami a Central Station New York, vagy a Gízai piramisoknál, tehát ilyen nagyon látványosan lehet squasht élőben is nézni, közvetíteni, több kamerával visszajátszható, mert rövid ideig tart, nem másfél órás egy meccs, hanem 30 kötőjel, vagy 20 kötőjel egy óra. De futottunk már, persze. Tehát, hogy tervezhető, nálunk ugyanannyi a nők férfiak aránya, ugyanannyi pénzdíjat kapnak, tehát, hogy nálunk ez a equality is teljesen megvan. Az, hogy mi lesz a döntés, arra sajnos még nincs ráhatásom, de jövő ilyenkor beszélünk, lehet, hogy jó lesz.
5: Hát reméljük, hogy jó lesz. Ha érkezett egy hallgatói SMS, a padel csökkentette a squash népszerűségét?
2: Szerintem a Martin erre az előbb válaszolt, hogy nem konkurencia, tehát hogy a padel, most nagyon sok padelpálya van, és ahogy már külön beszélgettünk róla, a Martin is és én is értjük a padelt, meg ismerjük, meg játsszuk is, meg nekem a családom is, a Martin meg egész ügyes, úgyhogy mi szeretjük az ütősportokat, tehát nekünk nem konkurencia, és ahogy a Martin mondta, hogy nőtt az amatőr létszám, mi most ugye kim voltunk az EFOTON 4 napig, és 1 perc szabad idő nem volt a kis mini műtyűr squash pályán.
5: Nyitottak voltak a fiatalok?
2: Nem összehasonlítható. Tehát most a uszonyúszást sem fogom a műugrással összehasonlítani.
4: Én szurkolok nagyon a fallabdának, hiszen én alapjában teniszezem, és az összes partneremet elcsábított a padel, úgyhogy én egyszemélyes antipadel társaságnak vagyok az egyszemélyes tagja, úgyhogy nagyon-nagyon remélem.
3: Várunk a squashpályát.
4: Jó, rendben.
5: Na, de hogy az EB-hez még csináljunk egy kis kedvet, hogyha hallgat minket bárki. Jól gondolom-e, hogy azért a legfőbb esélyes Farkas Balázs vagy Takács Benedek lehet. Szóval a magyar esélyekről beszéljetek egy kicsit, ugye Balázsról már említette Zsuzsi, hogy a világjátékokon, ami akkor még a nem olimpiai sportágok seregszemléje volt, az Európa bajnok fiútól kapott ki a döntőben, és most mind a ketten itt lesznek.
2: Így van. Ráadásul tavaly az Európa bajnokságon Balú az 5. lett, tehát ott is, ha sima matekot nézünk, akkor egy vesztett mérkőzése volt, ahogy a világjátékokon is, egy hét eltéréssel, úgyhogy remélem a való készül, és a kiemelést, a sorsolást, ezt még nem látjuk, mert erre nincs ráhatásunk, ezt az Európai Szövetség csinálja. Tehát mi annyiban tudunk egy picit irányítani, hogy a magyar érdekeltségű mérkőzések a 6 kamerával közvetített üvegpályán legyenek. De azt, hogy kivel fog játszani, fogalmunk sincs. Takács Beniről pedig ő holnap száll fel egy repülőre és megy Mumbaiba, mert egyetemista VB kezdődik hétfőn. Takács Beni és Sáli Barni képviselik hazánkat egyéni sportágban, mert ott is lehetne csapat, de azért nem tudunk egy csapatot, meg szóba se került összehozni, úgyhogy szerintem a Takács Beninek ez a jövő hétfőtől csütörtökig tartó indiai verseny egy elég jó igazolás, felmérés, gyakorlás lesz.
5: Emelegítés.
2: Igen, hiszen 2 hét múlva már nagyon képbe kell lennie.
5: Hogyha itt az EB után beszélgetnénk, akkor mikor mondanátok el, akár szervezési oldalról, akár főbíróként, hogy sikeres volt ez a rendezvény?
2: Ha nem jön panasz.
5: De tehát gond nélkül lebonyolódik minden.
2: Igen, nagyon, nagyon korán, mondjuk én szeretem az ilyen extremitást, tehát ez, hogy augusztusban, amikor mindenki a Balaton meg a tengerparton napozgat, mi gőzerővel fogunk reggeltől estig egy légkondis helyiségben szaladgálni, ügyeket intézve, de igen, én akkor, hogyha az ESF átadja, mert elvileg már most tudom, hogy fogunk kapni egy ilyen rendezői plakettet, és ha ezt ott a díját átadón 22-én.
5: Hát, hogy már most tudod, tehát elbízzátok magatokat, ez így nem jó.
2: Tegnap felhívtak, hogy küldik, azért remélem, hogy oda is adják.
4: Hát, nagy meglepetés lesz.
5: Hát akkor gratulálunk. Gratulálunk, hogy sikeres egét rendeztetek.
2: Nem, csak akkor adják oda, ha sikeres. Tehát,
4: majd még az üveg stúdió az M1-esen van.
5: Várjál, ha nem sikeres, nem adják oda. Hallom.
2: Nem adják oda. Igen, úgyhogy meg nekem már most az egy visszaigazolás, hogy a Világszövetségnek az elnökével, ő egy hölgy, meg a főtitkár pedig egy úriember, mind a kettő többször rám ír és hív, hogy hát ők nagyon örülnek, hogy végre van EB, mert hogy ők bármilyen világversenyt is idehoznának, csak hát ahhoz kellett egy 8-10 pályás létesítmény, ami elvileg folyamatban van, Oszkó Péter elnök úrral ezen dolgozunk, de amit mi szeretnénk ma, az nem biztos, hogy holnap.
5: Hát de hogyha tényleg akkor lesz egy nagyon népszerű, nagyon sikeres Európa-bajnokság, akkor azzal már tudtok lobbizni, hogy esetleg egy olyan pályarendszer vagy klub létesüljön.
2: Igen, nem szeretném Martinba folytani a szót, de amióta én ugye itt vagyok, azóta rendeztünk a Hungarian Junior Open a 19 év alattiak nemzetközi, vagy hát európai, de jönnek Indiából, Pakisztánból, az USA-ból, mindenhonnan gyerekek. Minden évben, most az elmúlt 4 évről beszélek, 140 fővel rendeztük a Master, az a 35 és a 90 év közöttiek versenye, oda is minden évben 100 fölöttiek. Ugye a PSA-t most már harmadik éve rendezzük, úgyhogy 24-es a főtábla, de 70-en vannak várólistán. Tehát a 24-es főtáblára 16 országból jönnek a sportolók, az EB-re 25 országból, tehát hogy szerintem jól csináljuk, és ezt remélem beképzeltség nélkül lehet hallani, mert ha nem csinálnánk, jól nem jönnének. És most már ugye sokat, minden évben sok nemzetközi versenyt csinálunk, és ugye mindegyikbe ott vagyok. Uh-huh. Martinnak ez lesz az első.
5: Martin, szóval neked mi lenne a siker? Lehet ezt így mérni?
3: Nehéz, de mindenképp a tovább lépés lehetősége, vagy a fejlődés lehetősége nekem az már siker, hogyha tényleg egy úgy tudom akár a kis csoportomat levezényelni, úgy tudjuk, hogy problémamentesen vagy akár. Ugye nagyon fontos, hogy ők is kapnak majd, van akinek ez az első nemzetközi bíráskodása. Bízom benne, hogy ő is kiváló minősítést fog kapni a főbírótól, vagy akik ugye értékelik őket.
5: Uh-huh. Egyébként milyen kritériumok vannak? Ugye említetted, hogy PSA versenyeket már többet is rendeztetek. Van egy szintlépés, amikor az Európai Szövetség sok-sok pontban előírja azt, hogy milyennek kell lennie egy Európa-bajnokságnak?
2: Igen. Minden versenynél van egy ilyen alaplista, és hát ugye csak ezért tudunk, ahogy említettem, EB-t rendezni, mert az első az a pályaszám. És ugye nekünk 4, meg az, hogy az Ormai ott van a Marcibányi téren kibérelhető állapotban, ezért tudunk egy EB-t rendezni, de már egy U15-17 EB-t se tudnék. Nem igaz, mert két klubba meg tudnám rendezni, pont amit említettem, ez a Hungarian Junior Open, a 140 embert nem tudok berakni egy 4 pályás klubra, tehát ott is az elmúlt 3 évben ilyen transferbuszokkal szállítjuk a Rózsa-Dombiszkvas klub és a Marcibányi tér között a sportolókat, de ez nagyon, hiába egy 3 napos esemény, ez nagyon fárasztó a játékosnak is, nekünk is, hogy ki, hol, mikor lép pályára. Úgyhogy talán a squashnak a családiassága miatt is, vagy amit már ugye korábban beszéltünk, hogy jók a diplomáciai kapcsolatok, és én tényleg kifejezetten jó kapcsolatot ápolok, de szerintem az összes szövetséggel, Európával, mindenkivel. Meg hogy így ismernek minket, meg tudják, hogy jó az, amit csinálunk.
5: Ha most ez egy garancia.
2: Persze, tehát ha én most megpályáznék egy, mert lenne lehetőség egy kvalifikációs versenyre még 28 májusra, de kéne egy 6 pálya.
5: Tehát, addig még van idő. Hát, ha hallgatnak bennünket az életékesek.
4: És ugye megvan ez a kritérium, ez a bizonyos 5 pálya. De emellett mondjuk a versenyzőknek edzés lehetőséget nem kell biztosítani?
2: De azt is előző nap. Tehát, hogy ezek, azért nagyon sok apróság van. Én nyáron gondolkodtam ezen, hogy csinálok egy ilyen vlogot, hogy mit csinál a főtitkár, és például ebben ez is, hogy úristen, gondolni kell arra, hogy 19-én kezdődik a verseny, 18-án már meglegyenek a szlotok, de akkor az üveg csak 5-re készül le, el, akkor az csak négy, de nincs idő vlogot csinálni.
5: Még annyit hadd kérdezzünk, hogy mi az esély arra, és mikor derül ki, hogy magyar versenyző, magyar fallabdázó lesz-e a 2028-as Los Angeles-i olimpián?
2: Van az Európai Szkvasszövetség oldalán ilyen Road to Istanbul nevű oldal, amit nagyon jó, mert frissítenek, vagy frissít magát a PSA ranking alapján. És ugye az, hogy kijusson valaki az olimpiára, ahhoz egy csomó mindent teljesíteni kell. Ezt majd egyszer behívjuk a szövetségi kapitány Grajcsák Márkot, és majd ő részletesen elmondja, de a lényeg az az, hogy Farkas Balázsnak van esélye. És hát reméljük ez stabilan meg is marad, de hát ahogy beszéltünk róla, azért az egy sérülékeny sport, tehát még bármi történhet, de a legjobb esélye jelenleg Farkas Balázsnak van. A hölgyek között Csuk Puhannát nem említettük meg, aki pedig 9. lett a világjátékokon tavaly, ami azt jelenti, hogy szintén csak egyet vesztett a későbbi győztestől, úgyhogy ha ő most végzett Amerikába az egyetemen, ő is indul majd az EB-n, nem tudom, hogy készül a nyáron, remélem jól. Nem kiabálok el, meg nem mondok semmit, de én nem bánnám, ha a hölgyek között is azért lenne, aki akár Hanna, akár Csókási Gabi, akár Kismáté Csenge, akinek még a Road to Istanbulban lenne beleszólása.
5: Mi sem bánnánk, szerintem. Nem, Feri? Te sem bánnád. Köszönjük szépen, elrepült az idő. Szerintem nagyon izgalmas sportág ez a fallabda, úgyhogy aki csak teheti, menjen ki. Augusztus 19-től 22-ig Marcibányi téri csarnok, illetve az Ormai csarnok. Nincsen belépő, a hőkupula előle klimatizált csarnokba szerintem érdemes bemenni. Kékesi Zsuzsannának és Marhely Martinnak nagyon szépen köszönjük, és sikeres rendezést kívánunk nektek, és várunk majd legközelebb is ide a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Köszönjük szépen.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Augusztus 20-a állami ünnep, nemzeti ünnep. Ahogy a krónikás írja, 1083-ban ezen a napon a Rómában szentéavatott István király tetemei Székesfehérvárot a sírból nagy ünnepéllyel fölvétettek. Szent István kétségtelenül a magyar történelem egyik meghatározó egyénisége. Nevéhez fűződik a keresztény magyar királyság, a tulajdonképpeni Magyarország megalapítása. Első törvényeinek kibocsátása és nem utolsó sorban az egyház szervezet megteremtése. A nép sokáig csak a Szent királyként emlegette. Hitte, hogy Szent István első királyunk volt a hon felett, s utolsó lesz, kit népe elfeled. Szegfű Gyula szerint élete végén István bizalommal nézhetett a jövőbe és büszkeséggel a múltba. A pogány nemzetségek laza tömegéből sikerült szilárdan megalapozott keresztény államot alkotnia. Világi törvényhozásával épp oly gyökeresen megváltoztatta a meglévő viszonyokat, mint vallási rendelkezéseivel a belső életet. Magyarország államiságának bizonyára nem volt nála eredményesebb és lelkiismeretesebb munkása. Mindennek ellenére alig ismerjük valójában. Fiához írt intelmei az egyetlen emlék, amely hitelesen közvetíti számunkra legalább eszme világának egyes elemeit. Légy becsületes, jó, türelmes, de erős is, nehogy jóságod áldozatául essél. Támogasd a gyengéket, a hatalmasok a népet ne nyomorgassák. A közvagyomból senki ne ragadjon vagy sikkasszon, s a maga számára kedvezést keresni ne merészeljen, mert ez az országlás szégyenére és az ország romlására vezet. Kormányozz az ősi szokások szerint, mert minden nemzet az ő tulajdon törvénye szerint igazodik. Gyámolítsd a vendég és jövevény népeket, mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Elsőrendű ezért az egyazon ember tisztelete. Szent István egyedülálló tette a magyar királyság megalapítása, az Európához tartozás lehetőségét biztosította a magyarság.
4: Ezzel kezdte 21 évvel ezelőtt az augusztus 20-i Sportkoktél című műsort a Magyar Rádió sportosztályának akkori vezetője, aki ma a Nemzeti Sportrádió csatorna hangja, Novotny Zoltán. 2005-ről beszélünk, vagyis már jócskán túl voltunk a rendszerváltáson, és már nem az új kenyeret, meg a szocialista alkotmányt ünnepeltük azon a napon, hanem államalapító szent királyunkat. Viszont napra pontosan 52 évvel voltunk a nagy szocialista jelkép a Népstadion átadása után, lévén, hogy azt a beton monstrumot 1953. augusztus 20-án vehette birtokba a dolgozó nép. A következő két órában a debreceni virágkarneváli menet vonulása, a fehérvári koronázási ünnepi játékok és a hortobágyi hídi vásár idején a születésnapját ünneplő, de már megboldogult Népstadionnal foglalkozunk, de azért több kulturális kitekintést is teszünk, nem csak a sportrajongóké a világ jelszóval. Az ünnepi visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjész Bendegúz, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Az első percekben magamnál is tartanám a szót, de csak erős idegzetűeknek ajánlom a következő gondolatokat. Ugyanis előttem a Népsport 1953. augusztus 21-i száma, amelyben beszámol a Népstadion átadásáról. Kapaszkodjanak meg, idézet következik. A szavak elfogytak, elérkezett a cikkek, riportok, beszámolók, előadások csattanója, a Népstadion megnyitása. A színes jelzők, a látható leírások, a szédítő adatok helyett itt van maga a Népstadion. Megelevenedett a 600 ezer köbméter megmozgatott föld, a 72 ezer köbméter kavics, az 1800 vagon cement és a 6 millió kiló vas. A munkagyőzelmek átadják helyüket a sportgyőzelmeknek. A társadalmi munkások már nem talicskáznak, nem hordanak köveket, nem egyengednek salakot, hanem felülnek a lelátóra, hogy végignézzék a torda bemutatókat, az atlétikai számokat, a labdarúgó mérkőzést. Eddig engedéllyel lehetett bemenni a Népstadionba, most már jeggyel. Hát ezt is megértük, sporttársak! 8 szabad esztendő csodája ez is. A felszabadulás a háború romjai között találta a magyar sportot is, és a legégetőbb feladat akkor az életmentés, a romeltakarítás volt, nem pedig a sport talpraállítása. De a magyar kommunista párt vezetői, akik az újjáépítés távlatainak egészét látták, felismerték a testnevelés és a sport nagy jelentőségét is a hazánk felemeléséért folytatott hősi harcban, és ennek kifejezést is adtak. 1945-ben a szabadság levegőjét még füst, hamu és betegek ziháló lélegzete töltötte be. A nem egy olimpián kiválóan szerepelt magyar sport hajléktalanná vált. A Hungária úti pálya lelátói porig égtek. Az újpesti sporttelepen árvíz pusztított. A Margit-szigeti pálya lelátóját bombatalálatok döntötték romba. Sok sporttelep játékterén bombatölcsérek tátongtak, és a mélygödrök alján feltört a talajvíz. Tornacsarnokok, klubházak, uszodák romjai csonkán vádolták a pusztulás ördögeit, a fasiszta bitangokat. És a pusztulás sebei nem csak a sportot égtelenítették el. A kommunistáknak a felszabadult magyar nép alkotó erejébe vetett nagy hite kellett ahhoz, hogy fennen hirdessék, lesz magyar újjászületés. Micsoda hegyeket lebíró hit! A tudományos előrelátásnak milyen roppant ereje kellett ahhoz, hogy valaki meg tudja jósolni hazánk fejlődésének csodálatos méreteit, hogy a pusztulás füst foszlányain keresztül meglássa a Népstadion körvonalait is. Rettenetes pusztítások után felszabadulásunk 8. esztendeiben jutott hozzá a magyar sport ahhoz, amelyről azelőtt csak álmodozhatott. Ma már nem lehetetlen ábránd a budapesti olimpia. Jogunkat nem csak kiváló eredményeink támasztják alá, hanem az a tény is, hogy megvan végre a legfontosabb sport létesítményünk, amelyen az olimpiai játékokat is le lehet bonyolítani. Budapest dísze, egyik büszkesége ez a Népstadion. Alkotmányunk betűi elevenednek meg ebben a magasba nyúló épületben. Dolgozó népünk joga a kultúrához, a jóléthez, az egészségesebb, vidámabb élethez. Népstadion, milyen gyönyörű név! A nép stadionja ez, a nép építette a népnek. A nép erőfeszítéséből, áldozatkészségéből született ez a hatalmas alkotás is. A további 2-3 órányi ömlengéstől megkímélnék mindenkit itt most 2025-ben, mert nem szeretném, hogy elkapcsoljanak a Nemzeti Sport Rádióból. Még egyszer, ezt a diadalittas párt propagandát az 1953-as sportlapilapból, az akkori Népsportnak hívott kiadványból idéztem. Ígérem, ma már nem veszem elő ezt a számot többé. Inkább rögzítsük. 1953-ban a Honvéd a Spartak Moszkvával játszotta a nyitó mérkőzést a Népstadionban, és ezen a magyar csapat így állt fel. Grosics, Rákóczi, Lóránt, Bányai, Bozsik, Városi, Budai 2, Kocsis, Babolcsai, Puskás és Cibor. Az edző Kalmár Jenő volt. A Népstadion első mérkőzésén a Honvéd 3-2-re nyert, az új létesítmény első hivatalos meccsének első gólját viszont egy szovjet focista, Szedov szerezte. Bozsik előbb egyenlített, majd a vezetést is megszerezte a magyar csapatnak, ám Szimonyán 2-2-re alakította az állást. A 3-2-es végeredményt pedig Kocsis Sándor állította be, természetesen fejjel. Ez a meccs 1953. augusztus 20-án volt. 35 évvel később, 1988-ban készült egy műsor a Magyar Rádióban a Népstadionról. Az időpont nagyon fontos. 1988. augusztus 18-ai a műsor, vagyis már volt világútlevelünk, de még népköztársaság voltunk, annak minden ideológiai és persze gazdasági kulturális hátrányaival. Ilyen füllel is hallgassák a Török László szerkesztésében készült adást, melyben dolgozott a Nemzeti Sportrádió egyik műsorvezetője, Szegő Tibor is.
5: Népsport 1948. július 14-e. Az OSH vezetői közül Hegyi Gyula államtitkár érkezik meg elsőnek. Miközben végig bukdácsol a hatalmas grundon, maga is meghatódik. Gyerekkorom jut eszembe, mondja, amikor mint kis proli gyerek itt rúgtam a rongylabdát. 5 óra. Tildi Zoltán, a Magyar Köztársaság sportszerető elnöke érkezik meg Mihály Fiernő miniszterrel. A himnusz elhangzása után Darvas József építésügyi miniszter nevében Borbíró Virgil államtitkár nyitja meg az ünnepséget. Ezután Hegyi Gyula felkéri Tildi Zoltán köztársasági elnököt az első ünnepélyes kapavágásra. A köztársasági elnök megragadja az ásót, nagy lendülettel vágja a földbe, szórja a taigába a földet Tildi Zoltán. Mosolygósra derülnek körülötte az arcok. Mosolyognak az apró vecsési gyerekek, de jóleső, széles mosolyra derül a jászladányi kubikosok arca is. Hullik a föld a taigába, megindul a munka, amelyet most már nem állíthat meg semmi és senki.

0: stadion helyén egy sportpálya állt, a Budapesti Postásnak egy pályája. Tulajdonképpen ehhez a területhez való kötődésem már akkor kezdődött, amikor itt a Postás pályán kosárlabdázhattam a nagy magyar játékosokkal, válogatottakkal. Azután a Népstadion megépítése elindult, akkor még fiatalok voltunk, és a fiatalság mellett azzal a jó néhány talicska anyag áthordásával segítettünk, mint kosárlabda válogatott a létesítmény létrejöttében.
1: Ha most körbenéz a Népstadionban, tudja azt, hogy melyik részére tolták a talicskával a maltát vagy a kavicsot?
0: Hát erre nem merek vállalkozni, mert annyira átváltozott ez a terület. Arra emlékszünk, hogy nagy pallókon toltuk fölfelé, fiatalságunkhoz kapcsolódóan természetesen akkor mindig versenyt jelentett, hogy egy-egy pallón ki tud több alkalommal hamarabb fölérni, hisz mi mindig nyerni szerettünk volna. Mi azt szoktuk mondani, hogy mi mindig csak a szépre emlékezünk, ezért arra emlékszünk, hogy mi többször nyertünk, mint a másik csapat.
2: Egykori Európa-bajnok kosárlabdázónkat, Greminger Jánost hallották. Most pedig következik a statikai tervező, Gíje Jenő.
3: Népstadion építése 48-ban kezdődött el, Centenár Stadion címen. De akkor egy kisebb stadion volt az elképzelés, amely csupa tiszta földköltésen készült volna. Azt el is jelzték a földmunkákat, kiemelték a küzdőteret, a sülyeztvel, napot csinálták a körtöltés egy részének. De aztán rengeteg vita volt a tervekkel kapcsolatosan, rengeteg tervvariáns készült. Végig is tulajdonképpen Dávid Károly, Halmos Zoltán és Kis Dezsőnek a variációját fogadták el véglegesnek. Ez nyugaton egy nagy lelátót tartalmazott, keleten egy kisebb lelátót az öltözéplettel, és egy olyan küzdőtere természetesen, amely a minden atlétikai verseny lebonyolítható, tehát egy komplet stadion nem csak futballra, hanem az összes sportágra alkalmassá legyen. A tervezőkre nagyon sok gond hárult, hiszen egy újonnan alakult kis nemzeti vállalat építette, amelynek nem sok gyakorlata volt ilyen nagyobb építkezésekben, tehát nagy együttműködésre és igen szoros, mondjuk kooperációra volt szükség ahhoz, hogy sikeresen folyhassa. Természetesen az eredeti határidőket rendkívül nem lehetett tartani. Ennek következtében voltak is bizonyos, mondjuk, lépések, de hát szerencsére mondjuk ezek kivéthetők voltak.
4: Milyen részről voltak ezek a lépések?
3: Hát ugye közben volt egy kis minőségi problémák, és akkor aztán azt kezdték feszegetni, kész kellett volna lenni, akkor szabotás, biztos szabotálnak a tervezők.
4: Úgy tudom, hogy eredetileg úgy készült a stadion, hogy körstadion lesz, tehát hogy a felső szegély is körbeépül. Miért nem került erre sor?
3: Hát erre nem került erre sor, mert egyrészt mondjuk ott város befejezése lehetetlenség volt megvalósítani, valamit előkészítettünk ott, bizonyos alapozásokat, de ez ugye 54-ben bizonyos, mondjuk, pénzügyi nehézség miatt nem lehetett megvalósítani.
4: Olvastam az aranycsapat mérkőzéseivel kapcsolatban, hogy voltak olyan mérkőzéseik, amikor 100, illetve 110 ezer néző, azt hiszem annyi volt a legtöbb.
3: 112 ezer volt egyszer a maximum, és akkor még volt állóhely, ahová ugye 35 ezer előirányzottal szemben azért 40 ezer is befért. Ugye volt egy olyan meccs, amikor 112 ezer néző volt ki.
4: Ma hivatalosan 76 ezer néző.
3: Igen, mert ugye állóhelyek részben megszűntek.
4: Stadion építése tulajdonképpen a Rákosi idő alatt folyt. Volt-e valami fennakadás, vagy ez valami kiemelt építési program volt?
3: Eléggé kiemelt építési program, de akkor annyi kiemelt építési program volt, hogy tulajdonképpen is nagy anyagellátási nehézségekkel kellett megküzdeni, és kb. 3-400 ember dolgozott, ami azon az építési területen sajnos nem elég. Így aztán el is húzódott a kivitelezés, az utolsó évben 53 azután a négy minisztert is felelőssé tettek a kivitelezésnek a gyorsítása, ugye végén már 3000-en dolgoztak kinn a stadionon, és hát akkor óriási hajrával készült el, végül 53. augusztus 20-ra.
5: Népsport, 1953. augusztus 20-a. Üdvözöljük a Népstadion megnyitását. Délelőtt látványos bemutatók, délután a budapesti Honvéd moszkvai Spartak nemzetközi labdarúgó mérkőzés szerepel a Népstadion megnyitó műsorán.
1: Hány labdaszedő dolgozott akkor a mérkőzés alatt, és egyáltalán hogyan válogatták ki őket?
6: Ha jól tudom, 20-an voltunk, a Vasas ifi csapata. És hát aki délelőtt a mérkőzésen jól játszott, azokat az edzők jelölték. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt. Nem nagyon ment a földrajz épp, és a földasztalnál mondta, hogy hát nevézett, a válogatott labdaszedő vagy, neked ezt tudni kell. És aztán rajta, hogy válogatott labdaszedő, nagy az büszkén viseltem akkor ezt. A válogatott futballista nem lettem, legalább válogatott labdaszedő voltam. Nagy dolog volt. Nagy dolog. Irigykedtek rám a gimnáziumból.
1: Olyan nem fordult elő, hogy a labdaszedők, hát fiatal srácokról volt szó. Csodálkoztak a stadionban, nézték ezt az óriási építményt, és közben elfelejtették a labdát visszaadni?
6: Ennyi ember ült labdát szedni, és nagy dolog. A labda kigolt, és mondjuk egyikünk, másikunk egyet-kettőt dekázott vele, és úgy, hát mondjuk dédelgett a labdát, úgy villogottak nagy közönség előtt. És hát emlékszem, hogy jó eset, hogy a Puskás öcsi egyik nevét, nem mondtam, hogy játékostársra, ez kellemetlen, felékbe billentette, persze csak úgy mókásan, hogy öreg, hát azért gyere már. Ez nekünk szól, az a játék, nem nektek. A szovjet Szedov, én úgy emlékszem a nevére, hátvédet játszott, összefelt a kocsi Sanyival. És valamelyiknek a kettő közül betört a feje. Azt hiszem a Szedovét törött be, és a Sanyi szédült meg. Igen, a Sanyinak nem tört be a feje, az elég sokáig ápoltatta magát, és a szovjet játékos pedig a betört feje rohangált föl és alá a vattával a fején, és nem ment le. Valami óriási fizikai erő volt ebben az emberben.
1: A szünetben rámehettek-e a gyepre, mert na azért szokás az, hogy a szünetben a labdaszedők ott játszadoznak.
6: Megengedték nekünk, hogy játszunk, és hát akkor aztán egyik gyerek kiment, balta, ollóztunk, csukafejes volt, a világon minden volt, és meg kell, hogy mondjam, hogy ott 80 ezer vagy 90, nem tudom mennyien féltek akkor a stadionban, elég sokan többen, mint most. Hát tapsoltak nekünk, úgyhogy azt hiszem, a reménykükben nem lett aztán később nagy játékos, az volt a legnagyobb élmény, hogy 900 ember tapsolt neki. Az fantasztikus volt, hát akkor még nem volt televízió, és egész egyszerűen nem láttunk ilyen stadiont. Nem láttunk, egyszer egy-egy filmben esetleg láthattunk egy Wembley-t, vagy moszkvai Kluzsnyikit, vagy valamit, de azt, hogy ez a miénk, és hihatalmas, és testközelben, és ott vagyok a közepén, és körbezek, és mindenhol ember, ez elképesztő volt, csodálatos.
7: Népsport, 1953. augusztus 21-e. Augusztus 20-a reggel. A hajnali párás levegőn áttörnek a felkelő nap sugarai, bearanyozzák a városligeti fák lombjait. A Sztálin téren locsoló kocsik, a vízsugarakon sokszínű szivárvány táncol. A téren mezbe öltözött sportolók sietnek, s eltűnnek a Tököli út felé vezető utcákon. A Vorosilov úti megállónál a kalauz büszkén mondja: Népstadion megálló.
8: Tudni kell azt, hogy a játékos kijáró felüli oldal az állóhely volt, és az állóhelyet azt hiába mondják azt, hogy az esetleg 30 ezer félbe oda be lehetett passzírozni nagyon sok embert. Ott voltam az állóhelyen, római négyes szektorban, és ott rengeteg ember volt. Most itt ezek között, az emberek között voltak olyanok, akik vettek egyet, de voltak olyanok is, akik meghívóval jöttek be, tekintettel arra, hogy ugye 3,5-4 évig épült ez a Népstadion, és hát különböző szocialista brigádok, klubok, akkori labdarúgók ugye felajánlottak társadalmi munkákat, és akik ott jó munkát végeztek, azokat meghívták. Én vásároltam jegyet, holott én is voltam ott társadalmi munkásként, akkor úgy volt, hogy a közönség szervezőkön keresztül lehetett mind a mostani színház jegyeket vásárolni. Emlékszem a első gólra, ami szerintem egy nagyszerű teljesítmény volt, az akkori balhátvédet játszó Szedov, az végigvitte bal oldalon a labdát, kicseledett mindenkit, bevitte a 16-oson belülre, és az alapvonaltól kb. 5 méterre a rövid sarokba berúgta a labdát óriási erővel. Próbálták többször szerelni, honvéd játékosok, de lepatogtak róla.
1: 1-0 volt ezzel a góllal a fél időben a Spartak javára. A nézők hogyan viselkedtek a gól után?
8: Bizonyos fokig meglepődtek, hogy a mi honvédunkat, tehát a mi magyar kiválóságainkat egyáltalán meg tudják szorítani, ez nagyon meglepett, és fizikálisan, erőben, gyorsaságban bizony fölvették a versenyt az akkori sztárjainkkal.
1: Úgy hallottam, akik ott voltak ezen a nyitó mérkőzésen, meg a későbbiekben, hogy van egy tüske a szurkolókban.
8: Igen, mégpedig az, hogy az akkori stadion, amely kb. 130-140 ezer néző befogadására lett volna alkalmas, de pénzhiány 70%-ig fejeztük be, mert a másik karé, ami a játékos kijáró oldali felső tribünt illeti, az nem készült el, csak az egyik fele, és hát azért volt mindenképpen egy olyan, hogy hát jó lett volna az, hogy az is befejeződik. Azt mondották, hogy egy 5 éven belül be fogják fejezni, ahogy a gazdasági helyzetünk megengedi.
2: Akik az elmúlt percekben visszaemlékeztek a megnyitóra, az egykori labdaszedő Bursi Gábor, valamint Dr. István, aki a lelátóról nézte a megnyitót. Ám a lelátón egészen pontosan a díszpáholyban volt egy díszvendég is. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke Avery Brundage, aki természetesen nyilatkozott a sajtó képviselőinek.
5: A Magyar Népstadion feltétlenül alkalmas olimpiai játékok megrendezésére. Amikor 2 esztendő múlva dönteni kell a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak az 1960-as olimpia sorsa felől, föltétlenül figyelembe kell venni Magyarországnak nagy és vitathatatlan érdemeit. Abban biztos vagyok, ha Budapest kapná meg az 1960-as olimpiát, a magyarok kifogástalanul rendeznék meg. Egyedül az Egyesült Államokból 7 város szeretné megrendezni az 1960-as olimpiát. Budapest azonban új stadionjával, bármelyik más várossal egyenlő eséllyel pályázik.
2: Ha már olimpiáról beszéltünk, akkor olimpiai bajnoknak is következnie kell a műsorban. Ez annál is könnyebb, mivel a Népstadion első főigazgatója, Németh Imre, a kalapásvetés olimpiai bajnoka volt.
9: Nagy nehezen a stadion így, ahogy van, elkészült, és a kulcsok ott voltak nem lerakva, leöntve egy ilyen nagy-nagy négyzetméteres kupacba. És azt mondták, hogy tessék parancsolni, itt vannak a kulcsok, itt van a Népstadion, kérem, tessék átvenni. Hát erre megnéztem egy kulcsot, hát gondoltam, hogy talán odavaló. Hát nem odavaló volt. Hát az körülbelül egy 3 hónapig tartott, míg azután a kulcsok helyét megtaláltuk. És hát így kialakult az, hogy be is zárhattuk. Mert azért aztán gyorsan azért olyan intézkedést tettünk, hogy drótot szereztünk, és hát bedrótoztuk az ajtókat, mert a kulcsok helyét bizony csak elvétve tudtuk megtalálni. Hát így kezdődött. Tele volt a szívünk azzal, hogy ez egy nagy dolog, hogy egy ekkora létesítményünk van, akkor, amikor hát az ország nem állt a legjobban anyagilag. És ez későbbiekben is rávetette az árnyékát, mert a Népstadion az egy fogalom lett. A Népstadion ma is fogalom, és az emberek szemében egy olyan valami, és úgy is érzik, hogy az valami különleges, valami más. Lehet, hogy én érzettem, 27 évig itt dolgoztam, de hát így van.
10: Azt hiszem, hogy az nem egy mindennapi dolog, hogy valaki még mint aktív kalapácsvető kerül a Népstadion élére.
9: Hát igen, ez egy érdekes dolog volt, mert végül is nem csak hogy aktív, hanem mint válogatott versenyző versenyeztem, és hát nem egyszer előfordult olyasmi, hogy én egy ilyen viadal alkalmával lenne a stadionban versenyeztem, magyarul dobtam, amikor is a titkárnőmnél valaki keresett, és ő közölte, hogy sajnos a német elvtársat nem tudom adni, mert dob a stadionba. Hát ilyen volt.
10: Gondolom, vannak olyan dátumok, amik különösen emlékezetesek maradtak az ön számára is.
9: Az angol-magyar labdarúgó mérkőzés, amikor hát a rendezőknek nagyon fel kellett kötni ezt a bizonyost, ahhoz, hogy megfelelőképpen a nagy nyomásnak hát ellen tudjon állni. És azért mégis rokon szemvét megtartva azért a Népstadion úgy álljon, ahogy tulajdonképpen állt. Az igazság az, hogy olyan nagy volt a nyomás, hogy nem csak a normál rendezőket kellett összeszedni, a normál rendezőket kellett alkalmazni, hanem kellett még ilyen társadalmi rendezőket is hozni, akik hát szívesen vállalkoztak rá, mert így a második félidőt, vagy egy bizonyos részét a meccsnek megnézhették. Vagy volt még olyan dolog is, hogy hát füvet kellett nyírni. Az illetékeseket megkérdeztem, akik hát ezekkel a dolgokkal foglalkoznak, hogy kérem, én szeretnék füvet nyírni, vagy valamit tenni, mert hát ezt a füvet nem lehet kaszálni. Fölhívtam a Földrajzi Minisztérium egyik főosztályát, és mondta, hogy kérem, én szeretnék ilyet behozni. Hát nem lehet, így nem lehet, hát ez tönkre megy, hát a kaszálással ezt nem lehet megoldani. Tehát csak kaszáljon, elvtárs. Higgy el, azóta is mindig kaszál, eddig is mindig kaszáltok, jövőben is mindig kaszálni fogjuk, mondom, de kérem, ezt nem lehet, hát higgyék el. Kérem, nincs arra bizonyíték, hogy az jobb, mondta. Na jó, én még akkor versenyző voltam, és Svédországban és svéd-magyar atlétikai viadalon részt vettem. Ott egyik, hát régi magyar barátommal beszéltem, és mondtam neki, hallgass ide, tudsz nekem kölcsönadni annyi pénzt, hogy én vegyek egy ilyen fűnyírógépet? Kicsi vacakot vettem. Azt mondja, hát mondom, hidd el, én nem tudom, hogy visszatudom-e adni, de remélem, hogy visszatudom adni. És amikor hazautaztak, elhoztak a fűnyírógépet, és azzal elkezdtem nyírni. Utána beadtam a pénzkérést a hegyi elvtársnak, és mondtam neki, hogy hát kérem, ezt hoztam, mert én nem tudtam másképp bebizonyítani, most tessék megnézni, hogy mi a különbség, mert nem hitték el. Hát igen, fiam, ez tényleg jobb. Na jó, hát akkor majd a oltártársnak megkérjük az oltártást, hogy adjon erre devizát. Szóval behívott, és azt mondja, hogy hát fiam, nagy baj van. Mi? Mondja, hát az oltártárs ide leírt, hogy te valuta kihalálást követtél el, téged nagyon szigorúan meg kell, büntessünk.

0: Itt szerettem volna megrendezni, elfújta a szélt a Népstadionban, és akkor nagy igény lett volna rá, és óriási közönség siker közepette meg lehet volna csinálni, azonban hát, mi látszik, az akkori mozi vezetőik nem túlságosan jó szemmel néztek, és figyelmeztettek is, hogy hát azért Németeltel, ez nem a maga dolga, ez a mi dolgunk, és ebben maga ne avatkozzon bele.
1: Amikor most a Népstadion kapujához érkezik, akkor még eszébe jutnak a régi dolgok?
0: A Népstadion az életemet jelentette. Valahogy hozzám tartozónak éreztem. És megvallom, most is annak érzem. És bánt, ha valamit úgy látom, hogy nem jó, nincs úgy, ahogy annak lenni kellene. És örülök annak, amikor látom, hogy valami fejlődött, és szót is ejtek, és gratulálok is, amikor az illetőt, aki ezt véghez vitte, megcsinálta, hogy ez szép és jó. Egy szóval a legvérmesebb, a legnagyobb szurkolója vagyok a Népstadionnak. De nem csak olyan szurkolója, aki beszél, hanem olyan szurkolója, aki szívesen segít.

0: Népsport, 1954. május 18-a. A Népstadionban nem árusítanak jegyet a magyar-angol mérkőzésre. A Népstadion gazdasági osztálya csak szétosztja az előre elkészített jegyzék alapján a különböző szervezeteknek a jegyeket. Egy fiatalember a dísztől jött, fölmutatja megbízó levelét. Ezt követően bevezetik a szentélybe, mintha a Nemzeti Bank pénztár termében lennénk. Jegykötegek hevernek az asztalon. A jegyelosztási jegyzékbe beírják pontosan, hogy az átvevő, ez esetben a dísz, hány jegyet vett át, föltüntetik a jegyek sorszámát.
1: Megint csak támadunk, Kocsis rő, vidőjétől hivatalabban, lövés, gól! Bravo, Puskás öcsi! Kedves hallgatóim, a 21. percben Puskás öcsi lábáról, bár bent táncol a labda, Berri kálójában, és az angolok most már szomorúan hozzák fel, újrakezdéssel küldjék ismét útjára.
2: Benn van az ötödik, ennek a gólnak is Szibor Zoli volt az előkészítője. Igaz, hogy egy kicsit megrántította a lábát, most megpróbálják ápolni itt a felezővonalnál, de a közönség határtalan örömben robban ki. Azt hiszem, a közeli földtani intézet készülékei most földrengést jeleznek, olyan erejű az örömújongás, amely fogadja ezt a magyar gólt. Tóth volt az, aki bevágta a labdát, Berik először érintett.
3: Na de nézzük most, hogy mi lesz a kapukirugás után, ott van Puskásnál, majd Hidegkútinál a labda. Puskás gyönyörűen tette tovább Hidegkútinak, Hidegkúti megfordul, de nem, majd kiugratja Puskás! Menj elő ki a labdával, lövés, gól!
2: Ismét verve az angol védelem, pillanati helyzet felismerés eredménye a ragyogó gól. Puskás Hidegkúti, újra Puskás a labdaútja, Puskás elnyargal, elszáguld az angol játékosok mellett, és benn van Merrick hálójának jobb alsó sarkába a 7. magyar gól. 7-1 az eredmény, kedves hallgatóim, a második félidő 20.
4: Népsport 1955. május 20-a. A Népstadionban már ácsolják a kosárlabda pályát. 20 ember nagy gonddal dolgozik a korszerű hajópadlós játéktéren, amely csütörtök estére el is készül.
0: Népsport 1955. május 24-e. Elkészült a Népstadionban a kosárlabda pálya, csupán a festése van hátra. A palánktartó állványokat hétfőn délelőtt ugyancsak kiszállították a Népstadionba.
4: Népsport 1955. június 19-e. Magyarország csapata nagy küzdelemben 14 ponttal győzött a szovjet válogatott ellen. Magyarország, Szovjetunió 82-68. A magyar együttesből Greminger, Hódi 2 és Bánhegyi régen látott kiváló teljesítmény nyújtott. Greminger szinte minden támadás előkészítésében benne volt, rengeteget fejlődött.
5: 53-ban kaptuk meg tulajdonképpen az 55-ös EB rendezési jogot.

0: És akkor a tervekben az szerepelt, hogy vagy itt a Népstadion mögött lévő garázsépület, az autóbusz garázs épületet sikerülne átalakítani sport létesítményé, és akkor ebben az esetben itt folynának a mérkőzések. Ha ez nem megy, abban az esetben a Népstadion valamelyik lelátó része előtt, én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés választás volt, hogy a díszpálya előtt egyik oldali lelátó elé építettek egy fapadlós pályát, amely labdavezetés és futás szempontjából abszolút egyforma lehetőséget biztosított. Nagyon nagy szerencsénk volt, mert 55-ben ebben a májusi hónapban olyan időjárás volt, minden mérkőzést a szabadban tudtunk játszani.
1: Voltak esti mérkőzések is, tehát ezek szerint kellett, hogy legyen világítás.
0: Egy lámpasor volt felfüggesztve, ami nagyon jó világítást biztosított, és hát az esti mérkőzéseknek még az az előnye is megvolt, hogy egy kellemesebb hőmérséklet között lehetett játszani. A szabadtéri pályáknak egy óriási hátránya, hogy nincs behatárolt háttér, amelyhez köti az ember bizonyos tevékenységét, egy hosszú indítást, egy kosárra való dobást. Miután csak a pálya volt megvilágítva, ezért ezt jobb teljesítményt tudtunk nyújtani.
1: Ha azt nézem, hogy a 11 nap alatt körülbelül 120 ezer néző látta a kosárlabda Európa-bajnokságot, akkor azt hiszem, ez mindenképpen segített abban, hogy sikerült visszavágni a szovjet csapatnak, és végül Európa-bajnok lett a magyar válogatott.
0: Volt vezérszurkoló, és voltak a közvetlen segítőink, ha szabad így mondanom, régi válogatottak, egy Velkei Ferenc, egy Novakovszki László. Soha nem fogom elfelejteni azt a idős ember. Egy pályamunkás bácsi volt, ne arra gudjon, hogy a nevét nem tudom megmondani. Talán Józsi bácsinak hívták, aki mindig jött, és különböző mondásokkal próbált felvidítani bennünket, akár egy csehszlovák vereség, akár egy délelőtti edzés után, mikor már örültünk, hogy tovább vonunk. Egyik ilyen mondása volt, hogy Reminger úr, tudja, mi a hosszú élet titka? Mondom, Józsi bácsi, ne arra gudjon, nem tudom. Azt mondja, hogy a lélegzés nem szabad abba hagyni. Na most ezek olyan kedves kis mondások, ami óhatatlanul érzékeltette az emberbe, hogy itt mindenki segíteni akar, mindenki azért van, hogy jobb legyen, hogy minden körülmény olyanná változon, amit lehetővé tett az akkori helyzet.
1: Szombaton volt a Szovjetunió elleni döntő, utána az ünnepélyes eredményhirdetés. A dobogon a csehszlovák Mrázek, a magyar Bogár és a szovjet Korki állt. Mindegyik játékos mögött a saját csapattársai. Mit látott onnan lentre a dobogom elől?
0: Nem sokat látunk, megmondom őszintén. Egyrészt azért, mert ugye sötét volt. A másik, amiért keveset láttunk, én azt hiszem, hogy ezekben a percekben, amikor eredményhirdetés van, akkor az embernek a szeme feltétlen, hogy egy kicsit könnyes kell, hogy legyen.
2: Népsport, 1966. augusztus 30-a. A hosszú hónapok szorgos előkészületei egyre feszültebb várakozás után elérkezett a rajt pillanata. Kedden délután a Népstadionban megkezdődik a 8. atlétikai Európa-bajnokság. Az első nap utolsó döntője iránt a legnagyobb az érdeklődés. Bár némi fáradtságról panaszkodik, Relance, a belgák 10.000 méteres Európa csúcstartója indul a legnagyobb eséllyel 5.000 méteren. Legerősebb ellenfelei közé számít Mecser Lajos, aki július 6-ai 6 mérföldes eredménye alapján föltétlenül képes lehet tavalyi csúcseredményének megjavítására, de idei nagy versenyein néha elkésett eredményes hosszú hajrájával.
3: Háze, a fiatal NDK-beli versenyző, mondhatom, 1945-ben született, tehát 21 esztendős, az érettől mögötte a 24 esztendős magyar. Most minden bele a másik oldalon. Mecser szorosan tapad, ragad a nyomába a németnek, az azonban erősíteni tud, elhúz egy kisé Mechertől. Mecser követni próbálja, nyomul utána, mintegy 3 méter közöttük a távolság, 4 méter, 5 méter lépésről lépésre tudja növelni előnyét a német fiú, aki szinte ellenállhatatlanul tör most ott a túlsó kanyarban előre. Mecser azonban bíztatóan tartja a második helyet. Még mindig Háze vezet, úgy látszik beoszthatatlan az előnye, hiszen most következik majd az igazi végküzdelem, az utolsó 100. Háze az élen, mögötte Mecser Lajos. Háze tör előre, Mechert Miki Gyenko már nem veszélyeztetheti. Az ezüstérem már biztos. A közönség nagy tapsa közepette. Háze megelőz most még egy versenyző. Tör előre, már nincs sok hátra a célvonaltól. E pillanatban az NDK-beli fiú az első, és a magyar Mecser Lajos, bravo Mecser, a második.
4: Népsport, 1966. szeptember 4-e. Varjú Vilmos ismét a súlylökés Európa bajnoka. Európa bajnokunk nyugodtan összpontosított, szemre aránylag lapos ívben, de jó erővel messzire vágódott kezéből a súlygolyó. Feldübörgött a taps, amikor az eredményjelző táblán megjelent a 4 szám, 19-43.
5: Úgy mondhatom azt, hogy hát talán inkább pozitív az én Népstadion beli versenyzésemnek a mérlege, mint negatív. Hát kezdeném talán a legsikeresebben a 66-os Európa bajnoksággal, ahol egyetlen aranyérmet én nyertem. Aztán nagyon sok szép, sok magyar rekordot dobtam, Európa csúcsot dobtam, aztán magyar bajnokságot nyertem sorozatban, 13-at, és ezt szemben egy volt, ami nem a stadionban volt, a tribün stadionban volt. Nem emlékszem pontosan, hogy melyik évben, csak volt egy nem nagy nemzetközi verseny. Akkor hát a nagy riválisom volt a Komár, lengyel, nagyon jó barátom volt, és ő elsőre 1950-et dobott, akkor ha jól emlékszem, 1942-vel tartottam a magyar csúcsot. Első dobott 1950-et, utána fölült a stadionba a lányok közé, és onnan szurkolt, és várta, hogy mikor kellene kútból beszállni. Ez egy nagyon végig kínlódott, végig szenvedett verseny volt, sajnos nem sikerült.
6: Európa több nagy stadionjában versenyzett. Azokhoz képest milyen a Népstadion?
5: Hát csak jó tudok mondani először is, mert magyar vagyok, és ez a legtermészetesebb, hogy itthon a legjobb környezetbe, itt a legjobb versenyezni. Egyébként a stadionnak a hangulata csodálatos és nagyon szép. Nekem meg különösen szép volt akkor, amikor a lelátó előtt volt a kör, a díszpálha előtt volt a dobókör, azért nagyon, és közel volt a közönség, és az egy atlétikai versenyszám az csodálatos dolog. És ez az egy nagyon jó érzés. Ez egy nagyon jó, csodálatos érzés az, hogy az ember mindig közelebb van a közönséghez.
6: Amikor 15-20 ezeren kórusba kiabálták, hogy Varjú, Vili, azért az jó volt.
5: Hát ez egy csodálatos élmény volt. Ez egy felejthetetlen dolog ezek, és nagyon szép volt. És hát már elég régen volt, mert már az idő elszaladt, de nagyon kellemesen emlékszem vissza a stadionbeli versenyekre is. És minden a közönségre, tudom, csodálatos volt.
7: Első hallása talán hihetetlen, de igaz. A Népstadion egy császárrá koronázás színhelye is volt. Igen, feltétlenül kitalálták a sportkedvelők, Albert Flóriánt illették Hajdanában ezzel a névvel.
8: Volt egy olyan időszak, amikor nem volt pályánk, és pályaválasztóként tulajdonképpen a stadion adta nekünk az otthont. És így ezáltal nagyon sok mérkőzést játszottunk. Nem csak bajnoki mérkőzést, kupa mérkőzéseket is, és hát nem utolsó sorban a válogatott csapattal is. A stadion, hogyha tele van, annak különös varázsa van, különös hangulata, úgy a nézőnek, mint a játékosnak. Amikor pályaválasztóként ott voltunk, ugye, ugyanabban az öltözőben öltöztünk, ahol a válogatott csapat is. Tehát ez közvetlenül a porta melletti öltöző, az a nagy öltöző, tele kényelmes fotelekkel, televíziós volt, úgyhogy minden igény kielégített. Már ami a mérkőzésre való készülődés jelentette. Ahogy beléptünk az ajtón, nekem mindjárt jobb kézfelől az első fak, mert mi akkor faknak neveztük, az volt az enyém. De mindenkinek megvolt a maga, hogy úgy mondjam, kabala szekrény. Valahogy az emberbe az utolsó két perc, amíg kisétál, vagy kifut a pálya közepére, még egy pluszt adhat. Most akár lelkesedésbe, akár játékba, az elepéltől függetlenül. Tehát jó értelembe véve feldobhatja, mint ahogy fel is dobta a játékosokat.
9: Melyik volt a legemlékezetesebb Népstadionbeli mérkőzésed?
8: Hát hál' Istennek volt egy pár, de ezek közül is talán a nyugatnémetek elleni mérkőzés 1959-ben, ami nem hivatalos visszavágója volt az 54-es világbajnokság döntőjének, hiszen abban a nyugatnémet csapatban nem kevesebb, mint 7 olyan játékos szerepelt, aki az 54-es döntőn is sikerült nyernünk, és hát számomra elég emlékezetes gólt is sikerült szereznem. A másik az angolok elleni mérkőzés 1960-ban. Amikor 2-0-ra nyertünk, és mind a két gólt nekem sikerült szerezni. Ennek a labdarúgásnak a szentélye. Hát oda kijutni, ez ugyanolyan, mint Rióban, ugye, aki nem játszott a Marakán a stadionban, az biztos vagyok benne, hiába játszott 15 vagy 20 évet az élvonalban, egy óriási élménytől fosztották volna meg. Hát nálunk tulajdonképpen ezt jelentett a Népstadion. Mert aki a Népstadionba pályára lépett, nem csak bajnoki mérkőzésen, főleg válogatott mérkőzésen, biztos vagyok benne, hogy maradandó emléket nyújt.
2: Szabadföld, 1965. január 10-e. Gólt lőttem a Népstadionban, emlékezik vissza Koszi Bagyula, a Budaörs futballistája.
10: Az oroszláni bányásszal ugyan kikaptunk itt, de az már azt a jogot formálta, hogy már akkor tudtuk, hogy Szabadföld kupa döntősök vagyunk. Nagyon sok szurkoló kísért végig bennünket, hisz még utána volt a MNK döntő is, a Budapesti Honvéd, és a Rábejátó játszottak.
11: A döntő előtt ön egyszer már megkóstolta a Népstadion zöldjepét.
10: privát szerencsénk volt, mert az akkori edzőnk, a Kun Vilmos, annak valami összeköttetése volt ott a stadion akkori vezetői között és dolgozói között, és ők kértek föl bennünket, hogy nem volna kedvünk egy hétközi mérkőzésre oda bemenni edzőpartnerként. Hát a Népstadionban gondolom, hogy ez most egy kis titkot árulok el, hogy nem igen kerülhetett akkor ilyen kis csapat a pályára. Lehet, hogy még a stadion dolgozóknak sem lett volna szabadot játszani, estikával lement ez a mérkőzés ott.
11: A döntő maga az szombaton volt.
10: A szombaton, igen. Na most én úgy emlékszek rá, hogy ott a stadion előtt találkoztunk. Mindenki vitte a családtagjait, mert hát azért sok szurkolót beengedtek oda díjtalanul. Hát egy végtelen ijesztő betontömnek tűnt a stadion, és mikor a gyepre ráléptem, szinte úgy éreztem, hogy mind a két lábom görcsöl. Hogy én azt a gólt rúgtam, az nem egyedüli érdem. Azt a pályán, ha az ember rúg egy jól eltalált lövéssel egy gólt, az egy közös produkciónak az eredménye. Egy pillanat műve volt az egész, egy jól eltalált labda a 25 méterről, ami megcsúszott a füvön, hisz harmatos volt már. Nekem futballcsúcs volt az, és utána még egy 5 évig aktívan futballoztam, segítettem itt a csapatot.
7: Eddig a Népstadion múltjáról hallottunk, de nem lenne teljes ez a műsor, hogyha jelenről nem beszélnénk. Aki pedig a jelent a legjobban ismeri, az a főigazgató, dr. Müller Jenő, akitől először azt kérdeztem, hogy mikor volt először a Népstadionban?
12: Gyerekként, mikor építették a Népstadiont. Dolgozni ugye nem olyan dolgoztunk, csak láttuk a Csilléket, meg meglestük Paplacit, meg a többi élsportolót. Hatalmas társadalmi összefogás volt, politikai kérdés volt, hogy a Népstadionját megépítik. Nagyon büszke vagyok, hogy itt dolgozom.
7: Az ember egy picit eljátszik a gondolattal. Mi lenne, ha én lennék a Népstadion főigazgató? De te játszottál ezzel a gondolattal?
12: Soha. Eszembe nem jutott. Hát aztán ugye 2,5 éve itt vagyok, tényleg ezt mondom, hogy van élvezet, de hát van sok kudarc és van sok nehézség is, de hát azért vagyunk, hogy ezt megoldjuk.
7: Milyenek a Népstadion hétköznapjai?
12: Most 850-en dolgoznak a Népstadionban, ez 24 intézményt jelent, mert a vidéki edzőtáborok is ide tartoznak, a műjégpálya, a Fehér úti lőtér, tehát ez egy hatalmas sportgyár, rengeteg szolgáltatásunk van, mosoda, étkeztetés, hát közel 1500 főre főzünk naponta edzőtáborokban és Budapesten, gépkocsi szolgálat, műhelyek. Ha a stadion üres, akkor is kell a füvet nyírni, locsolni, pályát gondozni, az állagot megóvni.
7: Mi az, ami igazán fejtörést okoz éppen ezekben a napokban?
12: 2,5 milliárdra van a nemzeti vagyon megalapítva, de szakértők szerint van ez 6-7 milliárd is, és elég kevés a felújítási hányad. Ez országos probléma. Hát ilyen 100-120 milliót költünk beruházás felújításra egy évben, saját kis felújításból 30 milliót. Műszaki területen nagyon sok gondunk, problémánk van, és a másik, hogy közel 150 millió saját bevételre kell szertenünk egy évben, és azt rengeteg aprólékos sok munkával kell összehozni, hogy működjön az egész.
7: Nagyon sokan emlegetik azt, hogy a Népstadionban kevés mérkőzés van mostanában. Vannak olyan mérkőzések, mint például volt ez a bizonyos Magyarország-Törökország mérkőzés, amit szerintem nem is a Népstadionban kellett volna megrendezni. Szóval most kevés sportesemény van a Népstadionban, vagy sok?
12: Kevés. Kevés, mert nagyobb a kapacitásunk, tudnánk több versenyt rendezni. Valahogy ilyen fura felemás megoldás van. Hát én állítom, hogy a legjobban a közönség a Népstadionban van kiszolgálva, mert ugye ott van a metró, a büfék, jó a pálya, kellemes a légkör, most már a vonat füstje sincs a szomszédból, de hát én nem bántom a szakmát, de hát tényleg jó focira, biztos, hogy megtellik a Népstadion. Na most volt ez a sorozat, ez az 5 mérkőzés, hát szomorú volt mindenki, mert tényleg nem volt közönség. Én nem mondom azt, hogy ezért nem érdemes kinyitni a Népstadion. Bár van egy ilyen, és a kollégáim mondják, és néha én is érzem, amikor egy nagy rendezvény van, akkor azért kicsit a presztízs vesztesség, hát a Népstadion is ilyen kevesen vannak. Hát legutóbb ez a Julio Iglesias, ami többre jöttek volna, hát akkor vagyunk büszkék, mint a Genesis koncert, hogy 80 ezer ember volt a stadionban.
7: Ha lehetne választani, természetesen nem lehet, de hogyha lehetne, akkor most vagy inkább főigazgató, vagy esetleg mondjuk valamikor 30-35 évvel ezelőtt.
12: Nagyon irigylem a Németh Imre bácsit, a most így mondom, az első elődömet, aki persze olimpiai bajnok volt, és azért Német Imre bárhova bement, bárhol mondta a nevét, kinyíltak a kapuk, mindent megoldott, de hát én elég bátor vagyok, és én is próbálom ezt követ, ugye nem vagyok olimpiai bajnok, de valahogy az ő nyomdokain szeretnék tovább haladni, mert neki nagyon sokat köszönhet a Népstadion intézményei, mert tőle ő miatta a korszaknak köszönhető, hogy ma így állunk. És ez nem rossz állapot, lehetne jobb is, de én bízom benne, hogy ha a sport jó Magyarországon, és hát ugye készülünk az olimpiára, és van egy szlogenünk ebben az évben, hogy mennyi több fenyőfát a Népstadion, az azt jelenti, mennyi több aranyérmet, mert van az olimpiai bajnok kertje, és hogyha legalább 10 fenyőfát tudnánk ültetni ebben az évben, én nagyon boldog lennék.
13: Török László 1988-as, vagyis még rendszerváltás előtti műsorát ismételtük meg, hamarosan egy napra pontosan 81 évvel ezelőtti válogatott találkozóról lesz szó.
14: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
15: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
14: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
16: Még mindig van egy szenti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
17: Lengyeli százszörös a pályafutásra, végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
14: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
18: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
14: Hajrá, magyarok!
18: Hajrá!
14: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
19: Max Verstappen 2030 végéig a Red Bullnál marad. Az államalapítást ünnepli a világ magyarsága. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
14: Sporthírek.
19: A Ferencváros labdarúgó csapata ma 19 órától a török Trabzonspor otthonában lép pályára, az Európa Liga rájátszásában az első mérkőzésen. A hazai visszavágót egy héttel később rendezik. A Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti mindkét összecsapást. A párharc győztese az Európa Liga, vesztese pedig a Konferencia Liga főtábláján folytathatja a küzdelmet. A skót Celtic és a norvég Bodø Glimt is megnyugtató előnyt szerzett a labdarúgó bajnokok ligája utolsó selejtező körében. A liga szakaszba jutásról döntő párharcok első mérkőzésein a Celtic hazai pályán 3-0-ra verte az osztrák Linz der ASK együttesét. A Bodø Glimt 3-1-re nyert a holland Nijmegen otthonában. Az izraeli Hapoel Berseva 2-1-re bizonyult jobbnak a vendég Azeri Sabak csapatánál, még a pozsonyi Szlován otthon 1-1-re végzett a szlovén Celjével. Sallói Dániel a Toronto, Pinter Dániel pedig az Inter Miami csapatában szerzett gólt az észak-amerikai profi labdarúgó liga alapszakaszában. Sallói a Toronto hazai mérkőzésén a 76. percben talált a kapuba, ami 3-3-as döntetlenre végződött a Charlotte ellen. Pinter a Philadelphia Union otthonában elért 2-2-es döntetlennel végződött meccsen, a 12. percben volt eredményes, még csapata második gólját Lionel Messi lőtte. A házigazda magyarok közül egyedül Farkas Balázs jutott nyolcaddöntőbe a budapesti fallabda Európa-bajnokságon. Versenyzőnk a második fordulóban holland ellenfelet győzött le, ma pedig egy szlovén rivális vár rá. Kamocsai Bendegóz és Takács Benedek a második körben búcsúzott. Csak úgy, mint Csókási Gabriella, Juhász Nóra, valamint Kis Máté Csenge a nők mezőnyében. A Formula 1-es holland nagydíj előtt a Red Bull megerősítette, hogy Max Verstappen 2030 végéig meghosszabbította az eredetileg 2028 végéig érvényes szerződését a csapattal.
14: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
19: Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni polgárait. Ma lehet először megkóstolni a Szent István napi kenyeret és Magyarország tortáját a Magyar Ízek utcáján. A Várkert bazárban szombatig tartó rendezvény a hazai és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatja be. Az idei program középpontjában a magyaros egytál ételek állnak. Polgári demokraták néven társadalmi kezdeményezést indított Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere. A bejelentésnél ott volt Ferenc Orsolya is, aki július közepén már jelezte, hogy új politikai közösséget kell építeni. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért mindenki igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
14: Közlekedés.
19: A fővárosban lezárásokra készüljenek a Dunapart környékén a Lánchíd és a Margit híd között. Délután a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait.
14: Időjárás.
19: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik. A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-27, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 24, a Tiszató 25 fokos.
14: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
20: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
14: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
21: Kölcsünk a romokon állt, rokonaink mind körülvettek. Fogakat rejtő bájmosolyjal néztünk, ha ránk nevettek. Énekeltek Kóbor Mekki, az Omega szólistája, a banda 1979-es Gamma Polis című lemezén. A magyar futball a második világháború romjai alól 1945. augusztus 19-én kecmergett ki, és két nap alatt két válogatott meccsre is sor került Ausztria ellen. A 19-i volt nemzeti 11-ünk 245-dik, a 20-i a 246-dik meccse. Ezekre így emlékezett Szepesi György 60 évvel később.
22: Kettős ünnep volt 1945. augusztus 19-e és 20-a. Ebből az alkalomból Budapestre látogatott a régi nagyvetétás, 1938 után először játszottak újra Magyarország-Ausztria válogatott mérkőzést. Az elsőt 2-0-ra nyerte meg a magyar labdarúgó válogatott, és a második világháborút követő első válogatott gólt 11-esből Rudas Feri szerezte. A második mérkőzéssel jó magam is ott álltam a B-tribünön, ahol egykorom Bluhár kezdte karrierjét 1930-ban, és a magyar-osztrák válogatott labdarúgó mérkőzést közvetíthettem. A magyar csapatban ebben a nagyszerű összeállításban, amiben Szusza Feri, Ilovszki Rudi, Rudas Feri, Csikós és a többiek kaptak ki egy zsengelérrel az élén, első válogatott mérkőzését játszott a Puskás öcsi. Talán néhány perc telt el a mérkőzésből, amikor Zsengelér elhúzta a labdát Sesta mellett, az öreg harcos mérgesen nézett rá Háberre, Zsengelér pedig fölnézett, és látta, hogy mellette fut Puskás öcsi. És akkor hangzott el ez a történelmi mondat, fülem hallatára, jó hallottam, azt kiaválta Zsengelér, gyere öcsi, rúg be te! És öcsi boldogan berúgta a magyar válogatott gólját, 5-2 arányban nyertünk ezen a mérkőzésen, két győzelem, két egymás követő napon, a 83. és a 84. magyar-osztrák válogatott mérkőzésen. És valóban Puskás öcsi első gólja azért is öröm és külön emlékezetes élmény maradt számomra mindaddig, amíg élek, mert ez volt életem első válogatott gól közvetítése.
21: Az első meccse 2-0-ra, a másodikon 5-2-re nyert a magyar válogatott. Az augusztus 20-i meccs érdekessége, hogy két generáció volt a csatársorban, már játszott Puskás öcsi, és még játszott az 1938-as VB ezüstérmes válogatottból Zsengelér Gyula és Szusza Ferenc. Galovics Tibor a következő összeállításban küldte fel a válogatottunkat. Csikós Gyula, Balog Sándor, Szűcs Sándor, Bíró Sándor, Kirádi Ervin, Lakat Károly doktor, Szabó Imre, Szusza Ferenc, Zsengelér Gyula, Puskás Ferenc és Vince Gyula. Egy nappal korábban, augusztus 19-én pedig a következő összeállításban. Csikós Gyula, Rudas Ferenc, Szűcs Sándor, Bíró Sándor, Sárosi Béla, Lakat Károly doktor, Ilovszki Rudolf, vagyis két későbbi kiváló edző és szövetségi kapitány a középpályán, a csatársorban pedig Szusza Ferenc, Mike István, Zsengelér Gyula, Egresi Béla, vagyis hat ember mindkét meccsen játszott. Rudas Ferenc csak az első játszott, viszont elmondhatta magáról, hogy ő szerezte a háború után az első válogatott magyar gólt. 2016-ban 94 évesen hunyt el, és az ezredfordulón így emlékezett a pályafutására, és természetesen erre a bizonyos 81 évvel ezelőtti meccsre.
0: Én azt olvastam, hogy villám hátvédnek hívták, szóval olyan gyors volt, mint a villám.
1: Nézd, kereszépen ez a labdarúgásnak egy alaptörvénye, hogy a gyorsaság a legfontosabb, de melyik gyorsaság? Például a Mátra is annyi időben sokkal gyorsabb volt. Nekem egyszer mérték futballcipőbe, a válogatott edzés alkalmával 11-2-re futottam a szárat, a Mátra is annyi 10-8 körül, mint atléta. Igen, ám a Sanyi az első 10 méter után volt gyors, viszont a labdarúgásban az első 2 méter volt a gyors, tehát ott kellett. Ezt mondjuk onnan tudom lemérni, számtanszor volt olyan jobbszélső ellenfél csapatában jobbszélső, akivel beszélgettem majd később az idők folyamán, és mondták, hogy szóval vitte, vezették a labdát, felnéztek, látták, hogy ott messze vagyok, és nyugodtan vezette még a labdát. És a legnagyobb megrökönyödésére a következő pillanatban már elvittem el a labdát. Tehát el sem tudta képzelni, annyi idő alatt abból a távolságból odaértem, mondjuk ez volt az elenyom, tehát ez a gyors 1-2 méteren belüli gyors kezdősebesség. Az első válogatottságom az a bulgárok ellen volt, igen, 1943-ban, de az is így június körüli időtájban volt.
0: Aha, mire nem emlékszik?
1: Igen, június 6-án volt.
0: Milyen volt akkor bekerülni ebbe a válogatottba? Milyen volt akkor a magyar válogatott, hiszen azért az egy puskaporos időszak volt azért már?
1: Hát a puskaporos időszak volt, de mondjuk olyan játékosok közül nekem, mint egy fiatal gyereknek, egy Zsengelér Gyula, egy Szusza, egy Tóth a kapus, meg mindenki, hát szóval nem, azt nem lehet szavakkal kifejezni azt az érzést, ami azt jelentett nekem egy 20-21 éves gyereknek, hogy bekerülni a magyar válogatottba. Annak dacára, hogy már akkor 2 éve a Ferencvárosnak profi játékosa voltam, és 2 évig kellett bizonyítanom, míg eljutottam odáig, hogy meghívtak a válogatottba.
0: Ennyire a mai szóval élve penge volt Feri bácsi?
1: Hát ez én állítom, hogy ez szerencse kérdése, mert szerencse kérdése, hogy sokkal nagyobb jobbhátvédek voltak az országban, és vannak mind én voltam, akik meghalnak, nem is tudnak róla, nincs szerencséjük oda kerülni. FTC-be játszottam már, 19-20 éves voltam, Nagyvárad ellen játszott a Ferencváros az Üllőtől, és pénteken közölték velem, a Dimény volt a Ferencváros edzője, hogy én a Ferencvárosban játszok a Nagyvárad ellen. Hát szépen megálltam, megdöbbentem, és hát mondom, kérem uraim, ekkora megtiszteltetés embert nem érhet, lehet, hogy az életben többet nem lesz ilyen, de egy Kovács, egy Kovács 2, Sárvári, Bodola, Tóth 3, mert én az életemben nem vállalom. Hát borzalmas, hogy felháborodott.
0: Nem vállalja?
1: Azt mondtam, hogy nem vállalom a játékot. Hát akkor a megdöbbenés a Ferencváros vezető, mindenki, hogy hát egy ilyen gyerek, hogy a hálát kellene adni az Istennek. Én ezt mind tudtam, és ennek dacára azt mondtam, hogy nem.
0: Miért? Miért? Nem volt önbizalma, vagy miért?
1: Nem, megmondom őszintén, hogy nem. El nem tudtam elképzelni, hogy én egy ilyen ragyogóképesség Bodola, Tóth 3 ellen, hogy én megállom helyemet, és akkor bármi van. Akár én vagyok az okozója, akár nem, mindenféleképpen biztos, hogy ez a fiatal újonc az, ami miatt a Ferencváros. Ezekben 5-0-ra kikapott a csapat vasárnap a Nagyvárattól az Üllőtön, 5-0-ra kikaptunk, még következett november, nem tudom, hanyadika, 41 november, nem tudom, és a Salgótarénánál játszottunk az Üllőtön, és akkor előtte újra pénteken mondták, kérdezték a csapatot, és ismét jelöltek engem a jobb back posztra.
0: Még egyszer nem lehetett lemondani a
1: múlt. Még egyszer nem lehetett lemondani, nem lehet oda elérni. Ez szóval borzalmas izgalom minden az ég világon. Készülni, azt sem tudtam, hogy élek, halok. Nem telik el 3 perc, és Csikó Gyuszi kidobott egy labdát, kezdem vinni. Sárosi Béla előttem oldalt megy, ad helyet, azt mondja, vidd. Viszem, a közönség követ, hogy Lőd. Béla se azt, hogy rúgd rá, és jó 30 méterre kaputól rárúgtam. Mert nézem, a labdát megy felfelé, mondom, te jó Isten, most hogy leszidnak engem, így nem adtam oda, elrugom a labdát. Akkor nézem, megy a labda lefele. Isten, mondom, hát ha már megy, miért a kapufára? És következő percben sóbálványként állva a Gécit meghívták, azt hiszem, a sarokat, a jobb felső sarokba beholott a labda. Tehát álltam Sárosi Béla nyakamba, állt kölökat, hogy a gólt rúgtál.
0: Jó bemutatkozás.
1: Tehát ez, amit mondtam, hogy az a szerencse, hogy mit jelent az első lépések, borzalmasokat jelent a labdarúgásban.
0: És az első válogatottság, hogy az első bajnokitól félt Feri bácsi, akkor az első válogatott meccsről nem félt?
1: Az első válogatott mérkőzéstől is féltem, csak abban az időben egy román, bolgár, albán, vagy ilyen mérkőzések, azok ugye a kisebb rendőrök közé tartoztak. Tehát legtöbb esetben, mit tudom, a magyar B vagy a C válogatott játszott, mert a nagy válogatott nagyobb csapatok ellen. Tehát akkor annélkül mondom, hogy lenézni, mert azok ilyen szinten tartottak akkor, és az ember úgy tudat az benne volt, miért? Hát bolgárok, így hát nem, csak nem olyan dolgok. És hát így, és hát minden mérkőzésen, első mérkőzésen történik valami, itt is történt valami, ez vagy a nem tudom, már 3-1 vagy minél, Zsengellérbe futott a labdával, és rárúgta a kapura, és rengetegen voltak, hát ugye a katonaság, a pálya körül, minden, és mielőtt a gólvonalra bement a labda, egy katona kapufa mellől beszállt a pályára, és kirúgta a labdát. Kirúgta, és a bíró nem adta meg, mert nem ment a labdát a gólvonalra.
0: Ezt is olvastam, cáfolja meg Feri bácsi, nem így volt, hogy az 1944-es bajnokság, ami félbeszakadt, azon volt egy Fradi-Újpest mérkőzés, amelyik valamikor a 80. perc tájékán légiriadó miatt félbeszakadt. Azért az sem lehetett egy kellemes emlék.
1: Az nem így volt. 44. október 15-én, mikor a Horthy proklamáció volt, a Beszkárt pályán játszottunk a Beszkárttal, fél idő volt, és fél időben közölték, hogy a Horthy bejelentette a proklamációt, abban marad a mérkőzés, azon menjünk haza. Tehát az nem Újpesten, mert Beszkárt ellen volt a Beszkárt pályán, 44. december 15-e körül.
0: hogyha már itt a dátumoknál tartunk, és Feri bácsi mindenre olyan jól emlékszik, biztos emlékszik arra is, hogy a háború utáni első válogatott mérkőzés az Ausztria ellen volt?
1: Igen, az első volt augusztus 19-én, a második fél időben volt esett, bíró 11-est ítélt, és általában abban az időben, ugye Ferencvárosban, én rúgtam a 11-est, berúgtam. Tehát ez, amit mondok, hogy mindennek nem mindegy, hogy mikor. Tehát ezzel górtuk az ember, soha nem tör senki, de egy bizonyos alkalomkor, egy bizonyos dátum, egy bizonyos határkő miatt az örökké emlékezetes marad.
0: Kinek a helyére került be a válogatottba?
1: Nem voltak akkor előttem időben, talán volt hát a Korányi bíró, de hát amikor én kezdtem, ők már akkor nem voltak. Tehát nem volt, hogy ki a rivális, mert nem volt válogatott mérkőzés.
13: A hátvéd Rudas Ferencnek a 81 évvel ezelőtti Ausztria elleni meccs a negyedik válogatottsága volt, összesen pedig 23-szor szerepelt a nemzeti 11-ben. Viszont a napra pontosan 81 éve játszott Ausztria ellenin nem lépett pályára, de Puskás debütálásán kívül azt is érdemes megemlíteni, hogy akkor közvetített először válogatott meccset Szepesi György, aki 2005-ben, vagyis 60 évvel később Novoti Zoltánnal erről is beszélt az ünnepi Sportkoktél című műsorban.
3: Az utolsó találkozott 37 októberében játszottuk az osztrákokkal, aztán 8 éves szünet következett az Anschluss miatt. Egymást követő napon két mérkőzést játszottunk. Augusztus 19-én Magyarország-Ausztria 2-0. Az első gólt Rudas Feri rúgta 11-esből. Iroszki beadott jobbról, Zsesta, a félelmetes balhátvéd, 38 éves korában még játszott, leütötte kézzel, és Rudas Feri higgadta, nagy nyugalommal belőtte a felszabadulás utáni első válogatott gólt az osztrák sógorok hálójába. Hát 40 ezer néző volt kint ezen a mérkőzésen, aztán 30 ezer az ülőjúton a következő napon, a második napon, amikor 5-2 arányban nyert Magyarország Ausztria ellen. Kik is játszottak, hát ma is a fejemben van persze az egész csapat összeállítás, Csikós Való, kettő, Szűcs Bíró, Királdi Lakat, Szabó Szusza, Zsengeli Puskás, mindkettő. Tehát Szombathelyi és Algótarjáni szélsőkkel játszottunk, mind a kettő remekül játszott, de hát nekem a nagy élményem az volt, hogy a 12. percben járt az óramutató, amikor Zsengelér átkígyózott az osztrák jobb hátvéd Bartoli mellett, elment Cseszta mellett is, aztán fölnézett, és látta, hogy Puskás öcsi egyedül rohan Ploc kapuja felé, és arra gondolt, hogy bár ő is berúghatná, szépen odatálló, hogy Puskás elé kiabált is egy jó nagyon, hogy lesz-e öcsi, rúg be! És öcsi berúgt, aztán Zsengelér Ábel odabent öcsihez megsimogat a fejét. Ez volt Puskás öcsi élete első válogatott gólja, és nekem óriási szerencsémre ez volt életem mikrofon előtti első válogatott gólom. Még egy...
4: Gyuri, bocsáss meg egy pillanatra, olyan plastikusan mondtad ezt el, hogy eszembe jutott egy hát nem tudom, 30 vagy 40 évvel ezelőtti interjúm Pluhár Istvánnal, akiről az olasz-magyarról beszéltünk, az 1930-ban lejátszott olasz-magyarról, ahol ő az első válogatott gólját közvetítette, ami olasz gól volt.
3: Olasz,
4: és megkértem, hogy emlékezetből közvetítse le. Hogy te most emlékezetből leközvetítenéd ezt a Puskás gólt?
3: Nem, én ezt nem csinálom, eszembe az öreg se csinálta, nem tudom, hogy megtette, bár lehet, hogy...
4: Megtette érdekes módon, és mást mondott góllövőnek, mint aki a gólt lőtte,
3: és akkor mondtam
4: neki, hogy Pista bácsi, de hát más lőtte, azt mondja, de én így közvetítettem, tehát rossz gól, nem találta el a góllövőt magyarul.
3: Hát ez pláne egy 5-0-ás vereségre, még ha az első gól volt, akkor is már érezni lehetett a levegőben. Egyébként az volt életem olyan első válogatott mérkőzés, amelyet a rádió mellett szurkoltam végig. Egy detektoros készülékünket felvágtottuk egy Philips nagy rádióra apám, mert az szenvedélyes rádióhallgató volt 28-szor kezdve, és megvette ezt a nagy rádiót, azon hallgatta azt az olasz mérkőzést. Hát kínos keserves volt, de hát Pluhár Pista remekül közvetített hozzá. értem, nem hiába volt az úttörője a rádiózásnak.
4: Igen, most én beléd folytottam a szót, valamit szerettél volna mondani.
3: Igen, annyit még, hogy az osztrákoknál Otzwirk játszott először, Ernst Otzwirk, aki az egyik legnagyobb osztrák játékos volt a labdarúgás történetében, de hát ezen a mérkőzésen ő is csak Puskásnak tudott gratulálni, de hát remek csapatunk volt, szóval óriási öröm volt, két mérkőzés, 2-0, és 5-2, és egyébként ez nem csak a 83. és 84. magyar-osztrák válogatott mérkőzés volt, hanem a kontinensen Európában a 3. és a 4. válogatott mérkőzés. Az angolok játszották az első kettőt a franciákkal és a svejciakkal.
4: Gyuri, hát, ha egy mai fiatal, mondjuk egy 20 éves azt hallja, hogy te 60 évvel ezelőtt labdarúgó mérkőzést közvetítettél, akkor az valahogy az időt föl sem tudja fogni, és mint valami csodára néz rá. De egy 51-60 éves az már sejti, hogy mi ez, de az tisztel ezért. Hát hogy szállt el ez a 60 év, ha úgy évtizedenként mondanál egy emléket, vagy egy jellemző dolgot?
3: Évtizedekként, hát elsőnek ezt mondom, ez természetes, 45 és 55 között, de hát ide tartozik 1948, az első magyar olimpiai aranyérem, Németh Imre a dobókörben, Gulyás Jussival együtt várjuk, hogy megszólaljon a magyar himnusz, és aztán este már lemegy a nap a Wembley stadion árkádjai mögött, ívei mögött, és akkor hangzik fel a himnusz, mert megszakították, nem rögtön adták a győzelem után, hanem futást rendeztek, gerelyhajítást, és így tovább, és akkori következett aztán az szép pillanat az életünkben. Aztán, hát folytathatom, 52, 16 magyar olimpiai aranyérem, valamennyi a rádió mikrofonján keresztül lelkesítette a magyarokat szerte a világon, nem csoda, hogy a nyugati pályaudvartól egészen az októberig 100 és 100 ezerben, nem tudom mennyivel összeszámolni, nem lehet, várta az aranyérmeseket, az ezüstérmeseket, a bronzérmeseket, mindenkit, aki a magyar csapat tagja volt. Aztán 53. augusztus 20-a a Népstadion avatása, hát érdekes, ez gyönyörű ünnepség volt, itt meg kell emlékezni persze a két alkotóról, ugye ifjú Dávid Károlyról, Kossuth Díjas és G.E. Jenőről, ő is Kossuth Díjas volt, és erről az jut eszembe, hogy Isten őrizzen meg, hogy a Népstadiont lebontsuk, az egy emlékmű, a magyar sportnak egy örök emléke, a szoborparkkal, mindennel együtt úgy, hogy van, ezt meg kell tartani, és remélem, hogy akkor 5 évig, 48-ban az első kapavágás Hegyi Gyuláé volt, ott álltam mögötte a mikrofonnal, ezt is hozzátehetem. Na, nem beszélek túl sokat?
4: Nem, de eljutottunk megint egy augusztus 20-áig, és egy 53-as, egy Népstadion avatási augusztus 20-áig.
21: Napra pontosan 81 éve debütált a leghíresebb magyar a válogatottban. Napra pontosan 81 éve közvetített először válogatott meccset a legendás sportriporter. Napra pontosan 21 éve beszélt vele Novoti Zoltán, a napra pontosan 73 éve átadott Népstadionhoz fűződő emlékeiről.
4: Vico Toriani, és így tovább lehetne sorolni a névsort, Louis Armstrong, Queen együttes. Ezek közül nagyon sokat láttál, hallottál nyilván.
3: Hát Armstrong volt a legemlékezetesebb számomra, de én inkább a sportolókról beszélek, arról például, hogy Rózsa Völgyi Pistának a legemlékezetesebb emléke, hogy részt vehet azt a talicskázásban rögtön az első napon, ezt elmesélte nemrégiben. Nekem pedig hát 1966 az atlétikai Európa-bajnokság, azt már azt hiszem te is láttad, közvetítetted, és Gulyás Jussival voltunk együtt, és Varjú Vili öröm mámora, amikor megnyerte a súlylökés Európa-bajnoki aranyérmét, felejthetetlen emlék. És hát, ahogy mondtam, a stadion, hát 5 évig építették, 48-53-ig. Én remélem, hogy a 12-es Európa-bajnoki döntőre újabb 5 év, és fönn, ezen a helyen fönnáll majd az új Népstadion. Ennél jobb helyet, ennél szebb helyet úgysem lehet találni. Hát aztán az évtizedek még sok-sok örömet hoztak. Az első mérkőzésre azért ne felejtkezzünk el, már csak azért sem, mert a mi nagy cuccunk Bosik 2 gólt rúgott, 3-2-re nyert a Honvéd a moszkvai Spartak ellen, pedig jó csapat volt a Spartak, Szibonyán, Szányikov játszott, 2 világhírű játékos a szovjetektől, de nálunk Bosik és Kocsis, ők voltak a magyar gólok szerzői, és nyertünk 3-2-re. Aztán az első válogatott meccsünk a stadionban Magyarország-Svédország, 10 nappal az évszázad mérkőzés előtt Magyarország-Svédország 2-2.
4: És itt Puskás nem rúgott be egy 11-est.
3: Igen, mellé jutta.
4: Gyuri, akkor egy kérés és egy kérdés még, ja, ami hátra lenne, hiszen itt augusztus 20-áról is beszélünk, nem csak a te 60. évfordulódról.
3: Igen.
4: Hogy 1946. augusztus 20-án adták át az újjáépített Ferenc József hidat, vagy ahogy mi azt ismerjük, vagy tudjuk, Szabadság hidat. Hát az átadáson, vagy az átadás előtt, mint rádióriporter, te is ott jártál.
3: Az átadás nem az én feladatom volt. Augusztus 20-án, 47-ben a Margit híd átadásra én közvetítettem. 46-ban viszont ott voltam kint mikrofonnal 2 éjszakán át, és amikor a megszólaltam a munkásokat, az építőket, akkor azt mondták, jó, de néhány kocka követ azért maga is rakjon le. Hát ilyen 4x4 cm-es kis apró kis kocka kövek voltak ezek, megmutatták, hogy kell leilleszteni, és esküszöm neked, hogy amíg az új ájépítést meg nem kezdték, mert hiszen új betont kellett rárakni a hídra, a Szabadság hídra, addig ahányszor arra elmentem, mindig megálltam egy pillanatra, mert a 2 éjszaka emléke jutott eszembe, annál is inkább, mert én olyan jó lángot soha nem vettem, mint amikor az éjszaka szolgáltak fel nekünk, akik ott dolgoztunk ezen a munkán, végeztük a Szabadság híd új ájépítését, és aztán másnap én közvetítettem. Úgy is, hogy nem csak az éjszaka emlékeit, hanem valóban néhány emlékezetes pillanatot örökítettem meg az újjáépítésből.
4: A másik pedig hát a kérdés. Milyen tanácsot adhatsz most a fiatalabbaknak, a fiataloknak? Mondhatni így, hogy a most kezdőknek, süvölvényeknek, sportújságíróknak, sportriportereknek.
3: Hát én azt hiszem, hogy remek gárda gyűlt össze. Nagyon tehetséges fiatalok vannak, itt Csoldorátomat hallgatom most, nagyon ügyesen csinálja azt a Tapánya mérkőzést, de a Horváth Péter pedig hát már a nagy generációhoz tartozik, akik őben most közvetítenek. Nekem egy hiányérzetem van, azért azt el kell mondani, hogy Nisszeroy rúgta, Rudi rúgta az első gólt, vagy egyetlen gólt ezen a mérkőzésen remekül Rudi beadásából. Ez figyelmeztető az Ebrecen számára a szerdai mérkőzésre. Tehát amit mondhatok, mindenre mindig, ami a sportban történik, oda kell figyelni.
21: Szepesi Györggyel Novotny Zoltán 20 éve 2005. augusztus 20-án beszélgetett, és abban a sportkoktélban ő is megosztotta hallgatókkal az 1953. augusztus 20-án átadott Népstadionnal kapcsolatos emlékeit.
4: Személyes emlékek, ha az 1953. augusztus 20-án felavatott Népstadion 52 évéről. Gyermekként, fiatalemberként ott szurkoltam 50 ezered magammal a magyar-svéd atlétikai viadalon. Láttam Cibor gólját, amikor a hátam mögé érkező labdát a levegőre felfeküdve, lábát térdben behajtva talppal rúgta az osztrákok kapujába. Vörösre tapsoltam a tenyerem, amikor Albert a jobbfedezett helyéről átlósan elindulva 4 nyugatnémet játékost kicselezett és a bal összekötő helyéről lőtt szépségdíjas gólt. A torony épület előtti oldalon akkor még állóhely volt. 1963-tól pedig már rádióriporterként állhattam a játékos kijáró előtt az oldalvonal mellé, és közvetíthettem 2-ös mérkőzéseket, nemzetközi kupa találkozókat, válogatott meccseket. Elenio Herrera, a mágus, mellőlem harsogta Catenaccio utasításait. A francia játékvezető Votró a kezdés előtti pillanatokban udvariasan társalgott. Hallottam Vinkovics gyúró szavait, amint a játékos ápolása ürügyén az edző utasításait duruzsolta el. A lejövő vagy beálló játékosok első megnyilvánulásait azonnal tolmácsolhattam. Kardos Józseftől ott tudtam meg, hogy a neki tulajdonított gólnál ő csak kapura lőtte a labdát, de Szokolai olyan ügyesen szúrt bele, hogy Szoki a gólszerző. Nem vetettem számot Népstadionbeli közvetítéseimről. de lelki szemeim előtt megjelenik a 66-os atlétikai Európa-bajnokság akadályfutó döntője, amelyben a szuper favorit belga Roulancot két ismeretlen szovjet, Kunyinszki és Kurjan is simán megelőzi. Megjelenik a 77-es magyar-szovjet világbajnoki selejtező, ahol egy pusztai kereki együttműködést hiányolva végül pusztai hatalmas pardobásából kereki gólt fejel. A svájciak elleni 81-es mérkőzés, amellyel megint csak megnyílik a világbajnokságra jutás lehetősége. Már csak a norvégokat kell legyőzni. De nem csak közvetítettem, hanem esztrád műsort is konferáltam, tömegsportnapot vezettem, sőt játszottam a szúrokon, a színészek, újságírók, rangadókon is teltház előtt a Népstadionban. Egyszer még góllövőként is fölkerült a nevem az eredményjelző táblára. Utoljára talán a 86-os Magyar-Brazilt közvetítettem Vas István Zoltánnal a pálya széléről. No, nem az oldalvonal mellől, hanem hátrábról, jóformán a játékos kijáróból. Aztán felszorultunk a lelátóra. Van ebben valami jelképes, mintha a magyar labdarúgás is oda került volna. Az angol sportfotózás szabályai szerint egy képen rajta kell lenni a labdának, a kapunak és a nézőknek. A Népstadionban készült régi képeken mindig tele a nézőtér. Remélem megérjük azt az időt, amikor ez ismét így lesz. És ehhez nem kell eljönni ide a Manchester Unitednek, a Real Madridnak, Argentinának, majd ismét a Manchester Unitednek. Remélem.
21: Szepesi Györggyel Novotny Zoltán 21 éve 2005. augusztus 20-án beszélgetett, és abban a sportkoktélban ő is megosztotta hallgatókkal az 1953. augusztus 20-án átadott Népstadionnal kapcsolatos emlékeit.
4: Személyes emlékek, ha az 1953. augusztus 20-án felavatott Népstadion 52 évéről. Gyermekként, fiatalemberként ott szurkoltam 50 ezred magammal a magyar-svéd atlétikai viadalon. Láttam Cibor gólját, amikor a háta mögé érkező labdát a levegőre felfeküdve, lábát térdben behajtva talppal rúgta az osztrákok kapujába. Vörösre tapsoltam a tenyerem, amikor Albert a jobbfedezet helyéről átlósan elindulva négy nyugatnémet játékost kicselezett és a bal összekötő helyéről lőtt szépségdíjas gólt. A toronyépület előtti oldalon akkor még állóhely volt. 1963-tól pedig már rádióriporterként állhattam a játékos kiáró előtt az oldalvonal mellé, és közvetíthettem kettős mérkőzéseket, nemzetközi kupatalálkozókat, válogatott meccseket. Elenio Herrera, a mágus, mellőlem harsogta Catenaccio utasításait. A francia játékvezető Votró a kezdés előtti pillanatokban udvariasan társalgott. Hallottam Vinkovics gyúró szavait, amint a játékos ápolása ürügyén az edző utasításait duruzsolta el. A lejövő vagy beálló játékosok első megnyilvánulásait azonnal tolmácsolhattam. Kardos Józseftől ott tudtam meg, hogy a neki tulajdonított gólnál ő csak kapura lőtte a labdát, de Szokolai olyan ügyesen szúrt bele, hogy Szoki a gólszerző. Nem vetettem számot Népstadionbeli közvetítéseimről, de lelki szemeim előtt megjelenik a 66-os atlétikai Európa-bajnokság akadályfutó döntője, amelyben a szuper favorit belga Roulancot két ismeretlen szovjet, Kunyinszki és Kurjan is simán megelőzi. Megjelenik a 77-es magyar-szovjet világbajnoki selejtező, ahol egy pusztai kereki együttműködést hiányolva végül pusztai hatalmas pardobásából kereki gólt fejel. A svájciak elleni 81-es mérkőzés, amellyel megint csak megnyílik a világbajnokságra jutás lehetősége. Már csak a norvégokat kell legyőzni. De nem csak közvetítettem, hanem esztrád műsort is konferáltam, tömegsportnapot vezettem, sőt játszottam a szúrokon, a színészek, újságírók, rangadókon is teltház előtt a Népstadionban. Egyszer még góllövőként is fölkerült a nevem az eredményjelző táblára. Utoljára talán a 86-os Magyar-Brazilt közvetítettem Vas István Zoltánnal a pálya széléről. No, nem az oldalvonal mellől, hanem hátrábról, jóformán a játékos kijáróból. Aztán felszorultunk a lelátóra. Van ebben valami jelképes, mintha a magyar labdarúgás is oda került volna. Az angol sportfotózás szabályai szerint egy képen rajta kell lenni a labdának, a kapunak és a nézőknek. A Népstadionban készült régi képeken mindig tele a nézőtér. Remélem megérjük azt az időt, amikor ez ismét így lesz. És ehhez nem kell eljönni ide a Manchester Unitednek, a Real Madridnak, Argentinának, majd ismét a Manchester Unitednek. Remélem.
21: Ha nem is a Népstadionban, de a helyén épült szupermodern Puskás arénában már egy Magyar Kupa döntőn is volt teltház, a válogatott meccseken pedig folyamatosan az van. Szerencsére 2005 óta sokat javult a focink is. Ám a folytatásban sem a jelenről lesz szó, továbbra is régi, augusztus 20-i ünnepségekkel foglalkozunk.
14: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
5: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
14: Műsorajánlót hallottak.

0: 8-án önök a visszajátszást hallják a Nemzeti Sportrádióban. Ma 73 éve adták át a Népstadiont, amely sok nagy sport és kulturális esemény helyszíne volt, de 2002-ben új nevet kapott, majd 2016-ban nyugdíjazták. Utódjáról, a szupermodern Puskás arénáról más alkalmakkor lesz szó, most repüljünk vissza a Népstadion előtti időkig, és Budapest egy ikonikus utcájáról lesz szó, amelynek létrejötte szintén kapcsolódik augusztus 20-ához.
1: Augusztus 20-a van. Augusztus 20-án adták át a forgalomnak az Andrássy utat, méghozzá 1876-ban. Ami Berlinnek az Unter den Linden, ami Rómának a Via Corso, ami Párizsnak a Champs-Élysées, az Budapestnek az Andrássy út. Volt Sugár út, Sztálin út, Magyar Ifjúság útja, Népköztársaság útja, ám a pesti emberek tudatában, szóhasználatában mindig is Andrássy út maradt. Szinte hihetetlen, de a 2000 éves Budapest történetében Siheder korúnak számít a főváros fénypontját, eleganciáját képező útvonal. Alig 130 éves, hiszen 1872-ben kezdték kialakítására a munkálatokat, 4 év múlva átadták a forgalomnak, 1885-re pedig teljesen kiépült. Építésének eszméjét már Kossuth Lajos felvetette a Pesti Hírlap 1841. évi 18. számában, amelyben a város erdőig, a mai Városligetig terjedő nagy fasorok ültetését szorgalmazta. 1864-ben pedig Táncsics Mihály panaszolta el, hogy a Városliget csak kicsinyes mulatóhely, nincsenek tiszta légű sétányok, nincs olyan hely, ahol az ifjúság magát futásban gyakorolhatná. Végül is Andrássy Gyula grófnak köszönhető a fényes útvonal létesítése, a sugárutak városa Párizs mintájára javasolta a Pest-Buda Szépítési Vegyes Bizottság alakuló ülésén 1868-ban a Sugár út megnyitását. Létesítését olyan prózai tény is indokolta, hogy egyszerűen tehermentesíteni kellett a sűrűn lakott Terézváros már-már elviselhetetlen forgalmas Király utcáját. A leendő sugárút helye valóságos kolera fészek, amelyet ki kell írtani. Írták 125 évvel ezelőtt, vagy 130 évvel ezelőtt, Csernátony Lajos képviselő pedig a tisztelt házban így jövendölt: ez egy nagy artéria lesz, amelytől egészségesebbé, szebbé válnak a mellékutcák is. Az útvonalba eső kisajátítások 219 ingatlant érintettek, az egykori Könyök utca, majd Kőműves utcák után a különböző kereszt utcák telkein vezettek át. Az építkezés során feltöltötték az oktogon teret, amelyet akkor még 8 szög térnek hívtak. Szintúgy a Vas utca, ma már megint Terész körút, és az Ötölgyár közötti mély területet. A közmunkatanács szigorú építésügyi szabályzatot alkotott, szakaszokra osztva a sugárutat. Az oktogonig csak 3-4 emeletes házak építhetők, a köröndig 2-3 emeletes épületek két oldalán lovagló utakkal. A körönd és a Hajcsár utca között legfeljebb 2 emeletesek, a mai Bajza utcától pedig egymással össze nem függő nyaralók épülhettek. Ennek megfelelően az első szakasz nagyvárosias jellegű zárt épületsor, a második 2 fasorokkal szegélyezett monumentális sétány, a harmadik, negyedik pedig előkertes, parkos jellegű villasor. Az egész út kiemelkedő épülete a magyar építészet történet egyik legfontosabb alkotása, az Ybl Miklós által tervezett operaház. De az Andrássy úton található a Posta Múzeum, a balettintézetként működő Drexler Palota, a Párizsi Áruház, a Régi Zene Akadémia, ahol lakott Liszt Ferenc és Erkel Ferenc is, a Régi Műcsarnok, a Képzőművészeti Főiskola, a Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, de Andrássy úti, a Nyilas és az AVH-s időkben is hírhett Andrássy út 60, a mostani terrorháza, vagy az út végén lévő jugoszláv nagykövetség, ahonnan 1956-ban Nagy Imrét és társait elcsalták a hosszú, végzetes útra. Az első arisztokrata, aki a sugárúti villanegyedben építkezett, Erdődi István gróf főrendi házi tag volt. A lodzsába és a termekbe Lotz Károly festette a freskókat. Többszöri tulajdonosváltás után 1945-ben a Szövetséges Ellenőrző Bizottság, később a Szovjet Nagykövetség foglalta el az épületet.

0: Igazságtalanok lennénk, ha nem szólnánk az írók, művészek legendás találkozó helyeiről, az Andrássy úti kávéházakról, vendéglőkről, cukrászdákról, a három hollóról, a japánról, a mantonról, az abbáziáról. Ha nem említeném meg, hogy fakockákból állt a burkolata, hogy az út alatt építették meg a kontinens első föld alatti vasútját, és így tovább. Végül még három érdekesség a magyar Champs-Élyséről. A Drexler Palota kávéházában szemben az operával a Muskátli Asztal társaság specialitása volt a kávéfőzés szertartása. A neves vendégek maguk hozták a kávét, a tejet, a cukrot, és maguk főzték a kávét, amelyet saját kezűleg darált Goldmark és Mahler. A másik, hogy Kossuth ide, Andrássy oda, a sugárút kiépítésének mindennapos gondjaival mégiscsak Podmanicki Frigyes foglalkozott. Az érzékeny báró a millenáris kiállítás után nem ment többé az Andrássy útra, nem látta többé operaházát, lemondott minden ünnepeltetéséről, és a legnagyobb visszavonultságban éldegélt a belvárosban. A 130 év alatt többször átépítették az Andrássy utat, és ez a harmadik, az út legfontosabb titka, amelyet Erki Edit fedezett fel. Úgy tud megújulni, hogy megtartja régi varázsát.
1: Az Andrássy utat tehát napra pontosan 150 éve adták át, és éppen népköztársaság útjának hívták, amikor birtokba vették a magyar sportrajongók a Népstadiont 73 éve, augusztus 20-án. Tudják, hogy ki volt az első igazgatója? Ha nem, akkor a következő percekben megtudhatják egy 2005. augusztus 20-án adásba került műsorból.
0: 7 éve a Népstadionban két kalapácsvetőnek szurkolt vagy 30 ezer ember. Gécsek Tibor végül első, Kis Balázs második lett az atlétikai Európa-bajnokságon. 50 évvel ezelőtt, pontosabban 52 évvel ezelőtt, 1953. augusztus 20-án is egy kalapácsvetőre szegeződött több mint 80 ezer szempár. Az olimpiai bajnok Csermák József húzta fel a magyar zászlót a Népstadion felavatásán. Ám mégis egy negyedik kalapácsvető szobra látható a stadionban. Német Imréjé, London olimpiai bajnokáé, aki évtizedeken át igazgatta az intézményt, majd a körötte lassan terebélyesedő sportvárost. A rossz nyelvek szerint Német Imrét a kalapácsvetők juttatták az igazgatói székbe. Addig ugyanis általában csak az edzőpályákon dobálhattak, a direktorok féltették tőlük a labdarúgó pálya gyepét. Az új direktornak esze ágában sem volt száműzni őket a mellékszínhelyekre, már csak azért sem, mert sokáig még ő maga is versenyzett. Előfordult, hogy valaki telefonon kereste, és a titkárnő így felelt: Német elvtárs, akkor ez volt a megszólítás, most nem tud a telefonhoz jönni, még három dobása hátra van. Új stadion építésére már 1924-ben törvényt hoztak. Helyszínként szóba került a Lágymányos, Óbuda, a Vérmező, sőt a Gellért hegy is. Végül a Fradi pálya állóhelyi tribünjének leszakadása adta meg a végső lökést, és 1953-ra az egykori lóversenytér területén épült fel. Csak néhány emlékeztető villanás a teljesség teljesíthetetlenségének tudatában az 52 évről. Labdarúgó mérkőzésen 7-1 az angolok ellen, 4-3 a németek ellen, 3-0 a brazilok ellen. Az osztrákok elleni 2-1 alatt és után a 11 esztendeje néma Pék János olyan izgalomba kerül, hogy ismét beszélni kezd. 1955-ben a Népstadionban harcolta ki a férfi kosárlabda válogatottunk az Európa-bajnoki címet a Szovjetunió ellen. Kiváló hosszú távfutónk Kovács József, a Bütyök, itt győzte le a futógépnek titulált szovjet kúcot 5000 méteren, és a 10000-en verhetetlennek hitt csehszlovák lokomotívot, Zatopeket. Iharos Sándor világrekordokkal írta be nevét az atlétika aranykönyvébe. 39 évvel ezelőtt Varjú Vilmos nyert Európa-bajnokságot súlylökésben. A sportesemények mellett jelentős társadalmi és kulturális eseményeket is láthattunk a stadionban, olyanokat, mint például II. János Pál pápa találkozóját a magyar fiatalokkal, Louis Armstrong jazztrombitás, a Rolling Stones vagy a Queen együttes koncertjét, a három tenort, Rost Andreát, vagy 1990-ben az István a királyt. Ma 52 éves, azaz érett férfi korába lépett a Népstadion, sőt, már új nevén a Puskás Ferenc stadion. Ha a falai mesélni tudnának világhírű sportolókról, Glenn Davis-től Carl Lewis-ig, Puskás öcsitől Nyilasig, világsztárokról, Phil Collins-tól Ilja Sziászig, Vikotoriánitól Bruce Springsteenig mesélnének, akik mind megfordultak a Népstadionban. No és persze sok millió nézőről, akik egy-egy feledhetetlen élmény részesei lehettek.
1: Ez egy 2005-ös műsor volt, csatorna hangunktól, Novotny Zoltántól, és ahogy korábban ígértem, most teszünk egy kis kulturális kitérőt a 21 évvel ezelőtti ünnepi sportkoktélba. A Nemzeti Sportrádió jelenlegi főszerkesztő helyettese, Virányi Zsolt elmesélt egy nagyon érdekes történetet egy olyan csodás tájról, amely jelenleg egy háborúban álló ország része.
0: Augusztus 20-a államalapító királyunk István szentélyavatásának napja. Nevéhez fűződik a tulajdonképpeni Magyarország megalapítása, első törvényeink kibocsátása. És ahogy azt Taxner Tóth Ernő írta még 2000-ben, Szent István ünnepe akkor nemzeti ünnep, ha érzelmi közösséget, együttérzést és ezzel együtt gondolkodást teremt. Levcsenko Róbert, görögkatolikus lelkész, óriási hivatástudattal rendelkezik, hiszen idén nyáron már harmadszor indult el Kárpátalja gyönyörű tájainak és az ottani kultúráknak a megismerésére. 14-18 éves gyerekek alkotják csapatát, akikkel tavaly a vereckei hágóhoz látogattak el, méghozzá szekerekkel. Salánkról, a kárpátaljai Salánkról indultak el, és 6 nap alatt járták be a 150 kilométeres távot. Miközben megfordultak Munkácson és Beregszászon is. A salánki pap imádja a zenét, így állandóan énekszóval jó hangulatban vándorolnak a szűk egy hét alatt az expedíció résztvevői. Természetesen főznek is magukra, míg a szállást a nomád sátrak jelentik. A néhány perces összeállítás, a most következő néhány perces összeállítás bepillantást nyújt a szekértúra hangulatába. A riporter Virányi Zsolt.
2: Minden görögkatolikus lelkipásztor, akit legalábbis magyar ajkú görögkatolikus lelkipásztor, aki a környéken él, mindenki komoly feladatának tekinti, hogy nyáron is foglalkozzon a fiatalokkal. Ez az elsődleges szempont. A másodlagos szempontja, és azt hiszem, hogy nem kevésbé fontosabb szempontja ezeknek a nyári táboroknak, bicikliturálknak, ami történni szokott itt Kárpátalján, az az, hogy fiataljaink ismerjék a saját hazájukat. Ezt a kicsinke kis hazájuk, de megismerhessék. Kevés a lehetősége a fiatalnak, hogy kimuzduljék, és főleg nem itt a környéken. Mindenki abban a mámorban él, hogy a szép az csak távol van, és ahhoz nagyon messzire kell elutazni, pedig a kincsek bennünket is körülvesznek, és szinte mi is meglepődünk azon, hogy vannak ilyen ajándékaink.
3: 2 évvel ezelőtt egy 100 kilométeres, tavaly pedig oda-vissza egy 340 kilométeres túra volt.
2: A második túránk, ez kimondottan a magyarságunkra irányult, és a vereckei hágot látogattuk meg 33 fiatalal. Beletartoztak magyarországiak is, tehát az anyaországból érkezett vendégek. Nagy élményekkel gazdagodva jöttünk vissza, de az emberekkel való találkozás, amely mély nyomokat hagyott mi bennünk. Meglepődve találkoztunk emberekkel, akik 30-40 esztendeje nem hallottak magyar beszédet, magyar szót. Olyan emberekkel, akik örültek a magyar lobogónak, nemzeti szalagoknak is, és hegyebet nem tudott, de mi atyánkot a köszönést, és a himnuszt azt el tudta szavalni magyarul.
3: Ki volt a legfiatalabb részvevő, mondjuk ragadjunk le a tavainál a vereckei hágóhoz történő kirándulásnál?
2: 14-13 éves éves gyerekek a legfiatalabbak. Nem csak a természeti csapásoknak vagyunk kitéve, de a táj is olyan, amely veszélyes lehet, ha figyelmetlenek vagyunk. 16 éves túl felfele szeretnénk ezt szervezni. Még jobban örülnénk neki, ha középkorosztályt tudnánk megmozgatni, azt a középkorosztályt, aki a vallásos nevelésből kimaradt, és egy kiránduláson keresztül is meg lehet mozgatni a lelkeket, meg a szíveket is.
3: Elindulnak innen Salánkról, lobogókkal, magyar zászlóval. Mennyire bojdul meg itt a település?
2: Nagyon nagy újongással kísérnek és fogadnak bennünket, amikor elmenjünk és visszaérkezünk Salánk községében. Látjuk a mosolyogos és örömteljes arcokat, akik kísérnek és fogadnak bennünket. A túra az úgy néz ki, és általában ez így volt, hogy 4 szekérrel indulunk el. Ezek a szekerek el vannak látva. Hát a régi cigány szekerekhez hasonló sátrakkal. Némely településen meg is említették, hogy fehér cigányok érkeztek a falukban, meg városokban, ahol éppen áthaladtunk. Itt foglalnak helyet a fiatalok. Tavaly már segítséget kaptunk egy helyi vállalkozótól is, egy kísérő autót biztosított a számunkra, ami nagyon nagy segítség volt, hisz a tartozékainkat nem kellett szekereken elhelyezni, hanem ez a teherautó elszállította a cuccainkat. Minden nap egy 50-60 kilométeres távolságot teszünk meg, ami nagyon-nagyon fárasztó, főleg olyankor, amikor rossz az időjárás. Tavaly szinte minden napra kifogtuk az esőt, és akkor reggel közlekedünk, hogy a lovaknak se legyen túl melegek is, ne bukjanak ki, meg nekünk is a póni alatt azért jobb ülnünk, ha nincs még az a nagyon nagy hőség. Megtesszük ezt a távot, megérkezünk a tábor helyére, amit természetesen előzőleg mindig kiszoktunk tűzni, és amelyet meglátogatunk személyi gépkocsival, amely alkalmas a sátorok felállítására, de egyben alkalmasnak kell lenni a területnek a lovak gyepeltetésére. Akkor megérkezünk egy másik bázisra, lesátorozunk, és akkor kezdjük a főzést, ami bográsban zajlik, és olyan élelmiszert készítünk elő, ami alkalmas a szállításra.
3: Az út során milyen útviszonyokkal találkoztak, mert azért eléggé változatos lehet, ha abból indulunk, hogy itt mekkora kátyuk vannak, és hát itt szekerekkel kell menni, tehát aztán nem lehet beállni egy depóba, mint a Formula 1-ben, és gyorsan kicserélni.
2: A szekereink azok az itthoni útvonalakhoz vannak szokva, és a rosszabb út nem lep meg bennünket sem, mert mi is kellőképpen megszoktuk azokat. Amúgy is zötyög a szekér, hát egy-két gödröt elviselünk is, el is viseltünk.
3: A ruházat az valamilyen uniform is, vagy mindenki a saját ruhájában van?
2: Tavaly, hát nagyon csúnya szó, amit mondani fogok, sikerült koldulnunk pénzt arra a célra, hogy mindannyiunknak legalább egy pólója legyen, és ezen a pólón Salánk címere volt megtalálható, és az útvonal kijelzésével, tehát Salánk Verecke 2004, ugyanez a címere volt felnyomtatva a zászlóinkra is. Ez volt az uniformisunk, ezt lehet annak nevezni.
3: Amikor mondjuk egy ilyen hatalmas eső, ami különben most is itt épp Salánk utcáján tombol, igaz, hogy ez azért inkább azt hiszem enyhe változat annak, ami tavaly ott a Vereckei hágó felé vezető úton többször is adódott, szóval akkor nincs mese, menni kell előre, tovább nem lehet sehova elbújni.
2: Természetesen megálló nem lehet, mert el kell érni a következő táborhelyét ahhoz, hogy majd étkezni is tudjunk. Lovakkal való közlekedés nem olyan, mint az autó, leállunk az útszélén is, akkor majd megvárjuk, hogy kevésbé essen az eső, és akkor majd győzi az ablak letörölni a vizet az ablakról, itt menni kellett. Megérkeztünk és átöltöztünk. De egyébként nagyon jól esik az esőben, még a gyep foci is, ami különböző csúszásokkal van felszerelve, kimondottan élvezték a fiatalok.
1: Hát létezik a magyarság azóta is a Kárpátalján, de a száma egyre csökken, és nem csak a gazdasági nehézségekkel kell megküzdeni az ottani nemzettársainknak, hanem az évek óta tartó háborúval is. Reméljük, hamarosan ezen izgalmas tájakon újra béke lesz, és Magyarországról is mehetünk megint arra. Remélem, ez már a közeli jövőben is megvalósulhat. A jelenben viszont eljött a búcsú ideje, hiszen lassan az utolsó virágkocsi is beér a Nagyerdei stadionba, lassan ebédelnek a Hortobágyi hídivásár látogatói, így az ünnepi visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet Edvi László, de még 5 perc elejéig térjünk vissza a már többször idézett 2005. augusztus 20-i műsorhoz. Ahogy a bevezetés, úgy a végszó is legyen csatorna hangunké, Novotny Zoltáné, aki a korábban új kenyér és szocialista alkotmány, manapság végre ismét államalapító Szent Istvánunk ünnepének mondott napról elmélkedett.
0: Nagyon sok minden történt augusztus 20-án. 1083-ban ezen a napon avatták szentté a székesfehérvári bazilikában első Istvánt és fiát Imre herceget, valamint Gellért püspököt is. Az adatok szerint 1876. augusztus 20-án adták át a forgalomnak a budapesti sugárutat, aztán majd kiderül, hogy persze a teljes felépítéséig még sok évet várni kellett, a mai Andrássy utat. Építésének célja a Király utca forgalmának tehermentesítése, a belső városrészeknek a Városligettel való összekötése volt. A sugárút a Fővárosi Közmunkák Tanácsa legnagyobb szabású városrendezési tevékenységének tekinthető, kora eklektikus palotasorával, jó arányaival és beépítési módjával Európa egyik legszebb ez időből származó útvonala lett. 1912. augusztus 20-án rendezték meg Budapesten az első nemzeti repülőversenyt. Akkor még repülőgépgyárunk is volt, és nem lehetetlen, hogy ennek a folytatása mondjuk éppen a mai repülőverseny. Ahogy már Szepesi György is beszélt róla, 1946. augusztus 20-án adták át a forgalomnak az újjáépített Szabadsághidat. Az 1896-ban felépült hidat 1945. január 16-án a visszavonuló német csapatok felrobbantották. Újjáépítése, amelyet Szécsi Károly és Hunár Győző vezetett, 1946. augusztusára fejeződött be, és ekkor kapta a Ferenc József utána Szabadsághíd nevet. 1949. augusztus 20-án lépett életbe az új alkotmány. 1949-89-ig augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték Magyarországon. 1953. augusztus 20-án avatták fel Avery Brundage-nak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének jelenlétében a Népstadiont. 1977-ben ezen a napon nyílt meg Budapesten a Planetárium, a csillagászati ismeretterjesztés jelentős intézménye. 1991. augusztus 20-án pedig a magyarországi látogatáson tartózkodó II. János Pál pápa szentmisét tartott a Hősök terén Szent István király ünnepnapján.
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjunk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkai. Gyónom a mindenható Istené, és nektek testvérim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattól, szóval, cselekedetével, mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kermézed a boldogságos mindenkor szépletelen Szűz Mária, Szeszes Angyalakhoz de Szentele, hogy imádkozzanak életem, Urunkhoz, Istenkhöz. Irgalmázon nékünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk Imre Balázs, tekbal bajnok. És vannak még címei, a Tekbal World Cup ezüstérmese, illetve az első USA Challenger Cup dobogós helyezettje. Az emberből hogy válik tekbalos? Gondolom először vívó lesz.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyébként vívtam, mikor általános iskolás voltam, de úgy lesz az emberből tekbol játékos, vagyis igazából a saját utam az úgy alakult, hogy én a Műszaki Egyetemen végeztem, és a sport életben eléggé részt vettem, és veszek részt a mai napig, és akkor megkeresett Huszár Viktor, aki szeretett volna mutatni nekem valamit, egy titkos projektet, amiről annak idején körülbelül 10 ember tudott, és ez volt egy ilyen összeeszkábált tekból asztal, és teljesen beleszerettem az akkor kialakuló eszközbe és sportágba is, és úgy döntöttem, hogy a mérnöki pályát kicsit félreteszem, és beleteszem az időt, energiámat ebbe a sportágba, és így csöppeltem bele, és vagyok benne a mai napig is.
3: Miért volt ez ennyire titkos? Azt ugye tudjuk, hogy egy olyan ember hozta létre a tekbolt, illetve hát ő állt mellé anyagilag, aki hát a felnőtt filmes világból jött, és akkoriban, amikor te belecsöppentél ebbe, akkor ez még egyáltalán nem volt publikus?
4: Olyan szinten nem volt publikus, hogy az Aquaworld-ben volt egy lesötétített squash terem, és még az ott dolgozók se tudták, hogy mi van a squash teremben gyakorlatilag, és én külön engedéllyel lehetett elkérni a kulcsot, mert annyira féltették ezt a projektet, hogy nem szerették volna, hogy kiszivárogjon még itt a levédetések és egyéb procedúra miatt. És igen, ez még azelőtt volt, mint hogy Gattyán úr, mint befektető beszállt.
3: Dátum szerint mit írunk akkor?
4: Ebben nagyon rossz vagyok, de ha minden igaz, akkor 2015 környékét.
3: Csak azért kérdezem, mert maga a Tekbal Szövetség az 2020-ban alakult meg, tehát még 5 év eltelt azután a titokzatos esemény után. Mi az, ami megfogott ebben, mert a külső szemlélő szerint nem is feltétlenül kell nagyon jó futballistának lenni egy tekbolosnak, de ahhoz, hogy igazán jó játékossá váljon, hihetetlen labdaérzéknek kell lenni, baromi jól kell tudnia dekáznia, nagyon jól kell tudni labdát kezelni, elképesztő intelligenciával kell rendelkezni ahhoz, hogy a tekbal asztal másik oldalán úgy helyezd el a labdát, hogy az védhetetlen legyen.
4: Én sose voltam profi focista, igazából hobbi focista voltam, mint kispályán, mint nagypályán, és megtetszett az, hogy egységnyi idő alatt nagyon sokszor találkozok a labdával, nagyon sok a labdaérintés, és pont azért, amiért nem is voltam annyira ügyes annak idején, nagyon intenzíven lehet benne fejlődni, és egyre több sikerélményt ér el az ember, minél többet játszik, és kicsit ilyen kompetitív. Én nagyon szeretem azt, hogyha van kihívás, és ha valami nem megy, és látom a fejlődést, és van cél, és ezért beleszerettem. De annak idején például a technikai készségeknél például előjött, hogy mikor elvittük a Ferencvároshoz az asztalokat, hogy ott egy ilyen edzésen kipróbálják, akkor pontosan meg lehetett mondani azt, hogy ki az, aki középpályás és ügyes, és ki az, aki csatár mondjuk, és semmi köze a finom mechanikához így a fociban.
3: Mondjuk már el, hogy milyen szabályok szerint működik a tekbal. Hány pontot lehet szerezni? Vannak-e egyéb olyan szabályok, amiket esetleg még nem ismer minden hallgatónk?
4: Hát ugye szokták mondani, hogy ennyi év után, hogyha valaki már nem hallott róla, az elég nagy probléma, tehát most már nem egy kezdetleges sportágról van szó, de ugye egy hajlított pingpongasztalt képzelünk el, és körülötte van a pálya, a játéktér. Nyilván minél magasabb szinten játszik valaki, annál nagyobb térre van szüksége, hogy elérje a labdákat, de pár alapszabály az, hogy maximum 3 érintésből lehet visszaadni a labdát az ellenfél térfelére. Ez igaz az egyénire, illetve a páros játékra is. Párosban annyi, hogy egyet kötelező passzolni, és az egyik ilyen alapszabály, amire szoktunk figyelni mondjuk egy kezdőedzésnél, hogy kétszer ugyanazzal a testrésszel nem lehet hozzáérni a labdához, és nem lehet átadni a labdát. Ez azért fontos, mert általában mindenki egylábas, mondjuk egy jobblábas játékos mindig jobblábbal szeretné visszaadni, és hogyha valaki játszik a sportággal, vagy az eszközzel, akkor kénytelen használni a gyengébbik lábát, ezáltal folyamatos fejlődési kényszer alatt van, hogy mondjuk a bal lábát, vagy a jobb combját, vagy a fejét is használja, és anélkül nem lehet megélni benne.
3: Tehát akkor önök ilyen developer játék, tehát hogy mindig az a testrészed, vagy az a szerved is fejlődik, amivel korábban nem használtad a labdát.
4: Igen, illetve hogyha ugye az első lépés az, hogy megtanuld a szabályokat, átjázd a túloldalra a labdát, utána, hogyha ez megvan, akkor egyre jobban tudsz felmenni, úgymond így a plexi környékére, ahonnan tudsz támadni. Utána arra fogsz figyelni, hogy egyre erősebb labdákat adj, hogy az ellenfél nehezebben tudja visszaadni. És hogyha ez megvan, akkor valószínűleg olyannal játszol, aki hasonló kvalitáson, mint te, tehát akkor már vissza fogja tudni neked adni mondjuk jobb oldalról a labdát, ezért elkezdesz gyakorolni a bal oldalra, hogy például a bal lábadat is fejleszt, hogy színesebb legyen a játékod. Tehát ennek tehát határa a csillagos ég, hogy te melyik testrészeddel, hogy tudsz támadni, melyik oldalról. Később aztán jönnek a rövidítések, tehát aki szeret focizni és kicsit technikásabb, az nagyon-nagyon élvezi ezt a játékot.
3: A plexi az a háló?
4: Az a plexi az a háló, igen, az egy merev háló, átlátszik, és azon is pattanhat a labda, vagy...
3: Hány pontot lehet kell szerezni?
4: 12 pontig megy egy szett, és általában a versenyeken 2 nyert szettig tart a küzdelem.
3: Ez mennyi ideig tart egy meccs? Függően attól, hogy milyen képességűek a játékosok, persze gondolom.
4: Igen, most a profi versenyeken, a nemzetközi szinten is egy olyan 30 percet szoktak rászámolni, mert nagyon sok 12-10-es szett van például. Fontos megjegyezni, hogy csak a döntőszettet kell 2 ponttal megnyerni, tehát lehet 12-11, 11-12, majd a döntőszett akár 18-16 is, illetve időkérés, akkor ilyen injury break. Tehát
3: ivószünet?
4: Ivószünet nincs, és egyébként VAR van, bizonyos versenyeken challenge-nek hívják, mikor be van kamerázva felülről a pálya, mert nagyon gyors a játék. És
3: mit szoktak varozni, hogy hozzáért az asztalhoz még, tehát csúsza volt, vagy nem érintette az asztalt, vagy hányszor ért hozzá a játékos, esetleg többször, ami tiltott?
4: Általában a csúszát szokták, ugye, hogyha az asztal élére pattan a labda, és az lefele menő ívet ír le, akkor az kicsit ilyen szerencsefaktornak minősül a techballba, tehát hogyha hagyjuk lepattanni, akkor újra játsszuk a pontot. És sokszor van vita abból, hogy egy gyors labda az most csúsza volt, vagy egyébként az asztal felül, a végén, a felületen csúszott meg. Tehát általában erre szokták kikérni a challenge-et, illetve arra, hogy a plexi vonalán túlról nem lehet pontot szerezni, és a játékos átnyúlt, amikor az érintés pillanatában, valamik testrészsel vagy nem, tehát ilyenekre szokták általában kikérni.
3: Amikor megnyerted a magyar bajnoki címedet, akkor hányan indultak?
4: Hát ez már időszámításunk előtt volt. Most, hogy jöttem, megnéztem 2017-ben. Hát több mint 20 csapat indult, de azt tudni kell, hogy Szepesi Robi barátommal mi párosban indultunk, és mi nem voltunk a legesélyesebbek között nyilván tartva. Ő Dunaújvárosban él, és még mai napig focizik, én pedig Budapestről mentem, és a verseny előtt egy-két alkalommal tudtunk játszani, és gyakorlatilag mindenkitől kikaptunk. Magunkat olyan negyedik helyre rangsoroltam akkoriban, így erős sorrendben, viszont ott a versenyen mind a kettőnkből előjött egy olyan üzemmód, hogy gyakorlatilag minden labdáért mentünk, egymásért küzdöttünk, és ez volt az a plusz, ami miatt meg tudtuk nyerni akkor a magyar kvalifikációs versenyt, és képviseltük hazánkat az első tagból világbajnokságon.
3: Na, az milyen volt?
4: Az fantasztikus érzés volt. Ez egy tagból történelmi pillanat volt gyakorlatilag Budapesten a Fradinak a kézilabda csarnokában volt ez a verseny, és
3: Elek Gyula csarnok.
4: Így van, teltház volt, és akkor volt először, hogy nekünk mondták a Ria-Ria Hungária Rigmust, és egyszerűen libabőrös volt az ember, tehát akkor volt először közvetítve, nézték online, nagyon magas kvalitású sportolók eljöttek külföldről is, például nigériai Kanu, vagy William Gallas, ő azóta ugye már itt van Magyarországon, tehát hogy ilyen labdarúgók, sztárok néztek minket, illetve a magyar közönség az mai napig itt a szemem előtt van.
3: Az, hogy ennek a sportágnak a arca Ronaldinho, az azért elég sokat elmond arról, hogy a tagball mennyire lehet népszerű a világban. Mennyire az?
4: Én úgy gondolom, hogy az. Szerintem már nincs olyan ország a világban, ahol ne lenne tagball asztal. Nagyon-nagyon sok, hát több mint 30-40 szövetség van a világban, ahol van valamilyen szintű tagból képzés, tagból versenyek, tehát azért nagyon sok mindenki foglalkozik már ezzel, és ugye nincs olyan világsztár, akinek ne lenne már otthon gyakorlatilag tagból asztal, vagy ne láttunk volna róla tagbólos videót. Tehát például Lionel Messinek is van otthon, és őt se kérték meg, hogy most itt van x millió euró, adunk egy asztalt, és akkor posztolj vele Instagramon, tehát ő szeretett volna.
3: De... És a feleségével játszik?
4: A kisfiával játszott annó, de ez már több éve volt, azóta lehet már jobban megy neki. De például, amikor a Paris Saint-Germainbe igazolt, akkor az első PSG-s mezben való pályára, edzőpályára való lépésénél például tagbólozott. Tehát, hogy ilyen magaslatokig eljutott hazánkból egy sporteszköz, ami fantasztikus érzés, és igen, hát Ronaldinho a legjobb arc ehhez a sporthoz, hiszen technikás, nem kell bemutatni, mindig fülig ér a szája, és otthon van neki a kertbe, és nagyon sokszor tesz fel kis videót, hogy a haverokkal játszik.
3: Imre Balázs tagball bajnokkal beszélgetünk, és magának a sportágnak szerintem a social media, ami úgy nagyjából a sportággal egy időben kezdett terjedni, tehát ilyen 13-14 környékén robbant be tulajdonképpen a Facebook, aztán később jött az Instagram, még később jött a TikTok. Hihetetlen jól használja a sportág a social médiát, ahogy én érzékelem.
4: Igen, hiszen az egész sportág egy szexi, trendi dolog, szerintem. Tehát ahogy kinéz az asztal, és kapott Red Dot díjat többek között, amilyen modern a szabályrendszer, és folyamatosan fejlődik a játékkal egy időben, úgy ezek a kis videók, amik kikerülnek, eladhatóak, és így a nézettséget így generálja önmagának, hiszen akinek van asztal, vagy elmennek a spanok játszani, úgymond, felveszik, és mindig vannak olyan pontok, amiket az emberek feltesznek a social media felületre, és csak úgy tovább kell osztani. Vagy ha nagyobb, kisebb-nagyobb klubokról beszélünk az egész világban, nagyon sokszor felteszik a felületükre, hogy tagbóloznak a játékosok, és mennyire élvezik. A legtöbben nyilván ilyen freestyle jelleggel, hogy hozzáérnek az asztalhoz, lehet, hogy nem cserélgetik a lábot például, de ez a lényege, hogy tehát ne csak a versenysport része legyen meg, hanem ez a kikapcsolódás. Ha lemegyek a Balatonpartra, és ott vagyunk ketten, akkor ne kelljen még 6 embert összeszedni egy kispályás focihoz, hanem akkor ketten játszunk, vagy ha négyen, akkor kettő a kettőbe, és sörmeccseket, most mondtam valamit. Tehát ez a szép ebben, hogy igazából kis helyigényű, nem kell hozzá túl sok minden egy labda, illetve már nagyon sok helyen ki van téve ugye techból azt a kültére, és akkor lehet játszani, és így generálja a nézettséget és a játékélményt.
3: Meg lehet ebből élni?
4: Jó a kérdés. Korábban...
3: Fogalmazunk úgy, hogy van, aki megél.
4: Valaki megél, ugye ez is ilyen kicsit ilyen hullámzó volt. Mi mikor VB második helyet szereztünk, akkor nem nagyon volt pénz így a sportban, utána kezdett egyre több pénzdíjas verseny létrejönni. Amerikában, amikor megnyertük a versenyt, akkor például annyit lehetett nyerni, hogy visszajött az utazási díj, tehát az, hogy most nekem még kenyer legyen belőle az asztalon, az nem működött. Viszont volt olyan időszak 2-3 éven keresztül, hogy olyan intenzív volt a versenynaptár, hogy be lehetett ütemezni, hogy ki melyik, tehát mind a teniszben, ki melyik versenyre szeretne elmenni, körülbelül kalkulálni, hogy most világranglista szerint, illetve nevezőszám szerint ki hol végez, és hogy jön ki jobban a matek, meg tud ebből élni az ember. De most azt látom, hogy mint versenysportoló szerintem egy 3 ember tud megélni belőle a világon.
3: Lehet valahol olimpiai sportágatekban?
4: Én úgy gondolom, hogy igen. Én ebben hiszek, illetve akik a sporták közelében vannak, ebben hisznek, ezért dolgoznak. Én úgy gondolom, hogy ahogy fejlődik és változik az olimpiai program is, illetve a sportágak is, úgy ennek a techballnak létjogosultsága van, hiszen rendkívül látványos és trend, és mégis foci alapú. Tehát egy jó kommentátorral egyébként könnyű megérteni, illetve el tudja adni úgy ezt a mérkőzést, hogy ez tényleg lebilincselő legyen, és oda szögezze az embert a tévéképernyőjére elé.
3: Van Magyarországon ilyen kommentátor?
4: Hát szerintem most is olyannal beszélgetek, aki el tudná ezt adni, de szerintem nagyon sok jó kommentátor van Magyarországon, és egy-egy jó szakértővel biztos, hogy élvezetes lesz. Volt is már tévében nagyon sok közvetítés, pozitív visszajelzéseket hallottam, és én nagyon-nagyon szeretném, és bízom benne, hogy ott legyen az egyik következő olimpiai programban, amiben lehet.
3: Tehát, hogyha 3 ember van a világon, aki meg tud élni ebből, akkor azt szűröm le, hogy te nem vagy a között a 3 ember között, mert hogy magán emberként is céget vezetsz, más dolgokkal is foglalkozol, mikkel?
4: Ugye én a mérnöki pályát kicsit szüneteltettem a techball miatt, akkor a techball Kft-be dolgoztam, hogy a sportág felépítésével foglalkoztam, közben létrehoztam egy sportegyesületet, ami üzemelteti a Műegyetemi Villanyfényes Bajnokságot, ez tudomásom szerint Közép-Európa legnagyobb kispályás bajnoksága, itt több mint 2400 játékos focizik, gyakorlatilag éjjel-nappal egy 228 csapatos bajnokságban, kispályás bajnokságban, erre nagyon büszke vagyok, és emellett egy rendezvényszervező cégem is van, illetve dolgozok egy alapítványnak, akikkel sportprogramokat viszek állami gondozásban élő gyerekekhez, gyermekotthonokba, illetve mit is csinálok még? Amíg van valami, csak elfelejtettem.
3: Bekerült az egyik kereskedelmi tévé, hogy szokták ezt mondani? Ez valóságshow, vagy ez túlélő show, ez az Exatlon, vagy van ennek valamilyen tipikus neve, ahogy a filmpiacon meg lehet vásárolni ennek a licenszét?
4: Hogyha így hívnák, akkor biztos, hogy nem mentem volna el. Én inkább úgy szoktam mondani, hogy Sport Reality.
3: Sport Reality.
4: Engem a techball eredményei miatt hívtak be annó castingra, és találtak alkalmasnak, hogy a bajnok csapatot képviseljem, és a sport miatt mentem, tehát én nem tartom magam egy reality szereplőnek, egy ilyen trash műsorba biztos, hogy nem mentem volna el. Én próbáltam a sport részét megfogni, és minden mást háttérbe szorítani, de igen, az a lényege, hogy sportolnak vagy versenyeznek a civilek és a bajnokok, és hogy az adott problémákat összezárva gyakorlatilag hogy oldják meg, kiből mit vált ki a folyamatos stressz helyzet, illetve a illetve a sportolás, és erről szólt a Dominikai Köztársaságban ez a műsor.
3: Láttam egy beszélgetést, a műsorvezetőnek van egy saját podcastje, nem tudom, hogy hívják, az ő világa, és abban arról beszélgettek a résztvevők, hogy minden nagyon klassz, de amikor toaletre kellene menni, azok hát alsó hangon is nem sorjáznak a Dominikai Köztársaság partvidékén. Ezt hogy lehet megszokni?
4: Igazából úgy kell elképzelni, hogy a versenypályák egy viszonylag nagy területen helyezkednek el, így a Dominikai Köztársaságban, és nem települések, városok vagy faluk mellett, hanem tényleg így az erdőben, vízparton, itt-ott, ahol nincsen kiépítve semmilyen csatornázási rendszer, tehát az emberek a természet lágyolén végzik a kötelezettségeiket. Szerintem ez fejben dől el, illetve aki mondjuk jelentkezik ebbe a műsorba, vagy meghívják ebbe a műsorba, vagy elmegy, mint munkatárs, vagy mint műsorvezető, az pontosan tudja, hogy mire vállalkozik, vagy ha nem tudja, akkor azért érdemes informálódni a műsor adta nehézségekről, és akkor felkészültem menni. Tehát akinek ez komfortzónán kívül esik, az ne menjen.
3: Szerintem. Találkoztál olyan kihívással, amire, hát ahogy szokták mondani, gondoltam, na ezt nem gondoltam volna.
4: Mikor a műsorban voltam, akkor két és fél hónapot voltam, versenyeztem, és még maradtam 2 hetet, és a legnagyobb nehézség az volt, hogy a idegen emberekkel való együttélés. Tehát mikor össze vagy zárva 0-24, akkor nem is tudom, 8-an voltunk, 8 emberrel, 8 különböző emberrel, néha az embernek saját magát is nehéz elviselni, vagy adott esetben egy főt otthon, vagy 2-t, de 8 teljesen idegen azért az nehéz. Mikor reggeltől estig forgatás, versenyforgatás, és gyakorlatilag csak ebből áll a nap, erről tudsz beszélgetni, ott azért kijönnek az emberi dolgok, és még az elején így mindenki erőt vesz magán, hogy próbálja a jobbik oldalát hozni, hogy ne legyen kellemetlen a másiknak adott esetben, de ahogy telik múlik az idő, mindenki fáradtabb, úgy egyre jobban elfelejti ezt, és akkor jönnek a viták és a konfliktusok, amire adott esetben a tévénéző is kíváncsi.
3: Amikor versenyzőként voltál jelen, akkor milyen pozícióban végeztél, vagy végig tudtad csinálni magát a versenyt?
4: Az én évadom az valahogy decemberben kezdődött, és májusban lett vége, tehát viszonylag hosszú időtartamú volt, és akkor az volt a műsornak a koncepciója, hogy mindig, mikor kiesik valaki, akkor időközönként feltöltik új arcokkal, és így rotálják az embereket. Nyilván van, aki végig tudja vinni ezt az időszakot, van, aki nem. Én akkor úgymond ilyen feltöltés voltam itthon, és az első férfi feltöltés voltam, és mentem ki talán februárban a műsorba, és a döntő szakaszig jutottam el. Most ott hanyadik lettem, azt nem tudom, nem végeztem az első háromba, tehát valahol ilyen 6.-7. környékén még ilyen összeköltözési rész előtt estem ki, de pont elég volt egyébként.
3: Ez mennyire fizikai, illetve mennyire mentális megpróbáltatás maga a verseny?
4: Mind a kettő. Ugye, aki ismeri a műsort, vagy látja, az elképzelheti a pályákat. Tehát azok sokkal nehezebbek élőben, mint amilyen a tévéképernyőn keresztül. Nyilván ott tévéképernyőnél mindenki mindent nagyon gyorsan tud csinálni, és egyből ledobja a célt. Én ugye 1,90 vagyok, tehát a pályák nem nekem voltak optimalizálva, maradjunk ennyiben, illetve akkor is már ugye 30 plusz voltam, és a 18 éves fiatalokkal elég nehéz volt felvenni a versenyt. Így próbáltam fejben erős lenni, és túltenni magam azon, hogy a pálya futós részén valószínűleg később fogok kijönni, viszont szerintem jobban dobok, mint a többiek, és ezáltal tudom kompenzálni a hátrányomat, így ezt volt nehéz nekem összerakni fejbe, hogy ne csúszak szét azon, hogy a 18-19 éves kisgyerekek hamarabb kiérnek, mint én, és hogy bízzak magamban, hogy higgadt tudok maradni, és önmagamhoz képest szerintem ez elég jó sikerült.
3: De ezen nem bácsiztak?
4: Nem, az öreg nem vagyok, tehát akkor 30 eleje voltam, nem bácsiztak, de jó eső érzés volt látni, hogy mikor én tehát ők dobáltak, én odaértem, akkor éreztem, meg láttam, hogy azért megremegnek, hogy na kiértem én is, és akkor ők még nem dobták le a totemet, vagy a karikát nem dobták le a célra. Tehát ebbe bíztam, és az is jó volt, hogy utána volt egy ilyen All-Star évad, és többen rám írtak, hogy segítsek nekik így a felkészülés azon részében, hogy mentálisan és fejbe hogy lehet ott lenni, és hogy lehet higgadtnak maradni, ami amúgy nagyon fontos.
3: Emberi kapcsolatok, barátságok, szerelmek kialakulnak egy ilyen hosszú együttlét alatt?
4: Igen, na most ez olyan, hogy az ember, ahogy így idősödik, úgy egyre kevesebb ideje van a saját régi barátaira és haverjaira is. Na most ez itt is igaz, tehát annyira intenzív volt az a bent együtt töltött idő, hogy mikor kijöttünk, minden héten találkoztunk, aztán két hetente, aztán közös karácsonyi húzás, és ahogy a dolgok lenni szoktak, ez is így egyébként elapadt. Tehát mindenki visszacsöppent a saját kis életébe, és éli mai napig a világát, de hál' Istennek egy-két mondhatni barátot sikerült megmenteni úgymond ebből a műsorból, és van olyan, akivel napi szinten szinte beszélek azóta is, és talán ez a legnagyobb hozadéka ennek a műsornak, hogy találkoztam olyan értékes emberekkel, akikkel ugye a sport, mint közös pont megvan, és még így az emberi értékrendek is stimmelnek.
3: Imre Balázs Tekbal bajnokkal beszélgettünk, és említetted, hogy egy alapítvány segítségével, amelyben benne vagy, próbáltok nehéz sorsú gyerekekhez sportot eljuttatni, a sport most így idézőjelben természetesen. Ott milyen fogadtatásban részesültök a gyerekek által?
4: Hogyha nevén lehet nevezni az alapítványt, akkor ez a Gattyán alapítvány egyébként, és az alapító még a Covid előtt 40 intézménynek adományozott tech-bolasztalt, és ugye a tech-bolasztalt, ha leteszik, akkor nem minden esetben tudják azt rendeltetésszerűen használni a gyerekek, és kerestek egy olyan szemét, aki életet tud lehelni ezekre a tech-bolasztalokra, és megkerestek engem, hogy javasoljak valakit. És sajnálatos módon senki nem vállalt ezt a projektet, és nagyon felidegesítettem magam ezen, és úgy voltam vele, hogy akkor én megmutatom, hogy meg lehet ezt csinálni, és azóta edzőket küldök a vidéki intézményekbe, nagyon sok regionális techball verseny van gyermekotthonok között, nagyon sok országos gyermekotthonok közötti techball kupát szervezek, és van olyan gyerek, aki már 5 éve van a kezeim alatt, ma már a legnagyobb techball egyesület itthon leigazolta, és a techball miatt nemzetközi versenyekre tud elmenni. Például most két srác a Bicskei gyermekotthonból, és gyakorlatilag lassan a világ elitjébe tartoznak. És azok az emberek, akik annó nem hittek ebbe a projektbe, és ezekbe a gyerekekbe, nagyon sokan rám írtak, és azóta jönnek oda, hogy úristen, nem is gondolták volna, hogy ezt ki lehet hozni belőle. Sőt, olyan is van, aki visszautasította ezt a projektet, és azóta az én gyerekeimmel szeretnének például vegyes párosban indulni nemzetközi versenyen, mert olyan szintet képviselnek. És ugye az a jó, hogy nekik ott van a techbolasztal az intézményen belül, és mit csinálnak nyáron? Reggeltől estig sötétedésig techboloznak, ami szerintem a mai fiatalságban kihalt már, mert mindenki a telefont és a számítógépet pötyögi, de nekik ez a lehetőség sokszor nincs meg, sőt, pláne internet kapcsolat, és például Bicskén van olyan, hogy már 4 techbolasztal van ott, mert annyian játszanak reggeltől estig, és hihetetlen milyen ügyes gyerekek vannak. Hát van olyan 14 éves kisrác, vagy 13, már profi mezőnbe kell elindítanom itthon, mert és világklassz is lesz.
3: Egy olyan emberrel beszélgetek, aki boldog, kiegyensúlyozott, és semmit nem csinálna másként az eltik életéből?
4: Szerintem igen. Én úgy gondolom, nyilván vissza lehet gondolni, hogy bizonyos dolgokat máshogy csinálna az ember, de minden döntésnek megvolt annak idején az oka, hogy miért úgy döntöttem. Én nem gondolom, hogy a múlton rágódni kell, még hogyha valami hibának tűnik mai fejjel. Előre kell tekinteni, és újabb és újabb célokat kitűzni. Én ebbe hiszek, én így élem az életem, és és én úgy gondolom, hogy boldog vagyok most.
3: Imre Balázs, köszönjük szépen.
4: Én is, köszönöm.
0: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Max Verstappen 2030 végéig a Red Bullnál marad. Az államalapítást ünnepli a világ magyarsága. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
5: A Ferencváros labdarúgó csapata ma 19 órától a török Trabzonspor otthonában lép pályára az Európa Liga rájátszásában. Az első mérkőzésen a hazai visszavágót egy héttel később rendezik. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A párharc győztese az Európa Liga, vesztese pedig a Konferencia Liga főtábláján folytathatja a küzdelmet. Sallói Dániel a Toronto, Pinter Dániel pedig az Inter Miami csapatában szerzett gólt az észak-amerikai profilabdarúgó liga alapszakaszában. Sallói a Toronto hazai mérkőzésén, ami 3-3-as döntetlenre végződött a Charlotte ellen, a 76. percben talált a kapuba. Pinter a Philadelphia Union otthonában 2-2-vel zárult meccsen a 12. percben volt eredményes, még csapata a második gólját Lionel Messi lőtte. A házigazda magyarok közül egyedül Farkas Balázs jutott nyolcaddöntőbe a budapesti fallabda Európa-bajnokságon. Versenyzőnk a második fordulóban holland ellenfelet győzött le, ma pedig egy szlovén rivális vár rá. Mészáros Krisztofár korláton döntőbe jutott, míg a Mészáros Krisztofár, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závori Szilárd, Hajd Utas által alkotott csapat szintén a finálé résztvevője lett az ágrábi férfi torna Európa-bajnokságán. Tamás Botond új törése miatt nem indulhat a hétfőn kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. Így a tervezett 8 helyet csak 7 sportolónk vesz részt a VB-n. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs képviseli a magyar színeket. A hétvégi Formula 1-es holland nagydíj előtt a Red Bull megerősítette, hogy Max Verstappen 2030 végéig meghosszabbította az eredetileg 2028 végéig érvényes szerződését a csapattal.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akar, hanem éppen azért, mert békében szeretne élni. Fogalmazott a Tisztavatáson Magyar Péter. A kormányfő kijelentette, a honvédeknek nem egy politikai oldalt, hanem a hazájukat kell szolgálniuk. Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Ezt írta Orbán Viktor a Facebook oldalán az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A Fidesz elnöke bejegyzésében a Kiskata zenekar Megmaradni Magyarnak című daláról készült videóklipet osztotta meg. A Mi Hazánk mozgalom nem tart rendezvényt az államalapítás alkalmából a mai napon. A párt a közösségi oldalán tett ki bejegyzést a Szent Korona képével, ezzel a felirattal. Isten éltessen Magyarország! Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-ai ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint a zöld politika az egyetlen érvényes válasz arra a kérdésre, hogyan lehet jó élete az embereknek. Egyúttal elismerését fejezte ki a kormánynak azért, hogy hazahozta az uniós forrásokat. Újra megnyílt a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő 2 éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak.

0: hős az idő. Délután, északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik. Az zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A Ferencváros a labdarúgó Európa Liga főtábláájáért játszik ma este Törökországban. Jelentős előnyben a Celtic és a Bodø Glimt a labdarúgó bajnokok ligája rájátszásában. Max Verstappen 2030 végéig a Red Bullnál marad. Köszöntöm a hallgatóinkat a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Ferencváros labdarúgó csapata ma 19 órától a török Trabzonspor otthonában lép pályára az Európa Liga rájátszásában az első mérkőzésen. A hazai visszavágót egy héttel később rendezik. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A párharc győztese az Európa Liga vesztese az Európa Ligában, a vesztese pedig a Konferencia Liga főtábláján folytathatja a küzdelmet. Az FTC norvég középpályása Christopher Zakariasen így várja a meccset.
2: Mindenki tisztában van vele, hogy milyen nehéz kihívás vár ránk. Ellenséges légkörben, fanatikus szurkolók előtt játszunk majd, de hiszünk magunkban és bizakodunk. A Grupa Arénában mindig erősek vagyunk, és a

0: Törökországban sikerülne jó eredményt elérni, akkor a visszavágón még minden a mi kezünkben van. De egyelőre csak a összecsapásra összpontosítunk, abból szeretnénk minél többet kihozni. Papíron ők az esélyesebbek, de hozzászoktunk már ehhez, és a közelmúltban jól oldottuk meg a hasonló helyzeteket. Ebben bízunk ezúttal is, és nagyon várjuk a trabzoni megméretést.
1: Futács Márko 2 évet játszott a török Mersin együttesében, és azóta is figyelemmel követi a bajnokság eseményeit. A korábbi válogatott labdarúgót Kreisz Bálint kérdezte a Trabzonspor csapatáról és a Ferencváros esélyeiről az Európa Liga párharcban.
2: Hogyan emlékszel vissza alapvetően a török bajnokság színvonalára? Mennyire erős mondjuk a magyar pontvadászathoz képest?
3: Szerintem azért sokkal erősebb. Ugye azért olyan játékosokat igazoltak most megint nyáron, ami azért komoly folytást visz a bajnokságba. Fizikális, nagyon komoly mérkőzések vannak. A bajnokság kiegyensúlyozottabb, jó meccsek vannak folyamatosan. Ami azt jelenti, hogy még az első, az utolsó ellen is jó meccseket játszik. Azért ez a bajnokságnak a erősségét jellemzi. Trabzonnál is most itt ment a szalász. Vannak olyan játékosok, akik szerintem a színvonalat fogják emelni, főleg ebbe az évbe.
2: Milyen a csapat megítélése a török szurkolók között? Mennyire nagy a szurkolóbázisa mondjuk a Trabzonnak? Nyilván azért a török bajnokságban van 3 kiemelkedő csapat, ebben ők nincsenek benne, de mégis mondjuk a lelátó milyen a hangulat?
3: A hangulat az brutál. Főleg persze itt, hogyha a Besiktásról beszélünk, meg a Fenerbahcséről elsősorban, de azt gondolom, hogy most a Szalá érkezésével azért a Trabzon is ott lesz, és nem feltétlenül csak a csapatnak a szurkolói fogják őket követni, hanem sokkal többen egész Törökország szerintem így meg fog mozdulni. Nagyon sokan járnak meccsekre, nagyon jó a hangulat, ez is azért fokozza a bajnokságnak a szintjét, a játékosoknak ez fontos. Látszik itt a török bajnokság, hogy azért vannak olyan évek, mikor picit visszahúzódnak, de én azt látom, hogy ebbe a szezonban most megint bele akarnak nyúlni abba, hogy ott legyenek a csapataik a porondon.
2: Szerinted Szalá leigazolása inkább számít egy marketing fogásnak, amiből hosszú távú profitot várnak a klubvezetők, vagy egy olyan stratégia, hogy elkezdik építeni a csapatot, és a sikerességre mennek rá.
3: Inkább azt mondom, hogy kicsit reklám, és próbálják ezzel is növelni a bajnokságnak a tényét. Persze ott szeretnek lenni a kupasorozatba is. A törökök azért okosak, és tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki nézzen hétről hétre egy török bajnokságot, megtelítse a stadiont. Olyan játékos igazoltak, aki még azért bőven ott van, bőven tud még szurkolókat behúzni.
2: A Ferencváros ellen is ott lehet a keretben, hiszen hétvégén már bemutatkozott a bajnokságban, és a magyar csapatnak szerinted mennyire kell az ő játékára külön készülni, és az eddigi készüléseket kibővíteni a Szaláféle megoldások levédekezésével?
3: Nem gondolom, hogy extrémen kell, minden csapatban vannak jó játékosok, akikre figyelni kell. Persze egy kiemelt játékos egyéni kvalitása az egyértelmű, hogy ez rendben van, de szerintem extrémen nem kell rá készülni.
2: Mit vársz egyébként a párharctól? Mennyire volt neked meggyőző nemzetközi porondon eddig a Ferencváros, amely azért már búcsúztatott nagy csapatokat az előző körökben?
3: Pozitív volt nagyon, nekem tetszett azt, amit mutattak. Pozitív vagyok ezzel a párharccal kapcsolatban.
1: Futács Márkót hallották. Egyébként sajtóhírek szerint Karim Benzema is közel állhat ahhoz, hogy a Trabzonspor játékosa legyen. A skót Celtic és a norvég Bodø Glimt is megnyugtató előnyt szerzett a labdarúgó bajnokok ligája utolsó selejtező körében. A liga szakaszba jutásról döntő párharcok első mérkőzésein a Celtic hazai pályán 3-0-ra verte az osztrák LASK Linz együttesét. A Bodø Glimt 3-1-re nyert a holland Nijmegen otthonában. Az izraeli Hapoel Beersheva 2-1-re bizonyult jobbnak a vendég azeri Sabah csapatánál, míg a pozsonyi Szlován otthon 1-1-re végzett a szlovén Celjével. Nigériai középpályással erősített az Eto'o FC. A labdarúgó NB1-ben címvédő győriek 1 évre vételi opcióval vették kölcsön Péter Agbát a Maccabi Haifa-tól. A 23 éves játékos Izraelen kívül játszott Horvátországban és Szlovéniában is. Sallói Dániel a Toronto, Pintér Dániel pedig az Inter Miami csapatában szerzett gólt az észak-amerikai profi labdarúgóliga alapszakaszában. Sallói a Toronto hazai mérkőzésén, ami 3-3-as döntetlen végződött a Charlotte ellen, a 76. percben talált a kapuba. Pintér a Philadelphia Union otthonában 2-2-vel zárult meccsen, a 12. percben volt eredményes, míg csapata második gólját Lionel Messi lőtte.
4: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az Európa-bajnoki bronzérmes Sándorházi Vivien számára véget ért az Új-Delhiben zajló tollaslabda világbajnokság, miután a második fordulóban két játszmában alul maradt a dél-koreai Kim Ga-unnel szemben. A házigazda magyarok közül egyedül Farkas Balázs jutott nyolcad döntőbe a budapesti fallabda Európa-bajnokságon. Versenyzőnk a második fordulóban holland ellenfelet győzött le, ma pedig egy szlovén rivális vár rá. Kamocsai Bende Guz és Takács Benedek a második körben búcsúzott a kontinens viadaltól, csak úgy, mint Csókási Gabriella, Juhász Nóra, valamint Kis Máté Csenge a nők mezőnyében. Ők a folytatásban a 17-től a 32. helyért játszhatnak. Mészáros Krisztofer korláton döntőbe jutott, míg a Mészáros Krisztofer Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závori Szilárd Hajdú Tas által alkotott csapat szintén a finálé résztvevője lett a zágrábi férfi torna Európa-bajnokságon. Tamás Botond új törése miatt nem indulhat a hétfőn kezdődő kínai öttusa világbajnokságon, így a tervezett 8 helyet csak 7 sportolónk vesz részt a VB-n. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs képviseli a magyar színeket. A kötött fogású 82 kg-os Szénai Szabolcs bronzérmet nyert a Pozsonyban zajló 20 éven aluliak birkózó világbajnokságán. A szakág ezzel egy ezüst és 3 bronzéremmel zárta a VB-t. Első felnőtt világversenyén a 6. helyen végzett a hét próbázó Kriszt Sarolta múlt héten a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A 19 éves sportoló egyéni csúccsal 6407 ponttal zárt. Kriszt Sarolta tegnap a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége volt, a beszélgetőtárs Németh Kornél.
4: Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem hét próbában, hanem váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán 2 év múlva Rómában pedig már futottam is.
5: Szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első bál.
4: Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a korosztályos versenyeken eddig hét próbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem világverseny. Nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy már voltam ilyesmi helyzetben is itt a helyem.
5: Kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal és ezzel a 13-38-al, ami 16 századdal jobb az idei legjobb adnál, és mindössze 3 századdal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szólva, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyre, hogy atyavilág, mi lehet ebből.
4: Azért futottam lenni jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt, utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
5: Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a létsz, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
4: Idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny és az összes edzés, és fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. Próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a létsz, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
5: Mázsás? Vagy tonnás kövek gördültek inkább?
4: És bármelyik lehet,
5: mindegy,
4: de nehezek
5: súlyos,
4: voltak.
5: Súlyos kövek. Ha már ezt említed egy pillanatra, az eredmények felidézése kapcsán álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy hogy néz ki a heti edzésmunkád? Mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzésmunka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki, mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél.
4: Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy héten, de egy edzés, azt fel is foghatjuk akár 3 edzésnek, mert van, hogy 3 számot csinálok egy edzésen.
5: Szóval ez időben van, mit hogy... akar? 3 óra? 4 óra?
4: Van, hogy elhúzódik 3-3 és félre, az a ritkább eset, de azért az is előfordul. Igen.
1: az ötusázó Kriszt Saroltát hallották. Kemény hetet zárt az úszó Németh Nándor. A Ferencváros sportolója a 4x100-as férfi gyorsváltó tagjaként Kós Huberttel, Szabó Sebastiannal és Milák Kristóffal Európa-bajnokságot nyert Párizsban, míg a 100 méteres gyorsúszás döntőjében a 6. helyen végzett. Hogy a 4-eshez Milák Kristóff is csatlakozik, az csak a váltó finálé délutánján derült ki. Erről is beszélt Németh Nándor Jó Andrásnak.
6: Én nagyon-nagyon figyeltem a legvégét, és a ti reakciótokat figyeltem egyébként, amikor a Milák Kristóff beért, hogy először nagyon talán ti sem hittétek el, bár nyilván azért nagyon-nagyon szoros volt, de mi volt az első gondolatot, ami végigfutott rajtatok?
7: Hubin látszott nagyon az, hogy meg van szeppenve. Ilyenkor nyilván szurkolunk meg, általában azt szokott, hogy felállunk oda a rajtkő mellé, és azt is nézzük, hogy hol van az ellenfelünk és az oroszok, és láttuk, hogy nagyon szoros lesz. Pár század volt a különbség, de úgy érzése, ilyenkor érzi az ember, hogy talán mi vagyunk előrébb, és örültünk neki. Valami ilyesmire számítottunk legbelül, amikor tudtuk, hogy a Kristóff el fogja válni a váltót, akkor azért bennünk volt az, hogy az nem csak éremesé, hanem aranyesélyes váltó. Utána egy kicsit megváltoztak az esélyek, mikor megtudtuk, hogy ő is elvállalja, és talán egy kicsit így mindenki egyeszen megnyugodott, kettő meg, hogy egy kicsit stresszesebb is lett, mert tudtuk, hogy még nagyobb a felelősség, és még jobb eredményre vagyunk képesek. Ez a pár század most ide a mi oldalunkra állt, ugye ez nálam nem annyira meglepő, hogy a századok mellé állnak, de most jól jött ki.
6: Amikor megtudtátok, hogy jön Kristóff, ilyenkor mennyire borul fel az, amit ti nagyjából elképzeltek, és az is érdekel, hogy hogyan zajlott a beszélgetés, és mennyire volt egyetértés, hogy a váltóban ki mikor indul, ki kezdi.
7: Igen, ez volt az egyik összeveszésnek, nem mondhatom, mert én Zsolt Bának mondtam, Plagányi Zsoltnak, az edzőmnek, az előfutam után, hogy nem tudtuk még, hogy mi lesz a felállásunk, és mondtam neki, hogy akkor én bevállalok bármilyen szerepet a váltóba, így lettem ugye a harmadik, ugye ezt a délután tudtuk meg, Sósabb a szövetségi kapitány hívott engem, hogy harmadik leszek. Nekem ezzel csak egyetlen egy problémám volt, hogy van egy jól megszokott sorrendünk, amikor én megyek elő, és a Szebi szokott rám ugrani. Ez egy évek óta jól begyakorolt váltás, és mindig működik. Ez egy kicsit úgymond felborult. A legnagyobb problémám az volt, hogy a repülő rajt az nekem nem a legjobb, és ezt talán mondtam is a többieknek a váltó előtt. A bemelegítésen volt kettő darab, amit gyakoroltam. Az volt megbeszélve, hogy én megyek elől, így egy kicsit úgy nézett ki, mintha nem is tudnék rajtolni, amikor én jöttem a harmadik váltással, de mondtam a srácoknak, hogy én nem fogok centízni, és nem fogok 0-0-át ugrani, inkább egy ilyen biztonsági váltást csinálok, mert kicsit szokatlan volt számomra, de azért mondtam, hogy még talán ebbe pár tized is van, ha esetleg egy kicsit megcseréljük a sorrendet, és visszaraknak engem előre, akkor szerintem még egy kicsit jobb időeredmény is születhetett volna, de ez már csak formai kérdés.
6: Ez volt a magyar férfi 4x100-as gyorsváltó első Európa-bajnoki aranya. Neked személyesen mit jelent, hogy pont egy ilyen történelmi csapat tagja lehettél? Amit nem is mondanám, egy picit viharvert, de azért kalandos.
7: Egy kicsit ilyen érzelmi hullámvasút, ugye, ahogy mondtam, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, egy kicsit bizonytalan volt a váltónak az összeállítása, de hát egy hatalmas élmény. Ugye 4x200-as váltónk volt először Európa bajnok 2022-ben, amiben én részt vettem, és akkor is ugye Kristóff is ott volt, illetve Mátor Jád és Holó Balázs volt akkori felállás. Egy hatalmas élmény volt azért, mert 2017-ben ugyanez a négyes állt a ifjúsági világbajnokságon a dobogó tetején. Az azért volt egy különleges élmény, ez meg hát először és méghozzá ugye Európa bajnoki csúccsal nyertünk. Az azt jelenti, hogy azt nem úsztak még jobbat Európa bajnokságon, úgyhogy ez meg egy külön csoda. De amikor megtudtuk, hogy mindenki feláll, és ezért két olimpiai bajnokkal állunk oda, illetve egy olyan úszóval, aki ugye előtte van a nap az ötödik leggyorsabb az egész világon. Azért úgy tényleg megváltoztak az esélyek, meg azért számítottunk rá, hogy ebből egy jó eredmény kisülhet. Szerintem oda rakom a 17-es és a 22-es VB és EB váltók közvetlen közelébe, hanem elé.
1: Az úszó Németh Nándort hallották. A Formula 1-es holland nagydíj előtt a Red Bull megerősítette, hogy Max Verstappen 2030 végéig meghosszabbította eredetileg 2028 végéig érvényes szerződését. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órakor pedig kezdődik a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja.
8: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Három párharcon már túl, következik az utolsó kör. A második számú nemzetközi kupában a Fradi ellenfele ezúttal egy ismerős török csapat lesz. Vajon Mohamed Salah megvillan rögtön az első összecsapáson? Trabzonspor Ferencváros, labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszás első mérkőzés 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez a 40x20 kézilabda podcast. Itt a nyári, úgymond uborka szezonban sem állunk meg, és beszélgetünk a kézilabdáról. Itt van velünk a stúdióban Rosta István állandó szakértünk. Szia Pilu!
2: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
1: Itt van Kulcsár András, az M4 Sport szerkesztője és riportere. Szia Andris!
3: Sziasztok!
1: Jó, magam pedig Szilágyi Péter vagyok, az M4 Sport szerkesztője. No hát, azt mondtam, hogy uborka szezon van, de azért ez nem teljesen igaz, hiszen azért világesemények, utánpótlás világesemények voltak, arról, hogy hosszabban beszélgetünk, de mesélj arról egy kicsit, Pilu, hogy milyen élményekkel tértél haza, mondjuk akár Belgrádból, és hogy telt ez a nyár így kicsit érdekes felállásban, hiszen te ugye a szövetségben is dolgozol, már de közben ott van a gyöngyösi munkád is, utánpótlás világeseményekre utaztál, tehát ilyen egy kicsit átalakult most a te szereped a kézilabda világában.
2: Igen. Hát nagyon-nagyon érdekesek voltak, és nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem, mint Kolozsvárot, mint pedig Belgrádba. Azt hiszem, hogy lehet látni, hogy a kézlabdázás milyen irányba tart, és láttam jó pár olyan talentumot, akivel szerintem majd a következő évek felnőtt világversenyein, akár olimpián is fogunk majd találkozni.
4: Láttad a jövő Bodo Ricsieit?
2: Láttam a jövő Bodo Ricsieit, láttam már ilyen nagyon nagy lövőket, mint Bodo Ricsi is volt annak idején, amikor még az én junior csapatomban szerepelt Szalonikivel, és láttam nagyon-nagyon sok ügyes és tehetséges játékost.
1: És nem véletlenül hangzott el már Bodo Richard neve, hiszen itt van velünk a vonalban, és hát egy érdekes, hosszú évek után újra azt mondhatjuk, hogy a Tatabánya átlövőjeként köszönhetjük Bodo Ricsit. Szia Ricsi, mesélj arról, hogy milyen érzés ennyi idő után Tatabánya mezben lenni. Azért mondhatjuk, hogy a sportolóknál természetes, hogy klubokat váltanak, de a te életedben ez annyira nem természetes, hiszen a Pixegednél nagyon-nagyon sok évet töltöttél, és nagyon sok sikeres évet töltöttél el. Milyenek voltak az első benyomások és az első edzőmeccsek az új csapatodban?
5: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát köszönöm szépen, igazániból a hangulat az jó az új csapatomba. Nyilván, ha kezdhetem így az elejéről, nagyon nagy váltás volt, nagyon nehéz váltás volt ez, mind számomra, mind a családom részéről, de próbálok pozitív lenni és maradni. Nyilván vannak nehezebb napjaink, nyilván azt is tudjuk, hogy több idő kell még, mire megszokunk mindent, ugye új házba kellett költözni, új városba, új minden igazániból, még ha nekem ugyanaz a ritmus a napjaimban, hogy ugye edzés és pihenés és megint délután edzés, azért a családomnak egy óriási váltás ez. De még egyszer mondom, hogy hangulatilag nagyon jó a csapat, és nagyon erősek az edzések. Tényleg meglepő számomra, hogy ilyen sok futás van az edzésen, vagy az edzések után, vagy az maga az edzés is rengeteg futásból áll. A kondi része az is erős, úgyhogy nincs pihenés. Nem is baj, sok edzőmeccsel, de nyilván még az elején vagyunk a szezonnak, terhelés az nagy, de úgy gondolom, hogy a Tóth Edi azért próbál minket egy-két ilyen csapatépítő programmal kizökkenteni ebből a monotonitásból, úgyhogy ami szerintem nagyon jó fejnek és a léleknek, úgyhogy összességében el vagyunk.
1: Mennyire mondható az, hogy ugyanahhoz a klubhoz tértél, viszont ugye ez a 10 év, amit te Szegeden töltöttél, és ugye előtte Tatabányán játszottál, ez rengeteg idő, ez alatt épült egy új csarnok, lecserélődött, szóval valószínűleg a legtöbb ember a klubnál, nyilván már gyakorlatilag a címere is más a Tatabányának, tehát hogy egy egészen más közegbe érkeztél. Mennyire érezted magad otthonosan, amikor megérkeztél Tatabányára?
5: Hát elmondtál mindig az Andibon, mert tényleg egy új helyre érkeztem, nem a régi kis földimrébe, azért az egy kis katlan volt. Nyilván ez nekem az volt az én Tatabányom idézőjelben, de hál' Istennek a klubba, akik dolgoznak, gondolok itt a Marosi Lacira, Kondra Zsoltira, meg sorolhatnám a többieket is, ők megmaradtak, de a csapat abszolút új, egy gyönyörű szép multifunkcionális aréna van itt is, tényleg brutális szép ez is. A Váltottban vagy a Szegedben játszottam pár játékos, hogy volt ugye régi csapattársam, de azért ismerjük egymást, bármilyen posztról beszélünk. Úgyhogy egy új csapatba érkeztem, új minden, mint az edzések, mint a figurák, mint a szerepem is, úgyhogy figyelek minden edzésem, próbálok minél hamarabb megtanulni, elsajátítani a dolgaimat, megértem, mit miért csinálunk, úgyhogy dolgozok, azzal sosem probléma, úgyhogy várom azt, hogy kezdjük már az éles meccseket, mert elég kemény részén vagyunk még mindig az alapozásnál.
2: Szia, Ricsi, Pilu vagyok, és én pont ezt szeretném folytatni, ezt a folyamatot, ezt a te státuszod az öltözőben, mert hogy több mint 10 évvel ezelőtt egy fiatal, még szinte juniorkorú játékos jött Dunaújvárosból, és szinte csókolomot köszönt, most meg egy sok százszoros magyar válogatottként értél vissza egy másik öltözőbe. Hogy te hogy látod a te szerepedet ebbe a helyzetben?
5: Szia, Pilu. Igen, eltelt 10 év, eltelt jó pár meccset lejátszottam, mint BM-ben, mint váltottban. Én úgy gondolom, hogy a fiatalok bármikor fordulhatnak hozzám, és nyilván megvan a két kapitány is az öltözőben, itt ugye a Marc meg a Pedro, de én úgy gondolom, hogy a rutinommal, eltelt időmmel fogok tudni segíteni, mint a pályán kívül. Nyilván én nagyon szeretem a jó hangulatot, és benne vagyok minden vízbe, vagy játékba, vagy csapatépítő programba, de hogyha kell, eddig nem kellett, de akkor szólni fogok, hogyha esetleg olyan lesz az edzés, hogy figyelj gyerekek, akkor kicsit most lejjebb csavarjuk a hangot a beszélgetésből, vagy a nevetségésből, úgyhogy most meló van, de tényleg le a kalappal mindenkit, ahogy dolgoznak, tényleg szerintem minden edzésen 110-120%-ot nyújt mindenki. Nyilván most a lövésekben vannak hibák, majd le vagyunk terhelve, de a hozzáállás és a meló az edzés szerintem nagyon-nagyon rendben, és elégedettek lehetnek az edzők.
4: Szia, Ricsi, Kulcsár András vagyok. Most játszottatok egy felkészülési tornát 3 BL résztvevő csapattal, és azt is láthattuk az előző szezonban Tóth Edmondtól, hogy nagyon szépen építkezik. Ezt jelzi például az is, hogy a légiósoknak a nagy része az maradt. Tehát a keret az úgy viszonylag egybe maradt a mag. Hogy látod most a Tatabánya erejét? Ugye nekik is voltak az előző szezonban kicsit hasonló problémák, mint Szegeden, hogy azért a szezon második felére elkezdtek elfogyni a játékosok. Most mennyire érzed azt, hogy lenne két sorotok?
5: Szia, András! Igen, úgy érzem, hogy azért a Tatabánya egy extra szezon csinált tavaly. Tényleg minden fronton elindultak, nagyon szép eredményeket értek el, sőt nem szerintem az elvárásokon felül teljesített a csapat. Nyilván most jött Tatabányára 5 vagy 6 játékos új, abból ugye 2-3-as védő, és azoknak még idő kell, mire megszokják ugye az új helyet, az új védekezési formákat, meg ugye összeszokik a két sor, mert ugye van most két sorom, ugye Ásnak a Temesvári Gábor is visszatért, és tud edzésen részt venni, és nyilván azért látszik rajta, hogy két évet kihagyott, de ő tényleg nagyon-nagyon jól dolgozik, ahhoz képest, hogy nagyon sokat volt sérült. Úgyhogy úgy gondolom, hogyha a hármas védők stabilak lesznek, és jól védekeznek középre, akkor sokkal könnyebb dolga lesz a kettes védőnek is és szélen is, és nyilván a kapus teljesítmény jönni fog hozzá. Ha ez rendben van, akkor nem lehet problémánk szerintem. Nyilván nem feltartott kézzel fogunk menni egy csapat ellen sem, de ahogy mindig mondják, mindig tényleg így van, hogy a védekezés és kapus teljesítmény, vagy fordítva, az első, és ezen dolgozunk, hogy ez minél hamarabb stabil legyen, és összeszokjunk, és szeretnénk megnyerni minél több meccset.
2: Ha már a meccsekről van szó, meg a győzelemről, a Marosi Lászlóék mondtak-e már nektek konkrét célkitűzést? Ugye azért tavaly az a bronzérem nagyon szép volt, mondtad te is, hogy extra év volt, Európa Kupa döntő volt, ugye most Európa Liga csoportmes lesz, és a bajnokság. Mit szeretnétek elérni?
5: Így van, én úgy gondolom, hogy a minimum cél az a harmadik hely megtartása, nyilván a bajnokságban, ugye a kupában meglátjuk a sorsolást, ugye ha két nagy összekerültünk, akkor nehezebb feladat lesz bejutni a négyes döntőbe, és az Európa Ligában én gondolom, hogy csoportból elsőre szeretnénk tovább jutni, ami nem lehetetlen cél. Nyilván tudjuk azt is, hogy a tavaly Tatabánya azért egy fél szinten, vagy egy szinten lejjebb kupasorozatban játszott, ami tényleg óriási szezon mentek ebbe a sorozatba, vagy szabad így fogalmaznom. Én úgy gondolom, hogy az Európa Liga csoport az egy kicsit erősebb, ez a lebonyolítás miatt is, de én azt szeretném, hogy tényleg kerüljenek el minket a sérülések, legyen meg a két sorunk, amiről beszéltünk, és tényleg meccsről meccsre szépen fejlődjünk, haladjunk előre.
1: Mennyire kell készen lenni már a szezon elejére? Ugye, hogyha ránézünk a sorsátokra, akkor azért a bajnokságban bőven vannak komoly kihívások már az elején, és utána az Európa Ligába is bekapcsolódtok. Mennyire kell készen lenni az elején, és mennyire jelent az előnyt, hogy egyébként olyan sokat nem változott ez a keret? Ugye említetted, hogy öt játékos érkezett, és főleg a védekezés módosul, de alapvetően azért ez egy összeszokott Tatabánya. Ez mennyire jelentett előnyteti szempontotokból?
5: Teljes mértékben kész kell lennünk, gyöngyösen kezdünk, nehéz pálya, főleg az elmúlt évek tapasztalatokból, úgyhogy, és nem viccesen szeretném ezt érteni, tényleg gondolom ott is nagyon jó munka folyik gyöngyösen, úgyhogy arra kell teljesen 100%-osnak lenni a csapatnak, szeretnénk menni ezt a mérkőzést, ugye következő fordulóban van a Szeged, érzelmes mérkőzés lesz számomra, nyilván furcsa lesz a fiúk ellen játszani, de ne próbáljuk őket megverni. Aztán, ahogy mondtad, bekapcsolódunk a Európa Ligába, a heti két meccs az nagyobb terhelés lesz, teljesen más, hogy kell az egészetet felépíteni majd az edzőknek, de én úgy gondolom, hogy most az a cél, hogy a Füred kupán megint játszunk két mérkőzést, a következő héten aztán játszunk egy edzőmeccset a Győrrel, azt is szeretnénk megnyerni, vagy minél több meccset nyerni, mert azért a győzelem után lehet építeni, és ezért örültem nagyon a CEI győzelemnek, hogy a végére fel tudtuk őrölni, vagy elfáradt a cél. Ez a mérkőzés nagyon kellett már a fejeknek, azért már tudtuk azt, hogy most a BL csapatok ellen játszani nyilván erősebb kerettel bírnak, de én úgy gondolom, hogy elfogadható mérkőzéseket játszottunk, mint egy Nantal, vagy mint egy Zágrábbal. Visszatérve, győzünk után könnyebb előre haladni.
2: Én azt gondolom, hogy az edzőmeccsek azok mindenképpen nagyon előre visznek benneteket, és hogy ilyen jó csapatokkal játszottatok, és várunk sok szedettel benneteket majd gyöngyösen az első forduló, de engem a második forduló jobban érdekel, Ricsi. Azért tényleg ez a rengeteg idő, és tudom, hogy te rendtentő érzelmes ember is vagy, hogy az a Szeged meccs Váhidi Bence ellen milyen lesz játszani? Beszélgettek erről egyáltalán jó barátoddal?
5: Hogyne, azért a Bence a kapcsolat nem szakadt meg, Rolival is tudtam múltkor beszélni, jó fej volt, fölhívott, aztán az ott a klubból több ember is hívott, a Suli Rubi esetleg, a szabad említeni a nevemet, meg a szurkolók is tényleg írtak, hogy az első edzés meccs után, hogy furcsa volt, hogy nem voltam ott. Nekem is nagyon furcsa volt látni a fiúkat ugye az internetes felületeken, és még egyszer mondom, az első mérkőzés ez tényleg nehéz lesz, de megpróbálok rá felkészülni fejben, hogy kizárjam ezt, és tényleg jól szeretnék ellenük játszani. Ennyi lesz a célom, és ha nagy Isten ki tudjuk használni a hibáikat, vagy ugye tavaly azért nagyon sok sérültünk volt, amikor idejöttünk, és egy nehéz Párizs meccs után jöttünk, és ugye kigaptunk sajnos simán, de remélem, hogy lesz egy rossz pillanatuk, vagy egy rossz 15 perc, és akkor megpróbáljuk őket kihasználni, hanem akkor majd a következő mérkőzésen, úgyhogy még egyszer mondom, senki el nem fog menni feltartott kézzel, de fontos mérkőzések lesznek előtte és utána is, úgyhogy izgalmas mérkőzés lesz számomra, az biztos.
2: Ricsi, még egy kérdés, picit komoly, és egy picit azért vicces is. Mondtad Mikler Rolit. Sokat beszélgetünk ilyenkor, amikor sok-sok évet játszottok együtt, akkor te hogy gondolkozol, hogy lövöd azt, amit tudja a Roli, hogy te fogsz majd lőni, vagy te próbálsz változtatni, mert hát a Roli arra számít, amit tudsz lőni, de a Roli meg arra számít, hogy fogsz változtatni, mert úgyis tudod, hogy mit fogsz lőni. Hogy ez hogy megy ilyenkor a fejekbe, esetleg a hallgatóknak mondasz el valamit?
3: És most hallgatja a műsort.
2: És most hallgatja a műsort, azért is mondta, hogy írják.
5: Igen, picit, az picit, a baj, hogy Roli hallgathatja, úgyhogy most cselesnek kell lennem. Hát megmondom, hogy a kedvencemet nem fogom lőni, az biztos, mert a sztorori biztos, hogy tudja. Nem, nyilván ez azért egy fél másodperc alatt fog eldőlni, ugye, hogyha látom a másik helyet, akkor majd próbálom majd nem oda lőni a Roli, de nyilván fogja tudni a kedvenc lőviseim, a kedvenc helyeimet, úgyhogy próbálok majd rajta változtatni, ha tudok, de azért nyilván blokkot is kell játszani, ha olyan helyzetbe kerülök, de meglátjuk, hogy fog védeni. Remélem ezen a meccsen nem fog jól védeni, és akkor mindenki, minden rendben lesz.
2: Köszi.
4: Hogyha most az egész szezont nézzük, akkor te saját magad számodra, saját magad számára, csak hogy normálisan is kimondjam, milyen célt tűztél ki? Mi most a motiváció számodra, és mi az, amivel elégedett lennél?
5: Elsősorban az volt a legfontosabb számom, hogy nyáron, ugye sokat dolgoztam a sérülés után a térdemmel, és úgy tudtam visszatérni Tatabányára, hogy tényleg egy futás sem kellett kihagynom, vagy egy kondit, vagy egy feladat sem, most ugye ez volt az elsőleges cél. A következő pedig az, hogy stabil játékot tudjak mutatni, és élvezzem újra a kézilabdát, mert szeretnék még kézilabdázni. Ugye az utolsó év az elég keveset játszottam, meg nem volt sok szerepem egész szezonban, úgyhogy ezt szeretném visszaépíteni. Nyilván ez nagyon sokat kell dolgoznom, de az biztos, hogy itt a megfelelő terhelés az megvan mint futásban, mint kondiban. Úgyhogy várom azt, hogy most már kicsit frissebbnek érezzem magam, azért eléggé el lehet fáradni ezekben az edzésekben. Úgyhogy ez az elsődleges célom. Aztán utána az év végén meg, ahogy te is mondtad, ne legyen sérülésünk, ott lesznek a lényegesen mérkőzések, ugye akkor már érmekkel játszhatunk, mint ugye a Magyar Kupában is jól lenne azért bejutni a négyes döntőben, az is jó dolog játszni két ilyen mérkőzést és érmekkel harcolni, úgyhogy remélem minél több érmet tudunk gyűjteni ebbe az évbe is, úgyhogy ez a nagy cél, ha szabad ilyet mondani.
4: Az is motiváció számodra, hogy bizonyítsd, hogy túl könnyen lemondtak rólad, vagy ezen a részén már túlléptél?
5: Hát jó kérdés. Nyilván van bennem egy ilyen rész is, de ez már nem oszt nem szoros semmit igazándiból. Már Tatabánya játékos vagyok, azért még ha jó is megy majd a Szegeden, remélem, hogy így lesz. Nyilván jobban fog esni az embernek, meg bárhogy is fogok játszani, ha belőnék mondjuk 20-20-ot, akkor sem lehet ezt már visszafolytani, ugye, mert az idő az telik. Nyilván szeretném minél hamarabb elfejteni ezt az egészet, mert tényleg nagyon nehéz volt, de tudom, hogy ilyen a sportélet, de úgy érzem, hogy nehéz. Ez ennyit szeretnék erről mondani, már nem akarom mondszogatni ezt, mert tényleg furcsa is, nehéz is, nem így gondoltam ennek a lezárását, vagy az elválását, úgyhogy remélem, hogy jól fogok játszani a Szeged ellen, jobban fog esni, és ez van.
4: Még egy picit vidámabb téma, milyen a kapás Tatabányán, Tata környékén? Vagy éppen Győrben?
5: Nagyon jó.
4: Vagy Győr környékén.
5: Nagyon jó, tényleg az, hogy hétfőtől péntekig vagy szombatig ugye nagyon nagy a terhelés, de az Adi arra is figyel, hogy ugye esetleg kettő vagy két és fél napot tudjon biztosítani, számunkra már sokkal jobban tudunk regenerálódni, úgyhogy ezt pont múlt héten, és az előző hétvégén kihasználtuk a kisfiammal, és elmentünk egy Győr mellé pecázni két napot, tényleg nagyon jó volt együtt lenni kint a vizen, a család is kitott jönni egy kicsit, úgyhogy jó nagy halakat fogtunk, úgyhogy rendben volt, hál' Istennek.
1: Itt zárásként még annyit mondjál, hogy így hosszú távon halljuk, hogy azért most egy boldogabb Bodóricsit hallunk itt a telefon másik vonalán, aki valószínűleg érzi a bizalmat Tóth Edmond vezetőedzőtől is, aki keresi a helyét a családdal az új otthonban, de hogy látod magad a jövőben, mi az, ami a sportpályán még neked motivációt jelent, hiszen ez egy olyan új kezdet, ami, és annyi sok van még a pályafutásodból, hogy lehet új célokat kitűzni, vagy lehet eldönteni, hogy mi az, amit még te szeretnél elérni, akár lehet válogatottról beszélni, akár klubcsapatról, hogy téged mi motivál a jövőre?
5: Persze, nyilván a váltott is fontos kérdés, bár most azért ez a a szerb meccs, hogy nem sikerült kijutnunk a VB-re, azért ez így nehezebb, vagy nem tudom, ugye új edző lett ott is, nem beszéltem még a Sóval erről, hogy neki mi a terv, vagy mi a gondolata, előbb-utóbb ugye át kell adni a fiataloknak a stafétapotot, mert azért mi sem leszünk fiatalabbak, és azért egy ilyen LB és győztes csapatban azért lehet meríteni, mert vannak nagyon jó játékosok, meg sőt szerintem mindenki nagyon jó játékos, hogy egy Európa-bajnokságot azért megnyertek aranyében, ez tényleg a felső polcra lehet helyezni. De nyilván nem szeretném lemondani a válogatottságot, úgyhogy első szeretnék a Sóval beszélni, aztán megbeszéljük majd, hogy úgy érzi, hogy még szeretne, akkor nyilván természetesen fogok menni, de úgy érzi, hogy váltani szeretne, azt is meg fogom érteni, akkor megbeszéltjük, hogy akkor nem megyek, de vagy betesz a 35-ös keretbe, nem tudom, úgyhogy sok múlik majd a edző száma, vagy az edző gondolata is, de annak örülök, amit mondtam, kis célokkal megyek előre, térdem rendben van, bírom az alapozást, és szeretnék stabil teljesítmény nyújtani egész évben, és segíteni a csapatomnak.
1: Nagyon szurkolunk, hogy ez így is legyen, sok sikert kívánunk, és jó szezon kezdetet a Tatabányával. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönjük, Csi, sok sikert.
5: Köszönjük szépen, szép napot, sziasztok!
2: Csácsá!
1: Szia! Na, akkor maradtunk hármasban. Milyen lesz ez a férfi bajnokság, Pilu, hogy látod? Azért vannak átalakulások sok csapatnál azért alapvetően megmaradt a mag, és nyilván azt is tudjuk, hogy azért sokan kényszerből kellett, hogy azért módosítsanak a keretükön, sok csapat lehet még kérdőjel, talán az nem, hogy mi az erős sorrend, vagy hát mi tűnik egy az erős sorrendnek, te hogy látod?
2: Én is azt gondolom, hogy nagyon sok a kérdőjel, sok szegmensből is azért vannak bizonytalanságok. Hát kezdjük akkor a tetejéről. Azt gondolom, hogy a Veszprém az nem gyengült, sőt, ugye itt Emil Nielsen érkezésével, és hát ha majd a beálló Jörgensen is egészséges, ezt ott mindenképp erősödtek. Ami nagyon érdekes a Veszprémben, a két szélső pozíció, ugye mind a két szélső pozícióban egy-egy külföldi van, Deszka, és ugye a más oldalon lent, a két francia, viszont mögötte két magyar, vagy mellette, vagy előtte, azt már meglátjuk. Én nagyon-nagyon sokat várnék Gáncs Pető Mátétól, ha már Bodorics is említette az U20-as EB győztes csapatot, és hát Imre Bencétől is nyilvánvalóan. A Szeged is nagy változáson ment keresztül, ugye a 20-as keretben 10 magyar játékos van, a keret fele magyar. Ugye itt érdekes lesz majd, hogy Kukics mikor tud majd visszatérni. Amit láttunk most a felkészülő mérkőzésen, hogy Lukács Péter nagyon szépen átvette a stafétabotot, reméljük, és nagyon bízunk benne, hogy a magyar játékosnak jó szezonja lesz, viszont nekik is ugye ez a kettős terhelés, majd a BL és a magyar bajnokság, ott is azért van jó pár új játékos, és hát a kapuba is ugye Mikler Oli kapott egy új posztársat, ugye a Portner személyébe. Én azt gondolom, hogy a Tatabánya harmadik helye az nem lesz kérdéses, ahogy a Ricsi is mondta, nagyon erős a keretük, és én azt hiszem, hogy inkább előre kell majd néznünk, mint hátrafele. A negyedik pozícióban viszont ott szerintem ott lesznek változások, ugye a Ferencvárosról tudjuk, hogy az irat, hogy nagyon komoly változás volt a keretben, egy jó sor maradt a Fradiba, kis György új edző, sok fiatallal. Én azt hiszem, hogy a Ferencváros, a Csurgó, a Balatonfüred, a Pler és a Budai Farkasok lesznek az a középmezőny, akinek nem kell lefele néznie, meg nagyon fölfele se, tehát ők ezek a csapatok fogják majd alkotni ezt az erős középmagot, és esetleg majd egymás között, vagy épp a nagyoktól tudnak csippenteni majd pontokat esetleg, és ugye lesz egy harmadik halmaz, ugye akik a kiesés elő fognak menekülni, illetve hát próbálják most stabilizálni a pozíciókat, ugye itt a Sziget-Szent Miklósról van szó, a Nekáról, a Gyöngyösről van szó, és hát a két újonc, a Dabas és az Eger, akik ugye külföldi játékosok nélkül, nagyon határozott céllal, hogy csak magyarokat, és ráadásul sok-sok magyar fiatallal, még annak ellenére, és ugye ezt a Dabas mondta, hogy ha kell liftezni, akkor lifteznek, de nem akarnak eltérni ettől a koncepciótól. Érdekes lesz az ő szerepük is, és az biztos, hogy ha esetleg színvonalromlásról is beszélünk itt az hátsó régióról, viszont a magyar fiataloknak meg egy óriási lehetőség, hogy kapnak szerepet, és ez meg mindenképpen üdvözíti azt gondolom a jövőre nézve.
1: Olyan szempontból mennyire lehet ez más, mint mondjuk az előmúlt évek, ahol nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a férfi mezőnyben kis túlzással az alsó régióig szinte bármihol lehet meglepetés. Akár még a legnagyobbak a szemben, és ott azért ritkában volt, de azért előfordult. Ilyen szempontból mennyire lesz más? Tehát mennyire lesz mondjuk most a top 3 annyira elkülönülve, hogy igazából a többi csapat elleni meccseik nem igazán lesznek veszélyben.
2: Hát azt gondolom, ez már tavaly is így volt, mert hogy a top 3 nem nagyon veszett pontot, talán a Szeged volt, aki Füreden és Csurgón is elbotlott, ugye még az ősz folyamán. Tatabánya viszont nagyon magabiztos volt, a Veszprém meg ugye ez külön kategória szempontból, de ahogy a Ricsi is mondta visszatérve, tehát hogy akár az első fordulóban, hogy mondta, hogy Gyöngyösön egy kemény pálya, természetesen mi Gyöngyös is arra fogunk készülni az első fordulóban, hogy akár ilyen bomba meglepetés, de hát az nem kérdés, hogy Tatabánya a top favoritja annak a mérkőzni csak is, meg szerintem nagyon-nagyon soknak. Itt a kérdés az a sérülések esetleg, meg ez a kettős terhelés a top csapatokban, viszont ott középtájon, ott nem tudnám mondani mondjuk egy, nem tudom, Balatonfüred, Budai Farkasok, most mondtam kettőt, hogy mondjuk az a Farkasok, bármelyik eredmény meglepetés lenne, és bárhol, tehát hogy ilyen szempontból tavaly is ugye azt láttuk, hogy nagyon-nagyon sok idegenbeli győzelem volt, és meglepetés, a NECA, a pont a Budai Farkasok is ugye, nagyon sokszor idegenbe, Gyöngyösnek is sikerült idegenbe bravúrt hoznia, és akkor lehet, hogy ez már nem is a bravúr kategória, hanem talán a kiegyenlített viszonyok miatt, talán pont ezért érdekes, meg hogy ott a középmezőnyben ez nagyon-nagyon sokszoros mérkőzés lesz.
1: Gyöngyösi szempontból, ahogy te magatokat a kiesés elől menekülő csapatok közé soroltad, majd meglátjuk, hogy így lesz-e. Ilyenkor, nyilván még nagyon hosszú a szezon, de mondjuk ilyenkor hazai pályán mennyire kell majd kicsit elengedni a bravúrokat? Vagy mennyit számíthat mondjuk egy Szeged elleni bravúrpont, most mondjuk egy nagyon nagy sikert? Ha az mondjuk vezéráldozatokkal jár, és utána a kiki meccseken meg mondjuk nem jön ez az eredmény. Tehát ilyenkor mennyire kell matekozni? Nyilván nem a szezon elején, az még soká van, de hogy alapvetően, hogyha tényleg ilyen nagyon fontos a bemaradás, tudjuk, hogy azért ebben a sportágban az első osztályú tiket az a legfontosabb. Hogy ilyen szempontból mennyire kell erre majd figyelni?
2: Ha Szegeden azért az elmúlt években volt, hál' Istennek, többször lehetőségünk ilyen bravúra, éppen voltam a fodrász, és kim van a fénykép a fodrász asztalán, illetve több ilyen óriás plakát a sportcsarnokban, mert azért akkor a bravúrok egy ilyen kis csapatnak, mint mi vagyunk, hogy az évekig vagy évtizedekig emlékezni fogunk rá, és ott az eredmény meg a csapatfotó. Most nyilván az, hogy kiesés ellen fogunk menekülni, én bízom benne, hogy nem ez lesz, csak én azt látom, hogy az a középmező az előttünk jár több szempontból, de nyilvánvalóan akár a Tatabány ellen is, meg mindenki ellen is mi úgy megyünk pályára, főleg otthon, hogy szeretnénk bravúrt elérni, viszont meg lesznek olyan meccsek, amik meg kötelező megnyerni otthon is, meg akár idegenben is, tehát hogy azért mi ezt így számoljuk Gyöngyösön, meg azt gondolom nagyon sok csapat így számolja ebbe az évbe, hogy lesznek olyan szereplők, akik erről visszagyőzni kell. És itt a vezéráldozat azt nem, tehát hogy azért nekünk heti egy meccsünk lesz, talán a Szegeddel lesz egy olyan, hogy szombaton is játszunk, meg utána hétfőn a Szegeddel, ők kérték, de nyilván ebben mindig még belemegyünk. Nem fogunk ezen gondolkodni, hanem nekünk egy célunk van, hogy azon a héten a lehető legtöbb pontot megszerezni.
4: Itt még a Tatabánya kapcsán nekem még annyit jutott eszembe, hogy említetted, hogy ők nem nagyon kaptak ki. Hát a Fradi volt, amelyik oda-vissza a bajnokságban megverte a Tatabányát. Igaz, hogy ugye volt az a bizonyos kupamérkőzés, ahol idegenbeli döntetlennel tudott tovább menni a Tatabánya. Emiatt is van egy kicsit olyan érzése az embernek, hogy olyan sima volt az a szezon is. De szerintem ami változás lesz, az egyértelmű, hogy a Fradi, és ilyen szempontból lehet a Tatabánya egy kicsit ilyen légüres térben, mert ahogy te is mondtad, inkább előre kell tekintgetni, mert nem nagyon látom senkiben azt, hogy meg lenne bennük a potenciál, hogy megszorongassák őket. Viszont Ele Gábornak volt nem régiben egy olyan nyilatkozata, amiben azt pedzegette, hogy hát nagyon bízik benne, de azért nem biztos abban, hogy minden csapat női vonalon be tudja fejezni majd a bajnokságot. Érzel ilyen jellegű problémát ugyanúgy a férfi mezőnynél?
2: Hát jelenleg igen. Azt gondolom, hogy a mostani finanszírozási feltételekkel, meg a mostani bevételi oldalon lévő számokkal, én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon nehéz lesz befejezni az évet jó pár csapatnak. Ugye tavaly a Dunaújváros kálváriáját ugye együtt végignéztük, illetve a sportszerető, kézzelszerető hallgatók is biztos, hogy tudnak erről. Idén MB2-be fog indulni a nem olyan régen 26 éve meggyőztes Dunaújváros. Azért ez egy nagy munka lesz minden menedzsmentnek, azt gondolom, hogy ezt az évet, ezt az picit ilyen átmeneti évet majd tudják finanszírozni. De az biztos, hogy a sportágnak nagyon-nagyon rossz lenne, hogyha akár a lányoknál, akár a fiúknál lenne olyan csapat, aki nem tud befejezni a bajnokságot. Tehát az egyik ilyen nagy cél szerintem...
1: A Dunaujváros is nagyon rossz üzenet volt.
2: Igen, ez nagyon, nagyon.
1: Ez aztán tényleg körbefutotta a nem csak sportszerető magyar sajtót is, és nem pozitív üzenetben.
2: Abszolút, abszolút.
1: Hogy azt látni, hogy a kis fiatal lányokat hogy verik el, néhány nyilván voltak bravúros teljesítmények is, de alapvetően azt néztük, hogy mennyivel fognak kikapni, és közben meg a kétféle vezetés, vagy a kétféle egyesület meg dobálja egymásra az üzenet.
2: Igen. Na szóval ilyen ne legyen, tehát azt hiszem az egy legnagyobb cél ez lenne, és a legnagyobb elégedettség az lenne mindenkinek, hogyha ott június elején úgy fejeznénk be az NB1-es bajnokságot, hogy 14 nő és meg 14 férfi csapat befejezte, de nem lesz könnyű, abban biztos vagyok.
1: És ha már így szóba került Andris által a női vonal, ott mit vársz? Mennyire lehet, mi lehet ott a erős sorrend, vagy mennyire lehet ott átalakulás, és úgy általában mit vársz a női mezőnytől?
2: Nagyon érdekes, mert az nem kérdés, így a edzőmeccsről, hogy Győr tovább erősödött, visszatérnek a kismamák, illetve hát fantasztikus igazolások. A Ferencváros igazolásai, illetve a csapatként hogy fog működni, az nekem most egy kisebb kérdőjel, de ez egy nagyon-nagyon jó év is lehet a Fradinak, és lehet Final Four is benne. A debreceni megint érdekes, hogy a BL-be nem indulnak, és azért az a kettős terhelés, azért a BL-be 14 mérkőzés, ugye fix a csoportmeccsbe, az Európa-ligában meg csak 6, és az ugye később is kezdődik. Lehet, hogy a Debrecennek ez a bajnoki szezonra ez jó lesz. Az Esztergom negyedikként hasonlóan én azt gondolom a céljuk az Európa-liga csoportkörbe jutás, ugye ott is azért volt változás. Ott is egy nagy erős középmezőnyre gondolok, és akkor ugye a két újonc, az MTK meg az Eger, talán picit hasonló, talán az MTK egy kicsit erősebb kerettel, meg erősebb játékkal képviseltetve, az Eger pedig ugye az egyetemi csapatként, én azt gondolom, hogy nekik tényleg az lesz a kérdés, hogy tudnak bemaradni majd az NB1-be. Ott is hasonló izgalmakat várok, és a legfontosabb meg a stabilitás.
4: A Debrecen kapcsán szerintem itt a felkészülésnél az egy fontos elem volt, hogy legyőzték a Ferencvárost, mert mindig mondjuk, hogy felkészülés persze nem annyira számít az eredmény, de ez megint ebben a hosszú évek óta tartó építkezésnek egy újabb lánceme, hogy most már a Fradi ellen is nem a döntetlen jött össze, hanem legyőzték őket, tehát ez majd a következő találkozáskor ott lesz a fejekben, azt gondolom. A debreceni részről mindenképpen, a Fradi részéről ebben annyira nem vagyok biztos, ott könnyebben tudják ezt úgy kezelni, hogy hát felkészülés elején találkoztunk. De bennem is ez a része kérdőjel, hogy adott a Fradinál egy nagyon jó állomány, az előző szezon az nem úgy sikerült a Fradinak, sérülések is voltak, de hogy most sikerül-e ezt egy egységes csapattá gyúrni, és hát említetted az Etót, brutális. Tehát tényleg ez a keret a szülésből visszatért játékosokkal, mondjuk egy Buktittal kiegészülve, tehát ezt már tényleg

0: hogy hogyan alakul ez a mérkőzés, és nem is feltétlenül maga a győzelem, hanem egyáltalán a játék képe, hogy két egyforma erősségű csapatot látunk, vagy egy régóta együtt dolgozó Etót, egy nagyon sok új játékost beépíteni akaró Fradival, és ennek azért szintén azért szerintem azt kijelenthetjük, hogy egyértelmű esélyese az Eto ennek a mérkőzésnek.
1: Igen, és ugye a Ferencvárosban sok sérült is van, tehát hogy ezt a csapatépítést, ezt most nagyban gátolja, olvastam volna, hogy 4 vagy 5 játékos is sérült a keretből, és abban is abszolút egyetértek András veled, hogy a fejbe is, de legfőbb a lélekben nagyon fontosak ezek a tesztmérkőzések, az edzőmérkőzések. Annak idején, amikor még aktív játékos voltam, és volt még a Balaton Kupa, pont 20. környékén is volt olyan, hogy 8 NB1-es csapat volt, és ott mindig Hajdú Jani bácsi, a tromos edzője mondta, hogy azért kell komolyan venni, mert egy ilyen kis rangsort felállít a edzői társadalom, a játékos társadalom, picit mindenki, a szurkolók is, hogy egy ilyen kis erős sorrendet, és akkor onnan indulsz, abba a kis skatujából indulsz, és az, hogy Debrecen tudod győzni a Ferencváros ellen, azt gondolom, hogy ez a debreceniek ezt nagyon elraktározzák, és a következő találkozáskor ez bennük lesz, ezt fogják vinni a kis puttonyba, hogy mi ezt a csapatot már tudtuk győzni.
2: Ilyen szempontból a szuperkupa ugye mindig az a nagy kérdés, hogy ez egy utolsó felkészülési meccs, vagy már egy első tét meccs, ugye mindig ez szokott lenni a kérdés, hogy ki hogy kezeli. Ilyen szempontból ez most azért, főleg a női oldalon mindenképpen azért ez igazi tét meccs lesz. Nyilván majd aki kikap, az majd mondja, hogy...
1: ez a lényeg, hogy aki nyer, az úgy kezeli, hogy kupát akarok nyerni, aki meg valószínűleg vesztes lesz, hogy mondja, ez csak egy része volt a felkészülésnek. Igen.
0: Egyébként ezzel kapcsolatban a felkészülési meccsen aratott győzelemmel kapcsolatban jutott eszembe, csak az a problémám, hogy nem emlékszem, hogy kitől olvastam, de valaki, aki a közelmúltban igazolt egy nagy klubtól egy kisebbhez, és nem Bodó Ricsi, hanem valaki más, és kérdezték az emlékeiről. És a top 3 emléke között az egyik az volt, hogy le tudta győzni felkészülési meccsen a Szegedet. És ez egy felkészülési meccs volt, de az ő emlékei között mégis az egy akkora élmény volt, hogy tudtak nyerni, hogy az elraktározódott benne, és amikor visszatekint az elmúlt 6-8 nem tudom hány évére, tényleg most elnézést, hogy így beszélek róla, nem emlékszem, néha cserben hagy a memóriám, tehát azért igen, ezeknek a felkészülési meccseknek ja, gondolom azért van sok olyan, amikor tudjuk le, de azt se felejtsük el, hogy az alapozásban a legjobb a felkészülési meccs, mert hogy egyébként meg a kondi, meg a futás, meg az erőléti rész dominál, meg az új taktikai elemek elsajátítása, és hát miért csinálja ezt mindenki? Mert szereti ezt a játékot.
1: Igen, és akkor még egyszer vissza Bodoricshez, ugye megverték a céljét, és ez milyen fontos volt, hogy amikor összeraksz egy felkészülési programot, akkor nyilván nagyon jó, hogy erős csapatokkal játszol, Tatabányakkal, meg Nántal játszol, Zágrábbal játszol, meg a céljével, de mindig kikapsz, akkor ez rontja a minőséget, meg rontja azt a hétköznapi munkához való kis motivációt. Viszont ha megnyersz egy ilyen nagy csapat ellen, mind a célj ellen, és ugye most a Ricsitől is hallottuk, hogy ez micsoda pozitív élmény volt, akkor meg az növeli. Ha meg csak gyengébb csapatok ellen játszol, és mindig nyersz, akkor meg ugye ott van benne az a faktor, hogy hát akkor jó, nyertünk, de hát azért ez egy gyengébb csapat, ez kötelező győzelem. Tehát, hogy nagyon érdekes, amikor az edzők összeütnek egy nyári programot, hogy kivel szeretnének játszani, azért van akkor általában az is, hogy gyengébb csapatokkal is, aztán meg nyilván erősebb csapatokkal is.
2: Most egy kicsit áttérünk, időben visszafele, de relevancia szempontjából talán kifejezetten fontos utánpótlás világversenyekről, hogy már az adás elején is jeleztem. Ugye az U20-asok után, amit már kitárgyaltunk itt podcastekben is, lejátszották az U18-as világversenyeket is, a nőknél világbajnokságot, a fiúknál pedig Európa bajnokságot, az utóbbinál volt, te is például érintett Belgrádban, hogy azt már említetted, de ezt beszélünk egy kicsit a lányokról. Hát ez nem lett olyan szép a vége ennek a világbajnokságnak, ugye a csapat jól kezdte a menetelést, középdöntőben is továbbított, és a negyeddöntőben kapott ki a dánoktól, és utána az 5.-8. helyér, utána a szlovákoktól, majd Kínától is vereséget szenvedett az együttes. Nyilván mindig, és fogjuk is még kontextusba helyezni, hogy az egész utánpótlás szezont, hiszen ez a legfontosabb, hogy ezt hogy kezeljük, akár a győzelmet, akár a rosszabb szereplést, de először csak úgy dióéban mi volt a probléma, vagy volt-e probléma ennél a csapatnál, hogy ilyen rosszul sikerült a vége?
1: A végén az eredmény szempontjából probléma volt, hogy azért komoly húzójátékosok megsérültek, illetve akik meg egészségesek voltak, azok meg

0: azért túlterhelés volt, azért hallgatnak mondani, hogy 8 mérkőzés másfél hét alatt, tehát azért, hogyha ha nincsen megfelelő csere, állomány, mondjuk pontsérülés miatt, ugye akkor azért ebben nagyon el lehet fáradni. A másik probléma pedig az volt, azt gondolom, hogy van egy olyan alkati hátrányunk a többi csapattal szembe, ami pont a végjátékba jött ki, tehát itt a fizikálisra gondolok, aki esetleg látta akár a szlovák meccset, akár a dám mérkőzésén negyed döntött meg a végén a kínai meccset, azért azt lehetett látni, hogy hát egyszerűen nagyobbak és erősebbek voltak a magyar lányoknál. Ha egy picit, én most tágítom, viszont hogy megelőztünk nagyon-nagyon komoly nemzeteket.
1: Akartam, igen.
0: Ja, igen, akkor
1: hát pont ezt akartam, igen. Hogy ha megnéz az ember a végeredményt, akkor Spanyolország nyert, Montenegro második, Dánia harmadik, ezek úgy női kézilabdában előfordulnak nevek. Egyiptom a negyedik, igen, női kézilabdában. Svájc ötödik, Szlovákia hatodik, Kína hetedik, és utána jöttünk mi, és utána a japánok jöttek, és utána jöttek olyan tradicionálisabb női kézilabda nemzetek, mint Franciaország, Hollandia, Románia, Németország, Dél-Korea, Svédország,
0: Norvégia.
1: Tehát, hogy ez egy-egy átrendeződés, vagy ez inkább megmutatja, hogy mennyire kell ezt relevánsan kezelni, ezt a U18-as VB-t. Inkább mondjuk azt, hogy ez látszik, hogy ebből az eredményből is, hogy azért nyilván nem várható, hogy Kínának a felnőtt csapata is majd ott fog az élmezőnyben szerepelni, de azért azt mutatja, hogy egyébként van valami átrendeződés. Tehát melyiket kell inkább ilyen szempontból igaznak tekinteni.
2: Bocsánat, még annyit hadd csavarjak a kérdésem, hogy vagy az is megmutatkozik, hogy melyik országokban van ez kiemelten kezelve, úgymond élet-halál harcként, mert például a norvégokról tudjuk, hogy pont nem érdekel senkit, hogy most a 16-ak lettek, vagy a 10-ek, vagy megnyerték, mert nekik az a lényeg, hogy majd felnőtt korosztályban be tudják építeni ezeket a játékosokat a kluboknál is, meg a válogatottnál is.
0: Pontosan, tehát nagyon fontos, hogy ki milyen szempont szerint érkezik erre a világversenyre, hogy a csapat eredménye fontos, vagy pedig az egyéni fejlesztés a fontos. Illetve azt is lehet látni, amit előbb mondtam a testi adottságokba, azért ebbe a korba az a csúnya szó hallgatóknak az acceleráció, tehát a korábban érők, illetve a genetika, mondjuk egy egyiptomi hölgyek, akik már szinte már felnőttek voltak, az ilyenkor még sokkal többet jelent, mint majd a később, amikor már majd össze fognak érni az érés szempontjából a játékosok. Az viszont nyilván a sporták szempontjából egy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha Kína, az a hatalmas ország, ugye, a világ második legnagyobb népességű országa, a kézlabda térképen megjelenne. Azért ez micsoda elő lenne mondjuk a szponzoráció meg minden más tekintetében.
1: Ha már nem beszélnénk olimpiai problémákról, azt hiszem,
0: hogy kézlabda kapcsán. Igen. Igen. Tehát az biztos, hogy ezek a nagy nemzetek, akiket sorolta és mögöttünk végeztek, ezek inkább egyénileg próbálnak most beépíteni majd játékosokat a juniorba, a juniorba pedig majd a felnőttbe. A norvégokkal beszéltünk, akik itt voltak Magyarországon felkészülésbe, és ők abszolút elmondták, hogy semmi az eredmény. Nem, őnek az a lényeg, hogy ezek a fiatal játékosok egyébként most mennek majd első osztályba, a norvég első osztály fognak játszani 18 évesen. Ők hogy fognak fejlődni egyénileg? De az senki ne gondolja azt, hogy úgy mennek ki, hogy kikapjunk. Tehát azért mindenki szeret nyerni. Tehát ne is vonjuk le azért ennek a jelentőségét. Én azt gondolom, hogy a magyar csapatnak is az lesz a fejlődésének a következő lépése, és ezt majd elmondhatom a fiúknál is, hogy azok a szürke hétköznapokon milyen ingerek érik a lányok. És azt el kell mondani, hogy azért innen most már az U18 után a szinte kötelező a felnőttbe. Tehát, hogy kötelező felnőtt játékosok ellen edzeni, felnőtt kapus ellen dobni, vagy éppen a kapus akkor felnőtt játékostól kapott lövéseket fogni, egyegyezni, sáncolni STB-STB, mert egyébként akkor le fogunk maradni a világ élmezőnyétől, és hogy sokat hallottam én is ilyen mindenféle elemzéseket, hogy nem a mérkőzés a fontos, mert egy mérkőzés van egy héten, hanem az a másik 8 edzés. Az a fontos, és az lesz majd a fejlődésnek az záloga.
1: És akkor térjünk egy kicsit a fiúkra, és hogy aztán majd lekerekítsük így általánosságban, milyen tapasztalatokat vontál le, hogy említetted a kézablakár átalakulásáról, hogy a fiúk Európa-bajnokságon szerepeltek, az U18-asok, és nagyon érdekes tornájuk volt, mert alapvetően ugye két csapattól kaptak ki, Izlandtól kétszer, Szlovéniától egyszer a negyed döntőben, és az ugye azt jelentett, hogy az 5.-8. helyért játszhattak, és végül Horvátországot egyébként a tornán kétszer legyőzve, majd pedig Izlandtól az utolsó mérkőzésen kikapva a hatodik helyen zárt ez a csapat. Talán kevesebb így elsőre a kiemelkedő egyéniség ebben a csapatban, de ezt majd te megerősíted vagy cáfolod, de talán egy nézőként, mint mondjuk az U20-asban, ahol azért az ember kapásból tudta sorolni, hogy kik voltak a húzó emberek. Ez abból is látszik, hogy ugye olasz csapatban se került be csapatunkból játékos, mondjuk a szlovénokból, szlovénoktól például három, ugye az ezüstérmes szlovénoktól. Milyen volt, akár személyesen is átélve, milyennek láttad ezt a csapatot, mit vonjunk le az eredményből, hiszen nyilván mondom, nagyon csalóka, hogy igazából csak két csapattól kapott ki az együttes, ami akár azt is jelenthetné, hogy harmadik helyezett, de ugye ez most egy hatodik helyet jelent, és milyen jövő vár ezekre a srácokra.
0: Ha az eredményt nézzük, én nekem, amikor elkezdődött az EB, és az első egy-két fordulat látom, azt mondom, hogy Szlovén és Izland a két legjobb csapat. Izland azért nem került a legjobb négyben, mert a negyed döntőben kikapott a későbbi győztes németektől úgy, hogy kettő darab védésük volt az izlandi kapusoknak, tehát hogyha azt a tízszer játszanak, akkor nem kilencszer az Izland nyer, azaz a negyed meccsen a németek nyertek. Zárójel németek úgy jutottak be a legjobb nyolcba, ha Ferőer kettő góllal többet dob a középdöntőbe, mert a németek nem nyertek meccset a középdöntőbe, akkor a németek nincsenek a nyolcba, de ez csak az eredmény szempontjából is érdekes, akkor Ferőer van a nyolcba. Tehát ilyen szempontból a két legjobb csapattól, vagy a háromból a két legjobb csapattól kaptunk ki, ez azt gondolom, hogy abszolút vállalható, és jó. A másik szempont, mert akkor folytatom akkor az előbző gondolatomat, az a Forgács Márkó, aki a Budakalász NB1-es csapatába edzett egész évben, és sokat játszott NB1-be, az egyik nyerőemberünk volt. Az az Amorus Bence, aki a Balatonfüred NB1-es csapatába sokat edzett, és játszott NB1-es meccset, csődkóba meccset is, volt az egyik legjobb játékosunk. Az Iváncsik Máté, aki az NB1B csapat edzett Veszprémbe 2009-esként, és végig az NB1B-be játszott, volt az egyik legjobbunk. Tehát itt is már...
1: U20-asoknál ugyanaz a...
0: Ugyanaz, csak már ugye az U20-asoknál a...
1: Úgymond elvárás.
0: Vagy elvárás, igen. A Gazsó, vagy a Mészáros Máté, ugye, vagy a Gáncs Pető, akit már bemutattunk, ugye ők már standard NB1-es játékosok, az U18-ban még csak ott edzenek, és akkor vagy NB1-be játszanak, vagy NB2-be, de már felnőtt szinten. Tehát, hogy itt is látszik az a vonulat, hogy aki csak utánpótlásba játszik, mondjuk a Tolnai Gellért, az irányító fiunk, ő neki látszott, hogy nagyon nehezen vette fel például ezt a tempót, meg ezt a fajta sűrű játékot, mert itt ugyanezt mondom, hogy 8 mérkőzés másfél hét alatt, tehát ehhez ez nagyon-nagyon komoly állóképesség kell, illetve mentális állóképesség, és aztán Tolnai Gellért és Gege is aztán szépen vált a sorba, de neki nehezebb volt. Tehát megint azt mondom, hogy felnőtt, lehetőség szerint NB1-es felnőtt, de minimum NB1-bés felnőtt most már, és akkor fognak tudni a srácok fejlődni. Egyébként, ami nagyon-nagyon tetszett mind a két helyszínen, hogy a fejlődés maga a világverseny alatt nagyon-nagyon látványos volt. Tehát én tényleg ott velük éltem együtt, edzések, kondi, videófelkészítés, napi 2 videózás volt. Tehát ez is egy átlagos utánpótlás játékosnál, már van heti 1, mondjuk Gyöngyösön, akkor azt mondjuk, hogy oké, elindultunk egy úton, de napi 2 volt, és hogy ezt is feldolgozni, a 8 mérkőzés, meg akkor a kondik még a meccs napján, de nagyon, nagyon jók voltak a csapat, a játékosok is, meg hát a stáb is, azért itt mindig el kell mondani, hogy mind a két csapatnál nagyon-nagyon komoly stáb dolgozik, Belgrádban és a Ujjás István vezetésével, Ocsóvai Zsoltal, Virág Sanyival, Németh Tamás erőléti edzővel nagyon-nagyon kemény munkát végeztek. Itt is hajnalokig videózás volt, készültek a másnapi mérkőzésre. Radnai Robiék, masszőr, ugye mind a két helyen ott volt, ha már Tatabánya még egyszer vissza, ők is aztán, nem tudom, hajnal 2-ig még ott gyúrtak, meg rehabilitáltak a játékosokkal. Szóval komoly munka. Én azt hiszem, hogy a csapat szinten az U18 is nagyon-nagyon komoly teljesítményt nyújtott.
2: Szerintem, amire utaltál, ez az egyéniségek, azért is van olyan érzése az embernek, hogy komolyabb egyéniségek voltak az U20-as válogatottban, mert akiket említettünk, neveket, vagy Pilu említettél neveket, és még, is. Igen, Fazekas Mátét, hát, még hozzácsapva, Eklemovics Márkót,
0: igen.
2: Olyanok, akikkel egyébként hétről hétre igen. Már az NB1-es mérkőzéseken, ne adj Isten, nemzetközi kupa mérkőzések, NBL-ben már találkoztunk, tehát tudjuk egyébként, hogy mire képesek, és itt szerintem egy fontos dolog volt, amit Sótonyi László többször elmondta, hogy az egy érzékelni lehet, hogy nagyjából annál a generációnál kezd el nyílni egy szakadék, a top későbbi felnőtt top válogatottak, németek, franciák, északi válogatottak, és a magyarok között fizikálisan. És hogy ezt sikerült ilyen-olyan módon legyőzni, áthidalni, ez csak fizikai része, tehát ez olyan, hogyha többet, jobban, koncentráltabban edzenek, akkor ezt el lehet tüntetni, ezt a különbséget, vagy itt alapvetően másról is van szó, Pilu?
0: Én azt gondolom, hogy a fizikai részbe abszolút a topba vagyunk. Tehát az U20 az a top egy volt, tehát állóképességbe, gyorsaságba, és a mentális erőbe. Tehát amiben a kolozsvári csoda rejlik, az az hihetetlen erő, hogy minden krízis helyzetből pozitívval jöttünk ki. Most a svéd meccset leszámítva természetesen. De ennek kellett egy olyan alapja, amit te is mondhatok, hogy NB1, 7 csapata többször, BL mérkőzések, tehát ezeknek a tapasztalat, hogy bemondt már a fiúkba. Az U18-ba azért nyilván még ilyen tapasztalat nincsen. Itt azért én láttam olyan dolgokat, amikor krízis helyzet volt, ellenfél elment egy-két gólal, akkor utána nem volt a pályán olyan erős, akkor hirtelen 5-6 gól lett, mondjuk a szlovén-izlandi mérkőzésekre gondolok, vagy akár a felkészülő mérkőzésre is gondolok, ezt még tanulnia kell ennek az U18-as csapatnak, de hát nyilván azért 2 éve fiatalabbak, és hogyha ezt megtanulják a edzéseken, meg majd a mérkőzéseken, és amikor beszélgettünk a magyar bajnokság várható dolgairól, akkor én nagyon bízom benne, hogy nagyon sok 19 éves játékos fogunk majd látni mérkőzéseken, akár mondjuk a Ferencvárosba, akár mondjuk Balatonfüreden, akár esetleg Veszprémbe, mert ez mindenképpen kellni fog. Ami a másik része viszont, az adottságok, azért amikor beszálltam a liftbe, és az izlandi fiúk jöttek velem, és 2 fiú magasabb volt nálam, itt a hallgatom, hogy 195 centi magas vagyok, 18-es izlandi fiúkról beszélek, amikor a franciákat néztem, a belső 3 játékos, mind a 3 2 méter feletti, akkor ezt meg nem lehet nyilvánvalóan poltani. A Rádgében László mondta, hogy a magasságot nem lehet tanítani, minden más lehet. De az biztos, hogy a kézlabdázás továbbra is erre fele megy.
1: És egyébként, mint szakmailag tendenciákban láttál változást, azon kívül, hogy a fizikalitás mennyire fontos már utánpótlás szinten is?
0: Az U20-ba az az egyegyezés, amit a felnőtt szinten is látunk Gidzeléktől, az továbbra is, és azt gondolom, hogy az trend. Az U18-ba, amit én láttam, inkább a védekezésbe, szinte senki nem védekezett zárt zónát, hanem szinte mindenki nyitottat védekezett, és nyitottak a különböző fajtáit. Hát én már mosolyogtam a horvátok elleni mérkőzése, hogy na, itt van az új horvát zavaró védő, mert hogy ugyanazt a rendszert védekeztek, mint a felnőttek, tehát az új duvnyák, mert hogy ők meg ebbe bíznak, és ezt viszik tovább. És azt is nagyon lehetett látni, hogy azért nagyon sok mindent vesznek át a felnőttektől. Belgrádban 4 felnőtt szövetségkapitánnyal találkoztam. Tehát az izlandi kapitány konkrétan a padon ült, de ott volt Raúl González, a szerbök kapitánya, ott volt Jordi Rivera, a spanyolok kapitánya, és kint volt a dán kapitány is. Tehát, hogy azért már U18-ba is a felnőtt mezőnyből már nézik a játékosokat is, nyilván, a nemzetközi játékosokat is, meg nézik a rendszereket is, taktikát.
2: Mindkét fiú válogatott mellett ott lehettél, és ha jól értettem, akkor félig meddig szimbiózisban élhettél a csapattal. Ha már említetted a szövetségi kapitányokat, hát dolgoztál, vagy láthattad, hogy hogyan dolgozik egy korábbi szövetségi kapitányunk, Gulyás István, és a következő, vagy jelenlegi Sótonyi László. Neked milyen élmények, tapasztalások értek? Mik értek téged? Miket tapasztaltál itt velük kapcsolatban?
0: Mindketten iszonyatosan csapatemberek. Tehát, hogy azért a régi rendszerben, mondjuk amikor még én is voltam kapitány, sokkal egyedül kellett döntéseket hozni. Most mind a két helyen, a Sótonyi Lacinál és meg Gulyás Pistéknél is olyan stáb volt, akik nagyon-nagyon egységesek voltak, és mindenkinek kikérte a véleményét Gulyi is, meg Só is. Nyilván a döntést ő hozta meg, de láttam, hogy nagyon egységesek dolgoznak. Ez nagyon fontos volt. Illetve mind a két helyen a mentális felkészítés nagyon-nagyon-nagyon hangsúly volt. Hát az U20-nál szinte a legfontosabb, de az U18-nál is. Nagyon fontos, hogy ilyen volt az erőlét is. Illetve azt is láttam, hogy azért ez az utánpótlásba nyilván a juniornál kevésbé, az U18-nál azért még ez pedagógia is. Tehát, hogy azért itt még nagyon sokszor, idézőjelben, és nagyon értem, meg kicsit tanítóbácsinak is kell lenni egy kapitánynak. Gondolok itt az étkezésre, gondolok itt az utazásra, gondolok itt a lefekvésre, tehát a napi rendeknek a kialakítására. Semmi probléma nem volt hozzá, ez nem semmi, de azért a Gulyás Pistinek azért erre is jobban kellett figyelni még. De hát ez így, hogy korból adódik.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Velünk a hallgatók, és itt vagytok ti is velünk ebben a műsorban, 40x20 kézzelabda podcastben. Már ennyi fért bele, de legközelebb is találkozunk. Köszönjük, hogy itt voltak velünk.
3: Ez volt a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
5: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 34. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk Madarasi Gábor, a magyar U17-es kötött fogású válogatott szövetségi edzője, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke is, Deák Zsigmond. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban.
6: Köszönöm mindenkinek.
5: Július-augusztus fordulóján rendezték Bakuban az U17-es birkózók világbajnokságát, ahol a magyar csapat 2 ezüst és 3 bronzérmet szerzett. Ebből a termésből a kötött fogás vette ki a legjobban a részét, 1 ezüsttel és 2 bronzzal. Kovács Keve lett ugye ezüstérmes, és Juhász Imre, valamint Cucor Ervin bronzérmes. Milyen érzés, amikor olyan fiatal sportolók, fiatal birkózók állnak korosztályos világbajnokságon dobogóra, akiket elég régóta ismersz és foglalkozol velük?
6: Nehéz ilyen érzéseket leírni, de hát mindenképp ugye az első, ami az ember eszébe jut, az, hogy nagyon büszke a fiúkra. Egyébként ebből a Keve meg az Imi ugye Egri, nekik egész kis gyerekkorok óta én vagyok az edzőjük, de az Ervint is ismerem, hát együtt versenyeztek, ugye még annó ellenfelek voltak, úgyhogy hát nagyon büszke vagyok, meg egy megnyugtató érzés igazából, mert hát főleg amikor olyan versenyző birkózik, amikor ott aztán nem tud senki sehova mutogatni, ha valami úgy sül el, hogy nem kéne, akkor ott én vagyok a ludas, úgyhogy egy megnyugtató érzés, és nem is amikor dobogón, inkább az a pillanat, amikor győznek, az nagyon jó érzés.
5: Így utólag, azóta eltelt napok, hetek alatt érlelődött ez benned, hogy akár a büszkeség, akár ez a jó érzés, vagy az a csúcspont, amikor vége van, amikor az óra nullához ér?
6: Hát az a csúcspont. Nekem az a csúcspont. Pont úgy hozta az élet, hogy Imikét nem is láttam a dobogón, mert Kevével voltam dopingvizsgálaton, úgyhogy...
7: Az se rossz. Igen, hát az edzőnek vannak kevésbé látványos feladatai.
6: Pont lemaradtam, de tényleg az a pillanat, amikor győznek, Hát meg nagyon jó látni, hogy örülnek, szóval főleg azt a szakaszt szeretem a legjobban, amikor hátra sétálunk, és amikor visszasétál az ember a bemelegítő terembe, és akkor ott azért amikor kitörnek az érzelmek.
5: Egyedül igen, lehet igen, edző igen,
6: úgyhogy, úgyhogy hát nagyon, hát nehezen leírható.
7: Igen. Hát amikor ott lapogatják a egymás hátát, hogy így mondjam, igen, vagy leszaltozzák egymást a, de talán az U17-ben még talán ritkább, meg a súlykülönbség miatt esetleg,
6: hát igen, igen, igen.
7: De tényleg megható nézni a gyerekeket, és tényleg azért érdemes ezt beszélni, hiszen Egerben két srácnak tényleg, ahogy említetted is, kicsi gyerekkora óta te vagy az edzője, és annyira emlékszem én is, nekem Széles Józsi bácsi volt a nevelőedzőm annak idején a Fradiba, de azt az emberi kapcsolatot, amit tudtok ápolni edzőként ezekkel a srácokkal, meg velem is, aki kevésbé értem eredményt, szóval ez olyan szép, ez az egyik legszebb, de te biztos meg tudod erősíteni, vagy megcáfolod, de talán az egyik legszebb pillanata az edzőségnek, hogy ott vannak a srácok, és még ilyen fiatalon is, mert a felnőtt az már máshogy kezeli a sikereket, de talán itt még jobban kinyílnak.
6: Hát igen, ezek így az első sikerek, első nagyobb sikerek, és akkor nyilván hát ilyen felszabadultan örülnek, meg el is sírják magukat. Olyankor kicsit pont Macinak jegyeztem meg, hogy mondom, ugye én is elérzékenyülök. Ez pont az Ervinnél volt, amikor jött le hátul, és hát nagyon jó volt látni, hogy örülnek, úgyhogy...
7: Korpási Bálint Maci, hogyha esetleg véletlenül valaki másra gondolt volna, világos Európa bajnok klasszisunk, aki a válogatottban, a korosztályos válogatottban Gábor mellett dolgozik.
5: Róla is lesz még szó a mai adásban, de annyit árulják kérlek, hogy előzetesen számítottál arra, hogy most Kovács Kevére és Juhász Imrére gondolva, akiket jóval régebb óta ismersz, hogy U17-es világbajnokságon majd dobogóra állhatnak, és ha igen, akkor mikor kezdtél el ezen gondolkodni?
6: Hát nem mertem kimondani soha, de egyébként én éreztem, hogy benne van a levegőben, mert már úgy láttuk így, azért minden évben egyre stabilabbak így a nemzetközi mezőnybe, Imi már ugye a Európa bajnokságon is tudott érmet nyerni, Keve ott egy pár másodperccel csúszott le, és én úgy gondoltam, ha minden sikerül, akkor akár még az is előfordulhat, hát nem mertem kimondani, meg valószínű, hogy sokan elfogultsággal is vádoltak volna, úgyhogy meg így, hát tényleg, hát hogy gondoltam, hogy benne lehet, hogy nem zártam ki, de hogy így sikerült, ennek nagyon örülök.
5: Akkor a további jövőről inkább ne is kérdezzelek most.
6: Ne, hát még...
5: Bessze van még igen a felnőtt kor, de azt is, hogy arra is kíváncsi vagyok, hogy viselik 17 évesen akár a győzelmet, akár a vereséget, mert ugye ezüstérem az nagyon szép teljesítmény, de mégis egy döntős vereség, az gyanítom nem lehet egyszerű, ahogy a bronzéremnél is a kiesés.
6: Hát Kevének a veresége, hát olyan jól viselte, hogy kicsit lehet még ez az oka is volt annak, hogy ő kikapott. Nem azt mondom, 10 percig szomorú volt, de hát volt benne egy ilyen kitörő öröm, amikor bejutott a döntőbe, ami egy kicsit szerintem mindig kienged a versenyzőnek a feszültségéből. Amit én megmondok őszintén, nem bánok, hogy most ez így történt, mert ezt ugye át kell élniük, meg nem mondhatja egy edző egy gyereknek, hogy figyelj, most döntőbe jutni.
7: Ne örülj,
6: mert még holnap lesz, mert lehet, hogy akkor is így alakul, szóval nem agyonverték a döntőbe. Így legalább megvolt ez az öröm, aminek én nagyon örültem, úgyhogy ő abszolút pozitívan értékelte. Hát meg Imre is, szóval meg az Ervin is, ez mindenkinek egy még eddig nem elért eredmény volt, szóval szerintem mindenkinek eddigi egyéni legjobbja. Nagyon örültek neki, és akkor még ott volt ugye két ötödik helyezettünk, a Tombor Benedek volt az egyik, aki kirgiz, az egy kis súlyban az ázsiaikat, nagyon tudjuk, jó, milyen erőt képviselnek, és sikerült megverni egy kirgiz versenyzőt a vigaszági küzdelmek alatt. Utána hát olyan sűrű az a súly, hogy csak ázsiaiakkal birkózott, aztán hát most ez a ötödik hely jött össze, de ez egy nagyon szép eredmény, úgyhogy ő neki is a felkészülése olyan jó volt, meg olyan tudatosan csinálta végig, hogy ez azért okot ad a, hosszú távú bizakodásra, és akkor ott volt még Antal is anyja, aki szintén ötödik helyezést ért el. Őt egy kicsit azért sajnálom, mert mindig olyan közel van az éremhez, már második ilyen világverseny volt, ahol én ültem bent neki bronzmérkőzésre, sajnos az se sikerült, ez se sikerült. Hát reméljük, ha még lesz ilyenre közösen lehetőségünk, akkor remélem a harmadik már sikerülni fog.
5: Összességében a teljes csapat szereplésével kapcsolatban van hiányérzet, vagy elégedett vagy, mert három érem azért az nem csúnya?
6: Sanyinak a bronz mérkőzése talán egy kicsi hiányérzet, de úgy gondolom, hogy itt most nekünk nem szabad elégedetlenségről beszélni, mert hogyha ezt előre azt mondják nekünk, hogy három érmet tudunk nyerni, mellette még két ötödik, akkor szerintem egyből firkáljuk alá Macival mind a ketten, úgyhogy ez most így jó volt.
7: Azt arra kíváncsi vagyok, én is visszagondolva, hogy a demokratikus sportág a birkózás, súlycsoportok vannak, tehát sok más sportágban, amikor mondjuk akceleráltabb gyerek, akár fociba, atlétikába, bárhol, ott van egy borostás cimbi, te meg ott vagy, hogy mondjam, még gyerekként, akkor ugye enyhén szóval is mások az erőviszony. Itt azért ugye ennyire nem jön ki, de mégis, ugye akár ázsiaiakat említetted, tehát itt is láttam a fotókon, meg videókon, hát férfi emberekkel birkoztak, ami gyerekeink. Hát szóval értetek, miről beszélek, bár ugye legalább a súlycsoport ugyanaz volt, és annyira visszaemlékszem én is annak idején, hogy a, már elnézést a szőrös bolgárokra, meg nem tudom kikre,
6: igen, és akkor én meg... Igen, most az irániak voltak nagyon na, ilyenek na, egyébként.
7: Tehát magyarul ez mit tudsz neki mondani, hogy szembe jön egy felnőtt, izompacsírta, és akkor mondott, hogy na, akkor csináld, amit tanultál.
6: Igen, hát te tulajdonképpen fogad össze.
7: Igen. Tehát ez egy plusz, hogy mondjam, ebbe a korosztában ez gondolom egy plusz feladat, hogy hát megnyugtasd, hogy így mondjam.
6: Igen, de hál' Istennek már hát 16-7 évesek, már vannak olyan profik ezek a gyerekek, hogy jó kezelik, meg már nem az első világverseny, ahol ilyennel találkoztak, úgyhogy ezt már úgymond megszokták, és jó hozzáállással kezelték ezeket a dolgokat, úgy azt mondom, hogy most senki nem ijedt meg senkitől, úgyhogy...
7: Már ránézést.
6: Igen, ránézésre. Igen.
5: Hogy állsz ahhoz a kérdéshez, hogy az utánpótlásban nyilván nagyon fontosak ott is az eredmények, de mégiscsak az utánpótlásnak a nevelés a célja. Mennyire fontosak szerinted az eredmények itt most akár egy U17-es VB, mert nyilván egy nagyon jó visszajelzés.
6: Nehéz kérdés, így, hogy konkrétan eredmény, hogy most éremre gondolunk-e, nem, vagy gondolsz-e. Én nem tartom annyira fontosnak az érmeket. Én inkább, hát nekem egy ilyen nagy félelmem mindig, hogy jaj, csak abban ne hagyja egyik se, akivel foglalkozok most ez a korosztály, és ehhez kell eredmény, de azok az eredmények kellenek, hogy a gyerekek sikerélménnyel, valamilyen fajta sikerélménnyel fejezzenek be egy versenyt, és akkor szépen benne maradnak, látják az értelmét. Hát most ezek valamikor éremben mérhető, most például hála jó Istennek éremben volt mérhető, de szerintem nem történt, vagy bennem akkor se lenne olyan nagy hiányérzet, hogyha most ne adj Isten egy-egyel, Keve például kikap az elődöntőben, nem pedig nyer, vagy Iminek az orosz kikapott volna, mert akkor is birkózott egy nagyon szorosat az orosszal, megvert egy jót, és lett volna sikerélménye, vagy mondhatnék itt bárkit. Úgyhogy szerintem ezek az eredmények fontosak utánpótlásban, hogy érezzék magukon, hogy lépkednek előre.
7: Nagyon érdekes, és példát is mondanék rá, ez a szituáció, amiről beszélünk. Két egész jó kis birkózó, Lőrinc Tamás és Bácsi Péter, ugye olimpiai világ Európa bajnok egyikük, másik az kétszeres világ, kétszeres Európa bajnok, mostani vezetője a birkózó szövetségnek, elnök szakmai igazgató. Bácsi Péternek semmilyen utánpontlás eredménye nem volt, indult világversenyeken, semmi. A Szöcsi pedig úhúzasként ért el az első kimagasló.
6: És akkor
7: közben meg felnőtt, beerőgött, csak fusiban, Moszkvában, Európa bajnok lett, de értitek, miről beszélek, tehát magyarul ez tényleg igaz, hogy meg kell tartani a sportágnak, és meg tud tartani, és van benne kitartás, és közben ő is akcelerált lesz, stb. Meg egy millió más dolog miatt.
6: És én azt jó is, hogy mondod például Bácsi Petit, és én visszanéztem pár évvel ezelőtt, hogy nem nyert, de voltak azt mondjuk ő tudná szerintem jobban megerősíteni. Voltak ilyen kis sikerélmények, amiben tudott, hogy csücskösen kapott ki olyanoktól, akik a végén megnyerték, szóval azért benne volt a mezőnybe, és hát nem az volt, hogy kiment, és akkor dédúcsicsat. Lehetett volna akár érmes is, hát most úgy jött ki, hogy nem az lett, de hál' Istennek felnőtt világbajnak, úgyhogy.
5: Reméljük hasonló szép sikerek előtt állnak a mostani utánpótlás versenyzőink is. Egerből több klasszis jött már ki a magyar birkózás története során. Itt Sike András, Faragó József, vagy éppen Szuromi József neve került elő. Mi a titok Egerben? Van-e titok?
6: Először is kiegészíteném, mert én még egy Lakatos Andrást odaírnék.
7: Így van.
6: Mert
7: kicsit idősebb korosztály, de szenzációs birkózó volt, kötött fogás, 68 kiló volt.
6: És akkor még egy Virág Lajos, aki VB-ezüst érmes, ők is ugye mindketten Egerből. Bandi bácsit azért is emelném ki, már az egyik nevelőedzőm. Hát és szerintem azért sokkal, nem mondom, hogy nulláról nem lehet egy klubot építeni, mert biztos lehet, meg sokaknak sikerült, megcsinálják, de azért, hogyha van egy klubnak múltja, és akkor, hát én a gyerekeknek nagyon jól tudok példálózni a Szuromi Józsival, hogy milyen eredményes birkózó volt, és utána az üzleti életben, a magánéletben milyen eredményeket ért el, ugye a Lajossal is, 3 diploma, komoly pozíciók, meg hát nem utolsó sorban nekünk edzőknek is, hát nem mindegy, hogy kivel beszélget az ember, úgyhogy amikor én Józsival beszélgetek, vagy Lajossal beszélgetek, vagy Bandi bácsival beszélgetek, akkor mindig olyan ötleteket, vagy tanácsokat kapok, amit érdemes megfogadni, úgyhogy nem, ebbe tekintetben szerintem nagyon nagy szerepe van a múltnak a jelenre.
7: Csak annyit mondanék, hogy a Média és Marketing Bizottságban társelnök vagyok Virág Lajossal, hogy jól fogalmazzak. És,
5: volt is vendég nálunk,
7: és hát hogy mondjam, vannak olyan víziói, amit az ember először énekel a
6: hajjal, és aztán azt mondja,
7: hát ennek igaza van.
6: Érdemes meghallgatni. Igen, így van.
5: Mennyire fogékonyak a gyerekek ezekre a példákra, az egri példákra?
6: Hát remélem fogékonyak, most egyelőre úgy néz ki, de nyilván hát azért sokat kell könyörögni, meg sokat kell velük beszélni, hát gyerekek, meg szerintem minden gyerek ilyen, hogy úgy nem szereti, amikor a felnőttek neki megmondják, hogy mi merre hány méter, úgyhogy egy hát nehezen fogad egy tinédzserrel tanácsot, meg de én úgy gondolom, hogy magukban egyébként úgy mégis úgy megfogadják, meg hisznek, hál' Istennek a munkába, csinálják rendesen, úgyhogy
7: hát látják, meg, hova lehet eljutni, igen, az életben.
6: Meg most azért ez nekünk most nagyon jó lesz, hogy most vannak ők, és majd a kisebbeknek tudjuk őket mutogatni.
7: Pontosan így van, nézd meg a kevét.
6: Nekünk most volt egy, igen, most a kicsik látják, hogy a nagyok, 17 éves nagyok mit csinálnak, hogy csinálják, és hát látják, hogy van értelme.
7: Hát most csak annyi, hogy nyilván ez minden generációban így van, de annak idején a Fradiban, amikor a Biro Lacikával edzhettem, mondjuk azért az valami volt, tehát vagy a Komáromi ott volt, vagy még a Balla, vagy a mit tudom én, tehát olyan klasszisai a sportágunknak, hogy az nem igaz, és nyilván tehát ott száján nézed. Hogyha ez megvan kicsibe, a műhelybe, vagy meg tudod mondani, nézd meg, ez az ember, ez olimpiai bajnok lett, és innen indult. De jó, hogy mondtad, hogy viszont akik meg testközelben vannak, generációban közelebb hozzájuk, és látja, hogy mennyit csinál, és konkrétan látja, hogy na nézd meg, megcsinálta azt a plusz 10 kötélmászást, lehet, hogy ezért jutott be a döntőbe.
5: Egerben hogy állnak egyébként a birkózáshoz? Milyen szerepe van a városban, úgy értem? Tisztában vannak, hogy milyen sikerek voltak a múltban, meg most?
6: Hát most próbálunk róla tenni, azért már van nekünk is ilyen TikTok, meg
7: hát közösségi Instagram, médiás, közösségi médiás megjelenés.
6: Igen, már azért ebbe a szülők segítenek nagyon sokat. És hát sokan ismerik a gyerekeket is, hát ez nem egy nagy város, úgyhogy szeretik, szerintem jó megítélése van.
5: Akkor most hoznám be Korpási Bálintot.
6: Na, most csak jókat tudom mondanom.
7: Igen.
5: Aki
7: sok rossz felvetődött benned, de visszafogod magad.
5: Ugye az U17-es válogatottnál dolgozol vele együtt, milyen vele a munka megosztás és a közös munka?
6: Hát, ha nagyon rövidek arok lenne, akkor azt mondom, hogy jó. Ha kicsit hosszabb, akkor azért Macival nekünk a kapcsolatunk már, hát a gyerekkorunk óta mi jó barátok vagyunk, meg főiskolás éveket együtt. Úgy is mondhatnám, hogy én tanítottam meg síjelni, ami persze nem igaz, inkább úgy, hogy együtt tanultunk meg. Ugye egy főiskolára jártunk, sítábor, vízitábor, edzőtáborok, ugye persze. Sokszor, úgyhogy közöttünk nagyon jó kapcsolat van, meg úgy jó ki is egészítjük szerintem egymást, mert ő egy kicsit ilyen szabálykövető, precízebb, én egy kicsit ilyen szétszórtabb vagyok, úgyhogy valamikor ő szól rám, valamikor én szólok, hogy most már akkor te lazíts, vagy ő szól rám, hogy nem most már akkor kicsit szedjem össze magam. Úgyhogy az meg egy nagyon fontos dolog szerintem, ami nagyon nagy plusz ad, hogy hát nemrég jött le a Szolnyegről, világbajnok, Európa bajnok, most is volt a világbajnokság olyan momentum, hogy megkérdeztem tőle, hogy figyelj már Macit, amikor döntőbe jutottál, mondom, akkor te lefeküdtél egy picit még a döntő előtt, mondom, hunyt el egy kis, és akkor azért ezek olyan tapasztalatok, amiket például én nem éltem sajnos át, ő viszont átélt, és ezek a gyerekeknek ez egy nagyon nagy segítség tud lenni, hogy egy ilyen helyzetben hogy kezeljék ezt az egészet, mikor aludjanak, mennyit aludjanak, ez persze egy tanács, mert minden ember más, de azért mégiscsak egy kiinduló pont, hogy van ott valaki, akinek ez már egyszer sikerült, és ő ezt át tudja adni.
7: Ezek a legegyszerűbb, dolgok, tehát egyszerűnek tűnik, de mégis egy világbajnoktól valószínűleg hitelesebbnek, mert mondhatom én is, csak azt mondják, hogy jó, hát és akkor mi van? Tehát egész más. Meg a másik az, bocs, hogy belevágok szintén, hogy nála szerényebb embert én keveset ismerek, tehát már úgy, hogy tehát úgy, hogy egyébként meg van mire szerénynek lenni, ahogy szokták mondani. Tehát ez a kettő nem nagyon, mert mégiscsak egyéni sportág, mégiscsak ugye individuum, stb. Na most nála ez olyan szinten, tehát meg kell legyen, hiszen különben nem lett volna a világ és Európa bajnok, de mégis a közösségben, a barátaiban...
6: Jól leplezi.
7: Vagy a világ legjobb színésze. Ez a másik.
6: Meg azt tartom nagyon fontosnak, és ez Maciba abszolút megvan, hogy szerintem egy edzőnél nagyon fontos, hogy lelkiismeretes legyen. Szóval, hogy tegyen meg mindent, meg őszintén tegyen meg mindent, meg foglalkozzon azzal, amit csinál, és hát Maci az olyan, ha mondjuk tényleg napokig tud mondjuk rágódni valami, ha ez nem úgy, akkor elemzi, átgondolja, úgyhogy nagyon lelkiismeretes. Úgyhogy jó vele dolgozni.
7: Javaslom, hogy bár ilyen gyenge pályafutás után talán nem érdemes, de hívjuk meg esetleg a következő valamelyik karfülfű magazinban.
6: Nem hiszem meg. Igen.
5: Meghallgatnád?
6: Meg, persze.
7: Amikor is meghallgat téged, igen.
6: Ma mondom neki, hogy jókat mondjam csak.
7: Igen. Te is nagyon jókat mondtál, igen.
5: Az, hogy közöttetek ilyen jó a kapcsolat, és az összhang, ez a gyerekekre is jó hatással van? Hát, hogy látják, hogy jó a hangulat az egész válogatotton belül.
6: Egész válogatotton belül jó a hangulat. Nem azt mondom, hogy mi Macival soha nem súrlódunk egy másodpercesen, mert nyilván vannak olyanok, mint minden együtt dolgozásban van, de a hangulat jó volt, egyébként a gyerekek is nagyon jóban vannak, ez egy ilyen kifejezetten jó brigád, viszonylag könnyen kezelhető, nincs benne ilyen hú, de nagyon renitens rosszalkodó vagy rendbontó jó barátok, ott a táborban horgászgattak, ott voltunk a ráckevei Dunaág mellett, ott volt szállás most itt a utolsó hetekben, ott lent eltöltötték a kis szabadidőt, úgyhogy jó hangulat volt.
7: Hát abban te szakmailag is tudsz segíteni, mert ha minden igaz, akkor horgászásban is otthon vagy.
6: Igen, igen. Na most nem segítettem, mert nézegettem őket. Ne, hazudok. Hát pecáztam az egyik este.
7: Na tessék.
6: Igen, hát nem fogtam semmit. Ők fogtak egyébként, a gyerekek fogtak két sülőt is, azt hiszem. Úgyhogy, hát igen,
7: a sülő, minőségi ha.
5: Említetted Korpási Bálintról, hogy a pályafutása kapcsán mekkora segítség, hogy ott van. Te a saját pályafutásodból milyen tanulságokat tudsz levonni, továbbadni esetleg a gyerekeknek?
6: Hát inkább én a pályafutásomat ezt ne hívjuk annak, de inkább amilyen hiányosságokat én elkövettem, vagy amilyen hibákat elkövettem, nyilván arra figyelek, hogy a gyerekek ne, ilyen például a prevenció, ami én megsérültem viszonylag fiatalon, nekem műtötték a gerincemet 2016-ba, és 23 éves voltam, amikor gerincsérvem lett, úgyhogy ettől én kiemeltem félek, hogy jaj, csak hogy nehogy ez történjen, úgyhogy az egy gyógytornát, prevenciót rágom a fülökbe, ez sok vitát is generál köztünk, mert most magyaráz meg egy 17 éves gyereknek, hogy egyébként nem vagy halhatatlan, meg ilyesmi, és akkor vagy elhiszi, vagy nem, úgy kisebb, nagyobb sikerrel azért már kezdik kapizsgálni. Úgyhogy ezek, meg nyilván azok az érzések, amikre még én is emlékszek a szőnyegről, hogy azokról meccsen belül hogy gondolkozzon, például ilyen egy fáradás lehet, hogy még véletlenül se arra gondoljon, hogy ő fárad, hanem arra, hogy a másik mindjárt elfárad, és ilyen kis apróságokat azért, hát meg ugye maga a birkózás, a technikai tudás próbálja az ember átadni.
5: Szőnyegen kívül valami mondjuk tanulással kapcsolatban?
6: Ja, hát voltak nálunk kemény szabályok, szóval, hogy még a ilyen 12 éves, 12-14, még a telefon idejüket is néztem, hogy megbolt, hogy jó, akinek 2 óránál több a képernyő, de akkor aznap nem edzhet, szóval voltak ilyenek, aztán most már nem nézem, sajnos lehet kéne.
5: Ez ekkora probléma? Birkózóknál is?
6: Szerintem nagy.
7: Hát ez generációs, gondolom.
6: Generációs, a edző dolgát azért megnehezíti, mert a gyerek nem tud úgy figyelni, hát tényleg volt olyan, hogy így mutatom a fogást, tudod, és akkor csak 10 gyerek így ül. És akkor számolok, meg volt, hogy tapsoltam, hogy figyeljenek, úgyhogy hát ilyenkor felbosszantja, majd jó, mondom, akkor telefon vége. Voltak ilyenek.
5: És ez hatással van?
6: Hát állítólag. Igen, most azt mondják a kutatások, hogy a koncentrációra nagy hatással van. Én meg ugye elhittem velük el, ők nem hiszik el. Szóval.
5: És a gyerekekre jó hatással van az, hogyha elveszed a telefonokat, akkor onnantól beleállnak a munkába?
6: Ott volt, én lehet már belebeszéltem, meg belebeszélem, de ott úgy éreztem egyébként, hogy jó hatással volt.
5: Két percünk van még nagyjából. Csak rákérdezek a jövőre, milyen jövő előtt állhat ez a korosztály, nem kell itt érmeket mondani, meg számokat, meg semmi.
6: Nem is tudok, hát.
5: Csak nagyjából mire számítasz, és mik a te terveid?
6: Hát az én terveim azok, hogy ezek a gyerekek minimum 25 éves korukig birkózzanak, mert én azt gondolom, hogyha nem hagyják abba, akkor igazán jó birkózók lehetnek, de ugye ez ott kezdődik, hogy ne hagyják abba. És hogy ez lesz nagy feladatom nekem is, meg ugye az egész birkózásnak nagy feladata, hogy egy korosztály se hagyja abba, mert ha ezek a fiatalok így mindig hozzájuk tudunk adni egy kicsit, és most elvileg jó helyen állnak, és akkor még évről évre tudunk rájuk egy kis tudást pakolni, tapasztalatot, és még birkóznak 25-26 éves korukba is, akkor szerintem lehet egy következő generáció is akár a magyar birkózásnak. Hát nekem meg ugye ez a feladatom, hogy ez így is legyen.
5: Az a terv, hogy viszed őket felnőtt korig?
6: Hát most ezt Egerben mindenféleképpen, egyébként ezt majd a Birkózó Szövetség
5: fogja. Egerre gondoltam most elsősorban.
6: Ja, igen, igen, igen.
7: Hát nyilván a válogatottnál ott meg vannak edzői stábok, tehát az is egy koncepció, amit Gábor mondott, hogyha vannak benne mondjuk olyanok, akik egy gyerekkorot, nem tudom, tehát nem is én döntöm el, de hát nyilván a saját egyesületnél az egy más tészta, ott vinni kell, meg hozni a többi generációt föl.
5: Ez majd kiderül. Minden esetre nagyon sok sikert kívánok a folytatáshoz. És még egyszer gratulálunk a szép eredményekhez a bakui világbajnokságon. Madarasi Gábor, a magyar U17-es kötött fogású válogatott szövetségi edzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál, és Zsiga, neked is köszönjük a beszélgetést. A hallgatóknak pedig a figyelmet, két hét múlva folytatjuk.
3: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.

0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Augusztus 20-a egyszerre tisztelgé Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Ferencváros a labdarúgó Európa Liga főtáblájáért játszik ma este Törökországban. Az államalapítást ünnepli a világ magyarsága. Marad a kánikula néhol záporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: A Ferencváros labdarúgó csapata ma 19 órától a török Trabzonspor otthonában lép pályára, az Európa Liga rájátszásában az első mérkőzésen. A hazai visszavágót egy héttel később rendezik. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A párharc győztese az Európa Liga, vesztese pedig a Konferencia Liga főtábláján folytathatja a küzdelmet. Sallói Dániel a Toronto, Pintér Dániel pedig az Inter Miami csapatában szerzett gólt az Észak-Amerikai Profi Labdarúgó Liga alapszakaszában. Sallói a Toronto hazai mérkőzésén, ami 3-3-as döntetlenre végződött, a Charlotte ellen a 76. percben talált a kapuba. Pintér a Philadelphia Union otthonában 2-2-vel zárult meccsen, a 12. percben volt eredményes, míg csapata második gólját Lionel Messi lőtte. Mészáros Krisztófer korláton döntőbe jutott, míg a Mészáros Krisztófer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závori Szilárd, Hajdutas által alkotott csapat szintén a finálé résztvevője lett a zágrábi férfi torna Európa bajnokságon. Tamás Botond új törése miatt nem indulhat a hétfőn kezdődő kínai öttusa világbajnokságon, így a tervezett 8 helyett csak 7 sportolónk vesz részt a VB-n. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, valamint Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Böhm Csaba és Szép Balázs képviseli a magyar színeket. A hétvégi Formula 1-es holland nagydíj előtt a Red Bull megerősítette, hogy a négyszeres világbajnok Max Verstappen 2030 végéig meghosszabbította eredetileg 2028 végéig érvényes szerződését a csapattal.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Budapesten a Kossuth téren zászlófelvonással kezdődött a nemzeti ünnep programja, majd esküdtettek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. Este 9 órakor tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket Budapesten. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések, hanem annak mentén ismerik el az embereket, hogy mit alkottak, fedeztek fel, milyen tudást adtak tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze, a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája, Szent István pontosan tudta ezt, mondta a miniszterelnök az ünnepi zászló felvonáson és tisztavatáson. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot Magyarország! Ezt írta Orbán Viktor a Facebook oldalán az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A Fidesz elnöke bejegyzésében a Kis Kata zenekar Megmaradni Magyarnak című daláról készült videóklippet osztotta meg. A gyermekvédelemben nevelkedő gyerekek közül 160-an nézhetik meg este a Karmelita palotából az augusztus 20-ai tűzijátékot, közölte a miniszterelnök. Kísérőikkel és nevelőikkel a drónsót és a fényjátékot is megtekinthetik, tette hozzá Magyar Péter. A félórás műsor este 9 órakor kezdődik, a tűzijáték korábbi éveknél rövidebb lesz. Megnyílt a Hortobágyi hídvásár. A tavainál több árussal és hosszabban 3 napon át várják az érdeklődőket a 9 lyukú híd melletti vásártéren. A kézművesek között vannak például kalaposok, bőrösök, fazekasok és szürkészítők. A vásár idején látogatható a Mátai Ménes, a Pusztai Állatpark és a Pásztor Múzeum, valamint lesznek népzenei koncertek, hagyományőrző produkciók és gólyalábas komédiások is.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt Budapesten a Tököli úton befelé a Murányi utca előtt. Szintén baleset volt a Flórián téren. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Visszatér a kánikula. Másodfokú hőségriasztás lép életbe vasárnap éjfélig. Délután csak északon, északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok lesz. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 30.

0: Nagyon tudtam improvizálni, hogy mikor, mit, hogy kell csinálni, és ezt nem lehet megtanulni. Erőt kell születni. A csapattársai is mondták néha. Rá se tudják, hogy mit akarok. Mert nem beszél, hogy ezt játékban merül, ilyesmi helyzetekbe. Csak úgy kitaláltam olyan gondolatot, amire senki nem számított.
1: Törőcsik Andrást hallhatták, aki 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában beszélt arról, szerinte mi volt a titka, miért tartották kiemelkedő tehetségnek. Az általa megfogalmazott tulajdonságok már gyerekként kiemelték a többiek közül. Nagyon büszke volt a BVRC-nél kapott bizonyítványára. Harmadik osztályosként 7 szempont alapján értékelték: magaviselet, szorgalom, technika, taktika, sportszerűség, évi teljesítmény és átlagosztályzat. S mindegy sor végén 5-ös osztályzat olvasható. Nem csoda, hogy már fiatalon felfigyeltek rá a legnagyobb hazai klubok. Törőcsik 1974 nyarától az Újpestiek tartalék csapatában kapott helyet, majd október 2-án a Bolgár Levszki Szófi ellen 4-1-re megnyert hazai backmatchen lépett először pályára lilafehér mezben. 1974. október 16-án játszott a pályafutása első NB1-es mérkőzését, az Újpest ellenfele a Megyeri úton a Pécsi MSC volt. A lilafehérek 5-1-re nyertek, Törőcsik a hazai csapat negyedik gólját szerezte. A Törőcsik első NB1-es gólját előkészítő Tóth András így emlékszik a csapathoz kerülő ifjú tehetségre és a pécsiek ellen Törőcsiknek adott gólpasszára.
2: Mikor először oda került hozzánk, akkor mi is csak úgy csodálkoztunk, hogy mit tud művelni a labdával. Most azért az kicsit túlzás, de ilyen Maradona típusú zsonglőr volt, azt kell mondani, mert mindent tudott a labdával, amit csak lehet. Ráadásul volt benne egy olyan kis csibészség, vagányság, és most, hogy a Maradonnát említettem, ezt a kezes gólt törönél volt, egy olyan, nem is tudom, hogy fogalmazok, csibészség, hogy amikor elindult, akkor megfogta a védőnek a nadrágját, és abból indult el, és abból gyorsult föl, amit a játékvezető nem is látott. És a védő úgy meg volt lepődve, hogy egyszerűen nem tudta, hogy mit csináljon. Emlékszem, ez nekem nagy élmény, hogy én lehettem az, aki az ő első góljához hozzá segítette, mert mindenki szurkolt neki, mindenki azt szerette volna, hogyha vagy 10-15 évig ő meghatározó játékosa legyen az Újpestnek.
1: Az első NB1-es meccsen megszerzett első gól ellenére Törőcsik az ezt követő időszakban viszonylag kevés lehetőséget kapott. Ennek okairól és a tényleges berobbanásról Lasszip Gábor, az Újpesti Klub történésze beszélt.
3: Fokozatos volt az ő beépítése, de ez nem is váratlan igazából, mert az újpesti csatársor tele volt klasszisokkal. Igazán a figyelmet magára Törőcsik András az 1976. május 15-én, tehát szinte napra pontosan 50 évvel ezelőtt játszott Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzésen hívta föl. Gyakorlatilag akkor játszotta be magát az Újpest kezdő csapatába. Ez a mérkőzés elsősorban Fazekas László miatt emlékezetes, aki mesterötöst szerzett, de Törőcsik is szenzációsan játszott.
1: Az 1976. május 15-én lejátszott, s az Újpest szurkolóknak oly kedves, Ferencváros elleni 8-3-as győzelemmel záruló találkozón az 5 gólt szerző Fazekas László valóban elvitte a sót, de mint hallhattuk, Törőcsik is megcsillantotta kivételes képességeit. A lilafehérek 7. gólját így adta vissza a Népsport másnapi száma. A felolvasó Szilágyi Tóra.
4: A 83. percben Törőcsik vezette be a labdát a 16-oson belőre, és a tétovázó Bálint mellől 15 méterről ritkán látható nagy gólt lőtt. A jobb összekötő helyéről átemelte a labdát a kapujából kifelé helyezkedő Hajdú fölött, a labda pedig a jobb felső sarokba hullott.
1: Egressy Zoltán író, a 2015-ben megjelenő Törőcsik András iklette Lilacsik Fehércsik című könyv szerzője ezekben az időkben látta először futballozni Törőcsiket, és azonnal a rajongójává vált.
5: Pillanatokon belül kiderült, hogy nem lehet nem őt nézni, és hát aztán onnantól kezdve nagy rajongó lettem. Tehát ez a klasszikus módon a kép a szobám falán, és akkor gonfociban persze ő volt a legjobb játékosom. Tehát ahogy úgy mindenki a kedvenc játékosával el van. Ő más csinált, mint a többiek alapvetően. Tehát ő futballozott, de valami, tehát mindig a legváratlanabb megoldást választotta, és nem tudtak vele mit kezdeni az ellenfelek. Tehát egyszerűen rendkívül szórakoztató volt, ahogy játszott, élvezte a focit.
1: A Ferencváros ellen látott átemelős gól mai szemmel nézve talán nem annyira különleges. Azóta már sok hasonlót láttunk, akkoriban viszont újdonságnak számított. Olyas valami volt, ami csak is egy zseninek juthatott eszébe. Ez a fajta gól, ez a mozdulat a vétjegyévé vált, nem egyszer, nem kétszer talált hasonló módon a kapuba, s nem csak a hazai, a nemzetközi mezőnyben is megvillant. Törőcsik András testvérét, Évát arról kérdeztük, mi volt az öccsének a titka, miért rajongtak érte a szurkolók, szinte klubszimpátiától függetlenül.
6: Az az igazság, hogy nyilván érezted, de valahogy amit úgy kiemelnék, nála a játék szeretete volt az, ami minden fölül írt. Ennek voltak nyilván pozitív, meg negatív oldalai is. Túl a játékos cselekedet.

0: Azt gondolom, hogy az volt nagy erénye, hogy nagyon jól látott a pályán, tehát nagyon jól tudott helyzetbe hozni másokat. A futballista csapattársai mindig mondták nekem, hogy volt két evidens megoldás, akkor ő egy harmadikat választott. És mondom, akkor hogy lehetett vele együtt játszani, ha nem tudtátok kiszámítani, hogy mit fog csinálni. Azt mondták, hogy olyan helyzeteket teremtett, hogy neki csak bólintani kellett, vagy csak berúgni.
1: Baróti Lajos szövetségkapitány az 1976. október 13-án a bécsi Práter stadionban megrendezett Ausztria-Magyarország mérkőzésen látta elérkezettnek az időt, hogy az akkora már a lila-fehér szurkolók első számú kedvencévé váló tehetség a válogatottban is bemutatkozzon. A következő év a világbajnoki kvalifikáció jegyében telt. A Bolívia elleni hazai 6-0 után a 3-2-re megnyert lapazi visszavágón Törőcsik két gólban is szerepet vállalt, az elsőt ő szerezte, a másodikat pedig előkészítette, és Halász István volt a gólszerző. Most idézzük fel ezeket a pillanatokat Novotny Zoltán korabeli kommentálásában.
2: Van türelmük a fiúknak, kivárják a lehetőséget, most éppen Fazekas, Halász, Törőcsik, Törőcsik a hivatosok, ebből gól! Nagyszerű volt! Fazekas, Halász, Törőcsik, ragadt a labda a lábra, zokni hozották az egészet, és utána Törőcsik, az újpestiek kitűnősége, 10 méterről elegánsan, higgadtan, egyszerűen nem lehet máshoz hasonlítani, csak Törőcsikhez helyezte a labdát a jobb alsó sarokba.
1: Tekintve, hogy az 1966-os angliai világbajnokság után 1970-ben és 1974-ben sem jutottunk ki a VB-re, nagy várakozás előzte meg válogatottunk 1978-as argentinai szereplését. Az M7-es együttes Törőcsiket éltető slágergyanús dallal is előrukkalt 1977 végére, amelynek címe, hogyhogy nem, Táncolj Törő.

0: A Nésport 1978. június 2-án, tehát a mérkőzés napján megjelenő számából az is kiderül, az argentin csapat játékosai miként vélekedtek a magyar válogatott elleni esélyekről. Különösen Daniel Passarella mondata érdekesek. A hazaiak csapatkapitánya ugyanis meglehetős magabiztossággal nyilatkozott. A sportlap természetesen kikérte a magyar csapat játékosainak véleményét is. Utólag a történtek ismeretében különösen érdekesek Törőcsik András szavai. A narrátor Mújdrica István.
1: Sajnos a River Plate stadionban nem kiabálják majd azt, hogy táncolj Törő, de engem nem érdekel, hogy mi történik a nézőtéren. Az sem ijeszt meg, hogy úgy hírlik, az argentinok keményebb fognak játszani. Néhány sikeres cselem bizonyára hatással lesz Galán kedélyállapotára. Nem tudom, mi lesz a pályán, de úgy tervezem, hogy bátran a közelharcot is vállalom, főleg a 16-oson belül, hát ha felvágnak egy 11-es, nem jönne rosszul.
0: Ma már tudjuk, Törőcsik bizonyos szempontból a jövőbe látott, hiszen megjósolta az argentin csapat kemény játékát, ám abban tévedett, hogy mindez milyen hatással lesz rá. Az argentinok elleni mérkőzés 85. percében ugyanis a portugál António Garrido játékvezető kiállította már korábban sárga lapot kapó Törőcsiket. A találkozót közvetítő Tövitrai Tamás így kommentált az esetet.
2: Törőcsik megkapta azt, amit mondtam, a pirosat. Mondtam, hogy ez lesz a vége. Bár ne lennék ilyen jó, és Törőcsik lenne fegyelmezettebb. Láthatóan szándékosan belecsarkalt az ellenfélbe. Minek kell? Végig rösszentesen ingerlékenyen, ingerülten játszott. Igaz, magára hagyatva egyedül, de erről a játékvezetés az ellenfél nem tehet.
0: Arról, hogy az ellenfél és a játékvezető tehetette a történtekről, már akkor is megoszlottak a vélemények, és ez azóta sincs másként. Ám az mai fejjel megmagyarázhatatlan, hogy Vitrai Tamás legalább szavakban miért nem állt ki Törőcsik, és a 91. percben ugyancsak kiállított Nyilasi mellett. A FIFA két kiállított futballistát, Törőcsiket és Nyilasit egy-egy mérkőzésre tiltott el, a honi vezetőség az összes körülményt figyelembe véve úgy döntött, mindkét játékost kedvezmény megvonásban részesíti. Törőcsiket 10 000, Nyilasit 20 000 forintra megbüntették, és az edzésükön külön küldték őket a többiektől. S ugyan a tekintés újságíró Feleki László nem Bűnbakok című írásában amellett foglalt állást, nem a két futballistán kell elverni a port. Az MLS úgy döntött, Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást a világbajnokságon tanúsított magatartása miatt 1979. július 31-ig kizárja a válogatott keretből. A többszörös büntetés még egy rutinos, sok mindent megért futballistát is megviselt volna, nemhogy egy fiatal tehetséget. Ezt Törőcsik András testvére Törőcsik Éva is megerősítette, kiegészítve azzal, hogy szerinte miközben magában fort, kifelé nem mutatta a csalódottságát.
3: Inkább magában próbálta feldolgozni, de hát azért, ha az ember belegondol, háromszoros büntetést kapott, ugye, és a VB előtt még olyan ígéret is volt, hogy utána ő meg a Nyilasi Tibi külföldre szerződhetnek, hát nagy volt a csalódottság, persze.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Újabb fontos szál, hogy a 70-es évek második felében hiába volt Törőcsik a pályafutása csúcsán, esélye sem volt arra, hogy külföldre szerződjön. Erre a törvények szerint csak az ország illegális elhagyásával, ahogy akkor mondták, diszidálással lett volna esélye. Pedig az 1978-as világbajnokságot követően több helyről érdeklődtek iránta, amit testvére Törőcsik Éva is megerősített.
3: Az az igazság, hogy volt egy időszak, mikor itt az Uzsoki utcai lakótelepen, ahol laktunk, egymást érték a külföldi játékos ügynökök, de az édesapám lebeszélte róla.
4: Arról szeretne esetleg mesélni, hogy az édesapjának mik voltak az indokok, amivel meggyőzte a fiát?
3: Talán a két évre eltiltották volna, meg azért mi egy eléggé összetartó család voltunk, tehát az az elszakadás is benne volt szerintem.
0: A kor magyar rendszere nem engedte, hogy fénykorában bárki nyugati klubhoz szerződjön. Amikor egy futballista legjobb éveit éli, minden hónap számít. Törőcsik pedig azt látta, hogy miközben kortársai európai csapataiban építhetik pályafutásukat, előtte ezek az ajtók annak ellenére zárva maradtak, hogy egybehangzó vélemények alapján akkoriban a világ bármely csapatába befért volna. Várhidi Péter, az Újpestet akkor irányító Várhidi Pál fia is egyetért ezzel a kijelentéssel.
5: Hogyha az átlag nézőt nézem, akkor ő egy Barcelona szintű csapatba simán meg tudta volna állni a helyét, mint ahogy volt is már akkor megkeresésre. A világválogatott még többet lendített volna rajta, tehát mindenképpen a nyugati profivilág olyan klubban, melyik vezető szerepet tölt be, mert abban ő meg tudott volna komolyodni, hiszen utána is kiment ő külföldre, tehát voltak még jó időszakai, de az az igazi jó, ami akkor volt ott a baleset előtt, az nem tért már vissza neki.
0: Az MLS-től kapott büntetést végül nem kellett teljes egészében kitölteni a Törőcsiknek és Nyilasinak, ugyanis a szövetség elnöki székében a Kutas Istvánt 1978 végén váltó Szepesi György első intézkedéseként rehabilitálta a két futballistát, így mindketten pályára léptek 1979. március 28-án az NDK ellen, sőt, Törőcsik gólt is fejelt. Nem sokkal később, 1979. júliusában pályafutása újabb drámai fordulathoz érkezett. Pedig jól indult a hónap, ugyanis a június 2-án megjelenő Népsport arról számolt be, hogy Törőcsiket meghívták a világválogatottba. Mai szemmel árnyaltan fogalmazva is meglepő, hogy a Népsport aznapi szerkesztője a hírt nem tartotta arra érdemesnek, hogy a címlapon megjelenjen, így a sportlap a 7. oldal közepén egy rövid írásban számol be a meghívásról. Érdemes figyelni, hogy Törőcsik micsoda világklasszisok között kapott helyet. A listát Szegő Tibor olvassa fel.
6: Az Enzo Beárcot által összeállított világválogatott június 25-én Buenos Airesben a világbajnoki címvédő argentin válogatott ellen lép pályára. Beárcot 9 ország 15 játékosát hívta meg, köztük az újpesti Dózsa labdarúgóját, Törőcsik Andrást. A keret a következő. Kapusok: Maier, Hellström, hátvédek: Toninho, Kroll, Kaltz, Peccei, Gabrini, középpályások: Zico, Neeskens, Bonhof, Asesni, Platini. Csatárok: Rossi, Bettega, Törőcsik.
0: A meghívást követően a Magyar Rádió Panoráma című műsorában Bánó András készített interjút Törőcsikkel.
7: Hát mindenki, engem is váratlanul ért ez a örömhír, viszont a nagyobb örömet okozott, és a tévé híradóból tudtam meg én is.
8: Rossi, Bettega mellett játszani milyen érzés lesz?
7: Hát nem tudom, hogy az összeállítás még hogy van, egyelőre csak keretet adtak meg, de olyan nagy jó érzés lesz, és kicsit tudom, hogy el is elfogadott is leszek. De hát ezt kell majd legyőzni.
0: Az Újpest akkori edzőjének, Várhidi Pálnak a fia, vagyis Várhidi Péter emlékei szerint Törőcsik a világválogatottba szóló meghívás után sem éreztette a környezetével, a csapattársaival, hogy emiatt többre tartaná magát másoknál.
5: Neki nem voltak különösebb reakciói, mindenki tudta, az egy elismerés volt az ő részére. Ami az érdekessége, hogy ugye apámmal ment volna együtt, de semmilyen szinten nem lehetett érezni rajta, hogy most többre tartaná magát, mint aki.
0: A sajtót és ezáltal a hazai közvéleményt csak mértékkel mozgatta meg az amúgy szenzációs hír, amely érdekes módon igazából akkor kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor kiderült, Törőcsik autóbalesetet szenvedett, s emiatt nem lehet ott a világválogatott argentinai fellépésén. A Buenos Aires-i mérkőzés előtt 9 nappal a már biztos bajnok újpesti Dózsa az NB1 utolsó fordulójában gyakorlatilag tét nélküli meccset játszott Zalaegerszegen. A találkozón Törőcsik visszafogott teljesítmény nyújtott, a mérkőzés másnapján pedig a Magyar Távirati Iroda a következő szűkszavú közleményt adta ki. Ezt Erdei Márk narrálásában hallják.
9: Szombat este Zalacsány határában a 76-os számú úton 19 óra 30 és 20 óra között Szirtes Pál, 33 éves anyagbeszerző, budapesti lakos személygépkocsijával a Sáros úttestről az árokba hajtott és egy fának ütközött. A baleset következtében a gépkocsiban helyett foglaló Törőcsik András, az újpesti Dózsa és a válogatott labdarúgója súlyos sérülést szenvedett. Törőcsiket a mentők kórházba szállították. A baleset oka a vizsgálatok eddigi megállapítása szerint, hogy Szirtes Pál nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette a járművét. A rendőrség a vizsgálatot szakértők bevonásával folytatja.
0: Az zalaegerszegi mérkőzésen ott volt Várhidi Péter is, aki a csapat buszán ülve utazott vissza Budapestre. Magazinunknak így idézte fel a történteket.
5: Hát ott voltam én is a buszon, amikor ugye megtörtént a baleset. Ugye ez egy fejlesztő szituáció volt, hiszen előtte való lapapám kapott a gyérgörcsöt, és nem tudta elmenni a csapattal. Felkérdezkedett a barátjával, hogy szeretne külön fölmenni, de hát ugye mi apám nem volt ott, nem ő engedte el. Egyébként az összesen valószínűleg nem engedte volna el. Egy kis 500-as fiattal mentek, és megcsúsztak, egy esős időjárás volt, megcsúsztak, és neki csapottak a fának. Mi a busszal akkor értünk oda, amikor őt már a mentő elvitte. Természetesen akkor még nem tudtuk, hogy mi lehetett vele, az volt a pejsz, hogy a jobb oldalon ült, és a jobb oldalával csapodott neki ez a kis autó. És ugye kiugrott a csípője, és ott el is tört, úgyhogy az egy nagyon szerencsétlen eset volt, és így gyakorlatilag mind a kettőjüknek úszott a világbajnokság. De hát akkor már lehetett érezni, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú sérülés lesz, és nagyon nehezen fog ebből visszajönni.
0: Azokban a napokban az egész ország aggódva figyelte, mi lesz Törőcsik sorsa, aki a Magyar Rádiónak érezhetően egykedvűen nyilatkozott az állapotáről.
10: Azt tudtuk, hogy csípőtörésed van, illetve letört egy darab, de a homlokod, mi történt?
7: A szélvédőbe vágtam be a fejemet, és ez felszakadt a fejbőröm, de hát ez nem veszélyes.
10: Talptól egész térdig gipszbe van a lábad. Mi indokolt ezt, hogy gipszbe tegyék?
7: A csípőmet ne engedjék forgatni, ez a gipsz ilyen ki van támasztva két ilyen biztosítékkal a bokámnál, hogy ne forogjak.
10: Azt tudjuk, hogy a haverod vezette a kocsit, és a kocsiban más nem sérült, meg csak te?
7: Tök könnyebben sérültek mind a kettő a fejükön. Volt két kis horzsolás, más semmi.
10: Te elől ültél a vezető mellett?
7: Igen, elől.
10: Milyen kocsi volt ez?
7: Fiat 500-as.
0: A baleset után törőcsikéve a kórházban a bizakodó optimista innyét látta az öcsében, de azt is megtapasztalta, hogy a történtek után megváltozott a személyisége.
3: Természetesen rögtön berohantunk a kórházba, itt volt a BM kórházban, és hát ahhoz képest, hogy a mentős, aki őt betett a mentőautóba, azt mondta, hogy nem hogy futballozni, de járni sem fog tudni, olyan állapotban volt a csípője. Azt gondolom, hogy ahhoz képest még elég jól felépült.
4: Nagyon nagy akaratereje volt, tehát már mikor úgy magához tért, akkor mondta, hogy ő vissza szeretne térni, mert vannak ilyen nagyon nagy küzdők az életben.
3: Igen, ő a futballért mindenre. Egyébként nem volt nagy küzdő, inkább visszavonul, de a futballért mindenre hajlandó volt.
4: Megváltoztatta ez az ő személyiségét?
3: Hát ez is, és a VB is, a kettő együtt egy kicsit megkeseredett. Azért ő még fiatal volt ahhoz, hogy két ekkora kudarc érje őt egymást követő évben.
4: És ez mondjuk csak a labdarúgásban volt jellemző, vagy az azon kívüli életben is látszott, hogy úgy valami megtört?
3: Szerintem a magánéletben is, igen.
0: Az újpestiek legendájáról könyvet író Dunai Ede is egyetért azzal, hogy az 1970-es évek végén történtek alapjaiban határozták meg Törőcsik további pályafutását.
11: Abszolút. Már mondom, előtte se volt egy ilyen társaság középpontja, meg nem szeretett például újságíróknak nyilatkozni, vagy televízió nem szerette, hogyha ezt a felhajtást maga körül nem szerette, pedig hát volt, ugye érthető módon. Ő mindig elmenekült, minél előbb akár az újságírók, akár a reflektor szurkolók elől, és hát aztán, amikor jött ez a két úgymond tragédia, akkor azt tényleg nehezen dolgozta föl, és hát ugye sokan mondják, hogy az ital így meg úgy közrejátszott abban, hogy azért nem futotta be ezt a pályafutást, de hát akkor már tényleg sokszor volt az, hogy ezzel oldotta ezt a egyrészt letargikus állapotot, másrészt ezt a szorongást, mert onnantól fogva ő már nem ugyanaz a 21-22 éves rác volt, aki olyan örömből futballozott, hanem tényleg ő is érezte, hogy itt valami megtört.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 9 hónappal később, 1980. március 8-án a Dunai Város ellen 1-1-es döntetlennel záruló bajnoki lépett újra pályára, s a Népsport bizakodva értékelte teljesítményét. Amikor olyan napja volt, klubcsapatában és a válogatottban is szenzációs megoldásai voltak, s bár a bizalom még megvolt vele szemben, egyre ritkábbak voltak az emlékezetes momentumok. Végül már jóval túl pályafutása csúcsán 1985-ben tudott külföldre szerződni. A Montpellier-nél légióskodó, de már visszavonulni készülő Zombori Sándor ajánlotta a klubvezetőségének maga helyett Törőcsiket, s a másodosztályú francia klub stábja négy stadionban megrendezett, kettős rangadón nézte meg a kiszemeltet. A francia klub végül 150 ezer dollárért szerezte meg a magyar játékost, aki azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Erről az időszakról a Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által írt a Törő című életrajzi könyvében így beszélt akkori felesége. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel önöknek.
12: András már akkor sem volt az az ember, aki képes arra, hogy fogcsikorgatva harcoljon valamiért. Inkább önszántából félreállt.
0: Az amerikai és kanadai kitérő után hazatérő Törőcsik az MB2-es Volán SC-hez került, majd a legendás mágustól, az akkor az MTK-t irányító Verebes Józseftől megkapta pályafutása utolsó lehetőségét. 1989. márciusában a győri Rába Eto elleni győztes meccsen gólpasszal tért vissza a hazai vonalba, ám egy héttel később, március 25-én drámai véget ért a pályafutása. Tatabányán 1-0-ás MTK vezetésnél Udvardi Endre a félpályán leterítette Törőcsiket, majd néhány perccel később ismét belerugott, ezért az MTK csatárát a 22. percben le is kellett cserélni. Mentővel kórházba szállították, ahol megállapították, hogy szárkapos csonttörés szenvedett. Törőcsik a Népsportban megbocsátó hangnemben kommentálta az esetet. Ezt Mújrica István idézi önöknek.
1: A mérkőzést követően, amikor megtudtam, mi történt, nagyon elkeseredtem, de most már beletörődtem. Nem Udvardira haragszom, hogy a játékos mennyit enged meg magának a pályán, az a bíróktól függ.
0: Ekkor már köztudomású volt az alkoholfüggősége, voltak jobb és kevésbé jó időszakai. Erről 1996-ban a Telesport kamerái előtt ő maga is nyíltan beszélt.
13: Megintem évek, 86-tól elég kemény az ideig, tehát életem volt. Elég kemény különben a bíróka. Azzal a korral már végül egyszerűen csúrán jövő volt végül. Van meg tiszta perődés, és utána vannak a vinduló perődés, ennek vágyták el.
14: És hogy állt most ebben a harcban?
13: Hát most a tiszta vindul megél. Tiszta volt egy évig, vannak volt egy ilyen két tűnlatos elhajlás, most megint a tiszta, remélem, hogy hát mindjárt most egy kicsit hosszabb időre kell az a tisztaság.

0: Annak ellenére, hogy nyilvánosan nem, vagy csak elvétve lehetett tőle olyan nyilatkozatot hallani, ami arra utalt, hogy tisztában van a képességeivel. Ugyanebben az 1996-os interjúban érezhető büszkeséggel beszélt arról, mit jelentettek számára a futball történetének egyetlen háromszoros világbajnok futballistájának, vagyis Pelének a szavai.
1: Eljöttem azt, hogy például Pelé azt mondta róla, vagy azt hittem, hogy egy igen, nem, soha nem felejtem a nyilatkozatát, hogy azt hittem, hogy egy jó befejező csatára vagyok, ez át, hogy remek irányító is vagyok. Na hát amikor hízott a májam, és nekem ennyi elég volt.
0: Törőcsik András nővére Éva szerint viszont annak ellenére, hogy a testvére kifelé ezt kommunikálta, András pontosan tisztában volt azzal, hogy ennél többre is vihette volna.
2: Én szerintem ő titkon magába tudta, hogy nem tudott teljesen kiteljesedni kifelé, azt mondta, hogy igen, elégedett.
0: Törőcsik András állapota az évek sodrásában egyre csak rosszabbodott. Többször volt kórházban, hol csípőműtéten esett át, hol a fejsérülései miatt. 2014 márciusában elesett, és olyan súlyosan beütötte a fejét, hogy kómába került. Két agyműtét, és az évekig tartó rehabilitáció után sem épült fel teljesen. Előbb a berceli gondozó intézményben, aztán Óbudán egy idős otthonban, majd egy újpesti létesítményben, végül Budakeszin a Honvéd Rehabilitációs Intézetben kezelték. A Covid-járvány után visszakerült Budakeszire, s attól kezdve már nagy csend ölelte körül mindennapjait. Az egészség állapotáról legfeljebb időnként jelentek meg információk, majd 2022. július 9-én érkezett a sokkoló hír. Törőcsik András a Honvéd Kórházban, tüdőgyulladásban, 67 éves korában elhunyt. Csillogó tehetségnek indult, amit pontosan bizonyít, hogy fénykorában igazán kiemelkedő világra szóló nagy eredmény hiányában is többször felkerült a France Football aranylabda szavazásának listájára, a legjobb eredménye a 9. hely volt. Mindenolyan szakember, játékos, szurkoló, aki látta őt futballozni, egyetért abban, hogy Isten áldotta tehetség volt. A korábbi szövetségi kapitányt Várhidi Pétert, a 70-es évek második felében az Újpestet irányító Várhidi Pál fiát arról is kérdeztük, mi jut eszébe, ha meghallja Törőcsik András nevét.
3: A mosoly. Állandóan mosolygott, teljesen mindegy, hogy edzés volt, meccs volt, vagy pedig éppen egy edzésre készülődés közben folyamatosan mosolygott, mindig a társaság központja volt, mindig ugratott valakit, tehát ő egy ilyen bohém srác volt.
0: Törőcsik András nővére Éva is megemlékezett a testvéréről, az egyik utolsó személyes élményét felidézve.
2: Utolsó nagy élményem, és szerintem ez nagyon jellemző is, mikor már nagyon beteg volt és kórházban élt, akkor elmentünk Újpestre meglátogatni a Sumit, tehát a Schumann Petrit, Újpesten élt egy otthonban, és nem gondoltam, kanyarodjunk a pálya felé. És hát nyári időszak volt, nem voltak mérkőzések, de volt ott egy biztonsági ember, akit megkértem, hogy engedjen be minket, és beengedett, és, de akkor már tényleg nagyon beteg volt András, bement a pálya közepére, megtapogatta a lábával, és azt mondta, jó a fű. Mikor jöttünk ki, az még a történethez tartozik, a biztonsági őr 3 fényképet vett elő az Andrásról, egyet az apukájának, egyet a keresztapjának, és egyet magának aláíratott vele. Még akkor is, mikor már nagyon beteg volt, akkor is első rangú kérdés volt neki az, hogy milyen a fotballpálya.
0: Törőcsik András története egyszerre szól a kivételes tehetségről és az elszalasztott lehetőségekről. Pályafutását olyan külső és belső tényezők alakították, amelyek közül önmagában talán egyik sem lett volna végzetes, együtt azonban megakadályozták, hogy eljusson oda, ahova a tehetség alapján eljuthatott volna. Sérülések, súlyos autóbalesetek, a szenvedélybetegség és a korabeli magyar viszonyok egyaránt behatárolták a lehetőségeit. A be nem váltott ígéret, Törőcsik András egy korszak legendája, akire úgy emlékszünk, mint a futballistára, aki megmutatta, mit jelent az igazi tehetség, és hogy ez az adottság milyen törékeny is tud lenni.
4: Ha újra kellene kezdeni, mert nem tudom, hogy egy erre, akkor mi változtatnak?
5: Talán abban, hogy hát most már mostani
4: érett fejjel,
5: ami azért hülyessége így visszagondolni, mindig mondták, ha nem néz vissza, menj előre. De talán akkor lelépni.
0: A 67 éves korában elhunyt Törőcsik Andrást 2022. augusztus 8-án kísérték utolsó útjára a Megyeri úti temetőben. Önök az Újra töltve című magazinműsor 13. részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Törőcsik András tehetségét és a pályafutását. Egy olyan korba repítettük vissza önöket, amelyben sokszor a sportolók életét a külső körülmények is befolyásolták. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb, még teljesebb változatra is, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Szilágyi Dóra, Szegő Tibor, Erdei Márk, Mudrica István. Hangutó munka, Redák József és Krejc Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
6: Ez volt az újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. A most következő egy órában nem titok, hogy egy nehéz témával foglalkozunk majd, amelynek sajnálatosan aktualitása van, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy megfelelő szakemberek segítségét kérjük abban, hogy egy olyan üggyel foglalkozunk, ami sajnos jelenség. A közelmúltban látott napvilágot, hogy az ügyesség kiskorú veszélyeztetése miatt vádat emelt egy általuk meg nem nevezett műkorcsolya edző ellen, aki, mint ahogy a közlemény fogalmaz, az eredményességet egyes gyermekek fejlődése és egészsége elé helyezte, őket pszichésen, olykor fizikailag is bántalmazta. Ugyanaz ügyesség nem nevezte meg a műkorcsolya edzőt, de a sajtóban természetesen, mert több fórumon is napvilágot látott, hogy Gólsebestyén Júliáról van szó. Viszont nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy ennek a beszélgetésnek nem az ő személye lesz most itt a központi szereplője, hiszen ez a folyamat jelenleg bírósági szakaszban járó jogi ügy, és természetesen még első fokon sincsen, hogy úgy mondjam, semmiféle fajta sem ítélet, sem pedig határozat, tehát nem tudhatjuk, hogy mi lesz az ügy kimenetele. És hát az is tény, hogy ez nem egy elszigetelt személyre vagy sportágra vonatkozó jelenség. Emlékezzünk csak vissza a közelmúltban, nyilván a Magyar Úszó Szövetségben is, Szilágyi Liliana ügye kapcsán az egész úszó sportban felmerülő nehézségekkel kellett, hogy foglalkozzon a szövetség, erre külön bizottságot hozott létre, és hát az sem titok, hogy jelenleg is zajlik például a ritmikus gimnasztikában egy olyan nemzetközi független etikai bizottság által vizsgált ügy, amelynek a végeredményét még nem ismerjük, és mehetnénk tovább, és azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy még csak nem is sportág, és még csak nem is ország specifikus, hogy ez a jelenség sajnos létezik a versenysportban, különösképpen akkor, hogyha felnőtt edzők, szakemberek, sportszakemberek leginkább kiskorú versenyzőkkel foglalkoznak. Éppen ezért az üggyel, illetve a prevencióval, a lehetőségekkel, a megoldásokkal próbálunk foglalkozni, és ehhez két kitűnő szakembert hívtunk ide a Nemzeti Sportrádióba, egyikük itt van velünk a stúdióban, dr. Gál Andrea, a habilitált egyetemi docens, a testnevelési egyetem szociológusa. Szervusz Andrea, szeretettel köszöntelek.
9: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
8: Másik olyuk pedig dr. Lénárt Ágota, szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, és aki rendszeresen hallgat minket itt a Nemzeti Sportrádióban, jól tudja, hogy a Nemzeti Sportrádió Profil fejben dől el alcímet viselő műsor sorozatának állandó szakértője, aki jelen pillanatban a zágrábi Tornász Európa bajnokságon a szabad, így fogalmazom, teljesít éppen szolgálatot, ezért nincs itt fizikailag, viszont az ügyben feltétlenül fontos, hogy az ő szakmai véleményét is halljuk. Szervusz Ágota, a szeretettel köszöntelek téged is.
10: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
8: És ugye az sem titok, hogy titeket, kettőtöket kértelek kifejezetten, hogy ebben a beszélgetésben vegyünk részt, hiszen kezdeményezői voltatok egy olyan munkacsoport létrehozásának, amely 2022 óta a Testnevelési Egyetemen is működik, ugye ez a Gyermek Ifjúság és Szakembervédelem Kutató Csoportja, amely a tudományos munkán felül természetesen a tájékoztatást és a sportban dolgozó kollégák kompetensé válásának támogatását is nagyon fontosnak gondolja, illetve feladatának tekinti ezt a bizonyos, nagyon nehéz lenne más kifejezést mondani, safeguarding szemléletet beépítse az egyetemen megújuló sportszakember képzésbe, hogy ne kerüljenek ki onnan olyan sportszakemberek, akik ezt a fajta képzést ne kapnák meg, sőt, mi több, a jelenlegi sportban dolgozó kollégák is lehetőség szerint egyfajta állandó monitorozáson essenek át ebben a tekintetben. Na, kezdjük akkor onnan talán most veled, Andrea, hogy összességében nyilván az, hogy egy ilyen ügyben egy vádemelés megtörténik, az ügyek feltárása szempontjából jó, az ügy azon szempontja szerint, hogy egy volt neves sportolóról beszélünk, aki edző, nyilván rossz, ez az emberben mindig okoz egy picike törést, de meglepe ma bárkit is, hogy látunk ilyesmit. Te hogy vagy ezzel, aki ezzel a területtel sokat foglalkozol?
9: Hát több szempontból is tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egyrészt, mint volt élsportoló. Ebből a szempontból egyáltalán nem lep meg, mert a múltnak az örökségeit azért erősen hordozza ez a jelenség.
8: Másrészt, mert te sportod?
9: Kézilabdáztam. Nem akarom népszerűsíteni, de hát tudjuk, hogy született olyan kis művészfilm, ha lehet ezt annak nevezni, amely ebben a sportágban jeleníti meg az ilyen jellegű negatív edzőviselkedés formákat.
8: És bocsáss meg, született olyan nagy, ha nem is művészfilm, hanem komoly mozifilm, a Fehér Tenyér, ami például kifejezetten a tornasport hasonló jelenségre ide.
9: Így van. Hogy itt egy ilyen és egy csapatsportágról is beszélünk, tehát azt mondhatjuk, hogy ez a sportnak a teljes körét érintheti. A másik az, hogy az egyetemem egyébként már 2019 óta van olyan kurzus, amely áldozatvédelemmel, áldozatsegítéssel foglalkozik, nem véletlenül, hiszen azért a hallgatóktól hallunk és hallottunk annó is történeteket, és ezzel az ötlettel tulajdonképpen megtalált minket a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal azzal a pályázattal, amely a kultúra és család területet fette le, és mi úgy gondoltuk, mint volt sportolók, és itt ki kell hangsúlyoznom, hogy ebbe a kutatócsoportba végül is 11-en kezdtük el ezt a kutatást, különböző területekről érkeztek a szakemberek, így például Lénárt Ágot a pszichológiáról, de volt szociológus, volt jogász, van, aki közgazdász, és van, aki élsportolóként ma is a sportban tevékenykedik, vagy ma már mondjuk bíróként. És úgy gondoltuk, hogy ha van ez a család és kultúra téma, akkor mi hiszünk abban, hogy a sport az egyrészt ad egy kultúrát, és ebben a kultúrában pozitív értékek vannak, mint ahogy te is mondtad, hogy a gyerekek fejlődését kell, hogy szolgálja. Másrészt, ezt te is tudod, mint volt sportoló, hogy a sportolóként az ember bekerül egy családba. Abba a családba, ahol az értékek a biztonság, a bizalom, egymás segítése, és hogy
8: kötődés,
9: azt is...
8: A tartozom valahova.
9: Így van, és azt is tudjuk, hogy sokszor a gyerekek, főleg aki versenysportoló, több időt tölt már az edzőjével, mint a szüleivel. Úgyhogy mi így pályáztuk meg ezt a területet, és nagyon örültünk, amikor az egyetem is, a TF is támogatta, hogy első helyen ez a pályázat érvényesüljön és kapjon támogatást, és kaptunk is támogatást a hivataltól egy 4 évre szóló munkára. Ez a munka nagy lelkesedéssel indult, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig tart, hiszen bár decemberben lezárult volna, de minden ezen a területen kutató csoport kapott még halasztási lehetőséget, és mi ezt abszolút kihasználjuk, hiszen azok a kutatási eredmények, amelyek születtek, és itt fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy tehát nem elképzelések, gondolatok, meg feltételezések, hanem exakt kutatási eredmények alapján tudjuk azt mondani, hogy kell erről a jelenségről beszélni, benne van a magyar sportban, különböző formákban van benne, és követnünk kellene a nyugati mintát, főleg az angol szász mintát, amely ugye a safeguardingra, és itt felhívnám figyelmet, hogy a gyermekvédelemhez képest, tehát a child protectionhoz képest a safeguarding az egy mindig egy ilyen preventív Tehát olyan terep előkészítésre törekszik.
8: Van ennek megfelelő magyar kifejezése?
9: Hát én nem fordítanám, mert nagyon erőltetett lenne. Azért próbálom hangsúlyozni a különbséget, hogy ebben a preventív, megelőző intézkedések, amelyek több szintű összefogást igényelnek, és egy szemléletmód változást, ami különösen szükséges itt ezekben a volt államszocialista országokban.
8: Jó, tehát egy picit érzem azt, amit mondasz, hogy azért az államszocializmusból hozott gyakorlat, és hát valljuk meg, mindannyian abban a korban kezdtük el azért sportot. Ugye Ágota még mindig sportolt, tehát ilyen szempontból ő ugye egy kicsikét felüllók ebben a történetben, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye egy olyan rendszerbe születtünk bele, ahol bizonyos szempontból az eredményesség, a sportolói eredményesség egyfelől egyfajta, szinte az egyetlen kitörési mód volt legalábbis annak, aki a sportra adta a fejét, és éppen ezért az ehhez mellékesen kapcsolódó jelenségeket nemhogy eltűrtük, hanem azt gondoltuk, hogy ez teljesen természetes. Ágota, te magad nyilván, aki régóta is sportolsz, és ugye nyilvánvalóan szakemberként figyeled a változásokat, szerinted mikor kezdett el ez a jelenség, hát hogy úgy mondjam, úgy felszínre kerülni, hogy ezzel foglalkozni kell, és ez persze ennek számos vetülete van, és voltak nagyon-nagyon durva megnyilatkozásai is, például hogy az Egyesült Államokban zajló történetekről ne is beszéljünk, tehát nem feltétlenül gondolom, hogy csak az államszocialista országok, hanem ez akár, ahogy mondtam, szerintem sokkal inkább jellemző, hogy olyan sportágokban, ahol felnőtt, illetve kiskorú sok időt tölt együtt, abban jobban jelen van. Szóval neked mi a tapasztalatod, hogy mióta kezdi felismerni a világ, hogy ezzel a jelenséggel foglalkozni kell?
10: Egészen friss tapasztalatokkal tudok szolgálni, hiszen júliusban volt Temesváron az Európai Sportpszichológiai Társaságnak a kongresszusa, és hát természetesen, mint érintett ebben a témában, igyekeztem minél több műhelymunkában, workshopon, előadásban részt venni. És sajnos az a tapasztalat, hogy nem csak hogy most reneszánszát éli, hanem szinte erősödik az ezzel kapcsolatos felismerés, és ez most már hangot is kap, hogy ezzel a területtel foglalkozni kell. Nagyon érdekes a jelenség, mert néhány országban azt mondják, hogy nem kell, nem szükséges, a sport az ilyen, ezt így el kell fogadni, de egyre több a szülői megnyilatkozás, egyre több a másik oldalról a szakember megnyilvánulás, hogy ez már pedig nem mehet így. Nagyon érdekes, hogy vannak titkolt rejtett dolgok, amik felszínre kerülnek, ezek általában óriási felháborodásra adnak okot, de másik oldalon elindult a szisztematikus munka, és azt mondhatom, hogy pont Temesváron is azt tapasztaltuk, hogy 3-4 olyan kiemelt területen is megnyilvánultak a szakemberek, amiken mi is dolgoztunk, tehát széles körű képet kaphattunk arról, hogy hol tart ma a dolog. Sajnos egyik oldalról azt kell mondani, hogy mindenhol előfordul ez a téma, és vannak mind a két oldalról túlkapások is. Tehát például vannak olyan tanítványaim, akik Angliából kénytelenek voltak hazajönni, pont tornáról szólt a történet, mert Angliában egyáltalán nem engedték az érintést, és nem tudtak asszisztálni. Ugye az asszisztálás azt jelenti a tornában, hogy a különböző mozdulatoknál az edzőnek oda kell tartani a kezét, hogy megvédje a sportolót, és a két edző kollega sajnos hazajött, mert azt mondta, hogy ha nem tud asszisztálni, akkor nem tud tanítani. Másik oldalról pedig, hát ugye rengeteg példát látunk arra, hogy ez milyen módon nem történhet meg. Sajnos kortól, sportáktól függetlenül vannak ilyen jelenségek, tehát Magyarországon is volt olyan csapat sportágban, hogy az edző ecetbe mártotta a gyerek kezét, mert majd akkor megtanul dobni. Na most egészen elképesztő fenyítési és büntetési dolgok kerülnek elő, de ez rendszerhiba is. Arról is szól a történet, hogy hogyan várja el a rendszer az eredményt, és az edzők egy része elkeseredetten próbálja ezt ilyen szempontból hozni. És hogyha ez nem megy, akkor az ezzel kapcsolatos frusztráció, akadályoztatottság érzése a gyereken csapódik le, a fiatal sportolón csapódik le, hiszen mindenáron eredményt kell elérni. Viszont lehet pozitív példákat is látni, sokat emlegetik mostanában a norvégoknak a tapasztalatát. És azt kell látnom, most én direkt megfigyeltem, tehát oda mentem a norvégok edzésére, hát ugye a teremben szabadon lehet közlekedni, és tényleg azt láttam, amiről eddig is szóltak, derűsen, vidáman segítik, támogatják a sportolót, és nem csinálnak ügyet abból, ha valami nem sikerül. Igen, gyerünk, javíts ki, megyünk tovább. És ez a szemlélet egészen más derűs munkalégkört biztosít. És ez nem jelenti azt, hogy ne dolgoznának keményen. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy csak sírva, fájdalmasan lehet eredményt elérni, ez egy hamis mítosz, ez nem igaz. Lehet nagyon is keményen dolgozni, pontosan úgy, hogy eredményt lehessen elérni, de másképp építik föl az egésznek a menetét, máskor várnak el teljesítményt, és az egésznek tényleg van egy felépített rendszere. Azt gondolom, hogy minden országban, ahol ilyen jellegű problémák vannak, ezt a szemléletet érdemes lenne átvenni.
8: Igen, de a szemléletváltást tudjuk, hogy az nem egy gyors folyamat. Tehát ugye ahhoz évek, sőt lehet, hogy generációk kellenek. Olyanok, akik mondjuk például nem úgy nőnek fel, és lesznek edzők, hogy ők ebben a világban nőttek fel. És most természetesen a bevezetőnkre is hadd utaljak vissza, és nem szeretnék most semmiképpen sem személyeskedni, de láttunk már olyat, és elképzelhető, hogy emögött is van olyan tapasztalat, ami miatt most a vádemelés született, hogy de hát engem is így edzettek. Hát én is kibírtam, és lám-lám, Európa bajnok lettem, lám-lám, ezt értem el, és a többi, és a többi. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet a szemléleten változtatni, akkor azt, amit hoz valaki magával, és azt gondolja, hogy ez ugyan nehéz volt, ugyan megszenvedtem, de lám megszületett az eredmény. Persze azokra viszonylag ritkán beszélünk, akiknek nehéz volt, megszenvedték, de nem született meg az eredmény, ők általában ugye nincsenek a frontvonalban. Szóval, hogy ez vajon, ez nyilván bizonyos szempontból azért pszichológiai kérdés, hogyha neked is szól a kérdés Ágota természetesen, de most először Andrára nézek, hogy szerinted ehhez hány generáció kell, és hol kell beavatkozni, melyik ponton, akár az oktatás, tehát amikor szakembert képzünk, vagy pedig melyik ponton kell lehet szociológiai értelemben új szemléletet formálni, vagy nyújtani az ebben résztvevőknek?
9: Hát ugye egy szociológiai elmélet mondja, a politikai gazdasági átalakuláshoz hónapok, évek, rövid évek kellenek, de a szemlélet átalakuláshoz évtizedek. Uh-huh. Na most itt is, amit Ágota mondott, ugye az elvárások és az eredményhajszolás. Ugye a sportnak a szubkultúrájába kialakult az, hogy ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást, megkapjuk az elismerést, és azt hiszem, hogy ez a mai napig így van, ahhoz hozni kell az eredményességet. Tehát minthogyha született volna egy olyan belső konszenzus, hogy igen, hát vannak itt problémák, van, amitől szenvednek, sokan szenvednek, és ugye nem csak sportolók, hanem tegyük hozzá edzők is. Azt mégis tartani kell a berkeken belül, mert különben ez az eredményesség rovására mehet. Na most az a kérdés, hogy hogyan lehet váltani, és ugye erre lennének nekünk is majd javaslataink, hogy az eredményesség mellett az is egy eredményesség maradjon, hogy például a gyermekek nem hullanak ki a sportákból, hogy edzőt nem kell elküldeni.
8: Hogy jó a munkalégkör.
9: Hogy jó a munkalégkör, hogy a szervezeteknek erről be kell számolni, milyen volt a lemorzsolódás, milyen volt az edzői lemorzsolódás, volt-e olyan probléma, ami a safeguardinggal kapcsolatos. Tehát ez is, hogy csúnyán fejezem ki, el legyen számoltatva, ugyanúgy, mint az eredmény. És akkor nézzük meg, hogy hogyan állnak ezek a számok egymáshoz képest. Tehát amíg erre nem kérnek semmilyen visszajelzést, és teszem hozzá, nem akarnak hallani visszajelzést erről, addig nem fogunk tudni elmozdulni, hiszen már most látjuk, ugye hát a két évvel az olimpia előtt már az eredményességről van csak szó, hány érmünk lesz, hány aranyérmünk lesz, és közben azt kellene még mellette meghallani, hogy az utánpótlásban mi a helyzet, mennyire maradnak a gyerekek, mennyire morzsolódnak le, hiszen egyébként a másik oka, amiért ezzel foglalkoztunk, az, hogy tudjuk, hogy a csökkenő gyermekszám az azt is jelenti, hogy ugye a kiválasztási bázis, sőt már csökken. Nem is kiválasztásinak nevezem, mert annak is örülnek, ha valaki elmegy bármilyen képességgel sportolni, hogy úgy csökken, hogy nem szabad hagyni, hogy a gyerekek etikátlan, meggondolatlan edzői viselkedés miatt, amiből egyetlen momentum elég. Tehát nem kell ezt rendszeresen csinálni. Tudjuk, hogy egyetlen momentum elég, különösen az érzelmi bántalmazást tekintve, hiszen azt mi is megtanultuk gyerekként, már bocsánat, hogy ezt mondom, és ezzel nem fizikai bántalmazásnak a hogy is az erejét csökkentve, de hogyha az ember kapott egy fenékberugást, akkor az 2 másodpercig sajgott, de a lelkünk mondjuk lehet, hogy hetekig, vagy azt mondtuk, hogy többet nem. Így van, tehát ezek a hatások, ezek olyanok lehetnek, gyermekektől függően, tehát ugye van, aki egy ilyen momentumon jót nevet és más, de nem is emlékszik rá, de van, aki azért este sír, és igen, azt mondja otthon, hogy holnap nem megyek edzésre. Tehát ez is mindenképpen szükségessé teszi, hogy a mentalitáson változtassanak az edzők, és megtaláltuk az empirikus kutatás során, hogy mi az, amin változtatni is kellene.
8: Na majd akkor erre mindjárt ki is térünk. Hát akkor nézzük ennek a pszichológiai oldalát, mert ugye Andrea most ezeket felvetette, hogy azért a fogadó oldalon is nagyon nagy az eltérés. Tehát van, aki átsiklik rajta, és valóban nem rendül bele, átfut rajta, mint egy kisebb ütés egy boxolón, és van, aki valóban belehal ebbe, vagy egyszerűen elsorvad, és lemorzsolódik, vagy az is lehet, hogy egy életen át cipel sérüléseket. Szóval gondolom, hogy itt meg nyilván a te szereped jön be, hogy ezeket fel kell tudni ismerni, vagy adott esetben szülő ként látni kell, hogy baj van a gyerekemmel.
10: Így van, pontosan, és nem csak arról van szó, hogy hogyan éli meg valaki, hanem hogy ennek milyen nyoma marad, és ez milyen hatással lesz az életére. Tehát, hogy akit fenéken billentettek, és utána azt mondja, hogy hát ezt így kell csinálni. Tehát kapott egy mintát arra vonatkozóan, hogy hogyan kell bizonyos helyzeteket lerendezni. Tehát a konfliktuskezelés és az ezzel kapcsolatos dolgok mindegy téves irányba tudnak menni. A másik, ami szintén a mintához kapcsolódik és a minta ismétléshez, az pedig arról szól, hogy amit végigéltünk, és azt mondjuk, hogy hát én is bajnok lettem, jó ez így, ahogy van. Ezek a minták, ha ismétlődnek, és ilyen edzők kerülnek ki, akik ugyanezzel a mentalitással dolgoznak a gyerekekkel, akkor ez a minta örök életű lesz. Sok mintánál szeretnénk, ha ilyen módon generációról generációra menne tovább, de ezt a mintát így nem szeretjük. Éppen ezért pontosan nagyon nehéz ennek a megtörése is. Mert gondoljunk bele, nem csak a fizikában, hanem a pszichológiában is így van, hogy a nyugvó pontra törekednek az emberek is, és az acélgolyó is a völgynek az alján. Tehát abból kimozdulni, az már mind-mind-mind plusz energiát jelent. És hogyha ez az energia egy olyan befektetést is jelent, hogy tanulni kell hozzá, sőt, megváltozni. Ugye ennek a programnak volt egy olyan része is, hogy a 18 év alattiaknak kötelező tesztet kellett írni, amiben elkötelezik magukat arra, hogy nem viselkednek így, hanem az új irányba fordulnak. És nagyon sokszor volt olyan reakció, hogy miért volt erre szükség, jó ez így, ahogyan van, mi csak fölbolygattuk az állóvizet, és ezt nem kellett volna. Tehát társadalmi szinten mintát váltani nagyon-nagyon nehéz. De érdekes, amikor már a gyerekek, ugye, hát azért ők is olvasnak és hallanak ezzel kapcsolatosan dolgokat, tehát volt olyan jelentség is, amikor a sportoló megállt, és azt mondta az edzőnek, hogy maga most abuzál engem. Az edző meg nem kapott levegőt, hogy most honnan tudja a kölök, hogy erről van szó. Pedig erről volt szó. Tehát, hogy minden oldalról kell ezzel kapcsolatosan a nevelés. De mondok olyan példát is, hogy kolléganőm gyereke labdajátékban vett részt, és a kolléganő beszélt a szülőkkel, a szülők meg azt mondták, hogy teljesen rendjén van, hogy bántják a gyerekeket, ha ez kell az eredményhez, ugye mint a régi iskolában, ugye pont volt egy ilyen úszóiskola, tudjuk kiről van szó, akkor hadd menjen. És mondta a kolléganő, hogy hát de emberek, álljatok meg, szülőkénti engedélyezitek azt, hogy amit most történik a gyerekekkel? Tehát én sem nagyon gondoltam volna, hogy ez ma még kérdés, és neki támadtak, hogy jó, ez így, ahogy van. Tehát azt gondolom, hogy a nevelést, az oktatást minden területen el kell végezni, és ugyanúgy kell szülők akadémiát csinálni, amiben el tudjuk mondani a szülőknek, hogy ez miért káros, és miért ne engedjék, ha a gyerekek ilyen közegbe kerülnek. De a gyerekeket is fel kell világosítani, már az óvodában van olyan, hogy megtanítják nekik a bugyi határt. Tehát, hogy melyik az a terület, ahová nem szabad nyúlni a felnőttnek, és így tovább. Tehát a nevelést, oktatást minden szinten el kell kezdeni, a sportolóknál, a gyerekeknél, a szülőknél, az edzőknél, és hozzáteszem a sportszakembereknél is, mert hiszen a mi szakmánkban ugye természetesen találkoznak ilyen esetekkel, de egy sportvezető nem biztos, hogy olyan szinten érintett lesz egy ilyen esetben, amiben tud segíteni, tehát neki is tudnia kell, hogy hol van ez a bizonyos határ, és milyen lehetőségek vannak a továbblépésre. A másik nagyon fontos dolog pedig, hogy ne legyen tabu, mert akivel történik ez az eset, általában szinte 100%-ban azt tudjuk mondani, hogy azt kiáltják ki bűnbaknak. És ez aztán végképp egy nagyon kóros személyiségre ható nyomást helyez a sportolóra.
8: Abszolút így van, és ez nyilván egy nagyon nehéz folyamat, és ugye nincs említettem már, hogy az amerikai Larry Nassar esetét, ami megrázta az egész világot, ugye aztán lett bizonyos szempontból a MeToo jelenség, aminek lettek, azt gondolom, hogy átcsapódó, és olyan hatásmechanizmusai is, ami megint egészségtelenné alakított a dolgokat, és amikor azt mondjátok, ugye, hogy gyermek és szakembervédelem, akkor ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy az ártatlan szakembereket, a szakmájukat, jól végző szakembereket is meg kell védeni, tehát kell tudni egy olyan közeget csinálni, és erre utat nyilván Ágota is, amiben nincs tabu, mert hogy mindenkinek a biztonsága fontos, és mindenkinek a biztonságos munkavégzése, meg a jó munkakörnyezet, amit az imént ugye említettetek. Illetve hát az is nagyon-nagyon fontos, és ez nyilván majd egy másik kérdés, hogy mindezt hogyan lehet már, ha eljutunk oda, adott esetben jogszabályi környezetbe helyezni, mert amíg ez mondjuk ott nem jelenik meg, addig nagyon sokan nem érezhetik úgy, hogy ezügyben muszáj lépni. Márpedig most azért is beszélünk erről, mert ahogy mondtuk, ez egy jelenség, egy sajnálatos jelenség, ami hol felüti a fejét, hol egyes ugye, jogi vagy büntetőjogi ügyek kapcsán beszélünk róla, miközben jelen van a sportban, sokkal több helyen van jelen, mint amennyi ebből felszínre kerül, és azt szeretnénk, hogyha ezeknek a száma minél kevesebb lenne, illetve ahogy mondtátok, ugye egy sokkal egészségesebb munkakörnyezet lenne. Azt említetted, Andrea, az imént ugye, hogy empirikus tapasztalatok alapján látjátok a beavatkozási pontokat. Akkor beszéljünk ezekről egy kicsikét, és aztán majd a következő fél órában pedig beszélünk arról, hogy hol tartunk most, illetve hogy mik lehetnének a következő szinten ezek a lépések, amelyek elősegítik ezt a folyamatot.
9: Igen, tehát ami a kutatásunkban előzetesen azt tűztük ki, hogy nem a napvilágra került eseteket elemezzük, amelyek te is emlegettél, hanem inkább megnézzük azt, hogy melyek azok a kulcspontok, és melyek azok a rizikófaktorok, amelyeknek a következményei lehetnek ezek a bántalmazási esetek, és az egyik ilyen maga a tudás. Ugye tudjuk mindig, a tudás az, amelynek a hiánya nem mentesít, viszont ha nincs, akkor az nem jó. És mi is azzal kezdtük a munkát, hogy azokat a fogalmakat, amely ezen jelenségkörrel kapcsolatos, például a bántalmazás különböző eseteit, formáit, vagy az elhanyagolást, amiről sokan nem szoktak beszélni, pedig az is egy bántalmazási forma. Ugye mi a különbség agresszió, erőszak, bullying, vagy konfliktus között, ezeket tisztáztuk, és utána több mint 860 edzővel vettünk föl adatokat kérdéves formában, illetve a TFS hallgatók, akiknek ugye többsége ma is sportol, vagy élsportoló is akár, a körükben is folytattunk egy ilyen szörvi vizsgálatot. És ami a legérdekesebb eredmény volt, és elgondolkodtatóbb, hogy máshogy érzékelik az edzők, és máshogy érzékelik a fiatalok ezt az egészet. Tehát amikor egymás mellett tettük azt a két grafikont, amikor megnéztük, hogy főleg az érzelmi bántalmazás, mert szerencsére azt tudom mondani, hogy a fizikai bántalmazásnak a gyakorisága az adataink szerint azért csökkenőben van. Tehát azért ott mégiscsak visszafogottabb lett ez az egész jelenség és maga a sportnak a területe. Az érzelmi bántalmazás az gyakori, és a fiatalok lényegesen magasabb arányba számolnak be érzelmi bántalmazásról, mint ahogy ezt az edzők teszik. És a másik, amire felhívnám
8: ez
9: a figyelmet...
8: Ez azt jelenti, hogy a fiatalok ezt megélik,
9: igen.
8: Az edzők meg tulajdonképpen szinte természetesnek veszik, vagy nem gondolják, hogy ez az.
9: Igen, aha. Így van. Uh-huh. És ugye itt van a kutya elásva, hogy igen. Így mondjam, kevésbé tudományos formában.
8: Bocsáss meg, ugye amikor egy ilyen vádemelés bekövetkezik, és itt is arról van szó, hogy az eredményességet egyes gyermekek fejlődése vagy egészsége elé helyezte, ebben benne lehet az, ugye, amiről beszélünk, hogy bizonyos lépések nem tűnnek fel az edzőnek, ugye, hogy ez önmagában bántalmaz.
9: Így van, amire a gyerek esetleg otthon sír.
8: Igen.
9: Tehát ha oda dobunk egy korcsolya élvédőt, az lehet, hogy nekünk egy, tehát észre se vesszük tulajdonképpen, hogy mit csinálunk. A gyermekem, aki meg csattan az élvédő, az meg észreveszi, és ugye ez neki egy olyan élményt jelent, amiért lehet, hogy másnap már nem megy le edzésre.
8: És nagy valószínűséggel nem is biztos, hogy maga az élvédőnek a csattanása fáj, hanem az, hogy egy ilyen megalázó helyzetbe kerültem.
9: Igen, de hogy bonyolítsam a témát, ugye nem... Tehát azt mindig hangsúlyozom, hogy azért foglalkozunk mi ezzel, és mondjuk el mindig, hogy mi mindannyian a sportból jövünk.
8: Igen.
9: Tehát azt tudni kell, hogy a sportban vannak veszélyhelyzetek. Ott néha meg lehet halni, bocsánat, még igen. Edzésen is. Hát a te sportágatban tudod. Tehát, hogy az egyik nagy kérdés ott is, tehát ott kezdtük, hogy hát azzal jönnek, hogy de hát fegyelmezni kell, életet menteni kell, sérülést megelőzni kell, és ez
8: És ezzel nehéz vitatkozni.
9: Nehéz vitatkozni, meg. És behozok egy harmadik, vagy már nem tudom, hanyadik aspektus, negyedik szempontot, hogy nem mindegy, hogy milyen generációkkal dolgozik az edző. Ugye itt pontosítanék Ágon, mert azt mondta, hogy a 18 év alatti, tehát a fiatalkorúakkal foglalkozó edzőknek írja elő most már a jogszabály az, hogy évente kell ilyen safeguarding képzésen részt venni, és ez a jogszabály, ez örülünk, hogy van, de meglehetősen elégtelen, hogy finoman fogalmazok, úgyhogy megpróbálunk olyan irányba is lépéseket tenni, hogy itt a jogszabály kiegészítési vagy változtatási javaslattal éljünk a jövőben.
8: No, hát iszonyatosan gyorsan megy az időnk, és rengeteg a téma ennek kapcsán, és még előrevetítem annak a lehetőségét is, hogy ebből akár több beszélgetés is lesz. Az első fél órában elkezdtük elemezni ugye a közelmúlt büntetőjogi ügyei kapcsán azt, hogy mi is történik a magyar sportban, és egyáltalán hogyan tudunk foglalkozni azzal a jelenséggel, amit akár a fizikai vagy lelki abúzus kapcsán említünk. Dr. Gála Andrea, illetve Dr. Lénát Ágot, a szakértő vendégünk ebben a műsorban, velük folytatjuk rövidesen.
6: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Debrecen megrendezné a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőt. Az államalapítást ünnepli a világ magyarsága. Marad a kánikula néhol záporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: A spanyol másodosztályban szerepel Jakobisvili Áron. Az Almeria ugyanis a hivatalos honlapján közölte, hogy kölcsönvette a Barcelonától a magyar kapust. Távozott a horvát Jadran Splittől és a török NK-hoz igazolt német Toni válogatott vízilabdázó. Olvasható a vlv.hu szakportálon. Új törés miatt nem indulhat a hétfőn kezdődő kínai öttusa világbajnokságon Tamás Botond, aki legutóbb az isztambuli Európa-bajnokságon egyéniben ezüst, még csapatban aranyérmet szerzett, írja a hazai szövetség hivatalos közösségi oldalán. A tervezett 8 helyett így csak 7 magyar sportoló utazik a VB-re. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, valamint Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Böhm Csaba és Szép Balázs képviseli a magyar színeket. Ha a DVSC bejut a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőjébe, megpályázza annak megrendezését. A klub sajtótájékoztatóján Ábrok Zsolt ügyvezető úgy fogalmazott, a bajnokságban és a magyar kupában idén is az éremszerzés lesz a céljuk, az Európa Ligában pedig a legjobb négy közé jutás. Amennyiben sikerül, a debreceni Phoenix Arena adhatna otthont a 4-es döntőnek.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Országot építeni

0: harmadikai nemzeti ünnep alkalmából. A Fidesz elnöke bejegyzésében a Kiskata zenekar Megmaradni Magyarnak című daláról készült videóklippet osztotta meg. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-ai ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint a zöld politika az egyetlen érvényes válasz arra a kérdésre, hogyan lehet jó élete az embereknek. Egyúttal elismerését fejezte ki a kormánynak azért, hogy hazahozta az uniós forrásokat. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma este 6 óráig, holnap és szombaton pedig 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Az épület előtt várakozóknak vizet osztanak és permetkapukat is felszereltek. 12 virágkocsi vonult végig Debrecen városán az 57. virágkarneválon. A kompozíciókat hazai és külföldi művészeti csoportok produkciói kísérték. A több százezer élő virágból készült alkotások között a Szent Koronát, Kincsemet és a Hortobágyi 9-lyukú hidat megjelenítő kocsi is szerepelt. A karneválon külföldi fellépők is szórakoztatták a közönséget. A virágkocsikat napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megnézni, este pedig új látványvilággal ismét felvonulnak. Közlekedés. Lezárás lassítja a forgalmat Budapesten a 22. kerületi Ezüstgaras utcában, a Szakiskola utca előtt. Szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a fővárosban, a belvárosi részen a Lánchíd, a Deák Ferenc tér és a Kossuth tér között. Erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Székesfehérvárnál, az 50-es és a 63-as kilométer között. Szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra. Időjárás. Visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lépett életbe vasárnap éjfélig. Délután csak északon, északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok lesz. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt továbbra is a Nemzeti Sport Rádióban egy nagyon izgalmas és tartalmas beszélgetés egy nehéz témáról. A mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, illetve két szakértő vendégünk van, dr. Gál Andrea, habilitált egyetemi docens, szociológus, illetve dr. Lénárt Ágota, szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, aki most Zágrábból, a Tornász Európa Bajnokság helyszínéről telefonon kapcsolódik hozzánk. Annak kapcsán, hogy a közelmúltban vádat emeltek egy műkocsai edző ellen, Júriáról van szó, de már a beszélgetésünk legelején is elmondtam, hogy ezt a beszélgetést az ő személyétől elemeljük tekintettel arra, és ezt nyilván jogászként is mondom, hogy ez egy folyamatban lévő jogi eljárás, amely bírósági szakaszban van, és nem tudhatjuk, hogy mi lesz a vége. Ez önmagában már eddig tény, ezt tudjuk, de az is igaz, és ugye ez is szóba került a beszélgetésünk elején, hogy nem is személy, nem is sportág specifikus, és abszolút nem magyar jelenség az, amiről beszélünk, hiszen számtalan ilyen esetet láttunk sajnálatosan a közelmúltban, illetve egy olyan világjelenségről van szó, amelyben nyilván nagyon sok nemzetközi folyamat is benne van, a gyermekjogok fejlődésétől elkezdve számos egyéb olyan kérdéskör, amely a kultúránk, az életünk körülményének a megváltozása miatt is azt gondolom, hogy új szemléletet hoz vagy hozhat be. Ebbe az is benne van, hogy most egy kicsit személyesítsem ezt a dolgot, hogy ahogy én vagy mi sportoltunk, azt ma már, meg amilyen körülmények között, meg amilyen feltételek mellett, ha az ember gyerekéről van szó, azt azért nem biztos, hogy szeretné. Tehát én elviseltem, de gyerekemmel ezt ne csinálják. Tehát nagyjából körülbelül így tudnám ezt most egy kicsit így sarkítva elmondani. Ott hagytuk az imént abban, Andrea, hogy sok-sok kutató óra következtetés,

0: és megoldási képlet tulajdonképpen empirikus tapasztalatok alapján merült fel a ti kutató munkátokban, és hogy el is indultunk, ugye hál' Istennek akár a jogszabályváltozás irányába. Kérlek, beszélj egy picit akkor arról, ahogy mondod, tapasztalatokból, hiszen ti az élsportból jöttök, hogy hogyan állunk most, tehát mik lennének valóban azok a beavatkozási pontok, ahol már lehetne eredményt elérni ennek a szemléletváltozásnak az érdekében.
1: Igen, amikor 24. július 1-től kötelezővé vált a fiatal kurakkal dolgozó edzőknek a képzése, akkor a mi kutatási munkánk is hát kapott egy új aspektust, mert ugye ez minket is váratlanul ért, de annyiban örültünk neki, hogy megkezdhettünk egy gyakorlati munkát, hiszen elkezdték keresni az egyetemet, hogy hát hogy lehet ezt a képzést megoldani.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a sporttörvény alapján, vagy egy kiegészítése alapján ugye az történik, hogy a 18. életévét be nem töltött sportolót felkészítő edzői tevékenységet végző sportszakember legalább évente egyszer köteles részt venni a gyermekekkel való bánásmóddal, a gyermekekkel és a szülőkkel való kommunikációval kapcsolatos továbbképzésen, és hát ugye nektek ez a szakterületet, tehát ha jól értem, akkor a ti tudásotokra megnőtt az igény.
1: Igen, és hát kicsit félre kellett tennünk azt az elméleti vonalat, amit ugye a pályázat elnyerésénél mi megígértünk, mert úgy gondoltuk, hogy a gyakorlatban is tenni kell ezen a területen. Az nagyon szerencsés volt, hogy az első pillanattól kezdve vannak olyan komoly szakmai partnereink, mint például a Magyar Edzők Társasága, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Sportegyesületek Országos Szövetsége, vagy a Nemzeti Versenysport Szövetség.
0: Ez elég széles az szakmai spektrum.
1: Igen, nagyon örültünk, hogy ennyien mellénk álltak. És hát ugye ők is kérték a segítségünket, hogy most akkor mi a helyzet, mert hát meg kell mondani azt, hogy ez a jogszabály ezért meglehetősen, hogy is fogalmazok, laza. Tehát azt kérdezték, hogy akkor most ki képezhet? Milyen anyag alapján képezhet? Mennyi ideig kell, hogy tartson a képzés, és hogy lesz ennek a kontrollja.
0: És kiadja meg rá ugye úgymond a pipát, hogy igen, kérem szépen, maga átment ezen
1: így
0: a képzésen.
1: Van, így van. És volt olyan sportágnak a szövetségi jogász, aki azt mondta, hogy a leírtak alapján, ha most itt elét tolok az edzi elő egy A4-es papíron van 5 mondat, és ezt aláírod, meg volt a képzés. Uh-huh. Úgyhogy mi az első perctől kezdve azt mondtuk, hogy ez így nem jó. Ez nem elég. Tehát sajnos most csúnyán fogalmazza, ki lehet játszani, vagy mondhatom azt, hogy nem, lehet nem komolyan venni ezt az egész rendelkezést.
0: És feltéve, de nem megengedve, mert nyilván nem ez volt a cél, hogy ne vegyék komolyan. Tehát ha belekerült mondjuk a sporttörvénybe egy ilyen jellegű jogszabályi kiegészítés, akkor nyilván ez eleve azt célozta, hogy ebben legyen változás. Az más kérdés, hogy esetleg mondjuk egy picit pongyol a megfogalmazás, és hogy ezen akkor, ha más nem, akkor a jövőben például érdemes lenne akár a sportkormányzatnak is gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a továbbiakban pontosítani, és olyan keretek közé helyezni, amely mindenki számára érthetőbb.
1: Így van, így van. És hogy lehet kontrollálni? Ugye azt tudja, aki mondjuk Angliában dolgozott, hogy ott például safeguarding igazolványjal kell rendelkezni a kiskorúkkal foglalkozó edzőknek, mint nálunk az erkölcsi igazolvány, az olyan szinten van. Itt ugyanakkor tényleg nem tudták a sportágak is, hogy akkor most mit várnak el? Tehát legyen valami papír, legyen egy pecsét, vagy legyen egy aláírás, és akkor megvan ez a képzettsége az edzőknek.
0: Vagy inkább legyen mögötte tudás.
1: Vagy legyen.
0: Mondtál, ugye?
1: És hogy szükség van erre a tudásra. Mert a másik érdekes tapasztalatunk, hogy voltak olyan szövetségek, itt hagy emeljem ki, hát az is köztudott, ugye, ami a karate sportágban történt, például a karate szövetség az első között fordult hozzánk, hogy ő egy komolyabb képzést szeretne. Voltak is annyian a karate edzők a képzésen, hogy hát a fogason is lógtak a terembe, és úgy jöttek be sokan, hogy hát eljöttek már, hogy kell, de hát mit lehet nekik erről mondani? És tényleg hihetetlen volt, hogy nem akartak kimenni 6 órát végig hallgatva a teremből, mert azt mondták, hogy hát annyi minden tudatosult bennük, annyi minden újat hallottak, hogy ez volt a legjobb képzés az utóbbi időben. Nagyon-nagyon büszkék voltunk rá, és vártuk, hogy jönnek a további sportágak. Jöttek is egyébként, tehát több ilyen képzést tartottunk, és a Magyar Edzők Társaságával is együttműködve ugye online továbbképzésekben szerepelnek a kutatócsoport tagjai. Ami viszont úgy gondoljuk, hogy egy nagyon nagy lépés lenne az, hogy ennek a képzésnek, tehát legyen a képzésben olyan szakembergárda, bocsánat, nem akarom magunkat dicsérni, de mint mi vagyunk, akik 4 éve ezzel foglalkoznak. Mi abban tovább is léptünk, hogy ugye tartottunk tavaly decemberben egy nemzetközi konferenciát ebbe a témába.
0: Egy nagyon neves nemzetközi olimpiai bizottság tag volt itt, igen.
1: Így van, nagyon örültünk, hogy eljött ez a spanyol hölgy, aki maga is egyébként áldozat volt a tornasportában.
0: Ezt akarom mondani, is tornász, igen.
1: Igen, Gloria Viszárászról van szó. Igen. Illetve megjelent egy olyan kötetünk, amely a kutatási eredményeinket tartalmazza, és amelyet minden sportági szövetségnek, szakszövetségnek igyekeztünk eljuttatni, mert azt is vállaltuk, hogy tájékoztató anyagokat készítünk a jövőben. A másik az, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy mindebből, amit találtunk okulva, úgy gondoltuk, hogy valóban az egyetemnek óriási felelőssége van abba, hogy ne kerüljön ki olyan edző, testnevelő tanár, és itt ugye sok az átfedés.
0: Igen. Edző, testnevelő tanár sem tulajdonképpen, igen. Gyerekekkel foglalkozó, vagy fiatalokkal foglalkozó sportszakember.
1: Aki ne tanult volna a gyermekifjúságvédelmet és szakembervédelmet, mert a nagy tanulság volt a képzéseken, például a kézlabda szövetség felkérésére, én magam is több helyen tartottam az országban a utánpótlás képzésükön, továbbképzésükön előadást, és nagyon sokszor kerültem olyan kérdésekkel szembe, hogy de mit tegyünk, ha... Uh-huh. És ugye itt említettétek a szülőket, mert a szülőkkel külön kellett foglalkoznunk, nem véletlen a Sportszülők Akadémián is szerepeltünk, mert a szülőknek a szerepe ebbe egészen ambivalens, kezdve attól, hogy van, aki sasszemmel figyeli, hogy az edző hogy bánik a gyerekével, egészen addig, aki nem sasszemmel figyeli, viszont miután az edző nem úgy szerepelteti a gyermekét, hogy szeretné, szó szerint visszaél ezzel a jelenséggel, tehát bead egy olyan panaszt, hogy a gyermekéhez rosszul ért hozzá az edző, vagy bántalmazta, és ott állnak a szövetségek, hogy most mi legyen.
0: Ugye ezzel, amiről beszéltünk, hogy a szakembervédelemnek van nyilvánvalóan egy pandantja, egy másik oldala is, hogy amúgy egyébként a tisztességesen dolgozó szakembert meg kell védeni az ilyen jellegű alantas támadásoktól, mert hogy ezek szerint ez sem egy ritka jelenség, és nézzük szembe azzal, hogy van. Tehát a gyermekem érdekében akár ilyen módszerekhez is folyamodhatok, ha szülő vagyok, és azon az oldalon állok, ahol nem kéne.
1: Voltan szövetség, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen heti problémával állunk szembe.
0: Azt a mindenit.
1: Hetente foglalkoznak ezzel, és ott állnak az edzők, mert hogy mi a protokoll egy igen. ilyen esetben, és felhívnám, ha már itt ülünk a Sportrádióban, a médiának a szerepét.
0: Hát ezért beszélgetünk most erről. Mert... És azért mondtam, hogy én ezt feltételezem, hogy ezt fogjuk folytatni ezt a témát, mert ennek a felelőssége szerintem ilyen szempontból ránk is hárul, ahogy te nagyon. Is mondod. Erről nagyon-nagyon sokat kell beszélni. Nem lehet társadalmi összefogás semmilyen úton módon nem lehet elérni, csak úgy, hogyha azok a szerep akik érintettek, megértik ennek a fontosságát, és sem részt akarnak venni. Ágota, egy picit hadd forduljak most hozzád, ugye szintén itt a gyakorlati oldalról, mert amikor arról beszélünk, hogy mibe kapaszkodjon egy szakember, meg a tudáshiány, és amikor hallják ugye részletesen, hogy miket lehetne, akkor szokott felszaladni a szemöldök, hogy ja, hogy itt ugye nagyon sok esetben az szinte föl sem erül, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a bántalmazott sportoló fordulhat szakemberhez, meg pszichológushoz, hanem amikor elakadása van az edzőnek, hogy nem tud mit kezdeni egy nehezen kezelhető sportolóval, de uram, bocsa, tehetséges el, akit nem akar elengedni, vagy benn kéne tartani, vagy rán egyszerűen azok a bevált módszerek nem alkalmazhatók, mert nem úgy reagál, hogy akkor az edző is kérhet akár sportpszichológustól segítséget, nem? Tehát megoldási képleteket tudnál adni.
2: Természetesen, és az is nagyon fontos, hogy általában pont a tehetséges gyerekek ezzel kapcsolatosan kirívó viselkedési mintákat hoznak, amivel szemben az edző felkészületlen. És ezt ő úgy éli meg, mintha ő nem lenne elég jó, pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy vannak gyerekek, akikkel ténylegesen másképp kell bánni. És ebben természetesen a sportpszichológusok tudnak segítséget nyújtani. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy a sportpszichológus képzésben sem volt benne eddig ez a terület, tehát a jövőben mi is nyitni fogunk. És nem mellesleg a kutatás egyik fontos része pontosan az volt, hogy milyen esetekkel találkoztak a sportpszichológusok, hogyan tudták azt megoldani, milyen történetek voltak, milyen kifutásai voltak, milyen lehetőségei, és hát arról számoltak be, hogy nagyon nehéz esetekbe futottak bele, ami pontosan azt jelentette, hogy a sportpszichológusoknak is meg kellett érteni, tovább kellett gondolni a dolgot, és ami nagyon fontos volt, hogy bizony tevőlegesen, akár a kompetencia körüket meghaladva kellett bizonyos esetekben eljárniuk ahhoz, hogy az eset jó irányba menjen, hogy jó megoldást szülessen, hogy el tudjon jutni a sportoló vagy adott pillanatban a szakember a megoldáshoz. És mivel ezek bonyolult dolgok, és mindenféle terület, tehát interdisziplinális, vagyis a különböző területekről kell segítséget kérni, hiszen az ügyvéd, a jogász, a közgazdász, ez a sportpszichológus, a sportmentál tréner, tehát nagyon sokan érintettek ebbe a dologba, és biztos most kihagytam még jó néhányat, hiszen egy megoldásba például pénzügyi képletek is vannak, tehát a sportegyesületnek a presztízse, az ezzel kapcsolatos társadalom felé való megnyilvánulása, és így tovább, tehát nagyon sok mindent lehetne, hiszen a sportpszichológus is gyakran találkozik azzal, hogy jó, hát nem történt ott semmi komoly, hát szőnyeg alá lehetett söpörni. Nem biztos, hogy így kell, sőt, biztos, hogy nem így kell. Viszont, ha már szélesebb nyilvánosságot kap az eset, akkor ennek megfelelően már sajnos olyan vadhajtások is kijönnek, amikor bántják az ezzel foglalkozó szakembereket, és sokszor azt mondják, hogy jó, akkor ők inkább ebbe már nem akarnak részt venni. De az áldozat meg ott marad. Tehát nagyon sokszor a szakembereknek az a kérdés, hogy megégessem-e magam, mert segíteni akarok. Hál' Istennek vannak olyan lelkesek most már bőven, akik fölvállalják ezt a dolgot, és sikeresen végigvittek eseteket, tehát pontosan ügyvédekről beszélek, akik fölvállaltak esetet, és szinte lehetetlen helyzetből hoztak ki eredményt, mert hogy ennek tükrében lehet megközelíteni a dolgot és dolgozni, de ez sokszor veszélyes. És a társadalom még mindig azt mondja az áldozatnak, hogy miért mentél oda, te voltál a rossz, miért mutogattad a melleidet, és így tovább. Tehát mindenféle meggondolatlan visszajelzésekkel találkozunk. Ez pedig egy idő után elmérgesítheti a helyzetet, hiszen az emberek nagyon szeretnek kommentelni, még akkor is, amikor nem tudják, hogy mi történt. És egy ilyen társadalmi nyomás például rossz irányba is vihet dolgokat. Az említett esetekben is lesz majd érdemes megfigyelni a kedves hallgatóknak, lesz olyan komment, hogy áldozatként tekintik azt, akit elítéltek. Bármint akit ténylegesen az ilyen tevékenység miatt elítéltek, és akkor utána kialakul egy ilyen házi zsargonba, csak azt szoktuk hívni izaura jelenség, amikor megfordul az egész történet, és Igen.
0: És hát valóban ugye ez megint része annak a szemléletváltásnak, ami egy hosszú folyamat, és az, hogy úgy tekintsünk az ügyre, ahogy valójában van, ahhoz nagyon-nagyon sok lépést kell még megtenni. És ugye itt számos rétege van ennek, és mert ugye Andra is emlegette, ugye akár a fizikai, akár a lelki bántalmazást, illetve ugye ennek sportág, illetve mondjuk így, igen, leginkább sportág specifikusan azért számos, elsősorban a súlycsoportos, vagy a testtömeg szempontjából nagyon-nagyon érzékeny sportágoknál van még egy ilyen betülete, ugye itt is hallhattuk ennél a vádemelésnél, ugye, hogy adott esetben a testhez kapcsolódó bántalmazás, ugye ez a bizonyos testszégyenítés, vagy a testsúlyjal kapcsolatos történet, ami megint csak okozhat olyan traumákat, amelyek akár egy életen át tartanak, vagy adott esetben komoly, valós fizikai betegségekké, tényleg anorexiával.
2: Vagy mentális problémákhoz vezetnek.
0: Na most ugyanakkor pedig az ember azt mondja, hogy na de igen, de hát mindannyian sportolunk, tudjuk, hogy viszont tényleg van olyan, hogy ideális testsúly, ami egy sportágban nem elvárás, hanem a sportoló érdeke. Tehát, hogy oda eljuttatni, megértetni vele, hogy ez nem azért van, meg nem azért kellene most átállnod erre és erre a táplálkozásra, mert nekem ez a mániám, hanem azért, mert hogyha másfél kilóval kevesebb leszel a felemás korláton, sokkal könnyebb lesz a szaltó. Ezt ugye, aki a bőrén tapasztalta, pontosan tudja. Na de meddig tart ez a dolog?
2: És hogyan állapítják meg? Igen. Bocsánat, egy nagyon fontos dolog, mert amíg az edző azt mondja, hogy ő szerinte ennyi kilóra kéne lefogyni, és közben kiderül, hogy ez biológia vagy genetikailag lehetetlen, vagy másképp kell elérni. Tehát amíg az edző azt mondja, hogy ő fogja meghatározni az optimális testsúlyt, az már nem, nincs rendben. Tehát gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy igen, a sporttudománynak és a sportszakmának az igazi tudományos alapokon nyugvó diagnózisa kell ilyen szempontból. Mondok egy példát, és akkor rögtön világos lesz. Behoztak egy kislányt, aki küzdősportos volt, és az volt a beceneve, hogy Mangalica. És megnézték, terhelésé lett a antropometria, testösszetétel, stb. Egy gram fölösleges zsír nem volt rajta. Érdekesen nézett ki, de tényleg nem volt rajta. És utána behoztak vasárgyal együtt 40 kiló tornászt, akit ugye tudjuk így szokták hívni, de igen, hogy vékony, igen, ugye ez érthető a közönség számára, és volt rajta egy kiló zsír. És akkor megkérdeztük, hogy ezt hogy hoztad össze? És mondta, hogy hát ő nagyon szereti a csokoládét, tudta, hogy kalóriát nem szabad bevinni, ő inkább egész nap nem evett, aztán persze, hogy lefordult a gerendáról, felemáskorlátról, mindenhonnan, és este bevágta a tábla csokit.
0: Szörnyszülött példákat én is tudnék mondani, hogy hogyan készültünk a szőli olimpiára napi 10 gombóc fagyival, és inkább nem ettünk semmi más, csak az meglegyen. Jó, ezt tudjuk, hogy azt kell mondanom, hogy ezek a buta korszakok, ezek vannak, meg léteznek, ezeknek mind van előzménye, ugye a tiltás, a nem lehet, a ne csináld, a csak azért is, csak megkerülöm, már abban is van örömérzet, hogy kijátszom az edzőt, és mégiscsak ott teszem, ahol nem látják. Miközben, ha jól értem, az lenne a legfontosabb, és akkor megint visszatérünk, és most picit Andrára nézek, ugye ahhoz, hogyha a kereteket el tudnánk kérni, hogy felállítsuk, hogy akkor például a testösszetétel alapján szakember, tehát antropometriai mérése, állapítsa meg per fő, per egyéniség, hogy neki ez lenne az ideális, ne az edző ránézésre mondja meg, meg érzetre, meg én úgy látom, hogy, hanem hogy legyen ez egy elfogadott dolog, hogy egy része az élsportolóvá válásnak, és nyilván nem a kicsi gyerekekről beszélek, amikor még a test nagyon képlékeny és nagyon sokféle irányban alakul, hanem amikor már egy ilyen fiatal felnőtt testről beszélünk, ami nyilván kezdi a saját végső formáját elérni. Tehát ez is része ennek a munkának, hogy tulajdonképpen eljussunk oda, hogy a kereteket megfelelő szakembereknek higgyük el és állítsuk fel?
1: Igen, érdekes, mert ugye mi a társadalomtudomány területéről jövünk, de a természettudományt ugyanúgy érinti ez a téma, tehát nyilván itt is a képzésnek fontos szerepe lenne abban, hogy ezt tudatosítsuk az edzőkkel. Ugyanilyen jelenség volt az, ugye, amikor egy korcsoportban a januári meg a decemberi gyerek együtt edz, és akkor az edző szidja a konkrétan egy évvel fiatalabb gyereket, hogy miért nem tartott, mint aki 12 hónappal később született. Ugye ezt is tanítani kellett az egyetemen, hogy erre figyeljenek, például ne rostálják ki azokat a gyerekeket, akik lehet, hogy 6 hónap múlva utolérik a társaikat.
0: Világos.
1: Igen, mi arra törekeztünk egyébként, hogy kidolgozzuk azokat a javaslatokat, hogy tehát hogy lehetne komplex módon segíteni ebbe a láthatod nagyon-nagyon összetett kérdésben. És egyértelműen, miután feldolgoztuk a külföldi példákat, ebben nagyon-nagyon sok energiát tett bele, például dr. Farkas Judit kolléganőnk, aki ilyen Európai Uniós szakértő, aki Ausztráliától az Egyesült Királyságon át az amerikai példákat vizsgálta, és ugye olyan példát találunk, hogy az Egyesült Államokban a usafesport.com oldalon meg lehet nézni, több mint 2500 edző neve szerepel, a neve milyen sportágban mit csinált, mi a büntetése, és mennyi időre van eltiltva végleg, vagy teljesen transzparens az egész. Na, és itt jön egy kulcsszó megint, ami a tabusítás mellett, amit Ágott említett, még fontos, ez a transzparencia. Tehát, hogy mennyire tudja a magyar sport azt elvinni a hátán, igen, és elviselni, hogy transzparenssé váljanak ezek az esetek. Azt tapasztaltuk a szakirodalmat áttekintve, hogy ha nincs egy központi akarat arra, hogy ezen a területen lépések szülessenek, és most azt gondolom, hogy olyan időszakban vagyunk, akkor láthatjuk, hogy a gyermekjogoknak a kiterjedése, illetve a gyermekvédelem, a szigorítások a gyermekvédelem tekintetében kell, hogy a sportot is érintsék, és ezért számítunk arra, hogy meghallgatnak minket ezen a területen, mert mi úgy gondoljuk, hogy ebben a transzparens, egyértelmű lépések, amit a sport lassan, de azért be tudna fogadni, eredményekhez vezetnének. Mi úgy gondoljuk az külföldi példák alapján, hogy érdemes lenne esetleg egy kétszintű modellt behozni Magyarországra, ami azt jelenti, hogy lenne egy olyan központi szerv, amit egy országos sportolóvédelmi hatóságnak lehetne nevezni, mi pedig arra törekszünk, hogy akár az egyetem keretein belül létrejöjjön egy olyan nemzeti sport safeguarding központ, amely pedig kifejezetten a képzésekért felelős. És akkor már is lehetne a jogszabályt annyiban pontosítani, hogy van egy képzőhely, van egy tudományos alapokon nyugvó tananyag, hogy nevezzük így, hiszen ezeket a tananyagokat...
0: Amit valószínűleg frissíteni is kell. Tehát
1: hogyne, állandóan frissítjük, és köszönhetően ennek a munkának büszkén mondhatom el, hogy a TFN most szeptembertől hát 7 képzésen már tanulnak gyermek- és ifjúságvédelmet a hallgatók, illetve lehet úgynevezett mikrotanúsítványt, tehát ilyen részképzésen egy olyan papírt szerezni erről a területről, amin keresztül meg abban bízunk, hogy lesznek olyan safeguarding referensek, hogy nevezzem így ezt mondjuk ezt az új munkakört, amely referensek dolgozhatnak szövetségekben, egyesületekben, mert a másik, amit tapasztaltunk, ezt biztos te is tudod, hogy a nemzetközi szövetségek elvárják, sőt kötelezetten aláírják.
0: Hát a nemzetközi olimpiai mozgalomban ugye önmagában ez a safeguarding, és azt tudom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnál is ugye pont Sinkó Andrea viszi ugye azt a területet, amelyben ez szintén egy fontos tényező, tehát azt gondolom, hogy ez emellett nem lehet, ez nem csak, hogy mondjam, egy magyar vágy, hogy ez valósuljon meg, hanem ez valóban megfelel.
1: Elvárás,
0: meg kell felelni nemzetközi sztenderdeknek, tehát azt gondolom, ez nem nagyon halogatható ez a dolog, és amit a szavaidból én kiérzek, hogy ennek egy többszintű rendszernek kell lennie, és én is így érzem, és hát végül is azt gondolom, hogy az új sport irányítás élén ugye Kálnoki Kis Attilával, aki maga is ugye világbajnok öttusázó volt, és a gyermekének is sportolnak, remélhetőleg meghallja ennek az igényét, és adott esetben akár lépni is fognak. Tehát még egyszer mondom, én érzem a média szemszögéből a felelősséget, hogy erről beszélnünk kell, hogy a megfelelő helyeken rezonáljon ez a történet. Ágota még...
2: Meg is erősíteném, tehát az olimpián már well-being officerként szerepeltem, és nem mint sportpszichológus, és itt az Európa bajnokságon is mental health professionalként, tehát, hogy ebben az irányba tolódik, hogy nem csak a felkészítés és ezzel kapcsolatosan a sportpszichológia, hanem az egészség, a mentális egészség előtérbe kerül, és ezt jó értelemben próbálják becsatornázni a különböző területekbe.
1: És bocsánat, hogy keretbe helyezzem akkor ezt a beszélgetést, amikor azt mondtam az elején, hogy a gyermekvédelem nem egyenlő safeguardinggal. A safeguardingnál a prevenció mellett ez a jólét, ez a well-being, a másik kulcskérdés, amire úgy akarnak fókuszálni, hogy a sportoló valóban akár a magas elvárások keretei között is, de jól érezze magát.
0: Igen, mert itt nem arról van szó, és ugye ez lesz a nagyon nehéz, hogy a jövőben már nem akarunk ilyen sportolót nevelni, mert szeretnénk, sőt,
1: persze.
0: A határok tologatása látjuk, Európa csúcsok csak dőlnek például, ugye a magyarok részéről is, az magyar, a nemzetközi versenyeken, akár az Európa bajnokságon, az úszósportban, tehát nyilván, és mindenki tudja, hogy ezt úgymond a határaink feszegetése nélkül nem lehet elérni. Itt az a kérdés, hogy azok a módszerek, amivel ezeket a határokat akár önmaga valaki, vagy pedig az őt felkészítő szakemberek feszegetik, azok milyen módszerek alapján történnek, és azt hiszem ez egy nagyon nagy kérdés. Még egy nagyon rövid gondolatágot a hozzád. Ugye itt azok az esetek, amelyek természetesen ugye akár büntetőjogi, hát úgy mondjam, irányba indulnak el, és aztán majd lesz majd valamilyen ítélet, mert most arra jutott az eszembe, amit ugye Andrea mondott a transzparenciáról és illetve az elérhető információkról. Szerinted van olyan tekintetben visszaút, hogyha valaki mondjuk túl van ezen, vagy letölti a... mondjuk, ha lesz neki büntetése, vagy kivonják a sportágba, vagy ilyesmi. Tehát van-e olyan, hogy újra tanulja ezt a dolgot, és mondjuk a végén a tudása nem vész el, de megtanulja az új módszereket alkalmazni?
2: Én ezt ugyanúgy gondolom, mint a társadalom más területein a visszaillesztési programok kezelését, és ennek megfelelően igen, én hiszek abban, hogy azok, akik tanultak egy rossz mintát, és ezt alkalmazták, és most bebizonyosodott, hogy ezt ők így nem csinálhatják tovább, válaszút elé kerülnek. Én szerintem van visszaút, meg kell próbálni, de az is biztos, hogy ez az edzők, vagy aki ezt elkövette, annak a számára egy nagyon komoly személyiségváltozást fog jelenteni. Pontosan azért, mert az ő hitében, most ezt nem vallási értelemben mondom, hanem hogy
0: szakmai.
2: Ő abban a felkészítésben, szakmai hitében ez megremegett, sőt össze is omlott, tehát gyakorlatilag egy teljesen új útra kell térni, és ez valószínűleg nem könnyű. De én azt gondolom, hogy a társadalomnak meg kell adnia ezt az esélyt, és nem csak az esélyt, hanem az odavezető utat, képzést, támogatást, sportszakmai, ennek megfelelő mindenféle segítséget.
1: Hát erre mondja az angol szakirodalom, hogy egy ilyen interagency együttműködés kell, tehát nem azt jelenti, hogy kivetődik rögtön a szakember a rendszerből, hanem össze kell fogni a különböző területeknek, tehát itt azért próbáljuk ezt a kétszintű modellt a sportban, mert ez nem jelenti azt, hogy változtatni kell a gyermekvédelmi működésen, hanem mi szeretnénk mellé illeszteni, és vele együtt működni.
0: Egy
1: van, a jelzőrendszertől kezdve nagyon sok mindenbe ebbe szeretnénk mi segíteni.
0: Igen, akár hotline-ok elérhető olyan vonalak, ugye, amin keresztül lehet jelenteni bizonyos problémákat. No, hát én azt gondolom, hogy elkezdtünk egy fontos utat, ahogy elhangzott a legelején egy sajnálatos eset kapcsán, de a jelenség az messze túlmutat egy eseten, és nagyon örülök, hogy megismerhettük egy picit mélységében azt a tanulmányt és azt a munkát, azt a kutató munkát, amit elkezdtetek. Óriási szükség van ennek a terjesztésére, az ezzel kapcsolatos tudásnak a terjesztésére, illetve arra természetesen, hogy a megfelelő szinteken meghallják ezeket, és adott esetben elinduljon egyfajta gyakorlati munka is. Úgyhogy dr. Lénárt Ágotának Zágrából köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm dr. Gál Andreának is, hogy rendelkezésünkre állt. Természetesen azt gondolom, hogy ebben a témában még nagyon-nagyon sok órát kell beszélgetnünk arról, hogy valami változás legyen, de erre törekszünk. Köszönöm szépen.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai két vendégünk itt élőben a Nemzeti Sportrádióban, Lendvai Zoé, valamint Schmuck Tünde, az U20-as Európa-bajnok női vízilabda válogatott két tagja, a BVSC két játékos, mind a kettő a második szezonját kezdi ott. Sziasztok! Köszönjük, hogy bejöttetek, ezek szerint egyikőtök sem megy el pihenni.
2: Szia! Terve volt, hogy elmegyek, de inkább szerintem a repülésből most már elegem lett így a nyára, úgyhogy én maradok itthon.
1: Mert hogy olyan sok helyre mentél, ugye volt egy Sydney túra, mert hogy te a felnőtt válogatott el a világkupán, ott voltál Ausztráliában.
2: Igen, az egy bő 22-3 órás út volt, oda-vissza, igen, utána volt még egy 2x4 órás portugáliai út, úgyhogy én az autónál és a sétánál maradok így a nyára.
1: Tünde, te ugye nem mezőnyjátékos vagy, hanem kapus, és hát majd külön beszélünk Torma Lucáról is, akinek szintén kellettek a bravúros védései, például a spanyolok elleni döntőben, amit 5 méteres párbajban nyertünk meg. Mondtam, hogy második szezonodat kezdett majd a BVSC-ben, és itt a válogatottban ezek szerint az utazást azt, vagy hát válaszolj inkább te is, hogy utazni szeretsz még, meguntad. Te nem voltál Sydneyben a felnőtt
3: válogatottban. Igen, én Sydneyben nem voltam, nekem csak a portugáliai repülőutak maradtak, én el fogok még utazni, és én megyek még nyaralni most ebben a két hét pihenőben, másfél.
1: Fizikailag vagy fejben fárad el jobban egy vízilabdázó?
3: Fejben. Szerintem fejben.
2: Szerintem is.
3: Még ilyenkor bennünk van a tűz és az adrenalina LB-ből, és ilyenkor még edzeni talán még bírnánk is, de fejben ilyenkor nagyon ránk fér a pihenő, de nyilván fizikálisan is.
1: Tehát még lehet, hogy játszani is könnyebben be tudnátok ugrani a medencébe, de a mentális erő az már nem segítene, mert igen, az teljesen elfogyott, mondjuk Zoé nálad akkor, hogy, mert Tündinél meg azt el kell mondani, hogy ugye a felnőtt válogatott a bőkeret tagja vagy, de ott még nem mutatkoztál be, mind a ketten 19 évesek vagytok, tehát előttetek még a jövő.
2: Hogyha nem így sikerült volna talán ez az EB, hanem egy rossz élmény lett volna, akkor biztos, hogy én mentálisan lenullázom magam. Mert azért Sydneyből úgy mentünk, hogy azért nagyon kifárasztott minket. Igaz, csak 3 meccs volt ott, tét meccs ugye a világkupán, de azért az a két hét, végig két hétig kint voltunk, az az izgatottság, meg az izgalom. Én azért Portugáliában nehezen álltam így át, mert ugye azért innen is nagyon nehéz így a felnőttből vissza a korosztályba. Szóval azért ez is nagyon nehéz mentálisan, viszont így, hogy tudok építkezni abból, ami ott történt, és hogy ilyen jól sikerült, hál' Istennek ez az EB, így azt mondom, hogy egyébként annyira nem nulláztam le magamat így fejben.
1: Fontos kérdés, hogy ahogy említettem, 5 méteres párbajban, tehát igencsak mentális próbatétel volt ez a spanyolok elleni U20-as EB döntő, és 98 mérföldben nyert legutoljára, vagy legutóbb ezt megelőzően a női vízilabda válogatott ilyen korosztályos verseny, tehát U20-as EB-t. Roppant mond érdekelne, hogy az első nyilatkozatokban azt láttam a közösségi médiában is, hogy többen azt mondtátok, hogy mi úgy mentünk ki, hogy ezt mindenképpen meg fogjuk nyerni. Ugye itt Hajdukatát is, Tibapannát is, akik Szabijukat töltik, mondhatnám, és Varó Eszter, tehát akik a felnőtt válogatottban ugyanúgy szerepelnek, mint te, Zoé. Ennyi? Ilyen egyszerű, hogy ez volt a sikertétke, hogy ti nektek ezt meg kell nyerni, meg fogjátok nyerni?
2: Nem. Abszolút nem, sőt, viszont azt gondolom, hogy ezzel a csapattal ilyen mentalitással igenis könnyű volt, és akár fejfej lett a vége ennek a mérkőzésnek, végig azt éreztem, hogy így uraljuk a meccset, és már nem akartam mondani a lányoknak, de én már mentünk a buszon a meccsre, és akkor is éreztem, hogy bármi van, itt meg fogjuk nyerni a mérkőzést. Nyilván nem volt könnyű, sőt, én már meg a szerintem beszélhetek a másik négy felnőtt válogatott játékos nevében is, hogy én már tényleg a végén úszni se tudtam már felle, annyiszor úsztunk felle, szóval nem volt azért könnyű, de hogy így jobbra-balra néztem és láttam a csapatot, így abszolút könnyebb volt, hogy ezeket a fejeket látom.
1: Tündi, neked hogy fogalmazódott meg, hogy mi volt a sikertitka?
3: Hát én is csatlakozom a Zoéhoz abban, hogy hogy tényleg így van, hogy az elejétől szerintem mindannyian éreztük, hogy mi azt meg fogjuk nyerni. És azt tényleg így volt a igazából már az első holland meccsen olyan szinten domináltunk, és olyan szinten egy csapatként játszottunk, és mindenki, aki ott volt, a szívét, lelkét belerakta mindegyik mérkőzésbe, és tényleg érződött, hogy ez most a mi EB-nk, és hogy meg tudjuk csinálni, mert azért itt az elmúlt két évben volt pár olyan világverseny, ami nem feltétlenül sikerült, hogy mi szerettünk volna. Nyilván így is volt, hogy érmesek voltunk, de hogy mindig ugye az aranyért mentünk, és emiatt most nagyon jó, hogy végre sikerült, és most éreztem azt, hogy tényleg nagyon egybe vagyunk, és hogy mi azt meg tudjuk csinálni.
1: Az ünneplésben mit lehet elárulni, mert úgy érzem, hogy azért ez a csapat biztos, hogy bulizott egy nagyot, vagy nem volt időre.
2: Nyilván, persze, buliztunk persze csak e-sportolói keretek között.
1: Vagy akár ott a győzelem, meg az eredményhirdetés után az öltözőben abból, mert ugye ott azért nagyon jó videók szoktak születni már, ami ugye publikus lehet, és már ahol készül.
2: Hát igen, nagyon vicces volt. Igazából inkább a vízben volt ilyen óriás ünneplés, ott sírtunk, tényleg én annyira sírtam, olyan képek vannak rólunk a Katával, ahogy sírunk.
1: Hajdukatával.
2: Nagyon vicces, még most is rögünk rajta. Utána az öltözőben, hát vicces volt, mert két csapatársunkat elvitték dopingozni, úgyhogy...
1: Pontosan a dopingvizsgálatra.
2: Igen, a dopingvizsgálatra, úgyhogy ők így nem voltak, de vicces volt, mert siettünk, mert sminkálni kellett, meg hajat kellett csinálni, meg öltöztünk gyorsan, hogy kimenjünk a ceremóniára, közben már mindenki szólt, hogy menni kell, de hát jól kellett kinézni, úgyhogy ott siettünk.
1: Mégiscsak az EB aranyérem a nyakatokban, amikor lóg, akkor ez nőknél, fiatal lányoknál, ez melyen korosztályos versenyeken is, mert ugye ennek a sikernek az előzménye azért ott is rejlik, vagy abban rejlik, hogy például a spanyolok ellen már kétszer korosztályos világversenyen kikaptatok a döntőben, de most visszavágtatok nekik, tehát hogy egy ilyen sminkelés az már rutin munka, mert már 15 évesen ez megvan, mondjuk tündite, hogy oldottad meg, vagy hogy tanultad meg ezt. Valakit bíztatni kell, vagy ez minden nőből, csajból jön?
3: Hát szerintem tudjuk, hogy mikor kell gyorsan elkészülni, akkor tudjuk, hogy mi a leggyorsabb módszer, hogy lehető legjobban nézzünk ki rövid időn belül, még magunkra lángassuk a leggingset is, amit vizesen nagyon nehéz, úgyhogy nagyon kellemes úgy készülni, hogy közben hallott, hogy már az edzők szólnak, hogy amúgy már takarodjunk ki, mert már átadták a bronzérben, meg már az ezüstöt is adják, és még sehogy nem állunk, de igen.
1: Visszatérve magához a mérkőzéshez. Hol volt a fordulópont, a döntő pillanat, mert a -2-ről feljöttek a spanyolok, és a végén a Torma Lucának, meg hát ilyenek azért hozzáteszem, hogy oké, az ő bravúrjáról beszélünk, de hát nyilván a csapat védekezése kellett hozzá, hogy ő tudjon még bravúrosan hárítani, tehát a spanyolok majdnem úgy fordítottak, hogy akkor EB aranyat nyertek volna. Fordulópont ki, hol érezte a pillanatot?
2: Végéreztem, hogy uraljuk a mérkőzést még akkor is, hogyha mindig egyenlítettünk, és ők mindig elléptek egyel. Ez végig ez volt, hogy egyenlítettünk, utána a spanyolok találtak be, és ez volt végig. De én akkor is éreztem, hogy minket itt ma nem verhet meg senki.
1: Az utolsó negyedben azt jól mondtam, hogy ti vezettetek már 13-11-re, és igen. Innen jött azért a majdnem fordulat.
2: Tudom, még így benne van, is van a fejemben, hogy jó, 13-11, látom a táblát, és mondom, jó, innen már nem kaphatunk gólt, üvölt mindenki, most már nincs gól. Kettő bravúr gólt azért belőttek, az ellenfél egyik legjobb játékosa, akit egyébként mondtunk, hogy ő azért előjön. Ők még betaláltak, aztán úgy voltam vele, jó, 5 méteres párbaj, nem, és még volt egy hátrányunk. Hátrány volt, vagy 6-6?
3: Mindegy. Az utolsó, ugye hátrány volt.
2: Hátrány volt, egy kiállítás volt, és időt is kértek a spanyolok, és akkor ott voltunk, hogy jó, hát, hogy most ezt belőjük, akkor már nem tudunk szépíteni. És ott is még volt 2 akkora védése a Lucának, vagy 1 akkora védése a Lucának, hogyha az ott nem, és ott bepöckölik, akkor ott vége. Szóval nyilván kellett a védekezésünk is ahhoz, de azért azt gondolom, hogy ez az utolsó másodperces védés azért az az övé volt.
3: Igen, egyértelműen.
1: De te onnan egy cserepadról, de már gondolom a medence szélen ugráltatok, és az utolsó pillanatokat úgy néztétek, hogy szóval hogy élted meg, mert hát nyilván egy kapus azért másképp nézi ezt a szituációt, vagy ott már mindegy, hogy kapus vagy mezőnyjátékos valaki.
3: Hát szerintem ott már mindegy, de az biztos, hogy nagyon stresszes ez kintről, amikor így ott vagy, hogy így teljesen feszülsz az idegtől, csak kiabálsz és üvöltesz, és fú, nagyon-nagyon nehéz, és az ott egy hatalmas pillanat volt nyilván. Ez egy kettős dolog, egyrészt akkor egy pillanatban örülsz, hogy nem lőtték be, aztán már azon kattogsz, hogy 5 méteres párbaj, hogy akkor arra kell már fókuszálni. Hú, hát nagyon stresszes, az biztos.
1: Akkor mit lehet mondani az 5 méteres párbajról, meg hogy a 22 lövés volt összesen, Tiba Panna bedobta a legutolsó magyar 5 méteres, amire szükség volt, és utána megint Torma Luca védett. Korábban, meg ha jól emlékszem, két olyan védése volt, amikor megint a spanyolok, ha nem véd, ha bedobják a spanyolok, akkor ők az Európa bajnokok. Tehát ott hát, szép fiatal nők vagytok, de ott mennyit öregettetek, vagy hogy viseli az ember ezt?
2: Fú, hát borzasztó volt. Én nekem ilyen kicsit ilyen, nem is tudom, én elég stresszeltem ezen az 5 méteres párbajon, ilyenkor kérdezte a Bíros Peti, hogy ki akar
1: az
2: lőni.
1: Akivel majd beszélünk később.
2: Igen, hogy ki akar lőni, és akkor ilyenkor aki a leglelkesebb, az lő, mert ezt már tudjuk, hogy ha valaki nem akar, akkor az úgyse lövi be. Vagy hát szerintem ez az én fejemben így van. Úgyhogy mindenképpen jelentkeztem, de az előző U20-as VB-n volt egy 4 bejutásunk, mert nagyon elrontottuk a csoportot, és velük játszottunk a 4 bejutásért, és ott én kihagytam az 5 méterest, és ezzel kikaptunk. Úgyhogy én nagyon-nagyon stresszeltem, főleg, hogy spanyolok, főleg, hogy ugyanaz a kapus, főleg, hogy minden tényleg ott volt, úgyhogy én még ki is hagytam ezt az 5 méterest is, az elsőt is ezen az EB. Aztán meg übereltem magam, és akkor belőttem a másodikat, de hát ez az 5 méteres párban. Én már ott álltunk a szélén a lányokkal, és láttam, hogy mindenki lemegy a víz alá, a Kardos Dominika, rossz kéz játékosunk, ő lement, és elmondott, így láttam, hogy keresztet vett. És már tényleg olyanok voltak, hogy egymás...
1: A rossz kéz az akkor bal oldalon, tehát ő bal kezes, pontosan a jobb oldalon.
2: Jobbkezes? Igen, jobbkezes, de jobb oldalon játszik, tehát a rossz oldalra lő.
1: De a balkezesnek kellene igazából lenni, az lenne a
2: Az lenne az jó. Optimális, igen. És már egymás dresszét így fogtuk, és mondtuk, hogy belövi, kiadja. Szóval, hogy ez senkinek nem kívánom ezt. Igazából ezért szeretem ezt a sportot, mert az adrenalin szerintem mindenki szereti, aki ezt játsza, vagy él sportoló, de hát...
1: Anyukád mit mondott, hiszen ő is vízilabdázó volt, Kisteleki Dóra, vagy hát akár a nagypapa, mondjuk ő nem vízilabdázó volt.
2: Hát anyukám...
1: Kisteleki Istvánra gondoltam a nagypapára.
2: Anyukám így írt a meccs után, hogy ő most ért magához, és ő azt se tudja, hogy most mi merre hány méter, mert szerintem az én meccseim jobban izgul, mint a sajátjaim valaha.
1: Mert én szülőként átéltem ilyet, semmihez nem hasonlítható, és semmit nem tudsz tenni, tehát úgy rossz, ahogy van.
2: Igen, úgyhogy mondta, hogy ő öregedett 10 évet, hogy ezt nem bírja, főleg az előző nap az elődöntő az olaszokkal, az volt még ilyen nagyon kiki meccs, amit egyébként 10-el kellett volna nyerni, de mindenki tudja, hogy milyenek az olaszok, meg milyenek vagyunk mi, amikor az olaszokkal játszunk, úgyhogy ott is mondta, hogy Zavaj, én ezt nem bírom, és hogy létszi, mert kívülről borzasztó, ráadásul neki meg aztán végképp, mert ő meg azon idegeskedik, hogy miért nem lehet azt megcsinálni, amit ő már valaha egyszer megcsinált, ugye a vízbe, vagy taktikai szempontból, úgyhogy hát őt nem irigylem, amikor az én meccseimet kell nézni.
1: Lendvai Zoéval beszélgetek, illetve őt hallották, hiszen a Nemzeti Sportrádióban ő, valamint Schmuck Tünde a két vendég, a BVSC játékosai, Tünde kapus, Zoé pedig mezőjátékos, és mind a ketten az U20-as női vízilabda válogatottal ott voltak Portugáliában az EB aranyérmes csapatban, és ez 28 év szünet után sikerült. Tünde, mennyit játszottál, milyen volt számodra ez az U20-as EB? Nem csak a döntő, akár még szobózhatjuk a holland meccset, mert én azt sem értem, hogy a hollandokat, nem emlékszem, hogy Hollandiát mikor verte meg női vízilabda válogatott több mint 10 góllal. Ők azért nagyon jók szoktak lenni az elmúlt 30 évre visszamenőleg. Nem, mintha ismernem az összes korosztályos világversenyt, de azért az a mindenképpen most vagy egy nagyon rossz korosztály jött össze ott a hollandoknál, vagy ti voltatok ennyire jók. Na, Tündi, melyik az igaz? A holland meccset, több mint 10 gólos győzelem, az talán az első meccsetek volt a csoportban.
3: Igen, azt szerintem meglepett minket is. Azt tudtuk a meccs alatt, hogy nekünk ezt a meccset meg kell nyerni, és hogy ez több gólos győzelem lehet nekünk, mert azért sokat játszottunk már a hollandokkal a korosztályos válogatottakban is, és azért általában ott kicsit nagyobb a különbség, mint felnőttben, ahol nyilván egy elképesztően erős csapat, és korosztályos válogatottakban is az, viszont szerintem a hollandok ellen még nem nagyon kaptunk ki az elmúlt években korosztályos válogatott szinten, semmelyik korosztályban. így mindenképp úgy mentünk arra a meccsre, hogy tudtuk, hogy és úgy mentünk, hogy ez lesz a csoportban a legnehezebb meccsünk, tudtuk, hogy ők a legerősebbek a csoportunkban, és amiatt mindenképp meg kell nyernünk a csoport elsőségért. Arra nem számítottunk, hogy 12 góllal nyerünk, és hogy egy könnyű meccs lesz. Nagyon jól zárt a védelmünk, alig jött kapura lövés, amik jöttek, azok sem voltak kifejezetten élesek. Így hát mindenképp meglepődtünk, hogy egy 12 góllal el tudtunk venni egy holland válogatottat, mert ez mindig hatalmas szó.
1: És akkor még azt mondd el a hallgatóknak itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, hogy mennyit is játszottál, hogy oszlott meg, mert Torma Lucáról ugye a kezdőkapusról sok szó esett, főleg itt az 5 méteres párbaj miatt is, de hát a te szereped is az egyre több, meg a BVSZ-ben is majd lesz hasonló szerep, mert ott meg Magyari Alda ugye az új igazolás, de arról még nem beszélünk, majd csak a végén.
3: Ugye 6 meccsünk volt, mondjuk 2 meccsit játszottam így a negyedeket elosztva. Nyilván itt az volt, hogy a Luca a kezdő. Ugye ez az ő korosztálya is, neki nincs több korosztályos világverseny, nekem még jövőre van egy U20-as VB-m, és nyilván úgy volt, hogyha bármi van, én ugrom. Ez volt itt most a szerepem. A Lucának jól ment, a döntőn kifejezetten hatalmas bravúrokat védett, nyilván ez a győzelmünkben is hatalmas szerepet játszott, így ott a kieséses szakaszban nem ugrottam vízbe. De ez azért volt, mert a Lucának nagyon jól ment.
1: Te mit raktározol el? Tehát mondjuk a következő ilyen EB-n ugye már Luca nem lehet ott, tehát hogy akár te legyél ott a vezető első számú
3: hát
1: kapus.
3: Hát mindenképpen ez a terv. Igen. Hát nyilván más, ugye, vagy voltam már ugyanúgy a Luca mögött cserekapus 2 éve az U18-as VB-n Kínában, meg ugye volt tavaly nekünk a saját korosztályomban, ott én védtem végig, ott bronzérmesek lettünk mind a kettőn. Hát mindig más a szerep, hogyha beugró kapus vagy, illetve hogyha kezdő kapus vagy, teljesen más, fejben is most is így át kellett magamat állítanom, hogy most más a feladat, mert tényleg 2 éve voltam utoljára így beugró, mert ugye a klubban is kezdő vagyok, úgyhogy...
1: Épp ezt akarom mondani, hogy a BVSC az előző szezon, ami nagyon-nagyon sikeres volt, hiszen Hortó Megyi Tibor, ugye a klub sajtó munkatársa, egykori kollégám mesélt, meg le is írta, hogy 2017 óta nem sikerült olyan jól a női vízilabda klubnak a szezon, mint tavaly, amikor ezüstérmesek lettetek, és jól mondom, hogy az UVS-ét legyőzve az elődöntővel, ami azért, aki egy kicsit is benne van a női vízilabdában, tudja, hogy mekkora bravúr, tehát hogy neked ott a BVSZ-ben azért ez az elmúlt szezon nagyon sokat segíthetett.
3: Hát rengeteget szerintem ebben az egyében rengeteget fejlődtem.
1: Tehát, hogy meg kellett birkóznod ezzel, meg magyarán válogatott szinten is, hogy igen, bármikor neked kell beugrani. 5 méteresnél ez nem merült fel, 5 méteres párbajnál?
3: Hát de hát ott álltam, ezért is volt nekem szerintem kifejezetten stresszes.
1: Ez borzasztó lehet, ezt el sem tudom képzelni, milyen, mert oké, ezt így könnyen elmondani, hogy jó, de amikor hirtelen azt mondja az edző, hogy na most ugorjál be, mert te védsz, és akkor lehet, hogy ezen múlik az EB arany.
3: Hát azt igaziból nem is azt mondanám a stresszes részének, mert sportolók vagyunk, szóval bármikor készen állunk arra, hogy beugorjunk, nyilván stresszes, de úgy voltam ott, hogyha az kell, hogy én menjek be, akkor bemegyek és kivédem, bármi van. Szerencsé, vagy nem, ugye Lucának nagyon jól ment, és nagyon jókat védett, és így erre nem kerül sor. Viszont inkább az a stresszes, hogy én ott állok egyedül, ugye ahol a kapusok külön állnak ilyenkor a csere, akik ugye csere kapusok, hogyha akarnak cserélni, úgyhogy én ott álltam a medence túloldalán egyedül, én is folyamatosan így imádkoztam, mint az egyik, csak én teljesen egyedül voltam, és én is így kivédett, Luca üvöltöttem, meg hogy belövítek minden. Úgyhogy az nagyon stresszes ott egyedül, amikor nem
1: nincs
3: tudsz kit megfogni,
1: nem
3: tudsz semmi, csak én magam vagyok, örlődök,
1: és
3: drukkolok.
1: És nézett, nem, meg kell ugranom.
3: Igen, drukkolok ezerrel, úgyhogy mindenképpen egy érdekes élmény volt.
1: Vízilabdában van olyan, hogy mint a fociban, hogy lista, hogy ki hova fogja lőni az 5 méterest?
3: Hát van, nyilván.
1: Tehát, hogy nem csak fejben tudjátok, hanem konkrétan, mint most előttem itt egy szetlő, nektek is megvan, vagy a nem tudom én, valamilyen kütyűbe beleírjátok, hogy
3: hát nem,
1: ide lövi,
3: a fejünkbe
1: oda.
3: Beleírjuk, hogy meccsek alatt kiszoktuk videózni a lövőket, alapban, hogy hova lövik a meccsen, nyilván most mennyire lehet, de hogy alapesetben, hogy ki hova szokta általában lőni, az 5 méteresekre ez kifejezetten igaz, így nagyjából tudjuk, hogy melyik lövő hova szokta lőni, így próbálunk arra is, meg az ösztöneinkre is hagyatkozni, és akkor az alapján menni.
1: Visszatérve ehhez az U20-as EBS Portugáliához, hogy zajlott, ugye kiemeltem ezt a holland győzelmet az elején, utána két újabb, könnyebb győzelem, aztán az oroszok ellen negyeddöntő, olaszok ellen, ahogy már itt Zoe utaltál rá, egy nagyon kemény elődöntő. a mindennapok, mennyit kellett utazni, mert ugye nem ebben a kisvárosban voltatok, hanem Lisszabon. Ez 15 kilométerre volt Lisszabontól, de akkor ti meg Lisszabonban laktatok?
2: Lisszabonban szálltunk meg, igen. Hál' Istennek nagyon közel volt a reptértől is. Úgyhogy a 4 órás repülőúton kívül nem nagyon volt megerőltető szerintem az, hogy milyen 20 perces buszutak voltak, ráadásul az edzőmedence, ha edzeni mentünk, az közelebb volt, úgyhogy ilyen szempontból ez most egy nagyon jó elhelyezkedésű EB volt.
1: És a program az mennyire monoton, vagy pont jó volt, hogy meccs, edzés, tehát nem fásultatok bele?
2: Nem, de laza volt, és szerintem pont ez kellett nekünk, hogy ne az legyen, hogy ez az videó, ide megyünk, oda megyünk, hanem minden meccs előtt volt egy edzés reggel, aki akart, bement, ez minden edzőnél más, van, aki gyakorolni akar reggel, valaki azt mondja, mint ahogy a Biros Peti is, hogy azt csináltok, amit akartok, aki be akar menni lőni, lőjön, aki úszni akar, úszon, aki csak nyújt a parton, az is jó, úgyhogy ilyen szempontból azért nagyon laza volt, ilyenkor mindig reggel volt edzés, hazamentünk ebéd, akkor szabad foglalkozás, és este megindultunk a meccsre.
1: Továbbra is a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Lendvai Zoé, illetve Smuk Tünde, két úszas EB aranyérmes női vízilabdázó a vendégünk. Most már Biros Pétert másodszor mondtad, és hát említettem korábban, hogy rá is kitérünk. Háromszoros olimpiai bajnok, az utánpótlás szakmai igazgatója, tőle is megkérdeztük, de ti hogy éltétek meg, hogy egy ilyen legenda úgy döntött, hogy ő szeretne ott edzősködni, és hát a kohézió jól működött, de meséltek egy kicsit a részletekről, hogy ez a Biros faktor miben nyilvánult meg, mert Pétert azért inkább, mint háromszoros olimpiai bajnok játékos ismerjük.
2: Azért ő ott volt velünk mindig, szóval mi U15-től kezdve ő volt ott igazából az edzők mellett, mindig jött velünk, mindig ott volt a világeseményeken is, egyfolytában mindenhova jött velünk, amikor még Sike Józsi bácsi volt az edző. Úgyhogy ez nem volt új, hogy ott van. Régen csak úgy bele-bele szólt, meg videóztunk vele, amikor ő azt gondolta, hogy kell még valamit mondani. Úgyhogy ilyen szempontból már ismertük, és ott volt velünk végig, szóval nem volt ilyen nagy, váratlan fordulat.
1: De kíváncsiak vagyunk arra is, hogy milyen edző.
2: De én azt gondolom, hogy jobban áll neki az, hogyha ő vezetőedző, mint sem, hogy csak mondja, mert ő neki van egy elgondolása, ő neki van a fejébe valami, és azt ő szeretné közvetíteni, és ha bárki bármibe beleszól, az nem jó, nyilván. Úgyhogy mi is megérkeztünk Sydneyből, másnap már mentünk le edzésre ötten, és mondta, hogy na jó, akkor itt egyszerű vízilabdát fogunk játszani, elmondta ezt, meg ezt, hogy mit fogunk játszani, taktika, előny, hátrány, stb., és akkor így álltunk, hogy basszus, ez tök egyértelmű, hogy tök jó, hogy elmondta így egyből mindent. Úgyhogy,
1: és érthetően, tehát nem bonyolította?
2: Hát nem, ő megmondta,
1: nem
2: hogy...
1: Nem kellett kód hozzá.
2: Igen, ő megmondta, hogy ilyen laza, egyszerű, igen, vízilabdát fogunk játszani. Én már akkor is tudtam, hogy nyilvánvalóan nem mond hülyeséget, mivel eléggé ért hozzá. Úgyhogy ő ezt így letisztázta az elején. Egyszerű lesz, senkinek nem lesz más dolga, mint eddig. Ezt és ezt elmondta, és úgy voltunk, hogy jó, hát akkor mehetünk az EB-re.
1: Tündi, hát szereted az ilyen mentalitást, amikor igen. Világos, egyszerű szavak, nincs félreértés?
3: Igen, szerintem ez mindig jó mindenkinek, nekünk kapusoknak is jó, hogyha tudjuk, hogy a melyik lövés a blokké, hol kell állni a blokknak, a védőknek hol kell állni a mezőnek is sokkal könnyebb, hogyha pontosan megvan adva, hogy akkor ez meg ezt kell csinálnod, és tényleg ez az ilyen egyszerű vízilabda, nem kell túlbonyolítani, hanem mindenki tudta, hogy mit kell csinálnia, azt elég jó, magas szinten tudjuk csinálni, és mindenki a saját feladatára fókuszált végig, és ez tényleg bevált most.
1: Hogy... Meséljetek egy kicsit a szakmáról, hogy mondjuk emberelőny, emberhátrányos szituáció, ez ebben a sportágban is alap, tehát aki nem lövi be az emberelőnyt, az orosznak ki fog kapni, mert úgy sokkal nehezebb, ha meg jól védekezel, ez is kevés, tehát be kell lőni. Ez a statisztika mit mutatott? Nem néztem most meg, elnézést érte.
2: Hát volt egy meccsünk, amikor nagyon-nagyon mindent kihagytunk. Szerintem ez talán pont az olasz meccs volt, hogy elkapkodtuk.
1: Tehát a 10-8-ra megnyert elődöntő.
2: Igen, minden fórunkat kihagytunk, mindent túlbonyolítottunk, meg minden, hát amit ugye nem kellett volna csinálni, hiszen Biros Peti is elmondta, hogy nem kell ezt túlbonyolítani.
1: És olyan rögtön akkor azért reagálni is próbál, amikor lehet időt kérni.
2: Igen, szóval ott végig kapkodtunk, meg végig nem is értem, hogy mi, de hát vannak néha ilyen meccsek, amikor semmi nem jön össze. Azt gondolom, hogy végig nagyon jól védekeztük az ember hátrányokat, szóval szerintem az így nagyon jól megvalósult, mert azért elég nagy emberek vannak nálunk, és nagy blokkok, szóval szerintem az végig jó volt. A spanyol meccsen is kiemelném az ember hátrányunkat, mert szerintem ott is nagyon jól csináltuk. Emberelőnyben volt egy-két, mondom, olyan meccs, amikor úgy nem voltunk annyira pontosak, meg sikeresek így elől.
1: Akkor ki csinál még rendet? Már bent a vízben, tehát ha a Bíros Péter hangját vagy tanácsait nem halljátok, akkor Tiba Panna, Varró Eszter, Hajdukata, te közületek ki a leghangosabb?
2: Hát szerintem a Panna. Szerintem a Tiba Panna szokott, ő van kettes pozícióban, általában így a jobb oldal szokott beszélni, mert ők belátnak mindent. Hát a Varró Eszti, ő bent van, és őt éppen megverik.

0: és mennek, és tényleg még azt is eljátszák, ami meg se történt, de tényleg ott egyébként kaptunk egy cserés piroslapos kiállítást a Kardos Laura, aki pont az odat így nem is tudott játszani a döntőn se, úgyhogy ez egy borzasztó rossz dolog volt, és már akkor azon izéltünk, hogy úristen, hogy nem fog játszani ott, és akkor na mindegy, úgyhogy itt mindig ellenünk nagyon nehéz, de inkább mentálisan, mert ők nekik, hogyha adunk egy kicsi esélyt, hogy ők nekik van itt esélyük, akkor ők tényleg elhiszik, és ilyen szempontból nagyon jó csapat így mentálisan, de nyilván akkor is győzött az, hogy itt van 8-9 felnőtt válogatott játékos, és itt nem kaphatunk ki egy ilyen kis olasz csapattól.
1: Itt most feldobtál egy labdát, de még előbb megkérdezem a kapust is, Tünde, hogy te melyik típus vagy, tehát hogy kommunikálsz ott a kapuból hátulról, azt hiszem, hogy enélkül jóval nehezebb.
2: Hát igen, kapusként az mindig feladatunk, hogy irányítsuk a védelmet. Hát megpróbálom irányítani, sokszor megkaptam már, hogy nem elég erős, vagy hogy hangosabban mondjam. Én azt gondolom, hogy ebbe is sokat fejlődtem ebben az évben, és azért most már úgy talán hallatszódik a hangom.
0: Hallatszódik?
2: Jó. Szóval igen, hát mindenképp szerintem kapusoknak irányítani mindig kell, mivel mi látjuk hátulról a védelmet. Mi tudjuk, hogy a blokk hova álljon, ki menjen rá jobban. Szóval hát próbálkozunk. Aztán, hogy hova jut el a hangunk, meg hogy ugye ilyenkor koncentrálja arra is, hogyha jön a lövés, ugorjál, de hogy közben mond is. Szóval...
1: Mennyi munkát tettetek bele? Tehát mondjuk az elmúlt hónapokban, úgyhogy Zoljának a felnőtt válogatottra is figyelni kellett, tehát itt hajnali edzések, itt Magyarországon mennyi meló volt?
0: Hát azt gondolom, hogy ez az egész év, főleg a mi kettőnk szempontjából azért ez egy nagyon vízválasztó év volt, tehát még így is nagyon, szerintem most fejlődtünk neketlen a legtöbbet, szóval ilyen szempontból egész évben nagyon sokat edzettünk azért, hogy most ide jussunk, nyilván nem csak a mi kettőnk dolga, de a mi kettőnk szempontjából én ezt így gondolom, és a Tündi már edzett velünk az egész Sydney-ig, ugye a bőkerettel, szóval ő is végig edzette azt az egészet, mi nem is tudom, mikor kezdtük el így az alapozást, igazából csak együtt nem edzettünk így az U20-szal, mert mi úgy ment Sydney-ből már úgy jöttünk, hogy megyünk Portugáliába, de nyilván kétségkívül nagyon-nagyon-nagyon sokat el kellett edzeni egész nyáron, de úgy gondolom, hogy azért ezt már így megszoktuk, hogy a nyarunk az így néz ki, úgyhogy ez nem volt így különösképp megterhelő, mint eddig.
1: Ott ugye Ausztráliában a felnőtt női válogatott két egygólos vereség után végül hetedik lett. Mind a kettőtöknél, de Zoe-nél már ez nagyon aktuális. Az olimpia, Los Angeles, a következő egyik nagy cél a hazai budapesti VB, a másik, az még ráadásul jövőre lesz, tehát előbb is lesz. Mennyire van versenyhelyzet vagy rivalizálás itt a csapatokon belül? Mert sokan vagytok, tehát az U20-as EB arany, akkor ott van a felnőtt válogatott fiatalitás, van egy-két felnőtt, aki most be se került ebbe a keretbe. Mit lehet ebből elárulni, hogy milyen a rivalizálás így az olimpiai keretben, mert oda bődületesen nehéz bejutni most már hosszú-hosszú évek óta.
0: Hát az biztos. Ilyen nagy titkom nincs igazából, meg nem is tudok semmit elárulni, azt a Sanyi tudja mindig.
1: Cseh Sándor szövetségi kapitány, de hogy jó hatással van ez, hogy most akkor az U20-as csapatban is vannak, akik így kopogtatnak, mert nem csak azok, akik már voltak a felnőttben, de hát lehet új ember.
0: Igen, és azt gondolom, hogy nagyon jó így az utánpótlás, és nem csak most mi az U20-asok, hanem még az alattunk az U18-asok, meg akik majd jönnek, de szerintem most így az U20-nál megállhatok, akiknek van esélyük mondjuk az olimpiáig, vagy az olimpiára bekerülni. Nyilván mindig rohadt nagy rivalizálás van, de most is színiben megbeszéltük, hogy igazából a cél egy, szóval bármennyire is rivalizálsz, ami egyébként szerintem egészséges, hogy nem veszed így, hogy te már benn vagy a keretbe, nem is lehet így venni, főleg nem a fiataloknak, de szerintem egy ilyen egészséges rivalizálás belefér, hiszen nyilván sportolók vagyunk, és mindenki be akar jutni egy olimpiai keretbe, vagy egy VB keretbe.
1: Tündi, neked mi az a fő motiváció, ami hajt előre?
2: Hát szerintem nyilván ugyanaz, mint mindenkinek, bekerülni a keretbe. Ugye négyen vagyunk a felnőtt válogatottban kapusok, így most már, hát egy éve biztosan, de igen. Úgyhogy nyilván nehéz, mert kapusként két hely van. Én még eddig nem kerültem így be az utazó keretbe, viszont ugye már tavaly is edzettem velük, bár akkor még kereten kívül, de hogy már akkor is a tavalyi szezonban is edzettem velük.

0: idén volt először, hogy tényleg így a keretben, a EB felkészülésen is, meg a világkupa felkészülésen is, ugye még az utazóval nem kerültem be, de nyilván azért dolgozok, hogy ez bekövetkezzen minél hamarabb, ez a motivációm, ez is a motivációm a mindennapokban, hogy válogatott legyek, és hogy minél előrébb tudjak lépni.
1: Egyetem, főiskola, tanulmány belefér meg ebben valamelyikőtöknek, vagy mindkettőtöknek, hogy vagy csak edzések, mert az bőven sok is a válogatottak mellett.
2: Hát szerintem a Tündi ebbe menőbbet tud válaszolni, de én azt gondolom, hogy amúgy lehet simán mellette egyetemen.
1: De te akkor most még nem vagy egyetemista.
2: De én igen, sőt már két éve érettségiztem, vagy három, nem, kettő éve érettségiztem. Én járok a testnevelési egyetemre, de hát levelezőre, amire alig kell bejárni, és hát te kell tanulni, de annyit azért nem, mint egy orvosi egyetemen. Úgyhogy így szerintem így lehet tanulni, de nem úgy, hogy egész nap benne kell lennem az iskolába. Szóval ez szerintem egy jó alternatíva arra, hogy lehet egy főiskolai papíron majd egy-két éven belül.
1: Na hát feldobta a labdát itt Zoé, Lendra és Zoé Smuk Tündének. Tündi, akkor te minek tanulsz?
0: Hát még egyelőre semminek, mert én most érettségiztem, és én a Semmelweis Egyetem általános orvosi karára fogok menni.
1: Tehát felvettek?
0: Felvettek, igen, az első.
1: És nem levelezőn?
0: Sajnos úgy nem lehet csinálni, jó lenne.
1: Mi szeretnél lenni?
0: Hát orvos, még azt nem tudom milyen, ugye általános orvosi, azért van itt időm én, hogy kitaláljam. Hát én még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a sporttal hogy fogom összeegyeztetni. Ebben nekem segítenek a Vízilabda Szövetség, a Csesanyi. Nagyon segítőkészek, és segítenek nekem elintézni mindent, hogy a tanulmányaim ne hátráltassák a sportot, mivel most itt 19 évesen az nagyon fontos számomra a vízilabda, és ahogy mondtam, nyilván szeretnék válogatott lenni. Még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a kettőt hogy fogom tudni összeegyeztetni, viszont tényleg nagyon nagy köszönet a szövetség miatt, mivel tényleg most intéznek nekem különböző dolgokat, hogy ez ne hátráltassa. Ezt még nem tudom fontosan, hogy lesz.
1: De ez jól hangzik, hogy a szövetség nem azt mondta, hogy vagy nappali egyetem, vagy válogatottság, meg BVSC, hanem a kettőt hogy lesz összeegyeztetni, mert ha ilyen ambíciód van, akkor azt Isten ments, hogy letörje valaki, mert a kettőt meg lehet azért oldani. Pont a vízilabdások azért tudnak mesélni arról, hogy a kettőt hogyan lehet, tehát itt a jó példák is lebeghetnek a szemetek előtt. Még zárásul, ami eszembe jutott, hogy például ez az életpálya modell, Zoé, te mondtad azt, hogy elég sokan vízilabdáznak, a női vízilabdában is, tényleg elég népszerű, mert sikerek bőven vannak, az most 20-as EB arany kapcsán beszélgettünk, 2021-ben megszületett az a nagyon-nagyon várt felnőtt női olimpiai érem Tokióban a válogatottnak, tehát azért van miről beszélni, ugyanakkor pillanat alatt el lehet érni azt, hogy csak mondjuk a olimpián a 8-ba bejut egy magyar válogatott, és 5. lesz, mert ilyet is átéltünk már korábban Rióban.
2: Hát azt gondolom, hogy nem elég népszerű, sőt, nyilván nem elég népszerű, amennyire akarnánk, hogy az legyen. De szerintem azért mostanában már jobb, főleg szerintem az olimpia óta, a 2021-es olimpia óta egyre jobban és egyre többen nézik, vagy egyre híresebb ez a sportág női része. De mindig egyébként ez egy tök jó és boldogságot okoz, hogy mindig látom a Facebookon, mindig amiket mondjanak, hogy ne olvassak el, de mindig elolvasom a Facebook kommenteket, és ott mindig azt írják rengetegen, ezren, hogy miért nincs közvetítés, szeretnénk látni, miért nem nézhetjük őket, és hogy miért más sportágat, mert mi ezt akarjuk, és hogy ez egy tök jó dolog, és remélem, hogy ez így minél gyorsabban, minél híresebb lesz, vagy minél több emberhez eljut, mert szerintem van rá igény, úgyhogy remélem, hogy ez így minél hamarabb így befutunk.
1: Hát igen, mert sok csapatsportág van, látvány, TAU támogatású sportág, ami azért hát elszívja ugyanúgy a gyerekeket, tehát harcolni kell a vezetőknek, az edzőknek, a kluboknak azért, hogy minél többen az adott sportágat válasszák. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban, Lendvai Zoé, illetve Smuk Tünde, a BVSC két U20-as EB aranyérmes női vízilabdázója, és hát mind a ketten Zoé már most Sydneyben a világkupán, és ott volt a felnőtt válogatottal, Tünde pedig a keret tagja, és ugye 4 BVSC játékos volt az előző szezont figyelembe véve az U20-as EB aranyérmes csapatban, de igazolások után most már 7. Még egy záró gondolat tényleg legvégen, hogy a BVSC-től mit vártok egy ilyen sikeres szezon után, meg lehet ezt ismételni?
2: Meg. Zoé? Abszolút meg lehet ismételni, és meg is szeretnénk. Pont ezt beszéltük itt az aulában a Tündivel, hogy mit mondjunk, hogy mi legyenek a, vagy mik az idei céljaink, és akkor mondtuk, hogy hát nem annyira nehéz ezt így mondani. Nyilvánvalóan a legmagasabb, vagy a legelőrébb helyezkedve a bajnokságba, illetve a BL-be, mert ugye most már BL-be is vagyunk, minél jobb helyezést elérni, és azért most jött megint egy pár játékos, vagy pár jó, nagyon jó játékos, akivel szerintem ezt még könnyebb lesz elérni, mint tavaly. És nyilván, hát tavaly másodikok lettünk a bajnokságba, ami akkor is egy bravúr volt, de most meg az lenne a bravúr, ha elsők lennénk, úgyhogy vannak álmaink, de azt majd meglátjuk évközben.
1: Tündi, neked mi a legnagyobb álmod? DVSC szinten?
0: Hát egyértelműen, amit a Zoé is mondott, hogy minimum ilyen sikeres szezon, mint a idei volt. Szerintem nagyon jól játszottunk, és nagyon jó volt a csapat. Most nyilván erősítettünk, jönnek nagyon jó játékosok hozzánk, így, és nyilván a összes csapatban igazolások vannak, így nyilván kicsit más lesz a mezőny.
1: De jól láttam, a Ferencváros női csapata talán ott még a leginkább, ahol kevés volt a változás. De
0: ott
1: majd,
0: kevés volt a változás.
1: Ugye, ott megmarad, de az egy
0: igen, de azt
1: történet.
0: Azért tudjuk, hogy ők milyen szinten vannak, viszont ugyanúgy, ahogy a döntőkön is az volt a célunk, hogy megfogjuk őket, idén is az lesz a célunk. Szóval azért megvannak az álmok és a célok, úgyhogy küzdünk értük.
1: Tehát még a címvédő Ferencváros is retteket a BVSC. Most elárulom, hogy két szőke vízilabdázónő ül itt velem szemben a stúdióban, és ők eléggé, nem azt mondom, hogy harciasak, de céltudatosak vagytok. És egyébként még az jutott eszembe, hogy a 2016-os Riói VB-t szóba hoztam, a Riói olimpiát szóba hoztam, ott nem a női válogatott, hanem a férfi lett egyébként 5. emlékeim szerint a Montenegro elleni negyeddöntős vereség után, mert a női csapatnak tényleg a 4 közéjutás az sokszor megvolt, összejött, csak az érem, az Tokióban kellett, hogy meglegyen. Egy nagy gratuláció, további sok sikert kívánok nektek, Lendvai Zoét és Smuk Tündét hallották. Hallottátok, vagyis itt a Nemzeti Sportrádióban az U20-as EB aranyérmes női vízilabda válogatott két tagját. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
1: Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Debrecen megrendezné a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőt. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésén Paksnál. Marad a kánikula, néhol záporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
3: Sporthírek.
4: A spanyol másodosztályban szerepel Jakobisvili Áron. Az Almeria ugyanis a hivatalos honlapján közölte, hogy kölcsönvette a Barcelonától a magyar kapust. Távozott a horvát Jadran Splittől, és a török NK-hoz igazolt német Toni, válogatott vízilabdázó. Olvasható a vlv.hu szakportálon. Új törés miatt nem indulhat a hétfőn kezdődő kínai öttusa világbajnokságon Tamás Botond, aki legutóbb az isztambuli Európa-bajnokságon egyéniben ezüst, még csapatban aranyérmet szerzett, írja a hazai szövetség hivatalos közösségi oldalán. A tervezett 8 helyett így csak 7 magyar sportoló utazik a VB-re. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, valamint Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Böhm Csaba és Szép Balázs képviseli a magyar színeket. Ha a DVSC bejut a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőjébe, megpályázza annak megrendezését. A klub sajtótájékoztatóján Ábrok Zsolt ügyvezető úgy fogalmazott, a bajnokságban és a magyar kupában idén is az éremszerzés lesz a céljuk, az Európa Ligában pedig a legjobb 4 közé jutás. Amennyiben sikerül, a debreceni Phoenix Arena adhatna otthont a 4-es döntőnek.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt. Jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot Magyarország! Ezt írta Orbán Viktor a Facebook oldalán az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A Fidesz elnöke bejegyzésében a Kiskata zenekar Megmaradni magyarnak című daláról készült videóklipet osztotta meg. Az országos mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzi játék idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni. A nemzeti ünnepen sem állhat meg a munka Paksnál, mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonna követ építettek be, a jobb parton pedig ennek a többszörösét. A tárca vezető hozzátette, a vízügy kérésére a Dunai hajóutat mindaddig biztosítják, ameddig az lehetséges. Ruszin Szendi Romulus egyúttal köszönetet mondott a felajánlásokért és az állomány munkájáért. Új víziót és új működési struktúrát kell adni a Tisza-szigeteknek, mondta Radnai Márk a közösségek országos találkozóján. A Tisza alelnöke elismerte, hogy a választások óta kritikus hangok jelentek meg a tagok körében, akik hiányolják a párt kommunikációját. Radnai Márk szerint olyan rendszert kell kialakítani, amelyben a Tisza-szigetek megőrzik függetlenségüket, de bizonyos ügyekben bekapcsolódhatnak a döntésekbe. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál mára fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma este 6 óráig, holnap és szombaton pedig 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat.
3: Közlekedés.
4: Szakaszos és időszakos forgalom korlátozásra kell számítani Budapesten a belvárosban, a Lánchíd, a Deák Ferenc tér és a Kossuth tér között. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
4: Az ország nagy részén napos az idő. Legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak. Arrafelé ma még csak elszórtan, holnap már több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megerősödik. Éjszaka 17-24, holnap általában 31-38 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporttörténelem a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Annak ellenére ismerik jobban az ötödik földrészen, mint hazánkban, hogy magyar. Az 1956-os forradalom sodorta Ausztráliába. Tevékenyen részt vállalt a Socceroos első labdarúgó világbajnoki szereplésében, még 1974-ben, tehát lassan 52 éve. Holtversenyben még mindig ötödik az ausztrál gólszerzők listáján. A futballcsatár Abonyi Attila 80 évvel ezelőtt született 1946. augusztus 16-án. Ki is ő? Erről beszélgetünk itt a Sporttörténelem adásában. Virányi Zsolt, valamint Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa. Szia Gábor! Na szóval ki ez a jó ember, Abonyi Attila?
6: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Nos, több szempontból is magyaros történet az övé. Abonyi Attila, vagy ahogyan később az ausztrálok inkább hívták, Atti Abonyi, egy évvel a második világháború után született. A világégés utáni szegényes univerzumban egy kisrácnak a futball a mindent jelentette, még úgy is, hogy nem igen volt rendes labdájuk, csináltak maguknak harisnyából vagy egyéb rongyokból. Az Abonyi család ráadásul a Hungária körúton lakott, közel az MTK stadionjához.
1: És hát hol is játszhatott akkoriban egy magyar kisrác, mint a Grundon, ugye?
6: Igen, pontosan így van, udvarokon, Grundokon, de a legjobban akkor érezték magukat, ha foghias kerítésen beszöktek a Hungária úti pályára.
1: Nem, sose tudjuk meg, milyen labdarúgó lett volna belőle itthon, mert az 1956-os forradalom után a család külföldre menekült.
6: A familiát a forradalom vihar Ausztriánát egészen Ausztráliáig sodorta, ahol az 56-osok a második világháborút követően ötödik földrészre vetődő emigránsokkal jelentéken diaszpórát alkottak.
1: Ady Endre szavaival élve, 4-5 magyar összehajol, de több már futballozni kezdett.
6: Igen, számos példa van arra, ahol a magyarok megjelentek, ott a sportág virágzásnak indult, így nem véletlen, hogy a Melbourne Hungáriát és a Sydney St. George Budapestet is 1957-ben alapították.
1: Abonyi Attila melyiket választotta?
6: Abonyi 16 évesen az előbbiben lépett pályára 1962-től, előtte bátyával Józseffel, 1958-tól a Szent Kilde együttesében bontogatták a szárnyaikat. Az U16-osok között a Melbourne Hungáriában hamar kitűnt tehetségével a felnőtt keretbe került be, és mutatkozott a George Cross ellen 1-0-ra elvesztett mérkőzés második fél idejében.
1: Innentől beindult a karrierje.
6: Igen, az Ausztrál kupában 1966-ban mesterhármat szerzett az olasz gyökerű Perth Azzurri elleni negyeddöntőben, a melbourne-ieket az elődöntőben állították meg. Az 1968-as fináléban Abonyi 3 góljával 4-3-ra nyertek az Apia Leichhardt ellen.
1: Nem sokára aztán a legjobbak között is debütált Abonyi Attila.
6: Mivel megvolt az ausztrál állampolgársága, ez nem jelentett gondot. A válogatottban 1967. június 3-án mutatkozott be, Skócia 3 mérkőzésből álló turnén vendégeskedett Ausztráliában. Abonyi a Melbourne-i olimpiai stadionban az Alex Ferguson 2 góljával 2-0-ás skót sikerrel végződött találkozón debütált. A csatárral a Nemzeti Sportban 2010-ben interjú jelent meg, akkor elmondta, a 3 meccs miatt 4 hét szabadságot kellett kivennem a munkahelyemről.
1: Persze, mert Ausztráliában a labdarúgást akkoriban még amatőrök űzték.
6: Más kérdés, hogy a magyar nem amatőr szinten, mert amikor a Manchester United 1975-ben ismét Ausztráliában túrázott június 22-én, 3-0-ra legyőzte Queensland tartományi válogatottját, a 3. gólt Abonyi szerezte. És ez nem tévedés, lábteniszpartira hívták ki a vendégeket, Abonyi a korábbi ausztrál szövetségi kapitány Ray Rasic párjaként alaposan eltángálta a Tommy Daherty Sammy McIlroy kettőst. Idézem, talán a Röp tímre emlékezett Daherty, a United akkori menedzsere, amikor meghívott. Ám akadt egy kevésbé kellemes élménye is, még 1967-ben Ausztrália a Távol-Keleten 3 mérkőzést játszott, de roppant gyenge volt az ellátás. Idézem, Abonyit banánt ettünk egész nap, abból volt dögivel. Azt nem tette hozzá, hogy gólokkal állt bosszút, arra már szívesebben emlékezett, hogy a Pelével felálló Santos ellen is játszott, arra pedig kimondottan büszke, hogy egy öreg fiúk mérkőzésen egy csapatban léphetett pályára Puskás Ferenccel.
1: Mennyire volt népszerű az 1960-as évek végén a labdarúgás Ausztráliában, tehát az 5. földrészen?
6: Nos, erre egy példát mondanék, 1969-ben Görögország ausztráliai túrán vett részt, a házigazdák VB-selejtezőre készültek. 3 mérkőzést kötöttek le Sydneyben, Brisbaneben és Melbourneben. Az első találkozót Sydney Cricket stadionjában játszották 30 ezer néző előtt, a meccset Abonyi 11-es gólja döntött el, 1-0-ra nyertek az ausztrálok, a 60. percben rúgta ezt a 11-est.
1: Az előbb szóba került Ray Rasic neve, ő vitte ki a válogatottat a világbajnokságra, ugye?
6: Így van, nevezetes esemény, mert a bosnyák származású szakember vezette ki először Ausztráliát a VB-re 1974-ben. A csapatnak természetesen Atti Abonyi is tagja volt, akinek a VB szereplésével kapcsolatban fontos megjegyezni, számos forrás azt írja, állítja, az Auszik mindhárom csoport mérkőzésén pályára lépett az NSK-ban. Nos, semmit sem von le Abonyi klasszisából, de ez nem helytálló. A csatár az ország történetének első VB meccsén június 14-én Hamburgban az NDK-tól elszenvedett 2-0-ás vereség során nem játszott.
1: 4 nappal később a nyugatnémetek ellen a 46. percben beállt, méghozzá Ernie Campbell helyére. A hazaiak ekkor már 2-0-ra vezettek. Tudott Abonyi változtatni valamit?
6: Sajnos ő sem segíthetett, a későbbi világbajnok házigazda végül 3-0-ra győzött. Abonyi közel állt a gólszerzéshez, ám nem sikerült. A 2010. június 19-én a vele megjelent interjúban így emlékezett erre a mérkőzésre. Néha előveszem a meccs felvételét, várom a második félidőt, azt a percet, amikor Paul Breitner mellől kapura lövök. Mindig reménykedem, hogy a kapufáról ezúttal a kapuba pattan a labda. Sajnos minden esetben azt látom, hogy annak a nyavaját Sepp Maiernek a kezébe perdül.
1: Chile ellen 1974. június 22-én Nyugat-Berlinben viszont részese volt Ausztrália első VB pontjának. annak a megszerzésében ott 0-0 lett a végeredmény.
6: Igen, ezzel az egy ponttal Ausztrália csoport negyedikén zárt és kiesett. Arra a felvetésre ki volt a legjobb, akivel szembe került, talán Franz Beckenbauer, így reagált a Bonyi. Ugyan már, Pelé. Beckenbauer csodálatosan futballozott, de abból a német csapatból Wolfgang Overathot például többre tartottam, ezért is cseréltem velem ezt. Beckenbauer királyként nyugodtan éldegélt hátul, mert az Overathhoz hasonló fickókkal keze alá dolgoztak.
1: Hová helyezhető Abonyi az ötödik földrésztet az ausztrál futball történetében?
6: Noha a VB-n Abonyi nem találta kapuba, büszke lehet a válogatottban 61 mérkőzésen elért 25 góljára. John Cosmina ért el ennyit egy évtizeddel később, ezzel holtversenyben állnak a góllista ötödik helyén. Utolsó meccsét a legjobbak között Abonyi 1977-ben játszotta, mégis bekerült az évtized, ezt 1971 és 80 között értjük, csapatába.
1: Az ausztrál foci kapcsán beszélgetünk itt a sporttörténelem adásában Abonyi Attiláról. A 2010-es Nemzeti Sport cikkben meg is kérdezték tőle, hogy Magyarországon is a válogatott lehetett volna, érdekes választ adott. Aki most segít ennek a felidézésében, az Arcanum jóvoltából, a Sztori Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa.
6: Idézem, Abonyit nem vennék rá mérget, de fociztam volna e felől, nincs kétségem. Két évesen szerelmes lettem a labdába, annyira szegények voltunk, hogy nem is volt más játékom. Rongyból kötözte az apám.
1: Más kérdés, hogy volt egy nem éppen szerencsés kijelentése is.
6: Igen, bár volt benne igazság a magyar játékfelfogásról, ezt mondta. A foci tudás és akarat kérdése. A tudással legalábbis régen nem volt gond, az akarattal annál több. Nem szeretünk futni, utálunk harcolni, és még türelmetlenek is vagyunk. Ebben a vonatkozásban a szerb és a magyar rokonsága megkérdőjelezhetetlen. 1986-ban szakkommentátor voltam az egyik ausztrál televíziónál. A magyar-szovjet mérkőzés előtt azt mondtam, a magyar csapat gyorsan kap két gólt, aztán összeomlik, mert a magyar nem összetartó fajta.
1: Egy szurkolói szavazás szerint beválogatták Abonyi Attilát minden idők legjobb ausztrál együttesébe, ez igaz?
6: Igen, ráadásul mellett a Magyarországon is ismert Mark Viduka a másikék. Ezt a kitüntető szurkolói reagálást Abonyi némileg közönösen kommentálta. Ez is egy vélemény, ha benne vagyok, jó, ha nem, nem. S hogy mire a legbüszkébb? Idézem, az 1974-es világbajnokságon én voltam az egyetlen magyar labdarúgó. Ebbe beleborzangok, s talán igaz is.
1: Igaz, sajnos igaz, tehetjük hozzá szomorúan. Karrierjét követően mihez kezdett?
6: Maradt a labdarúgásban, több klubcsapatot irányított 1988-ig, ezt követően a nyüzsgő Sydneyből Coffs Harbourba költözött, itt érte a halál 2023. július 6-án, 76 éves korában.
1: Abonyi Attilától némiképp elvonatkoztatva lehet azt mondani, hogy honfitársaink adták a minőséget az ausztrál labdarúgásban?
6: Igen, a sűrűbb magyar népességű nagyvárosokban alakultak klubok, amelyek közül sok az Óhaza nevét, azaz a Hungáriát viselte, ezek közül leginkább a Sydney, St. George, Budapest emelkedett ki. Eredetileg 1950-ben Ferencváros SC, majd 1951-ben Európára, 57-ben Budapest SC-re átkeresztelt. Az 1958-ban a másodosztályi bajnokság megnyerésével az állami ligába feljutott, majd 63-tól St. George Budapest SC elnevezéssel működött.
1: Kiknek a nevét lehet említeni a klubbal kapcsolatban?
6: Edzőként például Hircsák Istvánt, aki jégkoron kapusként ott volt 1936-ban Garmisch-Partenkirchenben a téli olimpián. Említsük meg az 1944-ben a nagyváradi AC-vel magyar bajnok Szegedi Szimatok Ferenc nevét, aki játékosként később az Interben és a Barcelonában is megfordult, de ne feledkezzünk meg a vajdasági származású Árok Ferencről, ő is edzőként szerzett magának, és persze a magyar futballnak hírnevet.
1: A játékosok közül kik jöttek szóba?
6: Abonyin kívül például az itthon szintén kevésbé ismert Csárdás József, Marton Dezső. A St. George Budapest négyszer 67-72-76-81 megnyerte Új-Dél-Velsz Liga bajnokságot, hétszer pedig a kupát. Árok Ferenc irányítása alatt az együttest erősítette az MTK korábbi csatára Korittár Lajos is. Árok volt az év edzője is, kint irányította a válogatottat 83-tól 89-ig. Ausztrália vele jutott ki az 1988-as szóli olimpiára, amelyen a későbbi aranyérme Szovjetunióval szemben esett ki. Az olimpiai felkészülés keretében az ausztrálok legyőzték a Diego Maradonával felálló, regnáló világbajnok Argentinát. Visszatérve a klubokra, a Melbourne Hungáriában megfordult Csárdás József, ő Abonyihoz hasonlóan mindkét magyar gyökerű klubban játszott, és Dezsőfi Béla neve is említhető, ő Bill Dezsőfi néven néhány évvel később az Egyesült Államokban lett nagyválogatott. De mondok néhány magyar gyökerű nevet, amelyek jól csengenek Ausztráliában: George Kulcsár, Péter Füzes, Steve Herceg, Liz Suhanek, John Galambos, Mark Jankovics, Andrew Kocka, vagy éppen Frank Lang.
1: Az Ausztrál Labdarúgó Szövetség elnöki tisztét egy időben, a magyar gyökerű Frank Lővi töltötte be.
6: Igen, Ausztráliában nagyon tisztelik a zsidó származású Lővi Ferencet, azaz Frank Lővit, a felvidéki Fülekről elszármazott napjainkban 95 éves milliárdos üzletember. Nem csak az élvonalbeli ausztrál bajnokságok megalapításánál bábáskodott, hanem 2003 és 2015 között az Ausztrál Szövetség elnökeként is tevékenykedett.
1: Már említettük, hogy a Sydney és a Melbourne klub a II. Világháború és az 1956-os forradalom után ide emigráló magyarok meghatározó közösségeként működött. Abonyi Attila játékosként mindkettőben pályára lépett, szakvezetőként az utóbbiban dolgozott, a részleteket Turi Gábor mondja.
6: Igen, de amit még mondanék kiegészítésként, ne hagyjunk ki két nevet, Puskás Ferenc a Panhellenic Melbourne csapatával volt ausztrál bajnok 1991-ben és ausztrál kupagyőztes 1990-ben, és mint említettük, egy öregfiúk meccsen pályára lépett Abonyival. Továbbá a sportág népszerűsítésében megkerülhetetlen a pápai születésű Les Murray, ő egyébként Ürge László néven született, ő 1971 és 2014 között a sportág legnépszerűbb tévé személyiségeként tevékenykedett, számos könyvet is írt.
1: Eddig tartott a sporttörténelem mostani adása Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával és Virányi Zsolttal. Ebben a műsorban pedig nem mással, mint az ausztrál labdarúgással, igencsak szoros kapcsolatot ápoló Abonyi Attiláról beszéltünk, aki 80 évvel ezelőtt, 1946. augusztus 16-án született. És 2023. július 6-án Coffs Harbourban, tehát Ausztrália egyik településén elhunyt. Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra!
3: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
7: Három párharcon már túl, következik az utolsó kör. A második számú nemzetközi kupában a Fradi ellenfele ezúttal egy ismerős török csapat lesz. Vajon Mohamed Salah megvillan rögtön az első összecsapáson? Trabzonspor Ferencváros, labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszás első mérkőzés 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
8: Mikrofonnál Szabó Szilvia. Véget ért a Párizsban zajló úszó Európa-bajnokság nyílt vízi szakasza, amelyen a magyar válogatott egy arany, 5 ezüst és egy bronzéremmel zárt. Ebből a szép érem kollekcióból Mihályvári Farkas Viktória 2 ezüstérmet és egy bronzérmet mondhat magáénak. Erről is fogunk beszélgetni a Ferencváros válogatott úszójával, aki itt van velünk. Szia Viki, köszönjük, hogy eljöttél.
9: Én köszönöm a meghívást, és szeretném üdvözölni a hallgatókat.
8: A társait közül, ugye a többiek ott maradtak Párizsban, hiszen ők még a medencés versenyeken érdekeltek. Neked nem sikerült kiharcolnod most ezt a jelenlegi, mondhatjuk szigorúnak kvalifikációt, viszont azért talán megnyugtathatnád a hallgatókat, hogy azért nem vetetted el véglegesen ezt a medencés szereplést, csak most jelenleg az életedben a nyíltvízi úszásé egyértelműen a főszerep.
9: Igen, ez így van. Jelenleg a nyíltvízi úszás nagyobb prioritást kap a felkészülésben, az életemben, meg így a sportban, de továbbra is szeretnék majd medencében versenyezni. Ugye most nem sikerült ki harcolnom a szintidőt, nem sikerült megúsznom, úgyhogy ezért nem tudtam menni a medencés versenyekre, de összességében kicsit örülök is még ennek, mert pont a felkészülés vége felé fogalmazódott meg bennem egy gondolat, hogy úsztam az edzéseket, és a nyíltvíz miatt nem annyira figyeltem így az edzés idejeimet. Persze nyilván figyeltem, de hogy nem stresszeltem rá annyira, mint mondjuk amikor medencébe kell versenyezni, és így el is gondolkoztam rajta, hogy mennyivel könnyebb így most még felkészülni, és nem azon gondolkozni, hogy úristen, ezekből az edzés időkből hogy lesz olyan versenyidő, meg ilyenek, és úgy gondolom, hogy még a medencés versenyzéshez egy kicsit mentálisan még mindig javítanom kell magamon, fejlődnöm kell, úgyhogy, de szerintem ott is jó úton haladok, csak ott még egy kicsit többet kell dolgozzak a mentális egészségemen.
8: Pedig pont azt gondoltam volna, ugye erről sokat beszéltünk, és amikor nemrég itt jártál nálunk a stúdióban, akkor is szó volt arról, hogy amikor Párizsban nem jutották ki a 2024-es olimpiára, medencés számokban, akkor fogalmazódott meg benned, hogy hát akkor valami mást szeretnél, akkor váltottál a nyílt vízre, mert hogy azt a mentális nyomást, amit vagy mások, vagy saját magadra tettél, azt valahogy nem bírtad el. És én azt gondoltam, hogy ez a kitérő, hát most nevezzük kitérőnek a nyíltvízes úszása, az egy kicsit felszabadított, vagy elterelte a gondolataidat, és már nem görcsölsz rá annyira a medencés számokra, de most akkor, ahogy mondod, még azért benne van ez a fejedben.
9: Igen, sajnos még benne van, ez így az OB-n is kiderült, ugye a felnőtt országos bajnokságon, hogy ott még nem tudom előcsiholni azt a tüzet, amit mondjuk egy nyíltvízi versenyen bármikor előhúzok, illetve a korábban medencében is bármikor előhúztam, az még ott hiányzik bennem, még valami tényleg ott hiányzik, de nagyon remélem, hogy ott is meg fogom tudni találni. Minden esetre azért most nyíltvízen ott van, és azért szerintem az egy jó jel, hogy nyíltvízen ott van, és az is jó jel, hogy a tavalyi Európa-bajnokság után, ugye a nyíltvízi Európa-bajnokság után idén úgy tudtam kimenni az újabb Európa-bajnokságra, hogy nem volt rajtam akkora teher és nyomás, mint mondjuk a medencés időszakban, ugye ott az ominózus 2023-as, 24-es években, és szerintem egyébként ez nagyon sokat elmond arról is, hogy mennyire sokat dolgoztam mentálisan az egész hozzáállásomon, és szerintem jó irányt mutat, de még a medencéhez dolgoznom kell.
8: Pedig címvédőként érkeztél ugye most Párizsba, említetted, hogy nem volt rajtad annyira nyomás, biztos a média figyelmében voltál, és biztos, hogy a riválisok már figyeltek rád, ugye valamelyik interjútban úgy fogalmaztál, hogy Horvátországban 2025-ben még hát ilyen titkos esélyes voltál, vagy még ismeretlen a riválisok számára, gondolom, hogy most Párizsban ez már más volt, de az, hogy címvédő voltál, ennek ellenére azt mondod, hogy nem érezted most a nyomást, vagy próbáltál nem foglalkozni vele?
9: Igazából nem is éreztem a nyomást, meg nem is próbáltam vele foglalkozni. Én kíváncsi voltam, hogy milyen lesz. Nem versenyeztem még folyóban. Voltunk edzeni folyóba kétszer, de nem versenyeztem még folyóba. Aztán így mondták ott kint, hogy egyébként nem is érezhető a sodrás, úgyhogy szinte nem is volt, és igazából csak így, nem tudom, így előtte is teljesen nyugodt voltam, és úgy voltam vele, hogy próbáljak a lehető legjobban versenyezni, a lehető legjobb döntéseket meghozni, és elmondhatom tényleg, hogy úgy mentem ki, hogy nem voltak elvárásaim magammal szemben, csak egyszerűen azt akartam, hogy kiússzam a maximumot, próbáljak minden helyzetben jobb döntést hozni, és úgy jöjjek ki a vízből, hogy mindent megtettem, hogy ezért az eredményért, bármi is legyen az, és büszke legyek magamra, és igazából ez sikerült is már. Ugye nyilvánvalóan egy része megtörtént az edzéseken, hiszen elvégeztem az edzéseket a lehető legjobban, elvégeztem a felkészülést benne a regenerációval, mindennel együtt a lehető legjobban, úgyhogy tényleg csak az aznapi maximumot kellett kiúsznom magamból, és ez sikerült. Bár tény is való, hogy utólag visszagondolva lehet, hogy dönthettem volna jobban bizonyos szituációkban verseny közben, de ez nyilván mindig utólag derül ki, amikor már benyúltunk, hogy lehet, hogy ott nem a legjobb döntést hoztam, ez ilyen, de remélem, hogy majd fogok tudni tanulni belőle, és átvinni a következő versenyeimre ezeket.
10: Ugye a laikusok számára a medencés úszás az sokszor erről a monotonitásról szól, és arról, hogy azért gyakorlatilag az a 8 úszó, vagy most az ebbén ugye vannak előfutamok, a 10 úszó, ugyanabban a medencében, ugyanazon környezetben úszik. Tehát ott ezek a döntések nem kellenek, amit mondtál. Viszont egy nyílt vízi úszóversenyen, főleg 10 kilométeren, ahogy említetted, nincs idő nézelődni, nincs idő azzal foglalkozni, amivel nem kellene, hanem ahogy mondod, mindig az adott szituációban az jár az eszedben, hogy mi lenne a legjobb döntés, merre menjek, kit előzzek meg, melyik évet használjam, tehát ez egy folyamatos gondolkodás gyakorlatilag?
9: Igen, tehát 10 kilométeren vagyunk nagyjából 2 órát a vízben, 2 órán keresztül úszunk és versenyzünk, és igazából kívülről csak annyi látszik, hogy úszunk, és mint hogyha semmi más nem csinálnánk, de ez valójában abszolút nem így néz ki. Tehát belülről úszóként ezt úgy éljük meg, hogy például én mind a két oldalra figyeltem, tehát váltottam oldalt a levegőnél is, hogy meg tudjam nézni, hogy azon az oldalon ugye nem jön föl a mezőny valamelyik más íven, vagy hogy például néztem a körökbe, hogy esetleg valaki kimegye a hajók mellé, és akkor ott gyorsabb lesz-e, mint mi, érdemes-e oda kimenni, ott tudnak-e előzni, vagy ilyenek. Úgyhogy ez folyamatosan akkor ugye nézzünk előre, merre kell úszni, ott a bója, kicsit lehet, hogy kijebb kéne úszni hozzá, vagy bejebb kéne úszni hozzá, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenen gondolkozunk, nagyon sok döntést kell meghozni, és igazából az az érdekes, hogyha egy pillanatra is elkalandozik valaki, sajnos velem is volt ilyen 10 kilométer alatt is. Tehát, hogy
10: megesik az embere 2 óra alatt.
9: Igen, tehát megesik az embere, pláne azért én ott elúsztam, el voltam, mint a befőtt, már mint az ilyen zárójelben el voltam, mint a befőtt, mert ez nem így volt, de hogy nem nagyon, tehát nem verekedtek velem meg ilyenek, és így kicsit elkalandoztam, és egyszer csak arra eszméltem, hogy itt vannak mellettem. Ajaj, tehát, hogy
10: észre sem vetted, hogy feljöttek a riválisok?
9: Igen, észre sem vettem, hogy feljöttem, és feljöttek a többiek, és akkor így úgy voltam, hogy sokkal leszünk a fordulónál, akkor most jó lenne egy kicsit gyorsítani, hogy minél jobb helyzetben tudjak bekanyarodni, minél jobb helyzetben tudjak ugye etetni, meg ilyenek. És hát ugye itt például azt is fejben kellett tartanom, hogy ugye kisebb körökön úsztunk, több kört kellett úszni, és akkor így számolgattam, hogy tudtam, hogy melyik körökben fogok
10: etetni. Az eddigi 6 helyet most 8-at, ugye? Ha jól emlékszem, tehát még számolnod is kellett,
9: igen,
10: gondolom.
9: Igen, bár mutatták táblán, meg az utolsó kört mindig besípolják, de azért így kellett számolnom, hogy még hány etetés van hátra, és akkor még onnan hány kört kell leúszni, és egy kicsit az így szíven ütött, amikor így végig gondoltam, hogy negyedik kör, és úristen, még csak a felénél vagyunk, miközben egyébként a 6 körös versenyen ez már az utolsó etetés lenne, és onnantól már csak 2 kör, és már vége. Úgyhogy igen, nagyon sok mindenre gondolunk, nagyon sok döntést kell meghozni, medencében nem kell ennyi döntést meghozni, mert ott egy ív van, nem lehet több íven úszni. De fárasztó egyébként.
10: Mentálisan is, és fizikailag is, gondolom. De akkor ez a különbség okozza azt, hogy még a nyílt víz felé tendálsz szívesebben? Tehát, hogy ez a változatosság, ez a sok döntéshozata mondjuk a medencés úszás monotonitásával szemben?
9: Igen, ezért is, meg azért is, mert nyílt vízen tényleg minden verseny más, minden pálya más, minden víz más, úgyhogy ott nagyon kevésszer érvényesül a papírforma, mármint valamilyen szinten igen, tehát van az a 10-15 úszó, aki ott van mindig az élmezőnybe, azok mindig ott lesznek az élmezőnybe, de hogy éppen ki fog nyerni, vagy tizedik leszek, első leszek, és ez annyira mindig más, tehát, hogy és ezért is sokkal egyszerűbb szerintem az olyan úszóknak, mint mondjuk én, akik szeretnek nagyobb terhet rakni magukra, mint amit kéne, azoknak sokkal jobb olyan szempontból, hogy itt nem lehet annyira terhet rakni magunkra, mert tényleg minden verseny más.
10: Tehát úgy mész vízbe, hogy itt bármi történhet, nem érhet csalódás mondjuk.
9: Abszolút, igen. Tehát, hogy így minden verseny egy tiszta lap.
10: Ezt így belegondolva, viszont akkor nem mondhatjuk azt, hogy egy úszó egyre rutinosabb, tehát hogyha minden verseny más, ha nem tudsz felkészülni, például beszéljünk a 2028-as olimpiáról, ahol a hírek szerint hatalmas hullámok között fogtok úszni. Ha azt valaki még nem tapasztalta meg, de már nagyon rutinos úszó, akkor az nem jelent előnyt, és akkor egy kicsit már rákötnék a Szajnára is. Ugye a 2024-es olimpián itt úsztak a versenyzők. Azok a vetélytársaid, akik az olimpián ott voltak, azok nem voltak-e előnyben veled szemben, aki most először úsztál ugye itt a folyóban?
9: Összességében egyébként lehet, hogy lehettek volna előnyben, de ugye nagyon más volt ez a körülmény, tehát jóval kisebb volt a sodrás, szinte semmi, és azért az olimpián jóval nagyobb sodrásba úsztak, ott azért másképp kellett versenyezni, de valóban egyébként az, hogy egy versenyző tapasztaltabb, az sokat segít egyébként, tehát hogy azért a tapasztalatlanabbakkal szemben előnyre tehet szert azzal, hogy mondjuk találkozott már ilyen körülményekkel. Ez ugyanúgy a döntéseknél, hogy mondjuk ő tudja, hogy ebben a helyzetben az egy jobb döntés lehet, mert mondjuk már meghozta egyszer azt a rossz döntést. Tehát, hogy ilyen előfordulhat, és ezért is kell egyébként minél többet versenyezni, hogy minél több pályán, minél több helyszínen, hogy
10: minél több szituációban.
9: Igen, egyre több szituációt megtapasztaljunk, egyre több döntést kelljen meghozzunk, és mondjuk kipróbálhassuk azt, hogy egyszer ilyen helyzetben úgy döntöttem, az nem biztos, hogy olyan jó volt, most nézzük meg, hogyha esetleg így döntött.
10: De ez mondjuk egy 10 másodperc alatt kell, hogy átfusson az agyadon?
9: Nagyjából igen.
10: Azt a mindenit. Hát ez a nehéz, hogy ott az adott pillanatban, miközben úszol, miközben a nyakadon vannak a riválisok, akkor hozd meg ezt a kézilabdában mondják ezt, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, hát ez a legfontosabb. A magyar csapat tagjaitól kértél a tanácsot Szajnát illetően, ugye Rasovszky Kristóf aranyéremmel zárt, Betlehem Dávid bronzal az olimpián, Mihály, illetve Fábián Bettina, bocsánat, viszont nagyon rosszul viselte ugye a szennyezett vizet, és ő nem is vállalta be a 10 és az 5 kilométert. Egyébként neked a te szervezeted ellen álló be, vagy szoktál ezzel mentálisan foglalkozni, és mennyire szennyezett a víz, és az ő tapasztalataikra esetleg tudtál-e támaszkodni így a verseny előtt?
9: Igen, tudtam. Ugye én Rasovszky Kristóffal együtt edzem, és vele együtt voltunk egyébként a Dunába is egy-két edzésen, hogy megnézzük ezt a folyással szemben vele együtt úszást, illetve a fordulónknál, hogy hogyan kell rámenni.
10: És bocsánat, például pont ez az edzésmódszer segített Kristófnak az olimpián, ugye? Úgyhogy akkor ez egyszer már bejött.
9: Igen, és azért is mentünk mi is, megint még egyszer, illetve én egyébként kértem is az edzőmet még a felkészülés nagyon-nagyon legelején, még talán januárban beszéltem vele, hogy én mindenképpen szeretnék elmenni valahova folyóban edzeni, mert én még nem versenyeztem ilyen környezetben. És ezeken az edzéseken mind Rasótól, mind pedig ugye az edzőmtől kaptam nagyon jó tanácsokat, megnézték azt, hogy hogyan tudnám kihasználni ezeket a helyzeteket. Úgyhogy igen, kaptam segítséget, és ez egyébként nagyon-nagyon sokat is dobott rajtam, meg nagyon sokat segített. Már csak az is, hogy egy olimpiai bajnokkal edzhetek együtt. És
10: igen, ez elég jó motiváció.
9: Igen, és egyébként egy nagyon közvetlen versenyző, és nekem alapvetően nagyon-nagyon sokat segít így a csapatba való beilleszkedésbe is, mivel hogy tudja rólam, hogy én nem vagyok az a nagyon, nagyon ilyen, nem is mondanám azt, hogy barátkozós típus, mert egyébként az lennék, csak én egy kicsit inkább introvertált vagyok, nagyon introvertált, és ő így bevon így a beszélgetésekbe, meg a viccekbe, és így fázi old engem ezekbe a szituációkba, és ez nekem nagyon-nagyon sokat segít mind a Fradinak a csapatába, mind pedig a válogatottban.
10: Amikor Rasovszky Kristóffal együtt edz az ember, az egy ilyen, hát talán nem magasztos a kifejezés, egy ilyen áldott helyzet, tehát ő egy példakép, tőle nap mint nap tudsz ellesni dolgokat, tanulni?
9: Igen, egyébként nagyon-nagyon sok mindent tudtam már ellesni tőle, megtanulni, és mi most a felkészülés alatt különösen jó kis versenyt találtunk ki magunknak. Minden péntek, hát először délután, aztán reggel ugyanaz az edzés volt, és akkor így az elején még nem is beszéltük meg, csak így leúztuk az utolsó 800 métert, ami volt így erősen az edzésből, és akkor így ő hallotta az időmet, ugye nyilván ő korábban végzett, mert más indulási időre indulunk, és hallotta az időmet, és akkor így mondta, hogy egy percnél egy kicsivel kevesebben vert meg, már itt előzött meg, és akkor mondtam, hogy az tök jó, és akkor a következő héten meg 1-0-1-el kaptam ki, akkor már egy perc fölött voltunk, és akkor így mondtam, hogy fenébe, és akkor így egyszer csak így kialakult bennünk, hogy akkor meghatároztuk az egy percet, és így minden héten néztük, és számoltuk, hogy akkor most melyikünk úszott jobban, és a végén 5-4-re nyertem, úgyhogy
10: ez egy jó menedzser előtt azért.
9: Igen, úgyhogy egy meghívott egy kávére, ez volt a jutalma, de hogy egyébként ez nagyon-nagyon jó volt, hogy minden egyes héten ott volt bennünk az, hogy és ráadásul úgy úsztuk ezeket az utolsó 800-akat az edzésen, hogy nem tudtuk, hogy mit úszik a másik, vagy tehát én például nem tudtam a Kristófnak az idejét, egyáltalán nem tudtam a Rasónak az idejét, mert már elkezdtem a 800-at, mire ő befejezte, és ugye így nem az volt, hogy kiszámoltuk, hogy na, csak ennyit kell úszni, hanem mindenki belerakta a maximumot, és aki gyorsabb lett, azért lett a pont, és az elején azt hittük, hogy annyiszor fogjuk leúszni, hogy a végén csak ki tudjuk hozni döntetlenre, de sajnos nem úsztuk le annyiszor, úgyhogy nem lett a végén döntetlen, de ez szerintem minden kettőnknek egy ilyen plusz volt arra a pénteki edzés, ez ugye az már a hétnek a vége felé vagyunk, és ez így tök jó volt, hogy ezt így, és nem is előre megbeszéltük, hanem csak így kialakult köztünk ez az egész, és ugye mind a ketten jó versenyző szellemek vagyunk, úgyhogy ez sokat dobott az edzéseinken.
10: Erről is szoktunk itt beszélgetni a Nemzeti Sportrádióban, hogy például Kohl Schubertnek mennyivel könnyebb edzeni, hiszen olyan klasszisokkal úszik ott a medencében, hogy ott nincs mese, ott úszni kell, tehát ott nincs olyan, hogy most ellazsálom, mert hát hiszen ott vannak a riválisok. Hosszú Katinka azt mondta, hogy ő mindig oda képzelt maga mellé egy ellenfelet edzéseken a medencében, akkor neked mondhatjuk, hogy Rasovszky Kristóf végül is egy ilyen oda képzelt ellenfél, mert fizikailag nem egymás mellett úsztok, de valamilyen szinten az időkkel versenyeztek.
9: Igen, és én egyébként inkább az a versenyző voltam, aki egyébként nem riad vissza attól, ha egyedül kell edzenie, tehát hogy én teljesen jól el vagyok egyedül is az edzéseken, De azért mindig jó, hogyha van ott valaki, mindig jó egyébként csapatban is edzeni, de az, hogy így valakivel tudunk ilyen versenyeket kialakítani, az nagyon sokat dob az edzés munkánkon is, meg úgy mindenen.
10: Motivációt gondolom, hogy emeli. Gondolom, hogy megnézted, a 10 kilométerrel kezdtetek, megnézted a fiúk délelőtti versenyét, hiszen ott, hogyha figyeled őket, nyilván a folyás irányal, az áramlatokkal valamilyen szinten úgy képbe tudsz kerülni. Ennek ellenére mondtad, hogy arra egyszerűen nem lehet felkészülni, amikor ágdarabok jönnek veled szembe, mondtad, hogy a fejeddel valamit el is találtál, szóval ezek mennyire tudnak kizökkenteni téged, erre mennyire lehet készülni például?
9: Hát én nem tudtam, hogy lesznek ilyenek a vízbe, tehát hogy engem teljesen meglepett az elején, amikor átúztam egy ilyen hatalmas csomag, ilyen ágszerűségen, ugye ezek ilyen vízi növények voltak, de azért elég kemény száruk volt, és ilyen csomókban voltak, így úsztak a vízen, és mikor először átúztam egy ilyenen, akkor így tök meglepődtem, meg volt olyan is, hogy pont így felnéztem előre, és egy ilyen levél itt elé teljesen rátapadt az arcomra, mint az Alien filmekben, amikor így ráugrik az emberek fejére. És pont előre néztem, hogy megnézem, hogy mennyire úszunk jól meg ilyenek, és így mondtam, hogy de jó, sokat láttam, jó? és például volt olyan is, hogy a karommal itt így nagyon sokáig így vittem magammal pár növényt. Úgyhogy egy kicsit egyébként olyan volt, én, mint amikor mennek az emberek túrázni csoportba, és akkor ugye mennek a kis erdei túraösvényen, és az első ember mindig egy jó magasat kell előre küldeni, az összes pókhálót, és akkor mögötte lévők teljesen jól el vannak. Na hát én voltam a pókhálószedő.
10: Ez szép szerep. Gyurta Gege műsorvezető társunk itt a rádióban, és ő azt mondta rólad, hogy szerinte olyan típus vagy, mint ő, olyan izomzatotok van, olyan genetikával születtetek, hogy abszolút bírjátok a terhelést. Tehát az, amit edzésmunkát el kell végezni, ami például 10 kilométeren egy munkamennyiség vár rátok, az zokszó nélkül bármennyit végletekig terhelhetőek vagytok. Neked ez, ugye te kis termetű vagy, ez lehet az erősséged, és erre kell törekedned, hogy a hajrá előtt akkora előnyt szerez, vagy egy olyan iramot diktálj, amit már a riválisok például a hajrában nem tudnak behozni, mert ahogy említetted, te lassan gyorsulsz, tehát abban a bizonyos verekedős hajrában már esetleg nem tudnál úgy ott lenni.
9: Igen, nekem abszolút az az erősségem, hogy egy viszonylag erős utazó sebességet tudok sokáig úszni, amire mondjuk kevesen képesek, és nekem ezt is kell valószínűleg erősíteni, hogy még még nagyobb utazó sebességre legyek képes, mert igen, én már nem tudok olyan nagy iramot váltani a végén, amit mondjuk, tehát hogy egy ilyen 25-50 méter alatt nem tudok még jobban felgyorsulni, az bár egyébként gyakoroljuk, tehát hogy próbálunk rajta fejleszteni, hiszen ezen is kell, mert hogyha ott vagyunk a végén, akkor valamihez nekem is kell tudnom nyúlni, és ez egy nagyobb megnyugtatás, hogyha tudom, hogy tudok még valamihez nyúlni, de nekem soha nem az lesz a fegyverem, hogy elkényelmeskedek 9950 méterig, és az utolsó 50 méteren meg egy
10: nagy
9: 30 alatti 50-et így bedobok, úgyhogy én nem ez leszek, nem ez a típus leszek, bár próbálunk rajta javítani, hogy azért kicsit hát, ha tudjak még én is, de igen, nekem mindenképpen az kell, hogy végig nagy sebességet tudjak tartani ezzel is, azért azt elérve, hogy minél kevesebben legyünk ott a végén, illetve hogy a többiek se tudják már annyira jól bírni, mert kellett velem tartaniuk azt az iramot.
10: Amikor nézted a fiúkat, akkor vegyük a 10 kilométert, ott milyen tapasztalatot szűrtél le, hogy milyen évet kell, vagy ki után kell menned, mi lehet a jó taktika?
9: Igazából egyébként nagyon nehéz volt, mert ugye a fiúk kimentek a hajók mellé, viszont a végénél, ha jól emlékszem, akkor a Flórián, ő belülről előzött, tehát ott is lehetett úszni, úgyhogy én azt gondoltam, hogy nem feltétlenül éri meg kimenni a hajókhoz, mert ugye ott sokkal többet kellett úszni, tehát hogy az egy elég nagy kitérő volt, pláne még a 10 kilométeren nem állt ott bent két hajó, csak egy, mármint hogy az 5 kilométerre kettő viking hajó állt egymás mellett, úgyhogy ott jóval nagyobb kört kellett tenni, és pont az első körünknél ugye az egyik, azt hiszem, spanyol versenyző, mint hogyha olyan sapkát láttam volna, ki is ment a hajókhoz, és úgy próbáltam is megnézni, hogy gyorsabbak, nem gyorsabbak, melyik lehet talán a jobb ív, mert ugye én belül maradtam. És hát ugye nyilvánvalóan kicsit talán gyorsabbak voltak nálunk, de utána az, hogy vissza kellett jönniük belülre a hídnál, mert ugye ott nekünk meg volt határozva, hogy középen kell átúsznunk, tehát hogy oda bejönniük, az nagyon hosszú út volt. Tehát hogyha a mezőnyben van középen, nem éri meg kimenni a hajókhoz. De

0: volna kimenni a hajókhoz. Legközelebb, ha folyóban úszunk, és lesz ilyen, akkor lehet, hogy azt fogom választani, de összességében azért, meg hát azért belegondolva, hogy a kieséses versenynél is, bár az ugye utána volt, de ott is a Dávid teljesen belső íven.
1: És ő maga sem tudta, hogy jó lesz-e.
0: Igen, jött sokkal gyorsabban, tehát, hogy tényleg nem, tehát, hogy például összehasonlítva az olimpiához nem volt egyáltalán sodrás, tehát, hogy ezért lehetett megcsinálni azt, hogy középen is tudjunk úszni, mert nem álltunk meg attól, hogy középen úsztunk.
1: Folytatjuk a hazafutást és a beszélgetést Mihályvári Farkas Viktóriával, leginkább a párizsi úszó Európa bajnokságról beszélgettünk az elmúlt percekben, és ott tartottunk a hírek előtt, hogy 10 kilométeren, ugye az olasz Tadeucci mögött ezüstérmesként értél be, és abból, ahogy említetted, hogy úgy készültél erre az Európa bajnokságra, hogy nem konkrét eredményekben gondolkoztál, hanem hogy azt a sok-sok munkát azt meg tud valósítani a versenyen, és úgy száll ki a vízből, hogy mindent megtettél, ezt szeretted volna érezni, akkor jól gondolom-e, hogy itt a 10 kilométer után meg volt benned ez?
0: Igen, meg volt. Hát nézhetjük onnan, hogy tavaly megelőztem, idén ő előzött meg, méghozzá elég jó hajrát is tudott a végére rittyenteni, úgyhogy viszonylag sokkal, de szerintem az, hogy egy olimpiai bronzérmes versenyzőtől kikaptam, az abszolút azt lehet mondani, hogy kvázi oké, tehát, hogy nyilván azért tavaly kicsit más volt a helyzet, hiszen utána még volt egy világbajnokság, és ugye a legtöbb nemzet, legtöbb versenyzője oda készült. Mi azért az Európa bajnokságra is, nyilván nekem az volt az első ilyen nagyobb nemzetközi versenyem nyílt vizen, úgyhogy nekem inkább oda kellett készülni, vagy hát oda is jobban, meg ugye mi oda még bőven válogattunk ugye a világbajnokságra, hogy ugye a három versenyzőből ki lesz ez a kettő. Úgyhogy tavaly azért volt egy kicsit más, mert nem is jött el annyi élversenyző, mint mondjuk idén, illetve nem is feltétlenül az Európa-bajnokságra készültek. Úgyhogy szerintem az, hogy idén ugyanúgy ott tudtam lenni, és végül egy ezüstéremmel hazatérni a 10 kilométerről egy olyan versenyen, amire tényleg mindenki készült, és majdhogy nem teljes volt az élmezőny, úgyhogy szerintem az abszolút egy nagyon-nagyon jó eredmény.
1: És ugye a 10 kilométer az olimpiai szám, gondolom, hogy mivel ez volt ez az Európa-bajnokság az év fő versenye, tényleg, amit mondasz, hogy most mindenki itt volt, aki számított. Két évvel az olimpia előtt mondhatjuk-e azt, hogy most már egyértelműen számolni kell veled, megszilárdítottad a helyed a legjobbak között, illetve hogyha az olimpia mezőnyét, vagy a jövő évi budapesti világbajnokság mezőnyét nézzük, azért az európai dominancia itt jellemző, ugye? Tehát nem sok olyan nem európai versenyző van, aki beleszólhat mondjuk így a ti küzdelmetekbe?
0: Igen, tehát hogy nyílt vizen én azt gondolom, hogy abszolút európai dominancia van, bár azért a női mezőnybe jó pár nem európai versenyző is beférkőzik, főleg az elejére, ugye, ha csak az ausztrál Moesha Johnsonról beszélünk, vagy éppen a japán Kajimotóról, és még sorolhatnám, tehát hogy azért a női mezőnybe jobban beférkőznek, de azért az európai mezőny nagyon erős nyílt vízen. És én azt gondolom, hogy nem csak ebből az Európa-bajnokságból kiindulva, hanem az idei világkupa sorozatból kiindulva mondhatom azt, hogy megszilárdítottam a helyemet a világ élmezőnyében nyílt vízen, hiszen azért két világkupa állomáson bronzérmet sikerült nyernem, és a világkupa összetettben is ott vagyok a legjobb 10 között, úgyhogy én is jobb helyen, mint mondjuk tavaly, úgyhogy szerintem most már mondhatjuk azt, hogy velem igenis számolni kell a nyílt vízi versenyeken, mind az Európa bajnokságon, világkupákon, illetve remélhetőleg a jövő évi világbajnokságon is ott tudok lenni a Nagyon az elején.
1: Bízunk benne, és természetesen nagyon drukkolunk neked. Amikor úsztál a Szajnában, eszedbe jutott egy pillanatra, hogy 2 éve itt volt az olimpia, és de jó lett volna, ha te itt vagy, illetve a szervezetedet, a testedet hogyan készítetted fel az esetleges szennyeződések

0: elviselésére, vagy kiküszöbölésére?
1: Nekem egyébként eszembe se jutott, hogy ott volt az olimpia, mert én túlzás közben ilyeneken nem volt időm gondolkozni. Én úgy voltam vele, hogy ki kell zárni azt, hogy milyen vízben úszunk. Összességében természetesen a szajna nem egy ideális körülmény, tehát hogy mindenki tudja, hogy a szajna nem a világ legtisztább vize, és azt gondolom, hogy az nem feltétlenül fér bele, hogy ilyen helyekre visszük a nyílt vízi versenyeket. Ez a sportágnak sem tesz jót, meg nyilván a sportolóknak sem. De azért a nyílt vízben mindig benne van a fertőzésnek a veszélye, hiszen teljesen mindegy, hogy mennyire tiszta vízbe úszunk, nyílt vízről beszélünk, tehát, hogy áramlatok, vagy ha mondjuk tóban rendezik, akkor is van azért hajóforgalom, meg ilyenek, tehát, hogy én emlékszem olyan Balaton-Füredi világkupára, ahol az egész világkupa mezőny kórházban kötött ki utána, és azért a Balaton az nem hasonlítható a Szajnához. Igen. Tisztaságügyileg. Éppen akkor egy hajó úgy döntött, hogy leengedi a tartályát. Igen. Ez ilyen, tehát hogy ennek a veszélye mindig is benne van ebben a sportban, ahogy más veszélye is van ennek a sportnak, ezzel tisztában van minden versenyző, ezzel számolni kell, de nyilvánvalóan törekedhetnénk arra, hogy mondjuk ne olyan helyeken rendezzük meg a versenyeket, ahol biztos, hogy benne van ez a veszély, de minden egyes nap kétszer megkaptuk a vízminőségének az eredményét, ott volt szám szerint. Az, hogy honnan szedik azt a mintát, azt nyilván nem tudjuk, de azt mondták, hogy 5 különböző intézet nézte meg a víznek a minőségét, úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez azért valami, meg az, hogy megmutatták, hogy igen, ezek a számok vannak, van benne baktérium, de bőven a szint, a meghatározott szint alatt.
0: De azért át tudtad érezni, vagy meg tudtad érteni például Fábián Bettinát, aki ugye a rossz tapasztalatai után, ő kórházba is került az olimpián, azt mondta, hogy nem, ő a 10 és az 5 kilométeren nem szeretne indulni.
1: Egyébként szerintem abszolút érthető ez a fajta gondolat is. Nyilvánvalóan én nem éreztem át az olimpia utáni ezt a mizériát, meg az olimpiához tartozó mizériát, mert nem voltam a részese, úgyhogy erről nem tudok beszélni, hogy ez milyen érzés lehetett, el tudom képzelni, de nem éreztem át. Viszont azt gondolom, hogy ha ő ezt tényleg nagyon rosszul érte meg, és azért ez látszott, akkor ha önmagadhoz hű akarsz lenni, és azt mondod, hogy neked ez nem fér bele, akkor az teljesen érthető, és ez nem csak sportolóként, hanem emberként is abszolút érthető bármikor, bárkinél, hogyha ő nem érzi magát teljes mértékig biztonságban, akkor azt mondja, hogy nem.
0: Igen, és hogyha mentálisan az viszi el a fókusz, hogy retteg attól esetleg, hogy mi történhet vele, és az is érdekes volt, amit Betlehem Dávid nyilatkozott, hogy a világkupa sorozatnál neki mentálisan okozott olyan leterheltséget, hogy a nagyon hideg vízhez hozzászoktassa magát, hogy ebben gyakorlatilag elfáradt fizikailag is. Tehát az, hogy mi van a fejetekben, az abszolút teljesen érthetően befolyásolja a fizikai teljesítményeteket is.
1: Igen. Egyébként ez nem csak a sportolóknál van így, hanem az embereknél is teljesen így van, hogy nyilvánvalóan, hogyha van valami nehézségünk a gondolatainkba, akkor nem feltétlenül megy olyan jól a munka, vagy nem feltétlenül vagyunk olyan jó beszélgető társaság napközben, vagy ilyesmi. Ez abszolút igaz a versenyzésre is, meg az edzésekre is, hogy vannak olyan napok, amikor nem fizikálisan vagyunk fáradtak, hanem mentálisan van bennünk egy olyan gát, egy olyan fáradtság, vagy bármi, ami azt mondja, hogy nem tudunk egyszerűen fizikálisan ott lenni maximálisan.
0: Ilyenkor is edzel egyébként, vagy azt mondod az edződnek, van lehetőséged azt mondani az edződnek, hogy ma szeretnék könnyített munkát, szóval milyen típusú versenyző vagy, és mik a szabályok közöttetek?
1: Én egyébként ilyenkor is szoktam edzeni, de van köztünk egy megállapodás.
0: Utasi Gergely és Formagini László az edződ, ugye mondjuk el?
1: Igen, igen, tehát egy... kicsit nehéz, Kutasi Gergely, nem így hívom, azért nehéz nekem mindig ezt így elmondani, szóval Kutasi Gergely és Formagini László, hát nálam Csutak, és Forma, úgyhogy kicsit más, hogy szólítom őket, és ezért így mindig nehéz, hogy Kutasi Gergely, Formagini László, igen, így hívják őket. Tehát van köztünk egy megállapodás, hogy van olyan, hogy ilyen havonta egyszer mondhatom azt, hogy most szeretnék inkább egyet aludni pluszba, és kihagyni egy edzést. Ez abszolút belefér az egészben, meg én mindig meg szoktam beszélni a Csutakkal, hogy fog kinézni az évünk, hogy tudjak előre tervezni, hogy esetleg hol fogunk pár nap pihenőt kapni, vagy hogy mikor, mire készülünk, meg ilyenek, és...
0: akkor ez, tudsz tervezni.
1: Igen, tudok tervezni, ez nekem mindig sokkal könnyebbé teszi a dolgokat, mert én alapvetően nem csak az úszással foglalkozom, sőt, én nagyon sok mindent csinálok az úszás mellett, így érzem jól magamat, és ezért, hogyha van pár nap pihenő esetleg betervezve, akkor én azt előre betervezem, hogy mit fogok csinálni.
0: Na mit szoktál csinálni, amit el szabad árulni, mondd el nekünk?
1: Hát, hogyha olyan idő van, akkor én nagyon szeretek túrázni, úgyhogy én kirándulni szoktam nagyon sokat menni, és nagyon szeretem is, illetve a kutyáimmal lenni, ugye a férjemmel lenni, úgyhogy nem feltétlenül szoktunk most már így utazgatni, bár a... még a kapcsolatunk elején az országon belül nagyon sokat utaztunk, most már kevésbé, mert sajnos drága, és de ilyen nagyon szeretek lemenni a Mátrába, vagy ilyesmi, vagy van a Tiszatónál nyaralunk, úgyhogy Sarudon, oda szeretek még lemenni, de mondjuk oda csak ilyen késő tavasszal és kora őszig lehet lemenni, mert nem téliesített, meg alapvetően ugye a Tiszató az télen le van engedve, úgyhogy ott semmit nem lehet csinálni. Úgyhogy én mindig beszoktam tervezni, nekem mindig tele van a naptáram, de én tényleg én így érzem jól magamat, és azt gondolom, hogy nekem például az is nagyon sokat segített, hogy visszamentem a tanulni az egyetemre, és azzal is el vagyok, az is kicsit leköt.
0: Sokan ez milyen egyetem?
1: A Semmelweis Egyetemre járok, és gyógytornász képzésre. Sokan azt gondolhatják, hogy tudok még edzésen teljesíteni, hogyha ennyi mindent csinálok, az az igazság, hogy ezek engem kikapcsolnak. Tehát nem tehernek élem meg az, hogy mondjuk a kutyáimmal el kell menjek ide-oda, amoda, mert hogy nem azt élem meg, hogy kell menni, hanem hogy szeretnék velük menni, és ez nekem mindig egy ilyen kikapcsolódás, feltöltődés, pozitív energiák begyűjtése.
0: Egyébként mindenki ezt mondja, hogyha eltereled a figyelmedet és mással is foglalkozol, az egy idő után vissza jön pozitív értelemben, hogy igen, tudsz belőle táplálkozni.
1: Igen, igen, igen. Egy kicsit úgy érzem, hogy nem egy ilyen kalickában élek, és nem az úszás buborékában élek, úgyhogy, és én volt egy időszak, amikor nagyon az úszás buborékában éltem, az az ominózus időszak volt, kijöttem belőle, és most már úgy, az elején még úgy voltam, hogy nagyon ketté választottam, most már egyre kevésbé választom ketté, igen, nekem ez kell, szükségem van rá, úgyhogy most már azért az edzőim is megértik, az elején nagyon sok vitánk volt ebből, hogy ennyi mindent akarok csinálni, de idővel ők is megértették, hogy nekem erre szükségem van.
0: Ugye beszéljünk a Ferencvárosról, a váltó, a szép bronzérmet szerző váltó tagjai mindannyian ferencvárosiak. Ahogy említetted, Kristoffal ti Pesten edzetek, Betty és Dávid Szokolai Lászlónál Veszprémben. Laikusként kérdezem, hogy egy ilyen váltó verseny előtt nektek kell-e közös edzés, kell-e közös felkészülés, vagy ez azért nem olyan típus, mint mondjuk a medencés úszásban. Itt mondjuk csak annyit kéne, vagy kell eldöntenetek, hogy mi legyen legyen a sorrend, ahogyan beugratok a vízbe. Szóval ez hogy működik nálatok?
1: Nekünk nincs szükségünk közös edzésre a váltó szempontjából. Ugye hosszú távot úszunk a váltóba is, tehát 1500 métert úszunk fejenként, és a váltás sem olyan, mint mondjuk a medencébe. Például most, tehát hogy úgy van a váltás, hogy egy ponton is közöttünk van kvázi. Tehát, hogy most is úgy volt, hogy a pontonnak az egyik oldalára ki volt rakva egy ilyen kis piros hurka, hurkaszerűen milyen búja, és azt kellett megérinteni a versenyzőnek, és akkor a ponton másik oldalán álló ember akkor ugorhatott bele a vízbe. Tehát, hogy azért ott eltelik idő, meg ilyenek, meg nem is annyira fontos az, hogy most 10 másodpercre hogyan váltunk, mert teljesen lényegtelen, behozzuk abszolút. Úgyhogy ilyen szempontból nincs szükségünk így mondjuk váltást gyakorolni, vagy ilyesmi. Alapvetően egyébként egy összeszokott csapat is vagyunk, hiszen azért volt időszak, amikor 4-en egyszerre edzettünk a Fradiban csapattársaként. Úgyhogy igazából az edzőknek kell eldöntenie a versenyen nyújtott teljesítményeink alapján, hogy mi az, ami jó sorrend lesz. Ugye megvan mindegyik pozíciónak úgymond a feladata, tehát mondjuk az első...
0: Azt hiszem, azt mondtad, hogy előnye hátránya, mert mondhatjuk nem, hogy az első versenyző az, aki mondjuk így a verekedésből kiveszi a részét, hát ez volt Betty. Aztán jön az állóképességre alapozó teljesítmény, ez vagy te, talán ez az első két sorrendem.
1: Igen, igen, tehát hogy ez abszolút így van, az első embernek verekednie kell, az első embernek helyezkednie kell, míg a második embernek csak jól tartani egy jó pozíciót, illetve esetleg, hogyha tud, akkor javítani. És általában a középső versenyzők azok, akik ilyen állóképességi munkát végeznek, persze időzőjelesen, mert mindenki állóképességi munkát végez, de ugye nyilván az első embernek kell egy jó kezdés, az utolsó embernek meg egy jó hajrá, úgyhogy mindig a versenyen nyújtott teljesítményünk alapján nézzük meg, hogy ki hol fog úszni. Nálunk azért a Bettinél, meg nálam azért ez eléggé biztos mindig, tehát hogy azért ő mindig is egy gyorsabb versenyző volt nálam, én meg állóképesebb. A fiúknál szokott lenni ilyen, hogy na most akkor ki az, aki jobban tud hajrázni, tehát azért ott szoktunk változtatni, meg váltogatni, úgyhogy ez mindig attól függ, hogy ki milyen állapotban van, de szerintem egyébként ez egy jó sorrend, így jó összeállítás, és remélem, hogy amúgy még fogunk tudni jobb eredményeket is elérni.
0: Például az olimpián, vagy a 2027-es budapesti világbajnokságon. Érzelmileg más dolgokat hoz előben lőled az, amikor nem csak magadért úszol, hanem a társaidért is, és váltóban úsztok?
1: Igen. Ez egyébként nem csak nyílt vizen, hanem medencébe is, mondjuk egy országos bajnokságon, amikor ugye a Fradi váltójával kell felállni. Én mindig is olyan versenyző voltam, aki a csapatért a 120%-ot is képes volt kiadni, tehát volt jó pár olyan váltó versenyünk, ahol csodákat műveltem. Volt olyan, amit mondjuk utána megbántam, de ez már más kérdés. De szóval, hogy egyébként ez szerintem minden úszónál így van, hogy ugye mi egyéni versenyzők vagyunk, a legtöbb távunk egyéni, egyedül kell versenyezni, egyedül kell úszni, és amikor oda kerülünk egy váltóba, akkor mindannyian úgy érezzük, hogy végre nem csak magamért küzdök, hanem vannak még mások is, értük is küzdöm, és nem csak rajtam van a teher, hogy jól kell úszni, hanem eloszlik, és együtt cipeljük a terhet, és ez sokkal könnyebb így.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: Ez a Körkapcsolás, én a szerkesztő Tóth Béla és a hangmérnök Jánbor Tamás nevében is köszöntöm Önöket, Bera Emese vagyok. Talán nem túlzás azt mondani, hogy a mai délután és este főszereplője a Ferencváros labdarúgó csapata, hiszen 19 órától a Fradi, a labdarúgó Európa Liga selejtezőben, majd a Trabzonspor otthonában lép pályára. Természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük a mérkőzést. Előtte egy picit jobban is megismerhetjük majd a török klubot, de a Ferencvárosról is beszélgetünk majd állandó szakértőnkkel, Bene Ferenccel a találkozó előtt. Hallhatnak majd egy hosszabb beszélgetést az 50. születésnapját ma ünneplő kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval, Gerge Istvánnal. Ez az interjú nagyjából 9:45-kor kezdődik majd, amivel pedig kezdünk, az kajakkenu, hiszen jövő szerdán kezdődik a világbajnoksága lengyelországi Poznánban. A magyar színeket összesen 37 sportoló képviseli majd a gyorsasági és a paraszakákban. A férfiaknál vízre száll a Tokióban olimpiai bajnok Kopasz Bálint K1 1000 méteren, az Európa-bajnok férfi kajak négyes pedig változatlan összetételben utazik a VB-re. Kajakszakákban a legnagyobb meglepetés a 18 éves Hofer Bianca és a 2 évvel idősebb Tölgyesi Flóra részvétele. A szemtelenül fiatal egysége a kajakpárosok 500 méteres távján pótválogatón vívta ki a VB kvalifikációt. A kettős júliusban még korosztályos világversenyen szerepelt, jövő héten pedig a felnőtt mezőnyben méretheti meg magát. A duó tagjaival, tehát Hofer Biancával és Tölgyesi Flórával Szegő Tibor beszélgetett.
5: Egy picit azért menjünk vissza az időben, hogy a hallgatóink megismerhessenek benneteket. Nagyjából arra lennék kíváncsi, hogy mikor jegyeztétek el magatokat a sportággal, mert megpróbáltunk egy kicsit utána nézni, hogy mondjuk a londoni olimpián 4, illetve 6 évesek voltatok körülbelül, és hát ez mondjuk meglepő lenne, hogyha már akkor néztétek volna a tévét, és azt mondtátok, hogy tetszik nekem ez a sportág. Flóra?
6: Igen, én egyébként 3 évesen kezdtem el úgy unblock sportolni, akkor judóval kezdtem, és aztán 8 évesen kezdtem el kajakozni, egyébként anyukám miatt, mert ő is régen kajakos volt, de úgy emlékszem, hogy nekem az első olimpia, amit néztem és emlékeztem rá, az a tokiói volt, úgyhogy ez az...
5: Akkor kimaradt, azt mondja, hogy 1-2, ugye? Tehát a 12, igen, a 16.
6: Igen.
5: Nálad mi a helyzet?
7: Hát én úgy kezdtem el ezt a sportágat, hogy a szüleimek beajánlották ezt a sportot. Apukám kenus volt, és keresztanyukám volt kajakos, és úgy gondolták így 10 éves koromban, 2018-ban, hogy itt az idő kipróbálni nekem is, és hát bejött úgy, hogy maradtam ennél a sportágnál, és nekem talán az első olimpia, amit így néztem, mehet követtem inkább, az a riói volt.
5: No, hát akkor nézzük, ugye a Flóra esetében Tóthka Sándor, illetve Kopasz Bálint volt az, aki aranyérmet szerzett. Mennyire érezted azt, hogy ha erre az útra lépsz, akkor te is az ő nyomdokaikba léphetsz?
6: Hát igazából csak reménykedtem. Nem annyira éreztem, de Nagyon, nagyon jó volt őket látni, illetve hát ott ugye az Vargád is indult.
5: Vargád nem ezüstérmes lett, hogyha
6: igen,
5: emlékszem.
6: Igen, ezüstérmes lett. Neki kifejezetten szurkoltam, úgyhogy
5: nem lehet, hogy tetszett is egy kicsit?
6: Nem. Nem, nagyon szimpatikus, úgyhogy
5: Bianca, akkor nézzük Riót, ott ugye Szabó Gabriella és Kozák Danuta volt, akik K2-500-on, és egyébként akkor ugye három aranyérem volt a magyar termés.
7: Igen.
5: Mint három hölgy, tehát minden érem.
7: Igen,
5: hölgy.
7: Azért is volt inspiráció számomra ez az olimpia, mert hát láttam, hogy női szakákban is ott tudunk lenni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy belenézhetek én is, hátha.
5: De annak idején a Brüller Alfréd Akadémián kezdted a kajakozást. Mi volt az, ami akkor, amikor már úgynevezett professzionális szinten kajakoztál, megfogott ebben a sportágban? Tehát miben volt más az idézőjelbe, tehát amatőr kedvtelésből zajló sport a professzionálistól?
7: Számomra az, hogy megtapasztaltam azt, hogy milyen egy aranyérmet szerezni, az hatalmas lépés volt ebbe a sportágba, és az első olyan versenyem, ami így tényleg megfogott és meghatározó volt, az a 2022-es országos bajnokság volt amúgy, ahol egyes meg párosba is tudtunk nyerni, 1000 méteren, meg 2000-en is, úgyhogy onnantól voltam abban a állapotban, fejben, hogy akkor én ezt szeretném komolyabban is folytatni.
5: Megvan még az első érmed, a serdülős?
7: Az összes megvan.
5: Flóra, nálad mi volt a helyzet? Már mind a ketten sikeresek voltatok egészen fiatalon is.
6: Igen, nekem is egyébként a 2022-es évén ott egy ifjúsági világbajnokságot nyertem mixpárosba, úgyhogy nekem igazából onnantól kezdve volt az, hogy így elhatároztam, hogy akkor komolyan veszem, és mindent beleadok.
5: Biancánál az olimpiai reménységek versenye, az ugye 2023-ban volt, két első hely K1-ben és két második hely K2-ben és K4-ben. Ezen a ponton már teljesen biztos voltál abban, hogy ez a te utad?
7: Abszolút. Nekem igazából ugye az volt az első nemzetközi versenyem, és nagyon izgalmas út volt amúgy belekóstolni ebbe az egészbe, főleg úgy, hogy Magyarországon is már meg tudtam méretetni magamat a mezőnybe, és ott kint is, és sikerélményeket is szereztem vele, úgyhogy ott az alátámasztotta azt, hogy ezt folytatnom kell.
5: Volt valamilyen plusz izgalom a nemzetközi verseny miatt? Tehát, hogy kilép az ember a hazai vizekről?
7: Persze, hát én nagyon kíváncsi voltam, hogy a többi nemzet az mennyire tud gyorsan kajakozni hozzánk képest, úgyhogy nekem fontos volt megtudnom.
5: És hogy kezelted ezt?
7: Először izgultam, de igazából már egyre jobban tetszik a nemzetközi, úgyhogy igazából úgy vagyok vele, hogy teljesen rendben van.
5: Majd beszéljünk az eltérésekről, de Flóráról is váltsunk néhány szót vele is. Ő ugye a 2021-es olimpiai reménységek versenye lehet talán az első olyan, ami talán az egy arany és a két ezüstérem mellett nagy sikereket hozott, illetve az ifjúsági és U23-as VB, ugye 2022. augusztusában, amiről már beszéltél, aranyérem. Nálad is itt dőlt már el? Itt már biztos volt, hogy ezt kell csinálni.
6: Igen, biztos voltam benne, és nekem is egyébként szerintem azt hozta meg ezt, hogy így tényleg így elhatároztam, hogy szeretném, hogy fel tudtam magam mérni nemzetközi mezőnyben is, és ott is látszott, hogy ennek van jövője, és ezt kell folytatni.
5: És te hogy kezelted az izgalmakat egyébként?
6: Nem mondom magam egy izgulós típusnak most már, de nyilván azért az első ilyen versenyeken volt, de pozitív. Tehát, hogy a pozitív értelemben.
5: Tehát inkább feldob.
6: Igen.
5: Neked is megvan az első érmed?
6: Persze.
5: 2024 ugye ugyanez a verseny, egy arany, egy ezüst, és te vagy az, akinek inkább vannak felnőtt eredményei.
6: Hát U23-as, illetve ifjúsági. A felnőtt, ez lesz az első felnőtt versenyem.
5: Miben különbözik, és most már Biancához fordulok, az utánpótlás és a felnőtt korosztály? Nagyon sokan azt mondják, hogy hát nem is szakadék van a kettő között, de jelentős az eltérés.
7: Persze, hát mindenek előtt sokkal sűrűbb a mezőny szerintem, mert nagyon sok jó van, és nagyon sokan odaállnak, de ifjúsági korosztályban is szerintem 6 ember tudnék mondani, aki nagyon tehetséges, úgyhogy túl sok különbséget nem tudnék tenni a kettő között, viszont az biztos, hogy a felnőtt az egy sokkal komolyabb mezőny, mint nemzetügyileg is, mint nemzetközileg, mind belföldön, úgyhogy szerintem ennyi.
5: Mi az, amire igazán felkészít az utánpótlás korosztály? Mi az, amit igazán tudsz hasznosítani felnőttben abból, amit idézőjelben gyermekként tanultál?
7: Szerintem a versenyzési rutin, meg az, hogy kell odaállni, meg az egészhez hogy kell hozzáállni. Szerintem fejben is, meg testileg is.
5: Nálad, Flóra, mi a helyzet? Hogy értékeled a különbséget a két korosztály között?
6: Szerintem azért a felnőtt az jóval másabb, mint az utánpótlás, főleg a magyarok szempontjából, mert én azt látom, hogy ifiben szerintem a magyarok eléggé azért az élen vannak minden számban, de felnőttre viszont én már ott nagyon kis különbségeket látok, és tényleg nem azt, hogy biztosan a magyarok fognak nyerni, hanem azért mindig máshogy alakulnak a dolgok, és nagyon sok jó van.
5: Azt érzed azt, hogy a magyar kajakosokat úgy küldik a nemzetközi versenyekre, mint mondjuk valaki zsömlér a boltba? Tehát, hogy lemegy, simán megveszi, és hazahozza.
6: Mindenképpen, igen.
5: Ez
6: igen.
5: Teher, vagy feldobja az embert, dopingolja?
6: Nekem nem nagyon tetszik ez a hozzáállás. Én szerintem sokkal jobban lehetne örülni a harmadik helynek is, nem csak az elsőnek, de akár egy döntőnek is, hogy bejutottak az A döntőbe.
5: Amúgy egy nagy szószólója vagyok annak, hogy a negyedik hely is gyönyörű egy világbajnokságon. Én szeretnék a világ negyedik legjobb műsorvezető lenni. Nálad mi a helyzet hasonló témában?
7: Hát én is ugyanezt gondolom, mint Flóra. Igazából szerintem is azt is értékelni kéne, hogy mondjuk egy A-döntőben milyen eredményt tud elérni egy versenyző, és hogy már maga az is szerintem nagy szó, hogy kín van egy versenyen, amint hogy személy szerint én, de hogy én mindent értékelek így magamba, hogy akárhova kikerülök.
5: Ha visszaemlékszel, akkor melyik volt a legértékesebb helyezésed, a legemlékezetesebb, ami nem dobogós nemzetközi versenyen mondjuk?
7: Talán ez az Európa-bajnokság, mert egyik szemem sír a másik nevet, de negyedik lettem, és tudtam, hogy kicsit pályaelőnyös is volt, nem az éjjelvamra sajnos a verseny, viszont az, hogy Európa-ban én vagyok a legjobb negyedik, az is szerintem nagy szó.
5: Dóra, neked volt ilyen versenyed, ami nagyon emlékezetes, nagyon jól érezted magad, de nem szereztél érmet?
6: Egyébként nekem is ugyanez a mostani Európa-bajnokság a 23-ban. Én ott 200 méteren lettem ugyanígy negyedik, egyébként kicsivel, de utána meg ez, hogy két napra rá viszont kijutottunk egy felnőtt világbajnokságra, ez így visszaemlékezve nagyon-nagyon meglepett, és egyébként így már látom, hogy nem feltétlen ír le mindig egy eredményt, tehát egy eredményes sportolót.
5: Szerinted a sajtó megfelelő mértékben foglalkozik a kajakosok eredményeivel?
6: Nem.
5: Bianca? Mi lenne az ideális, Bianca?
7: Hát az ideális az szerintem az lenne, hogyha minden sportot egyenlően kezelnének, de én úgy látom, hogy a kajakkal azért már kicsit többet foglalkoznak, mint régebben, úgyhogy ennek meg örülök.
5: A stúdióban Hoffer Bianca és Tölgyesi Flóra, ők nyerték a szegedi pótválogatót, és indulhatnak ezáltal a kajakkenu világbajnokságon. Beszéljünk-e a pótválogatókról, vagy nevezzük szétlövésnek, talán ez is helyes megfejtés. Biancának az U17-18-as korosztályban 1000 méteres távon volt már egy ilyen szétlövése. Ha jól emlékszem, akkor Molnár Kingával kellett. Igen. Akkor az hogy végződött?
7: Ott második lettem, és Európa-bajnokságra jutottam ki, viszont én annak is nagyon örültem, mert az, hogy nemzetközire tudtam menni olyan fiatalon, mivel akkor még csak serdülő voltam, már az is nagy szó volt, úgyhogy én arra is nagyon büszke voltam, hogy ott második lettem.
5: 16 évesen hogy kezeli az ember az ilyen típusú stressz helyzeteket, amikor ha nem nyer, akkor otthon marad?
7: Hát igazából bennem nem volt ilyen stressz, mert szüleim is úgy álltak hozzá, meg én is, hogy az, hogy ideig eljutottam, már az is nagyon szép eredmény volt, és igazából nem maradtam otthon, úgyhogy úgyhogy annyira nem bántam.
5: Flóra, mennyiben más egy ilyen szétlövésnél beülni a rajtba?
6: Hát szerintem ez a sportágunkban az egyik legdurvább, ami létezik. Nagyon nehéz. Hát az, hogy ketten vagytok egymás mellett, tényleg nem csak az, hogy fizikálisan ki a jobb, hanem igazából szerintem, ami a legjobban számít, az az, hogy mentálisan kibírja, tehát a legjobban elviselni ezt.
5: Neked is volt már 2021-ben egy 200 méteres szétlövése.
6: Igen, hát ott is igazából ugyanezt éreztem, hogy ott abban a pillanatban, azon a napon én ezt jobban el tudtam viselni.
5: Bianca, már 23-ban ugye, ahogy beszéltünk róla, 15 évesen az U17-U18-as korosztályban is indult sok helyen. Mi lehet az oka annak, hogy ennyire hamar bedobtak téged a mély vízbe? A szó szoros és a szó átvitt értelmében is.
7: Szerintem az edzésmunka volt az, ami meghozta a gyümölcsét, hogy el tudtam jutni ilyen versenyekre, de igazából az edzőmnek is a mentalitás az azt követelte, hogy azért az ilyen versenyeken ott kell legyünk, ha már ott tudunk lenni. Úgyhogy meg saját magamból kiindulva is úgy voltam vele, hogy küzdök a végsőkig, és ki fogok jutni, és kijutottam.
5: Voltak hozzád hasonló fiatalok U17-U18-ban?
7: Igen, voltak. U15-ben is volt egy párostársam, ő is hasonlóan, sőt, ővel a fej-fej mellett mentünk, de igazából minden évben volt három olyan lány szerintem, akivel így hasonlóan mentünk, és versenyek döntötték el, ki fog kijutni.
5: Flóra, te kerültél hasonló helyzetbe, hogy egy olyan korosztályban versenyeztél, amiben tulajdonképpen még nem nőttél bele?
6: Nem. Én szerintem így kiártam a lépcsőfokokat. Most talán egy kicsit nagyobbat ugrottam, de én azt mondom, hogy 20 évesen már volt erre példa, és meg kellett ugrani ezt.
5: Az fontos, hogy az ember ezeket a lépcsőfokokat bejárja? Tehát, hogy minden egyes szintet megküzdjön, megszenvedje. Az fontos a későbbi rutinszerzés szempontjából?
6: Szerintem nem, meg szerintem ez nem is a sportoló dönti el, úgyhogy hát ugye, mint például most a Biancának is így alakult, de egyébként az is lehet, hogy jövőre ő még fog az U23-ba, tehát most tényleg bármi lehet, úgyhogy nem, tehát mindig mindenkinek máshogy alakul ez, úgyhogy nem gondolnám, hogy ez fontos lenne, hogy mindenki kijárja ezt.
5: Két év van köztetek, de azért vannak olyan versenyek, ahol azonos korosztályban indultatok. Mióta ismeritek egymást? Flóra?
6: Egy szeptember óta.
5: Így, nincs egy éve?
6: Nincs egy éve.
5: Bianca?
7: Hát így szóból ismertük egymást azért már 1-2-3 éve szerintem, de így közelről barátilag csak 1 éve ismerjük egymást.
5: De a barátság az elég komolyan megerősödött ez alatt. Most gyorsan ki kéne számolnom hány hónap alatt, de nincs 10, nagyjából 10. Hogy kezdődött? Ugye nem is vagytok egy klubban. Ugye a Ferencváros klubja a Biancának, és Flóra pedig a Budapesti Honvéd.
6: Igen, én egyébként a Ferencvárosba készülök, csak a Honvédban maradtam, mint egyesület. Úgyhogy egy helyen készülünk, és csapattársak is vagyunk. Hát szerintem az elején egyébként nem jöttünk ki olyan jól egymással.
5: De mi volt a konfliktus oka?
7: Igazából semmi, csak ez a két dudás nem fér meg egy csárdában szituáció volt.
5: Tehát aztán... mindenketten határozott egyéniségek
6: igen.
5: Vagytok, és
6: igen, igen, ez mindenképp lehet mondani.
5: És hol találtátok meg azt a pontot, amikor, hát ha nem is volt nagy harag, de kibékültetek, és onnantól kezdve csak épülni kezdett ez a barátság?
7: Szerintem, amikor ilyen 2-3 hete össze voltunk zárva, akkor így leengedtük a falakat, és elkezdtünk beszélgetni. És igazából a táborokba, meg az ilyen nagyon zártabb edzéseken, akkor így összekovácsolódtunk, aztán most már szinte legjobb barátságnál tartunk.
5: És akkor gondoltátok a megismerkedések te pillanatában, hogy egy hajóban fogtok ülni mondjuk Poznányban?
6: Abszolút nem, de erre én még nem két héttel ezelőtt se gondoltam volna őszintén.
5: Az, hogy dől el, hogy ki hol foglal helyet a hajóban? Ezt az edzők döntik el, vagy ti döntitek el, vagy vannak próbák, cserék, és aztán kiderül, hogy megy jobban a hajó?
7: Hát igazából az összes játszhat, szóval mi, mint versenyzők is adhatunk egy tippet, hogy ki hova üljön, de általában az edzők döntik el, meg a próbák.
5: És itt mennyire számít, hogy ki a határozottabb, vagy erősebb egyéniség?
6: Szerintem az nem, itt nem számít. Tehát itt ez a személyiség az nem
5: játszik. Akkor mi dönt?
6: Szerintem tehát maga az evezés, így a technika, azt szerintem nagyon fontos, illetve hogy kinek milyen érzéke van a helyekhez.
5: Beszéltünk itt ugye a szeles helyekről, meg a versenyekről. Mi az, ami nagyon nem kedvez egy K2-500-nak?
7: Szerintem egy oldalszél, egy nagyon erős oldalszél.
5: Bármelyik oldalról jön?
7: Bármelyik oldalról, hogyha nagyon erős, akkor az semmiképpen nem jó egy párosba.
5: És mi az, ami kedvez?
6: Nekünk a hátszél, abszolút.
7: Egy enyhe hátszél.
6: Igen.
5: Az tolja a hajót?
7: Minket.
5: Az mennyit számít, hogy ugye a hölgyek gyakran beszélnek a súlyukról, hogy ki hány kiló, az mennyire határozza meg a hajóban, akár az elhelyezkedést, akár a hajó sebességét?
7: Hát szerintem mi hasonló súlyban vagyunk, úgyhogy az is például előny nálunk, hogy mind a ketten közel ugyanannyit nyomunk a hajóba.
5: Tehát a hasonló felépítés az segít?
7: Segít, igen. De akkor sincs probléma igazából, hogyha egy kisebb és egy nagyobb ember összeül, mert például akivel világbajnok és Európa-bajnok lettem, Leskó Vivien, ő például sokkal vékonyabb nálam, és mégis én ültem elő. Szóval vannak ilyen sztereotípiák, hogy a kisebbnek kell előre ülnie, és a hátulsó pedig legyen a nagyobbik, de szerintem ezt megdöntöttük, úgyhogy...
5: Egy időben mind a ketten résztvevői voltatok a maraton országos bajnokságnak, ugye 15 meg 18 kilométeren teljesítettes, és mire ez a mosoly?
6: Nagyon szeretjük. Igazából arra kényszerítettek, mondhatjuk.
5: De ez hogy? Tehát az edző azt mondja, hogy na most akkor Bianca, gyere már, de légy szíves a
7: kilométer. Érem szerzés, igen, muszáj elindulni.
5: És ilyenkor nincs szavazati joga a versenyzőnek egyáltalán?
7: Nincs. Kölyök és serdülő korosztályban még talán ifibe sincs, de így már egy kicsit azért szolidabbak a szabályok, de akkoriban nem volt, amikor én maratonra jártam.
5: Mennyire kemény ez, tehát hogy mennyire kínozza az embert ez a 15-18 kilométer? Gondoljunk arra, hogy van 200-as táv is, és akkor azt tessék megszorozni jó sokkal, és abból lesz a 15 kilométer, meg a 18. Mennyire teszi tönkre az embert ez a maraton?
6: Nagyon más, szóval igen, de nem tudnék különbséget tenni viszont, hogy melyik fáj jobban. Nyilván így, hogy most mi azért 500 meg 200-az vagyunk szokva, és már rég éreztem azt, hogy milyen egy maraton, nagyon rég, szerintem azon a versenyen, amit említettél utoljára, de hát hosszú. Szerintem ott nem ugyanaz a fájdalom, amit érzünk, tehát az egy ilyen agyilag is állóképesnek kell lenni, és tényleg az, hogy 18 kilométeren keresztül csinálják ugyanazt a mozgást, az biztos nagyon megterhelő.
5: Akkor véletlenül a maraton világbajnokságon nem találkozunk majd az indulók listáján veletek. Nem mentálisan borzasztó az, hogy az ember már emberemlékezet óta benne ül a hajóban, és kiírják, hogy még 9 kilométer van hátra?
7: Szerintem az is amúgy sokat dob a egész maraton témán, hogy nekem mindig az utolsó 500 méteren dőlt el, tehát szinte mintha egy 500-at mennék. Az első 17,5 kilométeren inkább ez a mentálisan kellett bírni, éljük túl, és ne boruljunk be, ne akadjunk föl semmire volt a téma. Aztán az utolsó 500-on pedig általában, hogyha mentünk egy bolyba, akkor mindenki robbantott egyet, és elkezdtünk sokkal gyorsabb tempót diktálni. Aztán azt döntött el, hogy ki nyeri meg.
5: Azt azért tudni kell, hogy a maratonnál nincsenek kijelölt pályák, tehát hogy igen, egy idő után az emberek úgy futnak, mint mondjuk a 800 meg az 1500 méteres futók, hogy ki hová bír elhelyezkedni. Van a maratonnak bármilyen olyan haszna, amit az ember, ha megtapasztal, akkor át tudja vinni rövid távokra? Vagy rövidebb távokra?
6: Őszintén.
5: Nagyon el kell gondolkodni?
6: Szerintem nincs.
5: Azért hoztam ezt föl, mert Csíkos Zsóka példája megmutatja, hogy mind a kettőben lehet komoly sikereket elérni. Nem, akkor ti egyáltalán nem gondolkodtok abban, csak szimpatikus nektek, hogy ezekben a távokban is eredményes tud lenni.
7: Igen. Hát én 1000 méteres voltam, igazából az is ugye rövid távnak számít, viszont szerintem sokkal hosszabb érzésre, meg más taktikával is kell menni rajta, úgyhogy én abból tudok maximum mondani egy pár szót, hogy milyen különbségek vannak az 500 és az 1000 között.
5: Ne mondd!
7: Szerintem annyi különbség van, hogy egy 1000 méteren azért taktikázni kell. Tehát én mindig kiszámoltam, hogy még mennyit tudnék bírni az elejére és a végére, és a közepén is azért teljesen más iramot kell diktálni, mind azért is, hogy akár elhúz magától a mezőnytől, vagy hogy meg tud tartani azt a tempót, amit még 900 méteren kell az első 100 méter után leadni. Úgyhogy 500 méteren szerintem meg egy ilyen kamikázinak mondanám, meg a 200 métert is, hogy ott csak elindulsz, és ahogy bírod a végéig.
5: Mert csak zárásként a maratonnal kapcsolatban, hogy lehet mondani, hogy ez tök más sporták szinte?
7: Szerintem igen.
6: Igen, uh-huh. Igen.
5: Visszatérve arra a pályára, amit végül is a válogatón megnyertetek, az 500 métert, azt hogy érdemes felépíteni K2-ben?
6: Ott el kell indulni, és nincs megállás.
5: Mert ugye 200 méteren azt mondják, hogy az egyik legnagyobb jelentősége a rajtnak van.
6: Igen.
5: Mert annyira rövid a táv, hogy ott már meg kell tudni szerezni azt a fajta pozíciót, amivel igen. A végén az ember sikeres tud lenni. De az 500-nál is nagyon fontos a rajt.
6: Igen, annyira azért nem nyilván, mint a 200-nál. Tehát, hogyha az első két húzást elrontod, még fel tudod hozni.
5: Ha csak nem borultál be.
6: Igen, de egyébként szerintem 500 sem olyan hosszú táv, hogy lehessen taktikázni. Tehát az tényleg az edzőnk is mindig azt mondja, hogy bele kell állni az elejébe. Nyilván utána van egy olyan rész benne, ahol visszaveszünk, hogy a végére még maradjon, de egyáltalán nem látható kívülről, és belülről is nagyon minimálisan érezhető az a visszavétel, és hát a végén meg ugye, ami marad, az bele kell rakni.
5: Van nekünk egy szignálunk, ami véletlenül egy kajakkenu versenyen készült, és ott azt kiáltja a kommentátor, hogy kellene egy nagyon nagy hajrá. Hogy amikor az ember már 400-450 méteren túl van, akkor még honnan tud energiát szedni a savasodással, és a elege van mindenből mentalitással, hogy még egy hajrát tudjon nyitni. Egyáltalán mikor kell megnyitni a hajrát?
7: Szerintem az utolsó 100 méteren belül. Azt nem mondanám, hogy mikor, mert az attól függ, hogy éppen hol áll a mezőnyben a hajó, de szerintem én nekem mindig mentálisan van egy ilyen robbantás, hogy nagyon még egy utolsó százon, egy utolsóját, mint halálig, és szerintem, hogyha ez nincs még egy versenyzőben, akkor nagyon nehéz lehet egy pályát végigcsinálni, mert volt egy olyan évem, amikor mentálisan sem voltam olyan jól a versenyeken, és például akkor nekem ez hiányzott, és ez látszott is, úgyhogy mindenképpen én a mentális részét mondanám.
5: Flóra, pálya közben tudtok bármit is kommunikálni egymással? Vagy szoktatok? Vagy egyáltalán a túlélés miatt nem nagyon jó, hogyha az ember beszélget?
6: Ne, beszélni nyilván nem. Kettő hopp, az mindig van, igen. Az a 250-nél, a táv felénél, és ugye a hajránál, az utolsó százon belül valahol, ahol kell. Az csak annyi, hogy ugyanakkor kezdjük el tehát a húzást, meg a ritmust ugyanúgy vegyük fel.
4: Hofer Biancával és Tölgyesi Flórával Szegő Tibor beszélgetett. Jövő szerdán kezdődik tehát a kajakkenu világbajnokság a lengyelországi Poznánban, de egy hír erejéig maradjunk még a kajakkenunál és egy másik világbajnokságnál, mert hogy Szegeden ma az utolsó napjához érkezett az egyetemi kajakkenu világbajnokság. Ezen az utolsó napon a magyar versenyzők 6 arany, 4 ezüst és 2 bronzérmet nyertek. Győzött fél kilométeren a kajakos Rendesi Eszter, a kenus Kisbatka Imola, a férfi kenu ketteseknél Molnár család és Rumi Gergő, az Opavszki Márk Bánkúti Zsombor Kollek Bálint Mircse Iván összeállítású férfi kajak négyes, valamint C2 vegyes párosban Szarka Krisztián és Kisbatka Imola, illetve 5000 méteren kenu egyes vegyes váltóban Zagyvai Borbála és Ludányi Mátyás. Magyarország 8 arany, 10 ezüst és 5 bronzéremmel az éremtáblázat második helyén zárt. Hamarosan elkezdjük a ráhangolódást. A 19 órakor kezdődő Trabzonspor Ferencváros labdarúgó Európa Liga selejtezőre, de most következzenek itt a Nemzeti Sportrádióban a hírek.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Megvannak a Ferencváros és a Trabzonspor kezdő csapatai. Megdőlt a budapesti melegrekord. Marad a kánikula néhol záporokkal. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
8: Mohamed Salah is kezd a Trabzonspor csapatában a Ferencváros elleni mérkőzésen, a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásában. A vezetőedzők kijelölték kezdő csapataikat a párharc első mérkőzésére. A Fradi 4-4-2-es felállásban fut ki a pályára, és az a Nagy Olivér is ott van a kezdő 11-ben, aki legutóbb a Paks elleni majdnokin játszott tétmérkőzésen. Kanikovszki és Nagy Ádám a kispadon ül. A 19 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Távozott a horvát Jadran Splittől és a török NK-hoz igazolt német Toni, válogatott vízilabdázó. Olvasható a vlv.hu szakportálon. Felkészülési mérkőzésen 3 játszmában kikapott, a németektől a magyar női röplabda válogatott Isztambulban, a pénteken kezdődő Európa-bajnokság helyszínén. Új törés miatt nem indulhat a hétfőn kezdődő kínai öttusa világbajnokságon Tamás Botond, aki legutóbb az isztambuli Európa-bajnokságon egyéniben ezüst, míg csapatban aranyérmet szerzett, írja a hazai szövetség hivatalos közösségi oldalán. A tervezett 8 helyett így csak 7 magyar sportoló utazik a VB-re. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, valamint Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Böhm Csaba és Szép Balázs képviseli a magyar színeket.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a Paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a Paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Saját forrásból működtetik majd a Közhang nevű digitális társadalmi egyeztetési platformot, közölte a Tisza párt alelnöke a Tisza-szigetek országos találkozóján. Radnai Márk szerint az államigazgatás nem alkalmas egy ilyen gyors fejlesztés megvalósítására, és egyelőre nem akarnak közpénzt fordítani a kísérletre. A platformot működtető non-profit cég az összegyűjtött adatokat az innovációs tárcához továbbítja majd feldolgozásra. Radnai Márk hozzátette, a Közhang csak az egyik eleme lesz a társadalmi egyeztetésnek, emellett a petíciós jog és a digitális népszavazás bevezetését is elképzelhetőnek tartja. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál mára fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők holnap és szombaton 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az országgyűlési múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Az épület előtt várakozóknak vizet osztanak, és permetkapukat is felszereltek. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Csütörtök délután Újpesten 37,5 Celsius fokot mért a Hungaromet ZRT. Az érték 1 fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs. Emellett Kübekházán beállt a napi országos melegrekord is, ahol 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért hőmérsékleti értékkel.
0: Közlekedés.
8: Szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani Budapesten a belvárosban, a Lánchíd, a Deák Ferenc tér és a Kossuth tér között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
8: Az ország nagy részén napos az idő, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak. Arrafelé ma még csak elszórtan, holnap már több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megerősödik. Éjszaka 17-24, holnap általában 31-38 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Hova kezdődik a Trabzonspor Ferencváros labdarúgó Európa Liga selejtező. Az Isztambulon kívüli legeredményesebb török futballklub vár ma este a Fradira. A hazájában hétszeres bajnok Trabzonspor a 70-es és 80-as évek fordulóján élte aranykorát. Legutóbb a 2021-22-es idényben szerzett bajnoki címet a Super League-ben. A Fekete-tenger partjára épült stadionban játszó 1967-es alapítású klubról Erdei Márk készített kisokost.
1: Csütörtök este újabb komoly európai erőpróba vár a Ferencvárosra. A zöld-fehérek 19 órától Trabzonban lépnek pályára a török Trabzonspor ellen az Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén. A tét nem kisebb, mint a főtáblára jutás. A párharc győztese az Európa Ligában, a vesztes pedig a Konferencia Ligában folytathatja. A fradi szurkolói számára alig ha ismeretlen az ellenfél neve, ám a Fekete-tenger partján otthonra lelő török klub története, hagyományai és jelenlegi csapata is megér egy közelebbi pillantást. Bemutatjuk a Trabzonsport.

A Trabzonspor a török futball egyik legkülönlegesebb klubja, mert egyszerre jelképe egy város identitásának, egy régió büszkeségének és egy történelmi futballforradalomnak is. Míg a török labdarúgást évtizedeken át szinte teljesen az isztambuli nagy hármas, a Galatasaray, a Fenerbahçe és a Besiktas uralta, a Trabzonspor volt az a csapat, amely ezt a rendet valóban meg tudta törni. Emiatt a klubot nem csak sikeres vidéki egyesületként, hanem a török futball egyik legerősebb identitású intézményeként is számon tartják. A klub beceneve Fekete-tengeri vihar. A színei pedig a bordó és a kék, amelyek mára teljesen összefortak Trabzon városával és a Fekete-tengeri régió futballkultúrájával. A szurkolói bázis országosan is erős. Jelszavuk, nekünk mindenhol Trabzon van. Jól mutatja, hogy a klub támogatottsága messze túlnő a város határain. Városi és kulturális háttér. Trabzon török szemmel mindig is külön világ volt. Erős helyi identitással, karakteres közélettel és nagyon szenvedélyes sportkultúrával. A hivatalos klubtörténet szerint a városban már a 20. század elején is élénk futballélet működött, és a helyi rivalizálások olyan erősek voltak, hogy sokáig éppen ezek akadályozták egy egységes nagycsapat megszületését. A Trabzonspor ebből a megosztottságból nőtt ki. Majd idővel éppen az ellenkezőjét érte el. Egységesítette a város futballérzelmeit, és olyan közös jelképé vált, amely köré egy teljes régió fel tudott sorakozni. Ez a háttér azért is fontos, mert a Trabzonspor megértéséhez nem elég a trófealistát nézni. Látni kell, hogy ez a klub helyben kulturális ügy is, nem pusztán sportvállalkozás.

Alapítás és klubtörténet. A Trabzonspor 1967. augusztus 2-án jött létre több helyi klub egyesítésével. A folyamat előzménye egy 1966-os sikertelen összeolvadási kísérlet volt, vagyis az alapítás mögött hosszú helyi politikai és sportbeli egyeztetés állt. A klub gyorsan fejlődött. A 73-74-es idényben feljutott az élvonalba, majd szinte azonnal élcsapattá vált. A nagy áttörés a 75-76-os szezonban jött el, amikor a Trabzonspor megnyerte első török bajnoki címét, és ezzel történelmet írt, mint az első nem isztambuli bajnok a török élvonal történetében. Ez a cím nem csak sportsiker volt, hanem társadalmi és regionális jelentőségű esemény is, mert országos szinten megmutatta, hogy Törökország futballtérképe nem kizárólag Isztambulról szól. Aranykor és sikerek. A Trabzonspor aranykora a 70-es évek végétől a 80-as évek közepéig tartott, és ebben az időszakban a klub gyakorlatilag tartósan megvetette lábát a török futball csúcsán. A csapat 76-ban, 77-ben, 79-ben, 80-ban, 81-ben és 84-ben lett bajnok, majd hosszú szünet után 2022-ben szerezte meg 7. Super League aranyát. Ez a 7. bajnoki cím különösen nagy visszhangot váltott ki, mert 37, más források szerint 38 év után került vissza a klub a csúcsra, és az ünneplés országos méretűvé vált Trabzonban, Isztambulban, Ankarában és a külföldi török közösségekben is. A klub hivatalos története szerint a Trabzonspor 75 és 85 között összesen

0: bajnoki címet, 6 elnöki kupát, 3 török kupát és 3 miniszterelnöki kupát gyűjtött be, ami világosan jelzi, mennyire domináns volt ebben a korszakban. A klub jelenleg 7-szeres török bajnok, 10-szeres török kupa győztes és 10-szeres török szuperkupa győztes. A legfrissebb hazai trófea a 2026-os kupa győzelem, amikor a csapat 2-1 legyőzte a Konyaszport a döntőben. Ez a siker azért is fontos, mert azt mutatta, hogy a Trabzonspor a bajnoki arany nélkül is képes trófeáért menni és a török elitben maradni. Stadion, hangulat, szurkolók. A Trabzonspor jelenlegi otthona a Szenyol Gyünyes sportkomplexum részeként működő Papara Park, ahol a klub a 2016-17-es szezon óta játssza a hazai mérkőzéseit. A stadion közel 41 ezer néző befogadására képes, és az elmúlt években a klub modern korszakának egyik legerősebb szimbólumává vált. A régi stadionjuk romantikája után a Papara Park új korszakot nyitott. Nagyobb, korszerűbb és sokkal látványosabb keretet ad a klub körüli tömeges szurkolói jelenlétnek. A Trabzonspor szurkolótábora Törökország egyik legfanatikusabb közössége, amely látványos koreográfiáiról, egységes énekléséről és erős helyi öntudatáról ismert. Trabzonban gyakorlatilag minden beszélgetést átszül a futball, és a klub színei a városi mindennapokban is jelen vannak. Sztárjátékosok, legendák és ismert nevek a múltból. A Trabzonspor identitását elsősorban a saját aranykorának helyi hősei alapozták meg, akik a 70-es-80-as években bajnoki csapatot építettek a városból kinőve. A történeti európai statisztikákban Ünal Karaman neve külön is hangsúlyos, mint a klub egyik legeredményesebb nemzetközi gólszerzője. A modernebb korszakban a Trabzonspor több ismert topligás nevet is a soraiban tudhatott vagy tudhat, köztük Marek Hamsikot, Lázár Márkovicsot, Maximiliano Gomezt és Stefan Savicsot. A jelenlegi keretből egyértelműen Mohamed Salah a legnagyobb név. Európai kupa történet. A Trabzonspor első kupa szereplésére az 1976-77-es bajnokcsapatok Európa kupájában került sor. A csapat az első körben túljutott izlandi ellenfelén, majd a második fordulóban a Liverpool állította meg. Már ez az indulás is fontos volt, mert jelezte, hogy egy új török futballerő lépett ki a kontinens színpadára. A klub európai története nincs tele hosszú menetelésekkel, de több emlékezetes eredményt és meglepetést tartalmaz. A történeti források kiemelik, hogy a Trabzonspor a múltban olyan ellenfeleket is búcsúztatott, mint az Olympique Lyon vagy az Aston Villa, miközben a klub legnagyobb európai hazai győzelme a Vlaznia elleni 6-0 volt. Ugyanakkor a legerősebb ellenfelek ellen súlyos vereségek is előfordultak. Például a Barcelona elleni 7-2 a KEG-ben. A közelmúltban a Trabzonspor rendszeres résztvevője volt az UEFA selejtezőknek, és a 2021-22-es szezon után a konferencia liga rájátszásában egészen az AS Róma elleni párharcig jutott. A 2026-27-es idényben a klub a török kupa megnyerésének köszönhetően közvetlenül az Európa liga rájátszásába került, így kihagyta a korábbi selejtezőköröket. Ez kényelmesebb útvonal, de egyben azt is jelenti, hogy az első európai párharca rögtön nagy tétre megy. Előző szezon képe. A 2025-26-os idény összességében pozitív mérleggel zárult Trabzonban. A csapat a Super League-ben a harmadik helyen végzett, vagyis ugyan nem tudta megelőzni a Galatát és a Fenerbahçét, de stabilan ott maradt a legerősebb üldözők között. Ennél is fontosabb, hogy a szezon végén megnyerte a török kupát, ami sportszakmailag és pszichológiailag is erős zárást adott a klubnak. A 2026-os kupadöntőben a Trabzon 2-1-re verte a Konyaszport. A meccs hőse Paul Onuachu volt, aki 2 gólt szerzett. Idei nyári változások. A 2026-os nyár legnagyobb dobása egyértelműen Mohamed Salah megszerzése volt, aki a Liverpooltól érkezett, és akinek átigazolása nemzetközi sajtó visszhangot váltott ki. Ez a transfer presztízs értékben óriási, mert ritka, hogy egy ilyen globális státuszú futballista közvetlenül Trabzonba ír alá. A lépés világos üzenet. A klub nem egyszerűen túlélni akar a török élmezőnyben, hanem látványosan emelni a saját nemzetközi súlyát is. A nyári erősítések között szerepel Cheng Özkacsár, aki a Valenciától érkezik, valamint Melik Kabasakál is, miközben egyes kölcsönjátékosok, például John Lundstam kölcsönszerződése lezárult. Az átigazolási kép alapján a Trabzonspor egyszerre próbál rutint, fizikalitást és sztárminőséget beépíteni a keretbe. Ez a stratégia különösen érthető úgy, hogy a klubnak rögtön komoly európai párházot kell vívnia a szezon elején. Jelenlegi keret és játékerő. A keret több szempontból is erős és nemzetközinek mondható. A kapusposzton André Onana neve emelkedik ki, mögötte fiatalabb török játékosok adják a mélységet. A védelemben Stefan Savic rutinja, Cenk Özkacser ballábas profilja és Samet Akhaydin fizikai jelenléte meghatározó lehet, miközben a széleken és rotációban Sidney Cabral és Wagner Pinya is fontos szerepet kaphat. A középpálya erejét az adja, hogy többféle stílusú futballista található benne. Ruslan Malinovski kreativitást és lövőerőt, Batista Mendy dinamizmust, Ozan Tufan és Okay Okuslu pedig stabilitást és török bajnoki rutint hoz. A támadósor különösen érdekes, mert Paul Onuachu klasszikus befejező csatárként, Denis Dragus mozgékonyabb támadóként, Umut Bozok és Umut Nair pedig rotációs opcióként is használható, miközben Mohamed Salah extra minőséget, egyéni villanásokat és nemzetközi szintű döntéshozatalt adhat a csapatnak. A rendelkezésre álló beslések szerint a Trabzonspor keretének piaci értéke jóval magasabb, mint a Ferencvárosé, ami papíron a törökök mellett szól. Ugyanakkor a klub európai múltja arra is figyelmeztet, hogy a nagy név vagy a drágább keret önmagában nem garantálja a továbbjutást.
1: Erdei Márk összeállítását hallottuk. 19 órakor kezdődik tehát a Trabzonspor Ferencváros labdarúgó Európa Liga selejtező, a stúdióban pedig már itt van állandó szakértőnk Bene Ferenc. Szervusz, örülünk, hogy itt vagy. Beszéljünk egy picit a kezdőkről, vágjunk bele. Az, hogy Salah ott van a kezdőben a törököknél, az azt hiszem, hogy nem nagy meglepetés. Az, hogy Nagy Olivér ott van a ferencvárosi kezdőben, az az.
2: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Szervusz, Emese. Igen, számomra abszolút meglepetés, és ugye Kejte is hiányzik, de teljes keretben sincsen, szóval igazából nagyon-nagyon nagy mélyvíz ez. Egy ilyen létfontosságú a klub szempontjából is, a magyar labdarúgás szempontjából nem létfontosságú nyilván, de azért sorsdöntő lehet, és nagyon nagy lehetősége bíró találkozó. És hát a Ferencvárosnak az eddigi szezonban a legeslegfontosabb mérkőzése következik. Rendkívül fontos lesz, hogy egy olyan eredményt tudjon elérni a Fradi idegenbeli mérkőzés során, hogy nyilvánvalóan minimálisan az 50-50% esélyen megmaradjon a visszavágóra. Arról nem is beszélve, hogy hát mindenféleképpen a Trabzonspor most az egész klub történelme során a legnagyobb fordulópontjához érkezett, hiszen én nem emlékszem arra az elmúlt hát 40 évből legalább, hogy ilyen világsztárt tudtak volna igazolni, mint Mohamed Salah, illetve hogy ilyen játékosokkal tárgyaljanak, mint Darwin Núñez vagy akár Benzema. Szóval egy egészen más kategória, amikor egy klub egyáltalán csak tárgyalni tud ilyen játékosokkal, az azért már egy nagyon-nagyon komoly jel. Arról nem is beszélve, hogy egy nagyon komoly nemzetközi tapasztalattal járó, igazi nemzetközi csapattal játszunk. Hát legalábbis játszik a Ferencváros, hát az nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy ez a felfokozott légkör, felfokozott várakozás a hazai szurkolók részéről, ez pozitív energiát fog kölcsönözni, vagy amennyiben a Fradi jól kezdi a találkozót, ez átcsaphat azért bizonyos fokig nyomássá, és egy bizonyos szint után bizony, hát hogyha a közönség nem kapja meg azt, amit várt, akkor ez bizony ellene is fordulhat. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Lélektén szempontból rendkívül érdekes találkozó lesz.
1: Ugye azt mondják, hogy egy ilyen jó hangulat még akkor is, hogyha valaki ellenfélként lép pályára, akkor nagyon sokat adhat a játékhoz, tehát a Ferencvárost akár ez fel is tüzelheti, de azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy a Fradi egy olyan eredményt érjen el, ami alapján lesz esélye visszavágóra. Mi ez az eredmény szerinted? Nagyon sokan azt mondták, hogy egy döntetlent csukott szemmel aláírnának már most. Te ezek közé tartozol, aki egy döntetlent aláírna most ezen az első mérkőzésen?
2: Én azok közé tartozom, aki aláírná. Főleg az imént említett dolgok miatt. Tehát az nem kérdés, hogy egy ilyen sorsdöntő kétmérkőzéses párharcnál, ha az első mérkőzés idegenben döntetlen, az nem azt jelenti, hogy akár mondjuk eldőlt a találkozó, vagy a Ferencváros biztosan meg tudna nyerni a hazai találkozót, de azért nyilvánvalóan, hogyha egy döntetlenre tudna jönni a Fradi, azért az azt jelenteni, hogy a két csapat között minimális a különbség, nüanszok döntenek, és hát nem utolsó sorban megmaradna az az 50-50% továbbítás. Talán még, ahogy mondani szokták, 51-49-re a Fradi javára is billenhetne a mérleg, de az a fajta hasonlóan pokoli hangulat az Budapesten is várható, de azért ez egy egészen más szint, amikor 41 ezer török szurkoló előtt játszik egy csapat, és mondom, ha tavaly játszott volna a Trabzonsporral a Fradi, akkor még azt mondanám, hogy talán esélyes is. Most ez egy egészen más Trabzonspor lesz, biztos vagyok benne. Egyetlen egy dolog, hogy a Fradi azért több tétmeccsel a lábában lép pályára. Tehát ez mindenféleképpen a Fradi javára lehet egy plusz lehetőség. Hát Nagy Olivérre visszatérve, azért ez nem egy Soroksár-Tisza-Kecske mérkőzés, ahol azért pallérozódott a fiatal játékos. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, és szurkolok neki, mert minden akár nemzetközi szinten, akár NBA-ben bemutatkozó fiatal magyar játékosnak szurkolok.
1: Úgy is fogalmaztál, hogy nagyon nagy lehetőség ez a Ferencváros előtt, hogyha megnézzük, hogy eddig mely csapatokat búcsúztatta, ugye Vojvodina, Twente, illetve Zsabzse. Hogyha egy Trabzonspor kaliberű csapatot, a mostani török csapatot búcsúztatja, azért mondod, hogy azért nagy lehetőség, mert hogy egy sokkal jobb lehetőségekkel rendelkező csapatot búcsúztat, és ezért nagy lehetőség a Ferencváros előtt, vagy ezért is?
2: Hát alapjában a Ferencváros előtt az a nagy lehetőség, hogy bejuthat az Európa Liga csoport körébe, tehát ez minden szempontból, klub szempontjából, újabb UEFA pontok, UEFA koeficiensek szerzésének a lehetősége, tehát a magyar labdarúgásnak az az érdeke, hogy minden szezonban benn legyen egy, legalább egy, inkább kettő, de legalább egy magyar csapat ebben a bizonyos csoportkörben. Ha már Bajnokok Ligán nem jöhetett össze a Győrnek, akkor az Európa Ligának szurkolunk. Nyilván a Konferencia Liga az hál' Istennek már megvan, de hát minél magasabban kvalifikált csapatok ellen szerezzük azokat a bizonyos pontokat, annál jobb. Tehát én elsősorban a magyar labdarúgás érdekét tekintve jelentettem ki azt, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos mérkőzés. Az más kérdés, hogy talán továbbra is azt mondom, lehet, hogy én ezt egy picit túl misztifikálom, de most a Trabzonspor egy olyan szintlépés előtt áll, aminek az útjában van most a Ferencváros, és talán most a rosszkor rossz helyen szituáció előléphet. Ugye mondom továbbra is, hogy ez azért visszájára is fordulhat, amennyiben a Fradi, hiszen a Fradi azért mondjuk egy Twente ellen tudott idegenben nyerni, én nem féltem abszolút a magyar csapatot, de azért mondom, főleg az első 15-20 percen nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert az véleményem szerint sorsdöntő lesz.
1: Mennyit adhat hozzá akár a játékához a Ferencvárosnak, de leginkább mondjuk a hozzáállásához, a mentalitásához, hogy megszerezte az első bajnoki győzelmét most a Zalaegerszeg ellen. Számít ez?
2: Igenis számít, hiszen a győzelmeknek mindig nagyon fontos csapat összekovácsoló szerepe van. Tehát amennyiben a magyar bajnokságban mondjuk vereség hátán a Ferencváros szereplése, az bizonytalanságot szül, az rossz hangulatot szül, tehát rendkívül fontos, hogy ezek a úgynevezett felhozó találkozók, vagy a nemzetközi kupa találkozók előtti bajnoki mérkőzések jól sikerüljenek, és nyugalom övezze a klubot, ez nagyon fontos. Viszont taktikai szempontból azért ne felejtsük el, hogy a Fradi azért már sok csapat ellen, hát ezt a fajta középső zónában labdaszerzések utáni gyors átmeneteket már tudta kamatoztatni, tehát azért ott van most is a kezdőben Yusuf, ott van Lenny Joseph, ott van Zakariasen, tehát azért a kontrajátékában komoly potenciál van ennek a Fradinak, és tudatosan Borbély Balázs védekező típusú középpályásokkal rakta el a középpályás sort, tehát az összeállítás szempontjából ez egy jó Ferencvárosnak tűnik, de mondom, lélektani szempontból az első negyed óra kulcskérdés lesz.
1: Hogyha Borbély Balázst említetted, akkor szerinted mennyire látható már az ő kezenyoma ezen a mostani Ferencvároson? Azért nyilván az elkerülhetetlen, hogy amikor egy új edző kerül a csapathoz, akkor egy-két mérkőzés azért rámegy arra, hogy megszokják egymást.
2: Ebben maximálisan egyetértek. Én úgy gondolom, hogy rögtön azzal a lépésével, hogy a három belső védős játékrendszerről a 3-5-2-ről áttért erre a 4-2-3-1-re, ezzel már azért elég markánsan belenyúlt a Robi Kín által előhozott alapelvekbe, viszont a mérkőzés meccselése úgymond, tehát a mérkőzés közbeni cserék, a csapatnak a forgatása, ugyan Pakson azért volt egy komoly homokszem a gépezetbe, de azért egyre jobban megismeri a keretét Borbély Balázs. Én úgy gondolom, hogy az edzői kvalitásai itt is ki fognak tudni bontakozni. Itt a nagyon nagy kérdés az lesz, hogy a nemzetközi kupában tud olyan sikeresen szerepelni, hiszen egy egészen más karakter, mint Robi Kín, de szerintem a játékosok lelki világában talán jobban bele tud látni. Igaz, nem volt akkor a labdarúgó karrierje, meg olyan nemzetközi rutinja, de én úgy gondolom, hogy a mérkőzésen, ahogy látja a mérkőzést, ahogy belenyúl a találkozókba, azzal maximálisan elégedettek lehetnek a Ferencvárosnál.
1: Hamarosan kezdődik a találkozó, kapcsolunk riportereinkhez, Jó Andráshoz és Szalai Kristófhoz, Bene Ferenc pedig ott folytatja szakértői munkáját.
3: Jön a hetedik. A Ferencváros a mostani szezon hetedik mérkőzésére készül az Európa Liga selejtezőjében. Köszöntjük sok szeretettel a kedves hallgatókat. A Vojvodina, a Twente és a Górnik Zsabze legyőzése után most Törökországban a Trabzonspor ellen próbálja kiharcolni a főtáblára jutást a második számú európai kupasorozatban a Ferencváros. Minden esélye meg is van erre a zöldfehéreknek, hiszen veretlenül jutottak el a rájátszásba Zakariás Szenék. A játékosok közben már kint vannak a pályán és hamarosan kezdődik a mérkőzés is. A Trabzonspor ehhez képest a szezon első nemzetközi kupa mérkőzését játsza, hiszen kiemeltként, mint bajnoki harmadik helyezett jutott a playoff körbe. Na de akkor jöjjenek is a kezdők, először is a magyar kupagyőztes Ferencváros kezdőcsapata. A Górnik Zsabze elleni meccshez képest bekerült oda-oda és Nagy Olivér, kikerült pedig Kanikovszki és Osváth Attila és Dibusz Dénes természetesen a kapuban, és akkor a négy hátvéd Nagy Olivér, Gomez, Rámakers és Kadu, középen Korbu, Romance és oda-oda, elő pedig Jusuf, Leni Zsozef és Zakariasen Rohamoz Borbély Balázs csapatában.
4: Köszöntöm én is önöket, több mint 40 ezer török szurkoló, egy világsztár Mohamed Salah. Hát vegyük végig akkor a törökök kezdőcsapatát, és a kapuban Onana, a védelemben jobbra-balra halad a Pina, Vaivu, Özkadzsár és López Cabral, ugye azért rá emlékezhetnek a hallgatók is, hiszen azért ő az övé volt a világbajnokság egyik legszebb gólja, nem is az egyik, hanem a legszebb gólja. A középpályán Bucsuári, Kabaszakál, a támadó soron pedig Salah, Nair, Saviolo és Onuachu. Nagyon meglepetés számomra, hogy az egykori Atletico Madrid védő Savic nem kapott lehetőséget a kezdőben, de azt hiszem örülhetünk is neki, hiszen azért hát ő egy nagyon-nagyon durva ember, fogalmazzunk finoman, azért rá vigyázni kell, de egyelőre nincs a pályán szerencsére, és a két csapatnak egyébként térfelet kellett már cserélni azonnal, hiszen a pénzfeldobás követően fordított állás szerettek volna a kezdésnél a csapatok, a mérkőzés játékvezetője pedig a horvát Pajac, aki most belefújt a sípjába, és el is kezdődött a mérkőzés. Fekete sötét mezben a Ferencváros, és piros kékben pedig, egy ilyen bordó kékben a Trabzon csapata. Önök is hallhatják, hogy hát ugye teltház van, elképesztő hangulat vár majd a Ferencvárosra, és a mérkőzés alig telt el jó néhány másodperc, és Trabzonspor Ferencváros 0-0.
3: A teltház pedig 41 ezer embert jelent, a stadion neve pedig a Papara Park, Mohamed Salahnak pedig meg is volt az első labdaérintés a mérkőzésen, és hát jól hallják, a potméterek nincsenek följebb véve, jobban lehessen hallani az atmoszférát, ekkora hangulat van, ekkora fügykoncert van, amikor például a Ferencváros birtokolja a labdát, és hogyha Mohamed Salahot éppen faltolják, mint ahogy ez most is történt, Carlos Eduardo, vagyis becenevén Kadu, ahogy ő hívja magát, hát nem ő az első olyan brazil labdarúgó, aki a Bece nevét iratta a mezére. Úgyhogy ő faltolt a Salahot, lapot még nem mutatott föl a játékvezető, de hát, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor a fogadó irodáknál talán Kadu neve mellett van a legkisebb szorzó, hogyha sárga lapot kell felmutatni a játékvezetőnek, ő az egyik legesélyesebb erre. Elnyargal a Trabzonspor a jobb oldalon, jött egy beadás is, de szerencsére oda tudott vetődni az imént említett Kadu, és akkor jöhet majd egy szöglettel a Trabzonspor csapata. Hát Onuachut fogják keresni rendre ott bent középen. Onuachu a Trabzon nigériai csatára 22 gólt termelt az előző idényben a török bajnokságban, és még ezzel sem lett gólkirály, ugyanis csak a második helyet ért el, Somorodov lett hivatalosan a török bajnokság gólkirálya, és ahogy lehet hallani, nem szöglet egyébként, hanem kirúgás, ahogy lehet hallani ezt a fügyszót, ez azt jelenti, innen lehet tudni, hogy a Ferencváros birtokolja a labdát. 2 perc telt el a mérkőzésből, gól még nem született, Trabzonspor Ferencváros 0-0.
4: Viszont Nagy Olivér továbbítását fülelték le a törökök, és Zakariasen nem ért egyet az ítélettel, mert állítása szerint egy török lábról ment ki a labda. Ez nem így történt, úgyhogy bedobás követően López Cabral kezéből majd visszajön a pályára a labda, és mehet tovább a mérkőzés. 2 perc telt el a találkozóból, 0-0 az állás. Cabral egyelőre még csak most dobja meg csak a labdát, előre egészen Saviolo felé, Saviolo elesik, Nagy Olivér remekül fogta őt, és akkor sikerül felrúgni a labdát, vagyis rárugni egy török lábra, és akkor most jöhet majd egy ferencvárosi bedobás. Ugye 4 év után találkozik újra egymással a Trabzonspor és a Ferencváros, 2022-ben itt Trabzonban a törökök nyertek, Budapesten viszont a Fradi, most pedig ismét ugye egymásra feszülnek, ezután már ugye az Európa Liga főtáblájáért. Nagy Olivérnek kell kemény odalépnie, de nem is ő ellene fújtak szabálytalanságot, hanem Jusuf az, aki faltolta ott Cabralt. Jusuf állítása szerint nagyon-nagyon könnyen dobta magát Cabral, hát igen, azért ez majd látható lesz az egész mérkőzésen, bár azért törökök nem adják olyan könnyen magukat, és nyilván a horvát játékvezető pedig igyekszik ezt a mérkőzést lehozni hiba nélkül. A 3. perc végén Trabzonspor Ferencváros 0-0.
3: Idő szerint egyébként 8 órakor kezdődött a találkozó, tehát egy órával vannak előrébb. Magyar idő szerint 24 fok a hőmérséklet a Papara Parkban, Törökországban. Mohamed Salah veszi át a labdát, térmagasságban kapta, természetesen megoldotta, és bepasszolja a labdát középre Kabaszakához, Kabaszakától viszont elveszi a Ferencváros, Romens révén pedig már kadunál a labda, és aktivizálja magát a Fradi a bal oldalon. Romens szeretett volna egy felpasszt csinálni Zakariasennek, megelőzték Zakariasen, az is csak Kabaszaká volt megint, de mire végezek a mondattal, egy Ferencváros bedobással folytatódik majd a mérkőzés, Mohamed Salah próbálta megzavarni Kadut. Gyorsan el is végzi a brazil bal hátvéd, hiába jobb lábas, olyannyira mindkét lábával technikás labdarúgó, hogy gond nélkül lehet őt is bal hátvéd pozícióban játszhatni, és akkor most talán a mérkőzésen először huzamosabb idei megtartja a labdát a Ferencváros. Nagy Olivért támadják le, nem jön zavarba, felpasszolja Jusufhoz, Jusuf visszaadja Nagy Olivérnek, Korbu győztes gólt szerzett a Gornik Zsabzsa ellen is, és a Zalaegerszeg ellen is. Kadu egy beadás középre, kifejeli Vajvu, de nem jut messzire a labda. Mondom én, Mohamed Salah viszont már a fején pörgeti tovább. Romes becsúszva veszi el tőle. Jól játszik, jól kezdi a meccset a Ferencváros, semmi megilletődés a zöldfehérektől. Kadu blokkol megint, és ez vissza fog csorogni Onanához. Onana inkább kiengedi, kirúgással folytatódik a mérkőzés az ötödik percben, amikor továbbra is gól nélküli döntetlen az állás.
4: Ugye Mohamed Salah személyében világsztár érkezett a Trabzonba, és az egyiptomi támadó ma este először lépett pályára kezdőként új csapata a hazai közönsége előtt. Ugye a Liverpool a Bajnokok Ligáját és Premier League-et nyerő 9 év után klubot váltott Salah jelenlét önmagában is különleges rangot ad ennek a párharcnak. A labdát pedig már Onanánál kirúgta a Peskábra, tárja szét a kezét, hogy hát nem volt üres játékos, nem tudta hova adni. Igen, visszakényszerült adni Özkagyárnak, Özkagyár pedig hát hátul nagyon merészen átforgatta Pinának a labdát. Jó az előretett labda, Salah szépen leveszi, aztán pedig elpattant tőle, de ott van a segítség Pina személyében. Bushuari a bal oldalra, forgatás jó, és ezzel meg is tudnak indulni a törökök. Szabioló fölnéz, Salah elfutott keresztbe, meg is kapja a labdát, a Ferencvárosi 16-oson belül volt egy pillanatig, de Gomez kihasználta a testi adottságait is, kikísérte a labdát és Mohamed Salahot is, úgyhogy ez a támadás, a török támadás elhalt. A hatodik percben pedig továbbra sincs gól a Trabzonspor Ferencváros labdarúgó mérkőzésen.
3: Ramakers felépült, kisebb sérülésében ő nem volt ott a nevezett játékosok között az Zete ellen, viszont ez nem mondható el Naby Keitáról, ő nincs ott most sem a meccskeretben, úgyhogy rá nem számíthat Borbély Balázs vezetőedző. Viszont a túloldalt, ha már Andris mondta, hogy van egy nagy név a kispadon, ugye Savic személyében, azért Malinovskit is meg kell említeni, az Atalantában lett, hát mondhatni, világsztár labdarúgó, 2023-ban távozott, és szerencsétlenségére 2024-ben nyert Európa Ligát az Atalanta Leverkusen ellen, úgyhogy pont nem volt ott abban a csapatban, amely még Gasperini vezetésével fel tudott mutatni egy európai kupagyőzelmet. Bedobta a labdát a Trabzonspor saját térfelének a feléről, és hátulról építkezhetnek a törökök López Cabral oldalán, tehát a törökök bal oldalán. Hölgyeim, micsoda szóló az, nagyszerű felhozatal, támad továbbra is a Trabzonspor, López Cabral bicikli cselei már a 16-oson belül, beteszik középre a labdát, Szavioló még egyen hátra, jó, ez egy lövés volt Busuaritól, de ez jócskán elkerülte Dibusz Dénesnek a kapuját, nem kellett mozdulnia a magyar kapusnak a labdáért. Hát azért ott szélvész gyors López Cabral most is lehetett látni, és Szavioló, aki előtte játszik, szintén nem lassú játékos, úgyhogy lesz ott gondja, lesz ott problémája Nagy Olivérnek, de hát a Vinicius Junior ellen is futballozott már néhány héttel ezelőtt a Real Madrid elleni felkészülési mérkőzésen Nagy Olivér, úgyhogy ő gyakorlatilag csak a nagy játékosok ellen kap eddig lehetőséget a Ferencvárosban. Hetedik perc a labda Onanánál, Trabzonspor Ferencváros 0-0.
4: Én nagyon-nagyon kíváncsi voltam arra, hogy López Cabral majd hogyan fog játszani itt a mérkőzésen. Ugye én a világbajnokság óta nem láttam őt játszani. De most egy gyorsan Bene Ferenchez fordulnék, hogy azért ez egészen elképesztő, hogy a világbajnokság egyik legnagyobb felfedezetje ő szerintem. Ugye a Benficából érkezett a Trabzonhoz, és pedig közben egy ferencvárosi kontraszt, majd beszéljünk erről, mert a Jusuf kap egy nagyszerű indítás. Jusuf viszi a labdát 16 méterre a kaputól, és visszazárnak a törökök. Ám, de visszakerül a labda a Ferencvároshoz, de nem, mert hogy már Jusuf szabálytalanul szerezte vissza, hogy jöhet majd a Trabzon egy szabadrugásra kifelé. Szóval López Cabral most is nagyon szépen megindult a bal oldalt, komoly veszélyt jelentő a Ferencvárosra, jelenthet majd, és szerintem a Trabzon nem az utolsó állomása neki.
2: Igen, hát egyértelműen, hogy hoppá, Trabzon helyzet.
4: Közös Szala az, aki labdát kap, és hogy Dibusz mekkorát védett. Nem voltunk könnyű helyzetben, mert a lassításokat láttuk, és közben már csak a felhördülés hallottuk, hogy Mohamed Salah már ott volt egyébként bent a Ferencváros 16-osán belül, és hát majdnem bevette a zöld fejére kapuját. Szóval akkor Bene Ferenc.
5: Igen, hát López Cabral egyértelműen a világbajnokság egyik felfedezettje, és hát most is ugye keveset láttuk mostanában a VB óta, de az a dinamika és az a gördülékenység, ahogy labdavezetéssel gyakorlatilag a Ferencváros teljes jobb oldalát leépítette, azért az intőjel lehet. Olyannyira, hogy azért nyilván ilyen szinten felkészülnek egymásból a csapatok, és pontosan tudják, hogy nagy Olivier egy fiatal, újonc játékos, tehát egyrészt Salah a jobb oldalon egyértelműen nemzetközi klasszis, tehát egy veszélyforrás, a bal oldalon pedig biztos vagyok benne, hogy aktív lesz a Trabzonspor, hiszen próbálják kihasználni nagy Oliviernek a rutintalanságát. Hát reméljük, hogy hasonlóan Real Madrid elleni teljesítményéhez méltán fog játszani a fiatal játékos. Egyébként a Ferencváros nagyon bátran kezdett, magas letámadással lép fel a ellenfél tér felén, tehát egyáltalán nem tűnik megilletődöttnek a zöld fél csapat.
3: Onuachu dobja ki a török jobb oldalra Pinához, Pina Salának, Salah hozza befele, azért ezt a mozdulatot láthattuk tőle éveken keresztül a Liverpoolban. Pina megint a szélen, ez azt jelenti, a Trabzon jobb oldalt támad, tehát Salah oldalán szép a labdaszerzés a Ferencvárostól, Korbut kell megdicsérni, Zakariasen lendületből nagyszerű szóló, mint a bójákat kerülgetne, kidobja Korbunak, Korbu vissza Zakariasen elé, picit hosszú, onnan a jól olvasta, jött és felszedte a labdát. Ugye kezdetben még kölcsönbe érkezett André Onana a Trabzonsporhoz a Manchester Unitedtől, aztán az idei szezontól már véglegesítették a szerződését a török csapatnál. A török csapat ugye harmadik lett a Trabzon a bajnokságban, a Galatasaray zsinórban négyszer nyert már bajnokságot az elmúlt években. A legutóbbi csapat, amely nem a Galata volt, az pont a Trabzonspor, amely bajnoki címet nyert Törökországban. Egy hosszú indítás oda Savioğlu oldalára, Nagy Olivér viszont szépen testtel kifedezte a labdát, bele pöckölni tudott csak már Savioğlu, így ferencvárosi kirúgással folytatódik a mérkőzés. Jól játszik összességében a Ferencváros, nem lehet észrevenni, hogy meg lenne szeppenve, a Borbély csapat visszaállnak, és próbálnak kontrákkal operálni Lenny Joseph, illetve Yusuf Deli oldalán. Egy szabálytalanság a Fradi térfelének felénél, szabadrugással folytatódik majd a játék, gól nélküli döntetlen, és pontosan 10 perc telt el a találkozóból.
4: Kabaszakál volt az, aki szabálytalankodott ott Rommenszel szemben, és akkor jöhet majd a Ferencváros szabadrugása. Onuachu az, aki hatalmas termetével odáll Rommensz elé, és nem engedi, hogy elvégezze, de most bal oldalra átteszi a labdát, elvégezték már, és Korbu hozhatja, és Korbu az, aki jobb oldalra teszi át Nagy Olivér mögé. Nagy Olivérnek vissza kell lépni, és a Ferencváros továbbra is a saját tér felén járatja egyelőre a labdát, nem tudják áttenni a másik oldalra, egészen jól érekezik a Trabzon. Remekers. Na most egy jó passz, ezzel viszont lehetne már menni. Kadu picit eltöri a labdát, el is adja, sikerül-e visszaszerezni, vajon nem, oda-oda azért talán ott volt, nem sikerült visszaszerezni, és most onnan áll az, aki labdához ér. Ott már letámadta őt Yusuf, Joseph, bocsánat, aztán a bal oldalt már Özkadzsár teszi föl a labdát, visszalép azért Kabaszakál, és megint csak Özkadzsár. Nyilván nem támadják meg őt a Ferencváros játékosai, kivárnak, hát miért is szalállanak föl, még csak 11 perc telt el a mérkőzés, most már kezdődik a 12. is. Ez a Pina nagy léptekkel előre szalad a pálya jobb oldalán, buktatják őt. Joseph volt az, aki buktatta, és akkor jött majd a török szabadrugás. A 12. perc is, tehát megkezdődött már a mérkőzésen, Trabzonspor Ferencváros 0-0 továbbra is.
3: Azt már most lehet látni, hogy a belső védék azért rendre nézegetnek Mohamed Salah irányába, és próbálják az ő beindulásait kihasználni, és amikor Salah éppen nem érzi azt, hogy bemozduljon a védők mögé, hogy kapjon egy tértől elő indítást, akkor igazából lehet látni a tanástalanságot, és hogy bajban vannak a Trabzon védők, hogy hogy hozzák ki a labdát. Most is Salah veszik be egyből a belső védők. Vaivu volt az, aki felpasszolta a Liverpool korábbi játékosának, az egyiptomiak legendájához. Most már pedig Busuari hozza át a labdát, egészen a túloldalra, már sokat dicsért López Cabralhoz, López Cabral visszapasszolja Kabaszakálnak, Kabaszakál pedig vissza egészen Özkadzsárig, Özkadzsárna egy hosszú tértől előpassz megint Salahhoz. Mohamed Salah egy az egyben Kadúval a 16-os csücskénél, Salah hozza befele a labdát, jól lefedezi Korbu, nem tudja rálőni a kapura, kipasszolja oldalra Pinához. Pina teszi középre, van fejes, de ez elkerüli Dibusz Dénes kapuját. Megint csak Onuachu, így kezdtem rögtön a legelején, hogy az ő fejét, az ő testi adottságait azért fogják keresni, és most meg is találták. Andris is már mondta, hogy hát óriási termető ember a nigériai csatár, nem véletlenül szerzett több mint 20 gólt az előző mögöttünk hagyott idényben, és még csak nem is az volt a legeredményesebb szezonja, hiszen a 2021-es idényben a belga Henk csapatában 38 meccsen 33 találatot jegyzett. a bajnokságban, úgyhogy egy gólérzékeny nigériai csatáról van szó. Volt a Trabzonspor tér felén, méghozzá a saját a Trabzonspor térfének felénél, és a játékvezető oda hívja a két játékost, egészen pontosan Zachariasen pacsizik egyet Kabaszakállal, de hát nincsen nagyobb, komolyabb konfliktus közöttük, mondjuk nyelvi nehézségeik inkább akadhatnak. De a játékvezető lefújta, úgyhogy szabadrugással folytatódik a mérkőzés, a Trabzon hátul passzolgat. A 14. percet kezdtük meg, gól nélküli döntetlen továbbra is a mérkőzés állása.
4: Egy térterelő átadás Szalán felé, és ez jó is ez a labda, aztán pedig ott van Pina. Pina az, aki most hozza a labdát, elment mögötte Szalá, nem adta neki inkább, aztán pedig már Ushuaia az, aki ismét Szalát választja. Jó, a kis területen való összjáték, és igen, talán pont ezt akartam kérdezni Bene Ferenctől, hogy egy pici meg nem értés. Ugye első mérkőzése Szalának a hazai pályán, azért még itt kell összeszokni. És nyilván várjuk a csodát Szalát, hogy várják a csodát Szalától, de azért ennél a passznál lehetett látni, hogy még azért hiányzik az összeszokás.
5: Igen, azért Szala az a típusú játékos, akire mindenki odafigyel, és most is lehetett látni, hogy amint megkapja a labdát, általában kettős fedezékkel egymásra biztosítva védekeznek ellene a Ferencváros játékosai. Szalának az egyik nagy fegyvere, hogy befelé megcsinálja a cselt a jobb szélről. Erre van adekvát megoldása, ugye az imént említettem, hogy bekettőzik. Viszont a másik az az, amikor kényszerítőt hajt végre a társával, viszont ezt a kényszerítőt, ha nem pontosan kapja vissza, ilyen falpasszerűen, tehát hogy rápasszolja a társára és tovább indul üres területbe, de annyira szűken védekezik a Fradi, hogy ezt tényleg centiméterre pontosan kell visszakapni a Szalának, akkor tud lendületből bontani a Fradi védelmén. Ez történt az imént is, hogy nem kapta vissza ezt pontosan. Nyilván ki kell egymást ismerni a játékosoknak, nyilván meg kell ismerni Szalának a mozgását, az induló cseleit. Ezek a játékkapcsolatok még nem működnek tökéletesen, ez jó hír a Fradinak. Hát nyilván rossz hír az, hogy Szala első mérkőzésen Trabzonspor hazai pályáján, azért biztos vagyok benne, hogy bizonyítani akar, és óriási motivációval lép pályára, de egyelőre az elmúlt, eltelt eddigi 15 percben azért nagyon-nagyon stabil a Ferencváros.
3: Az állás pedig gól nélküli döntetlen. Összességében a Trabzonspornak jóval több ideje volt pihenni és készülni erre a találkozóra. Ők szombaton játszották a legutóbbi bajnoki mérkőzésüket, a Kasim Pasa vendégeként játszottak egy-egyes döntetlen. A Ferencváros viszont három nappal ezelőtt Zalaegerszegen lépett pályára. 1-0-ra nyertek ugyan, Korbu találatával, ahogy ezt már korábban említettem, de azért az is mindenféleképpen a Trabzon malma felé hajtja a vizet, hogy mind ők játszanak hazai pályán, nem kellett utazniuk, és még a mérkőzésük, a legutóbbi találkozójuk is sokkal-sokkal hamarabb volt, mint a Ferencvárosi. Pláne úgy, hogy nekik ez az első nemzetközi kupameccsük az idei szezonban, ugye kiemeltként jutottak a playoff körbe. Muhammad Szala kap megint a védelemtől egy indítást a védővonal mögé, és most megint Mariano Gomez kell megdicsérni. Az előbb is leütközte, Szalát teste lepattant róla az egyiptomi játékos, és most is a Ferencváros argentin állampolgárságú belső védőjét kell megdicsérni, és akkor tud a Ferencváros is picit passzolgatni, picit labdát tartani, jegelni a labdát és az időt, és természetesen energiát spórolni. Mariano Gomez hátul a labdával, kidobja a Fradi bal oldalára, oda-oda viszi, befele lopja a távolságot, lopja a métereket, megtámadják őt is, de nem szegi kedvét, visszapasszolja a labdát Zachariasen után Korbunál, a pálya centrumában a labda, Yusuf, a 16-os csücskénél Yusuf, befele kéne vinni, Yusuf be is viszi, befele viszi, ketten rámennek, hát nem tud mit csinálni, visszafordul, jönnek a testcselek, és utána egy jó passz, Nagy Olivér, onnan kell egy beadás, Nagy Olivér teszi középre, van fejes és gól! Megszerzi a vezetést a Ferencváros, hát ki más? A nagy pillanatok, a nagy meccsek, a nagy gólok embere, Christopher Zachariasen góljával vezet a Ferencváros a mérkőzés 17. percében, jön a hideg zuhany a Papara Parkban, vezetnek a zöld-fehérek, gyönyörű támadás, meg kell dicsérni Yusufot, aztán meg kell dicsérni Nagy Olivért, tehát sokan kétkedően fogadhatták, hogy mit keres ő a Ferencváros kezdőjében, miért nem Osváth Attila van ott, hát ezért rácáfol mindenkire, mértani pontosságú beadást mér Zachariasen fejére, Nagy Olivér, André Onana földbe gyökerezett lábakkal nyúlt maga mögé, onnan pattan ki a labda a hálóból, zseniális találat, a 17. percben Zachariasen góljával vezet a Ferencváros a Trabzonspor ellen. Fordulok is Bene Ferenchez, hogy tetszett neked, Feri, ez a találat?
5: Hát először is Jusuf jobboldali támadó játéka is meglepetés, hiszen eddig többségében baloldalt játszott. Ez is ez apró meglepetés lehet a Trabzonspor számára, és Jusuf tartotta meg a labdát két védővel szemben is, és Nagy Olivér nagyon okosan elindult mögötte, fönnhagyva a jobboldali beadó pozíciót, és gyakorlatilag az oldalvonal és a 16-os közötti területről, miután megkapta a labdát Jusuftól, jobb első Rüsztel élesen tekeredve, amúgy Bekem módjára, lehet egy kicsit Bekemet hívta segít. Szenzációs beadás volt, és Zakariasennek a feje védhetetlenül csapódott a jobb felső sarokba. Nagyon-nagyon szép gól volt, és nagyon-nagyon jól jön ez, hiszen az első negyed órát átviselte a Fradi, komolyabb gólhelyzet nem történt, látszik, hogy bátran játszanak, és most a negyed óra elteltével pedig vezet a Ferencváros. Elcsendesítette hallhatóan a hazai közönséget, ez nagyon-nagyon demoralizálóan hathat, úgyhogy, és meghozhatja az önbizalmát a Fradinak. Tényleg nagyon tudatosan játszik a Fradi, megvan a Rommens Korbu Zakariasen belső hármas által a középpás védekezés stabilitása, és ugye oda-oda Joseph és Jusuf három támadóként folyamatos veszélyt jelent a Trabzon kapujára.
4: Onuachu Saviolónak sarok, azt a Saviolo már benne a 16-oson belül, tisztázni kell. Rommens vágta ki onnan a labdát, figyelni kell hátul, mert hogy azért rendszerint már a gólt követően, ugye a ferencvárosi gólt követően azonnal jöttek a törökök, és már szöktették, próbáltak indítani újra Mohamed Salah-t, most Salah lesen át, ugye ezt visszafújták a játékvezetők, aztán pedig ezt követően is jött török labdaszerzés, és most ők birtokolják a ferencváros térfelén labdát, sőt, Busvári egy jó cselt enged el, aztán pedig már Saviolo. Saviolo nem csavarja még be a 16-osra belőle, most szeretné betekerni, most jön a labda. Ezt sikerült kitenni onnan, és már megy is lenni Joseph a labdáért, de nem tudja megszerezni. Aztán pedig oda-oda, talán odaszúr, és sikerül most megszerezni. Azonnal belevág egyet Rommens a labdába, ez pontatlan volt, elnézést is kért. Azonnal viszont figyelni kell hátul, mert hogy jönnének a Trabzonos játékosok, aztán pedig már ott sikerült buktatni Vajvút, és neki pedig vissza kell menni észre, belső védőként nagyon-nagyon fönnmaradt. És akkor már hozhatja is labdát Rommens révén a ferencváros, a bal oldalra fordít Kaduhoz. Kadut azonnal lerohanja Salah, vissza a labda Gomezhez. Korbu, Rommens ki a bal oldalra, ez jól néz ki, nagyon üresen hagyták ott, oda-odát, na gyerünk, be kéne ott tenni, oda-oda egy cselt követően, most felnéz, betekeri a hosszúra, Jusufai! Talán már les volt egyébként, de Jusufnak jó volt ez a próbálkozása. Nagyon-nagyon komoly lehetőség volt ez is a Ferencváros előtt. Tehát a Ferencváros egyáltalán nem szeppent meg itt a gólt követően. Jó volt ez a beadás oda-odától. És Jusuf pedig, hát ahogy tudott, beleért a labdába. Rövid sarkot tudta már csak célba venni, de nagyon cirozni egyébként nem is tudott. Stopes Kábrált tette oda le a földre, de jöhet akkor majd kirúgással a Trabzon. 21. percben 0-1 a Ferencvárosnak. Ez olyan csúnya hangzott, 1-0 a Ferencvárosnak.
3: Igen, a legelején már lehetett látni néhány percnyi játék után, hogy abszolút nincs megszeppenve a Ferencváros, nem érzik magukat kényelmetlenül a Fradi játékosai, és hát ez a vezetés megszerzése, ez abszolút innentől kezdve a Fradi meccsterve érhet célba, lehet visszaállni és bátran kontrázgatni a Trabzon ellen. Ha valakik, akkor ők biztosan, illetve a szurkolóik nem úgy készültek, hogy a Ferencváros innen győzelemmel távozhat. Hogyha bajnoki meccsen azt lehetne mondani, hogy pontokkal vagy ponttal, de hát most természetesen ezt nem pontokra játsszák, hanem majd továbbjutásra, ami szerencsére majd jövő héten csütörtökön a Groupama Arénában fog eldőlni, hogy melyik csapat jut az Európa Liga főtáblájára, és melyik együttes folytathatja majd a harmadik számú kupasorozatban, vagyis a Konferencia Ligában. Passzolgat középen a Trabzonspor, picit lecsúszott Kabasakának az ívelése Mohamed Salah irányába, de összeszedi az egyiptomi. Salah rávezeti oda-odára a labdát, 25 méterre a kaputól, Salah kipasszolja jobbra Pinához. Pina egy az egyezik Kaduval. Pina visszapasszolja a labdát. Busuari egy testcsel, most viszonylag passzív. A Trabzonspor visszaviszik szinte a körívig a labdát. Távolodnak a törökök a magyar kaputól. Egy fölpassz visszapassz Saviolo, illetve Özgacsár az, aki passzolgat egymással, és akkor most lefordul sajnos Saviolo, de nem kerül közelebb a kapu szerencsére. Busuari kidobja Salának. Mohamed Salah 16-osan belül, bekülsőzi megint a labdát, az előbb sem sikerült ezt jól megoldani, a most is lefedezte ezt a paszt oda-oda, illetve Kadu lábáról pattant ki a labda, úgyhogy jöhet egy újabb Trabzonspor szögletrúgás, tehát ki más végezné el ezt a pontrúgást rögzített szituációt, mint Mohamed Salah, természetesen 10-es számú messzámmal. Na nézzük, Mohamed Salah labda mögött, fönt a jobb kéz, bal lábbal fogja majd betekerni a labdát, de előtte a játékvezető közbeszól, ugyanis Mariano Gomez a földre kerül. Neki kell harcolnia ott Onuachuval, a Trabzonspor óriásával és góltermelőjével, de hát valószínűleg emberére akad majd Onuachu Mariano Gomez személyében, hiszen már kétszer is úgy leütközte Mohamed Salah, hogy a földről kellett összeszedni az egyiptomi játékos. Na de nem csak Mariano Gomez, hanem Oda-Odát is kell figyelmeztetni. Vajbuval akasztotta össze a bajszát szó szerint. Na most már talán különleges figura a Trabzontól, felálltak hátul hárman az ötös túloldalán. Oda jön a labda, Yusuf kicsúsztatja, azt meg kellett volna csúsztatni tovább Zakariasennek, nem is Nagy Olivér volt az elnézést, visszapattan a labda a törökökhöz. Most Salah egyből betekeri középre, a 16-osa belül elesik a játékos, elesik a török, nem volt 11-es, nem volt, én is elsőre azt lehetett látni, az inkább színészkedés akart lenni, mint sem falt. A Fradi megint ott van fejbe, és megszerzik a labdát, megtartják a labdát, és akkor ha az nem volt falt, akkor az a szabálytalanság sem volt semmi. Yusuf a földön, tüntetnek a törökök, vezet a Ferencváros, a 24. percet érjük a mérkőzésen.
4: Bizony, és lent van még továbbra is Yusuf, de a horvát játékvezető egyelőre nem foglalkozik ezzel, aztán pedig most megállítják a játékot, mert ki is rúgták már a trabzoniak a labdát az oldalmonon túl, és akkor majd most jöhet az ápolás, és hát a lassításban majd mi is okosabbak lehetünk egyébként, mert egyelőre azt látjuk, hogy Kadu elpöckölte a labdát, és utána volt kontakt, de hát ugye az már lényegében teljesen mindegy, feltételez, hogy látod, hogyan ítélnéd meg, ez mennyire volt 11-es?
5: Hát én úgy látom, hogy a törökök, amikor nem megy a játék, akkor elkezdik magukon dobálni a 16-oson belül, pontosan ennek volt az ékes példája ez. Vigyázni kell, mert a horvát játékvezető nagyon-nagyon korrektül és megfelelő idegrendszerre kezeli egyelőre ezeket, de azért ez a fajta hazai pályán lévő nyomás, amennyiben betolja a Ferencvárost a 16-oson belülre, előfordulhat, hogy az ilyen rájátszásokból, vagy az ilyen dobálózásokból előbb-utóbb be fog fújni egyet a játékvezető. Szóval lehetőség szerint a védőharmadon kívül kell tartani a török csapatot minél inkább.
4: Ugye a Trabzonspor tavaly bronzérmes lett a török bajnokságban, megnyerte a török kupát, és most ugye az Európa Liga főtáblájára készül, közben egy jó indítás előre, sőt jó az átvételi Szabiolótól, aztán pedig már szöktetné magát, de hát az ő gondolata szerint Ferencvárosi lábról ment ki a labda, bizony ezt jól gondolta Szabioló, és akkor jöhet majd a Trabzon második sarokrugása a mérkőzésen. Szóval ugye ott hagytam abba, hogy a török kupát is megnyerték, és most már az Európa Liga főtáblájára készülnek. De a törököknek ez már a 156. európai kupa mérkőzésük. Hát ez teljesen egyértelmű, hogy komoly nemzetközi múlt áll mögöttük. Most pedig a 26. percben jöhet egy újabb Mohamed Salah sarokrugás a mérkőzésen. Bent pedig Onuachira kell figyelni, érkezik is már a labda befelé, sikerül kifejelni. De sajnos Bushuarié pedig már azon teszi vissza a labdát bal oldalra Salahnak. Salah külsővel befelé, ajj, micsoda labda volt ez, de sikerült megcsúszhatni kifelé. Zakariasen ezt nem ért el, és jöhet egy újabb sarokrugás a harmadik a mérkőzésen. Trabzonspor Ferencváros 0-1 a 26. perc felénél.
3: Salahnak pedig most a pálya egyik oldaláról át kell kocognia a másik oldalra. Ezeket a külsős beadásokat erőltette már Liverpoolban is Salah, és hát ezt a fegyverét most is kamatoztatni szeretné. Jön be a szöglet, első emberként rúgja ki Leni Zsózsef, a fradisták csak úgy hívják, hogy Józsi. A mi Józsink, ő rúgta most ki a labdát. Nem hagyta el, viszont a Ferencváros tér felét a játékszer bedobással folytatódik. A játék Pinán dobja hátra a labdát Kavaszakálnak. Most rendeződnek vissza a török játékosok, a szöglet után visszaérnek a védők, a középpályások pedig egy sorra feljebb mozognak. Nair, talán először kell kimondani az irányító középpályásnak a nevét, holott már a 26. percen is túl vagyunk, és Nair szinte most ért először labdába a nevét, legalábbis mindenképpen most kellett gyakorlatilag először kimondani. Befele hozza a labdát Szavioló, ő is még a szöglet után keveredett át oda a török jobb oldalra. López Cabral nagyszerűen szereli Yusuf, és akkor ebből megindulhat a Ferencváros, de nincsenek hátul, mindössze csak hárman. Yusuf passzolja a labdát ki oldalra Zakariasennek, ő most nem a 16-oson belül, hanem a jobb szélen helyezkedik. Zakariasen viszi befele jobban, megint a beadás, jól jön, de az első ember bele tudott csúsztatni, méghozzá Özgacsár volt az, aki szögletre mentett, úgyhogy egy Trabzon szöglet után Fradi szöglet következik, és hát meg lehet erősíteni azt, a videóbíró valószínűleg dolgozott a háttérben, hogy nem volt 11-es, nem volt falt, még az jó néhány perccel ezelőtt történt Trabzonsporos eset ott a 16-osamból, amikor Vajvu szerette volna előadni a kedvenc színdarabját a horvát játékvezetőnek, aki abszolút egyet tudok érteni benne Ferencen, nagyon korrektül vezeti ezt a mérkőzést, nem került egyelőre a stadion, illetve a hazai szurkolók hatása alá a sípmester. Jöhet a Ferencváros szöglete, Tehát most tekeredik középlabda, van csúsztatás, aztán Rámelkerz továbbítja a labdát a hosszú oldal felé, ott viszont nem volt Ferencváros játékos, és amíg nem figyelnek a fradisták, amíg iszkolnak vissza a hátvédek, addig a Trabzonspor bent tartja a labdát, és szeretett volna kontratámadást vezetni, és megint egy kisebb meg nem értés a török játékosok között, végül Pina rá tudta pöckölni a labdát Rommens lábára, úgyhogy török bedobással folytatódik a mérkőzés. 28. percet írjuk, 1-0-ra vezet a Ferencváros.
4: Szalai Kristóf kollégám, senki se zavarjon össze, az a kérése, mert ő egy Józsi már volt a Ferencvárosra, aki Józsi Gyuri személyében. Most ugye, Benny József az, aki a Józsi, de hát ugye egy Józsi mindig kell a házhoz. Most pedig Anovácsó az, aki egészen hátulról próbál irányítani, Szalának a labda jobb oldalra. Ez pontatlan, de ez Pináé lehet is, sőt, Busvári vissza is kéri, figyelni kell hátul, mert hogy már a Trabzon a Ferencváros tér felé. Jó a fordítás Kabaszakától, López Kábrál kicsit rosszul veszi át, és jó után beléphet oda Jusuf szerintem, majd egy kicsit elkésett, inkább elkésett, igen, a horvát játékvezető is így látta, és akkor jöhet a mérkőzés első sárga lapja. 29 percet kellett erre várni, és igen, López Kábrál fogja a lábát, de picit elkésett ezzel Jusuf, és abszolút adható volt a sárga lap erre a belépőre. De alapvetően viszont egészen szabályos, sőt, nagyon szabályos a mérkőzés. Ugye, talán Belen Ferenc is elmondta nemrégében, hogy a törökök azért dobálják magukat. Főleg, hogy most ugye szorult helyzetben vannak, de itt most Jusuf tényleg szabálytalan volt, és akkor jöhet a szabadrugás, amit már elvégeztek a törökök. Jön a beívelt labda, onnan ki kéne rakni oda-oda. Kiborintja most, Kadu megy a labdáért, Pina megszerzi, Szalámi 16-oson belül, Mohamed Szalámi mindig kijön már a kaputól, nagyjából 20 méterre van. Jön a segítség, be is íverik a labdát a törökök. A csúsztatás az nagyon-nagyon hosszú volt így, nem tudom, ez inkább passzerűség volt. Aztán pedig Saviolót buktatja, nagy Olivier, nagyon nagy harcos, viszont egy kicsit talán túlpörgött. Azt látta a horvát játékvezető is, és megint jöhet egy szabadrugás. Kimondottan veszélyes helyről, közel a szöglezzászlóhoz a mérkőzés 30. percében, amikor továbbra is vezet a Ferencváros még 1-0 a Trabzonspor ellen.
3: Nagy Oliver továbbra is csak dicsérő szavakkal lehet illetni. Ez az 5. mérkőzése egyébként minden sorozatot figyelembe véve a Ferencváros ellen, és ebben a sorozatban már beleszámoltam a már korábban említett Real Madrid elleni felkészülési mérkőzés sem. Azért rendre betette őt Borbé Balázs szakvezető az eddig Európa Liga selejtezős mérkőzéseken is. Na most jön középre a labda López Cabraltól, élesen a rövidre, Kadu csúsztatta ki a labdát. López Kábrál a labdáért rohan, ő is balhátvédet játszik jobblábasként, csak úgy, mint a Ferencvárosnál Kadu. Tehát Kadu éppen jobblábbal adott gólpaszt az Alágerszeg ellen Máriusz Korbunak. A Trabzon bal oldaláról már a jobb oldalra folyt át a játék. Mohamed Szalánál a labda, ő fordul be középre, rákanyarodik a 16-osra, és a beadása viszont túlméretezett, túl mély volt, nem ért oda senki a hosszún, úgyhogy szépen lassan, komótosan Dibusz Dénes is oda sétál a labdához, és majd kirúgással hozza játékba a labdát. Fordulok Bene Ferenc, ez Mohamed Szalá játéka eddig. Hogy tetszik, azt kapjuk-e mi tőle, amit várunk, vagy mi most elfogultak vagyunk, a török szurkolók azt kapják-e tőle, amit vártak?
5: Érdekes az ő személye, és látszik minden megmozdulása, hogy vezér a pályán, vagy vezér szeretne lenni, és nagyon motivált, de jelentősen eltérő stílusban futballozik a Trabzonspor a Liverpoolhoz képest, hiszen nem akarom elkiabálni, de a Fradi nagyon-nagyon jól állja egyelőre a beadások elleni védekezést. Tehát gyakorlatilag a Trabzonspornak a játéka abban merül ki, hogy kiviszik a szélére a labdát, és amint beadó lehetőség van, hát egyértelműen a nigériai center játékosra próbálják beívelni a labdát. Az más kérdés, hogy 3-4 érkezően folyamatosan a 16-oson belül, de láthatóan készült ebből a Ferencváros, és Rámakers, Gomez, akár Kadu, és sőt Rommens is visszahúzódva a védővonalban nagyon jól semlegesítik egyelőre beadásokat.
3: Szala beadása középre, Onuachut megtalálja, Onuachu megint elesik, ugyanúgy, mint az imént, Vaivu a hátvéd, ezt megint nem eszi meg a játékvezető, de miért tenni, ez talán még gyengébb színészi alakítás volt, mint Vaivu jó néhány perccel ezelőtt. Viszont ami biztos, hogy az állás nem változott, a Ferencváros továbbra is 1-0-ra vezet Zakariasen találatával, a 32. percben járunk.
4: Én azért erre már lassan adnék lapot egyébként, ez már a másik komolyabb színészkedés közben. Mohamed Szalá az, aki el tud menni a bal oldalt Kadu mellett, aztán pedig Kadu oda tudott nyúlni, és visszaszerezte a Ferencváros a labdát. Egyébként az előzőhez kapcsolódva még Mohamed Szalával kapcsolatban, egy picit ugyanazt érzem itt a Liverpoolnak az utolsó szezonjában, az utolsó mérkőzéseken, hogy nagyon erőlködik, nagyon próbálkodik, de már nem úgy neki, nem úgy megy neki. Na, aztán közel a Ferencváros tartja a labdát a saját tér felén, aztán pedig már átkerül a törökök oldalára. József az, aki egészen most hátul, támadóként most egészen hátra lépett. odaadja Korbunak a labdát, Rommens elkérne a jobb oldalt, nem ő kapja, nem rá már kert, aztán most kapja meg csak Rommens. Nagy Olivér elkérni, nem megy neki a labda, inkább vissza, Ferencvár a saját tér felére, a kezdőkör környékén Gomez néz fel, és Gomez szeretné ide jobb oldalra adni, meg is teszi azt, Rommens szabadon volt, vannak üresbe indulók, például Zakariás Szen, de nem kapja meg a labdát, Rommens forgolódik, megkapja Korbu, oda-oda, a bal oldalt kérné el, most kapja meg a labdát Kadutól, oda-oda egy cselt követően, az jó-jól beívett labda, és mintha lepattant volna ott egy török lábról, bizony, jöhet így majd a Ferencváros második szöglete a mérkőzésen, a 33. perc legvégén járunk, és a Ferencváros továbbra is 1-0-ra vezet a Trabzonspor ellen, és egyáltalán semmilyen kontakt nem volt Rámelkers és Onuachu között. Ez teljesen egyértelmű, hogy ez már büntetni kéne. Nekem ilyenkor mindig az ugrik be, amikor talán pont a törökök ellen játszottunk válogatott mérkőzés, és Gera Zoli az, aki kapott egy második sárga lapot, színészkedés és piros volt. Na mindegy, és jön egyébként a szöglet.
5: Így van.
4: És onnanál kiöklözte, 31. percben nincs újabb gól, de viszont figyelni kell hátul.
3: Hiszen Saviolo révén meglódul a törökök bal oldala, bepasszolja középre, picit indokolatlanul a labdát, de megmentették középpályás társai Busuari révén is. Most pedig már Pina hozza a török jobb oldalt a labdát, nincs kétség, Szalát hozza a játékba, Mohamed Szalá picit visszamozog, úgy kéri el a labdát, és oda-odára vezeti rá megint. Most társat kér magának, Nair személyében meg is kapja azt, aztán visszaadja Szalá Kabaszakának a labdát, és még hátrébb egészen Özgacsarik gurul a labda. Busuari fordul le Korburól, odaadja a labdát López Cabrának, López Cabra a mellül, rosszul tolta meg a labdát, megint azt reklamálja, hogy hátulról meglökték futás közben, Deli Yusuf pedig már nagyjából 4-5 méterrel elhagyta a tett helyszínét, hogyha lehet így fogalmazni, rosszul nyúlt a labdához a zöldfoki szigetek baloldali szárnyvédője, kirúgással folytatódik a mérkőzés. Valóban, tehát ezt már simán lehetne büntetni, de legújabb szabályok szerint egy sárga lappal színészkedés miatt, amit nem csak Vaivu próbált most már eljátszani, hanem Onuachu is, a két Trabzon játékos. Támad a Ferencváros, túl hosszú az indítás oda-oda irányába, kigurul a labda bedobásra, nincsen semmi baj, hiszen továbbra is Zakariasen találatával 1-0-ra vezet a Ferencváros a mérkőzés 35. percében.
4: Frusztráltak a törökök, én azt látom. Nagyon-nagyon erősen.
5: Teljesen egyetértek, meglepte őket a Ferencváros játéka, de nagyon-nagyon rossz felfogásban is futballoznak, tehát igazán nem akarok tippeket adni a török edzőnek, de hát gyakorlatilag a Ferencváros nagyon erős a beadások semlegesítésében, viszont a földön való játék, kényszerültől elleni védekezés, gyors kombinációk, amire képesek lennének véleményem szerint a törökök, abban kifejezetten verhető a Fradi. Én nem értem, hogy Mohamed Salah miért beadásokra összpontosít, miért nem próbál kényszerítőkkel betörni, miért nem csinálja a jobb oldalról befelé való mozgásait, cseleit, miért nem passzolják a nigériai centerre folyamatosan lábra a labdát, tehát ő meg tudná tartani gyakorlatilag olyan fizikális fölényben van Onuachu, hogy nagyon nehéz lenne szerelni. Nem értem, miért nem tartja földön a labdát a Trabzonspor, és nem értem, hogy miért nem támadja le a Fradit agresszívabban. Nagyon gyenge a középpályás védekezésük, szinte labdavezetéssel át tud rajta menni a Ferencváros. Gyakorlatilag a hatos pozíció a védelem előtti terület mindig üres. Hát most is ott indít kontrát a Fradi.
4: Yusufnak ez nagyon-nagyon jó labda volt, és már jobb oldalt cselezget. 16-oson belül Yusuf még egyszer elővi a labdát, és van a védi a rövid alsóból a labdát. Lespárgázott, vagy fél is párgázott Onana a 36. perc legvégén. Yusuf húzogatta bent a 16-oson belül, már az 5-ösnél tartott nagyjából, és addig cselezgetett, ameddig a bal lábára tudta húzni a labdát, és López Cabral lába között el tudta lőni azt, és onnan óriás nagy bravúra védte ki azt. Hát közel a Ferencváros második gólja a mérkőzésen, az egészen biztos, hogy kettő már van, mármint ebben szögleteket illeti, és akkor jöhet a harmadik is a 37. percben.
3: Jó, micsoda megmozgulás volt ez Onanától is, meg Yusuftól is. Elvégzi a Fradi kicsiben a szögletet Korbu után, Rommens tekeri középre, megint van fejes, ott a lepattanó Zakariasen, luftot lő! Luftot rugán talált el az ötösön belül a labdát, de kár érte mekkora lehetőség volt. Onana pedig már Mohamed Salát indítja a túloldalt. Zicserben Szala egyedül három Fradi védőre vezeti a labdát a 16-oson belülre. Mohamed Salah két fradista között visszateszi lövése, Nair lő mellé! Hogyha ezt összeszámoltuk volna, hány másodperc telt el Zakari Hessen luftja és Mohamed Salah, hát fél gólpassza között, hát biztos, hogy 10 alatt voltunk, amíg felért a Trabzonspor a támadással. Onanát kell megdicsérni megint, no meg most talán Mohamed Salah is, első gyakorlatilag jó hasznos megmozdulás a mérkőzésen. Viszont azt akartam mondani, hogyha Yusuf Cseleire visszatérve, amit az imént láthattuk, hogyha ezt Salah csinálja, akkor mindenki ámul-bámul, hogy úristen, micsoda cselsorozat volt. Itt Yusufnál ezt talán nem mondhattuk el, de mi legalább a hangunkkal próbáltuk kifejezni, hogy micsoda cselsorozatot, bicikli cseleket csináltott Yusuf a 16-oson belül, és hát az a lövés, amit kivédett Onana, hát az nem biztos, hogy minden kapusnál egy szöglettel folytatódott volna. Pontos volt, erős volt, de hát nem véletlenül védett a Manchester United csapatában többek között, vagy éppen az Interben, vagy az Ajaxban André Onana. A Ferencváros pedig bedobással hozza játékba a labdát. Kadu hajítja be középre, Lenny Zsózsefhez, talán a támadó szekcióból az ő nevét kellett eddig a legkevesebb szer mondani, de Lenny Zsózsef leköt két embert ott középen, a két belső védőt, teljesen jól végzi a feladatát, ő is hiszen vezet a Ferencváros Zakari Hessen találatával. A labda oda-odánál van beinduló ember, Kadu személyében nem adja oda a labdát neki, oda-oda inkább megtartja, ráül picit, néz jobbra, egy kicsit balra fordul, és aztán oda gurítja csapat.

0: a törökök jobb hátvédje, és akkor így jöhet majd egy újabb szabadrugás. Hát a Lesek tekintetében azért hát elég sok volt már a mérkőzésen. Mindjárt megmondom pontosan, hogy mennyi. 2 egészen biztos volt a törököknél, így van bizony, és talán 2 volt a Ferencvárosnál, és nem 1 volt a Ferencvárosnál. Hát az a 2 az sokkal többnek tűnik egyébként, ami a Trabzont illeti, de maradjunk annyi, hogy akkor 2 van csak, és akkor közben jöhet a Ferencváros, sőt, öres léptekkel jönnek előre már, oda-odának a labda, nagyszerű, visszateszi oda Josephnek, áj, ez mögé ment, de jó volt az elképzelés, és jöhet egy újabb sarokrúgás, és Ferencváros sarokrúgás a mérkőzés 40. percében, továbbra is a Ferencváros vezet 1-0-ra.
1: Annyira jó látni ezt a magabiztos Ferencváros, mert gyakorlatilag ezt csak a nemzetközi kupa meccseken láthatjuk már Idestóva évek óta. Hát 3 nappal ezelőtt az Alegerszeg ellen is szinte ez a Ferencváros játszott. Jó, nyilván most olyan játékosokkal kiegészítve, akik most a kispadon foglalnak helyet, de a mag az nagyjából mindig ugyanaz, és mégis teljesen más arcát mutatja itt a Ferencváros Törökországban, a Papara Parkban. Romez teszi vissza, kis szöglet megint a Ferencvárostól, Korbu hozza befele a labdát a 16-oson belül, Korbu lő, ez most sajnos elkerült egy Jócskán André Onana kapuját, Korbunak nyilván nagy önbizalma van, lövőkedve is megjött, hiszen a Zsabzsa ellen is, és aztán pedig az Ete ellen is győztes gólt szerzett. Mohamed Salah küzd Romenszel a 16-oson belül, Salah 2 emberen átfűzi magát, az sem 11-es. Salah megint eldobta magát, Romensz pedig köszöni szépen, ő viszi a labdát. José Mourinho-nak volt egyszer egy olyan megnyilatkozása, hogy hát nyugodtan lehet valakinél 80%-ot a labda, vigyék haza a labdát, én hazaviszem a 3 pontot. Most kicsit azt lehetett érezni, hogy nyugodtan dobja magát Salah, Romensz elhozza inkább a labdát. Megkapja a labdát középen, most nagy Olivérbe keveredett valahogy oda jobb hátvéd pozícióból. Kadu most már szélső hátvéd, passzolja a szélső hátvédnek a labdát, Kadu pedig senkitől nem zavartatva átkocog az ellenfél a Trabzonspor térfelére, sőt a térfél feléig fel tud menni. Oda-odának adja vissza Kadu, és a labda pedig, a labda útja Rommensnél jelenleg. Odaadja a labdát Korbunak, Korbu van mélységébe induló, Jusufhoz, jaj, de jó labda volt, Jusuf levette, Zakariasen azt mutatja, hogy kéz volt a játékvezető, nem mutat semmit, hátat fordít az eseményeknek, André Onana pedig odaadja Vaivunak a labdát, zseniális volt, meg kell dicsérni Korbut is, illetve a bemozduló Deli Jusufot is, ebből is hozhat majd a Ferencváros még a későbbiekben kapuralövést, helyzetet, vagy esetleg gólt. 42. perc, ott vagyunk az első félidő hajrájában, sőt végén továbbra is 1-0-ra vezet a Ferencváros a Trabzon ellen.
0: Sosem gondoltam azt, hogy José Mourinho-tól fogsz majd idézni Szalai Kristóf, de hát ezt a napot is megértük.
1: Fogok majd Guardiolától is.
0: Törökök járatják a labdát hátul a saját térfelükön eddig, mert hogy Busári remek labdát kap, de ott van a nyakán lenni Josef, és sikerül visszaszerezni a labdát. Nem, sajnos nem sikerült, mert a szabálytalanul lépett oda lenni Josef Busárival szemben, szóval jöhet majd egy török szabadrugás, mert is végezték Lopes Cabral, aztán pedig már a horvát játékvezető visszarendeli a labdát oda, ahol a szabálytalanság történt, és akkor még várni kell a sípszóra, de már elvégezte Özkadzsár, a jobb oldalra tette át Vájvunak a labdát, Vina rendszerint azért fönt helyezkedik el, Salah pedig a 16-oson belül kap egy labdát, nagyon szabadon tudta ezt megkapni, Kadu ugyan figyelt rá, kéz volt, azt panaszolják a török szurkolók, de visszakerült a törökök közül a labda, és Zakariasz ezzel a becsúszással elkésik sajnos, és Busuari az, aki nem maradt a földön, ez bizony szabálytalan volt, nagyjából ilyen 35 méterre a kaputól. Busuari is ment a labdáért, ő meg is szerezte, aztán pedig Zakariasz a becsúszását követően lemaradt, és jöhet majd a szabadrugás. Az előző esetben ugye reklamálták a török szurkolók, hogy kéz volt, ebben nem vagyok biztos egyébként, de abban talán biztos vagyok, hogy ezért nem régiben Zakariasen talán sárgalapos figyelmeztetés kapott, bizony horvát játékvezető kiosztotta a mérkőzésre a másik sárgalapot is, Zakariasen kapja meg a 43. perc legvégén, és akkor a labda mögött Lopes Cabral, és ő fogja majd elvégezni a szabadrugást. Kicsiben Salának adta, Salah fölnéz, beíveri a 16-os belőle, jó a fejes, vagyis jó lehetett volna a fejes, ha magasabbra emelkedik. Ott azt hiszem
1: magyar szempontból jó volt a fejes.
0: Abból szempontból jó volt, Kavaszaká emelkedett, de nem eléggé, úgyhogy jöhet majd a Ferencváros.
1: Dibusz Dénes egészen pontosan 1-0-ra vezet a Fradi, 44. percben tart a mérkőzés, elképesztő hangulat van, tehát ilyenkor tényleg lehet hallani, amikor nincsen játékban a labda, mi is kevesebbszer szólalunk meg, hát önmagunkhoz képest, akkor lehet, hogy micsoda tapsvihar, micsoda hát az ultrák, hogy hallatják hangukat itt a Papara Parkban. 41.000 fanatikus török szurkoló a helyszínen természetesen, ahogy mondtuk korábban is, teltház ezen a mérkőzésen, hogy micsoda török szurkolók vannak, azért

0: A Galatasaray Fenerbahçe Besiktas meccseiről is látunk, hallunk folyamatosan képeket, videókat, hogy egyszer-egyszer egy-egy játékos, aki idegenbe látogat Törökországba egy török meccsre, akkor rendesen fogja a fülét, fáj a feje, olyankor a fügykoncert, olyan hangzavar van szűk légtérbe betömörítve. Yusuf megy hátra és húzza előre a labdát, átrúgja a Trabzon térfelére, viszont egyetlen egy Ferencváros játékos sem tartózkodik jelen pillanatban az ellenfél térfelén, André Onanáig pattog vissza a labda. Mi pedig most már azt várjuk itt Jó Andris kollégám és Bene Ferenccel, hogy hány percet fog felmutatni a negyedik játékvezető hosszabbítás gyanánt, ugyanis fél perc múlva letelik az első 45 perc. A Trabzon most még a saját térfelén járatja a labdát, ebben a pillanatban viszont már Wagner Pina kapja meg a szélen Mohamed Salah a labda útja, Kadu szoros emberfogással követi Mohamed Salah-t, visszapasszolni tudja csak a labdát Busuárinak. Busuári jobb lábáról a bal lábára hozzát egy lövőcsel, aztán visszaadja Pinának. A Trabzonspor a jobb oldalon támad, Kadu védekezik rajta, jön a beadás, most középre, van egy fejes, nem jut el a labda Dibuszig, addig nem jutott el, szerencsére Rámákers rúgja el a labdát Yusufhoz, Yusuf pedig fogja és kirúgja bedobásra, és néhány másodpercen belül pedig azt is megtudhatjuk, hogy mennyi a hosszabbítás, egy perc mindössze, úgyhogy úgy adom át a szót, hogy egy perc van vége az első félidőnek, a Fradi pedig ugyanennyi góllal vezet a Trabzonspor ellen.
1: Vájvú megint oda teszi a labdát Salahnak, se tud fordulni Kaduról, de Kadu rendkívül jól visszaszerzi a labdával, is megszerzi a labdát, és már lehetne ezzel menni. Jó a továbbítás Joseph felé, és hát Vájvú nem tudja becsapni, visszaszerzi a labdát Vájvú, és hát még a Simpson előtt Vájvú kézzel ér a labdához egyébként, de már szabálytalan volt vele szemben Lenny Joseph. És akkor jöhet egy szabadrugás, hát azért ezt eléggé vitatott számomra ez a helyzet, ugyan a kezében volt Josephnek Vájvú meze, de még a Simpson előtt ért kézzel a labdához, mindegy, és onnan elvégzi a szabadrugás, jön befele. Sikerül onnan kitenni? Nagy kérdőjel, bizony sikerül Nagy Olivérnek kitenni, Nagy Olivér rendkívül játszik a mai mérkőzésen. Sikerült onnan kitenni Onuachu elől, és akkor még itt bele fog férni egy szöglet. Na hosszabbításban hiszen már egy perc már eltelt, ez már lejárt ez a ráadás. És akkor Mohamed Salah megy a pálya bal oldalára, onnan fogja betekerni bal lábbal majd a szögletet. Mondom én, aztán pedig López Cabrera az, aki oda ment inkább, és ő fogja majd jobbal belőni. Onuachut azért figyelni kell, majd 16-osan belül nyilván, hogy ezt mondtuk korábban, és Gomez az, aki rendszeresen őrzi őt. No, és akkor nézzük, López Cabrera betekeri a labdát a 47. perc legelején. Veszélyesen jön befelé a labda, jól ki tudják fejelni a ferencvárosiak, és ezzel a labdával már nem lehet megindulni, ugyan Korbu átvette, mert hogy a horvát játékvezető belefújt a sípa, és lefújta az első félidőt. Egy félidőt követően, tehát Trabzonspor Ferencváros 0-1, a 17. percben Zakariasen szerezte meg az első gólját a Ferencvárosnak, gyönyörű szép fejes gól volt, Nagy Olivérnek a gólpasszát is dicsérni kell, és egy nagyon-nagyon rövid értékelés, Bene Ferenc, hogy hogyan látod az első 45 percet?
2: Hát egyrészt az első negyed órát nem hogy átviselt a Ferencváros, hanem kifejezetten 50-50 százalékos partiba volt az ellenfelével, a gól meghozta abszolút az önbizalmát, és ezzel párhuzamosan picit elvette a törököknek. Én véleményem szerint nagyon rossz felfogásban játszik a török csapat, a hazaiak nem, szerintem nem a legerősebb megoldásokat választják a 16-os környékén. Egyelőre gyakorlatilag semmi veszélyt nem jelentenek a Ferencváros kapujára. A Fradi ezzel szemben nagyon kulturáltan futballozik, és kifejezetten veszélyesek a kontratámadásai, amelyek nagyon jól felépítettek, és a törököknek sem a középpás védekezése, sem pedig a négy védője. Én úgy gondolom, hogy nem okoz különösebb fejtörést a Fradi támadóinak. Nagyon-nagyon sok van még ebben a meccsben. Remélem, hogy a törökök nem találják meg a megfelelő megoldást, mert egyelőre nagyon-nagyon rossz felfogásba futballozik a török csapat, a Fradi pedig sem nagyon jóba.
0: 15 perc múlva tehát jön a folytatás, addig is mi elmegyünk egy picit szusszanni. A lényeg az, hogy vezet a Ferencváros, és hamarosan jövünk mi is a második félidővel.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Visszatér Carlos Alcaraz a US Openen. Megnyílt a mesterségek ünnepe a budai várban. Marad a kánikula néhol záporokkal. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
3: Sporthírek.
4: A spanyol másodosztályban szerepel Jakobisvili Áron. Az Almeria ugyanis a hivatalos honlapján közölte, hogy kölcsönvette a Barcelonától a magyar kapust. Távozott a horvát Jadran Splittől, és a török NK-hoz igazolt német Toni válogatott vízilabdázó. Olvasható a vlv.hu szakportálon. Felkészülési mérkőzésen három játszmában kikapott a németektől a magyar női röplabda válogatott Isztambulban, a pénteken kezdődő Európa-bajnokság helyszínén. Eredményes utolsó harmadbeli játékkal fölényesen győzött a magyar női jégkorong válogatott a Nemzetek Európai Kupája első állomásán Füssenben. A mieink 8-0-ra nyertek a norvégok ellen. 8-döntős vereségét követően Farkas Balázs a 9-től 16. helyért játszott szakaszban is kikapott a budapesti fallabda Európa bajnokságon, mivel 3-1-re veszített cseh ellenfelével szemben. 4 hónapos kihagyás után visszatér Carlos Alcaraz. A spanyol teniszező, aki csukló sérüléssel küzdött, a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy címvédőként indul a US Open-en.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyári többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. A gyermekvédelemben nevelkedők közül 160-an nézhetik meg este a Kármelita palotából az augusztus 20-ai tűzijátékot, közölte a miniszterelnök. Kísérőikkel és nevelőikkel a drónshow-t és a fényjátékot is megtekinthetik, tette hozzá Magyar Péter. A félórás műsor este 9 órakor kezdődik, a tűzijáték a korábbi években megszokottnál rövidebb lesz. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket. Mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, büszke örökségen és a nehezen kivívott szabadságon alapul. Az országos mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenségek 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, a politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Újpesten 37,5 fokot mértek. Ez 0,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord.
3: Közlekedés.
4: Szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani Budapesten a belvárosban, a Lánchíd, a Deák Ferenc tér és a Kossuth tér környékén. Szintén lezárásokra kell számítani a Pest és a Budai rakpartokon, a Rákóczi híd és az Árpád híd között az ünnepi rendezvények miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
4: Felhős az idő. Az ünnepi tűzijátékokat záporok, zivatarok kísérhetik. Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok vagy heves zivatarok. A Dunántúlon felhőszakadás sem kizárt. A Tiszától nyugatra erős széllökésekre is számíthatunk. Napközben 32-39 fok valószínű. Hétvégére enyhül a forróság. Szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik a levegő.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A labdarúgó mérkőzés szünetében pedig egy picit kitekintünk, bár azért maradunk a labdarúgásnál, hiszen vélhetően ez is főszereplő lesz a holnapi nemzeti sportban, és hogy mi még, azt elmondja a mai nap vezető szerkesztője, Elpap István. Szervusz!
2: Szia, Emese! Hát természetesen minden idegszálunkat Trabzonra figyelünk, Borbola Bence ott van, és két oldalon tudósít arról, hogy mire jut a Ferencváros, de Batik Bence, vagy éppen Bódog Tamás elég kemény eltiltásaival is viszonylag bőségesen foglalkozunk, mint ahogy rajtol a Premier League, itt természetesen a Liverpoolon van a fókusz, hiszen az átalakuló Liverpoolnak Szoboszlai Dominik lehet a vezére, de nem csak futball van a világon, holnap 40 éves Usain Bolt, a 21. század egyik legnagyobb sportolója, róla egyoldalas portréval foglalkozunk, és azért odafigyelünk arra is, hogy kezdődik a női röplabda Európa-bajnokság magyar résztvevőkkel.
1: Köszönjük szépen, és akkor, ha már a végszó röplabda volt, akkor folytassuk ezzel, mert hogy a holnap kezdődő Európa-bajnokságra készülő magyar női röplabda válogatott háromszedben elveszítette a németek elleni edzőmérkőzést Isztambulban. A mérkőzés után Csereke Zsófiával, a centerrel Virányi Zsolt beszélgetett.
3: Pattog a labda itt Isztambulban egy olyan helyen, ahol az edzésetek is szokott lenni, illetve lesz majd most éppen egy felkészülési meccs a németek ellen. Ez a négy játszma milyen tanulságokkal szolgált, mert úgy tűnik, hogy a csapategységgel például nincs probléma, elég jó hangulatban játszottatok, és voltak meglepő pillanatok. Szerintem a németek nem gondoltak arra, hogy ennyire szoros is lehet, mert ugye nagyon fiatalati csapatotok, ahogy te is.
4: Igen, igen. Szerintem ahhoz képest, hogy amennyit változott a csapatnak a kerete, ahhoz képest szerintem egészen jól helyt álltunk a németek ellen, és szerintem az a németeknek az előnye talán, hogy a centereik mind nagyon fizikálisak, nagyon erősek, így a blokkjuk is magasabb, mint mondjuk a mi blokkunk. Szerintem nekünk meg az az erényünk, hogy nekünk jó a blokkvédekezésünk.
3: Azért néztük, hogy persze ebben is van néha hiányosság, mert a blokk mögötti védekezésnél, ugye, de én bele nem megyek a szakmába, majd azt meghagyjuk az EB-re, és milyen a csapaton belül most a hangulat. Ugye már itt vagytok, voltatok korábban a spanyoloknál, edzőmeccsek, a belgáknál is, de hát én mostan csak a java. Mennyire vagytok most a fiaiban, és fizikailag, és mentálisan is egyben?
4: Szerintem mindenki nagyon izgatott az EB miatt, és én főleg így a fiatalokat tudnám kiemelni, mert ugye sokunknak ez az első felnőtt EB-je, és amiatt nagyon izgatottan várjuk.
3: 11 EB újoncsal vagytok itt.
4: Igen, emiatt szerintem mindent megteszünk az érdekében, hogy minél jobb eredményt tudjunk majd szerezni.
3: Neked mit jelent egyébként, hogy éled meg, hogy az a kezdő hatosban is ott vagy, mint center, és hát te is még csak 18 múltál.
4: Én őszintén nem gondoltam volna, hogy én a kezdő hatosban benne leszek, de nagyon örülök annak, hogy a vezetőedzőtől ennyi bizalmat kapok, és megpróbálok élni vele minden meccsen, amin ugye megkapom a bizalmat.
3: Jó szezonod volt, hogy ítéled meg a Vasasban, amit játszottál, ugye az Újpesttől igazoltál oda, bajnokcsapat tagja lettél, de hát azért ezt nem mindenki gondolhatja, hogy ennyire fiatalon be tud kerülni egy felnőtt válogatottba, és hát most készülhet majd a keddi németek elleni mérkőzésre, és előtte meg ugye szombaton, meg hétfőn két hát világsztárokkal teli lengyelek, meg a törökök is benne vannak a legjobb 10-ben a világranglistán. Konkrétan legutóbb például ugye döntőt játszottak a VB-n, és ezüstérmesek lettek a törökök, a házigazdák, a lengyelek is azt hiszem, hogy a 5. helyen állnak a világranglistán.
4: Személy szerint a török meccset várom a legjobban, mert nekem a példaképem ott játszik, Zagra Günes, és nagyon-nagyon szeretnék ellene játszani, és megtapasztani, hogy milyen lehet a profik ellen játszani. Igazából nagyon izgatott vagyok az összes meccs iránt.
3: Célok? Mi az, amit te elvársz magadtól is, meg a csapattól is?
4: Hogy minél jobb eredményt érjünk el, és hogy ki tudjam hozni a maximumot magamból.
3: Továbbjutás a csoportból, vagy akár azt mondom, hogy két győzelem, tehát a végén a lettek és a szlovének ellen, ami a világranglistán is jó lenne, a jövő VB-re való kijutás szempontjából is, meg a legjobb 16 közé jutás szempontjából is. Gondolom, hogy ez a fő motiváció.
4: Igen, ez a fő motiváció, meg ez a fő célunk, hogy tovább jussunk a csoportba, és remélem, hogy ez meg fog valósulni.
3: Amit még csak itt edzegettem, csapategység, hogy megkérdezem a egyik legrutinosabb játékos is, de te mivel látod, mert figyeltem a cseresarokban, amikor itt meg labdát pörgetettek az ujjon, ez hogy működik a sok fiatal nő között?
4: Mi fiatalok nagyon össze vagyunk nőve, mert mi ugye mind benne voltunk az utánpótlás korosztály válogatottba, és ezért nekünk van egy közös múltunk, de a nagyok meg az idősebbek is nagyon könnyen befogadtak a csapatba, és igazából kicsit nehezebbre is számítottam, hogy több ideig fog tartani, amíg beilleszkedek, de szinte egyből befogadtak a csapatba.
1: Csereke Zsófiát hallottuk, röplabda után pedig ismét labdarúgás, hiszen kezdődik a második félidő a Trabzonspor Ferencváros Európa Liga selejtezőn. A szó Jó András és Szalai Kristóf és Bene Ferencé.
5: Úgy bizony, és cserékkel folytatódik meg, hogy kezdődik majd meg a második félidő. Lejön a pályáról 8-as messzámban Busuari, illetve 14-esben Nair, a helyikre pedig érkezik 17-esben Malinovski, és 14-es messzámban pedig, na most összezavartam
6: 58-as sereget, Simsir 14-es jött
5: le, így van, Simsir is még a pályára érkezett, szóval kettő cserélt a törökök vezető edzője, és el is kezdték már a mérkőzés. 1-0-ás Ferencváros előnyről folytatódik a második félidő, és önök is hallhatják, hogy hát nincs olyan nagy hangzavar. Tehát, hogy azért tényleg komolyan vették most már ezt a mérkőzést a szurkolók, és mondjuk ennek ellenére lehetne igazából hangzavar, de megszeppentett. Tehát ez az első gól, amit bekapott a Trabzonspor, az nagyon-nagyon visszavette őket, és ezt láthatjuk egyébként a játékosokon is, hogy frusztráltak, dobálják magukat, és nem találják meg a rést a ferencvárosi pajzson. Legyen ez így a második félidőben is. Eltelt fél perc a második félidőből. Ferencváros továbbra is 1-0 vezet a Trabzon ellen.
6: Hát és nem gyengül a törökök középpályája Malinovski érkezésével. Ugye ezt már korábban mondtam, hogy az Atalanta csapatában szerzett magának hírnevet még Gasperini ideje alatt, de nem nyert vele Európa Ligát már, mint az Atalantával. Malinovski utána Marseille-ben légióskodott, a Genovába, Genova által tért vissza a szériába, de játszott ő a belga Henk csapatában is még karrierje elején, most 33 esztendősen igazolt a Trabzonspor csapatával. De Yusuf járatja jobb és bal lába között a labdát, picit szórakoztatja a közönséget, és már amennyire ezt a 41 ezres török közönséget fekete mezben, mert ilyenben játszik a Ferencváros, lehet szórakoztatni. Oda pattan a labda a törökök kapusához, Onanához, ő pedig kidobja a labdát a belső védőtársához, Vajvúhoz. Hát azért Vajvú volt az egyik abból a három játékosból, akik szerették volna megtréfálni a játékvezetőt és eladni egy műesést a 16-oson belül, de a horvát játékvezetőt is meg kell dicsérni, sok kritika éri mostanában a játékvezetőket, főleg itt Magyarországon, de a horvát bíró Bajac abszolút korrektül és hát jó színvonallal vezeti ezt a találkozót, és nem csak őt, hanem természetesen a Ferencvárost is dicséret illeti. 47. perc végén járunk, azóta komoly esemény nem történt a mérkőzésen, továbbra is Zakaria Szent találatával 1-0-ra vezetnek a zöldfehérek.
5: A két cseléről nem beszéltünk, Bene Ferenc, ugye érkezett a pályára Malinovski és Simsir, miként változik meg majd a játéképe vajon?
7: Hát én először is remélem, hogy semennyire, mert ugye amit az első félidőben kritikával illettem a Trabzonspor egyes megmozdulását és játékát önmagában, hát nem véletlen, hogy Nahirt és Bucsuari cserélte le a vezetőedző, hiszen a szervező középpást és a védekező középpást cserélte le. Hát pont a középpályán múlta felül leginkább a Ferencváros a hazaiakat, úgyhogy a vezetőedző nagyon jól látta, én nagyon remélem, hogy azt viszont nem látja jól, hogy továbbra is beadásokra fog építeni, mert abban nagyon stabil azok elhárításában a Ferencváros, és amennyiben a levegőbe próbálja a támadásait vezetni a Trabzonspor, és nem földön tartva gyors kombinációkkal próbál játszani, akkor szerintem a Ferencvárosnak nyert ügye van, mert előbb-utóbb a középpályás játékban is a Fradi még tovább felé fog kerekedni a hazaiaknak, a kontrajátékban egyre több lehetőség lesz, egyre magasabban fognak védekezni, és hát az a bizonyos homokóra pereg, az Trabzonspor egyre idegesebb lesz, és egyre több lehetőség lesz a Fradinak kontrajátékban. Kiállításnál legyen a Fradi révén, hangsúlyozom, az nagyon-nagyon lényeges lesz. A beadások elleni játék a maximálisan rendben van a Fradinak.
5: Nagy labdát kapott Malmácra, 16-as ember húzogatja labdát, elővé hosszú alsót teszi célba, de mellé megy a labda. 49. percben, tehát egy komoly lehetőség már a második félidő legelején. Mohamed Salah a 16-oson belül kapott egy labdát López Cabraltól, nagyszerű átadás volt, jól is vette át azt, le tudott fordulni Gomezről, és utána pedig a hosszú alsót tette tehát célba. A labda az mellé ment, úgyhogy jöhet majd a Dibusz Dénes féle kirúgás.
6: Először tudott párharcot nyerni Mohamed Salah Mariano Gomezzel szemben, és azonnal lövő helyzetet alakított ki ebből. Igen, nem szabad magára húzni, magára rántani a Ferencvárosnak a Trabzonsport egyrészt, mert abból egy ilyen lövés, ilyen helyzet is kikerekedhet, és akkor most a szerencséje is volt a Fradinak, nem csak azért, mert nem talált kaput ez a szalá próbálkozás, de azért a két belső védő beledobta magát a labda útjába, és nem pattant meg egyik játékos lábán sem, nem változtatott irányt, ami esetleg megtréfálhatta volna.
7: Viszont ugye Szalá felbukkant jobb szélső helyett a center pozícióba, és egy lapos felpasszból fordult le Gomezről, és elrúgta Gomez lába között a labdát, az a szerencsét szentik elemet a hosszú kapufa mellett. Ez viszont aggaszt egy kicsit, mert ez lehet a nyerőpontja a Trabzonspornak, most nem Deivel is se próbálkoztak.
6: Nagy Olivér is besárgul, ugyanis lerántja a félpályánál a török játékost, és azért tüntet most a publikum, hiszen egy az egyben rávezette, ha jól láttam, Simsír volt az Rámakerszre a labdát, miután átvergüldött még így, és nem, hogy Nagy Olivéren az egész középpályás, Fradi középpályás soron nem érti sem a publikum, sem Simsír, de még a törökök vezetőedzője sem, hogy miért nem engedett előnyszabályt, miért nem folytatódott a játék a horvát játékvezető ítélete által.
5: Ezt köszönjük meg szerintem.
6: Ezt köszönjük szépen, igen, mert akár előszabályt is ítélhetett volna, de inkább úgy volt vele, hogy lefújja. És akkor Nagy Olivérnek is ad egy sárgát, ahogy említettem, ő a harmadik ferencvárosi játékos, aki besárgul, Yusuf, illetve Zachariasen volt az első kettő. Befele húzza a labdát a Trabzon szélső játékosa, egészen pontosan Szávioló volt az, most pedig már megint Simsír révén a 16-oson belül cselezgetnek a törökök, Simsír visszateszi, lövése López Cabral lő, az jócskán elkerülte Dibusz Dénes kapuját szerencsére, és aztán még picit, mint a cipőfőzők, vagy a cipők is összeakadt volna López Cabralnak, illetve a Zachariasennek, hogyha jól láttam. Ami biztos és ami fontos, ami a lényeg, hogy elkerült ez a próbálkozás Dibusznak a kapuját. Továbbra is 1-0 vezet a Ferencváros, az 51. percben jár a mérkőzés.
5: Nagyon figyelni kell Borbély Balázsnak, mert ő ugye Zachariasen, Yusuf és ugye a Olivér is besárgott, hogy te is elmondtad, szóval azért tényleg egy három olyan kritikus pont a pályán, ahol tényleg figyelni kell itt a sárgákra. Egyelőre jól állunk abban a szempontból, hogy Remakers és Gomez nem sárgott be egyáltalán. Most pedig a törökök visszaszerezték a labdát, és már onnan hozza fel nagyjából egy olyan 35-40 méterre a kapujától. Fölnéz, felíveli, Onuachu le tudja venni, oda lép Zachariasen és Remakers is. Aztán pedig ki tudja tenni a labdát a bal oldalra. Szavioló hozza befelé, vele szemben Rommens. Rámelkelt és odalép, beívett labda Onuachu felé, nagyon jó lett volna, de ott volt Gomez, de még mindig ott van a labda a Ferencváros tér felén, hiszen ugyan sikerült Gomeznek kiemelni a 16-oson kívülre, továbbra is a hazai csapat hozhatja a labdát. Jó az átadás megint, López Cabral bencselezget a 16-oson belül, csak ne bántsuk. Kikerül a 16-oson kívülre, Nagy Olivér őrzi ott a labdát járató Szaviolót, a betett labda pedig pontatlan, visszakerül majdnem a félpályához, onnan építkeznek újra a törökök. Az 52. percben nagyon-nagyon figyelni kell, továbbra is ferencvárosi egygólos erőnyről beszélhetünk, jó a jobb oldalra való fordítás, aztán pedig Pina beleakad a labdába, és jöhet majd a ferencvárosi bedobással.
6: Hát egyes sebességi fokozatról kettesre minimum felkapcsolt a Trabzonspor, nagyon beszorítják az elmúlt 7 percben, amióta tart a második félidő a Ferencváros. Bedobás, török bedobás után oda-odát kell megdicsérni, kiharcolt egy ferencvárosi partdobást a törökök kispadja előteréből a technikai zónától egy méterre. Kadu hajítja előre a labdát, Leni Zsozef az, aki próbálja fedezni testtel a labdát és megtartani, Vajúval szemben sajnos nem sikerül. A labda pedig Szaviolóhoz pattan, a Fradi tér feléről visszapasszolja saját térfélre a labdát. A Trabzonspor Pina révén pedig most már Özkacsár hozhatja a labdát a Trabzonspor centrumában. A labda egy fölpassz, Malinovskit veszik játékba, Malinovski pedig Szalához passzolja, nagyon jó volt benne Ferencnek az észrevétele, a jobb szélről kicsit behelyezkedett középre, olyan hamis 9-es második csatár pozícióban Muhammed Szalait a második félidő legelején. Volt egy falt, Szalát húzták vissza, méghozzá Korbó volt, aki elkövette ezt a faltot. Trabzonspor szabadrugással folytatódik a mérkőzés, amit már kicsiben el is végeztek, és akkor Pina hozhatja előre a labdát. Mariano Gomez volt az, aki egyébként nem Korbó, aki faltolta Mohamed Szalát. Egy kényszerítőt szeretett volna a Trabzonspor végrehajtani. Néhány másodperc múlva rögtön visszaszerzik a labdát. Rommens volt picit lassú, picit körülményes. Igen, most ahogy lehetett érezni, ahogy lehetett tudni, a Trabzon szintet váltott, és ehhez kell most fellépni, ehhez kell csatlakoznia a Ferencvárosnak. López Cabral távolról jobbal meglövi López Cabral. mellé ment szerencsére, Dibusz Dénesnek nem kellett repülni érte, nem lepte most meg Dibuszt ez a lövés, bár ez nem is volt olyan jó, mint a VB-n a zöldfoki szigetek játékos, amit szerzett, hát Emiliano Martínez az csak nézte azt a labdát, nem véletlenül választották meg a torna legszebb góljának. De szép találat volt Zakarias szemfejese is, amivel vezet a Ferencváros az 54. percben is.
5: Dibusz fellövi a labdát, ez kirúgás követően, oda-oda ez magas, nem tud belecsúsztatni, rossz ütemen ugrott fel egyébként a labdáért, és már hozhatták a törökök eddig a labdát, aztán pedig megint visszakerül hozzájuk, és már Saviola a jobb oldal tűnik fel, és be is íveri a labdát Ocsának, aztán pedig kapufa, hol van Dibusz feje? Hopp, ott, mint a talán még kéz is lehetett volna, nagyon sanszos, de Onuachu feje nagyon szépen ment rá a labdára, nagyszerű fejes volt, kapufa, aztán pedig a kapufáról lepattant Dibusz fejére, Dibusz fejéről pedig kifele pattant a labda. Ott pedig megpróbálták újra rálőni a labdát, és talán Rámelkersz volt az, akinek melkasára pattant a labda. Egy biztos, hogy figyelni kell, még mindig az 55. percben jönnek a törökök. Fellép az támadáshoz Kabaszakáli, és aztán pedig fordult a jobb oldalra Vajbuhoz. Vajbu fölnéz, Szalá az, aki visszalép most egészen hátra a labdáért. Saviolo nincs most beívelt labda, a csel az jó volt. Pina érkezik a jobbján, nem kapja meg a labdát, a beteket labda pedig jócskán fölé ment. Beszéljünk egy picit erről a helyzetről, kérlek, Bene Ferenc, ez egy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes helyzet volt.
7: Nagyon jó volt jobbról a beadás, és először hibázott a Ferencváros beadási szituációban. Onuachu teljesen tisztán fejelhetett. Óriási szerencsénk van egyrésztről. A felső kapufa Dibusz hátára pattant, és onnan nem a kapunk felé, hanem kifelé pattant a labda. Ez nagyon ritka eset, tehát általában, amikor a kapus fordul, és pont a felső kapufa hátára pattant, az 10 esetből 9-szer befelé szokott pattanni. Ráadásul utána Mohamed Salah még a kipattanóból ismételhetett, azt már mentették a védők. Először is Onuachu óriási hibázott, szerintem el kell találni a kaput. Egy 6 méterről gyakorlatilag teljesen tisztán tudott fejelni, ezt megköszönhetjük neki. De hangsúlyozom, a mérkőzés nem arról kell, hogy szóljon a földi számára, hogy hogy tudja kivédekezni a találkozót, hanem kihasználni a Trabzonspornak a hibáit.
6: Zakariasen lő, közben már helyzet a túloldalt Kadu révén fejezte be a Fradi az akció, sajnos les volt. Ajj, de nagy helyzet volt, Korbut kell megdicsérni, fantasztikus előre passz volt két védő között Zakariasennek. Közben Onana megint gyorsan elvégzi a kirúgást, és most már Onuachu révén a Fradinak kell védekezni, a Szalát próbálta ugratni Onana, hogy de felpördült a mérkőzés. Nagyon jó kis találkozó kerekedett itt a másik fél időben. Nagy Oliver Szalát is leszereli, igen, viszont nem kap faltot, Mohamed Salah rohan a labdát, Rámakers pedig utána López Cabral átteszi a jobb lábára egy lövés, megpattan Dibusz. Igen, ezt mondtam, hogy a megpattanó lövésekre is figyelni kell, illetve arra, hogy most kell igazán észnél lenni, és picit lassítani a játékot. Nagyon-nagyon pörög most a Trabzonspor.
7: Pont azt akartam, hogy nem jó nekünk, hogy jó a mérkőzés. Tehát nem szabad belemenni egy ilyen itt kontra, ott kontra mérkőzésbe. Ki kell venni a ritmusát a Trabzonspornak, és kontratámadásokat meg be kell fejezni egész egyszerűen. Nem szabad engedni, hogy a törökök játékba lendüljenek, mert ebből baj lesz.
6: Sajnos megint elveszítettük a labdát. Szalá 16 méterre a kaputól van, mert Szalá 16-oson belülre cselezi magát, Ráma Romance szere el, erőre rúgja Nagy Oliver, Yusuf pedig kontrázik, három török, két ferencvárosi játékos, Yusuf sokkal gyorsabb, Yusuf a 16-oson belül, még menni kell egy kicsit, Yusuf Leni sarkaz, Leni Zsózef, nincsen gól! Aj, de szép lett volna lehűteni a kedélyeket, de jó lett volna egy második ferencvárosi találat, a két csatárt kell megdicsérni. Hú, milyen sprintet levágott Deli Yusuf, a Fradi támadója sokkal gyorsabb volt, mint Özkecser, ő futott külső íven, és mégis be tudta verekedni magát a 16-oson belülre. Leni Zsózef meg majdnem olyan gólt szerzett, mint a világbajnokságon sarokkal, azt végül elvették tőle, és Bono öngoljának adták meg a Marokkó-Haiti találkozón. Majdnem sikerült megduplázni a Ferencvárosnak az előnyét, kár érte, de szép kontratámadás volt.
7: Igen, és ez lehet a nyerőpont, tehát ez lehet a nyerő taktika. Gyakorlatilag Yusuf és Leni Zsózef révén villámgyors támadókkal rendelkezik a Fradi, azért oda-oda se lassú a bal oldalon, Kadu nagyon sokat lép be, tehát egész egyszerűen ez a Trabzonspor most elkapta a fonalat, de elsősorban a játék stratégiára arra épül, hogy nyomást helyezzen a Fradira, minél többet birtokolja a labdát, a támadó harmadba tartsa a labdát, és a középpályára is úgy cserélt a vezetőedzőjük, hogy még támadóbbá kalibrálta a csapatát. Gyakorlatilag három Trabzonspor védővel lehet kontratámadásokat vezetni. Ez lesz a kulcs, hogy a Fradi szereze újabb gólt.
5: Bizony, az 59. percben pedig figyelni kell, mert Mohamed Salah már a 16-oson belül húzogatja a labdát, a lövése lepattan, aztán pedig Malinovszki próbálkozik, ez jócskán mellé ment. Azért egy olyan érdekes statisztika, ez a Trabzon 13. lövése, és mindössze 2 talált kaput, és ez ugyanannyi a túloldalt a Ferencvárosnak is, és egy nagyon jó hír továbbra is, hogy az 59. percet továbbra is a Ferencváros 1-0-ra vezet a Trabzon ellen, és volt itt egy sárga lap, azt hiszem talán Borbély Balázs kaphatta, a kispadnál kapott valaki egy sárga lapot, én mintha őt láttam volna, most pedig a felívelt labdát követően López Kárral az, aki remekül őrzi, és jöhet majd a Trabzon egy bedobással. És viszont egy nagyon érdekes dolog, és ezt szerintem mindenképpen érdemes megbeszélni, hogy itt 3 sárgalapról beszéltünk, és ha csak a statisztikát nézem, akkor Yusuf Zakariasen és Rommens is elvileg kapott sárgalapot, és ugye Nagy Olivért mondtuk, hogy ő kapta, de nem Nagy Olivér, hanem Rommens kapta a sárgalapot, ha minden igaz.
6: Meg lennék lepve, ha nem Nagy Olivérnek könyvelnék el, mert ő rántotta le, úgyhogy szerintem most csak egy kis technikai hiba lehet.
5: Bízunk benne.
6: A honlapon.
5: Most pedig egy buktatás közben Onuvácsi ment volna előre, és már közbe folyt a játékvezető, aztán pedig hát elkapkodták, és ez lesz, lehet a vesztőpert, hogy Yusuf már megkapja előle a labdát, Jenny Josephnek leveszi. Jenny Joseph tol rajta 2-t, López Cabrállal szemben, sokat tol rajta, már a 16-oson belül, aztán pedig ez úgy néz ki, hogy elhal ez a ferencvárosi támadás, megpróbálja visszaszerezni a labdát, aztán pedig az ő lábáról megy ki a labda, úgyhogy jöhetem majd a törökök egy bedobásra. A 60. percben, tehát továbbra is Ferencváros 1-0-ra vezet a Trabzon ellen.
6: Igen, most már más oldalakon javították is a kiírt statisztikát. Nagy Olivér, hát tényleg megvettünk volna lepődve, hogyha nem Nagy Olivér kapja azt a lapot. Viszont cserél Borbély Balázs a 60. percben, 2-t is ráadásul. Nagy Ádám és Gabriel Kanikovszki érkezik a pályára. Lehozza az egyik csatárát a Ferencváros. Pont most akartam dicsérni a két fent maradt támadót, Lenis Josephet és Deli Yusufot, hogy mennyire jól kontráztak ők ketten, meg tudták zavarni a Trabzonnak a védelmét. Rendre a kontratámadásaikkal, ehhez képest most Yusuf elhagyja a pályát. Ő az egyik, aki lejön, az egészen biztos. Nagy Ádám és Kanikovszki érkezik, a másik játékos pedig, aki lejön a gyepről pillanatokon belül, azt is felmutatja a játékvezető, 88-assal Filip Rommens az, akinek megköszöni Borbély Balázs a mai pályán nyújtott teljesítményét. Van mindkét játékosnak sárgalapja, aki lejön, lehet, hogy van benne kis taktikai érzés és taktikai húzás Borbély Balázs által, ugye már mi is beszéltünk több ízben a sárgalapos ferencvárosiakról. 3 volt, most jelenleg így 1 sárgalapos figyelmeztetett fradista van a pályán, 0 ellenében.
5: Tehát 2, mert a Rommens végül nem kapott, hanem Nagy Olivér, ugye?
6: Így van, hiszen Nagy Olivér kapta, nem Rommens, most már én is belekeveredtem, itt a hibás statisztikai mutató van. Igen, köszönöm szépen. Ami biztos, Korbu révén támad a Fradi, mire kimondom azt, hogy támadnak a zöldfehérek, elvesztik a labdát, és Mohamed Salah révén pedig már kontrázik a Trabzonspor, Mariano Gomeznek kell szedni a lábát, hiszen Salah nyargolt mögötte, Dibuszhoz hazapasszolja, Dénes pedig előre küldi a labdát, Kanikovszki fölött átpattan a labda, hát nem a legmagasabb játékos a mezőn, meg Gabriel Kanikovszki, de nem is ezért szeretjük, és lehet, hogy nem is ezért igazolja majd vissza a napokban a Maccabi Tel Aviv izraeli csapat a korábbi klubja Kanikovszkinak, hogyha igaz, és lehet hinni a sajtóhíreknek, de ez még a jövő zenéje. A jelenben pedig a Ferencváros a 62. perchez érve, továbbra is 1-0-ra vezet a Trabzonspor ellen.
5: Benne Ferenc a két cserélő, Nagy Ádám és Kanikovszki lépett a pályára. Nekem például Kanikovszki volt a nyerő ember a Gurni Zsábra elleni mérkőzésen.
7: Igen, szerettem is volna a cserékről beszélni, csak várjuk meg a Trabzonspor támadását, mert ez veszélyesnek tűnik.
5: Mert egy jó mélységi labda, jó a betett labda, viszont ez már sok volt így Mohamed Salahnak, hogyha neki érkezett López Cabrálltól, úgyhogy ez a török támadás így elhalt, ferencvárosi kontra viszont nem lesz belőle, mert a Lenny Joseph nem tudta jól átvenni a labdát, úgyhogy a 63. percen továbbra is 1-0 Ferencvárosnak.
7: Igen, Rommens helyett jött be Nagy Ádám, ez egyértelműen a labda birtoklásnak szól ez a csere, viszont magasságot tekintve csökkent az átlag magassága a Ferencvárosnak. Rommens nagyon fontos volt védekezésben, egy párharcerős védőről beszélünk, Nagy Ádámról azért kevésbé mondható ez el, viszont labda birtoklásban biztos vagyok, hogy segíteni fog a Fradinak. Ugyanakkor Kanikovszki beállításával Yusuf helyett egyértelműen Zakariasen húzódott ki a jobb oldalra, akiben szintén benne van a kontra. Én egy picit sajnálom, Yusuf nagyon-nagyon veszélyes volt a kapura. Hát ezzel gyengül a Ferencváros kontrapotenciája, viszont hangsúlyozom, hogy a középpás labdabirtoklásban meg erősödik a Fradi, tehát Borbély Balázs arra szavazott, hogy többet birtokolja a Ferencváros a labdát, és kevésbé lesz veszélyes kontrákból a Fradi. Ez nem zárja ki azt, hogy kontrából be tud még találni a Ferencváros, de én egy picit azért sajnálom Yusuf lecserélését, viszont az is egy jó stratégia, hogy egy kicsit ki kell venni a szelet a vitorlájából a Trabzonspornak, hiszen nagyon-nagyon felbordult a középpás labdabirtoklás a hazaiak javára.
6: Tekke, a törökök vezetőedzője pedig cserél, elhagyta a pályát az egyik játékos a Trabzonspor-ba, Saviolo név szerint, és mindjárt könyveljük is, ki az, aki érkezett helyette. Oda-odának kell odafigyelni a hátul, mert letámadott megint a Trabzonspor, sikerült elrúgni, sőt, kirúgni a pályáról. Mucsi érkezett egyébként Saviolo helyett, tehát Mucsi az albánok szélsője a pályán a mérkőzés 64. percében. Aki pedig hozza előre, az Vajvó a törökök részéről, Vajvó pedig Malinovskihoz továbbítja. Malinovski lövő helyzetben az egy gyenge gurítás, az Dibusz Dénes köszöni szépen, és el tud néhány másodpercet tölteni a labdával a földön. A Ferencváros csapat kapitánya számol már vissza, a játékvezető, ugye van ilyenkor 5 másodperc elvégezni Dibusz Dénesnek a kirúgást, különben szöglettel folytatódna a játék, de ezt nem várja meg a magyar kapus. Kadu révén oda-oda, picit felpörgeti a labdát, talán fölöslegesen oda-oda, de kellemetlenül kapta Kadutól a labdát. Lemarad egy török játékos a földön, nagyon fáj neki, úgy látszik, de a játékvezető hátat fordít az eseményeknek, a Fradi pedig már átviszi a jobb oldalra a játékot. Kanikovszki visszapasszolja a centrumba a labdát Nagy Ádámhoz. Nagy Ádám Kadut is játékba hozhatta volna, de Korbut hozta. Korbu 20 méterre a kaputól, viszi előre. Korbu, jó az, még a 16-ason belül elesik Korbu, nincs 11-es. Hát talán az összes műesés, összes 16-ason belül szabálytalanságot figyelembe véve most álltunk a legközelebb ahhoz, hogy a játékvezető befújja ezt 11-esnek, és talán még ő is hezitált, azt lehetett látni rajta, hogy emelni, nem emeli, emeli a kezét, a sípot a szájához, végül is néma maradt a sípja a játékvezetőnek. A törökök pedig már hozzák a labdát az újabb rohamok egyikére, a 66. percben továbbra is állja a sarat a Ferencváros, és Zakaria Szengójával 1-0 vezet.
5: Figyelni kell, mert Pina forgatja a labdát, aztán pedig már Mohamed Szalába jó az érintő. Pina a jobb oldalt jön fel, a betett labda pedig pontatlan. A Nuács vette célba, de remek volt ott rámelkásznak a közbelépés, és ki is lőtt a labdát az oldalvonalon túlra, és jöhet majd Mucsinak a bedobása. Jobb oldal tűnik fel, tehát a törökök játékosa, aztán pedig inkább adja Pinának a labdát, és ő fogja majd játékba hozni azt a 66. percben, be is dobja Mohamed Szalának. Minden labdát Mohamed Szalá irányába dobják, teszik, passzolják. És most Mohamed Salah kiharcol egy szabadrugást a 66. perc legvégén. Egészen veszélyes helyről. Nagyjából egy ilyen 17-18 méterre lehet a kaputól a labda. Onnan jöhet majd tehát egy szabadrugás. Ott van a labda mögött természetesen Mohamed Salah. Mucsi is ott van. És Malinovski is. Figyelni kell mindenféleképpen. Például Onuachura bent. Nagyon-nagyon veszélyes lett egy ilyen rögzített helyzetben. A 67. percben tehát jöhet majd egy török szabadrugás. A sorfal létszáma egy fő. Nagy Ádám az, aki elvállalt, hogy beloda a rövid oldalra. Dibusz Dénesem is kért több játékost, és ő is azt mutogatja többieknek, hogy Onuachira kell leginkább figyelni. Egy játékos maradott a labda mögött. Ő nem más, mint Mohamed Salah. És a horvát játékvezető most adott engedélyt. A labda pedig önben rövid oldalra. Ez Pocsék volt. Pina az, aki a labdát megkapja, hogy megszerzi, Mohamed Salah teszi tovább, Mucsi, aztán pedig már Malinovski teszi át a bal oldalra, López Cabral. Tavaszakál szeretné onnan behozni, egyelőre nem tudja, vissza López Cabralnak, jó betett labda, és ott egy jó fejes, lecsúszta szerencsére Onuachu fejéről a labda. Hát ez nem az ő napja ma, ez egészen biztos, a labda mellé ment. Az állás pedig nem változik a 68. perc legelején, a Ferencváros továbbra is 1-0 vezet a Trabzon ellen.
6: Fő egyre inkább meg tudják találni középen ott Onuachut. Most aki alászaladt a labdának, az Mariano Gomez, az ő feje fölött szállt el a játékszer, oda-oda is lemaradt. Onuachuról az ötösen belül nem tudta elérni, talán ennek a fogásnak is köszönhetően a labdát Onuachu. Dibusz a mezőnybe küldi a labdát át a Trabzonspor térfelére, és egy török védő fejéről csúszik ki a labda. Özgacsár volt az, aki aktivizálta magát. Fradi bedobással folytatódik a játék. Nagy Oliver kocog oda a labdához, és még pont az ellenfél térfelén végzi azt el. Kanikovszki, Nagy Ádám, szép háromszögelés lett volna, hogyha Nagy Ádám jól továbbítja a labdát, de a Fradinál marad a labda. Nagy Ádám 20 méterre a kaputól, bal lába felé tolja, hát ő nem a lövőkéről, a nagy lövéseiről volt híres karrierje során, most sem tudott vállalkozni Nagy Ádám. Hozza a labdát, előre fele, rendületlenül a Trabzonspor, nem adták oda most Salának, lehet, hogy ez volt a csapatnak a veszte, ennek a támadásnak a rákfenéje. Kadu is eladja a labdát, most megint csapkodóvá válik a mérkőzés, ide-oda pattog a labda, és néhány másodperc elteltével egyik és vagy másik csapat kezdi el szövegetni támadását, oda-oda unja ezt meg, és csinál egy faltot Malinovski. Malinovskinak ki lent marad a földön a 69. percben. Mohamed Salah kap labdát Mariano Gomez társaságában, aztán ő gyötri meg a Fradi argentin védője Mucsi teszi be a labdát középre, Mucsi kapja vissza a jobb szélen, Simsírtől, Mucsi viszi befele, odaadja a labdát Malinovskinak, neki vissza nagy lövőkéje van, bíztatták is lövésre, a török szurkolók, López Cabral megint beteszi középre, az mélynek tűnik, mondom én, Szala bent tartja a labdát, Onuachu pedig rá szeretne fordulni a 16-osa mellő, kipasszolják a labdát, egy lövés, az pedig lepatta Nagy Ádámról. Hú, túléltük, szöglettel folytatjuk a 69. percen. Hú, te jó ég, micsoda bíztatást kapnak a törökök, de még mindig 1-0 vezet a Fradi.
5: Igen, ők is érzik, és Mucsi az, aki majd rúgni fogja ezt a szögletet. De számszerűen már az 5. török szöglet, Szelá az, akinek rövid, kicsiben adja, aztán pedig visszakapja a Mucsi a labdát. Mucsi beíveli a hosszú oldalt, pedig kifejeli azt Nagy Olivér, aztán pedig figyelni kell, mert ő továbbra is jönnek a törökök. Simsír már 16-osan belül cselezget, még mindig ő elővi a labdát, ez nagyon-nagyon fölé ment. Kirúgásra jöhet a Ferencváros, és nyilván figyelni kell majd arra, hogy minél hamarabb elvégezze ez Dibuzdin, és pedig ott a mellette a labda, ezt látja ő is, de a horvát játékvezető szól neki, hogy azzal tessék elvégezni a kirúgás, és már számol is Dibuzdinesnek a horvát játékvezető, a labda pedig már úton, a jobb oldalt. Rámekert az, aki megállítja pillanatra, Korbó elkéri középen, ez kicsit rizikós passzot, azt nem szabadott eladni bizony. Azonnal első ütemű Korbó továbbadta a Kadunak, Kadu pedig fölnéz, cipelheti, viheti, volt még előtte terület, Korbónak adja, ez pontatlan, és a labda pedig bent volt, erre figyelni kéne, mert hogy Pina már viszi előre. Honuácstól visszakapja, ez nagyon szép játék, Szalá ellövi, Dibusz, ojj! Dibusz már korán tudott hárítani, egy az egyben volt Pinával. Hű, mekkora zicser volt ez a Trabzon előtt, a 71. percben nagyon-nagyon közel állt ahhoz a török együttes, hogy kiegyenlítse. Micsoda összjáték volt ez. Visszakapta Szalától a labdát Pina. És a jobb kezével lebontott ugyan Dibuzdénes, és a jobb kezével ki tudta védeni ezt az ittszer, de figyelni kell, mert még jön egy szöglet is.
6: Igen, nagyon-nagyon nehéz pillanatokat él át most a Ferencvára. Simsír teszi középre, Onuachu csúsztat. Mit ítél a játékvezető? Kirugást? Kirugást, csalódott a Moraj a publikum által. Onuachu is húzza a száját. Ez valóban kirugás, ő fejelte ki, úgyhogy jó a játékvezetői ítélet. Új, meleg pillanatokat él át sajnos a Ferencváros, de Dibuzdinesz szerencsére helyt áll, és a várat egyenlőre nullán tartja. Dibuzdinesz kirugása most, átszáll szerencsére az ellenfél térfelére, jó a csúsztatás Zakariassentől, Gabriel Kanikovski pedig még bele tud pöckölni, Lenny Zsózsef viszont sajnos lesen tartózkodott, talán őt is meglepte azt, hogy Kanikovski még spitzel bele tudott pöccinteni a labdába. Igen, nem volt nagy les, de a játékvezetőket megint meg kell dicsérni, csak úgy, mint az egész mérkőzésen tettük. Ez a horvát hármas jól közreműködik ezen a találkozón, szerencsére egyáltalán nem került a Parapa Park hatása alá. André Onana egészen a Trabzonspor térfele feléig hozza föl a labdát a Ferencváros részéről. Senki nem támadja őt meg, de nem is kell, őrizni kell az eredményt, ami a 72. percben még mindig 1-0. Támadnak a törökök, Özkacsár hozza a labdát. Kevés most a mozgás, azt kéri társaitól a törökök belső védője, hogy több mozgást végezzenek meg előre fele. Vajvu íveli a labdát előre, Szala irányába, de Szalán túlmegy a labda, rohant érte Pina, aki az előző helyzetet elpuskázta, de hosszú volt neki Fradi szempontból szerencsére, úgyhogy újra magyar kirúgással folytatódik a mérkőzés. A 73. percben járunk, lassan elérünk a mérkőzés utolsó harmadába, szakaszába, 1-0 vezet továbbra is a Fradi.
5: Bene Ferenc, hogyan változott meg a mérkőzés képe, mert sajnos megváltozott?
7: Hát sajnos a törökök ránk erőltetik az akaratukat, és az imént, amikor volt Pinának a gólhelyzete, egyértelmű 100%-os zicsere, nagyon kell vigyázni, tanulságos volt. Korbu az oldalvonalnál veszített labdát, Kanikovski már elő volt, Nagy Ádám egyedül volt a védekező középpályás pozícióban. Nem szabad nyitottá tenni a pálya tengelyét. Nagyon-nagyon fontos lesz, hogy a Nagy Ádám, Korbu, Kanikovski hármas stabilan a négyvédő előtti területeket egy blokkba őrizze, ne engedje a mélységi passzokat eljutatni Onuachuhoz vagy Szalához. Ez kulcskérdés a hátralévő időben, illetve továbbra is állítom, hogy egyre inkább kinyílik ez a Trabzonspor. Nem kivédekezni kell ezt a mérkőzést, hanem lehetőségek szerint a megszerzett labdából bátran kontratámadásokat kell indítani. Ezért sajnálom, hogy nincs már Yusuf. Lenny Zsózsef kezd fáradni, nagyon kevés labdát tartunk meg, a középpályán egyelőre nem jöttek be a cserék. Nagyon bízom, hogy legalább a védekezés oldala rendben lesz. Minden esetre ami biztató lehet, hogy a Trabzonspornak sincs meg az a fajta üteme, nincs meg az a fajta nyomás a játékosokon. Persze vannak szögletek, beívelések, de nem gördülékeny a Trabzonspornak a támadó játéka, ez a szerencsénk.
5: A 74. percben pedig sikerül zavarba hozni a török védelmet, és bedobásra következett a Ferencváros a törökök tér felén. Kadu az, aki bedobta a labdát, aztán pedig már Korbu teszi tovább a jobb oldalra, Rámekers. Zakariasen egy csel, még egy csel, López Cabrával szemben, aztán pedig lehet, hogy sok lesz. Nem, meg tudja verni, na, Zakariasen lehet befele hozni a labdát, belövi, és szerencsétlenül pont visszapattant Zakariasen lábára a labda, és így majd kirúgással jöhet a Trabzon együttese. A 75. perc is megkezdődik a találkozón, továbbra is vezet a Ferencváros 1-0-ra.
6: A statisztikákra pillantunk, akkor nagyon nagy meddő török fölényt mutat nekünk. Egyes XG-je van a törököknek, 68%-os labdabirtoklással, 14 kapura lövés 3 ellenében, abból 2 Trabzonspor próbálkozást találta el Dibusznak a kapuját, 0. Ez a szám a Fradi részéről, de ami számít, az ott van az eredményjelzőn, az pedig azt mutatja, hogy 1-0 magyar kupa győztes, magyar rekordbajnok Ferencváros csapata javára a török Trabzonspor ellen, hiába rendületlenül támadnak hazai pályán a Trabzonspor játékosai. Mucsi volt egy picit körülményes, és majdnem el tudta Kanikovszki szedni tőle a labdát, aztán Malinovszkit hozza nehéz helyzetbe, nem is Malinovszki volt az, hanem Kabaszakál, ő is eltűnt önmagához képest egy picit a második félidőre. López Cabral már a Trabzonspor bal oldalán a labdán. Most Malinovszki továbbítja a labdát előrefele Mucsi irányába, Mucsi kiteszi Csímsírnek, nagyon veszélyes beadások jönnek onnan, Rámekersnek kellett felszabadítani, a szögletre rúgja a Fradi belső védője. A labdát a törökök megint egy szöglettel próbálkozhatnak. Ezek rendre oda jönnek a rövidre, élesen be. Dibusz Dénes hangját lehet hallani. Nagyon harsányan kiabál most csapattársaival a Ferencváros csapatkapitánya, Simsír pedig már kész, hogy elvégezhesse a Trabzonspor újabb szögletét. Bent Mariano Gomez és Onuachu gyűrik egymást mezénél fogva, mezüknél fogva. Simsír jön be középre, megint laposan Szala elé pattan a labda, Szala lő, nagyszerű blokkádútól. 16-oson belül nagyjából 8 méterről próbálkozhatott Mohamed Szala, Kadut kell megint megdicséri, nagyon közel maradt az egyiptomi játékos, az Binár évén pedig már visszazárnak a Trabzonspor játékosai, ugyanis a Ferencvárosnak sikerült ezt is kivédekezni, de a nyomás az nem hagy alább. Simsír hozhatja a Trabzonspor bal oldalán a labdát, Nagy Olivért átfűzi, nincsen fal, teljesen szabályos szerelés, megint Nagy Olivért kell megdicsérni. Zakariasen hozhatja a Fradi kontráját, célba veszi Leni Zsózefet. Ajj, de jó lett volna, a maga elé tudja tenni ezt a kiugratást. Sajnos nem sikerült, a Trabzon pedig szövögeti újra a támadását. 77. perc, 1-0 Fradinak.
5: Egy pontosítás, és egyébként jó statisztikát mondtál, de hogy ugye a második félidőre mondtad, hogy 14 lövés volt, hogy összességében 21 lövés volt már az egész mérkőzésen. Elképesztő, tényleg nagy a fölénye a török együttesek, és ugye a három eltalált kaput eltalált lövés az teljesen pontos volt. Most pedig jöhetnek a törökök, Mohamed Szala fordít a bal oldalra, figyelni kell, mert hogy a Ferencváros tér felé vannak, és egészen elképesztő arra is labdabirtoklási előnye a Trabzonnak. Simsír hozná befelé vele, szemben Nagy Olivér, aztán pedig jó a bepassz, és ott figyelni kell a 16-oson belül. Azt hiszem, ezt most megúsztuk, mert szerencsére lemaradt két játékos erről a passzról, de kulcspasszt kapott ott bent legbelül, szerintem Mucsi volt talán. Nagyszerűen tette tovább a labdát, és ott nem érkezett rá két török játékos a második hullámon. Na, ezekre figyelni kell, látszik azért, hogy fáradnak már a miénk is ott belül. Nagyon-nagyon szép passz volt ez. López Cabral a bal oldalra, újra megpróbálják Simsír részéről. Simsír egészen jól húzogatja ott a labdát. Nagy Olivér mellett elmegy. Simsír még mindig. Simsír beíveli a labdát. Onuachu elől sikerül kifejelni azt. És jöhet majd egy bedobással a Trabzon a 78. percben. Elő továbbra is nálunk. Tehát a Ferencváros vezet 1-0-ra.
7: És nagyon remélem, hogy csere jön, mert most elfáradt a Fradi látványosan, és most meg kell törni a törökök lendületét. Alapjába véve a törököknek a beadásokra épülő játéka nem vált be. Igaz, Onuachunak volt egy veszélyes kapufára való fejese, de meglepő számomra, hogy az érkezési pontok, azok az igazi gólszerző helyek sincsenek jól betöltve a törököknél, de most látványosan elfáradt a Fradi középpályán is, és a széleken mindenféleképpen frissíteni kell a Fradit, hiszen most olyan kulcs momentumához érkezett a mérkőzés, hogy amennyiben most a Fradi stabilizálni tudja a helyét, és egy picit kivenni a szelet a törökök vitorlájából, akár a győzelem is meg lehet. Most már úgy érzem, hogy a Fradinak szerencse kell, vagy nagyon nagy török hiba ahhoz, hogy gólt szerezzen.
6: kettős csere a Ferencvárosnál, bedobás után ki tudta húzni a labdát Kanikovszki. Szóval kettős csere, Borbély Balázs változtatott, érkezett a pályára Lisztes és Osvát. Pinár évén jön a labda be középre, Nagy Oliver nagyon higgadtan leveszi a 16-osomból és bedobásra küldi a labdát. Szóval Lisztes Krisztián és Osvát Attila érkezett a pályára, Lenny Zsozef és Krisztián Zakariassen hagyták el a játékteret.
5: Ötvédős rendszer?
7: Gyanítom, hogy igen. Énnek engem meglep, hogy most már mind a két támadó lejött, de egyértelmű ez a szándék. Ötvédős rendszer, és most már beadások elhárítása is a mérkőzést leszeretné hozni Borbély Balázs nullára.
6: López Cabral ki a szélre Simsírhez, a törökök a bal oldalon támadnak. Simsír át a hosszú oldalra, ott most nem jön senki, Szalát nagyon szépen kizárt a Kadu, most is csak úgy, mint a mérkőzés során eddig mindig, úgyhogy jöhet egy kirúgás. Hát nem ilyen kezdésről, hazai pályás debütálásról álmodhatott Mohamed Szala, amikor aláírta a busás kontraktusát a Trabzonspornál. Egyelőre teljesen semlegesíti őt a Ferencváros védelme, védekezése. Ha meg átjut a védelmen, akkor Dibusz Dénes állítja meg a Trabzonspor támadásait. Oda-oda fejeli oda Kanikovszkihoz a labdát, a Trabzonspor tér felén jár a labda, Lisztes Krisztián, az, aki néhány perccel ezelőtt érkezett a pályára, most bedobásra rúgja ki a labdát, Pina pedig már behajítja Onanához, a Trabzonspor kapusához, ő hozza most játékba a labdát. 80. perc, az utolsó 10 perc kezdődik meg a mérkőzésen, és Zakariassen révén továbbra is 1-0 vezet a Ferencváros.
5: És akkor jól láttam, hogy kirajzolódik, hogy Lisztes Krisztián az egyetlen befejező ember.
7: Igen, ez azért nagyjából bekalibrálja, hogy a hátralévő percek a mi térfelünkön lesznek, hiszen Lisztes Maxim meg tudja tartani a labdát, és felzárkóznak mellé. Ő egyedül kontra nem fog tudni vinni sebessége miatt.
5: Nagyon sokét láttam, hogy ez a jó beívelés, Onuachu pedig sikerül jól szerelni, és mondja a játékvezető, a horvát, hogy tessék felállni. Szóval ez nagyon-nagyon rizikós tud lenni, amikor ennyire beáll egy csapat védekezni, és tudatosan cserélnek.
7: Igen, egy picit sajnálom én is, hiszen Lenny Zsozef és Jusuf révén folyamatos és állandó veszélyt jelentettek a Ferencváros támadói. Nyilván oda-oda is még ott van a pályán, ő föl tud érni, de most már Lisztes személyében egy olyan játékos lesz, aki elsősorban visszalépéseivel meg tudja tartani a labdát, kombinációs játékban jó, labda megtartásában jó, de most lassítani kell a játékot, és lehetőség szerint elvenni a labdát minél hamarabb az ellenféltől, minél tovább a Ferencvárosnál legyen a labda, minél töredezettebb legyen a játék, és gyakorlatilag el kell szívni a fennmaradó területeket a hazaiak elől. Ez Borbély Balázsnak a stratégiája, most már úgy néz ki, hogy a Fradi lemondott a kontrajátékról.
5: 22. török lövés is kapu mellé, egy Mucsi próbálkozott nagyjából 20 méterről, az állás pedig a 81. percben továbbra is. Hát vezet a Ferencváros 1-0 a Trabzon ellen.
6: És Dibusz Dénes pedig megint csak kirúgáshoz készül, egy déjà vu érzés, most már itt a második félidőben láttunk már nem egy ilyet. Lisztes Krisztián veszíti el a fejpárbajt, Nagy Ádámhoz pattan a labda, visszaküldi Pinához, Piná és Lisztes csukafejessel próbálta volna szöktetni magát, aztán reklamál, hogy hátulról lökték, a horvát játékvezető ezt sem ette meg, csak úgy

0: és Imsir visszapasszolja a labdát, most kapja meg Vajvú, lesz egy távoli lövés, igen, de odavetődik Kanikovszki, nagyon messze a Fradi kapujától, belevetődik Kanikovszki, Vajvú visszafejeli a mezőnybe, a 16, Fradi 16-osán belül pattog a labda, Mohamed Salah rávezeti oda-odára, Salah beemeli, Onuachu leveszi, mert Onuachu nem tud ráfordulni, visszakészíti lövésre, López Cabrát még hátrébb teszi, Malinovszki pedig elrúgja üres területbe, azt köszönjük szépen, Dibusz Dénes is örül ennek, kiengedés, kirúgásra jön.
1: Annyit azért hozzátennék, hogy érdekes módon nem változott a játékrendszer a Ferencvárosnak, tehát megmaradt a 4-2-3-1, viszont most már a jobb oldal és baloldali támadó pozícióban is védők vannak. Tehát oda-oda volt eddig is, most már egyértelműen szinte 5. vagy 6. védőként, balhátvédként visszahúzódik oda-oda, és Osvát lett a jobb oldali támadó. Hát inkább úgymond ez az ellenfél fellépő szélső védőire való reakció, tehát gyakorlatilag a Trabzonspornak a szélső védői most már második jobb szélsőként és balszélsőként, második balszélsőként funkcionálnak. Erre volt a válaszlépés a Borbély Balázsnak, hogy védekező típusú szélsőket tett fel a pályára. Gyakorlatilag szélsővédők vannak jobboldali és baloldali támadóként is a Fradiban. Ez is tovább nyomatékosítja, hogy próbálják most már egyértelműen a Ferencváros játékosai a Trabzonspornak az erősségeit semlegesíteni, és nem maradt más hátra, mint hogy a hátralévő időszakot kivédekezni.
2: Még egyet cserélt a Trabzon, lement a pályára a Pinya, és jött a helyére 19-esben Mustafa. A 84. percben tart a mérkőzés, ferencvárosi előny, egy gólos előny. López Cabrá pedig most a jobb oldal tűnik fel, mélységi labda Mohamed Salah felé. Új, de finom volt ez a kis body check Mohamed Salah-tól, és például a 16-oson belül beteszi a labdát a hosszú oldalról, ki kell tenni, nagy Olivernek, bravo! Talán nem is ért bele, azt mondja, hogy nekünk úgy tűnt innen, sőt a szurkolók is úgy látták, hogy itt beleért volna a labdába. Hát akkor így is bravo, nagyszerűen el tudta adni, zavarba hozta a török támadót, és akkor jöhet majd kirúgással a Ferencváros. Itt egyébként Onuachu is azt gondolta, hogy nagy Olivér beleért a labdába. Aztán pedig, hát igen, egy kis lövőcsel Simsirnél, aztán pedig Simsir is zavarba hozható egy ilyen. Biztos Kisze pedig már megindul a túloldalt. Mert szemben pedig ott van Vajvú győzedelmeskedik, aztán pedig megmenti a csapatát egy szögletről, úgyhogy bedobásra következik majd a Ferencváros a 85. percben. Milyen jó lenne, hogyha most rá tudna rúgni még egy gólt a Ferencváros, és aztán pedig azért nem mondom, hogy nagy nyugalomban, de azért egy két gólos előnnyel várni a Trabzont a Groupama Arénában, azért ez a hatalmas dicsőség lenne. Oda-oda bedobja a labdát Lisztes Krisztiánnak, Lisztes elesik, oda-odánál van a labda, oda-oda húzogatja, török lábról ment ki a labda, bedobásra jött a Ferencváros, én mondom, aztán a játékvezető is így látja, oda-oda tehát már újra bedobhatja. Skanikovszki is ott van elő, Lisztes is, na most jött be a labda oda-odától, de össze is kapta, már befelé tör, jó a passz, Korbu, ezt el kell lassan lőni, Korbu húzogatja még, tovább kéne adni, meg is történt az, Rámákersz, jobb oldalt Osvát, nem teszi be, Kanikovszki fölnéz, visszaadja Osvátnak a labdát, Nagy Olivér is ott van a 16-oson belül, hát ilyen támadó szekciót még nem láttunk a Ferencvárostól. Rámákersz, aztán vissza Nagy Ádám finoman megőrzi a labdát, Kanikovszki, ez jól néz ki, nagy erőnk, megindul Osvát fölnéz, belövi a hosszúra, ott jött oda-oda, de nem maradt a labdáról, ott volt egy török mentés. Még mindig ott van a labda a Ferencvárosnál. Nagy Ádám átteszi a bal lábára, lepattan egy török lábról, és meg tudja menteni Onana. Ez gyenge lövés volt itt, de figyelni kell hátul, mert Onana mindig veszélyesek a kirúgásai. Most is úgy tesz azt, azon a felrúgja Mohamed Salahnak, és sikerül őt szerelni. 86. percben jár egy szabadrúgás a törököknek sajnos.
0: Így van, teljesen jogosan. Azért rég nem látott pillanatokat éltünk át, a Ferencváros aktivitást mutatott nem is akármilyet az ellenfél 16-osán belül. Közelebb járt a Ferencváros talán az elmúlt percekben most a második gól megszerzésért, mint a Trabzonspor az egyenlítő gól megszerzéséhez. Van időnk, ugyanis a Trabzon még mindig nem hozta játékba a labdát, ebben a pillanatban ez is megtörténik Mucsi révén. És szövögetik, utolsó támadásaik egyikét hátulról építkeznek most is. A labda most López Cabrálnál átjött a bal oldalról, a jobb oldalra López Cabrál és Mustafa ment át bal hátvéd pozícióba. Simsir is megkapatta volna, Mustafát hozták játékba. Malinovszki forog rá a labdára, Vajvú beteszi oda középre, azt is köszönjük szépen. Hihetetlen, hogy mennyire összeszokott a Ferencvárosnak a védelme, és ehhez képest sokszor azt lehet észrevenni a Trabzonspor játékán, hogy nagyon idényelei az a bizonyos forma, és sokszor meg nem értéseket lehet észrevenni a 16-oson belül, illetve a támadásaik szövegetésében, és nem csak Mohamed Salah esetében, hanem azon török játékosok is, akik már

0: gyakorlatilag évek óta, vagy az előző szezonban is már együtt játszottak, nem érzik nagyon egyelőre egymást Onuachuék, ott Mohamed Salával nem tudnak tiszta helyzetbe kerülni. Egyszer volt egy, hogy Onuachu üresen maradt, azt felső kapufára fejelte, akkor Fradival volt fortuna, de onnantól kezdve olyan nagy lehetőségei a Trabzonspornak a mezőnyfölényen túl nincsen az egész mérkőzésen, és ez mindenféleképpen a Ferencvárost, a taktikát és Borbély Balást erősíti. Támad most is a Trabzon, Simsír a törökök bal széléről hozza befele a labdát. Még egy csel, Simsír faultolja, Nagy Ádám, sárga lap nincsen ezért a belépőért, viszont szabadrugás lesz veszélyes pozícióból a Trabzonspornak, de már a 88. perc derekán is túl vagyunk, és 1-0-ra vezet továbbra is a Ferencváros.
1: Jól lenne ezt kihúzni mindenféleképpen, ez az utolsó etapot, ugye az első fél időben 1 perc ráadás volt, én a második fél idő végén sem várnék túl sokat. A horvát játékvezető egyébként dicséret életi, nagyon jól fújja a mai mérkőzést, és közben lesz majd még egy csere, lejön a pályáról 20-asban.
0: Kadu,
1: köszönöm szépen, és azt nem láttam, hogy kijön be a helyére, majd abba is segíts, kérlek,
0: első védővel erősíti a tengelyt Borbély Balázs. És egy most újabb lép pályára Zohori, úgyhogy ezt a szabadrugást, amit Mohamed Salah fog elvégezni, annál már ott lesz a 16-oson belül Ferencváros. Egyébként idén nyáron igazolt belső védője Zohore. Salah megint jobb kéz a magasba, most jön középre a labda, első ember csúsztatja ki, most jelen esetben Nagy Ádám, de még mindig a 16-oson belül pattog a labda, és hogyha az előbb azt mondtam, hogy veszélyes helyről járó szabadrugás, akkor ez most hatványozottan igaz. Osváth Attilát fogják leszídni majd az öltözőben ezért a faltért, lekönyökölte neves egyszerűséggel Mucsit, a Trabzonspor középpályását. Hát 16-17 méterről jön majd egy Trabzonspor szabadrugás, nagyon jó pozícióból, jobb összekötő pozícióból, úgyhogy Mohamed Salah ez egy tökéletes lehetőség lesz.
2: Egyrésztről ne hozzuk már fel a török csapatot, amikor gyakorlatilag gólhelyzetük nincsen 30 perce. Ráadásul ez centiken múlott, hogy nem volt a 16-os vonalán, ami már a 16-oson belülre szituációnak minősül, hiszen a büntetőterület része a vonal, és abban az esetben 11-es lenne. Teljesen indokolatlan volt ez a könyök használat Osváttól, és hát úgy, ahogy említettétek, ez egy nagyon-nagyon veszélyes szabadrugás, hát nagyon érdemtelen dolog lenne, ha egyenlítene a Trabzonspor. Vigyázni kell, ilyen hibákkal nem szabad felhozni egy olyan csapatot, amelyeknek alapjában nem működik a támadó játéka.
1: Talán azt is hozzátehetjük, hogy az utolsó talán komolyabb lehetőség a Trabzon jól. Tehát nem tudom, még lassan leketjék a rendes játékidő. Három játékos van a labda mögött. Mucsi, Popes Cabral és Mohamed Salah, de akit leginkább láttam, hogy rakosgatta a labdát, bizony az Mucsi. 2-4-5 játékos a sorfalban, egy fekszik, tehát 6, ott van egy hamis sorfal is a Trabzontól. Három játékos állja az útját a hosszú oldalnak. Figyelni kell mindenféleképpen, szerintem talán ez egy ballával szög. Mohamed Salah egészen biztos, hogy a kapura fogja tenni. Na, a világszeme Dibusz Dénesen, nézzük, a 91. percben jöhet a Trabzon szabadrugása, de egyelőre még várni kell, mert a Kanikovszki nem szeretné elhagyni a zónát, és kap is egy sárga lapot. Kanikovszki is. Nos, akkor figyeljük, hogy jöhet majd a Trabzonspor szabadrugása, 91. percben tehát. A ráadás, még nem tudjuk, hogy menni. Leteszik Mohamed Salahnak, jaj, Kanikovszki gyönyörű szépen csúszott oda elé. Blokkolta a lövés, figyelni kell most rendeződni hátul. És talán ezzel lehetne menni is egy kontrát, onnan kint van a kapujával, hoppapá félpályánál. Sikerült neki továbbadni a Mucsi. Salah üresbe bemozdulna, nem kapja meg a labdát, lisztes lép vissza. Oda szúr egy picit, pont elég volt ahhoz, hogy Mucsi egyensúlyát elveszítse, meg a labdát is, és sikerült kivágni, a labda megint Onanánál van. A kapus hozza előre a labdát, fölnéz, aztán belerúg egy jó nagyot, ahol szóldal, ez viszont pontatlan, a kapu pedig egyébként üres, vissza kell futnia Onanának, Nagy Ádám pedig már a kezdő körben fölnéz, és átteszi a labdát a bal oldalra, oda-oda, aztán pedig biztos is elkérni oda-odától, lassan meg is kapja, bizony megkapta, és a 92. percben jár a mérkőzés, továbbra sem tudom, hogy mennyi a hosszabbítás, Lisztes húzogat befelé. Aztán pedig elakad.
0: A helyi műsor közülnek, hogyha lehet hinni, akkor 4 perc a hosszabbítást, meg is erősítik a kollégák a fülemen, köszönöm szépen. Oda-oda pedig a sarokba próbálja levinni a labdát, minthogyha elhagyta volna a oldalt a labda a játékteret, és én innen azt láttam, hogy ez így is volt, viszont a bíró azt mondja, hogy kezezés volt a Trabzonspornál, mert szerette volna felvenni a Trabzon török játékosa a labdát, és emiatt szabadrugást ítélt a Ferencvárosnak, vagy bedobás, nem, szabadrugás lesz, az jól láttam.
1: Ez volt az első fél időben is. pontosan erről beszéltünk.
0: Igen, igen. Ami biztos, hogy most itt a labda mögött Lisztes Krisztián és Callum Odaoda. Köszönjük szépen a játékvezetőnek ezt a korrekt bíráskodást, abszolút pozitívan ért fel. Lisztes Krisztián küzd a sarokban Mucsival, tartja egyébként a labdát Lisztes. Birkózó Európa-bajnokság az nem most van, de ott lehet, hogy nyerne a magyar a törökkel szemben. De ha mai napot nézzük, futballban is vezet a Ferencváros a Trabzonspor ellen, és most már csak 2 perc van hátra, sőt, annyi sincs a mérkőzés rendes játék ideje, hát az már rég letelt a hosszabbításból. Figyelmeztetni kell még Tekkét, a Trabzonspornak, a vezetőedzőjét is, de Borbély Balázs kispadjáról is elküld valakit a játékvezető. Leandro sétál oda, és kiállítja Leandrót. A horvát bíró, nem baj, ez legyen a legnagyobb problémánk, hogy Leandro nem ülhet majd ott a visszavágónak kispadon, és hogyha kiállítanak egy Ferencvárosit, akkor az legyen a kispadról, pláne olyan játékos, aki a szakmai stábhoz tartozik. A törökök egyik, hanem az utolsó támadását látjuk most. Simsír hozzáállt a Fradi térfelére, a labdát beteszi középre Mucsinak. Mucsi továbbítja oldalra López Cabrálnak, López Cabrál a Trabzonspor jobb szélén, de még mindig nagyon mélyen a török csapat. Vajvúnak vissza, 94. percbe léptünk be, megkezdődött a mérkőzés utolsó perce. Most jön egy beadás, a 16-oson belőle méterekről vetődik oda Lisztes Krisztián, meg kell dicsérni őt, bravo! Kanikovszki elindul a labdáért, Vajvú sprintel, nyargal, hazaadja Onanának. Onana, nagyon-nagyon mélyen a Trabzonspor, innen felhozni a labdát fél perc alatt, úgyhogy gólhelyzetet tudjanak kialakítani, majd, hogy nem a Mission Impossible, főleg úgyhogy Kanikovszki beleblokkol, Nagy Ádám pedig viheti a kontrát, Nagy Ádám! Kiteszi oldalra, Osvát nyargal a jobbon, Osvát Attila a 16-oson belül, Korbu belül a hosszunk éri, és jön a labda, Korbu elé pattan, nem jó! Aj, de kár, Onanáról kipattant a labda, Korbuig viszont nem jutott el, ami biztos a Ferencvárosnak, ez tökéletes, ugyanis néhány másodperc múlva pedig letelik a jelzeti 4 perc, az állás pedig továbbra is 1-0 Zakarias szengoljával. És? Nem, ez még nem az volt. Ez még nem a hármas sípszó volt, megtévesztett minket. Korbu bedobás után, most ő tartja ott, szeretné megtartani a labdát. Az oldalvonalnál, a szögletzászló mellett, ez megint sikerül. Callum oda-oda kezében a labda, ez innen már meg lesz. Oda-oda, a Trabzonspor tér felén, sőt, szögletzászlójánál a bedobással. Megvárja, amíg a bíró egyig mutat az 5 másodperces visszaszámlásnál. Egy szöglet még. És ezt innen már nem lehet kiénekelni, azt a bizonyos sajtot a Ferencváros szájából. Már a 95. percben járunk, el fogják végezni ezt ott Korbuék oda-odával, és akkor a játékvezető le fogja fújni minden bizonnyal a mérkőzés. Lisztes Krisztiánnak kell még küzdeni, hova engedjük ilyenkor még a meccset, azt nem tudom. Még lent marad, Vajvú Lisztes Krisztiánnak rohant neki, talán ezért lett volna érdemlegesebb lefújni már a találkozót, mert ami itt innentől kezdve zajlik és történik, az már igazából nem sportpályára való. Vajvú még visszagurul a pályára, Lisztes Krisztián szintén visszagurul a pályára, megdobálják, próbálják megdobálni a fradi játékosokat, valami beesett a pályára. Le kell fújni ezt most már a játékvezetőnek. Egy piros lapot elővett. És Vajvú fölött áll a bíró. Hát akkor Vajvút ki kell állítani. Hát hogyha már eddig engedtük bíró sporttárs, akkor állítsuk ki a Trabzonspor játékosát, aki neki rohadt Lisztes Krisztiánnak. Hát ez így lesz. Meg kell várni, hogy vajon Lisztes után is odasétál-e majd, és neki is felmutat-e. Vajvú piros lapot kap.
2: Akkor jó, hogy nem fújta le a játék között.
0: Jó, hogy nem fújta le, Vajvú piros lapot kap.
2: És úgy, nagyon megérdemli, mert nagyon-nagyon sportszerűtlenül futballozott végig. Provokálta Lisztest is.
0: Megfogyatkoz. Igen, hát neki rohant. Igen, neki rohant izomból Lisztesnek.
1: Nem is értem, miért hagyja
2: még a kiállítás, de könnyékkel ment neki.
0: Csúnya volt.
1: Egészen elképesztő, hogy miért hagytam én mindig a játékot. Tehát konkrétan már több mint egy percet rátett a játékidőre, a ráadásra, és ez még mindig hagyta. Egészen elképesztő.
0: Bajvú minden esetre lesétál most szépen a pályán, mint aki jól végezte dolgát. Mondjuk jelen esetben ez nem igaz, de mi örülünk neki. Lisztes folytatja, ő nem kapott szerencsére lapot, de hát miért kapott volna? Vajvú viszont egyetlen egy Trabzonspor figyelmeztetést tudunk felírni, az most történt itt a 96. percen, ez a piros lap. A Ferencváros kapott 5 sárga kártyát is, a Trabzon egyet, mondjuk az piros volt, és akkor ez a vége. Hát köszönjük szépen azt a plusz 1,5 percet, amit a játékvezető még indokolatlanul rátett a hosszabbításra. Gól már nem született, viszont Vajvú nem játszhat majd jövő héten csütörtökön a Groupama Arénában, ami biztos, hogy a Ferencváros pedig hát győzelemmel várja a visszavágót, ugyanis a 17. percben Zakariasen góljával megnyerte a Fradi a mérkőzést, és ezt a török túrát is abszolválja. Ez volt a 7. meccs az idén nyáron, ami az Európa Ligás selejtező meccseket illeti, és még mindig veretlen a Ferencváros. Bene Ferenchez fordulnék egy értékelés, hogy láttad Feri a meccset, mennyire tetszett a Fradi játéka, a Trabzonsporttól mennyire vártunk mást, illetve Mohamed Salah, hát hazai debütálása nem sikerült jól.
2: Nagyon érdekes találkozón vagyunk túl, először egyéniségekről beszéljünk. A mezőny legjobbja, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen megérdemeltem véleményem szerint, ritkán kezdek így elemzést, Igor Pajász nevét emlegessük meg, vagy említsük meg, elképesztő profizmussal és higgadsággal, és rendkívül jó idegrendszerre vezette ezt a nagyon-nagyon forró találkozót. Nagyon nagy köszönet a horvát játékvezetőnek, nem ült fel a provokációra, nem ült fel a folyamatos műesésekre a 16-oson belül, és még itt a végén Maivu kiállítása is teljes mértékben jogos volt, hiszen lekönyökölte Lisztes Krisztiánt. Na ennyit a horvát játékvezetőről, köszönjük a korrektségét. Viszont a mérkőzéssel kapcsolatban Ferencváros egy nagyon-nagyon stabil játékot nyújtott, nagyon jó taktikával, nagyon jó felfogásban futballoztak. Eleve nem ásták be magukat a 16-oson belülre, magas letámadással igyekeztek megállítani a Trabzonspornak a támadásait. Tehát gyakorlatilag először a mérkőzés előtt az volt az érzésem, hogy az első negyed óra 20 percet csak ússzuk meg, várhatóan nagy nyomás lesz a hazaiak részéről. Ez megvalósult, pontosabban a nagy nyomás kevésbé valósult meg, a Ferencváros viszont nagyon stabil játékkal rukkolt elő. Ugyanakkor jött a Fradinak a gólja a 17. percben Zakariasen révén, Nagy Olivérnak szenzációs beadásából, a fiatal magyar játékos abszolút megállta a helyét. És tegyük hozzá, hogy a mérkőzés további részében, hogyha két kapust kell összehasonlítani, akkor Dibusz Dénesnek volt egy hatalmas védés a második félidő elején, viszont Onanának legalább három mérkőzés befolyásoló óriási védése volt. Ez is mutatja, hogy a Fradi nagyon-nagyon érett játékot nyújtott, és a második félidőben a török cserék sem hoztak nagy változást. Borbély Balázs akkor nyújt be a mérkőzésbe, amikor kellett, egy-egy alkalommal, amikor nagy nyomás alá helyezték a Fradi kapuját, akkor kizökkentette a cseréjével az ellenfelet. Én egy picit sajnálom, mert az volt az érzésem, hogy Jusufban és Lenis Zsozefben még van gól. Borbély Balázs nem így gondolta, lecserélte őket, ezzel teljes mértékben visszakalibrált a védekezésre a csapatát, de valójában igaza lett, hiszen a fellépő szélsővédőkre behozta Osváthot, fennhagyta Odaodát, és stabilizálta a Ferencváros védekezést még inkább. Középpályás cserék támadójáték szempontjából kevésbé váltak be, tehát a Fradi már ebben a periódusban nem volt veszélyes a török kapura, viszont stabilizálódott a középpályás védekezésünk, lezárták a széleket, egyre kevesebb beadás jött a törökök részéről, és lehetett látni a török játékosok, a Trabzonspor játékosai pontosabban részéről azt a fajta testbeszédet, amikor tanácstalanság lesz rajtuk urrá, elképzelések kevésbé valósultak meg, a támadójáték egyre kevésbé volt veszélyes, és gyakorlatilag az utolsó negyed órában, amikor az ember azt várta volna, hogy a kapujához szögezi a Ferencvárost, gyakorlatilag komoly gólhelyzetese volt a Trabzonspornak. Az első 90 perc alapján, én úgy fogalmaztam, ha egy döntetlen itt elér a Fradi, akkor 51-49 lesz az esély talán a Fradi javára. Az első 90 perc alapján nem akarom elkiabálni, mert azért azt se felejtsük, hogy a Trabzonspor mindössze egyetlen egy tétmérkőzésen van túl. Egy hazai bajnoki mérkőzés idegenben, egy egyes döntetlen a Kasimpasa ellen. Tehát a Fradi sokkal, de sokkal inkább mérkőzésben van, sokkal inkább benne van a nemzetközi rutin ebben a csapatban. És meg kell, hogy kockáztassam, és nem vállalok túl nagy kockázatot vele. Az első 90 perc alapján nekem az a meglátásom, hogy egész egyszerűen a Ferencváros jobb csapat, mint ez a Trabzonspor. Lehet, hogy a Trabzonsporban vannak nagyobb egyéniségek, vagy nagyobb nevű világsztárok, de a Ferencváros egyértelműen jobb csapat, hazai pályán tovább kell jutni. Nem szabad nyilván beásni magunkat a 16-oson belül, és nem szabad magunkra húzni a Trabzonsport, de nem tudom elképzelni, hogy ne a jobb csapat, vagyis ne a Ferencváros jusson tovább.
1: Folytatás tehát jövő héten, majd 27-én csütörtökön, 20:30 perckor, tehát a Grupa Marinával Ferencváros Trabzonspor. A cél pedig az, hogy az Európa Liga főtábla meglegyen. Ha nem sikerülne, akkor továbbra is lesz Európai Kupa mérkőzés a Grupamában, hiszen a Konferencia Liga főtábla már egészen biztos a Ferencvárosnak. A mérkőzés végeredménye tehát 1-0 a Ferencvárosnak, Zakariasen góljával nyert, tehát a Fradi itt Törökországban. Szalai Kristóf, Bene Ferenc búcsúzik. A mérkőzés végeredmény tehát Ferencváros 1-0 nyert a Trabzonspor ellen. Én Jó András voltam, további kellemes rádiózást.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Visszatér Carlos Alcaraz a US Open-en. Az államalapítást ünnepli a világ magyarsága. Marad a kánikula néhol záporokkal. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
1: A magyar válogatott Regics Damirral a kezdőcsapatban. A Salzburg 1-0-ra nyert a svéd Mejbli vendégeként a labdarúgó Európa Liga rájátszás első mérkőzésén. A spanyol másodosztályban szerepel Jakobisvili Áron. Az Almeria ugyanis a hivatalos honlapján közölte, hogy kölcsönvette a Barcelonától a magyar kapust, és kivásárlási opcióval is rendelkezik a játékos jogainak 50%-ára. Döntőbe jutott a Veszprém férfi kézilabda csapata a spanyolországi felkészülési tornán, miután 32-25-re legyőzte a Valladolidot. Eredményes utolsó harmadbeli játékkal fölényesen győzött a magyar női jégkorong válogatott a Nemzetek Európai Kupája első állomásán, Füssenben. A mieink 8-0-ra nyertek a norvégok ellen. 8-döntős vereségét követően Farkas Balázs a 9-től 16. helyért játszott szakaszban is kikapott a budapesti fallabda Európa-bajnokságon, mivel 3-1-re veszített cseh ellenfelével szemben. 4 hónapos kihagyás után visszatér Carlos Alcaraz, a spanyol teniszező, aki csuklósérüléssel küzdött, a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy színvédőként indul a US Open-en.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Ezekben a percekben kezdődött Budapesten a tűzijáték, amely idén az elmúlt években megszokottnál rövidebb lesz. A gyermekvédelemben nevelkedők közül 160-an nézhetik meg az eseményt a Kármelita palotából. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek jelen az országos mentőszolgálat egységei. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban lép látta népe helyét, mondta Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Levélben köszöntötte a magyarokat az ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából. Az Ukrajna-Magyarországi Nagykövetségének közösségi oldalán megjelent levélben egyebek mellett azt írja, a két népet a jó szomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért folytatott közös küzdelem köti össze. Volodymyr Zelenszkij emellett megköszönte hazánknak a humanitárius segítségnyújtást, valamint hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett. A nemzeti ünnepen sem állhat meg a munka Paksnál, mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonna követ építettek be, a jobb parton pedig ennek a többszörösét. A tárca vezető hozzátette, a vízügy kérésére Dunai hajóutat mindaddig biztosítják, ameddig az lehetséges. Ruszin Szendi Romulus egyúttal köszönetet mondott a felajánlásokért és az állomány munkájáért. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy 200 millió forinttal támogatják a Tisza-szigetek működését, és 8 regionális vezetőt választanak. A miniszterelnök szerint a közösségek feladata lesz egyebek mellett a társadalmi kontroll erősítése és az önkormányzati választásokra való felkészülés.
0: Közlekedés.
1: Szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani Budapesten, a belvárosban, a Lánchíd, a Deák Ferenc tér és a Kossuth tér környékén. Szintén lezárásokra kell számítani a pesti és a budai rakpartokon, a Rákóczi híd és az Árpád híd között az ünnepi rendezvények miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Felhős az idő, az ünnepi tűzijátékokat záporok, zivatarok kísérhetik. Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok vagy heves zivatarok. A Dunántúlon felhőszakadás sem kizárt. A Tiszától nyugatra erős széllökésekre is számíthatunk. Napközben 32-39 fok valószínű. Hétvégére enyhül a forróság. Szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik fel a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Ez a Körkapcsolás a mikrofonnál továbbra is Bera Emese, hogy hallhatták közvetítésünkben a tavasszal a nyolcaddöntőig jutó Ferencváros 1-0-ra nyerte a török Trabzonspor vendégeként. A labdarúgó Európa Liga selejtezős rájátszásban a párharc első mérkőzésén. A magyar válogatott Regic Damirral a kezdőcsapatban a Salzburg 1-0-ra nyert a svéd Mjällby vendégeként, szintén a labdarúgó Európa Liga rájátszás első mérkőzésén, ami pedig a Konferencia Liga selejtezőt illeti. Egy végeredményünk van, ami magyar vonatkozású, Inter Turku Köbenhában 0-0, itt a vendégeknél Markgráf Ákos nem kapott lehetőséget, és szintén a Konferencia Ligában a Várkonyi Bencével felálló Qarabağ 1-0-ra vezet a Twente otthonában, a 60. percben jár ez a mérkőzés, és még egy részeredmény, Harc Rapid, ez még mindig Konferencia Liga, a 32. percben járunk, és 0-1 az állás, itt Bolla Bendegúza vendégeknél, tehát az osztrák csapatban szintén kezdőként lépett pályára. Ennyit most a labdarúgásról, folytassuk vízilabdával, mert hogy ma ünnepli 50. születésnapját a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Gerge István, aki nem mellesleg a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője. Gerge Istvánnal Olasz Gergő beszélgetett.
2: Ez a nap más, mint a többi, ahogyan azt szokták mondani, de most nem is feltétlenül arra gondolok, hogy az államalapítás ünnepe és hogy nemzeti ünnep nem dolgoznak általánosságban az emberek, hanem jelenleg itt a stúdióban ennél egy fontosabb dolog is van, hiszen a budapesti Honvéd ügyvezető elnöke, valamint kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázón Gerge István ül velem. Szia Pista!
3: Szia! Hát...
2: Megkérdezem, milyen érzés?
3: 50-nek lenni? Hát, hogyha ezt most megkérdezed, akkor szerintem ez az egyetlen kérdésed, ami el fog hangzani, mert végig fogom tudni beszélni a következő egy órát. Ez egy nagyon általános kérdés, és sok mindent tudnék rá természetesen mondani, milyen 50-nek lenni, és az, hogy már gondolkoztam ezen, hogy milyen 50-nek lenni. Már egy ideje gondolkozok azon, hogy milyen lesz, ha 50 leszek. Először úgy kezdtem, hogy első mérföldkő, amikor elkezdtem gondolkozni azon, hogy ez a kor mégiscsak halad, és azért csak jegyzik ezt a nevem mellett, az a 40 volt, és 40 éves koromra azt mondtam, hogy szeretnék fit lenni, nem szeretnék rosszabb állapotban lenni, mint amikor sportoltam, legalábbis fizikailag. Aztán ez annyit változott az 50-re, hogy most ugyanazt gondolom, hogy nem szeretnék rosszabb fizikai állapotban lenni, mint 40 éves koromban voltam, de hát ez azért az idő azért harabdál, megcsipked itt-ott, de ettől függetlenül még nincs baj természetesen. Viszont azt érzem, hogy mentálisan vagy fejben lettem inkább erősebb, mint testben. Úgyhogy ez így valahogy megy át erre a... Mondanám, hogy bölcsesség, de ez olyan nagyképű lenne rám nézve, hogyha azt mondanám, hogy bölcsebb lettem. Inkább azt mondom, hogy sokkal több minden ragadt rám az elmúlt 10 év alatt. És hogyha ezt kibontom 50-re, akkor viszont, és úgy ki is mondom, hogy 50 éves vagyok, ez úgy jó érzéssel tölt. Tehát összességében 50-nek lenni, egy 50 éves Gerge István nagyon-nagyon jól érzi magát, ezt tudom mondani.
2: Furcsa lehet egyébként neked a mikrofon másik oldalán is ülni, bár azért volt részed ebben is, de manapság már hozzászoktál ahhoz is, hogy mint műsorvezető tevékenykedsz. Beszélgetünk majd erről is, de azért is jó ez az 50-es, mert ezt akkor szét tudjuk bontani viszonylag egyszerűen. Tudom, hogy a római számokban itt most akkor az L betű lenne, amit használnánk, de mi mégis használjunk akkor 5X-et, és próbáljunk meg egy picit így kronológiailag végigmenni azon, hogy mi is történt Gerge Istvánnal eddig életében. Természetesen arról is beszélhetünk majd, hogy mi vár még. És ha az első X-et kezdjük, akkor ott a Felvidék, Komárnó óriási szerepet kap. Milyen volt ott akkor felnőni a 70-es évek végén, 80-as évek
3: nagyon
2: elején?
3: Nagyon jó, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, ezt sokszor lenyilatkoztam már, és sokszor le is fogom megnyilatkozni, mert egy küzdelmes gyerekkorom volt. Ugye édesanyám az öcsémmel együtt egyelül nevelt minket, és a mamám házában laktunk. Lényegében egy szobánk volt hármunknak, tehát az édesanyámnak, öcsémnek és nekem, tehát egy hálószobánk volt, és nagyon-nagyon szerény körülmények között indultunk neki ennek a csodálatos életnek, amit most is élhetünk. arra is emlékszem, még tisztán édesanyám kádban mosta a ruhákat. Az már nagyon fura lehet, már a filmekben sincsenek ilyen részletek, vagy legalábbis nem lehet látni, ha meg hallják a fiatalok, aztán elképzelhetetlen ez, hogy lehet megoldani. Egy fizetésből nevelt fel minket. Tehát nagyon-nagyon szerény körülmények között indultunk, és ez azért hangsúlyozom, mert én nagyon sokat köszöntek, vagy hát azt mondtam, hogy az öcsémmel együtt nagyon sokat köszöntünk annak a korszaknak, mert nagyon hamar fel kellett, hogy nőjünk. És ma már úgy, hogy mind gyakorló apuka, én is azt mondom, hogy a gyerekek maradjanak gyerekek, minél tovább maradjon meg ez a szabad gondolkodásuk, a szabad döntésük, lássanak nagyon sokat a világból, csinálják azt, ami jól esik nekik. Viszont ha összehasonlítom az én gyerekkoromat, és nagyon demagóg lenne azt mondani, és igyekszem nem is használni, és nem is hiszek abban, hogy akkor minden más volt, meg jobb volt, meg hogy ezeket a frázisokat nem nagyon szeretem pofogtatni, mert nem is igazak, csak annyiban, hogy más volt, ez igaz, de sem jobb, sem rosszabb nem volt akkor, mert akkor az volt, most meg most van, most más lehetőségek vannak, akkor más lehetőségek voltak. Minden kornak megvannak azok a lehetőségei, amivel lehet élni, vagy nem kell élni. Valaki tud, valaki nem tud élni. Annak a kornak, és jelesen a mi életünknek az volt a lehetőség, hogy nekünk magunknak kellett nagyon kicsit már egy csomó mindent megcsinálni. Tehát a házi munkába ki kellett venni részünket, a kertészkedésbe ki kellett venni részünket, kutyáink voltak, macskáink voltak, mi az utcán játszottunk, építkezéseken szaladgáltunk. Hát azt is mondhatom, hogy sokszor voltunk életveszélyben, most már így tudom, akkor még nem tudtam, akkor játéknak tűnt egy csomó minden. Estünk, keltünk, tört a csontunk, nem volt olyan nap talán, hogy ne lett volna valami újabb sérülésünk. Olyan dolgokat csináltunk meg, aminek nagyon nem örülnék, hogyha az én gyerekeim megcsinálnák. Nagyon korán jártunk már hajnali edzésekre, tehát már 10 éves, tehát 10-11 éves korunkban már elindultunk az uszodába, télen reggeli edzésekre, ezek 6-tól 7-ig voltak, tehát 5 óra 20-kor el kellett induljunk gyalog. És akkor már voltunk reggelizve, mi feleltünk azért, hogy az iskola táskánkban minden benne legyen, eltegyük a 10 órainkat. Hát igazából nagyon, tehát ilyen tekintetben gyorsan fel kellett nőjünk, de ha azt kérdeznéd, hogy ez mennyire befolyásolt a boldog gyerekkort, én azt mondom, hogy annyira befolyásolt, hogy boldog gyerekkorunk volt. Nagyon-nagyon szerettem azt, ami akkor történt. Nagyon soknak éreztem gyerekként, de hát a gyerek akkor is soknak érzi, hogyha csak annyit mondasz neki, hogy te figyelj, ragd már magad után a tányért, hogyha eltél. Már az is sok. Sok gyereknek sok ez. De nálunk ez alap volt, tehát nagyon sok mindent kellett segíteni édesanyánknak, hogy mert alkalmazkodnunk kellett ahhoz a helyzethez, ami volt akkor. És igazán megtanultuk becsülni a kicsit is, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon piciket.
2: És milyen gyerek volt Gerge István? Azért ennyi év távlatából már vissza lehet tekinteni arra, hogy nem csak, hogy milyen gyermekkora volt az embernek, hanem úgy általánosságban is, hogy milyen gyerek voltál, mert azért itt az imént említetted, hogy olyan helyekre is mentetek, ahova nem lehetett volna, meg hogy többször kerültetek életveszélybe állításod szerint. Ez, meg az, hogy nagy volt a felelősségtudatod már abban a korban, és hogy valóban volt rajtad felelősség, az azért mégiscsak ellentétes.
3: De ez a... megtanulsz vigyázni magadra, és mivel én voltam, bár csak egy éve vagyok idősebb az öcsémnél, én voltam az idősebb, és kvázi én voltam az, aki őt nevelte, aki úgy nevelte, mint az apukája kb. Tehát nekem kellett rávigyázok úgy, hogy én voltam 10, meg 9, tehát hogy, de mégis én voltam az idősebb ilyen szempontból. Az, hogy életveszélyes helyzetekbe kerültünk, ezt most tudom, akkor nem tudtam, de olyan magasságból mászkáltunk építéseken, vagy építkezéseken, hogyha leesünk, akkor tuti vége, vagy hidakról ugráltunk le a vízbe, vagy az orosz laktanyába mentünk be, amikor még az oroszok ott voltak, és ott szaladgáltunk a katonák között, elkapnak, nyilván nem dicsérnek meg minket. Számtalan ilyen volt. Az öcsémmel beszélgettünk múltkor, és akkor így említem neki, hogy te figyelj már, emlékszel arra, amikor ezeket a nyílpuskákat készítettünk cseréplécből, nadrágból kiszedtük a gumikötelet, csipesz volt a végén, a kis hurkapálcikákra rá celluxoztunk tűt, és akkor egy ilyen kicsavart celluza csőbe tettük bele, és ebből lövöldöztük ki, és akkor így említettem neked, na figyelj, emlékszem, amikor egyszer említettem neked, hogy így lövöldöztünk dobozokra, és megkértek, hogy figyelj, egyik doboz előtt most ne lőj létsz, mert fölállítom, és abban a pillanatban, hogy beléptem elét sarkamba, lőttél ezzel a hurkapálcikkel, azt elkezdett nevetni, és mondja, persze, hogy emlékszek, és arra emlékszem, amikor térden lőttelek lépuskával. És látod, hogy ilyenek volt a kiskorunkban. Na most, hogy most nem tudom, mennyit magyarázzak akkor, hogy milyen gyerek voltam akkor, tehát, hogy ilyen, hát ilyen túlélésre próbáltunk, vagy ahhoz próbáltunk alkalmazkodni, mert ugye édesanyánk elment reggel munkába, este vagy délután 4-kor, 5-kor jött haza, addig szabad volt a rablás, tehát akkor azért azt csináltunk, amit akartunk, nyilván, hogyha nem volt iskola, ezek a nyári szünetek alatt voltak. De gyorsan megtanultuk, hogy mi a fájdalom, hogy kell viselkedni, hogyha otthon van anyukánk, mit tudunk enni, hogy vannak az edzések, mit kell csinálni az iskolába, és anyu nagyon-nagyon feszesen fogott minket, tehát nagyon-nagyon szigorú volt, nagyon helyesen, és ebből kifolyólag én azt gondolom, vagy hát szinte biztos vagyok benne, hogy neki köszönhetünk mindent, hogy most én itt tartok, öcsém ott tart, úgyhogy az a fegyelem nincs meg nála, ami lényegében mindent helyettesített, az apait, az anyait, akkor szerintem nagyon gyorsan elkalódtunk volna, mert ő volt az, aki iskolába is azt mondta, hogy figyelj, te sportolsz, neked annak megfelelően kell tanulnod, mert ha a sportban valami nem sikerül, lesérülsz, akkor azért legyen szakmád és tanulj. Tehát ezért nem maradhattunk le az iskolába, tehát a legjobbak között kellett tanulni. Ha sportoltunk, akkor meg azt mondta, hogy akkor minek csinálod, hogyha nem csinálod rendesen, akkor csináld már rendesen. És én nagyon sokszor abba is akartam hagyni a vízilabdát, és ő volt az, meg az edző, aki folyamatosan visszavitt, visszakényszerített, hogy sportoljak tovább, és magas elvárásokkal. Hát például anyu volt úgy, hogy hétvégén elmentünk mérkőzésre, és akkor péntek, szombat, vasárnap alatt játszottunk 5 mérkőzést, ez ilyen tornafordulós, torna lebonyolításos rendszerben voltak az utánpótlás mérkőzések. Volt, hogy 2 korosztályban is játszottam, volt, hogy 3 korosztályban is játszottam, és amikor hazamentünk vasárnap ebédre, akkor megkérdezte, hogy nyertünk, vagy nem nyertünk. Hogyha nem nyertünk, akkor nem volt ebéd. De mondjuk estig aztán természetesen ehettünk, de hogy olyan mérges volt, hogyha nem nyertetek, hogy nem volt ebéd. És ezen nagyon furán hangzik amúgy, tehát most még kimondani is ilyen nagyon kegyetlennek, de benne volt a fejünkben mindig az, hogy valahogy meg kell felelni annak a helyzetnek, amiben éppen vagyunk, azt a lehető legjobban kell csinálni, és amúgy anyának is van egy ilyen elvárása felé, mert miért ne lehetne egy szülőnek elvárása a gyereke felé. Az, hogy túlzó volt, vagy nem volt túlzó, az egy másik kérdés. Az, hogy ki mennyire bírja ezt a terhet, vagy teher ez egyáltalán, vagy lehetőség, ez meg szerintem egy döntés kérdése, mert én úgy gondolom, hogy nekünk egy lehetőség volt az, hogy ahonnan indultunk, hogy felvidéken szlovák ajkúak között kellett élni, edzeni, és így kellett bekerülni a szlovák válogatottba is magyarként, ami nem volt egy ideális helyzet, valljuk be, és ezért anyu azt mondta, hogy figyelj, hogyha te ugyanott akarsz lenni, mint a szlovák csapattársad, akkor neked 2 szanait kell edzeni, 2 szanait kell tanulni, és ez most soknak tűnik, csak hogyha az ember megszokja, akkor meg alap. És most ezt így azóta hozom magammal.
2: Volt egy olyan adása a Sportolók slágerlistája című műsornak, amelyről majd a későbbiekből beszélünk, hogy mi is pontosan ez a Sportolók slágerlistája, amelyben te, mint műsorvezető, Priskin Tamással beszélgettél, aki szintén egy felvidéki srác, válogatott labdarúgó lett belőle, nem is akármilyen külföldön is, például a Premier League-ben is futballozhatott. És akkor ti beszélgettetek egymással, én csak hallgattam magát a beszélgetést innen a stúdióból, és akkor elhangzott az, hogy hát azért felvidéken nagyon más volt abból a szempontból, hogy ti magyarnak tekintettétek mindig is magatokat, és magyarok is vagytok. Ez neked a kisgyermekkorodban is megvolt már, vagy ez inkább már ott a kamaszkorban jött elő többször, hogy igenis ott azért már vannak abból lehet problémák?
3: Ezt olyan szempontból ketté választanám, hogy az egyiket,
2: sport és a...
3: Igen, a magánélet. Tehát az, hogy én mikor éreztem azt, hogy mi a nemzeti identitásom, az nagyon kicsi koromban megvolt már. Anyuval nagyon sokat jártunk, ugye Komárno, az a Duna és a Vág között van. És ugye a határon van, tehát ha kimész a Dunapartra, akkor átlátsz Komáromba. És hát ez is ilyen furcsa hangzik, ilyen nagyon nosztalgikusan, nagyon sokszor kimentünk anyuval gyerekkorunkban, nagyon sokat sétáltunk, túráztunk utána papámmal is. És kimentünk a Dunapartra, és anyu mondta, hogy nézd, az a vonat, ami ott megy, az már Magyarország. És azt úgy néztük, hogy évente egyszer lehetett átmenni Magyarországra. És azt elmondta, hogy mi magyarok vagyunk, mi oda tartozunk, de most itt élünk. És ez nagyon pici korunktól meg volt. Először nem értettem, de ez olyan kellemes érzés volt azt látni, hogy az Magyarország, és most mi itt vagyunk, és ez egy ilyen küzdeni akarást rakott az emberbe, hogy basszus, hogy van egy ilyen határ. Te itt élsz, amúgy itt vagy itthon, tehát felvidéken vagy otthon, de te ott oda tartozol, te is magyar vagy, és akkor ez adott egy olyan plusz impulzust, hogy egyszer azért jó lenne oda átjutni, hogy úgy jó lenne oda közéjük tartozni, jó lenne oda átköltözni, hú, de hát ott mások a boltok is, meg sokkal jobb dolgokat lehet kapni, meg teljesen más autók is vannak, és ez már kicsi korunkban megvolt, és ami azt nagyon megerősítette még, az meg a szilveszterek voltak. Mert ugye már kicsi korunk óta mi a magyar himnuszt hallgatjuk, tehát nekünk a magyar himnusz az egy szent dolog. És minden szilveszterkor, éjfélkor magyar himnusz hallgatásot, és anya fölállt, és sírt. És nem tudtuk, hogy miért sír. És azt hittük, hogy valami baj van. Aztán később megértettük, hogy azért éjfélkor hallgatni a himnuszt év végén, egy új év kezdetén, az neki ez egy emocionális töltetű pillanat, amikor ő magyarnak érzi magát, és ő azt érzi, hogy oda tartozik. És mi megértettük ezt, és azóta viszont ezzel kapcsolatban folyamatosan feljön bennem, hogyha megszólal a himnusz, nekem mindig ez jut eszembe, hogy magyar vagyok, hogy anyutól kaptuk ezt a magyarság érzését, és hogy már szilveszter a szórakozásról szól, de akkor nekünk mindig a himnuszról, tehát az éjféli himnuszról szólt. Tehát nagyon kicsi korunkban megtudtuk azt, hogy mi magyarok vagyunk, és mi így is éreztük. Az, hogy ez hogyan vittük tovább, és mennyire volt ez természetes, ez nekünk egyértelmű volt. Tehát amikor bekerültünk a szlovák válogatottba az öcsémmel, akkor természetesen, és azért mondom természetesen, mert ez sajnos ilyen, vagy nem sajnos, de ez így működik. Kaptunk megjegyzéseket, hogy ne beszélgessetek egymás között magyarul, ha szlovák válogatottak vagytok, ne szóljatok magyarul, hogy beszél szlovákul, fú, de milyen tájszólásod. Tehát, hogy voltak ilyen fricskák, és de a szép dolog az egészben az, hogy először nem úgy néztek ránk, mint csapattársakra, hanem mint magyarokra a szlovák válogatottban. Később, hogy rájöttek arra, hogy mi fontosak vagyunk, akkor már úgy néztek rám, mint kapusra. Aztán már úgy néztek rá, mint az egyik legfontosabb, majd a legfontosabb játékosra. És amikor kritikát kaptam másoktól, akkor már ők védtek meg ezzel szembe. Tehát a szlovák csapattársaim, tehát elfogadták. Tehát lényegében ez egy ilyen nevelési folyamat volt, hogy egy ilyen összeszokási folyamat, aminek a végére már ők álltak ki, értem. Tehát a szlovák válogatott játékosai álltak ki, én értem, más szlovákokkal szemben, akik azt mondták, hogy most miért beszél magyarul. Akkor azt mondták, figyelj, ő magyar. Nem kellett, hogy értsék a többiek, hogy akkor miért vagyok ott, de ők ezt teljesen elfogadták. Tehát, hogy az, hogy mi magyar nemzetiségűként bekerültünk a szlovák válogatottba, az nekünk egy nehézség volt az elején, segítség a szlovák válogatottnak, és azoknak a játékosoknak, akik meg ott voltak, azoknak meg egy ilyen fejlődési folyamat, hogy mi fogadjuk el egyrészt, hogy akkor ő nekik ez miért nem tetszik, ők meg fogadják el azt, hogy akkor miért ne lehetnének itt, hisz azért vagyunk itt, hogy közösen nyerünk, nem azért, hogy arról beszélgessünk, kinek milyen nemzetisége van.
2: Volt olyan alkalom, amikor a szlovák vízilabda válogatott játékosaként ugrottál a medencébe, és nem jutott az eszedbe, hogy milyen jó lenne, ha most ezt mondjuk egy magyar zászlós sapkában tennéd?
3: Olyan, amikor bent voltam vízbe, akkor már nem. Olyan volt, hogy jobb lenne úgy jönni erre a BB-re vagy olimpiára, hogy a magyar válogatott kerettagja vagyok. Ha már ott voltam, akkor már védeni akartam, akkor meg akartam azt csinálni, miért oda mentem. Azzal a csapattal, akivel ott voltunk, és azért csak Szlovákiába kezdtem el vízilabdázni, tehát hogy ott azok az edzők segítettek, akik megtanítottak úszni, majd utána először foglalkoztak vele, meg a Komáromi vízilabdaklub, tehát nekik köszönhetően vagyok ott, ahol vagyok, mert ők tartottak bent, ők indítottak el, ők tanítottak meg, ők hordtak el tatabányára minden szállán abba a rettentő hideg medencébe edzeni, mivel semmi kedvünk nem volt edzeni, nekem sem, meg a többieknek, de minden szállán ott voltunk, hogy fejlődjünk, tehát nagyon sok energiát raktak ebbe bele. És én ezért nagyon hálás vagyok, és nem is szeretném elfelejteni ezt a hálát se, meg azt a történetet se, ahogy ott kialakult ez az egész, tehát hogy lettünk mi igazából vízilabdások. És nyilván nem kaptunk meg annyi mindent, mint Magyarországon az ugyanolyan korú játékosok, de valahogy mégis behoztuk őket, tehát hogy valahogy mégis oda kerültünk abba a helyzetbe, hogy versenybe tudtunk velük lenni, mármint egy az egybe, azzal a csapattal, a 75-76-70-es generációval, alapvetően senki nem tudott versenyezni, a kis Gergő, Kásás, Molnár Tamás, Fodor.
2: Ti ellenfélként is medencébe ugrottatok.
3: Abszolút, igen. Jó lett volna, ellenfelek lettünk volna, de annak a csapatnak, amit mondani szeretném, nem volt ellenfele. Tehát ott mindig az volt a kérdés ezeken az EB-ken, VB-ken, hogy ki lesz a a második. A magyar csapat az mindenki 10-re vert kb. Tehát a döntőbe is, tehát annyival jobbak voltak. És hát ugye én meg pont abban a korosztályban születtem bele, és meg az öcsém is, úgyhogy mi így nőttünk fel egymás mellett, aztán ugye a legkisebbtől egészen a felnőtt válogatottságig.
2: Miután már a felnőtt szlovák válogatottban is bemutatkoztál, sőt világversenyen is voltál, utána adódott a lehetőség.
3: Hát ez igen, ez úgy volt, hogy voltam EB-n, Sevillába, a Firenzébe, a szlovák válogatottal, Perthben világbajnokságon, majd Sydneyben az olimpián. Tehát nagyon-nagyon korán bekerültem már a felnőtt válogatottba, sőt már 17 éves koromban voltam felnőtt válogatott.
2: Ekkor már egyébként a vége fele, már Sydney is 2000, tehát igen, már ott a 2000-es éveket írjuk.
3: Igen, és utána jött a lehetőség, hogy először kimentem Olaszországba, aztán Spanyolországba, aztán és közben azért megvolt a kapcsolat, mert mi minden tornán beszélgettünk Dénessel, a játékosokkal, és már utánpótláskorban felmerült az, hogy mi lenne, ha eltűnik Magyarországra, és itt folytatnám a tanulmányaimat, és felvenni a magyar állampolgárságot. Nem volt annyira komoly, meg én sem erőltettem ezt annyira. És
2: mi volt a döntő végül, amiért nem jöttél?
3: Nem indította be ezt úgy senki. Tehát, hogy én úgy nem éreztem, hogy ezt nekem most így rá kéne feküdjek és mindent eldobni, hogyha a másik oldalon csak addig jutunk el, hogy mi lenne, ha meg de jó lenne, meg gyere le Szentesre, gyere le Szolnokra, gyere le Egerbe. Tehát, hogy én, hát nem, mert hogy miért. És akkor utána kimentem Olaszországba, azt nem akartam becserélni más, aztán kimentem Spanyolországra, de Spanyolországban már ahogy kimentem 2000-ben, akkor már ott így sejtettem, hogy mert ott beszélgettem már akkor a Dénessel is, és ott elindult egy folyamat, hogy akkor magyar állampolgárságra fel kéne venni. És ott ez ilyen szépen lassan elindult, ez egy hosszú folyamat volt akkor még, meg állampolgársági vizsgát kellett tenni, tehát ez nem olyan volt, hogy akkor megkapod és kész, és válogatott vagy. Ráadásul a másik rész, hogy és kész, és válogatott vagy. Dénes, amikor egyeztettem ezzel kapcsolatban, akkor azt mondta nekem, hogy figyelj Pisti, az, hogy te megkapod a magyar állampolgárságot, az csak egy lehetőség, hogy esetleg kerettag lehess. Tehát az nem jelenti azt, hogy válogatott is lesz.
2: Hiszen ekkor már olimpiai bajnok volt az a válogatott,
3: igen,
2: is.
3: Igen, igen. Tehát abból már jó néhány olimpiai bajnokok voltak, és akkor jött a megkeresés, hogy Honvéd. És akkor jöttem 2002-ben a Honvédba, és azóta vagyok a Honvédnál, és akkor ugye ott volt már a Vári Attilával, Vári Attila, Fodor, Rajmond, Kis Gergő ott volt, Molnár Tamás ott volt, tehát már voltak ott előttem olimpiai bajnokok. És hát én azóta is áhítattan nézek az olimpiai bajnokokra, még most is, nem hogy akkor. És hát nagyon szerettem volna nekik megfelelni, meg a csapatnak megfelelni, ugye a Honvéd már akkor bajnok volt, bajnokok ligáját játszott, bajnokok ligáját döntőt játszott ráadásul. És hát nem volt sehol kisebb kihívás, mint mindent megnyerni. Tehát a Honvéddal a bajnokságot, Magyar Kupát, BL-t, és a válogatottam meg ugye éppen, amin indulsz VB-n vagy olimpián, tehát hogy mindenhol más, nagyon magasan volt a réc, és nagyon más ám egy nagyon-nagyon jó csapat.

0: pontos lövés, és itt az összeset ki kellett tudni, vagy kellett volna, vagy arra kellett törekedni, hogy kivéd az összeset. Tehát ez ilyen szempontból teljesen más kapust kívánt, mint a szlovák válogatott van egy közepes csapatban.
1: Akkor már klubszinten is Magyarországon a Honvédban játszottál, az első világversenyed az a 2003-as világbajnokság.
0: Barcelona világbajnokság, igen. És ugye második számú kapus voltam, és ez is egy nagyon nagy feladat volt nekem, hogy én világéletemben első számú kapus voltam mindenhol. Szlovák válogatottban, utánpótlásban, külföldön, a Honvédban, és hogy voltam a bajnokság legjobb kapusa többször, legjobb játékosa többször, az utánpótlás korosztályos versenyeken, EB, VB legjobb kapusa, a torna legjobb kapusa, tehát ezeket a kis egyéni csatákat így megvívtam, és így hozzászoktam ahhoz, hogy én minden első számú kapus vagyok, kivéve a magyar válogatottat. Ott nem volt, nem tudtam az lenni. És ez sokáig bántott is, és nagyon-nagyon nehezen tudtam azt elfogadni, hogy én nem tudok annyit hozzátenni a játékhoz, mint amit én szeretnék. Nem is kellett, mert nyertünk. Tehát, hogy nem is tudtam volna többet hozzátenni, mert ahhoz, ha nyelsz, az mit teszel már hozzá, már semmit. Tehát a kapusposzt az meg ilyen, hogy egyik bent van, a másik nincs. Tehát ez nem olyan, hogy van 6 mezőny játékosod, és akkor valahol te is eljátszol, hanem az, hogy ha ő véd, akkor te biztosan nem védesz. Tehát, hogy ez ilyen szempontból nagyon-nagyon nehéz, és ezt nehezen értem meg, hogy nem tudtam annyit hozzátenni, mint amennyit szerettem volna én, és úgy éreztem, hogy így, ez annyira nem az én győzelmem, vagy hogy annyit nem tettem hozzá, ezért nem akkora a részemben, ezért nem annyira nem is én vagyok ez. És ez sokáig bántott, nagyon-nagyon nehezen kezeltem ezt, ezért volt könnyebb a bajnokságban, mert ugye ott meg első számú kapusként mehettem, és ott meg volt az a felelősség, amit én szerettem, meg az, amit hozzá tudtam tenni, akár jól ment, akár nem jól ment, de az az én teljesítményem volt. És ez a válogatottban nem volt meg, és ezzel nagyon sokáig küzdködtem, egészen 2008-ig, amikor ugye Pekingben az olimpia volt, az az olimpia, amire ezt így már egy évvel előtte ugyan, mert 2007-ben megkerestem a DNS-t, 2007 nyarán megkerestem a DNS-t, és akkor már azzal a célra, hogy megköszönjem neki, mert akkor már egy éve nem voltam válogatott, és hogy megköszönjem neki, hogy köszönöm szépen DNS a lehetőséget, hogy bíztál bennem, vagy számítottál rám, de hogy megértem azt is, hogyha jönnek a fiatalok, és így ezt én így elengedném, de ennyivel biztosan tartozom, és szeretem, hogyha van valaminek eleje, annak van vége is, és akkor ezt így zárjuk le. És akkor DNS erre azt mondta, hogy várja Pistiát, várját. Nem kell semmit lezárni, egy dolgot kell csinálnod, hogy behívjalak jól védeni. Csak ezt csináld, és akkor behívlak ősszel edzőtáborba.
1: Eljutunk majd Pekingig is, bocsánat, hogy a szabadba vágok, Pista. Gergely István, a budapesti Honvéd ügyvezető elnöke, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdakapus, valamint a Nemzeti Sportrádió Sportolók slágerlistáját című műsorának a műsorvezetője, állandó tagja tehát a rádió életének is, állandó szereplője. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket, de most elmegyünk egy nagyon rövid szünetre.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Folytatjuk a beszélgetést Gergely Istvánnal, a Budapesti Honvéd ügyvezető elnökével, a Sportolók slágerlistája című műsor állandó műsorvezetőjével, valamint kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval. 50. születésnapod alkalmából, nem titok, tartózkodsz itt most a stúdiónkban, Pista. Erről már kérdeztelek az első részben is, sőt, olyannyira jól haladtunk, hogy te már egészen Pekingig mentél volna, én viszont még egy picit visszarántanálak az időben, 2004-ig, amikor Athénban a magyar vízilabda válogatott tagjaként felértél te is a csúcsa, és olimpiai bajnok lettél, így egy nagyon patináns klubhoz csatlakoztál ezzel. Említetted az első részünkben azt, hogy amikor kisgyermek voltál, vagy gyermekkorodban, a szilveszter volt az egyik legfontosabb nap számotokra, mert édesanyád egyébként is a himnuszt úgy hallgatta, hogy elpityeredett rajta nagyon gyakran, de szilveszterkor ez különösen igaz volt. 2004-ben Athénban ott álltatok a dobogó tetején, és megszólalt a magyar himnusz.
2: Én erre gondoltam. Tehát, hogy akkor ezek a, mindig ez a pillanat jut eszembe, hogyha meghalom a magyar himnuszt. Hát nagyon megható pillanat volt összességében, mert láttam itt a nagy 110 kilós mamlaszokat magam körül, és láttam, hogy mindenki elkezd sírni, vagy valahogy nagyon erőködik, nehogy látszódjon, hogy potyognak a könnyei, és hát én is elpityeregtem magam, és ez a kettősség volt bennem, hogy onnan, hogy ott kisgyerekként ott állunk anyu mögött, és nézzük a tévét, és hallgatjuk a himnuszt benne, és anyu sír, hova jutottunk, hogy most ezt a himnuszt nekünk játsszák, és ezekkel a hát mondhatom, hogy testvéreimmel, mert rengeteget küzdöttünk együtt, és ennyi idő után már ez több, mint a barátság, tehát sokkal több minden van benne, mert ugye klubban is válogatottban is egy csomó játékosra sikerült együtt játszanom, hogy velük hova jutottunk el, és nem is az aranyérem volt a lényeg, vagy a hogy mondjam, a győzelem, hogy akkor már nincs több ellenfél, akit le lehetne győzni, hanem volt egy ilyen hát egy ilyen furcsa, nem is mondanám megelégedésnek, hanem hogy így visszatekintesz, és akkor van időd egy pillanatra visszatekinteni, mennyi minden volt ebbe, hogy ideig eljutottál, és hogy és most akkor minket ünnepelnek, hogy nekünk örülnek, mi meg örülünk magunknak, hogy ez így most tényleg ilyen, így összeáll a világ, és akkor most mindenki ugyanazt gondolja, és ez milyen jó érzés már, hogy nekünk szól a magyar himnusz, milyen megtisztelő az emberek, nekünk tapsolnak, mi meg ott kapaszkodunk egymásba, hogy ebből a pillanatból kell sok az embereknek szerintem, és ez az, amire vágynak valahol, hogy úgy érezzék át a sikert, hogy annak mindenki örül. És ez természetesen fordítva is érvényes, hogy más is úgy tudjon elérni sikert, hogy mi is ugyanúgy tudjon neki örülni, mint akkor a szurkolók örültek a mi sikerünknek. Bár hozzáteszem a csapatsportoknak, és én ezt szoktam mondani, az az óriási nagy előnye, hogy oda az ország neve van kiírva. Tehát, hogy Magyarország nyert, nem Molnár Tamás, Kásás Tamás, Gergely Isten, Fodor Rajmond, Szécsi Zoltán, hanem Magyarország nyert, és mi annak örültünk, hogy Magyarország nyert, és a szurkolók is annak örültek, hogy Magyarország nyert. Tehát, hogy ez egy, és közben szól a magyar himnusz, és akkor közben fejemben van az, hogy gyerekként ott állunk, és most is látom a képet magam előtt, hogy ott állunk a tévé előtt anyuval. Hát ilyen, hogy mondjam, ilyen nem kell több az életben, mint egy ilyet megélni, és emlékezni arra, hogy honnan, hogyan, hova jutottál el, és úgy mondanád, hogy akkor itt ez akkor neki vége is lehetne, de nem, mert folytatódott tovább a történet.
1: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy sokan mondják, akár olimpiai bajnokok is, egyfajta ürességet éreznek azután, hogy felérnek a csúcsok csúcsára, hiszen onnan már tényleg nem nincsen feljebb. Olimpiai bajnok lettél, megnyerted az ötkarikás játékokat csapattal, és gyakorlatilag teljesítetted azt, amit kitűztél magad előtt, és amiről álmodtál gyermekkorod óta. Hát, hova tudsz innen még tovább menni, mint sportoló?
2: Hát ez tudod, van az a mondás, hogy amikor felérsz arra a hegyre, amire szeretnél feljutni, akkor meglátod, hogy van mögötte egy sokkal nagyobb, és most már azt is meg kéne mászni. Tehát, hogy aki ezt nem látja, vagy aki egy időn belül ezt nem látja, szerintem az van bajban. De azért ezt másnap már látni szokták a bajnokok, hogy hol az a nagyobb hegy, amire föl kéne mászni.
1: És ti ezt láttátok?
2: Úgy néz ki, hogy igen, mert lett belőle egy harmadik is, tehát, hogy az első után, akik már először följutottak ide, ők már látták a következőt, akikkel már ugye mi mentünk tovább, és akkor velünk együtt, akik először jöttek velünk Pekingbe, azok meg, azoknak, azok előtt meg mi voltunk, akik már láttuk, hogy ott a nagyhegy, és ők utána látták meg. Tehát, hogy mindig van egy újabb kihívás mindenben, ez csak az a kérdés, hogy az ember meg akarja találni ezeket a kihívásokat, vagy nem, de az, hogyha valaki olimpiai bajnokká válik, ez egy csodálatos dolog természetesen, de nagyon most így 50 évesen már nagyon sok mindenhez tudom hasonlítani, és nagyon sok párhuzam van a sport, és a magánélet, a civil, meg minden egyéb működési mechanizmusok között, és az olimpiai bajnoki cím egy olyan szempontból egy fontos dolog, hogy nagyon sok minden körül neki, de ez egy kiváltságos tevékenység, ahol tévében megmérhetettünk, és érmet akasztanak azért a nyakunkból, hogy sokat dolgoztunk valamiért, de számos olyan munka van, amit nem közvetít a tévé, ilyen fontos, hogy még talán fontosabb is, és érmet se kapnak, de ott is valahol meg kell látni, hogy mikor érsz fel a hegy tetejére, és utána meglátni a következő nagy hegyet, vagy a hegycsúcsot, és azt meg akart hódítani. Na ez egy ilyen dolog volt, hogy ezeket meg lehet tanulni, és ezeket mindet át lehet vinni a magánéletbe és a civil életbe, tehát hogy önmagában valaki nem csak egy sportoló, aki olimpiát nyer. Az ugyanúgy egy ember, és hogy azok élettapasztalatok, amiket mi ott megszerzünk az olimpiai ciklusok alatt, vagy egy sportpályafutás alatt, sportolóként, de mi nem ilyen szempontból, én azt hiszem, hogy mi nem sportolók vagyunk, hanem ugyanolyan emberek, mint a többiek, csak a fejlődési útunk, meg a fejlődési sávunk az a sporton belül van, és mi ott fejlődjük meg azokat, amiket mások máshol fejlődnek meg.
1: De azért a második csúcs támadás az már nem volt olyan egyszerű számodra, hiszen, ahogyan azt korábban is említetted, volt a két olimpiai bajnoki címet között egy olyan év, amikor egy teljes naptári éven keresztül nem ugrottál medencébe, mint magyar válogatott.
2: Sőt, hosszabb is, igen. És hát akkor úgy volt, hogy amit már említettem is az első részben, hogy Dénessel leültem megbeszélni, hogy akkor így megköszönjem neki, és nagyon bölcsen azt mondta, hogy figyelj Pisti, ha úgy fogsz védeni, akkor összebe hívlak a keretbe. És hazafelé azon gondolkoztam, amikor kint találkoztam vele Szent, vagy Lányfalun, és hazafelé azon gondolkoztam, hogy végül is miért ne tudnám megcsinálni, hiszen ezt csinálom, tehát edzek, vízilabdázok, kapus vagyok, jó csapatban vagyok, és akkor úgy döntöttem, hogy bár eddig is sok mindent tettem azért, hogy a lehető legjobb legyek, a magam szempontjából, tehát a lehető legjobb Gergely István legyen az a kapus, aki a kapuba áll, hogy ezt próbáljuk meg megfejelni egy picit többel. És akkor elmentem agykontroll tanfolyamra, rengeteg olyan anyagot olvastam, hallgattam, ami mondjuk az, hogy önfejlesztő, de inkább a sport irányába mutatott. Úgy ettem, úgy ittam, úgy pihentem, mindent kizártam az életemből, csak a vízilabda maradt, beállítottam a telefonomat már 2007-ben, hogy 2008-8-án olimpia kezdődik. Tehát minden reggel így keltem edzésre, minden délután így keltem, amikor volt délután a pihenő edzésre. Ha hideg volt, ha meleg, ha fájt valami, ha beteg voltam, ha eltörött valami, mindig így indultam, hogy ezt vett figyelembe, hogy ez a cél. És tényleg nem lebegett semmi más a szem előtt, csak ezt próbáltam nagyon pozitívan gondolkozni, nagyon sokat gondoltam arra, és vizualizáltam azt, hogy olimpiai bajnokok leszünk 2008-ban. Még nem egész biztos lettem abban, még olimpia előtt bőven, hogy mi meg fogjuk nyerni az olimpiát, és az egyik legfontosabb feladatom az volt, hogy én ebből az első kapus pozícióból vissza tudjak lépni a másodikba, és ezt elfogadjam ugyanúgy, mintha a legfontosabb tagja lennék a csapatnak. És ezt megtöltöttem a saját magam kis tartalmával, ezt a pozíciót, hogy neked lesz feladatod Pekingbe, azt az egy feladatot old meg, amikor bemész a vízbe, akkor védjék ki mindent, mert akkor segíteni kell a csapat.
1: És volt is feladatod.
2: Igen, de ezt én nem tudhattam, de így készültem, hogy figyelj, nem lesz sok dobásod, a második számú kapusnak ez a sorsa. Ki kell szolgálnod a csapatot, amikor ők lőni akarnak, mész, amikor az első számú kapus akar, hogy bemenni helyett, akkor mész edzésen is. Ez a feladatod nem egy könnyű, nem egy hálátlan feladatom, hogy második számú kapusnak lenni. De ha ez a feladat, és ezt kell megoldani, akkor ne akarjál te más feladatot megoldani. Tehát ne akart te megoldani az első számú kapus feladatát, te old meg ezt, hogy majd kaphass egy új feladatot, de még ezt nem oldod meg, úgycsak kapsz újat a sorstól. És akkor én megtöltöttem magamnak ezt a második számú kapus feladatot, hogy amikor bekerülsz azokon a mérkőzéseken, jó kell védeni, ha sorsdöntő pillanat jön, akkor menteni kell a csapat seggét, és úgy kell védeni, hogy megnyerjük a mérkőzést. És ugye a második Montenegró meccsen, az elődöntőn, a második negyed közepén 6-3-ra ment a montenegrói válogatott. Szerintem a magyar csapatból csak én tudtam, hogy nyerni fogunk, majd mint hogy szándékosan mondom, én erősen, hogy tudtam, mert nem sejtettem, meg nem akartam nyerni, nem tudtam, hogy nyerni fogunk, meg a montenegróiak gondolták, hogy ők most már ezt megnyerik. Tehát, hogy voltak nagyon sokan az egyik oldalon, a másik oldalon meg volt egy, aki úgy gondolta, hogy ezt most meg fogjuk nyerni a meccset. És a második negyed közepén, amikor szólt a DNS, hogy Pisti, menj be, és beugrottam, 1000%-osan biztos volt, hogy megnyerjük a mérkőzést. És valóban jól ment a védést, nagyon sokat védtem, olyan, mint hogyha mindenki hozzám akarta volna dobni a labdát, büntetőt védtem, blablabla, bla, bla, minden. Tehát azt hiszem, hogy 6-3 volt, és 10-11-9 lett a vége a mérkőzésnek, tehát 3 gólt kaptam 2,5 negyed alatt. És a csodálatos érzés nem az volt, hogy én hogy védtem saját magam szempontjából, hogy fú, akkor megcsináltad, és erre készült, és bejött, és akkor tényleg, ha így működik a világ, akkor igazából megvannak azok az alapvetések, amiket be kell tartani, és akkor nagy ingadozás nélkül szépen leérti valaki az életet. Nem ez volt a jó, vagy nem ez volt a legjobb, hanem az volt a legjobb, hogy megéreztem azt, hogy a többiek rá átmegy ez az energia, ahogy elindulnak, hogy elindul a Peti, a Kása, a Csúvi, a Papesz, ahogy fölbátorodnak, hogy már másképp lőnek, másképp néznek egymásra, másképp védekeznek, másképp blokkolnak, bátrabban passzolnak. Tehát, hogy ez csak olyan, mint hogyha tudod, ilyen fogtál van egy nagy kurblit, és elkezdesz tekerni egy nagy dízelmatot, ami csak pöfögött össze-vissza, rendszertelenül jártak engerek, és elkezdett tekerni, tekered, és beindítod, és csak bufi beindul, hallott, hogy sípol, vagy fütyül a turbója, és megy, és már csak utazol vele. És hogy az az elindítás, és az a 2,5 negyed, ha csak az van a vízilabdában nekem, már azért megérte volna a vízilabdázom. Tehát nem kell érem, nem kell döntő, semmi nem kell. Az a 2,5 negyed, az az érzés, amit ott megértem a vízben ezekkel a srácokkal, nem kell több. Tehát, hogy ez már önmagában egy életre is elég, amit érzelmileg ott így mi átéltünk. És az volt a csoda az egészben, amire talán mindig is készültem, hogy nekem akkor ezt kell megcsinálni, és sikerült. Úgyhogy nekem ez volt ha nem is a legjobb mérkőzésem, de a legemlékezetesebb, az biztos.
1: A 2008-as pekingi olimpia után már kétszeres olimpiai bajnoknak mondhattad magad. Játékosként nem szerepeltél több olimpián, a magyar csapattagjaként viszont szerepeltél még olimpián.
2: Hát igen, érdekes volt, mert ugye ez volt az utolsó olimpia, amin ott voltam. Azt mondtam, hogy természetesen eléget vagyok a sportolói pályafutásommal is, de összességében nem csak az érmek miatt, hanem amiatt, ahova keveredtem. Tehát a Honvédba, a válogatottba, azokra az eseményekre, azokra a megméretetésekkel, amiket ezekkel a srácokkal le tudtunk játszani, az egy csoda. Tehát, hogy ennél nem lehet jobbat kívánni, és nem is kívánnék magamnak, ha a következő élete erről szólna, azzal is maximálisan elégedett lennék, természetesen. De utána jött a lehetőség, hogy Benedek Tibi felkért, hogy a férfi felnőtt válogatottat irányítsuk ketten, természetesen úgy, hogy a szövetség kapitánya, meg a csapatmenedzser és a kapusedző. És hát azért gondolj már bele, hogy a Benedek Tibor együtt dolgozni érte. Tehát együtt játszol vele klubba, a válogatottba, a csapatkapitány, úgy nézel rá, hogy amikor ő beszél, akkor csendben vagy, tehát nincs belebeszélés semmibe, amit ő mond, az úgy van, nincs kérdőjel, azt fogjuk csinálni, úgy fogjuk csinálni, és csak így bólogatsz, hanem úgy érzelmileg ott vagy, és tudod, hogy ez persze, hát ez természetesen 100%-osan kell csinálni ezt az egészet. És akkor ő felkér, hogy hát mi lenne, hogyha együtt dolgoznánk ezen az úgynevezett magyar férfi felnőtt válogatott projekten. És megbeszéltük, hogy mi lenne a feladat, és így mondom, te úristen, megint olyan dolgot fogok csinálni, mert világon a legjobb dolog. Eddig a legjobb dolog volt kapusnak lenni, a Honvédban, a válogatottban, most meg a világ legjobb dolga, hogy a Tibi mellett dolgozhatok. És te nagyon intenzív kapcsolatot éltünk, 3,5 évig tudtam ott maradni a Tibivel, egészen Rio olimpiáig, majd utána Tibi bejelentette, hogy ő ezt így már nem folytatja, hogy szeretne visszamenni az utánpótláshoz, nekem meg már ráindult a Honvéd felé az életem, tehát, hogy kvázi organikusan, ahogy találkoztunk, úgy szét is váltunk, és mindenki ment a saját maga irányába. De hát fantasztikus 3,5 év volt, rengeteget tanultam a Tibitől, rengeteget tanultam a játékosoktól, és ami nagyon fontos volt akkor, hogy ugye azért Nagy Viktor az én kapus pályafutásomban egy fontos szerepet játszik. Szécsi Zoli is, mert hogy ugye mi nagyon sokat voltunk párban, és egymás segítve játszottunk, a Viktorra is voltam válogatott, de azon az ominózus pekingi kerethirdetésen én a Viktor helyére kerültem be az EB után az olimpiára utazó csapatba, és nekem akkor nagyon rosszul esett az, hogy Viktor kiesett, mert teljesen összetört. És valahogy úgy megfogadtam magamban, hogy hát nem mondhatom neki azt, hogy figyelj Viktor, hát így akkor most inkább mégis menjétel, mert sajnálok. De nagyon szerette volna nála ezt kompenzálni, vagy visszaadni neki, vagy valahogy ezt így nála elsimítani. Nem is tudom, nem kellett volna lelkiismeret fordulásom legyen, de volt. És 2013-ban az első közös tornánkon, ugye a világbajnokság Barcelonában, 2003-ban nyertünk mi, 2013-ban, de 10 év múlva voltunk ott, és megnyertük a világbajnokságot. Nagyon-nagyon jó játszott a csapat, ugye Viktorra dolgoztam a válogatottban, Viktor fantasztikusan védett. Tehát szerintem abban az évben, ha jól emlékszem, büntetőben nem is kapott gólt. Egyet sem. Tehát nem tudtak büntetőben gólt lőni neki. És ő lett a torna legjobb kapusa. És ez nekem olyan elégtétel volt. Én úgy örültem ennek. Én akkora kő esett le a szívemről és a lelkemről, hogy ezt így a sors megadhatta neki, amit magyar kapusoknak nem adott még meg eddig nagyon, hogy a világ legjobb kapus, tehát a világbajnokságon kérdetnek a világ legjobb kapusának, és még világbajnokságot is nyersz, mert ez fantasztikus érzés volt, és ez az egyik nagyon fontos dolog azon a világ 2013-asban, aztán a világbajnokságon. A másik pedig az, hogy akkor örültem elsőnek igazán, és talán jobban is az ő sikerüknek, mint én valaha, az én bármelyik sikeremnek, és olyan jó érzés volt azt látni, hogy te hátulról segítetted őket, és ők elérik azt, amit ők szeretnének elni, és ebből valahol egy picit te is benne vagy. És így akkor rájöttem, hogy ez egy teljesen más világ, hogy te más sikerének örülsz, amiben te is részes vagy, de hát nem is látszott, a kutya nem tudja, hogy ott vagy, de hogy milyen jó érzés, hogy te tudod, hogy ott voltál, és ők is tudják, hogy ott voltál, és már semmi közöd ilyen szempontból a nyilvánosság előtt nincs hozzá, de hogy milyen jó érzés meg őket segíteni ilyen embereket, hogy ahhoz, hogy ők ilyen boldogok legyenek. És ott kezdett kialakulni bennem ezért, és hogyha ez ilyen jó, akkor csináljuk tovább, akkor haladjunk szépen ezen az úton tovább, és akkor segítsünk még többet, még több embert ezen a téren.
1: Említetted, hogy milyen szoros kapcsolatot ápoltál Benedek Tiborral, és sajnos már nem lehet velünk, de említetted már korábban, mikor beszélgettünk, hogy veled mégis ott van valahogyan.
2: Tibi mindig itt van velem. Azért azt nem mondom, hogy 50 éves korára az ember már mindent meg tud oldani magától, mert ez sose lesz így. Vagy azt mondom, hogy egyre kevésbé lesz így. Tehát az elején kevéssé van így, aztán úgy tűnik, hogy meg tud oldani, de azért akkor is kell segítség, és aztán viccesen fogom, az a vége felé már megint egyre kevésbé tud egyedül megoldani azt, amit szeretné. De Tibor mindig itt van velem. Hogyha nehéz kérdések előtt állok, vagy nehéz döntések előtt állok, akkor rendszeresen föl szoktam magamnak tenni azt a kérdést magamba, hogy mit tenne most Tibi? Te mit gondolna erről a helyzetről? Hogy állna ebbe bele? Mit reagálna? És próbálom ezt így lejátszani magamba, és ennek megfelelően döntök, vagy teszek. És ez egy ilyen, mondanám, hogy menekülő út, de nem menekülő út, mert hiszem őre még most is felnézek, akárhol is van, és biztos vagyok benne, hogy azokat, amiket ő döntött, vagy amit ő dönt, és úgy segít nekem, vagy én döntök vele, és úgy segít nekem a döntésbe, vagy segítünk nekem a döntésbe, azok helyesek, és azok jó irányba mutatnak, mert én ezt tapasztaltam meg, hogy ő amiket döntött, amiket mondott, amiket tett, azok általában jók voltak, és nem mindig volt a könnyebbik irány, sőt, inkább azt mondom, mindig a nehezebbik irány volt, és a küzdelmesebbik, de valahogy mindig az volt az ízes, az az amatos, az igazi, az a sűrű, amit meg tudsz fogni, amit meg tudsz élni, amiben igazán benne tudsz élni, amiben igazán tudsz azonosulni, hogy ami bele kell tenni magad, és amiben ott tudsz lenni, és amit meg tudsz élni. Tehát nem ilyen sítsúty és kész vagyunk, hanem hogy az nem kell. Figyelj, gyereket csinálják úgy, ahogy már most. Tehát izzadjunk meg vele, az se baj, ha megsérülünk, de fogjuk meg és csináljuk meg rendesen akkor. Tehát, hogy ez. És ezt sokáig nem tudtam, hogy mi ez, hogy ez egy ilyen fajta, Jaj, akkor is megmutatom, hogy én munkával leszek ugyanott, mint ahol ő kevesebb munkával? És én szerintem ez nem egy ilyen dacos dolog, hanem ez inkább az, hogy ugyanúgy megy az idő, neki is, meg nekem is. De azt az időt én intenzívenben élem meg akkor, hogyha benne vagyok, és minél jobban, minél nehezebb, annál jobban belefeledkezek, és annál jobban megélem azt a helyzetet. Tehát, hogy nincs időm kitekingetni. Tehát az, amikor valamire nagyon-nagyon fókuszálsz, és repül az idő. Ugyanúgy megy az idő, persze, de hogy repül, és mert akkor benne vagy abban, amit csinálsz, és akkor vagy flow-ba. Hiszen ezt az emberek nagyon-nagyon élvezik, én is nagyon szeretem, amikor flow-ba vagyok, és a nehéz munka, az izzadós, a küzdelmes, az a flow. Tehát akkor ott vagy pontosan, ahol vagy, és azt csinálod, amit csinálsz, és 100%-ot tudsz arra azonosítani. Na, ezért választottam mindig a nehezebb utat.
1: Továbbra is Gergely Istvánnal, a Budapesti Honvéd ügyvezető elnökével, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval, valamint a Nemzeti Sportrádió Sportolók Slágerlistája című műsorának műsorvezetőjével beszélgetünk, és akkor elérkeztünk úgy nagyjából a napjainkig, valamint az elmúlt néhány évhez, amely már főként a Honvéddal telt számodra, de aztán most már bő két éve adódott egy lehetőség, mint műsorvezető is. Előbb akkor beszéljünk egy kicsit a Honvédról. Hogyan telnek a mindennapjaid mostanában, és hogyan teltek az elmúlt években mondjuk?
2: Hát jövő januárban azt, hogy már 10 éve vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy ügyvezető elnöke lehetek a Budapesti Honvédnak, és hát megint csak azt érzem, hogy a világ legszerencsésebb embere vagyok, hogy itt lehetek egy ilyen csodálatos klub, bot segíthetek, itt dolgozhatok nap, mint nap, és hát fantasztikus kollégákkal, sportból jövő, eredményes, akár olimpiai bajnok, ezüstérmes, EBVB, aranyérmes, érmes sportolók vezetik a szakosztályainkat, a szakmai igazgatónkat, tehát minden a sport körül forog, és van egy óriási tisztelet, és egy összetartó erő a klubban, van egy olyan irány, és olyan energia, aminek igazán feltöltő ereje van minden nap, amikor bemegyek, és ha én nem is nevezem ezt munkának, inkább hivatásnak, és egy olyan közösségnek, hogyha nem mész be, akkor hiányzik. Tehát amikor nem vagy ott, akkor lelkiismert furdalásod van, hogy basszus, nem mentem be, mert éppen valami más dolgod van. De hogy ez ilyen nagyon szépen organikusan alakult ki a sportpályafutásom után, hogy amit a sportban sikerült összeszednem, nevezzük úgy, hogy tudásnak vagy tapasztalatnak, azt itt megadhatom, és tovább is fejleszthetem, mert ugye sportvezetőként már nem sportolónak kell lenni, hanem teljesen máshonnan kell nézni, akár a saját sportágat, a vízilabdát is, meg természetesen a másik 25-öt, aki van nálunk, és ott rengeteg feladat van az üzemeltetéstől, a takarításon, a fejlesztésig, a pénzügy, a jog, a marketing kommunikáció, tehát a sportszakma, tehát rengeteg dolog van mellette, és mindig valami új történik, mindig valami újat tudok tanulni minden nap szinte a rendszeren belül, és ez egy óriási kihívás ennek megfelelni. Tehát itt nem lehet elkényelmesedni. Itt olyan, mint hogyha mindig gólhelyzetben lenne az ellenfél, és mindig meg kell oldani valahogy ezt a helyzetet. Nagyon sokat lehet stratégiát alkotni, taktikázni, és hát iszonyatosan széles spektrumon mozgunk a szabadidőtől, az utánpótlásig, a versenysporttól, egészen az idősek sportjáig, tehát mindent le tudunk fedni, és bővítjük, figyeljük a környezetünket, tehát ez egy ilyen folyamatos fejlődés lényegében napi szinten, úgyhogy én borzasztóan hálás vagyok a sorsnak, hogy ez megadatott, egyrészt, hogy itt maradhattam a Honvédnál, és ezt végezhettem, valamint, hogy ilyen kollégákkal vihetjük az egyesületet, és hát az eredményességről meg csak annyit, hogy most már jó néhány éve mi vagyunk, hanem a legeredményesebb egyesület olimpiai pontszámok tekintetében évről évre, de mindig ott vagyunk a dobogon, többnyire első-második helyen.
1: Milyen a mikrofon másik végén, hiszen a Nemzeti Sportrádióhoz visszacsatlakozva a Sportolók Slágerlistája című műsornak állandó műsorvezetője vagy. Hát azt hiszem, hogy magyar sport jeles képviselőivel beszélgethettél már, túl vagy 50 adáson is ebben a műsorban. Milyen neked kérdezni és nem válaszolni?
2: Amikor ez így felmerült, ez a lehetőség, akkor így nagyon-nagyon meglepődtem, hogy miért pont én. Mert ugye nem tartottam erre magamat alkalmasnak, mert szerintem egy riporternek alapvetően úgy gondolkozok, hogy azt kell csinálni, amihez valamit legalább egy kicsit értesz, aztán megtanulod. Na most én azt gondoltam, hogy ez egyáltalán nem értek, viszont ez volt benne a jó. Mert szeretek olyan dolgokat csinálni, olyan dolgokat kezdeni, amihez nem értek, tehát szeretek nagyon-nagyon új dolgokat tanulni. És hát 50-hez így, vagy már 50 évesen azért ez a beszélgetés és a kicsit mélyebb beszélgetések most már sokkal testhez állóbbak nekem, mint a felületesség, és ez a műsor pedig lehetőséget ad arra, hogy olyan emberekkel is beszélgethessek, mélyebben akár, arról a témára, amit imádok, az a sport, bármelyik ága is legyen, vagy szakága is legyen az, hogy egyrészt van, akit nem is ismertem, tehát akkor találkoztunk először, vagy csak tudtam, hogy ők ide soha életben nem tudtunk beszélgetni, vagy csak feltesen beszélgettünk, vagy olyanokkal is akár, akikkel együtt játszottam, például Kásás Tamás, aki teljesen másképp beszélt itt velem, mint amúgy a civil életben most már néhány évtizede ezt tesszük. Egy teljesen új Gergely Istvánt ismertem meg, megmondom őszintén, és nagyon-nagyon sokat kaptam ezektől a beszélgetésektől, és hát úgy érzem, hogy itt testhez álló ez a beszélgetés, hogy én irányíthatom ezt a fajta, hogy mondjam, információcserét, és megpróbálni, és ez egy nagy játék, mert hogy úgy kell beszélgetni velük, hogy elmondják azt, amit egyrészt te tudsz róluk, hogy milyen értéket képviselnek, és ezt valahogy kimondasd velük a megfelelő ritmusba, ütembe, kontextusba, vagy hogyha nem ismered őket, akkor viszont meg kell őket úgy nyitni, hogy megbízzanak benned, hogy elkezdjenek hozzád őszintén beszélni. Tehát én nem azt akarom mondani, hogy versenyt látom benne, de egy kihívást látok benne, és ebben óriási fejlődési lehetőség van még, és szerintem nagyon-nagyon érdekes ez, vagy értékes ez a fajta személyes kontaktus. Ugye alapvetően mindenki már telefonon vagy online térben kommunikál a másikkal. Ez is egy fontos dolog, mert hogy meggyorsítja az információcseréket, meg sokkal hatékonyabbá tesz folyamatokat, de megint azt mondom, hogy úgy tudod igazán megtölteni az időt, hogyha izzadós a munka, és abban benne vagy. És ezek a beszélgetések, amikor itt vagyok nálatok, ez mindig melós. Tehát, hogy erre készülni kell, itt gondolkozni kell, itt azért te is szeretnéd, hogyha ő is azt gondolná rólad, hogy felkészült, vagy komolyan kérdezed, odafigyelsz rá. Ez mind olyan, amúgy alapvetően szerintem teljesen természetes energiákat meg dolgokat kíván meg, amit amúgy meg kéne, hogy adjon mindenki a másiknak, hogyha vele beszélget, de úgy lassan kezdünk ettől elszokni a hétköznapi életbe, hogy felületesen kommunikálunk, nem nézzünk a másik szemébe, nem gondoljuk át azt, amit ő mondott, és annak megfelelően kérdezünk, vagy reagálunk rá. Lehet, hogy nem is érdeke, vagy nem is figyeljük őket, és nem csatlakozunk ilyen szempontból. Itt pedig van egy olyan interakció, és van egy olyan csatlakozás, ami óriási érték szerintem ebben a mai világban, meg inkább egyre jobban. Tehát, hogy le tudsz ülni, időt tudsz rászállni, és ezt még nem is mondom, hogy időt tudsz rászállni, hogy valakivel beszélgess. És ez is mennyire fontos dolog, hogy időt adsz arra neki, hogy ő a te életednek a része arra egy, másfél, három órára, akár mennyit is szoktunk itt beszélgetni, és hogy milyen dolgokat tudsz meg tőlük, amit nem olvashatsz sehol, és ha elolvasod, akkor sincs olyan érzelmi töltete, mint amikor ő mondja el, hogy hát én csak köszönni tudom ezt a lehetőséget eddig is, amit kaptam ebben a műsorban, meg az összes vendégünknek, akik itt voltak, de hát Gergőnek te is a részese, hogy hiszen te szerkeszted a műsort, úgyhogy ez egy ilyen közös projektünk, amit szerintem ügyesen dédelgettünk eddig, és hát bízom benne, hogy lesz a jövőben is erre lehetőséges lesz folytatása, és hát további hasznos beszélgetéseket tudunk majd prezentálni azoknak, akik ezt eddig is hallgatták.
1: Ahogyan mondtad, az idő az egyik legfontosabb, amit adhat egy ember. Hát nekünk az időnk az most sajnos elfogyott, de nagyon örülök, hogy itt voltál velünk, Pista, és hogy ebből a szemszögből is megismerhettek téged a hallgatók, hiszen azért általában kérdezőként nem rád helyeződik a hangsúly, így viszont, hogy te válaszolhattál, és egy ilyen jeles alkalom adtán, hogy ma ünnepelheted 50. születésnapodat, Isten éltessen még egyszer nagyon sokáig, így kifejezetten örülünk, hogy a vendégünk voltál. Gergely Istvánt, a Budapesti Honvéd ügyvezető elnökét, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázót, valamint a Nemzeti Sportrádió műsorvezetőjét hallhatták. Nem is tudok mást kívánni neked, Pista, csak sikerekben, boldogságban, és ami a legfontosabb, egészségben, gazdag, minél több évet, így akár velünk itt a Nemzeti Sportrádió keretein belül akár bárhova sodorjon téged az élet, és még egyszer hálásan köszönjük, hogy a vendégünk voltál.
2: Én köszönöm mindenkinek, és hát akkor kellemes ünneplést mindenkinek így augusztus 20-a alkalmával.
3: Az elmúlt szűk egy órában Gergely Istvánt hallhattuk, a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó ma ünnepli, vagy ma ünnepelte 50. születésnapját. Olasz Gergő beszélgetett vele. A körkapcsolás pedig ezzel véget ért. Én a szerkesztő Tóth Béla és a hangmérnök Jámbor Tamás nevében is megköszönöm figyelmüket. Bera Emesét hallották, de maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádió mellett, hiszen hamarosan kezdődik a Sportvilág Szilágyi Dórával. Én még egyszer megköszönöm figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
2: Előnyben a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásában. Németek ellen hangolt az Európa bajnokságra a magyar női röplabda válogatott. Ma 50 éves a kétszeres olimpiai bajnok egykori vízilabdázó Gergely István. Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.
2: A török Trabzonspor otthonában játszott a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének rájátszásában. A párharc első mérkőzéséről készült összefoglalót hallják a kommentátorok Jó András és Szalai Kristóf.
3: A Ferencváros a mostani szezon 7. mérkőzésére készül az Európa Liga selejtezőjében. A Trabzonspor ehhez képest a szezon első nemzetközi kupa mérkőzését játsza, hiszen kiemeltként, mint bajnoki harmadik helyezett jutott a playoff körbe. Na de akkor jöjjenek is a kezdők, először is a magyar kupagyőztes Ferencváros kezdőcsapata. A Gornik Zsabzsa elleni meccshez képest bekerült oda-oda és Nagy Oliver, kikerült pedig Kanikovszki és Osváth Attila, és Dibusz Dénes természetesen a kapuban, és akkor a négy hátvéd Nagy Oliver, Gomez, Rámakers és Kadu, középen Korbur, Romance és oda-oda, elő pedig Yusuf, Leni Zsozef és Zakariasen Rohamoz Borbély Balázs csapatában.
4: Több mint 40 ezer török szurkoló, egy világsztár Mohamed Salah. Vegyük végig akkor a törökök kezdőcsapatát, és a kapuban Onana, a védelemben jobbra-balra halad a Pina, Vaivu, Özkecser és López Cabral. Ugye azért rá emlékezhetnek a hallgatók is, hiszen azért ő az övé volt a világbajnokság egyik legszebb gólja, nem is az egyik, hanem a legszebb gólja. A középpályán Bucsuári, Kabaszakál, a támadó soron pedig Sana, Nair, Saviolo és Onuachu. Az egykori Atletico Madrid védő Savic nem kapott lehetőséget a kezdőben, de azt hiszem örülhetünk is neki.
3: Pálya centrumában a labda, Yusuf, a 16-os csücskénél Yusuf, befele kéne vinni, Yusuf be és viszi, befele viszi, ketten rámennek, hát nem tud mit csinálni, visszafordul, jönnek a testcselek, és utána egy jó passz, Nagy Oliver, onnan kell egy beadás, Nagy Oliver teszi középre, van fejes és gól! Megszerzi a vezetést a Ferencváros, hát ki más? A nagy pillanatok, a nagy meccsek, a nagy gólok embere, Christopher Zakariasen góljával vezet a Ferencváros a mérkőzés 17. percében, jön a hideg zuhany a Papara Parkban, vezetnek a zöld-fehérek. Gyönyörű támadás, meg kell dicsérni Yusufot, aztán meg kell dicsérni Nagy Olivért. Hát sokan kétkedően fogadhatták, hogy mit keres ő a Ferencváros kezdőjében, miért nem Osváth Attila van ott. Hát ezért rácáfol mindenkire, mértani pontosságú beadást mér. Zakariasen fejére Nagy Olivér, André Onana földbe gyökerezett lábakkal nyúlt maga mögé, onnan pattan ki a labda a hálóból, zseniális találat. A 17. percben Zakariasen góljával vezet a Ferencváros a Trabzonspor ellen.
4: Rommens ki a bal oldalra, ez jól néz ki, nagyon üresen hagyták ott, oda-odát, na gyerünk, meg kéne ott tenni, oda-oda egy cselt követően, most felnéz, betekeri a hosszúra, Yusuf, talán már les volt egyébként, de Yusufnak jó volt ez a próbálkozása, jó volt ez a beadás oda-odától, és Yusuf pedig hát ahogy tudott beleért a labdába, rövid sarkot tudta már csak célba venni, de nagyon cirozérikén nem is tudott, stopes kábrát tette oda le a földre, de jöhet akkor majd kirúgással a Trabzon. 21. percben 1-0 Ferencvárosnak. Yusufnak ez nagyon-nagyon jó labda volt, és már jobb oldal cserezgett. 16-oson belül Yusuf még egyszer előbb a labdát, és van a védi a rövid alsóból a labdát. lespárgázott, vagy fél is párgázott Onana a 36. perc legvégén. Yusuf húzogatta bent a 16-oson belül, már az 5-ösnél tartott nagyjából, és addig cselekedett, ameddig a bal lábára tudta húzni a labdát, és López Cabral lába között el tudta lőni azt, és Onana óriás nagy bravúra védte ki azt.
3: Elvégzi a Fradi kicsiben a szögletet, korbú után Rommens tekeri középre, megint van fejes, ott a lepattanó Zakariasen, luftot lő, luftot rugán talált el az ötösön belül a labdát, de kár érte, mekkora lehetőség volt, Onana pedig már Mohamed Salah indítja a túloldalt, zicserben Salah egyedül három Fradi védőre vezeti a labdát a 16-oson belülre, Mohamed Salah két fradista között visszateszi lövése, Nair lő mellé! Hú, hogyha ezt összeszámoltuk volna, hány másodperc telt el Zakariasen luftja és Mohamed Salah, hát fél gól passza között, hát biztos, hogy 10 alatt voltunk, amíg felért a Trabzonspor.
4: Na és akkor nézzük, López Cabral betekeri a labdát a 47. perc legelején. Veszélyesen jön befelé a labda, jól ki tudják fejelni a ferencvárosiak, és ezzel a labdával már nem lehet megindulni, ugyan korbú átvette, mert hogy a horvát játékvezető belefújt a sípa, és lefújta az első fél időt. Egy fél időt követően, tehát Trabzonspor Ferencváros 0-1. A 17. percben Zakariasen szerezte meg az első gólját a Ferencvároson. Gyönyörű szép fejes gól volt. Nagy Olivérnek a gólpasszát is dicsérni kell. Nagy labdát kapott Mohamed Salah, 16-oson belül húzogatja labdát. Ellövi a hosszú alsót, veszi célba, de mellé megy a labda. 49. percben, tehát egy komoly lehetőség már a második fél idő legelején. Mohamed Salah a 16-oson belül kapott egy labdát López Cabraltól. Nagyszerű átadás volt. Jól is vette át azt, le tudott fordulni Gomezről, és utána pedig a hosszú alsót vette tehát célba. A labda az mellé ment, úgyhogy jöhet majd a Dibusz Dénes féle kirúgás. Már hozhatták a törökök eddig a labdát, aztán pedig megint visszakerül hozzájuk, és már Saviola a jobb oldal tűnik fel, és be is íveli a labdát. Ocsának, aztán pedig kapufa, onnan Dibusz feje, hopp, ott, mint a talán még kéz is lehetett volna, nagyon sanszos, de Onuachu feje. Nagyon szépen ment rá a labdára, nagyszerű fejes volt, kapufa, aztán pedig a kapufáról lepattant Dibusz fejére, Dibusz fejéről pedig kifele pattant a labda, ott pedig megpróbálták újra rálőni a labdát, és Ryan Ramelkerz volt az, akinek melkasára pattant a labda, egy biztos, hogy figyelni kell, hogy mindig az 55. percben jönnek a törökök. Azonnal első ütemből korba továbbadta a Kadunak, Kadu pedig fölnéz, cipelheti, viheti, volt még előtt a terület, korbunak adja, ez pontatlan, és a labda pedig bent volt, erre figyelni kéne, mert hogy Pina már viszi előre. Onuachtól visszakapja, ez nagyon szép játék. Salah ellövi, Dibusz, ojj! Dibusz mekkorát tudott hárítani. Egy az egybe volt Pinával. Hű, mekkora zicser volt ez a Trabzon előtt. A 71. percben nagyon-nagyon közel állt ahhoz a török együttes, hogy kiegyenlítsen.
3: A helyi műsor közülnek, hogyha lehet hinni, akkor 4 perc a hosszabbítás, meg is erősítik a kollégák a fülemen, köszönöm szépen. Próbálják megdobálni a Fradi játékosokat, valami beesett a pályára. Le kell fújni ezt most már a játékvezetőnek. Egy piros lapot elővett. Vágú piros lapot kap.
5: És nagyon megérdemli, mert nagyon-nagyon sportszerűtlenül futballozott végig. Provokálta Lisztest is.
3: Igen, neki rohant izomból Lisztesnek.
4: Nem is értem, miért hagyja
5: még egy kiállítást. Azért még nem lenne kiállítás, de könnyékkel ment neki.
3: Csúnya volt. Lisztes folytatja, ő nem kapott szerencsére lapodát, miért kapott volna. És akkor ez a vége. Hát köszönjük szépen azt a plusz 1-1,5 percet, amit a játékvezető még indokolatlanul rátett a hosszabbításra. Gól már nem született, viszont Vajvu nem játszott majd jövő héten csütörtökön a Grupama Arénában, ami biztos, hogy a Ferencváros pedig győzelemmel várja. A visszavágót ugyanis a 17. percben Zakariasen góljával megnyerte a Fradi a mérkőzést, és ezt a török túrát is abszolválja.
2: A Ferencváros gólszerzője Christopher Zakariasen így értékelt az FTC hivatalos közösségi oldalán.
6: It's a huge win for sure, but very tough game. There's a very strong team and
7: ez egy nagy győzelem. Iszonyatosan kemény volt ez a mai mérkőzés. A pályán mindenki küzdött egymásért, és a csapatjátéknak köszönhető, hogy ilyen jó eredménnyel távozunk innen.
6: So is a good day. No, I think the whole team defended so well, and especially the central defenders with all the
7: nagyon jól védekezett az egész csapat. Természetesen a középhátvédeinknek is fontos szerepe volt, hiszen láttuk, hogy mekkora támadóik vannak, illetve milyen beadások jöttek. De igazából az is a csapatmunkának köszönhető, hogy így védekeztünk.
6: We did a very professional game and yeah, now we're halfway there. Now he did a fantastic game and the cross he made is just
7: Olivier részéről zseniális volt a beadás, de az egész csapat támadásban és védekezésben is kiemelkedőt nyújtott ma.
6: In defense, so, yeah, he did an amazing job.
2: A visszavágót jövő héten csütörtökön 20 óra 30 perctől rendezik a Groupama Arénában. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A mai játéknapon egyébként a magyar válogatott Rajcsics Damirral a kezdő csapatában a Salzburg 1-0-ra nyert a svéd Mjällby vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének rájátszásában a párharc első mérkőzésén. A spanyol másodosztályban szerepel Jakobis Villáron. Az Almeria ugyanis a hivatalos honlapján közölte, hogy kölcsönvette a Barcelonától a magyar kapust, és kivásárlási opcióval is rendelkezik a játékos jogainak 50%-ára. Válogatott szélsőt igazolt a Győr. A labdarúgó NBA-ben címvédő klub a hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Jewson Bennettet, a 16-szoros kosztarikai válogatott labdarúgót. Kiválóan kezdte az idényt a labdarúgó NBA egy újonca, Vasas, mert a csapat nyáron együtt maradt. Erről Erős Gábor vezetőedző beszélt az M4 Sporton Profusz Péternek. A Vasas 4 forduló után veretlen és 8 ponttal második a tabellán.
8: Minek köszönhető ez a remek kezdés itt az NBA egy elején?
9: Én azt gondolom, hogy annak, hogy már több riportban ezt megemlítettük, hogy úgy tudtuk elkezdeni a felkészülést, ugye a sportigazgatónak, a tulajdonosi körnek és ugye a szponzori háttérnek köszönhetően, hogy együtt volt már az egész csapat, és egyetlen egy játékosunk érkezett, úgymond a Mezei Szabi személyében az utolsó napokban, illetve hát, hogyha most nézzük, hiszen az átigazolási időszak még tart. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek, és az, hogy ugye a tavalyi csapat, akinek sikerült kivívni a

0: a Ferencváros otthonából is pontot elhozni, vagy egy ilyen derbin, ami tudjuk, hogy a szurkolóinknak is nagyon-nagyon fontos, ugye hátrányból és az utolsó pillanatban megfordítva, az is egy frenetikus élmény volt, meg egy érzés, úgyhogy én külön nem emelnék ki semmit, mert én azt gondolom, hogy ez a négy mérkőzés, ez egyben úgy nézett ki jól, ahogy kinézett, úgyhogy büszkék vagyunk rá, de tudjuk, még nagyon sok feladat áll előttünk, úgyhogy semmiképpen nem fogunk hasra esni magunktól, hanem szeretnénk ugyanolyan alázatosan dolgozni tovább, mint ahogy azt eddig tettük, és akkor biztos vagyok benne, hogy meg lesz az eredménye.
1: Hétvégén egy újabb fontos és nehéz meccs vár a csapatra, hiszen érkezik a bajnokságot szintén nagyon jól kezdő Puskás Akadémia. Az első helyezett jön tehát a második helyezett otthonába, ami a pillanatnyi állást illeti. Milyen meccsre számítasz, és hogy lehet megfogni a Puskás Akadémiát?
0: Nehéz mérkőzésre számítok, és igen, nagyon örülök egyébként, hogy a Puskás Akadémia így szerepel, és azért mondom ezt, mert a Babó Levivel együtt végeztünk a ProLicenses tanfolyamot, úgyhogy egy nagyon-nagyon tehetséges, jó edzőnek tartom, és látjuk, hogyha megkapja egy fiatal magyar edző a lehetőséget, akkor tud is élni vele, vagy legalábbis bizonyítja, hogy van neki is keresni valója, és esetleg nem csak másoknak, úgyhogy ebből a szempontból én kimondottan örülök. Ami nagyon látszik, hogy egy szervezett csapatról beszélünk, rendkívül erősek az átmenetekben, a labdaszerzések után, nagyon gyors játékosaik vannak, jó játékosaik vannak, és talán most egy kicsit jobban rendszerben vannak, mint esetleg eddig voltak. Az eddigi eredmények előtt is le a kalappal, ugye azért a Puskás Akadémiát, ha megnézzük, a Hornyák Zsolt alatt is nagyszerűen szerepel, csak most talán egy picit másabb a csapatnak a játéka és a stílusa, úgyhogy nehéz mérkőzésre számítok természetesen, mi igyekszünk ugyanúgy a lehető legjobban felkészíteni a csapatot, és bízunk benne, hogy eredményesek is tudunk lenni, és hogyha minden jól megy, akkor át is tudnánk venni az első helyet, de tehát ezt is még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon szerényen kezelve, hiszen nem ezek a céljaink jelen pillanatban, hogy a bajnoki címért menjünk, bár mindig mondom, hogy miért nem merhetnénk nagyot álmodni, mi szeretnénk stabilan bennmaradni, ezt a 6-tól 10. helyet, amit kitűztünk célnak, ezt elérni. Természetesen, ha ennél jobb lesz, akkor szerintem nagyon boldogok leszünk mindannyian, meg azok az emberek is, akik a Vasasért szorítanak, vagy szimpatizálnak vele. De ehhez a hétvégén meg kellene verni a Puskás Akadémiát, hogy megint egy lépést tudjunk előre tenni.
2: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
3: Kikapott felkészülési mérkőzésen a magyar női röplabda válogatott Isztambulban, a pénteken kezdődő Európa-bajnokság helyszínén. Az Olaszországban légióskodó német Anett Virányi Zsoltnak nyilatkozott.
4: Túl vagyunk, már láttuk a lengyeleket egy kicsit, most ugye a németek ellen 4 játszmát, hol tart ez a csapat, mert ugye szombat este a másik csarnokban, a nagy csarnokban, a Szilám Erdem csarnokban 6 órakor kezdtek majd a bombaerős lengyelekkel, nem mintha hétfőn este a törökök ellen könnyebb lenne. Hol tart most a válogatott?
5: Szerintem jó úton járunk, tényleg látszik napról napra, hétről hétre a fejlődés, erre ez a mai edzőmeccs egyébként egy tök jó teszt volt. Nem tudtuk pontosan, mire számítjuk, és mire gondoljunk, hogy ennyire közel az EB-hez még van egy edzőmeccsünk, de gondolom, nagyon pozitív volt, és tényleg Editán ez volt a legjobb edzőmérkőzésünk, úgyhogy alakul a játék, és bízom benne, hogy amikor ott leszünk, akkor a legjobbakkal is fel tudjuk venni a versenyt, és bátran megyünk fel a pályára. Nem csak mi kicsit tapasztaltabbak, de a fiatal újoncok is, mert egyébként abszolút bennük van.
4: Mit várhatunk egy ilyen csapattól, ahol te vagy az egyik húzó ember, légiós, de alapvetően 11 EB újonc van, 2008-2009-es születésűek bőven vannak, U18-as EB bronzérmes csapatból is, ha jól számolom, a két Zsombók lány és Pampuk Gréta.
5: Alapvetően azt gondolom, hogy reálisan nézve nagyon sok hullámvölgy lesz, hiszen egy nagyon tapasztalatlan, nagyon fiatal csapatról van szó, akik még nem játszottak, hát ugye játszottak a fiatalok is utánpótlás EB-t, de felnőtt szinte még nem játszottak ilyet, hogy ennyi mérkőzésünk lenne ennyire rövid időn belül ilyen ellenfelekkel, úgyhogy biztos, hogy hullámzó lesz a teljesítmény, de igyekszünk ettől függetlenül a legjobbunkat kihozni minden mérkőzésen, főleg a nyerhető mérkőzéseken, és szeretném nagyon bátran játszani, kockázatokat vállalni, amikor lehet és kell, és én bízom benne, hogy sikerülni fog, hiszen ezt kéri tőlünk az edzői folyamatosan, ezt kérjük mi idősebbek és a fiatalabbaktól, úgyhogy szerintem egy vagánytársaság vagyunk, és ezt szeretném minden meccsen kihozni magunkból és megmutatni.
4: Egyébként itt a németek elleni meccsnek mi lehet a legfőbb tanulsága? 4 játszma, szoros játszmák voltak, és az első 3 az kifejezetten szoros.
5: Szerintem egyébként egyértelmű, hogy se ők, semmi nem készültünk taktikailag egymás részre, egy edzőmérkőzésről volt szó, de ugye ott még fogunk csiszolgatni taktikai kérdésekben is.
4: Hát ugye 5 napotok van, tehát kedden jön a tét meccs ellenük, magyar idő szerint 3-kor.
5: Igen, úgyhogy ez mindenképpen egy-két figyelmi és

0: a jutasítás, kicsit jobban be kell tartanunk, de egyébként szerintem arra nagyon jó volt, hogy az Európa-bajnokság előtt volt még egy ilyen ellenfelünk, ahol nagyobb blokkok, gyorsabb játék, dinamikusabb játék, erősebb ütések ellen kellett egy kicsit készülni, hogy egy picit ne csak a kezdeti izgalommal, hanem izgalom nélkül is szokhassuk ezt a közeget, úgyhogy erre szerintem nagyon jó célt szolgált, és remélem, hogy ezzel sikerült egy kicsit legyőznünk ezeket a kezdeti idegeket, izgalmakat, és nem úgy kezdik majd a lengyelekkel a mérkőzést, hogy azt sem tudjuk, hogy hol vagyunk, hanem úgy, hogy jó, akkor már tudjuk egy kicsit, mire számítsunk egy ilyen ellenfél ellen, hogy kell elvállalni, milyen vagányon kell játszani, és ne legyünk görcsösek.
1: Akkor beugrik mondjuk a 2019-es EB, ahol Budapesten ugye ott debütáltál a felnőtt válogatottban, hogy akkor már szintén sokat vártunk tőled, de hát még azért inkább izgultál is, és most itt vannak 16, 17, 18 éves nagyon fiatal lányok.
0: Igen, pont egyébként most, amikor már a végén a sarokban voltunk hátul, valakivel beszélgettem, hogy egyébként nekem annyira az van a fejemben, hogy én 18-19 évesen még mennyire nem is görcsösen játszottam, mert egyébként arra nem emlékszem, hogy játszottam volna, hanem még nem annyira tudatosan használtam az elemeket, a támadásom nem olyan tudatos volt, vagy bármilyen játékelem, és hogy tényleg egyébként ahhoz képest azt láttam ezeken a fiatalokon, hogy ők pedig már nagyon sok elemet nagyon tudatosan használnak, és tényleg nagyon bátran játszanak, úgyhogy néha lehet egy kicsit többet várunk tőlük, vagy azt gondoljuk, de ez azért van, mert látjuk, hogy tudják, tehát hogy egyébként nagyon jó úton járnak, és azt képest, hogy milyen fiatalok abszolút beillenek ebbe a közegbe, tehát egyébként vagányan játszanak, bátran, meg van a tehetségük hozzá. Biztos, hogy bennük is lesz egy kis izgalom, meg egy kicsit még, hogy nem igazán tudják, hogy mi hogyan van az ilyen ellenfelek ellen, és meg lesznek illetődve, de alapvetően szerintem ezt meg fogják tudni győzni, mert egyébként nagyon vagány lányokról van szó.
1: A meccsorrend az mennyire tetszik, mennyire jó, mit lehet ebből kihozni? Lengyelország ellen kezdünk, szombaton este, aztán hétfőn a házigazda törökök, akik címvédők egyébként itt az EB-n, és aztán a folytatásban még, ahogy mondtam, kedd délután a németek, és a két utolsó csoportmeccse lettek, és a szlovének ellen csütörtök pénteken 24 óra alatt. Igazából azt a kettőt kellene megnyerni, ha nézzük a VB kijutás meg a világranglistákat.
0: Igen, az egy picit nehéz lesz, hogy ott az a két úgymond nyerhető mérkőzés az egymás után van, tehát az ott nehéz lesz, ott nagyon kell koncentrálni a gyors és minél jobb regenerációra, de alapvetően annak örülök, hogy a nehezebb meccsekkel kezdünk, és ha lesz bennünk egy kis kezdeti görcsösség, akkor azt esetleg ott ki tudjuk úgymond rakni a pályára, és nem a legfontosabb meccsen jön ki belőlünk, tehát ebből szempontból örülök, hogy a nagyok ellen kezdünk, ahol igazából csak nekik kell menni és csinálni a telegondolkodás nélkül a legjobbunkat, és bízni benne, és hogy ez elég lesz valamire, tehát ott nincs rajtunk a teljesítménykényszer, ott az ellenfélem van, úgyhogy ebből a szempontból örülök ennek a sorsolásnak, meglátjuk, hogy mi sül ki belőle.
1: Mentálisan mennyire vagytok erősek, és mi lehet a kulcs ahhoz, hogy meglegyen a két utolsó meccsen a győzelem, de legalább az egyiken?
0: Alapvetően szerintem erősek vagyunk, amikor annak kell lennünk, tehát az Európa Ligán is megmutattuk, hogy jöttünk vissza több pontos hátrányból szedtek végén is, úgyhogy...
1: Horvátok ellen, ha jól emlékszem, a svédek
0: igen,
1: ellen.
0: Igen, azt hiszem, igen, tehát hogy voltak ilyenek, úgyhogy szerintem alapvetően erősek vagyunk, meg tudunk kinogni, de én bízom benne, hogy amikor nagyon kell, akkor a helyén leszünk fejben, és tényleg, mert ez nagyon fog kelleni, főleg a lettek és a szlovénok ellen, ahol van esélyünk, mert biztos, hogy nagyon kielezett mérkőzésekről lesz szó, és nem lehet egy pillanatra se kiengedni, hanem végig koncentrálni kell, végig erősnek kell lenni fejben, akár mi vezetünk 5 ponttal, akár ők, akár fej-fej mellett haladunk.
1: Az lehet a fontos, hogy amit tudunk, azt mindenképp merjük megcsinálni?
0: Igen, alapvetően igen, és hogy felismerjük azokat a szituációkat, ahol kockáztatni kell, és felismerjük azokat, ahol nem. Tehát, hogy megtaláljuk azt az egyensúlyt a között, hogy ne ilyetten játszunk, de ne is csak telegondolkodás nélkül üssük a labdát, hanem hogy meglegyen az, hogy ahol kockáztatni kell, ott kockáztatunk, akkor is, hogyha belecsúszunk egy kis hiba, ahol nem lehet, ott viszont ne kockáztassunk, hanem okosan. Úgyhogy meg kell találni az egyensúlyt, de ezen dolgozunk napról napra, és ebben nagyon sokat próbálunk segíteni egymásnak is, meg természetesen az edzői stáb is nekünk.
2: Távozott a horvát Jadran Splittől és a török NK-hoz igazolt német Toni válogatott vízilabdázó, olvasható a vlv.hu szakportálon. Döntőbe jutott a Veszprém férfi kézilabda csapata a spanyolországi felkészülési tornán, miután 32-25-re legyőzte a Valladolidot. Ha a DVSC bejut a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőjébe, megpályázza annak megrendezését. A klub sajtótájékoztatóján Ábrok Zsolt ügyvezető úgy fogalmazott, a bajnokságban és a Magyar Kupában idén is az éremszerzés lesz a céljuk, az Európa Ligában pedig a legjobb 4 közé jutás. Amennyiben ez sikerül, a debreceni Phoenix Arénában szeretnék megrendezni a 4-es döntőt. Eredményes utolsó harmadbeli játékkal fölényesen győzött a magyar női jégkorong válogatott a Nemzetek Európai Kupája első állomásán Füssenben. A mieink 8-0-ra nyertek a norvégok ellen. Sportvilág. Új törés miatt nem indulhat a hétfőn kezdődő kínai ötös a világbajnokságon Tamás Botond, aki legutóbb az isztambuli Európa-bajnokságon egyéniben ezüst, míg csapatban aranyérmet szerzett. Írja a hazai szövetség hivatalos közösségi oldalán. A tervezett 8 helyett így csak 7 magyar sportoló utazik a VB-re. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, valamint Bauer Blanka, a férfiaknál Kolesár Mihály, Tárkányi Zsombor, Böhm Csaba és Szép Balázs képviseli a magyar színeket. Nyolcad döntős vereségét követően Farkas Balázs a 9-től 16. helyért játszott szakaszban is kikapott a budapesti fallabda Európa-bajnokságon, mivel 3-1-re veszített cseh ellenfelével szemben. A hétvégi Formula 1-es holland nagydíj előtt a Red Bull megerősítette, hogy a négyszeres világbajnok Max Verstappen 2030 végéig meghosszabbította eredetileg 2028 végéig érvényes szerződését a csapattal. Verstappent hallják. Enjoying the holidays.
3: Of course we also. Amíg élveztük a nyaralásunkat, természetesen már zajlottak a háttérben az egyeztetések is. Úgy döntöttünk, hogy meghosszabbítjuk a szerződésemet a csapattal. Jó hangulatban teltek a tárgyalások, ráadásul nagyon otthonosan érzem itt magam. Arról nem is beszélve, hogy igazán gördülékeny a közös munka Laurent Mekis csapatfőnökkel.
2: 4 hónapos kihagyás után visszatér Carlos Alcaraz. A spanyol teniszező, aki csuklósérüléssel küzdött, a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy címvédőként indul a US Open-en. Sportvilág. Ma 50 éves Gerge István, kétszeres olimpiai bajnok, korábbi vízilabda kapus. Születésnapja alkalmából Olasz Gergő beszélgetett vele. Az interjúból következik egy rövid részlet.
4: Felvidéken szlovák ajkúak között kellett élni, edzeni, és így kellett bekerülni a szlovák válogatottba is magyarként, ami nem volt egy ideális helyzet, valljuk be, és ezért anyu azt mondta, hogy figyelj, hogyha te ugyanott akarsz lenni, mint a szlovák csapattársad, akkor neked 2 szemét kell edzeni, 2 szemét kell tanulni, és ez most soknak tűnik, csak hogyha az ember megszokja, akkor meg alap. És most ezt így azóta hozom magammal.
5: Te, mint műsorvezető, Priskin Tamással beszélgettél, aki szintén egy felvidéki srác, válogatott labdarúgó lett belőle, nem is akármilyen külföldön is, például a Premier League-ben is futballozhatott, és akkor elhangzott az, hogy hát azért felvidéken nagyon más volt abból a szempontból, hogy ti magyarnak tekintettétek mindig is magatokat, és magyarok is vagytok. Ez neked a kisgyermekkorodban is megvolt már, vagy ez inkább már ott a kamaszkorban jött elő többször, hogy igenis ott azért már vannak abból lehet problémák?
4: Ezt olyan szempontból ketté választanám, hogy az
5: a
4: egyiket...
5: A sport és a...
4: Igen, a magánélet. Tehát az, hogy én mikor éreztem azt, hogy mi a nemzeti identitásom, az nagyon kicsi koromban megvolt már. Anyuval nagyon sokat jártunk, ugye Komárnó az a Duna és a Vág között van, és ugye a határon van, tehát ha kimész a Dunapartra, akkor átlátsz Komáromba. És hát ez is olyan furcsa hangzik, ilyen nagyon nosztalgikusan, nagyon sokszor kimentünk anyuval gyerekkorunkban, nagyon sokat sétáltunk, túráztunk utána papámmal is. És kimentünk a Dunapartra, és anyu mondta, hogy nézd, az a vonat, ami ott megy, az már Magyarország. És azt úgy néztük, hogy évente egyszer lehetett átmenni Magyarországra. És azt elmondta, hogy mi magyarok vagyunk, mi oda tartozunk, de most itt élünk. És ez nagyon pici korunktól megvolt, először nem értettem, de ez olyan kellemes érzés volt azt látni, hogy az Magyarország, és most mi itt vagyunk, és ez egy ilyen küzdeni akarást rakott az emberbe, hogy van egy ilyen határ. Te itt élsz, amúgy itt vagy itthon, tehát felvidéken vagy otthon, de te ott oda tartozol, te is magyar vagy, és akkor ez adott egy olyan plusz impulzust, hogy egyszer az jó lenne oda átjutni, hogy úgy jó lenne oda közéjük tartozni, jó lenne oda átköltözni, hú, de hát ott mások a boltok is, meg sokkal jobb dolgokat lehet kapni, meg teljesen más autók is vannak, és ez már kicsi korunkban megvolt, és ami ezt nagyon megerősítette még, az meg a szilveszterek voltak, mert már kicsi korunk óta mi a magyar himnuszt hallgatjuk, tehát nekünk a magyar himnusz az egy szent dolog, és minden szilveszterkor, éjfélkor magyar himnusz hallgatásot, és anyu fölállt, és sírt. És nem tudtuk, hogy miért sír. És azt hittük, hogy valami baj van. Aztán később megértettük, hogy azért évfélkor hallgatni a himnoszt év végén, egy új év kezdetén, az neki ez egy emocionális töltetű pillanat, amikor ő magyarnak érzi magát, és ő azt érzi, hogy oda tartozik. És mi megértettük ezt. És azóta viszont ezzel kapcsolatban folyamatosan feljön bennem, hogyha megszólal a himnoszt, nekem mindig ez jut eszembe, hogy magyar vagyok, hogy anyutól kaptuk ezt a magyarság érzését, és hogy már szilveszter a szórakozásról szól, de akkor nekünk mindig a himnuszról, tehát az éjféli himnuszról szólt. Tehát nagyon kicsi korunkban megtudtuk azt, hogy mi magyarok vagyunk, és mi így is éreztük. Az, hogy ez hogyan vittük tovább, és mennyire volt ez természetes, ez nekünk egyértelmű volt. Tehát amikor bekerültünk a szlovák válogatottba az öcsémmel, természetesen, és azért mondom természetesen, mert ez sajnos ilyen, vagy nem sajnos, de ez így működik. Kaptunk megjegyzéseket, hogy ne beszélgessetek egymás között magyarul, ha szlovák válogatottak vagytok, ne szóljatok magyarul, hogy beszél szlovákul, fú, de milyen tájszólásod. Tehát, hogy voltak ilyen fricskák, és de a szép dolog az egészben az, hogy először nem úgy néztek ránk, mint csapattársakra, hanem mint magyarokra a szlovák válogatottban. Később, hogy rájöttek arra, hogy mi fontosak vagyunk, akkor már úgy néztek rám, mint kapusra. Aztán már úgy néztek rám, mint az egyik legfontosabb, majd a legfontosabb játékosra. És amikor kritikát kaptam másoktól, akkor már ők védtek meg ezzel szemben. Tehát a szlovák csapattársak, tehát elfogadták. Tehát lényegében ez egy ilyen nevelési folyamat volt, hogy egy ilyen összeszokási folyamat, aminek a végére már ők álltak ki, értem. Tehát a szlovák válogatott játékosai álltak ki, én értem, más szlovákokkal szemben, akik azt mondták, hogy most miért beszél magyarul. Akkor azt mondták, figyelj, ő magyar. Nem kellett, hogy értsék a többiek, hogy akkor miért vagyok ott, de ők ezt teljesen elfogadták. Tehát, hogy az, hogy mi magyar nemzetiségűként bekerültünk a szlovák válogatottba, az nekünk egy nehézség volt az elején, segítség a szlovák válogatottnak, és azoknak a játékosoknak, akik meg ott voltak, azoknak meg egy ilyen fejlődési folyamat, hogy mi fogadjuk el egyrészt, hogy akkor ő nekik ez miért nem tetszik, ők meg fogadják el azt, hogy akkor miért ne lehetnének itt, hisz azért vagyunk itt, hogy közösen nyerünk, nem azért, hogy arról beszélgessünk, kinek milyen nemzetisége van.
5: Volt olyan alkalom, amikor a szlovák vízilabda válogatott játékosaként ugrottál a medencébe, és nem jutott az eszedbe, hogy milyen jó lenne, ha most ezt mondjuk egy magyar zászlós sapkában tennéd?
4: Amikor bent voltam vízbe, akkor már nem. Olyan volt, hogy jobb lenne úgy jönni erre a BB-re vagy olimpiára, hogy a magyar válogatott kerettagja vagyok. Ha már ott voltam, akkor már védeni akartam, akkor meg akartam azt csinálni, miért oda mentem. Azzal a csapattal, akivel ott voltunk, és azért csak Szlovákiába kezdtem el vízilabdázni, tehát hogy ott azok az edzők segítettek, akik megtanítottak úszni, majd utána először foglalkoztak vele, meg a Komáromi vízilabdaklub, tehát nekik köszönhetően vagyok ott, ahol vagyok, mert ők tartottak bent, ők indítottak el, ők tanítottak meg, ők hordtak el tatabányára minden szállán abba a rettentő hideg medencébe edzeni, mivel semmi kedvünk nem volt edzeni nekem sem, meg a többieknek, de minden szállán ott voltunk, hogy fejlődjünk, tehát nagyon sok energiát raktak ebbe bele. És én ezért nagyon hálás vagyok, és nem is szeretném elfelejteni ezt a hálát se, meg azt a történetet se, ahogy ott kialakult ez az egész, tehát hogy lettünk mi igazából vízilabdások. Nyilván nem kaptunk meg annyi mindent, mint Magyarországon az ugyanolyan korú játékosok, de valahogy mégis behoztuk őket, tehát hogy valahogy mégis oda kerültünk abba a helyzetbe, hogy versenybe tudtunk velük lenni, mármint egy az egybe, azzal a csapattal, a 75-76-77-es generációval. Alapvetően senki nem tudott versenyezni, Kis Gergő, Kásás, Molnár Tamás, Fodor.
5: Ti ellenfélként is medencébe ugrottatok.
4: Abszolút, igen. Jó lett volna, ellenfelek lettünk volna, de annak a csapatnak, amit mondani szeretném, hogy nem volt ellenfele. Tehát ott mindig az volt a kérdés ezeken az EB-ken, VB-ken, hogy ki lesz a második. A magyar csapat az mindenki 10-zel vert kb. Tehát a döntőbe, és tehát annyival jobbak voltak. És hát ugye én meg pont abban a korosztályban születtem bele, és meg az öcsém is, úgyhogy mi így nőttünk fel egymás mellett, aztán ugye a legkisebbtől egészen a felnőtt válogatottságig.
2: A születésnapos Gergely Istvánnal készült teljes interjút a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán meg lehet hallgatni. A sportvilág végén pedig vegyük át újra a legfontosabb híreket, előben a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásában, hiszen a török Trabzonspor otthonában 1-0-ra nyert a párharc első mérkőzésén. A németek ellen hangolt az Európa-bajnokságra a magyar női röplabda válogatott, és ma 50 éves a kétszeres olimpiai bajnok egykori vízilabdázó Gergely István. A Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszöni a figyelmet a műsorvezető Szilágyi Dóra, viszont hallásra.
6: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában az U20-as és U23-as országos rekordot jelentő 6407 ponttal Európa-bajnoki 6. helyezett Krisz Saroltát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Óriási mosolyal az arcodon, akik nézik az élő közvetítést, láthatják. Ülepszik már, hogy mit értél el?
2: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát szépen lassan igen, azért biztos, hogy kell még egy pár nap, pár hét, vagy esetleg a következő nagy versenyig egy kis idő, még ez leülepszik. Próbáljuk feldolgozni szépen lassan.
1: Az U20-assal helytállót mondtam, az még igaz, vagy az U23-as az igaz?
2: Nem igaz az U20-as, U23-as.
1: Akkor, na, köszönöm, a saját magamat kijavíthattam, hogy butaságot mondtam. Nem, mert ebben nem voltam teljesen biztos, annyira szemtelenül fiatal vagy hölgyek esetében nem illik ezt szóba hozni. Honnan, meddig menjünk vissza a történetbe, hogy elkezdjük felgöngyölíteni? Honnantól számítod ezt az Európa-bajnokságot, felkészülést, a hangolást, egyáltalán ennek az egésznek a tényleg honnantól datálod, hogy az már az Európa-bajnoksághoz tartozik közvetlenül?
2: Hát ez egy nehéz kérdés. Valahol vagy az áprilist mondanám, vagy a novembert. Nálunk két szezon van, két felkészülés. Úgy igazán novemberbe kezdtünk el a 26-os szezonra készülni, de ott közben jött egy sérülés, és a feledpályát azt nem is sikerült túl jól abszolválnom.
1: És nem akkor... mertem beleszólni ezzel a sérüléses dologgal, mert mondom, KK-n mégse keresünk csomót, meg negatív dolgokról nem beszélünk. Na de akkor a sérülésből hogy sikerült ilyen jól visszajönni, vagy mikor mutatkozott-e, bármilyen jel mutatkozott-e erre vonatkozóan, hogy ez ennyire zseniális, hogy jó lesz ez a Birminghami Európa-bajnokság? Mert egy sérülés után azért ez óriás lutti, tehát ez elsülhetett volna, Isten őriz, hogy máshogy, de akár az is benne lehetett volna a pakliban.
2: Szerencsére nem volt egy akkora sérülés, azért nagyjából egy 3 hetet kellett kihagynom, amire pont a fedett pályás szezonom ment rá, viszont utána április óta zavartalanul tudtam edzeni, tényleg nagyon jó körülmények között, úgyhogy szerintem nem nagyon szólt már ez a sérülés bele ebbe.
1: 19 éves vagy, ugye mondtam, hogy hölgyek esetében nem illik, de legalább egyszer jegyezzük meg, bármilyen, ugye első felnőtt Európa-bajnokság különlegességben, nem tudom, versenydrukban jelentette ez bármivel másabb, mint egy korosztályos. Nyilván másabb, de miben másabb?
2: Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem 7 próbában, hanem a váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán 2 év múlva Rómában pedig már futottam is. És,
1: szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első
2: igen,
1: bál.
2: Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a korosztályos versenyeken eddig 7 próbában csináltam, szóval mégsem ez teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben, és itt a helyem.
1: Mennyit készülsz, ami nem atlétika, az ilyen jellegű mentális felkészülésre? Dolgozol-e bárki valaki a felkészülésedben, segít ilyen tekintetben?
2: Dolgozom sportpszichológussal. Igazából erre talán idén jöttem rá, hogy ez mennyire fontos része az élsportnak. Már régóta kezdtem el vele dolgozni, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, viszont az elmúlt talán 1-2 évben így fél évente, ha megjelentem nála, hogy bejelentkezzek, hogy még élek, de most idén azért rendszeresebben ellátogattam hozzá, és részt vett ő is a felkészülésben, mert hát ha van konkrét probléma, ha nincs, azért ez egy nagyon fontos része az élsportnak.
1: És ez most aktuális, ugye itt, amikor arról beszélünk, hogy azért első bálozó, nem első bálozó, ezt innen a stúdióból olyan könnyű mondani, hogy hát élete első felnőtt Európa-bajnoksága ebben a számban, vagy ezekben a számokban, de hogy azért ezt megélni sokkal nehezebb, ugye? És akkor az okos ember tanul a másik kárán, aki meg menet közben jön rá, az meg milyen jó, hogy rájön, ugye? Hogyha jól foglalom össze.
2: Igen.
1: Na, kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal, és ezzel a 13-38-al, ami 16%-dal jobb az idei legjobb adnál, és mindössze 3%-dal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szólva, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyére, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
2: Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen, azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
1: Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
2: Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny és az összes edzés is igazából. És fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
1: Mázsás? Vagy tonnás kövek görbültek inkább?
2: És bármelyik lehet,
1: de nehezek voltak. Súlyos kövek. Ha már ezt említed egy pillanatra az eredmények felidézése kapcsán, álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy néz ki a heti edzésmunkád? Mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzésmunka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki, mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél, és vagy nyilván végére érünk mindegyik versenyszámnak, de hogy tényleg érdekel, hogy hogyan néz ki a felkészülésed.
2: Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy héten, de igazából egy edzés, azt fel is foghatjuk akár három edzésnek, mert van, hogy három számot csinálok egy edzésen.
1: Szóval ez időben van, hogy mit akar? 3 óra? 4 óra?
2: Van, hogy elhúzódik 3-3 és félre, az a ritkább eset, de azért az is előfordul, igen.
1: Ha választani lehetne, vagy lehet választani, van kedvenc számod egyébként? Tehát az, ami most kiderült, hogy nem a magasugrás, az legalábbis az idejek alapján nem az. Tehát lehet ilyenkor, lehet kedvenced? Például megengedi akár a sportpszichológus, akár az edző?
2: Valamiért mindenki ezt kérdezi, hogy mi a kedvenc számom.
1: Én azt kérdezem, hogy lehet-e, bocsánat, akkor hagyd tűnjük.
2: Lehetne, ha lenne.
1: De ezek szerint nincs.
2: Én nagyon szeretem egyben az egész hét próbált, és ilyenkor szoktak mindig nevetni az emberek, hogy igazából, hogyha egy számot kéne választanom, az lehet, hogy nem a hét próbából egy szám lenne. Mert én egyébként nagyon szeretek 400-at és 400 gátat is futni, viszont magát a hét próbát azt azért jobban szeretem. Meg mindig húz az embernek a felé a szíve, ami épp jobban megy, az pedig szezononként tud változni.
1: Most... De akkor talán pont ezért is, és bocs, hogy közbeszólok, pont ezért is vagy nagyon jó, mert hogy nincs olyan, hogy kedvenced, viszont a magas ugráson kívül nem biztos, hogy nagyon szívesen lemondanál bármelyik másikról, ha jól értelmezem.
2: Hát lehet, igen. Igen.
1: Na, akkor kanyarodjunk vissza itt az edzésmunkába, és egy picit belepillanthattunk, ugye a magasugrás és a szezoncsúcsot jelentő 1.71 után. Jött, ugye itt egy pénteki napot írunk, amikor jött a folytatás, és jött a súlylökés. Na most sok mindent el tudok képzelni hölgyekről, csak pont nem azt, hogy a súlylökés az alapértelmezettem választott kedvencük, hogy állsz a súlylökéshez.
2: Kicsit semlegesen állok a súlylökéshez, azért az sose ez a számom, vagy nem volt még eddig sosem, ami így a mezőny az élmezőnybe tartozott volna. Valahogy úgy állunk hozzá, hogy az nem ad, ha lehet így fogalmazni, nem ad túl sok pontot, nem fizet olyan nagyon jól, mint mondjuk egy futószám, vagy egy ugrószám, tehát kicsit kevesebb talán rajta a hangsúly. Meg hát, ahogy mondtad is, nem is talán egy nagyon nőies, nem is egy ilyen látványos szám.
1: Szempont az egyébként? Mármilyen szinten? Nem lehet szempont, ugye?
2: Nem szempont egyáltalán. Úgyhogy azért sose volt a kedvencem a súlylökés, de most azért utólag kiemeltem, hogy az volt talán az egyik legjobb szám, aminek a legjobban tudtam örülni.
1: Megint egy egyéni csúcs, 13 méter 26 centiméter. Ugye én azt mondtam, hogy rögtön az első számnál már, az első próbánál pestélyesen szólva, hogy azt mondtam, hogy leesett az állunk és vakartuk össze. Itt azért péntek estére már eljutottunk oda, hogy ténylegesen mindenki dörzsölte a szemét, a tenyerét és mindenét. Menet közben, amikor itt voltál, hogy a súlylökésen is túl voltál, mert mennyire fogtad föl, voltál tudatában annak, hogy tényleg extra jó pozícióban, vagy akár az eredménysort nézve is, de akár hogyha az egyéni eredményeket nézzük is, tehát ez egyik jobb, mint a másik. Sőt, mind a három, ugye itt most a magasugrásról is beszéltünk, hogy az idei szenvedések után az 1.70 felett, ami a cél volt, az is megvolt.
2: Én igazából innentől tudtam, hogy nagyon jó lesz. Hogyha minden jól sikerül, akkor nekem általában a súlylökésnél kell a leghátrébb legyek a mezőnyben. És azt hiszem, talán ott is 20. helyen belül voltam, tehát ilyen 18. hely környékén.
1: Valahol ott, igen.
2: És tudtam, hogy nekem onnan csak előrébb kell jönni, hogyha minden jól megy. És előzetesen azt mondtam magamnak, ugye 18. helyen kvalifikáltam, de hogy ilyen 15. hely körül volt az egyéni csúcsom. Hogyha már a körül vagy azon belül végzek, akkor örülni fogok. És mivel az volt ugye a legidézőjelben a legmélyebb pont, tehát ahol a leghátrébb kell álljak a versenyben papírforma alapján, ezért valószínűsíthető volt, hogy onnantól azért jó lesz az a verseny, mert csak előrébb jövök.
1: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is Krisz Sarolta, aki megdöntötte elődje Krizsán Szénia U23-as csúcsát, ez pedig azt jelenti, hogy a birminghami atlétikai Európa bajnokságon a hétpróbázók versenyében a nagyszerű 6. helyezés szerezte meg. A Nemzeti Sportnak azt nyilatkoztat, hogy nem izgultál, és hogy éretten tudtál versenyezni. Ez szinte rögtön a verseny után volt, nem sokkal. Na most ez az, én erre abból, vagy arra következtetek ebből, hogy amikor ennyire jók az eredmények, az ember akarva akaratlanul is, ebbe az esetben meg akarva is felszabadul. Tehát ez az egész, hogy nem izgultál, ez gondolom én ebből kellett, hogy jöjjön. Nem egy idő után, amikor már látod, érzed, a vívók szokták mondani, ugye náluk ilyen egynapos versenyek vannak, hogy valakinek napja van, és hogy ha megy, akkor onnantól kezdve a falon is át tud menni. Bár ez nektek kétnapos, és majd mindjárt kitérünk arra, hogy a második napod mindig jobb szokott lenni, mint az első, ugye erre utaltál most a súlylökés kapcsán, de hogy mennyire közelítem meg jól a dolgot, hogyha innen nézem, hogy tehát ez kell, hogy kihatással legyen a szereplésedre, vagy az eredményeidre.
2: Nálunk azért bármi előfordulhat. Nagyon-nagyon ritka az, hogy 7 számból mind a 7 jól sikerül, vagy elfogadhatóan sikerül, és meg is kell tanuljuk azt, hogy főleg, hogyha az elején valami nem megy, akkor is ugyanúgy kell hozzáállni a többihez.
1: Hú, ez de nehéz lehet.
2: Hát igen, nehéz. Szerencsére azért elég hamar megtanulja az ember, mert főleg az elején, amikor elkezd hétpróbázni az ember, biztos, hogy nem úgy fognak menni a számok, ahogy ezt előre elképzelte az
1: mondja
2: ember.
1: Mondja ezt a 19 esztendős rendkívül rutinos Krisz Sarolta.
2: Jó, igen, nagyjából az 5 hétpróba, amit eddig életemben csináltam, az megtanította.
1: Na, hát ez mindenképpen előre
2: igen, de
1: mutat.
2: Hát eddig nem nagyon volt olyan hétpróbám, ahol főleg ezt mondtam pont az edzőmnek az első 2 szám után, hogy olyat még nem csináltam, hogy elfogadható volt a gátam és a magasugrásom is, mert hogyha nem direkt, de ha az egyik jól ment, akkor eddig a másik az nem ment jól. Tehát igazából már ott úgy voltam vele, hogy már előrébb vagyok, mint eddig bármikor, mert már ez a 2 szám összejött.
1: Na és akkor az első nap zárásaként 223.58, ez összességében az első nap végére 3.701 pont, hogyha jól jegyzeteltem, illetve jól kerestem vissza, és ez a 11. helyet jelentette. Ugye a súlylökésnél már említetted, hogy ott van az a pont, hogy onnan biztos vagy benne, hogy előrébb fogsz menni. Mi volt itt a gondolat, ha visszaemlékszel rá, a 3.701 pont, vagy akár a 11. hely láttán, hallatán, tudatában?
2: Nagyon próbáltam egész nap nem ránézni az eredményekre, és nem számolgatni, mert azért bele tudok esni abba a hibába, hogy számolok, hogy akkor a következő szám mennyi kell legyen, meg a következő mennyi kell legyen. És itt most ezt egész nap nem csináltam, és csak mikor lejöttem a pályáról 200 után felpillantottam az eredményekhez, és akkor láttam, hogy 3700 pont fölött vagyok. Én eddig szerintem sose voltam 3600 fölött az eddigi hétpróbáim során, tehát azért... Eddig is tudtam, hogy jól állok, de megláttam, hogy ennyire. Igen, azért az feldobott, meg eddig az előző hét próbáim során nézegettem is, hogy na majd, amikor én leszek 3700 pontnál az első napon, akkor tudom, hogy nagyon jó lesz majd a vége. Szerencsére így is lett, de ott sem néztem rá többet az eredményekre, tehát a telefonomon nem nyitottam meg, nem kezdtem el számolni, hogy hány pontra vagyok és kitől, de azért reménykedtem, meg tudtam, hogy innen remélhetőleg csak följebb van.
1: Ugye 3600-at említettél, ez a 2025-ös U20-as EB ezüstéremnél is így volt valahol, vagy ott hol jártál?
2: Én úgy emlékszem, hogy ott is 3500 valamennyi volt, lehet, hogy ott érintettem a 3600-at, de nem gondolom.
1: Tehát mindenképpen egy szemmel látható jelentős ugrás volt. Hogy telik ilyenkor az embernek az estéje?
2: Hát,
1: ilyenkor megint gondolom, jön a sportpszichológus, van valamilyen bevett taktika, technika, hogy hogyan kellene elaludni, ha el tudna, mert nekem azt szokták mesélni, és a sportáktól független, hogy ez egyéni, vagy csapatsporták, amikor az emberbe dolgozik az adrenalin, akkor mindent lehet csak aludni, nem?
2: Így van, nekem ezzel mindig nagyon sok problémám volt, hogy főleg a verseny előtti napon nem tudtam aludni, de a két nap között is nagyon nehezen, és talán életemben most először egyébként előtte is sikerült. A két nap között sikerült volna, ha lett volna időnk, de nagyon-nagyon nehéz volt az időrend ebből a szempontból, és másnap reggel azért szerintem egy órán keresztül szittem magamban azt, aki ezt összeállította, mert tényleg az volt, hogy amint beértem a 200-on, arra koncentráltunk, hogy minél hamarabb ágyba kerüljek, és...
1: Ez időben mit írunk?
2: Mikor este? Kerültem ágyba? Éjfél után. Mert jégkádazni kell, le kell vezetni, gyuratni kell, vissza kell buszozni a szállásra, ami még fél óra volt a pályától. Vacsorázni is kell, hogyha úgy van.
1: A szurkolók pár az igazak álmát aludták, miközben te még a kis teendőiddel.
2: De ezzel ugye mindenki így volt, persze. Tehát nem csak én szenvedtem ezt el, és másnap pedig 7.30-kor ment már ki a busz a pályára, és akkor előtte összekészülni, reggelizni, összepakolni, stb.
1: Hát akkor ez 6 óránál több alvás nem
2: egy
1: volt?
2: Egy 5,5 órát sikerült, igen. Igen, mert azért még mikor így rohanva bekerül az ágyba az ember, akkor ugye rögtön azért nem tud elaludni. De szerencsére azért régebben, mivel mikor már volt, lett volna időm aludni, akkor nem sikerült. Tehát csináltam már úgy elég sokszor hétpróbát, hogy nem aludtam a két nap között, ezért így nem estem pánikba.
1: Vettem egy nagy levegőt, ezt így végig hallgatva, hogy ez valakinek verseny közben így tudja menni. Na, gyorsan nézzük akkor, ugye a szombati volt a második nap, ott az első szám a távolugrás volt, 6 méter 44 centiméter rögtön nyitásként, ezt hogy értékelted?
2: Jól éreztem magam, meg egész évben úgy voltunk a távolugrással, hogy bármikor kijöhet egy jó, és nagyon jó volt a hátszélünk is, úgyhogy nem gondoltam pont arra az ugrásra, hogy ez olyan jó lesz, mert belülről nem éreztem olyan jónak, meg az edzőm is mondta, hogy mikor elugrottam, akkor már elengedte, hogy hát ez nem volt jó, ez a neki futás, ez nem lesz jó, és akkor néztük, hogy 6.44 nagy volt a szél, tehát nem egy érvényes egyéni csúcs, de azért nagyon örültem. Normál esetben nem biztos, hogy ilyenkor tovább ugrottam volna, mert ez egy jó eredmény, és akkor minek fárasztam magam, de hát úgy voltunk vele, hogy ez technikailag nem volt egy túl jó ugrás, tehát ebben van még, úgyhogy folytattam, de végül ez marad, de ennek is nagyon tudtunk örülni.
1: Mennyit kell taktikázni? Ugye most említetted itt, hogy normál esetben nem biztos, hogy fárasztottad volna magad. Mennyire kell erre figyelni? Mert sok mindenre gondolna az ember, de talán erre nem, hogy még erre is kell. Ez mekkora részét teszi ki a versenyzésnek?
2: Azért az ritka, hogy valaki elsőre tényleg egy olyat tud teljesíteni, hogy azt mondja, hogy utána nem ugrom le a következő egy-két ugrás, vagy nem dobom le, meg mindig az is benne van az emberben, hogy mi van, ha még mindig lehet nagyobb, akkor ott hagyok benne pontokat. Szóval azért ritka, hogy azt mondja az edző és a tanítvány együtt, hogy akkor ennyi hagyjuk, ez nagyon jó, és akkor menjünk pihenni.
1: Ebben az esetben neked mennyi beleszólásod volt most ebben, hogy inkább próbáljátok tovább?
2: Lehetett volna, tehát hogyha én azt mondom, hogy ezzel megelégszem, akkor biztos, hogy azt mondja az edzőm, hogy jó, de én nem vagyok nagyon ilyen, aki ezt mondaná, inkább az edző mondaná azt, hogy figyelj, ne ugorjunk tovább, mert ez már nagyon jó, és akkor elgondolkozom, és azt mondom, hogy na jó, oké.
1: Okay. Kifejezetten tetszik nekem az a hozzáállás, amiket olvastam veled kapcsolatban, már a versenyzés után, hogy nem lepett meg, tudtam, hogy képes vagyok ehhez, és ilyen és ehhez hasonló eredményre nem izgultam. Csodálattal is ámulattal nézem, és egy kicsit hadudvaroljak szemtől szembe, hogyha valaki ennyire fiatalon, ennyire szerintem könnyedén tudja, ez nem magyarokra nem jellemző, vagy szerintem korábban nem volt jellemző ez a hozzáállás. Ez sokszor visszatértem már, és visszakérdeztem, ugye beszéltünk a sportpszichológusról, hogy mint fő motivum, de ugye a jó eredmények az egyéniségedből, a lényedből, vagy a sportos családból, vagy honnan fakad az, hogy az ember tudatában van annak, hogy jó, mert vagy elhallgatjuk, hogy jók vagyunk, és ilyen álszerénynek tűnünk, vagy nagyon nagyképű, Szoboszlai Dominikot folyamatosan nagyképűzik, és mindennek elmondják, holott tudatában van annak, hogy mire képes. Most félre ne, és nem akarlak se nagyképűnek, se álszerénynek beállítani. Nekem mondom, nagyon-nagyon tetszik ez. Mi az, ami még ahonnan ered ez a jófajta hozzáállás?
2: Én úgy gondolom, hogy kell egy egészséges ego az e-sporthoz, mert hogyha én nem hiszem el magamról, hogy én vagyok a legjobb, akkor majd valaki más elhiszi a pályán, és ő fog nyerni.
1: Ez is de jó hozzáállás.
2: Szóval mindig... Hát érdekesen, meg kicsit csodálattal is néztem, főleg az amerikaiakról hangoztatjuk nagyon, legalábbis az atlétikában, hogy milyen magabiztosak, meg talán rájuk azt is mondjuk, hogy túl magabiztosak, de valahogy mégis mindig 90%-ba bejön az a magabiztosság, és először elhiszik magukról ők, aztán be is bizonyítják, és utána már mindenki el fogja magát róluk hinni. Úgyhogy igazából nem
1: ez
2: is
1: akkor
2: tudom.
1: Valamennyire egy picit tanulható is ezek szerint?
2: Biztos vagyok benne, hogy tanulható, legalábbis remélem. Szerintem én ezt nem tudom, hogy tanultam-e, igazából láttam, tetszett, és így gondolom, és nevezhetjük követendő. Ezt annak, és hogy tanultam.
1: És követendő. A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon a hét próbázók versenyében a csodálatos 6. helyet megszerző Krisz Sarolta. Ugye az első napi versenyszámokat végig vettük már itt a kis visszatekintésben, visszaemlékezésben, hogy a második nap első próbáját, a távolugrást is szintén felelevenítettük. Jött a gerelyhajítás, 46 méter, 67 centiméter. Egy rövid jelzőt kérek. Jó, nagyon jó, nem jó, milyen jó, mennyire jó, hogy jó?
2: Jó volt, elment. Igazából ott egyedül nem volt szerencsénk a széllel, amit nem is nagyon lehetett szerintem kívülről látni, de hogyha utólag megnézzük az eredményeket, senki nem dobott egyéni csúcsot idei legjobban se.
1: Most bocsánat, mondtad itt a zene alatt egyébként, hogy Saci, úgyhogy a Sarolt, tehát a hivatalos formula kedvéért mondtam, és elnézést kérek, ha bárkit ez a hallgató közül bántott volna. Van, aki nem szereti ezt, hogyha ilyen nagyon barátkozós formában beszélgetünk, de engedd meg, hogy így mondjam. Szóval ez a 6. legjobb eredmény volt, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a távolugrás is önmagában a 6. legjobb, tehát ez kifejezetten jó azért.
2: Dobtam ennél idén nagyobbat, de tényleg...
1: Imádom ezt a hozzáállást. Nagyon dicsérem, és azt mondja, nem rossz, de jó még.
2: De tényleg abban nem volt szerencsénk a széllel, mert ott az szembe fújt, és abban nagyon nehéz, nagyon jól el kell találni a gerejt ahhoz, hogy jól menjen, és majdnem 47 méter, szóval azért tudtam örülni annak is.
1: Na, ezzel összetettben 5485 ponttal a 6. helyre léptél föl. Mondtad, hogy az első nap igyekeztél nem nézegetni, és sikerült betartani a 2. napon is?
2: Sikerült, az volt, azt fogadtam meg, hogy 800-ig nem számolok, nem nézem. Előtte meg már muszáj.
1: Én úgy tudom, azt csicseregték nekem, hogy az korábban általában nagy plénum előtt is kijelentetted, hogy 800-on idén adós vagy egy jó futásra.
2: Ezt kijelentettem, de ez nem sikerült.
1: Na! Nem
2: hát időeredményben legalábbis nem sikerült, úgy gondoltam ezt a kijelentést, hogy még időeredményben vagyok adós, mert tavaly ennél sokkal jobbakat futottam 800-on, volt egy 2-10, aminek már nem örültem, mert volt 2-0-8-am is, és idén 11-12-t, és ez meg már majdnem 13 lett, de...
1: Nem. Igen, 2-12-93 a vége, ugorjunk oda. Igen. És a hajrában azt láttuk, én ugye itthonról követtem az eseményeket, hogy ott azért volt olyan pillanat, amikor az életedért küzdöttél, és úgy tűnt nekem, hogy vesztésre állsz.
2: Igen, ez egy jó megfogalmazás.
1: De aztán minden jó, ha a vége jó, vagy
2: így
1: nem?
2: Van.
1: Ugye ott a lengyere kellett nagyon figyelni, aki sokáig élen állt az összetetbe, aztán utána oda esett vissza hozzád, és ő volt a legfontosabb. Most én nem mondom ki a nevét, mert az sose kommentátor barát, hogyha Magyarországról próbálunk lengyel neveket kimondani, de hogy szóval, hogy a célt értél végül is ezzel, hogy őt sikerült magad mögött tartani. Úgyhogy neki ugye óriási 2-0-8-83-as legjobbja volt, ami a te legjobbathoz képest is nagyon-nagyon extra jó, tehát majd két másodpercen felül van, tehát hogy minden tekintetben én azt gondolom, hogy itt akkor bármennyire is marad benned hiányérzet, azért ezt valahol helyén kell kezelni, hogy mégiscsak jó volt ez.
2: Igen, azért ehhez még hozzáadnám, hogy így utólag nem tudtam csalódott lenni azért a 800-ért. Nem csak a lengyelt kellett figyelnem, hanem az olaszt is, mert ő is azért azt hiszem 50 pontra volt mögöttem, és neki is van egy nagyon jó 800-a, meg tudtam is, hogy ő menni fog, mert neki nincs vesztenivalója, csak az, hogy megy, úgyhogy azért is kellett ott hagynom a lengyelt útközben, és figyelni az olaszra, de azért ez egy olyan 800-as élmény volt, ami eddig nem nagyon adatott meg, mert azért itthon más egy-egy emberrel 800-at futni, vagy a korosztályos versenyeken ott azért kiemelkedőnek számít az én 800-as időm, és általában ott egyedül futok, és tényleg ez egy teljesen új élmény volt. Alapból a szél szintén nem segített, mert 800-on sem, bármilyen szél van, az nem jó, mert az valahol szembe is fog fújni, és ez túl sok erőt kivesz. és most először kellett tényleg helyezkedni, lögdösödni, kettes pályán futni.
1: Isten hozott a felnőttek között. Na, mindent egybevetve, hogy ez a 6407 pont 85-tel jobb, mint Krizsán Széni a 2015-ös U23-as csúcs. Ugye itt a beköszönésnél jó fél órával ezelőtt belementem egy U20-as történetbe is, ami bárcsak igaz lenne, de hát a szemtelenül fiatal mi voltod ellenére sem tudsz már U20-asnak számítani, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, hogy az U20-asnál hogyan és miként javíthattál volna, ha ez oda számítani, az U23-nál viszont az tényleg a valóság. Egy 2015-ös rekordot adtál át a múltnak. Mi ilyenkor az első gondolat, ami megfogalmazódik az emberben? Csettint egyet, hogy nem olyan rossz?
2: Hát végül is igen. Néztem évelején ezt az országos csúcsot, azt hiszem 6321 volt, és pont 6320 pont volt idén erre az Európa-bajnokságra a kvalifikációs szint, amivel biztos, hogy oda kerültem volna az EB-re, és az volt a célom előzetesen évelején, hogy ezt még az EB előtt megcsináljam, és akkor meg lesz a szintem, és biztos kint vagyok. Na hát ez előtte nem sikerült, de ezért is még jobban tudtam örülni, hogy utána azért bőven felülmúltam.
1: Na most többször utaltam már, hogy az edzőmmel így, az edzőmmel úgy, az edzőmmel amúgy. Azért azt fedjük már fel azt a kártyát, hogy az edző pontosan kicsoda is. Azok kedvéért, én ezt a végére akartam hagyni, és kíváncsi voltam, hogy hogyan nevezed meg, de hogy milyen relációban vagytok.
2: Sokan tudják, hogy az edzőm az édesanyukám is egyben. Én egyébként szoktam, vagy szeretem...
1: Körmendi Kataniról van szó, igen. Nevezzük meg, igen.
2: Igen. Szoktam édesanyukámnak is hívni.
1: De ilyenkor, amikor verseny van, ilyenkor ő az edződ.
2: Igen.
1: Nekem ez is nagyon tetszik. Már annyit udvarlok itt, hogy a feleségem hallgatja ezt a beszélgetést, lehet, hogy ki fogok kapni, hogy egyébként ennyit udvarlok, de tényleg viccet félretéve... Hogy lehet ezt úgy szétválasztani, hogy ez jól működjön? Mert gondolom én, hogy a vasárnapi asztalnál lehet egyszer figyelj anya, így, de aztán utána meg kedves versenyzőm úgy. Tehát lehet ilyen hangnem is, meg lehet olyan hangnem is, vagy az egyik marad az edzés helyszínre, a másik meg ami otthon van, az meg az anyalánya kapcsolat.
2: Mi lehet, hogy valakinek sikerül ezt teljesen szétválasztani, nekünk azért nem megy teljesen, és idén jött is egy változás kettőnk kapcsolatában, már pedig az, hogy én elköltöztem otthonról, és nem volt az, hogy hazamentünk edzésről, és akkor elkezdtük megbeszélni az edzést, meg mindent kitalálni közösen, hanem kicsit függetlenebb lettem, és ez kicsit az edzésre is kihatással volt. Szerintem nekünk az annyira nem jött be, vagy hát igazából nem is próbáltuk meg, hogy nem beszélünk az atlétikáról az edzésen kívül, meg szerintem nem is nagyon tudnánk, mert az egész családnak köze van hozzá,
1: ezt
2: nem csak az
1: édesanyukának. Édesapukád is, mindenki érintett ebben a történetben. Egy példát tudok erre mondani, a kézilabdás példa, az Elek Szucsánszki házaspár, Elek Gábor, mint edző, és a tanítványa felesége gyermekének édesanyja Szucsánszki Zita, állítják mind a ketten, és mivel viszonylag jól ismerem őket, nem kételkedek abban, amit mondanak, hogy ahogy beülnek az autóba az edzés után, megszűnt létezni a kézilabda. Én ezen körülbelül 15 éve csodálkozom, hogy mondom, ez hogyan lehet, és mindig, amikor ilyen sztorikat hallok, hogy családon belülről, vagy kicsit megerősített bennem, hogy nem véletlenül csodálkozom, mert hogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljesen függetleníteni, nagyra értékelem, hogyha valakinek ez megy. Hogyan sikerült az az elköltözéses dolog, akkor ezek szerint hozzáadott ehhez a dologhoz, ehhez a kapcsolathoz?
2: Hozzáadott mindenképpen, kicsit más lett talán edzésen is a viszonyunk, meg mind a kettőnknek azért szokni kell, ezt tanulni kell. Most elég úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk, az eredmények azt mutatják.
1: Igen, meg tudom erősíteni.
2: Ez így marad.
1: A stúdióban továbbra is Kriszt Sarolta, egy Európa-bajnoki hatodik helyezés után beszélgetünk, mármint egy felnőtt Európa-bajnoki hatodik helyezés. Ugye itt én egy 2025-ös U20-as EB ezüstérmet már megemlítettem. Rengeteg utánpótlás eredményedet, ha nem haragszom, most nem hoznám ide, bár tényleg beszéltünk róla, hogy szemtelenül fiatal vagy. Egy ilyen kiváló eredmény után, egy olyan hozzáállás után, amiről szintén sokat beszéltem már is, beszéltél már is, kérdeztem is, nem izgultál, nem lepett, meg egy egészséges önbizalommal felvértezve. Célok, tervek a jövőt nézve, mert azért itt most így tokostól rúgtad be az ajtót a felnőtt mezőnybe, és jelezted, hogy jó napot kívánok, megjöttem.
2: Igyekeztem. próbálok.
1: Örülünk neki, örülünk, de majd viszont építik azokat a tapukat, meg az ajtókereteket, aki akarja.
2: Próbálok továbbra is így hozzáállni a következő nemzetközi versenyekhez.
1: Az mikor lesz a következő? Mert ugye most csapatbajnokság lesz, ha jól tudom mi.
2: Igen, felnőtt nemzetközi verseny hétpróbában jövőre lesz. 2027. szeptemberében lesz Pekingben egy világbajnokság. Még nyilván ki kell oda jutni, de remélhetőleg ezzel az eredményemmel azért ez már sikerülni fog, és próbálok ugyanúgy hozzáállni a következő versenyekhez, mint ahhoz, mint ahogy ehhez is hozzáálltam. Mert még mindig úgy gondolom, ahogy te is sokszor említetted, hogy még mindig nagyon-nagyon fiatal vagyok, tehát
1: ezt igazából... nem kell így gondolnom, ez egy ténykérdés.
2: Igazából nincs semmi, ha ez nem úgy sikerül, ahogy most már el fogják várni, vagy én elvárom magamtól.
1: Na, ezt látod, egy nagyon érdekes kérdést említesz. Magadtól várod el, vagy szerinted a közönség várja jobban tőled? Mind a kettő szerintem egyformán, vagy majd csak egyformán, de ez belülről te hogyan érzed, érzékeled?
2: Hajlamos vagyok én többet elvárni magamtól, mint a körülöttem lévők tőlem, de engem általában motivál az, hogyha külső nyomás van, vagy elvárás.
1: Szerintem te ezt nem nyomásként éled meg, tehát ez amennyire én most így megismertelek, ez minden csak nem nyomás, ez így lepereg rólad.
2: Én szeretem, hogyha van elvárás, mert az azt jelenti, hogy ott vagyok a legjobbak között.
1: Na most említetted már is egy picit, ha még megengeded, kutakodnék vagy vájkálnék a magánéletedben, hogy elköltöztél. Úgy tudom, hogy szeretsz főzőcskézni. Ilyenkor, amikor az ember egy kicsit leválik az otthoni dolgokról, hogy jobban ki tud teljesedni ilyen jellegű dolgokban is?
2: Abszolút, igen. Azért azt is meg kellett tanulnom, meg most már belekóstoltam abba, hogy milyen magamat ellátni, nyilván magamnak vásárolni, magamnak főzni, magamnak takarítani minden. Azért ez egy új dolog, de szeretem.
1: Azt látom, hogy most egy mosolyogsz, hogy egyébként tetszik.
2: Tetszik, igen, igen. Nekem csak idősebb testvéreim vannak, és már emiatt régóta azt látom, hogy ők külön élnek, már elköltöztek otthonról, van egy saját életük, és nagyon jól, nagyon élvezték, megélvezik azt a saját életüket, és ezért én is mindig szerettem volna ezt.
1: Erre az útra léptél. Azt is tudom, hogy szeretsz állítólag nyelveket tanulni, hogy állsz a nyelvtanulással, van-e most bármi, ami éppen zajlik, vagy éppen halad? Van-e egyáltalán időd az edzések mellett ilyesmire?
2: Én végül nem egy olyan egyetemre mentem, mint amit előzetesen szerettem volna, és megígértettem magammal, hogy cserébe akkor még egy nyelvet tanulok. Az angolt tudom szerintem elég jól, és emellett németet tanultam a középiskolában. Az nem mondom, hogy nagyon jól megy, megértettem magam.
1: Az nehéz az angol után németet tanulni, mert a német nyelvtan az követhetetlen az angolhoz képest.
2: Igen, szóval azt még nem döntöttem el teljesen, hogy most egy újba belekezdjek, vagy a németet próbáljam meg felhozni, de mindenképp szeretnék, rajta van a listámon, de azért most ez egy kicsit lassabb. Ezt megértettem.
1: Figyelj csak, és mi a helyzet a matekkal és az informatikával, mert csiripáltak nekem matematika és informatika beállítottságot, meg érdekeltséget, amit így bevonom őszintén nyelvi nyitottsággal, főzős érdeklődési körrel, a matekot és az informatikát nehezen tudtam összepárosítani. De mondom, Üsse Kavics, ha már edzeteltem, és próbáltam utána nézni, akkor mondom, megkérdezem, hogy ez hogy van.
2: Kíváncsi lennék, hogy ki volt a forrásod, de
1: nem,
2: egyébként...
1: Nem, vagyok?
2: Nem.
1: Na, meg jó van,
2: nem. Jó helyen jársz. Igen, én gimnáziumban matematika és informatika fakton voltam, aztán az informatikát egy év után ott hagytam, mert rájöttem, hogy nem fog kelleni az egyetemhez, de igazából a matek se kellett volna, de azon maradtam, mert nagyon szerettem, és szeretem is még mindig.
1: Hát mondjuk igen, a hét próbálnám, van akinek az 1-6 is nehezen megy, úgyhogy itt azért ez meg egy kicsit többet igényel, most viccet félretéve.
2: Igen, úgyhogy én sokáig mérnöki szakra szerettem volna menni, meg igazából lehet, hogy még mindig szeretnék is, de úgy gondoltam, hogy talán az azzal a szintű e-sporttal, amit én szeretnék, nem teljesen összeegyeztethető, úgyhogy végül nem is mentem el olyan irányba. Nem tudom, hogy vissza fogok elmenni, majd még meglátjuk.
1: Hogy van ennyi időd, energiád? Oké, fiatal vagy, ez egy dolog, erről már sokszor beszéltünk itt a mostani interjú, hogy beszélgetem, szeretem ezt, hogy interjú beszélgetés kapcsán, de azért ezt ennyi mindent bele kell szuszakolni egy 24 órába, ennyi energiának kell lenni, hogy azért beszéltünk róla, hogy van egy edzés, van, hogy elhúzódik akár 3 órásra egy edzés, ott mindent elképzelek, hogy utána az embernek sok minden van, de mondjuk életkedve talán a legkevesebb. Energia szintje meg talán még annyi sem biztos.
2: Igen, hát pont ezért, ahogy mondtam is, hogy végül nem olyan irányba mentem az egyetemen, mint én azt gondoltam, hogy fogok, és próbáltam egy kicsit, talán nevezhetjük könnyebb útnak, könnyebb utat választani, könnyebb szakot, és azért egyéni tanrendem is van.
1: Nem, annyiban vitatkozhatok, hogy egyébként bárki, aki főállás mellett, legyen az munka, vagy legyen az élsport mellett, bármilyen felsőoktatási intézményt végez, szerintem ott nincs olyan, hogy könnyű vagy nehéz, hanem csak kalapemelés van.
2: Annyi szerencsém van, hogy tudok egyéni, vagy hát kedvezményes tanrendet hivatalosan kérni a legtöbb tantájra, ami felmentést ad az óralátogatások alól.
1: Mondjuk így jó esetben. Majdnem 6. helyen, igen.
2: Ez a tanárokat annyira nem szokta érdekelni, hát meg nem is kell, hogy érdekeljen.
1: Ajánljuk figyelmükbe ezt a beszélgetést, visszahallgatható lesz majd mindenféle platformon, úgyhogy érdemes egy kicsit, hát ők is átszellemülnek, hallják azt, hogy mennyi energia és milyen munka van ebben. Még egy kérdés foglalkoztat itt a végére, hogy kézilabdát, kosárlabdát, szertornát és úszást is állítólag kipróbáltál gyerekként, amikor még nagyon-nagyon-nagyon, még ennél is számtalanul fiatalabb voltál. Van-e bármilyen kedvenc sportágad, amit követsz? Tehát mondjuk például nyáron volt labdarúgó világbajnokság. Minden hölgy vendégtől, aki megfordult itt a stúdióban, megkérdeztem, hogy ki hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá, mert mégis csak a világ, ezen lehet vitatkozni, az olimpia vagy ez, de hogy mindenképpen top 3-as nagy sportesemény. Szóval például most a foci VB jutott eszembe, de ha éppen nem tudom én a kézilabdát szeretett, szóval van-e bármi, amit követsz, jut-e még arra is pluszban idő, energia, vagy van-e olyan fanatizmus bármilyen csapat, játékos, bárki iránt?
2: Én egy hatalmas sportnéző vagyok. Nagyjából a focin kívül mindent szeretek, úgyhogy beletrafáltál.
1: A foci évével akkor nagyon szép volt, igen.
2: Valószínűleg ehhez hozzátartozik az, hogy édesapukám is mindig is nagyon szerette sportokat, és nézte is otthon, és akkor én mindig leültem mellé, és néztem. Nagyon szeretem a kézilabdát, vízilabdát, úszást, de a kosárlabdát is, Forma 1-et is, tehát elég sok mindent fel tudnék a focin kívül sorolni.
1: Van olyan kedvenced, akár csapat, akár nem tudom, versenyző, mondjuk ha például a Forma 1-et nézzük, aki tényleg közelebb áll a szívedhez az átlagnál, vagy az a sportfogyasztó vagy, aki úgy nyitott mindenre, és nincs igazi nagy kedvenced?
2: A legtöbb sportágban a magyarokat szeretem nagyon nézni, meg nekik szurkolni.
1: De mondjuk egy Fradi Győrnői kézi rangadón, akkor melyik kis ujjadba harapsz bele? Hát, vagy egy Veszprém Szegeden, ha most már kézilabdánál maradok?
2: Ott is, főleg édesapukám miatt azért a Fradinak szoktam szurkolni, mert ő örök Fradis, de egyébként inkább csak az ilyen nemzetközi versenyeken a magyarokat próbálom keresni és nézni.
1: Óriási élmény volt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és befáradtál hozzánk a stúdióba. Az elmúlt egy órában Krisz Saroltával idéztük fel az Európa-bajnoki 6. helyezéhez, a hét próbában az Európa-bajnoki 6. helyezéséhez vezető utat. Kicsit a vezeték neved is, meg ez a hét próba 6. helyen is feladtad nekem a leckét, de ez annyi, hogy nekem is egy kicsit többet kell majd gyakorolni, hogyha legközelebb jössz, mondjuk egy világbajnoki top

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai műsorunk külső helyszínen készül. Itt vagyunk Márton Anitánál, az olimpiai bronzérmes világbajnok korábbi súlylökőnél, és érdekesség, hogy beszélgetésünk pillanatában éppen 10 éve annak, hogy a riói olimpián bronzérmet szerzett. Hogy emlékszel vissza erre a napra?
3: Hát a mai napig nagyon szép emlék természetesen számomra, hiszen ez karrieremnek az egyik csúcspontja volt. Soha nem gondoltam volna kislányként, hogy ilyen magasságokba felérhetek. Persze mindig cél volt az, hogy majd esetleg egy olimpiai érem, vagy akár egy EB-n, VB-n egy éremszerzés, de azért ez tényleg ilyen álomszerű volt.
2: 19 méter 87 centiméterrel akkor éppen egy országos csúcsot is felállítottál. Nem ez volt az egyetlen. A másik, ami aktualitást ad ennek a beszélgetésnek, hogy Birminghamben zajlik az Atlétika Európa bajnokság, és Birminghamhez pedig egy másik élmény köt.
3: Igen, ugye ott voltam fedett pályás világbajnok Birminghamben. Hát már tényleg olyan réginek tűnik, ugye 2018-ban. Egyébként a birminghami pályán többször versenyeztem én is szabadtéren is. Nekem kellemes élmények kötődnek Birminghamhez.
2: És ott is egy országos csúcs, ugye 1962, akkor ugye a fedett pálya, illetve a szabadtér az még külön mérődött. Érdekes sztorit hallottam, hogy amikor te elkezdtél atletizálni, akkor tulajdonképpen az az edzés, ami az elsőnek volt tekinthető, akkor minthogyha nem jó helyre mentél volna be, minthogyha nem az edző fogadott volna, aki előre volt tervezve.
3: Így van, ez azóta is egy ilyen vicces történet Eperjesi Laci bácsi és köztem, ugyanis akkor is több szegedi atlétika szakosztály volt párhuzamosan egymással, és ugye Laci bácsival találkoztam a Diák Olimpián, lehívott az edzésekre, és akkor amikor anyukámmal leérkeztem, hát megmondom őszintén, hogy én nem ismertem meg Laci bácsi, tehát nyilván 11 éves kislány voltam, és ahogy ott mentünk be a pályára, ugye kerestük, hogy hol van az atlétika edzés, és akkor a portás oda irányított egy másik edzőhöz, Trinye Imre bácsihoz, és hát ő kezdett el velem foglalkozni, hát megmondom őszintén, nem annyira szakszerűen, mert ugye most ugye a 11 éves lányok két kilós golyóval löknek, én akkor 6 kilós golyót kaptam a kezembe, és akkor úgy el is tűntem utána, tehát nyilván nem fogott meg az edzés, és aztán a testnevelő tanáromon keresztül Laci bácsi ugye megkeresett, hogy mi van velem, hol vagyok eltűnve, és akkor derült ki, hogy hát tökre nem jó helyen jártam.
2: Akkoriban hogy nézett ki, ugye Szegedről beszélünk, aztán majd a pályafutásod Békés Csabához is köthető, egy ilyen edzés helyszín, tehát a mostani körülményeket hogy tudod összehasonlítani az akkoriakkal?
3: Fú, nagyon sokat változtak az edzés körülmények, akkor egy salakos pályán tudtunk edzeni, illetve egy ilyen különálló, egy sima füves terület volt, ahol maga a dobópálya volt, egy súlylökőkörrel, diszkoszkörrel és kalapácsvetőkörrel. Akkor egy picit így a szegedi atlétika a régi, ott a 80-as évek után egy ilyen lezuhanó ágban volt, és amikor edzőm ott a 2000-es évek elején Kis Gáborral együtt elkezdtek foglalkozni az atlétikával, akkor kezdték el ezt újraépíteni itt Szegeden. Például erősítő edzésekhez, a súlyemelőkhöz jártunk be, a Szegedi Lelkesedés SK-hoz, úgyhogy így ott edzettünk, ahol tudtunk, télen is iskolai tornatermekbe mentünk, ahol úgy szívesen láttak minket, és innen nőttünk ki oda, hogy ugye most már 8 sávos rekordtámpálya van Szegeden, sajnos a mai napig fedett pályás edzési lehetőség nincsen, rekordtán edzési lehetőségünk, hanem egy tornateremben, egy nagy méretű tornateremben tudnak felkészülni a fiatalok, de hát reméljük azért ez hátha változik a közeli jövőben esetleg. Úgyhogy most legközelebb ugye Kecskemét, a 100 kilométer, illetve Békés Csaba 90 kilométer, ahol jó fedett pályás körülmények között lehet készülni. Saját súlyemelő termünk van, szépen berendezve, meg tudjuk adni a sportolóinak, amire szükségük van. Ugye amikor én kezdtem, akkor még a szülők fizettek mindent, az utazásokat, a szállást, ha szükség volt rá. Tehát, hogy egy jól működő közösségi klubbá nőtt ki azóta a Szegedi Atlétika.
2: Mi fogott meg a nehéz atlétikában annak idején?
3: Hát elég hamar jöttek a sikerek egyébként. Már ugye diákolimpiákat megnyertem, a korosztályos országos bajnokságokat megnyertem, viszont megmondom őszintén, hogy először a társaság fogott meg. Én mindig egy ilyen korán érő kislány voltam, és tetszett az, hogy ugye nagyobbak közé kerültem be, ott tényleg ilyen életre szóló barátságok kötöttek, tehát tetszett az az egész millió, ahol vagyok.
2: Annak idején, amikor beszéltél a súlyemelésről, ugye későbbiekben súlyemelő magyar bajnok is lettél, mint kiegészítő sportág. Egyszer mentem valamilyen súlyemelő versenyre, és te voltál az első, aki voltál, akkor szóval kérdeztem, hogy látogatom, mert mondtad, nem, indulok.
3: Igen, így van, hát ugye, ahogy mondtam is, hogy nagyon sokáig a Szegedi Súlyemelő Klubnak a kötelékében edzettünk, és egy ilyen nagyon jó oda-vissza kapcsolat épült ki. Én például a Nagy Péterrel a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok, rendszeresen beszélünk telefonon is, úgyhogy így alakult az, hogy azért cserébe, hogy mi ott lehettünk és edzhettünk a súlyemelőterembe, jártunk országos versenyekre nekik.
2: Hogyan változott a mentalitás, hogy 17-szeres magyar bajnok vagy, olimpiai bronzérmes vagy, világbajnoki arany és ezüstérmed is van, az embert hogy változtatják meg a sikerek?
3: Én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem változtattak meg a sikerek, legalábbis én próbálok arra törekedni, hogy úgy éljek, mint valamikor, tehát egy ilyen csöndes kisvárosi környezetben vagyok. Ilyen, tehát mi próbáltuk azért ezt a szerényebb vonalat továbbvinni, és úgymond a földön maradni.
2: A sporták halmozással kapcsolatban még egy dolog, hogy nézegettem annak idején az utánpótlás Európa bajnoki eredményeket, és egyszer találtam egy osztravai junior Európa bajnokságot, ahol diszkoszvetésben lettél bronzérmes. Kérdezném, hogy ezt most itt akkor hogy, de hát aztán magyar bajnoki címet is szereztél, nem is keveset diszkoszvetésben.
3: Igen, így van, ugye nálunk atlétikában, főleg ugye dobásokban, és azért a teljes körű képességfejlesztés ugye a cél, és pont ezért, amikor valaki letéved az atlétika pálya kötelékébe, így lehetősége van több versenyszámot is kipróbálni. Én nekem gerelyhajításban nem volt hozzá tehetségem. A kalapácsvetést én magam nem kedveltem, és akkor így maradt a súly és diszkosz, amit elég sokáig 23 éves koromig párhuzamosan csináltam végig, és utána, amikor ugye beléptem a felnőtt korba, akkor hoztuk meg azt a döntést edzőmmel, hogy akkor most súlylökés vagy diszkoszvetés irányba menjünk el. Érdekességként egyébként nagyon sok olyan Európa-bajnokságon, világbajnokságon volt, ahol helyezésben sokkal jobb eredményt értem el diszkoszvetésben, mint súlylökésben. Mégis úgy gondoltuk, hogy sokkal sikeresebb lehetek hosszú távon a súlylökésben.
2: Ha visszatekintesz a pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb? Ugye azt hiszem 6 alkalommal választottak meg az év sportolójának. Felsoroltuk már Márton Anita címeit, olimpiai bronz, világbajnoki arany, ezüst. Mi az, amire legszívesebben tekintesz vissza?
3: Hát ugye talán a két legfőbb eredményemre, ugye a fedett pályás világbajnoki címemre, amivel ugye a mai napig Magyarország egyetlen világbajnoka vagyok, illetve ugye az olimpiai bronzérmemre. Hát azért úgy gondolom, hogy sikerült olyan országos csúcsokat felállítani, amit lehet, hogy egy darabig még nem tudnak átadni a...
2: 15-ször?
3: Hát, vagy többször, már jó magam sem tudom, hogy összesen hányszor javítottam országos csúcsot, illetve ugye korosztályos országos csúcsokat is tartok, de azért nagyon remélem, hogy hamarosan jön egy újabb fiatal tehetségben, és egyébként kibontakozóban, Martin Zsófi személyében, és remélem, hogy lesz, aki tovább vigye ezeket a hagyományokat, úgymond.
2: A nehézatléták nagyon összetartó társaság, akármelyik versenyen jártam, ott mindig mindenki szurkolt a másiknak is. Még akkor is, hogyha félő volt, hogy esetleg téged túldob.
3: Igen, így van. Tehát én is teljes mértékben ezt tapasztaltam az évek alatt, hogy nincs meg a dobók között az a fajta rivalizálás, ami mondjuk a sprintereknél megvan. Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a magyarországi dobókkal is, illetve például egy imántig alkalmával, és ez teljesen normális volt számunkra, hogy mi dobók így egy csoportba verődve együtt ebédeltünk, mondjuk együtt mentünk ki a pályára, sőt, még mi ugye női súlylökők is volt olyan alkalom, hogy egymást segítettük verseny közben, mert nem ellenségként tekintettünk egymásra, hanem mint atléták, mint hát nem, a rivális tényleg nem jó szóra, tehát, hogy mint ellenfél.
2: Hogyha 11 éves Márton Anitának azt mondják, hogy 2023-ban egy budapesti világbajnokság után fog visszavonulni, mit mondtál volna az embernek?
3: Hát nyilván nem hittem volna neki. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba érhetek, és hogy olyan lehetőségeim lesznek akár a versenyzésre, utazásra, barátok szerzésére, és hogy egy ilyen hosszú karriert tudhatok majd a hátam mögött. Úgyhogy igazából meg szokták kérdezni, hogyha újra kezdhetném, és visszamehetnék, akkor újra kezdhetném, és azt szoktam mondani, hogy igen, újra nekivágnék.
2: Nagyon hosszú pályafutásod volt, nagyon sikeres is volt. Hogy látod, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változott a magyar atlétika?
3: Sokat. Tehát volt, amikor én belekerültem fiatalként, utánpótláskorúként, akkor nehéz volt. Nem voltak olyan jellegű támogatások, mint mondjuk az elmúlt időszakban. Nem volt annyi lehetőség egy fiatal és tehetséges atlétának. Nem csak a szövetség irányából, hanem talán az egyesületek irányából sem volt olyan támogatott az atlétikának. Ez ugye az utóbbi időszakban nem csak magyar szinten, hanem szerintem egyébként így világszinten azért kinőtte magát, és újra egyre nagyobb figyelmet kapott maga az atlétika is. Nyilván volt egy virágkora ennek, és akkor most talán egy icipicit így visszafele hanyatlik megint. Mondom példaként például, hogy nálunk is megjelent már angoloknál és spanyoloknál is, hogy egy atléta hiába teljesíti mondjuk a kijutási szintet egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra. Külön szabályokat, szinteket hoznak a nemzetközi szövetségek, hogy milyen feltételekkel viszik ki az atlétákat. Ami nyilván az anyagi vonzatát megérti az ember, viszont van olyan súlylökőnő ismerősöm, aki például azért hagyta abba, mert háromszor is elvették tőle a lehetőséget, hogy az országát, a hazáját képviselje egy nagyobb versenyen, holott a Nemzetközi Szövetség által felállított szinteket, vagy kvalifikációs rendszerben viszont kvalifikálta magát. És ez szerintem egyébként szomorú, mert nyilván éveket dolgozott azért, hogy büszke legyen magára, az országát képviselje. Szóval picit ez nekem ilyen nagyon ilyen nemzeti érzést hoz ugye természetesen magával, mert tudom én is azt, hogy milyen büszkeség volt mondjuk fönt állni a dobogón a magyar mezben.
2: A pályafutásod alatt ugye két városhoz vagy köthető, Szegedhez és Békés Csaba. Az éreztél valaha egy ilyen főváros-vidék ellentétet, vagy olyan fajta rivalizálást, amelyben esetleg a budapestiek előnyben voltak?
3: Inkább azt mondanám, hogy nyilván ugye nagyon sok verseny Pesten, vagy Pest vonzás körzetében kerül megrendezésre, és nyilván ilyen szempontból vidékről eleve, hogy föl kell utazni, ott kell aludni, tehát hogy sokkal nehezebb, és ugyanígy ugye Békés Csaba is, illetve Szeged is jó, tehát hogy azt nézzük, ugye az autópályán manapság már azért nem távolság Budapest, de mondjuk ezelőtt 25 évvel, vagy 20 évvel még ugye azért az volt. Igen, érezhető egyértelműen, én úgy gondolom, tehát most én ugye már egyesületi vezetőként is, meg szakosztály vezetőként is elég régóta dolgozok, és nagyon nehéz ezt anyagilag megoldani egy egyesületnek. Rengeteget kell utaztatni az atlétákat, nyilván nem szeretnénk ezt a terhet a szülőkre róni, úgy gondolom, hogy van nekik is bőven problémájuk, és egy egyesületnek ugye az egyik feladata nyilván, hogy biztosítsa a gyerekeknek a megfelelő edzés és verseny lehetőségeket. Ugye van egy picit ez az iskolai SEO erő, hogy ugye az egyetemek miatt is nagyon sokan nem maradnak a vidéki kisebb városokba, ha bár Szeged itt ugye azért szerencsés, hiszen ugye itt a Szegedi Tudomány Egyetem azért egy elég híres és jó presztízsel rendelkező egyetem, úgyhogy így az évek alatt nálunk is többen megfordultak, hogy ide jöttek Szegedre egyetemre, és akkor a kötelékünkben vagy ideigazoltak esetleg, vagy csak velünk edzettek.
2: Három fő irányvonalat ragadnék meg az életedben, a sportolói létet, a vezetői létet, illetve a családanyai létet. A kérdés az, hogy a személyiségedhez, a világlátásodhoz melyik mennyit adott hozzá?
3: Biztos vagyok benne, hogy mindegyik nagyon sokat adott hozzá. Én mai napig rettentő módon hálás vagyok azért, hogy edzőm Eperesi Laci bácsi, hogy mondjam, az életre is nevelt minket. Tehát, hogy nem csak a sportolót látta bennünk, hanem az életre nevelt minket, pontosságra, tiszteletre, kitartásra, és ebből is nagyon sokat viszek magammal. Ugye maga a sportolói lét még, amit adott, nyilván ugye sokat utaztam, tehát föl kellett találnom magam, egy stabil, biztos nyelvismeretet kellett szereznem, amit ugye szintén használok a munkámban. Ugye utána jött ugye gyakorlatilag a családi anyai szerep, ami ugye szintén egy teljesen más oldal, megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy befejeztem a sportolói pályafutásomat, azért a család az első. Tehát anyaként ugye két kislányom van, nyilván nekem az a legfőbb feladatom, hogy őket a lehető legnagyobb biztonságban, szeretetben és mindenben neveljük ugye a férjemmel, illetve nyilván ugye a nagyszülőkkel egyetembe, és hogy nekik biztosítsuk azt, amire nyilván szükségük van, mind emocionálisan, mind akár anyagilag. És akkor ugye utána jön a maga ugye ez a vezetői szerep, ami viszont ilyen viccesen mindig azt mondták egyébként, amikor csak sportoló is voltam, hogy ilyen tyukanyó típus vagyok, tehát hogy ott is azért a kicsiket, vagy akik frissen így akár fiatalabban becsatlakoztak a csoportba, azért így mindig is így pátyolgattam őket, és nyilván egy vezetőnek is meg kell lennie ennek a részének, hogy tudja kicsit pátyolgatni, bátorítani az alatta dolgozókat, tehát hogy egyáltalán nem egy ilyen aláfölé rendelt stílusban. Nyilván sajnos megvan az a rész is, amikor ezt is megköveteli az embernek a munkája, de hogy alapvetően egy ilyen partner viszonyban tudjuk ezt kezelni. És tehát ugye 2020 őszén vettem át a Szegedi Vasutas Egyesület atlétika szakosztályának a vezetését, és 2025 decemberében pedig a teljes nagy egyesületnek a vezetését, ami ugye viszont már több szakosztályos egyesületként működik, és nyilván itt lavírozni kell a most ugye jelenleg a család és az egyesületi teendők között, de én úgy érzem eddig, hogy ezt elég jól sikerült megoldani.
2: Ha már a gyerekekről beszéltünk, hogyha ők sportolnának, akkor mennyire támogatnád azt, hogy mondjuk az egyik súlylökő, a másik meg diszkoszvető szeretne lenni?
3: Én mindig is mondtam, hogy majd eldöntik. Egyébként a nagyobbik lányom, ő ugye 5,5 éves most, volt már atlétika edzéseken, mert nálunk itt Szegeden már 4 éves kortól várjuk a fiatal atlétapalántákat, viszont aztán úgy alakult, hogy megtetszett neki a görkorcsolya, úgyhogy ha kicsit fájó szívvel is, de átpártoltunk a görkorcsolyára, ami egyébként szintén úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat tud adni a gyerekeknek, és hát majd látjuk, hogy a későbbiekben hogy gondolja. Ugye például a férjem, ő soha nem sportot versenyszerűen, viszont rendszeresen eljár futni, és akkor mindig csalja a nagyobbik lányomat, hogy így viccesen, hogy jöjjön bele, és ő mindig mondta, hogy nem megy, mert ő, neki fáj a hasa a futástól. Tehát gondolom, hogy mennyire fájhat egy kisgyereknek, de igen, tehát, hogy nem, futó biztos, hogy nem lesz belőle, de úgy gondolom, hogy amerre viszi az élet, próbáljon ki több mindent. Én is fiatalkoromban több sportágat kipróbáltam, majd ha bekerül az iskolai közegbe, ott szintén egy picit megnyílik a világ. Itt még ugye az is sokat számít nyilván, hogy a barátok milyen irányba mennek el, mit csinálnak, mit sportolnak, meg azért a technika. Tehát a tévé, az internet, telefon, tehát hogy még nincs nálunk is 6 éves a nagylány, és na hát azért próbálkozik, igen.
2: A munkát hazahozott valamilyen szinten? Tehát ugye klubvezetőként, ugye társadalmi elnök vagy szakosztályvezetőként nyilván számtalan impulzus ér, és mondtad, hogy a férjed versenyszerűen nem sportolt, de amikor megjössz, akkor megosztod vele, hogy mi történt, hogy esetleg el kell küldeni egy alkalmazottat, hogy fájó, de nem indulhat az egyik versenyzőn valamelyik versenyen, hogy nagyon messze kell nagyon sok embernek utazni, hogyan szerzünk majd pénzt a buszra is, így tovább, és így tovább. Szóval, hogy mennyire segítő neked ebben?
3: Teljes mértékben megértő természetesen, ugye mi így is ismerkedtünk meg, hogy ugye én akkor már benne voltam az élsportban, és hát tudja, hogy ilyen típus vagyok, tehát most mondhatom, hogy nincs választása, mert én nem vagyok ez az otthon a fenekemen ülő típus. Haza szoktam hozni a munkát, főleg azért, mert én ugye a kisebbik lányunkkal még itthon vagyok hivatalosan, és nyilván ugye az az első, hogy vele minden rendben legyen, de szerencsére édesanyámék nagyon közel laknak, szeretnek is ott lenni a lányok, úgyhogy most jelenleg hát így szeptember közepéig, amikor a kicsi kezdi a bölcsit, addig úgy oldom meg, hogy vagy elviszem magammal, aki éppen itthon van, vagy ugye a édesanyámékhoz beadom, és akkor bemegyek, elintézem, amit kell. Én ilyen éjszakai bagoly típus vagyok például, tehát nagyon sokszor van az, hogy este, amikor a gyerekek lefekszenek, akkor én utána fölnyitom a laptopot, és nekiállok dolgozni. És olyankor is vagyok egyébként nagyon ilyen tevékeny, ilyen jó.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, én pedig Szegeden vagyok, Mártonnal itt a házának kertjében indulsz a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. Mikor és hogyan döntötted el, hogy belevágsz ebbe a nagy utazásba?
3: Hát megmondom őszintén, ha 2 hónappal ezelőtt valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor lehet, hogy kacagok egy jót, habár az elmúlt hónapokban többen megkerestek már így az atlétikai berkeken belül, hogyha esetleg egyszer úgy alakulna, akkor vállalnám ezt a pozíciót, hogy gyakorlatilag a magyar atlétika arca legyek. Nyilván ugye a családra meg a szegedi munkára hivatkozva akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én lennék erre a legalkalmasabb személy, viszont közben úgy alakultak az atlétikán belül is a dolgok, hogy jó magam is úgy éreztem, hogy ki kell állnom a magyar atlétákért, és amikor ugye nem olyan régen volt egy rendkívüli küldött gyűlés, ahol ugye a 3 elnökségi tagot a küldött gyűlés ugye megerősítette a pozíciójába, ugye Németh Zsolt, a elnököt, Zsivocki Farkas Györgyi alelnököt és Tölgyesi Előd elnököt, akkor ők is utána megkerestek többek között ezzel, hogy vállalnám ezt a megtiszteltetést, és én akkor kértem tőlük egy kis gondolkozási időt, nyilván ugye nekem ezt a családdal meg kell beszélnem, hogy fogjuk tudni ezt kivitelezni, ilyesmi, és aztán úgy döntöttem, hogy igent mondok. Megmondom őszintén, a legnagyobb löketet az adta, hogy én ugye nagyon jól ismerem mind a három elnökségi tagot, ugye a sportpályafutásom alatt is sokszor találkoztunk, beszélgettünk, én ugye Györgyivel egy időben is voltam, úgyhogy és az a szemlélet, hogy ők mennyire csapatban dolgoznak, és ezt követve, hogy egyáltalán nem az elnöknek kell úgymond mindent elvinni a hátán, hanem egy alulról építkezve, egy jó csapattal, nyilván ennek sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb is lehet ez az egész, és én nagyon bízok benne, hogy most én azt látom, hogy mind a két oldalon, hiszen ugye van egy másik elnökjelölt is, ugye Kovács Zoltán személyében, egyébként Zolit is nagyon jól ismerem, azóta is többször beszéltünk telefonon, hogy ugye ő is bejelentette az indulási szándékát, tehát hogy nyilván mind a két oldal teljes szívvel fogja tudni ezt csinálni.
2: Márton Anita, köszönjük. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen jönnek a hírek, majd a sport összefoglaló. Búcsúzik a műsorvezető, Szegő Tibor.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajnal!

0: a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: dust, all that I adore.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Bácskai Sára, aki furcsa kimondani, de korábban rövidpályás gyorskocsmajázó volt, és valamikor idén májusban vonult vissza. De ha én jól emlékszem, akkor ez a gyorskocsmajás pályafutás kézilabdásként indult, ha minden igaz.
3: Abszolút, még talán 8 évesen. Igen, 10 évesen váltottam át a gyorskocsára, de abban a 2 évben mindent is kipróbáltam. De igen, kézilabda volt még akkor a pici koromban a szerelmem.
2: És volt egy időszak, amikor párhuzamosan ment a kettő, és eljött egy pillanat, amikor dönteni kellett.
3: Igen.
2: Miért döntöttél a kori mellett?
3: Rájöttem azt, hogy én egyedül szeretném képviselni magamat a sportban, és csak is magamért vállalni a felelősséget. Erre választottam egy olyan sportot, ahol szintén van amúgy csapatsport, de ez ugye akkor még nem tudatos volt bennem, de ez volt a fő motivációm, meg egy olyan különleges sport volt még akkor, hogy így nem nagyon sokan hallottak róla, és ez is nagyon így tetszett.
2: Nem tartottál attól, hogy itt azért nagyon komoly sérülések is lehetnek. Tudom, hogy a kézilabdában is előfordul, de azért ekkora sebességgel ennyi ember ilyen szűk pályán neki a palánknak egymást föllökik, korcsolják, összeakadnak, szóval hogy benne van azért a baj.
3: Abszolút. Nem tudom, hogy ez így hogy alakult ki, de hogy én sose féltem úgy igazán. Nem volt bennem egy félsz, amikor bemegyek gyorsan a kanyarba, hogy most, hogyha elesek, akkor mi lesz, vagy nem is tudom, amikor picik voltunk, akkor mi megtanultuk azt, hogy hogyan kell elesni, és erre amúgy a mai napig büszke vagyok, hogyha egy nagyobb versenyen elestem, akkor mindig is próbáltam úgy reagálni. Tehát eszembe se jutott a félelem, csak az, hogy hogyan oldjam meg azt az adott szituációt, így egy erre nem is tudok úgy válaszolni, hogy milyen érzések voltak így bennem akkor, mert nem volt.
2: A legnagyobb sikereidet olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon és természetesen a magyar bajnokságban érted el, és érdekes, hogy világbajnoki ezüstérmes vagy 3000 méteres női váltóban. Pont említetted, hogy ez is csapatmunka. Mennyire csapatmunka? Mert valami elképesztő logisztika működik ebben a rövidpályás gyorskorcsolya váltóban, hogy mikor kijön be a pályára, kit hogyan tól meg, hogyan kell majd taktikázni, hogy melyik körben váltsunk, melyikben nem.
3: Abszolút, nagyon-nagyon sokat gyakoroltuk, tehát tényleg minden egyes ezred másodperc számított, minden nap változtunk a lányokkal. Ami nekünk szerintem segített, az, hogy nagyon-nagyon jól kapcsolódtunk. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy ennyire számít, most az évek alatt megtanultam, de nagyon számít az, hogy mennyire dolgozunk harmóniában, mennyire van jó kedvünk, lányok vagyunk, tehát, hogy most értsd jól, de tényleg mindenkinek máskor van a jó kedve, a boldogsága, és ezt összeegyeztetni egy futamon belül, szerintem az, amikor ez megtörtént, az tényleg egy olyan nap volt, máskülönben meg mi négyen így együtt nagyon-nagyon jól mozogtunk, öten, bocsánat. Az egy nagyon jó pár év volt.
2: Az volt az az időszak, amikor a magyar sport legnagyobb sikerei születtek téli olimpián. Előtte soha még aranyérmet nem nyertek magyar sportolók téli játékokon. Milyen volt a Liu testvérekkel együtt edzőtáborozni, együtt lakni a hotelben, utazni, versenyezni?
3: Igazából nagyon inspiráló volt, mert hogy olyan attitűdöt képviseltek, ami szerintem mindannyiunkat motivált, és egy olyan közeg, egy olyan szféra volt, amiben akkor edzeni amúgy nagyon jó volt. És tényleg szerintem ez hajtott mindannyiunkat így a siker felé. Ugye akkor, amikor a fiúk megnyerték az olimpiát, mi akkor negyedikek lettünk, és én arra nagyon-nagyon büszke vagyok, mert tényleg abban minden benne volt, és az egész csapat, ahogy ott voltunk, fiúk, lányok, nem tudom, egy nagyon harmonikus csapat volt szerintem akkoriban.
2: Bániti Ákossal beszélgettem azután, hogy ők országot, állampolgárságot váltottak, és azt mondta, hogy bár mélyütés ez a magyar rövidpályás gyorskorcsolyának, de van még annyi tehetség a tarsolyban, hogy föl lehet ebből állni, és ahogy nézem az eredményeket az utóbbi időben, úgy is tűnik, hogy nem szűnt meg, nem hogy nem szűnt meg a rövidpályás gyorskorcsolya, hanem próbál egyre eredményesebb lenni.
3: Ez így van, és én is hiszek abban, hogy azért, mert ők elmentek, az nem jelenti azt, hogy nekünk nincs nincs lehetőség, ezt nagyon próbáltuk kihasználni. Én személyemből adódóan nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna az elmúlt 8 év akár, így visszamenőleg, de próbáltuk kihozni belőle a legjobbat, és abban tényleg hiszek, hogy nagyon-nagyon sok tehetség van közöttünk, és ezt remélem, hogy a jövőben azért ezt jobban is ki tudjuk majd használni.
2: És aztán eljött a pillanat, sok-sok érem, sőt, hát van olyan, hogy 7. EB érem is megvolt egyszer csak. Után, amikor azt írtad, idén május végén, 2026. május 28-án, nem is tudom, hogyan kezdjem, vagy mit szokás ilyenkor mondani, egy szóban kimondom, vége. Azért nagyon hosszú út lehetett, ami eddig a bejegyzésig, illetve magáig az elhatározásig vezetett.
3: Igen. Az elmúlt hónapokat úgy éltem meg, mint hogyha évek lettek volna. Én fizikailag, biológiailag még nem érzem azt, hogy amúgy teljesen vége lenne, de mentálisan elértem egy olyan pontot, ahol már úgy gondoltam, hogy magamat kell válasszam, és ezért jutottam erre a döntésre amúgy, ami a mai napig még egy kicsit nehéz, de még próbálom ezt így feldolgozni.
2: Azt írtad is, hogy a gyász időszak el fog húzódni.
3: Igen, ez még mindig folyamatosan is húzódik, vannak sokkal jobb napok már, mert itt igazából egy identitást kell eltemessek, ha lehet így fogalmazni. Hiába próbáltam mondogatni magamnak, hogy azért, mert élsportoló vagyok, attól még nem ezt feltétlenül csak is az életem, de ezt nehéz bemagyarázni, amikor tényleg minden nap azért kelsz fel egy célért, és picikorodtól kezdve ezért dolgozol. Úgyhogy ebből a buborékból kikerülni, igen.
2: Nem érezted magad fölöslegesnek mondjuk május 29-től napjainkig? Tehát, hogy minek kelek föl, nem kell edzésre menni. Ilyenkor talán nyaranta Cagliariba, vagy nem tudom, hová szokott utazni a rövidpályás gyorskocsi a válogatott edzőtáborba. Már ott kéne lenni, nem kell megszakadni. Tehát, hogy az ember ilyenkor úgy érzi, hogy valahogy kikerült egy ilyen légüres térbe, nem?
3: Amúgy nagyon feltem ettől, de nagyon megkönnyebbültem, és innen tudtam, hogy ez most jelenleg ez egy jó döntés volt, mert amikor hallottam, hogy a többiek mennek táborozni, gyomorgörcsöm lett, hogyha nekem is most oda kéne mennem. Itt erre értem, hogy már egy kicsit így kiégtem, hogy én nem tudnék visszaállni most ugyanabba a mókuskerékbe mindennel együtt, amit az élsport tartogat. Úgyhogy amúgy üresnek nem éreztem magam, de ezen nagyon sokat dolgoztam mentálisan, hogy akkor is értékesnek érezzem magamat, ha egyszer vége a sportnak. Nem biztos, hogy a hozzátartozóim ezt mondanák, tehát, hogy azért ők végigkövetik a mindennapjaimat, de ez is egy más kaland, és próbálom folyamatosan megtalálni a pozitívumot és az új célokat igazából.
2: Én úgy emlékszem rád versenyző korodból, hogy nem te voltál az, aki a legtöbb interjút adja, nem te voltál a legharsányabb. Még azt is mondhatnám, hogy én egy kicsit ilyen befelé fordulónak ismertelek meg téged.
3: Abszolút ilyen voltam mindig is. Az, hogy most próbálom ezt megváltoztatni, az annak is köszönhető, mert hogy ezáltal nagyon sokszor nem mondtam ki, hogyha a problémákkal küzdködök, és szerintem ez nem feltétlenül a jó irány, mert hogy segítséget kérni és beszélni a dolgokról az igenis kell és szükséges, és nagyon sokszor jól jött volna a pályafutásom során. És ez nem jelenti azt, hogy nem voltak ott az emberek, csak egyszerűen igen, befele fordultam, és úgy voltam meg amúgy a többieknek is, hogy jó, Sáriá van magában, biztos, nem tudom, igen, szóval, hogy ez ilyen volt, de most már szerintem ez egyáltalán nem jelenik meg.
2: Bácskai Sárával beszélgetünk, aki korábban rövidpályás gyorskorcsolyázó volt, most viszont írt egy könyvet. Ez a Fecseg a lelkem című könyv, amelynek részleteit én már jó ideje próbálom összecsipegetni a Facebook, illetve Instagram oldaladról, és valahogy úgy éreztem, hogy te olyan kapukat próbálsz most megnyitni, részben az emberek felé, részben pedig magadban, amik eddig vagy zárva voltak, és nem volt kulcsod, vagy volt kulcsod, de nem találtad.
3: Igen, köszönöm kérdésedet, ez nagyon fontos, mert olyan témákat boncolgattam az elmúlt hetekben, ami a könyvben is megjelenik. Nem ebben a formában, de... Fontos szerintem ezekről beszélni, főleg, hogy élsportolóként, meg minden ember szenved ilyesmi dolgokkal, de 3 éve amúgy elkezdtem egy ilyen érzelmi naplót csinálni, és feljegyezni a saját érzéseimet, hogy hogyan akkor még kijelentettem, hogy én a 2026-os olimpia egyik nagy esélyese vagyok, és ezt amúgy nagyon-nagyon szégyeltem sokáig, mert hogy ugye kisértettem az olimpiára, de úgy voltam vele, hogy basszus, fel kell vállalni, mert ez motivált minden reggel, és az, hogy ez nem jött össze, az nem jelenti azt, hogy a kudarc vagyok. És ugye ezeket az érzéseket folyamatosan leírtam. Nyilván magánéletem, család, minden ugyanúgy közre játszik nagyon sok mindenben, és ezt most összefogtam egy könyv formájában. Úgyhogy ezt lehet majd abba elolvasni.
2: Nem tartasz attól, hogy túlzottan kiadod magad?
3: Nagyon. Nagyon. Nagyon sokat is gondolkoztam ezen. Kicsit van egy olyan védekező mechanizmusom a fejemben, hogy amíg nem történik meg, addig nem is nagyon tudom elképzelni, és majd ha megtörténik, akkor majd úgy vagyok vele, majd akkor foglalkozik ezzel a problémával. Szóval, hogy inkább beleugrok a mély vízbe, aztán majd jön, ami jön. Úgyhogy nem biztos, hogy ez a legjobb módszer, de jelenleg ez.
2: Nyilván kapsz visszajelzéseket is, sőt, hát nyilvánosan is hozzászólnak a posztjaidhoz, hogy hajrá, meg mindenféle egyebek, biztos privátban is érkeznek ilyen dolgok. Hogy érzed, százalékos arányban inkább tetszik az embereknek ez a fajta kitárulkozás, vagy megriadnak tőle, vagy ellenszembessé tesz téged?
3: Ez egy jó kérdés. Igazából az lenne a célom, hogy ne befolyásoljon az, hogy amúgy ez másokban hogyan csapódik le egy kicsit, mert ettől függetlenül ugyanúgy szeretnék ezekről a dolgokról beszélni, és mindenki úgy kapcsolódik ehhez, most hogyan fogalmazok, attól függ, hogy milyen élethelyzetben vannak. Tehát valaki be fogja tudni fogadni, valaki nem fogja tudni befogadni. És minél több emberhez elér, egy ilyen, nem tudom, kicsit az is a célom, hogy egy kis közösséget ezzel létrehozni, hogy igenis beszéljünk az érzésünkről, igenis nem vagyunk egyedül. És most már a TikTokon is próbáltam ezt így elkezdeni, egy új közeget elérni, mert hogy a Facebookon és az Instagramon már picikorom óta nagyon-nagyon sok ember ismer, és nagyon jó sok visszajelzést kaptam, és ezt köszönöm nekik, mert amúgy jó visszajelzést kapni, mert nehéz úgy így megnyílni, hogy amúgy ötletem sincs, hogy ez hogyan csapódik le. Szóval nyilván fontos, de próbálok ezeken túlépni.
2: Talán ez kicsit példamutatás is lehet azoknak, akik introvertáltak, és nem mernek mondjuk segítségért fordulni kézenfekvő emberekhez, akik ott vannak körülöttük, nem?
3: Abszolút. Reménykedem ebben. Most, ha megkérdezed az ismerésem közül, hogy 3 éve azt mondja valaki, hogy most én ezeket fogom csinálni, kinevetnek, mert hogy annyira ellene voltam ennek az egésznek, de rájöttem, hogy változik a világ, és vele változnom kell nekem is, úgyhogy.
2: Nézzünk egy újabb bejegyzést, ez július elején született. Azt írott, hogy lelkességem valahogy elmaradt az idei Pride hónapról, hogy bánom-e, inkább csak szégyellem. Mindig is szerettem volna tenni valamit a közösségért, és mégsem tettem semmit soha. Érdekes ez az egész orientációs téma. Soha nem tudom megmondani, mit kellene mondanom, mert nekem mindig természetes volt, hogy meleg vagyok. Ez a fajta állapot, ez a fajta irányultság, ez mikor vált világossá számodra? Hány éves korodban?
3: 14.
2: Az egy ilyen gimnázium eleje?
3: Igen. Gimnázium első osztálya. De rég is volt már amúgy. Most muszáj
2: 13
3: csak...
2: éve, nem?
3: Igen. De az, hogy most erről tudunk beszélni, az számomra nem is tudom, hogyan fejezzem ki az örömet, de ez számomra hihetetlen. Akkor 14 évesen sose gondoltam, nem is tudtam, hogy milyen út áll előttem, de azért volt jó pár nehéz év ezzel az egésszel.
2: Titkolni kellett?
3: Abszolút. Nem tudom, hogy kellett-e, én titkoltam, mert azt éreztem, hogy titkolni kell, de rá 4 évre talán akkor volt az, hogy publikusan is elkezdtem felvállalni, mert rájöttem, hogy igazából nem érdekel.
2: Egyik videós bejegyzésedben azt írod, hogy ezek a beszélgetések az aktuális társaddal általában az autóban zajlanak, mert ott ugye nem hall senki, nem lát senki, de hát 14 éves korában az embernek még nincs autója.
3: Ez jogos kérdés. De akkor nem is beszéltem erről igazából. Tehát akkor én 3 éven keresztül olyan titokban éltem, és ezáltal nagyon-nagyon olyan sok dolog kialakult sajnos, amivel utána megküzdöttem, mert hogy igazából az egész életemet titkoltam. Tehát az identitás, a párkapcsolatom, minden, nem tudtam senkinek beszélni róla, amikor megett a doksim, ezt ki is használtam, és akkor ezt a módszert nagyon-nagyon örömmel alkalmaztam.
2: De azért ez érdekes, hogy egy ilyen kemény, külsőre keménynek tűnő sportoló, aki löbdösödik az olimpiai döntőben, a világbajnokság érmeiért harcol, ugyanakkor pedig egy olyan ember, aki bizonyos dolgokat nem mer elmondani a környezetének. Ez bizonyos helyen erős, bizonyos helyen gyenge. Vagy nem is a gyengeség talán a jó szó, nem?
3: Lehet így is fogalmazni, de inkább azt mondom, hogy félsz. Tehát a félelem az, ami jobban irányít, nem is az, hogy a gyengeség, mert igen. Amúgy erről is nagyon sokat írok a könyvben, így, hogy amit látnak a pályán, az teljesen más ember, mint amikor én hazamegyek rögtön edzés után. És akkor ott funkcionálok úgy, hogy én egy meleg ember vagyok, akit amúgy még nem feltétlen fogadnak el, vagy tehát, hogy titkolni is kell, tehát ez egy nagyon nehéz volt. Ettől függetlenül a pályán is szenvedtem nyilván, mert hogy ott is feltem, hogy kiderül, vagy bármi esmi, ez így megjelenik, ez nem vett rám jó fényt.
2: Még egy érdekes videódra emlékszem, és ez nagyon jellemző rád, hogy futsz a Dunaparton, és azt mondod, hogy megtaláltad a legjobb ellenfeledet, ami egy hajó. Mert hogy, hát gondolom azért mondtad, mert a hajó nem megy olyan gyorsan.
3: Igen, nagyon lassan ment, igen.
2: Még akár le is tudod hagyni. Ez jellemző rád, ez a mentalitás?
3: A lassúság?
2: Nem. Hogy lebecsülöd magad?
3: Szerintem igen. Abszolút. Ma már kevésbé. De azért ez is végigkövette elég a pályafutásomat szerintem. Hogyha már nagyon sokkal korábban elkezdtem volna ezzel úgy foglalkozni, hogy tudom azt, hogy mi kell változtatni, mert 15 éves koromban mondták, amúgy már a csapattársaim is, hogy fejben. Tehát, hogy én fejben nem hiszem el azt, hogy mire vagyok képes, és akkor csak legyintettem, hogy nem tudják, miről beszélnek. Most 27 éves fejjel, ezt most már megértettem, de lehet, hogy ez már egy kicsit késő így.
2: Bácska és Árával beszélgetünk, korábbi rövidpályás gyorskorcsolyázó, aki írt egy könyvet, és olyan dolgok is megjelennek a könyvben, amelyek a sebezhetőséget, illetve az elérhetetlen célokat hozzák szóba. Ugyanakkor pedig találtam olyan bejegyzésedet, amely arról szól, hogy táplálkozási zavaraid voltak, vannak. Most már úgy fogalmazom, hogy nem nagyon engedett be őket az ajtón, de ezek miben nyilvánultak meg?
3: Akkor?
2: Akkor igen.
3: Az a baj, ha most elárulom, akkor nem lesz már új érdekes dolog a könyvben, de ettől függetlenül...
2: Ne spoilerezzünk.
3: Jó, beszéltek róla egy kicsit, volt egy-két év, amikor nagyon-nagyon nehéz volt, ez a 2018-as olimpia előtt volt. Nem akarok hibáztatni senkit, mert igazából most már nincs értelme, meg megbocsátottam igazából mindenkinek, aki segített erre az útra rátérni, hogy hogyan ne legyen jó kapcsolatom az étellel, de egy olyan rendszerben voltunk, ahol csak a teljesítmény számított, és egy olyan kultúra jött be hozzánk, ahol ez nem is volt elfogadott, mármint olyan edzésmódszer, úgyhogy nem magyar volt az edzőnk.
2: Kínai.
3: És kínai, igen. És ő nagyon-nagyon szerette ezt, hogy sokat mozogjunk úgy, hogy is fogyjunk is, amit amúgy megértek így utólag, de a módszerek nem olyanok voltak, amik engem segítettek volna, meg én mindig is nagyon érzékeny ember voltam, tehát, hogy szerintem aki, ha most nekem mondanak egy mondatot, és a másik is azt a mondatot kapja, ő csak tovább sétel, meg elkezdek sírni. Tehát, hogy akkor ez ilyen, valószínűleg ez összefügg azzal, hogy az orientál, tehát azok az évek voltak, ahol nagyon-nagyon sok minden összecsapódott, vagy összekapcsolódott, és akkor alakult ez ki eléggé, hogy folyamatosan mértem magamat, igen, és ez így tovább ment.
2: Az nem lehet, hogy az én képed volt rossz? Tehát, hogy te kövérnek gondoltad magad, és valójában nem is voltál az, csak miután állandóan azzal nyomtak, hogy fogyjál, ezért egy kicsit úgy rosszul mérted fel magadat kívülről, nem?
3: Abszolút. Amúgy tényleg felszedtem egy pár kilót, mert hormonális a tinédzser voltam, akkor serdültem, kivették mindkét mandulámat, és egy hét alatt feljött 5 kiló, tehát hogy nem azt mondom, hogy nem volt alapja a dolognak, de amúgy is genetikailag én egy, hát most olyan fogalmazzak, nem azt mondom, hogy teltebb női személy vagyok, de nem feltétlenül gyorskorcsára volt kitalálva az alkatom, és ezért szemet szúrt, nyilván az edzőnéninek is. De amúgy abban az egy évben 10 kilót lefogytam. Tehát az olimpiára már úgy mentem ki, hogy bombatestem volt, hogyha lehet így fogalmazni, és én ott az volt, a januárban volt egy EB. Ott szereztem meg életem első egyéni érmét, és én azt az érmet mindig is ennek tulajdonítottam, hogy az elmúlt egy évben én mindent megtettem azért, hogy itt legyek, hogy kijussunk az olimpiára, és ez az érem nem is feltétlenül annak szólt, hogy én fizikailag tényleg ott voltam annyira erősen, de az, hogy mentálisan már megküzdöttem azt az egy évet, és ez nagyon kedves a szívemnek.
2: Erről külön is beszéltél, ha jól emlékszem, akkor azt írtad, hogy Drezdában volt ez, nem? Hogy nagyon megéltem azt a hétvégét. Na én arra kíváncsi lennék, amikor Báskai Sári megél egy hétvégét.
3: Mármint akkor, az 18-ban, hú, az már jó rég volt, meg azóta nagyon-nagyon sok hétvége volt. Igazából nem is nagyon emlékszem, csak arra hogy én borzasztóan nyugodt voltam, és boldog, és úgy éreztem, hogy ezt most tényleg megérdemlem, és nem feltétlenül érdekelt az, hogy a döntőben szerencsém volt. De az, hogy a döntőhöz eljutottam, az tényleg egy olyan mentális erő volt, hogy kiharcoltam magamnak, és olyan embereket vertem meg, akik amúgy ma például benne vannak a top 5-be is. Sajnos oda már nem jutottam el, de akkor még ott voltam, és az, hogy a döntőben szerencsém volt, azt ennek tudtam be, hogy nem érdekel.
2: Erről beszéljünk, erről a döntőben szerencsém volt helyzetről, mert többször előfordul, hogy véget ér egy verseny, valaki beér elsőként, valaki másodikként, valaki harmadikként, majd elkezdődik egy soha véget nem érőnek tűnő videózás, és az az ember, aki adott esetben első helyen ért be, lehet, hogy nem is lesz díjazva, mert kizárják, és a másodikból lesz az első, és aki nem volt dobogós, mert negyedik helyen ér be, bronzérmet fog kapni. Na, ezt hogy élted meg?
3: Nagyon nehéz volt. Igazából azok az a 3-4 perc konkrétan óráknak tűntek. Úgyhogy nyilván izgalmasan vártam, fontosan néztem a kijelzőt, nem tudtam, hogy most akkor ünnepelhetek, de közben nem, nyilván nem akartam, inkább csak el akartam engedni, és akkor jó, inkább besétálok az öltözőben, mert most miért pont én? De végül mégis így alakult, úgyhogy jöttem neki.
2: Mondtál még egy dolgot, kérdezték tőled egyszer, hogy van-e sportolói példaképed, és akkor azt mondtad, hogy saját magamnak vagyok a példaképe.
3: Ez így van. Én nagyon sokáig amúgy Ariana Fontanát jelöltem meg, mikor még pici voltam, és meg kellett jelennem egy embert. Aztán az elmúlt években nagyon sokat gondolkodtam, és nem tudom, igazából miért ne lehetnék én? Annyit dolgoztam, folyamatosan meg dolgozok a mai napig a mentalitásomon, hogy miért kell mondjak valaki mást, hiszen én magamért dolgozom, és minden nap magamon dolgozom, ezért gondoltam azt, hogy én vagyok saját magam példaképe.
2: Újabb bejegyzés, már olyan csupasz vagyok ezen az éteren, hogy fáj, a sebezhetőségem az elérhetetlen polcokat súrolja. Miért is csinálom ezt magammal? Itt ugye arra célzol, hogy hát ez már július 8-ai bejegyzés, hogy addig a pillanatig már elég sok mindent megosztottál az emberekkel, és azt kérdezed kicsit magadtól, hogy mire jó ez, de közben pedig szerintem érzed, hogy csak ez a jó.
3: Érzem, abszolút, de nyilván nekem is kell a visszajelzés. Emberben vagyok, és szerintem ez a poszt, most így visszagondolok, pszichológiai biztos olyan volt egy kicsit, hogy miért is csinálom ezt. Mert hogy lehet, hogy kapok lájkokat és egy-két kommentet, de az lehet, hogy nem elég. De akkor mi az elég? És akkor miért is csinálom ezt? Hogy kinek akarok jó, csak magamnak? Szóval, hogy igen, ez nagyon sok kérdés feljött ezáltal a fejemben. Igen. Mert addigra már kijött jó pár poszt, és nagyon sok mindent elárultam magamról, ami folyamatosan megkérdeznem, hogy amúgy ez most miért is kell.
2: Amikor elkezdted ezt a naplót, nevezhetjük naplónak,
3: abszolút,
2: írni, akkor volt valami cél, akár ez a könyv is, ami most megjelenik majd, vagy pedig egyszerűen rögzíteni szeretted volna, hogy adott napokon mi történt, azért, hogy majd aztán nagymama korodban például, ha még lesz, akkor laptop.
3: Igen.
2: Csak eszembe jut, hogy van, aki CD-kre írta a dolgokat, és már CD játszó sem nagyon van, audiokazetta meg végképp, hogy időskorodban majd elővesz, hogy milyen jó lesz majd nézni, hogy nyertem Tilburgban, hogy nyertem Drezdában, hogy utaztam Kínába. Mi volt a cél?
3: Igazából nem ez volt a motiváció, az volt a motivációm. A könyvnek a megléte az már évekkel ezelőtt megfogalmazódott így a fejemben. Nem tudtam, hogy hogyan fog ez kinézni, és akkor jött egy ilyen ötlet, hogy mi van, ha csak papírra vetem így az érzésémet, aztán lesz, ami lesz. Tehát akkor még nem gondoltam bele, másrészt meg azért akartam levésni, mert hogy nagyon sokszor egyedül éreztem magamat, és úgy voltam vele, hogyha az út során ezeket valahogy valamilyen formában valamikor megjelentetem, és ha már egy ember azt érzi, hogy basszus, nem vagyok egyedül, akkor nekem az már megérte. Másfelől most már, hogyha visszanézem, saját magamat gyógyítottam meg nagyon-nagyon sok dologban, mert az elmúlt hónapokban 10 000-szer átolvastam az összes érzésemet az elmúlt 3 évben, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt visszaolvasnom, mi volt az egész életemben, hogy létrejön ez az a könyv. Nagyon sokszor sírtam, nagyon sokszor boldog voltam, ilyen hullámvasút az egész. Úgyhogy szerintem ez egy olyan folyamat is volt, és konkrétan nagyon sokat gyógyultam belőle, és megértettem a saját érzéseimet. Amúgy ezt nagyon ajánlom, most már így utólag. Nem tudom, nem tudatosan kezdtem el, de most már nagyon örülök neki, hogy elkezdtem.
2: Az írásaidból arra következtetek, hogy nagyon vágyod a szeretetet. Egyszer írtál is olyat, hogy ki kell-e érdemelni a szeretetet. Talán itt is van, hogy és ha igen, mit kell tennem ezért, hogy érdemes legyek a szeretetre. Hogy ebből a szempontból fejlődött az életed? Tehát amióta tudatosan éled az életedet kifelé, azóta érzed, hogy többen szeretnek, jobban szeretnek, mások szeretnek, olyanok szeretnek, akiket nem szerettek.
3: Igen, azt kellett megtanulnom, hogy csak azért, mert én szeretek valahogy, az nem jelenti azt, hogy mások ugyanúgy fognak szeretni. És ez nem jelenti azt, hogy az a szeretet, amit én kapok, az nem jelent semmit, vagy nem jó. És mire erre rájöttem, hogy máshogy szeretünk, így sokkal jobban azt érzem, hogy szeretnek az emberek, és nem fogom magamat lenyomni így a mélybe, hogy jaj, hogy engem senki se szeret, nem sajnáltatom már magamat, ha lehet így fogalmazni, meg én is most már nagyon szeretem magamat kifejezetten, és így sokkal könnyebb az élet is.
2: Török László, aki a legendás sportriporter volt a Magyar Rádióban, egyszer azt mondta, hogy huncut az, akit mindenki szeret. És szerintem ebben azért van valami, tehát azért nem árt, hogyha van az embernek, hát ha nem is ellensége, de körülötte olyan, aki nem feltétlenül szereti. Fecseg a lelkem, ez lett a címe ennek a könyvnek, végre értelmet nyert, azt írtad egy későbbi bejegyzésben, és beszélsz képekről is. Vannak a könyvben képek?
3: Nincs. Nincsenek képek. Gondolkoztam rajta, de úgy voltam vele, hogy elárulom azt, hogy ez az egész egy dialógus lesz. Szóval nem csak mint egy napló. És hogy a dialógusból kialakul egy, amit tényleg nem akarok spoilerezni, de hogy maga a szavakkal, az érzésekkel, nagyon sok önirónia van benne, nagyon sok humor van benne, tehát egy akármennyire is mély egy-két szövegrész, az nem jelenti azt, hogy akkor most minden is depressziós, mert hogy pont ez is a mottom, hogy öniróniával, humorral kell feldolgozni a dolgokat, tehát hogy azért ennyire komolyan ne vegyük az életet, és hogy én ezzel szeretném átadni igazán az, hogy átmenjen a lényege a könyvnek, és nem feltétlen képekkel, de most ha pár hónap múlva úgy jelenik meg, hogy képek vannak benne, akkor ne haragudj, valószínűleg meggondoltam magamat, de jelenleg ez a koncepció.
2: Nem akarsz segíteni az embereknek oly módon, hogy amikor ez a könyv megjelenik, és mondjuk megkeresnek téged, hasonló problémákkal, mint amelyekkel te küzdöttél, leülsz az emberekkel, elbeszélgetsz, utat nyitsz nekik, ajtókat nyitsz nekik, átviszed őket azokon a folyókon, amelyeken csak akkor kelünk át, ha odaérünk?
3: De pont most reggel, igazából egész tegnap a weboldalamat csináltam, és most hivatalon is ki tudom jelenteni, hogy amúgy pont pár órája lett hivatalos is, ahol nekem az a célom, hogy én heti hírleveleket szeretnék írni, leveleket, és én nem tanítani, meg szeretnék. Én 27 éves nő vagyok, akinek még nagyon sok van, ami még tanulhat, és én azt gondolom, hogy mindannyian tudunk egymástól tanulni és kapcsolódni, és nem ez lenne a lényeg, hogy csak egy olyan közösséget létrehozni, ahol őszintén beszélhetünk, és én tanulok tőle, ők tanulnak valamit tőlem, és akkor ez így kialakul. Nekem inkább ez lenne a cél, hogy nem az, hogy én megosztom, hogy ezt is ez volt, és akkor én így segítek neked. Én nem segíteni akarok, én jelen lenni, és az, hogy ezt erről tudjunk beszélni.
2: Sokat változtál az elmúlt években?
3: Nagyon. Nem is évek, hónapok.
2: Bácskai Sára, köszönjük szépen. Búcsúzik a műsorvezető Szegő Tibor, műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan jönnek a hírek, majd a Nemzeti Sport Krónika következik.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség, hát furcsa ezt kimondani, korábbi elnöke. A beszélgetést azért kezdeném egy kicsit személyesebb jelleggel, mert elképesztően keveset beszélsz a médiában, nem nagyon az interjúkat, aminek egyébként mi az oka az elmúlt 16-17 évben, amíg elnök voltál, csak ilyen flash-ek mentek, hogy készülünk az OB-re, fölnéztem, amikor Duplantis világcsúcsot ugrott, hát ha apu is látja, tehát hogy minimális volt a megjelenésed a sajtóban, tévében, rádióban.
2: Köszöntelek téged is, Tibi, és a sportrádió hallgatóit is. Igen, tudatos volt abszolút, azt gondolom, hogy amúgy sem vagyok egy szereplő típus, és azt gondolom, hogy egy elnöknek nem is az a dolga, hogy szerepeljen és interjúkat adjon, hanem inkább az a dolga, hogy egy olyan hátteret tudjon teremteni, hogy a sportolók azok olyan eredményeket tudjanak elérni, hogy általuk irányul figyelem a sportágra, és nem az elnök által. És ezért is vagyok egy kicsit szomorú a mostani helyzet miatt, mert itt most nem a sportról és az atlétikáról szólt az elmúlt. Hát az elmúlt fél év egészen biztosan nem, de gyakorlatilag 2024. szeptembere óta tartó időszak az méltatlan a magyar atlétika több mint 125 éves történetért.
1: Aki nem figyelte a sajtóban a híreket, annak elmondom előjáróban, hogy július 15-ével Gyulai Miklós lemondott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáról, de kezdjük sokkal korábbról, mert hogy a te édesapád Gyula István, aki azon túl, hogy kiváló sportriporter, kommentátor volt, azon túl a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egyik legmagasabb pozícióját is betöltötte, akkor még ugye IAAF-nek hívták, és tulajdonképpen neki köszönheted azt, hogy az atlétikával egyáltalán kapcsolatba kerültél, mert ha jól emlékszem, akkor hát enyhén és finoman fogalmazva egy zűrös fiatal kor után vitt el téged a Budapesti Honvédba atletizálni.
2: Ez így van, de azért én édesanyámat sem hagynám ebből a sztoriból, mert ugye mindketten kiváló atléták voltak, ugye anyu ebbé bronzérmes volt, a univerziádét nyert olimpikonok voltak mind a ketten, és én kis túlzással a Tüzér utca egy távolugró gödörbe születtem, mert ugye anya ott tartott edzés, és talán onnan is mentek a szülészetre, hogyha minden igaz, még 1970-ben. De a lényeget jól megfogtad, igen. Zűrös volt a tinédzserkor, és ugye apu, aki nagyon keveset volt itthon, hiszen ugye azt megelőzően, amikor főtitkár lett, ugye ő elég sokat utazott televíziós riporterként, illetve kommentátorként, nem nagyon tudott részt venni a gyerek nevelésében, és 16-7 éves voltam, akkor úgy látta jónak, hogy bevisz a Honvédra, és odaad egy olyan pedagógus edzőnek, Dr. Stupics Lászlónak, akinek csak az volt a feladata, hogy elérje azt, hogy én hetente minimum háromszor a Honvéd pályára járjak le atlétika edzésre.
1: Igen, de egyszer csak eljött egy olyan pillanat, amikor edzőcipőben 6.70-et futottál 60-on, amit szerintem meg is ismételtettek, hogyha jól emlékszem. Akkor már nem akarták, azt gondolták, hogy lemerült az elem a stopper órában, bár akkor még nem is elemes volt a stopper óra, és akkor kezdődött el igazán az a folyamat, aminek az lett a vége, hogy nem volt elég a heti három edzés, hanem inkább többször járjon a fiú.
2: Így van, akkor, amikor ez megtört, ez a felmérés, egyébként csak abszolút gondolom, kíváncsi volt a tanár úr, hogy tudom, egy ilyen 2-3 hónapnyi ilyen általános, de abszolút általános, tehát nem speciális edzés után mit tud ez a gyerek. Mégiscsak azért az anyapja atléta volt. Igen, és akkor jöttek ezek az eredmények, és amikor a másodiknál is nagyságrendileg így állt meg az óra, a fotocellán, akkor ott visszasétáltam, és azt mondta, hogy akkor holnap találkozunk. És mondtam neki, hogy mondom, azt értem, de van csütörtök van, és arról volt szó, hogy csak hétfőn pénteken kell jönni. Ja, eddig, mostantól kezdve akkor. És akkor leigazoltak, és onnantól kezdve indult el. De hát ez már azt hiszem 87-88 környéke volt.
1: A körül igen, és tulajdonképpen a Honvédból kerültél a TFS-ébe, aminek volt még egy hozadéka, hogy ugye el kellett végezni azt a főiskolát akkoriban.
2: El kellett végezni ezt a főiskolát. Egyébként ennek semmi más nem volt az oka, mint hogy a tanár úr az elkerült a TF-re tanítani. Ugye a Honvédon volt edző. Tanított előtte Gödöllőn, aztán lett honvéd, és utána a testnevelési főiskola, akkor még TF-nek hívták, ott kapott állást. És a kőkemény szabályok voltak a honvédnál, és az akkori szakosztályvezető azt mondta, hogy semmi gond, akkor nekem keresni kell egy edzőt a honvédban. Én mondtam, hogy szó sem lehet róla, mert én csak a tanárúrral vagyok hajlandó együtt dolgozni, és akkor ilyen nagyképűen ezt jelentettem, persze nem, mert nyilván én nagyon ragaszkodtam a Steve-hez, a tanárúrhoz. Azt mondta, hogy egyetlen egy lehetőséged van, hogy felvételizel a TF-ről. Én ezzel a múlta. És aztán összerakták. Ott nagyon sokat segített. Tanárokat hozott, és akkor elindult. Be tudtam járni a TF-re gyakorolni, mert akkor azért még ott elég kemény megfelelési, most mondom, hogy kényszer volt, de ugye ott még előtte alkalmassági vizsga volt, ott úszni kellett, az ott mindent kellett csinálni, azért egy sokkal keményebb felvételi volt, mint manapság, és végül is összejött a dolog, és 1990-ben, szeptemberben a TFN kezdte meg a felső oktatási tanulmányaimat, és lettem a TFS-e sportolója.
3: Ha már édesanyádat többször szóba hoztad, mondjuk el, hogy Kazi Olgáról van szó, és Gyula István ugye az édesapád. Ugye az volt az az időszak, amikor hát közel 40 alkalommal voltál a magyar atlétikai válogatott tagja, voltál világversenyeken, és elértél szép eredményeket. Melyek voltak a legszebbek?
2: A legszebb az, amire nagyon emlékszem, az az első világesemény volt, az a 97-es aténi világbajnokság, ahol 400-as váltóval jutottunk ki. Aztán a 99-es szevillai világbajnokság, ahol döntőbe jutottunk a 400-as váltóval, és egy picivel maradtunk el, nekem köszönhetően, mert az utolsó 80-85 méternél megrándult a hajlítóm, és nem tudtam végigfutni sajnos, de ott talán meg is dönthettük volna az azóta is fennálló országos csúcsot. Az egy nagyon jó váltó volt, és büszke vagyok a 98-ban a fedett pályán elért 60 méteres magyar rekordra, ott Kovács Attila több mint 10-es csúcsát döntöttem meg, és futottam első magyar sprinterként 6-60 alatt 60-on, és hát és úgy nagyjából ennyi, és hát nyilván a Sydney olimpia, ami sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük volna, és nagyon fájó a 98-as EB túlváltás, ami ott azt gondolom a mai napig is, és ezt vallom, hogy érmet szalasztott el az akkori 400-as váltó.
3: Akkor volt az, hogy országos csúcsot akartál dobni a váltóbottal?
2: Igen.
3: Elhajtottad.
2: Igen. Amire nem vagyok büszke, de hát az vesse rám az első követ, aki nem ezt csinálta volna a helyzetbe, de nyilvánvalóan az nem volt egy sportszerű viselkedés, de az ott egy nagyon fájó pont a pályafutásban.
3: 2004-ben még szinted volt az aténi olimpiára, hogyha jól emlékszem, de megsérültem.
2: Megsérültem, és sajnos annyira közel volt már az olimpia, hogy esély se volt a rehabilitációra, úgyhogy ott döntöttem el, hogy befejezem az aktív sportpályafutásomat. Az nem volt ugyancsak egy jó néhány nap, de aztán a sportosztály akkori főszerkesztője Vitrai Tamás fölhívott, és adott egy lehetőséget, hogy kommentátorként csatlakozhattam a sportosztály olimpiai küldöttségéhez, és ott közvetítettem Faragó Ricsivel az olimpiai történéseket, eseményeket.
3: Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy Miki, van egy ember, aki örül, hogy megsérültél. 2006 szörnyű esztendő lehetett, ugye akkor vesztetted el édesapádat, és már te kommentátorként dolgoztál akkor, és valahogy talán Sopron lehetett az egyik állomás, amelynek mégiscsak köze lehetett ahhoz, hogy te az Atlétikai Szövetség kötelékébe kerültél.
2: Én soproni atlétaként fejeztem be a pályafutásomat, és most nem fog tudni dátumot mondani, de ott ugye azt szerintem pont az aténi olimpia után volt egy tisztújítás, és ott a Soproni Egyesület, vagy ott a Soproniakat jelöltek engem az elnökségbe. Legjobb kieső voltam, tehát nem kerültem be akkor, de és egyébként ott apu ugye még ezt megtudta, apuval nem beszéltem erről, tehát voltam már 34 éves, csak el tudom dönteni, hogy mi a jó, vagy mi nem. De azt a leszúrást azt azóta is emlegetem, hogy én ezt nem tehettem, hát ugye nem lehet ezzel a névvel ez nem lehet, hát ha te jelölöd magad, akkor neked oda be kell jutni, és ennek megvan egyébként a technikája, taktikája. Nagyon értettem, és ott azzal én el is vetettem ezt a történetet, sőt aztán ugye akkor ugye apu elment, és ott próbáltunk az ő emlékének egy versenyformájában először emléket állítani, akkor ott az akkori vezetéssel is eléggé megromlott a kapcsolat, és akkor el is döntöttem, hogy én nem kívánok a magyar atlétikában részt venni, jó vagyok én ott, ahol vagyok, sporttelevízióban közvetítem, figyelem, de ez a közeg, ez nem az a közeg, amiben én szívesen, főleg, hogyha ilyen a hozzáállás, a szívesen dolgozom. És aztán 2000, ha előre szaladok, akkor szóljál, és akkor 2008, Pekingi olimpia, és ott jött egy érdekes beszélgetés az akkori állami sportvezetés egyik emberével, akivel egyébként én nagyon jó kapcsolatot ápolok azóta is, együtt végeztünk a testnevelési egyetemet, tehát egy évfolyamba.
3: Rendszeresen megszólal nálunk itt így a rádióban, Elbert Gábornak
2: így hívják. Van, aki mondta, hogy valamit kéne csinálni, mert nem... és akkor ott elindult egy beszélgetés a közeggel, edzőkkel, versenyzőkkel is még, akikkel azért én jó kapcsolatban voltam, tehát ismertek, tehát egyikükkel, másikukkal együtt is versenyeztem én még annak idején is. És aztán eljutottunk oda, hogy a Pekingi olimpia előtt nem furcsa, visszahívták az akkori vezetést, és akkor a tisztújításon, a rendkívüli tisztújításon én alelnök lettem, és rá egy évre 2009 áprilisában pedig megválasztott a Magyar Atlétikai Szövetség közössége elnöknek, ami tartott ez év július 15-éig.
3: Nem tartottál attól, hogy mindenféle vezetői gyakorlat nélkül
2: de
3: belevágni egy olyan feladatba, amely, hát ha enyhén fogalmazom is, kihívás, de hát rengeteg szakosztály van, rengeteg atléta van, eredménykényszer van, és hát finoman fogalmazva sem voltak akkor az anyagi lehetőségek végtelenek.
2: Így van. De volt egy olyan hátterem dr. Sulek Ágoston személyében, aki azt gondolom, hogy a magyar atlétika történetében még akkor is, hogy ő is megosztó volt, de mégiscsak egy komoly figura volt, és komoly tapasztalattal, vezetői tapasztalattal rendelkező figura volt, aki azért ott volt és segített. És aztán elindult, ugye ez az egész történet. Volt egy jó elnökség, én azt gondolom, de ahogy haladtunk előre, és ahogy teltek, múltak az évek, ugye a 2008-12-es, tehát a londoni, a Peking londoni olimpiai ciklusról beszélek, úgy azért láttam, éreztem és tapasztaltam, hogy az út, az biztos, hogy nem vezet igazából sehova. Tehát ma maradunk a kis saját szemétdobunkon, a kis langyos vízbe eltapicskolunk. Mindig lesz egy-két olyan atléta, aki azért oda tud érni a világ élvonalába. Van a szerencsénk, van akkor még akár éremesélyes is lehet, de átütő siker nem lesz. És egyébként ez így is volt 2012-ben. De emlékszem, hogy valamikor májusban ültem az autóba, nem tudom már hova mentem, valahol mentem, és így gondolkodtam, hogy mi lesz, ha Pars Krisztián megsérül? Ezért lépkézláb atlétája volt a magyar atlétikának. Voltak mások is, tehát nem megbántani akarok senkit, de éremes, hogy nemzetközi szintű eredmény elérésére nem volt nagyon más. Mi lesz, ha ő megsérül? És aztán jött ez a tragédia, ugye, ami az edző, ugye elvesztettük a dobó pápát, Német Pali bácsit, az edzőjét, és az olimpia előtt, mondom. De végül is szerencsénk volt. Krisztián, ahogy kell, tökös magyar gyerekként megoldotta, és olimpiai bajnok lett. És ez az, ami tulajdonképpen lehetőséget adott a magyar atlétikának, és ő volt az egyik a londoni hősök közül, aki lehetőséget adott a magyar sportnak, hogy az akkori kormányzat az kvázi stratégiai ágazatként felemelje, és az olimpiai sportágakat is olyan helyzetbe hozza, ami segítheti tervszerű és szakmai építkezést figyelembe véve, illetve ezt feltételezve, hogy egy hosszú távú fejlődési szakasz tudjon elindulni. Ez 2013-tól ezzel is tudott indulni, ott ugye megkötődött egy szerződés a Magyar Állam és talán 14-5 sportági szakszövetség, olimpiai sportági szakszövetség között, többek között az atlétikával, ahol első körben kaptunk közel 10 milliárd forintnyi támogatási lehetőséget, tehát nem 10 milliárd forintot, ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, mert azt gondolják, hogy ez akkor így megkapta a Magyar Atlétika Szövetség. Nem, egy lehetőséget sporták fejlesztésre és létesítmény, tehát infrastruktúrális fejlesztésre. És ezt ott volt az, amikor én azt gondoltam, hogy biztos, hogy váltani kell, és megfelelő szakembereket kell behozni a Magyar Atlétikai Szövetségbe, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségébe is. Ott volt az első olyan szembesülésem, hogy akikről azt gondoltam korábban, hogy talán

0: elnökségét, akkor is számtalan olyan megbeszélésed, konfliktusod lehetett, amelyek a döntések miatt ugye emberi érdekeket sértettek. Te hogy veszel részt ezeken a tárgyalásokon? Mi a stratégiád? Tehát nyugodt maradsz, érvelsz, bizonyítékok vannak nálad, okozati összefüggéseket keresel, nézed az embert is, hogy oké, most innen el, de aztán mi lesz vele?
1: Hát ez nehéz meg, mert ezek a beszélgetések, ezek egyáltalán nem kellemesek, tehát Ildit is, és ott a szövetségben, akik akkor dolgoztak, őket is mind azt gondolom, hogy jól ismertünk. Csak azt egy dolgot egyszerűen meg kellett nekem is érteni, és valamikor meg kellett érteni ezt az atlétikában, de minden más sportágban dolgozónak is, hogy a személyes érdekek, tehát hogy most nekem jó-e vagy sem, tehát az nem helyeződhet a sportág érdekei fölé. És ugye azzal, hogy én egy döntési helyzetben voltam, az persze mondhatják rá, hogy ez milyen könnyű, de hát ennek felelőssége is van. Tehát én tudtam, hogy Ildikó egyébként egy nagyon jó szakember volt, meg voltak a meglátása, a tapasztalata, de azt gondoltam, hogy abból az állapotból, szakmai állapotból, abból biztos, hogy tovább kell lépnünk. Hiszen megkapjuk a lehetőséget. És ott nem lehet, nem tudom, most nem megbántani akarok senkit sem, de ez a, majd leülünk, azt majd megbeszéljük, majd nem tudom, az edzőbizottság majd leül, és akkor majd mi kitaláljuk, hogy ki, meg nem. Én biztos voltam benne, hogy egy, azaz egy darab vezető kell a szakma élére. És hál' Istennek, ugye időközben azért az irodába is, tehát az operatív csapatban is megtaláltam azokat az embereket, akiket én ismertem régóta, egyikkel versenyeztem együtt, a másikat családi vonalon ismertem, a harmadik az a menedzserem volt, amikor versenyeztem, és pontosan tudom, hogy milyen gondolkodása van az atlétikáról, tehát eredményorientált és célorientált, és azt gondoltam, hogy ez az egyetlen egy lehetőség, hogy most igazán meg tudjuk mutatni az előttünk álló 6-7-8 évben, hogy a magyar atlétikában sokkal több van, mint ami addig volt. És ezt a korábbi csapattal, azzal a csapattal, akik én átvettem, vagy akik maradtak nekem még ugye a 2009-es időszakban, akkor biztos voltam benne, hogy nem lehet. És ez biztos, hogy bántó. Én nem lebecsülöm, meg nem ledegradálom, vagy degradálom az ők képességeiket, vagy degradáltam akkor, hanem azt gondolom, hogy teljesen más út kell, egy teljesen más elképzelés, más gondolkodás, más mentalitás. Gondold el, hogy volt egy 200-250 milliós költségvetése a Magyar Atlétikai Szövetségnek még 2012-ben, egy éve később, ez lett 1,2 milliárd forint. Ez nem lehetett ezt úgy kezelni, hogy akkor majd nem tudom, majd kacsintunk, meg nem készül el időre az elszámolás, vagy a beszámoló, és akkor majd nem tudom, fölhívjuk ezt, meg fölhívjuk azt. Nem, ez a világ, ez akkor elmúlt. És én voltam érte a felelős. Hát én írok alá. És biztos voltam benne, hogy egész egyszerűen ezt másképp kell csinálni. És ennek megfelelően kerestem a megfelelő embereket, és sikerült megtalálni, én azt gondolom.
0: Gyulai Miklóssal, az Atlétikai Szövetség korábbi elnökével beszélgetünk, és 2013-nál tartunk, amikor Spirjev Attila és Dajcs Péter is a szövetségbe került. Hogyan, milyen módon beszéltétek meg? Ugye 11 óta megy a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, az ő kettejük nevéhez fűződik, Dajcs Péter ugye a szervezőbizottság elnöke, Spirjev Attila a sportigazgató, ő tárgyalja le a sportolókkal, hogy jöjjenek Magyarországra, induljanak el, ez hol Budapesten, hol Székesfehérváron, most újra Budapesten. Szóval, hogy velük, hogy találtatok egymásra?
1: Hát nem volt ez nehéz, ismertük mi egymást régóta, tehát a Péterrel én jó néhány válogatott fiadalon versenyeztem együtt, volt időszak, amikor egy klubban versenyeztünk, az Attila ugye atléta menedzserként végig követte az én pályafutásomat, sőt, volt is a menedzserem, tehát ez a kapcsolat ez megvolt. Én pontosan

0: hallottam Péterről is, Attiláról is, hogy milyen elhivatottsággal tudnak az atlétikáról beszélni, és mennyire tekintik az életük részének. És amikor ugye az emlékverseny megszervezése szóba került, ez ugye 2010, a Barcelonai Európa bajnokság idejében, emlékszem, akkor kaptam egy telefont, és ott az idény végén ültünk le először négyesben beszélgetni arról, hogy akkor ezt hogy lehetne elindítani, és 2011-ben meg is valósult, tehát alapvetően szépen én azt gondolom, hogy abszolút egy hullámhozra tudtunk kerülni. De ugye ez még nem szövetségi kérdés volt. Tehát ez egy teljesen különálló történet. Én biztos voltam benne, hogy a Gyulai névvel, tehát Gyulai Miklós, mint elnök, az nem csinálhat meg egy Gyulai memoriált. Nem lehet. Nem. Az elképesztő támadási felület. Tehát valami külső dolog kell ebben a dologban, és ugye így kerültek be Péterék egyébként a rendszerbe, és aztán 2012 volt egy mezei Európa-bajnokság, amit én megörököltem, és ilyen közel voltam hozzá, hogy azt visszaadjuk, mert egész egyszerűen nem volt költségvetés, vagy semmi, és a utolsó telefon, az volt, hogy Marci öcsémmel néztünk, hogy ki tudja ezt megcsinálni szerinted? Ez nem kérdés. Így került Péter ismét fókuszba, és aztán azt gondoltam, hogy innentől kezdve, hogyha már ilyen szoros a dolog, akkor én szeretném, hogyha a szövetségi munkában is részt venne. És mondom, ugye jött ez a elképesztő támogatási lehetőség, meg ez a lehetőség, amit azt gondolom, hogy ki kell használni, és ide én olyan szakembereket akartam, akik ismerik a nemzetközi atlétikát, akik tudják, hogy egy felkészülés az hogy zajlik, akik le tudnak ülni az edzőkkel, nem az van, hogy az edző begyűri, hanem ő szépen el tudja mondani, hogy neked mi a feladatod, ezt kell csinálni, ezt kérem ennyi pénzért, vagy ilyen lehetőségért, vagy ilyen támogatásért, és így indult el ez a történet. Szövetségi szinten 2013-ban.
1: És mi lett, milyen célok valósultak meg abból a pénzből, ami így elsőre bekerült az atlétikai szövetségbe, és ami miatt először meg akartak buktatni?
0: Én azt gondolom, hogy az infrastruktúrális fejlesztése a magyar atlétikának, tehát fedett pálya, vagy éppen csarnokok, fedett csarnokok, vagy éppen szabadtéri pályák, az én azt gondolom, hogy több mint 100%, tehát ami az elmúlt 15 évben meg tudott valósulni. Abban én nem gondolom, hogy van hiba. Egy picit talán a fedett pályás létesítmény helyzetünk lehetne jobb, de ma már azt gondolom, hogy az, hogy Nyíregyházán fölépült egy szabványpálya, az, hogy van egy budapesti kvázi 200-as körünk, ami olyan amilyen, de mégiscsak van, edzésre lehet használni, és egyébként rengeteg szakosztálynak vagy egyesületnek van kisebb, nagyobb fedett létesítménye, tehát ahol az edzéseket meg tudják csinálni a téli időszakban, vagy a hideg időszakban, és szerintem ez rendben van. A szakmai oldalról pedig csak annyit tudok mondani, hogy 4 olimpiáról 3-szor éremmel jött haza a magyar atlétika. Kevesebb olyan korosztályos, hogy felnőtt világverseny van, ahonnan nem jött érem, vagy érmek az elmúlt időszakban. És azt gondolom, hogy ha most ránézünk arra, hogy most már nem csak a dobó szakág az, ami a magyar atlétikát fölemeli, hanem gyakorlatilag minden szakágban vannak, tehát most az ugrásfutás dobásokat nézem, tehát vannak versenyzőink, akik ott vannak a világ élvonalában, illetve Európa élvonalában, a világ élvonalának a közvetlen közelében, akkor azért azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés. Azt elfogadtam, hogy olyan szintű atlétikánk, mint a franciáknak, spanyoloknak, vagy a hollandoknak, vagy a lengyeleknek valószínűleg nem lesz. De ez nem azért van, mert nincs meg a lehetőségek, és ez kritika, és ezt vállalom, ez azért van, mert azt gondolom, hogy bár mondhatnám azt, hogy jól dolgozunk, de csak ha a felsorolt, vagy az említett nemzeteket nézem, akkor sokkal jobban. Egyszerűen sokkal több melót, és sokkal elhivatottabb hozzáállást kellene tanúsítani, mind edzői, mind versenyzői szinten, azt gondolom, a további előrelépést illetően.
1: Hogyan tovább Gyulai Miklós immáron magánember?
0: Hát most egyelőre pihenés, ugye nyári szünet van, figyelemmel kísérem a nagyfiának a finnországi jégkorong pályafutását, tudom, akkor segítem, bár most már egyre kevésbé kéri ki a véleményemet. A lányaim, ugye ők itthon vannak, ők még azért a serdülőkor küszöbén. Biztos nem lesz könnyű az sem. Dolgozom a médiában, a sporttelevízióban, és aztán már meglátom, hogy megtalál-e valamivel esetleg a magyar sport, vagy a magyar sport élet, de ha nem, akkor, akkor az úgy jó.
2: Gyulai Miklós, köszönjük szépen! Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan jönnek a hírek, majd a Nemzeti Sport Kronika. Búcsúzik a műsorvezető, Szegő Tibor.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Right about now, the funk soul.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Mésző Kálmán 85 évvel ezelőtt született ezen a napon, de sajnos már közel 4 éve nincs közöttünk. A 61-szeres válogatott magyar labdarúgó, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya, a Szőke Szikla, az egyetlen magyar, aki játékosként és szövetségi kapitányként is világbajnokságon szerepelt. A Vasassal is kiváló eredményeket ért el, többek között bajnoki címet is szerzett. Kedves hallgatóink, most Fejér Balázs beszélgetésével emlékezünk a 85 éve született Mészöly Kálmánra.
3: Meghatározó volt ebben a korban, a gyermekkorban az, hogy egy ideig édesapa nélkül voltak. Hazajött 47-ben.
4: Mi jöttünk haza az egész család.
3: Németországból?
4: Mi Németországban voltunk, a húgom ott született, Braunauba, hol Hitler szülő.